0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 1490-ben meghalt Mátyás, oda lettek a Hunyadiak, ugye az apjával együtt Nándorfehérvár. Török egy 30 év alatt nagyjából összeszedte magát, revansot vett, idejött, elpusztította a középkori magyar királyságot, tulajdonképpen Európától segítséget kértünk, de nem akartak jönni, megint magunkra maradtunk, és hát nagyjából ez a mohácsi csata és az a körítés, amit ezzel kapcsolatban sokan gondolnak, akár az általános iskolai, sajnos iskolai tanulmányaik alapján is, mert hogy ennél azért sokkal-sokkal összetettebb a kép, miközben minden elem, amit elmondtam, az történelmileg megtörtént, de nem biztos, hogy az összefüggések azok, amik egy hiánypótló film készült a Republikon Intézet gondozásában az 500. évfordulóra. Itt van velem Bészabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És itt van velem, nagy öröm, hogy ebben a szerepben is Gesztesi Mátéval, a film kreatív producerével találkozhatom, akit önök egyébként ismerhetnek a képernyőről, mert elmondja mindig a híreket, amik megint mindig csak ilyen tények, és az összefüggések azok nagyon fontosak ebben az esetben is. Vannak új eredmények régóta, mint hogyha bizonyos területeknek, részterületeknek a kutatása az hiányzott volna, és akkor, amikor egy nagyon látványos filmprodukcióban abszolút a történeti hűség alapján összeáll valami, akkor azt hiszem tényleg, hogy ezt én meg fogom mutatni a gyerekeimnek. Honnan kezdjük?
2: Igazság szerint ez is hírmondás, csak a múltat meséljük el, és Jánosék mesélik el. Tehát én, mint filmíró, dramaturg, ezt a tudományos konferenciát kellett, hogy dramatikusan megszerkesszem, de talán nem is ez volt a fontosabb azokban, amiket felvetettél, hanem...
3: De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert hogy azt mondtad, hogy a gyerekeidnek szeretnéd megmutatni.
1: Hát na, bizony.
3: 12 éves a korhatár, de azért az én fiam is látta, meg most az unokatestvérem is ott volt a fiával, és volt egy pedagógus is most a legutóbbi vetítésen, aki azt mondta, hogy úgy van megcsinálva a film, hogy élményszerűvé teszi ezt a dolgot. A történelemmel, az oktatással sok baja van a diákoknak, hogy nem elég érdekes. Pedig hát emberekről van benne szó, meg emberi cselekedetekről, tehát annál érdekesebb dolog egyébként nincs, világon nincs.
1: Meg sztorik, és meg milyen sztorik. Összetett, szövevényes, fordulatos sztorik.
3: Így van, tehát ez egy trónokharca világ, amiben ez az egész zajlik, csak azt sikerült jobban eladni, és én azt gondolom, hogy neked, meg a filmes csapatnak ebben azért óriási érdemei vannak, hogy ezt be lehet ülni, és meg lehet úgy nézni, hogy az emberek izgulnak rajta, miközben pontosan tudják, hogy mi lesz a vége.
1: Merre jártatok, kikkel beszéltetek, milyen olyan új forrásokat vagy szempontokat találtatok, amelyeket a tankönyvekből nem látunk?
2: Ugye az elmúlt 20-30-40 évben létezik egy olyan fajta mohács kutatás, hogy egy egész generáció feltette az életét arra, hogy a tényeket önmagukban a modern tudományos módszertanokkal, szöveghagyományt végig gondolja, végignézze, és mindenféle propagandisztikus eszköz vagy szándék nélkül feltárja azt, hogy mi is történt valójában Mohácsnál. Tehát ezek a kutatások már léteztek, ezek nem most születtek általunk a stáb által, hanem nekünk ezt a már létező kompilációt kellett a nagy érdemű közönségnek lehetőleg érdekfeszítő és szórakoztató formában átadni. Azt hiszem, jó.
1: Nemzetközi szintére is mentetek, és olyan forrásokat, olyan megszólalókat kerestetek.
2: Igen, Ágoston Gábor volt az, aki összekötött minket, a kiváló turkológus történész, aki összekötött minket, például Kája Sáhinnal, aki a most élő legnagyobb Szulejmán kutató nagy monográfiát írt és egyebek, illetve Niccolò Capponi, valakinek a személyesen a firenzei palázzójában jártunk, Firenze egyik alapító családjának a sarja, és kézzel írt levelet mutatott 5. Károlytól például. Fantasztikus maga a történelem, és ő is maga is egy kiváló történész. És
1: itt a Habsburg 5. Károlyról beszél.
2: Természetesen. Hát ki másról is.
3: 500 évvel ezelőtti a levél.
1: Több száz évvel ezelőtt.
2: Igen, és ő valahogy nem úgy beszélt a politikáról, az európai nagy politikáról, mint valamiféle intellektuális ismeret, hanem mint valaki, akit ő belülről ismer, mint egy személy, és ettől nagyon misztikusan adja elő ilyen alakokkal.
1: Rögtön a kontextus az Attál is egyébként egy pontot 5. Károlyról, akit 1519-ben 7 évvel a Mohácsi csata előtt választanak német-római császárrá, a francia Valois dinasztiának a jelöltjével szemben, ebben, hogy őt császárrá választják, nagy részt vállalnak azok a fuggerek, akik itt a felvidéki bányákban rendelkeznek részesedéssel, akiket második Lajos magyar király megpróbál kiszorítani. Pénzügyileg ezek a fuggerek persze nem maradnak tétlenek, ez éppenséggel 1525-26 idejére esik, közben zajlik egy itáliai háború, pont ez a Valois dinasztia pedig Szulejmánt hívja maga oldalán segítségül, és mi a Habsburgok felé menet egy útba esünk. Tehát nagyon úgy néz ki a dolog bizonyos szempontból, mint hogyha egy óriási nagy európai kavaredásnak a mellék hadszíntere volnánk, és nem föltétlen elsődleges célpontja.
3: Hát nyilván Párizsból vagy Londonból ez egy mellék hadszíntér, Budáról meg Isztambulból ez a fő hadszíntér, és az összes többi az csak a körítés ilyen szempontból. Hajlamosak vagyunk túldimenzionálni ezt az európai történetet, meg a franciák szerepét ebben a sztoriban. Pont tegnap mesélte el Ágoston Gábor ezt, hogy hát igen, 1526 decemberében, vagy 25 decemberében érkezik egy segélykérő követség Isztambulba a franciáktól, na de addigra el van döntve a háború, már gyűjtik az élelmiszert a 26-os hadjárathoz. Tehát, hogy valójában Franciaország...
1: Nincsen oksági viszony. Nem ez tudják. Megint csak ugyanúgy tények egymás után dobálása, mint amit rögtön a bevezetőben.
3: Így van, tehát van egy időbeli sorrend, és az eldönti, hogy nem tudják Párizsból triggerelni Isztambult. Tehát, hogy ez nem egy működőképes konstrukció. Az Oszmán Birodalom a saját útját járja, és sajnos ebben az útban mi útban vagyunk. És ez csak egy megerősítés volt, hogy nem fognak a keresztény hatalmak megegyezni, és nem lehet érdemi segítségre számítani, mert a konfliktusok lefoglalják Nyugat-Európát.
1: Ott van Velencének a kérdése, aki éppen lezár pár évvel korábban egy hosszú csatározást éppenséggel az Oszmán Birodalommal, és mondjuk van diplomáciai támogatás, hogyha úgy tetszik, de ennél sokkal több nincs, hiába sürgeti a pápa. Közben egyébként ilyen mellékes körülmény, hogy felfedezik Amerikát, és azok a kereskedelmi útvonalak is átértékelődnek, meg Magyarországnak az ásványkincs pozíciója az is átértékelődik. Ezeket a dolgokat, ezeket az összefüggéseket milyen mélységig tudjátok ebben a filmben megjeleníteni? Hogy ez a cél egyáltalán?
2: Egyszerre két dologra törekedtünk, vagy legalábbis a dramaturgiai koncepció az szem előtt tartotta, hogy érthetővé váljon, hogy mi történt itt. Tehát mindenki értse, ne csak a csatát, a csata az egy végső fináléja ennek a filmnek, hanem az összes körülményt, hogy igazából ki volt Szulajmán, ki volt az a Lajos, milyen volt az európai politikai térkép, milyen kényszerpályákon mozgott Magyarország, hol voltak a saját egyéni döntések, egyáltalán mi az, hogy melyik a bölcsebb dolog feláldozni valakinek az életét egyfajta vallásos módon, vagy vallásos eszkatológiai, teológiai motivációktól vezéreltem, vagy pedig bölcsebben politikai módon gondolni a jövőre. Mindkettőnek lehet igazsága, lehet, hogy az egyiknek több itt, az bölcsesség, a másiknak pedig odafönt, az pedig egy kifürkészhetetlen dolog. Tehát mindezeket megértve egy nagy térképet látni az egészről, de úgy, hogy közben a szívünk együtt dobban a karakterekkel, és ott lehessünk, amikor második Lajos először találkozik a szerelmével, aki Habsburg Máriával, aki miután elveszti, soha többet nem megy például férjhez. Ez egy valódi szerelem volt. Ezek az emberek valóban elhordozták a történelmet abban az adott időpillanatban a hátukon, és ez egy nagyon érdekes feszültséget eredmény, ez a mai kommentárirodalom, amit a tudósok tesznek, és hogy azok, akik ott akkor ezt végig gondolták, és végig csinálták, ezt egyszerre mutatja be a film, úgy gondoljuk.
1: Talán az is, tessék, egyetlen mondat erejéig csak, mert mindjárt
3: igen.
1: Véget
3: szóval érünk. Rengeteg óra anyagot vettek föl velünk, és ennek egy töredéke fért bele a filmbe.
1: Ahogy ez lenni szokott. Vajon sorsszerű volt-e, hogy így alakult Mohács? Hát nem tudom, hogy erre választ kapunk-e a filmből, vagy valaha. De mindesetre muszáj, nagyon fontos szerintem megnézni ezt a filmet. Egyrészt azért, mert élvezetes, másrészt azért, mert informatív, harmadrészt pedig azért, mert ami ma elérhető kutatási eredmény, ahhoz a leghívebben követi és mutatja be az eseményeket. Bészabó Jánosnak, a Budapesti Történeti Múzeum történészének és Gesztesi Máténak, kollégámnak megtisztelő, hogy ezt mondhatom, a film kreatív producerének. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot. Holnap reggel újra várom önöket, szép napot!
0: támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Arsenal Paris Saint-Germain május 30-a BL döntő Budapesten a Puskásban. Akik a környéken laknak, a környék az lényegében Budapestnek a 100 kilométeres környékét jelenti, azok valószínűleg ezzel valamilyen formában találkozni fognak, mert hogy forgalom lesz, rengetegen lesznek, meg hát nyilván ezzel lesz tele nem csak a magyar, hanem a nemzetközi sajtó is. Borbé Imre, a Cube adatelemzője, a Sport TV szerkesztője a vendégem. Szervusz, jó reggelt kívánok, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Milyen meccs lesz?
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Szerintem.
1: Meg a totó tippekre is várok, meg az, hogy pontosan hány gól, tehát mindenféle fogadási kategóriában várom a legbiztosabb
2: infókat.
1: Én már ma.
2: Kiegyensúlyozott meccs, szerintem ez a legfontosabb kiemelni. Azért talán az európai klubfutball két legjobb csapata mérkőzik meg egymással, talán a Bayern Münchent lehet még erre a polcra helyezni. Az Arsenal remekül védekezik, a Paris Saint-Germain pedig az egyik legjobb támadó gépezetet tudhatja magának, úgyhogy egy feszült, kiegyensúlyozott, kiegyenlített és tényleg nagyon apró nyanszokon eldőlhet vagy eldőlő találkozót várok én legalábbis mindenképpen.
1: Itt is arra számítsunk, ami a modern focit nagyon sokban bizonyos szempontból jellemzi, hogyha nem is nagyon sokban, de hogy nem sok góllal kell nyerni meccset, hanem a rugott góllal, hanem kevés kapott góllal.
2: Igen, ha megnézzük a történelmi táblatot az elmúlt pár évet, akkor az egy ilyen tendencia, hogy azért a negyeddöntők, elődöntők szokták a legizgalmasabb párharcokat vagy találkozókat hozni. Nézői, szurkolói szempontból, hogyha esztétikailag tekintünk a futballra, akkor a legtöbb élmény talán úgy adja, hát a döntők azok általában ebből a sorbintából jócskán kilógnak, sokszor egy vagy maximum két gól születik ezeken a találkozókon, és igen, amire meg te is utaltál, az Arsenal a legjobban védekező csapat Európában, a pontrugásokra nagyon nagy mértékben építenek, úgyhogy rögzített helyzetek, bedobások akár, de szögletek, abból ők komoly veszélyt tudnak teremteni, nyilván amellett, hogy a letámadások pedig egészen extra szinten meg van szervezve, a Paris Saint-Germain-be pedig kiváló támadó Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué, megspékelve egy nagyon mobilis középpályás trióval, felfutó szélsővédek, ugye Hakimi meg Nuno Mendes, úgyhogy lesz itt szerintem tűzijáték a Paris Saint-Germain részéről mindenképpen támadásban, az Arsenal meket remekül védekezik, úgyhogy nehéz lesz feltörni.
1: Van egyetlen játékos, aki az abszolút favorit, vagy az abszolút szupersztár?
2: Én azt gondolom, hogy a Kvaratskhelia, ugye a grúz szélső támadó, aki a bal oldalon szokott játszani, komoly gondot okozhat, nem csak az Arsenal védelemnek, bármilyen védelemnek, hiszen egy világklasszis játékosról beszélünk, aki ha megkapja a labdát, cselle bárkit képes megvenni, nem csak egy, akár két játékost is, szélvész gyors, és emellett még a végtermék is megvan, tehát remekül fejezi be az akciókat, lövésekből elképesztően veszélyes helyzeteket tud generálni, társakat is ki tudja szolgálni, akár átlövésekből, távoli próbálkozásokból is be tud találni, de láthattuk tényleg az őszi bajnokok ligája mérkőzéseken, párharcokon, hogy ő kulcsfontosságú játékos tud lenni. Hozzáteszem, gyorsan Dembélé vagy éppen Doué és félelmetes potenciálra rendelkezik, vagy hát tudással inkább.
1: Taktika, technika vagy mentalitás? Mi kell ilyenkor? Egy ilyen döntőben?
2: Én azt gondolom, és szokták mondani, hogy azért nyilván a taktika elemek is nagyon fontosak, hogy a helyükre kerüljenek, de pont egy ilyen döntő előtt azért mindenképpen a mentális részét is ki kell emelni ennek a döntőnek, amelyik csapat egy picit jobban rá tud hangolódni, amelyik rá tud erre a napra jobban fókuszálni, pörögni, mentálisan olyan állapotba tud kerülni, azon ilyenkor tényleg múlhat akár a siker kérdése, de amellett nyilván, hogy a taktikai elemeket az edzők tökéletesre próbálják csiszolni már az egész szezonban, de hát ugye ez a fő próba, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy sikerült a két edzőnek.
1: Továbbra is? Vagy úgy gondolod, hogy oké, azt mondtad, hogy lesz tűzi játék, de hogy az a tendencia, az a modern foci tendencia, hogy itt nem a gólzáporra kell készülni. Ez szerinted erre a meccsre is jellemző lesz?
2: Én azt mondanám, hogyha tippelni kellene, hogy erre van a nagyobb esély, hogy kevés gólt látunk, 1-2, nagyon maximum 3 gól, azért ez a várható szerintem. Nyilván a Paris Saint-Germain benne van, az láttunk olyan mérkőzéseket idén tőlük, amikor 4-5-6, elég csak a Bayern München elődöntőre gondolni. Az első meccs ugye egészen káprázatos találkozót hozott, a visszaág az kicsit kevésbé, bár a helyzetek ott is megvoltak. Ha onnan indulunk, hogy a Paris Saint-Germain-től mire számíthatunk, akkor sok gól, rengeteg helyzet, nagy lövések, viszont az Arsenal meg ugye remekül védekezik, pont amire az előbb is utaltam. Ha ő rajtuk múlik, akkor sokkal inkább próbálják majd ezt egy nagyon kevés helyzeten tartani, ezt a mérkőzést, és akár egy góllal eldönteni a találkozót.
1: Valószínűleg csapatonként eltér, de milyen szabályok, vagy milyen protokollok vannak, amelyek ilyenkor a csapatot körülveszik. És itt nem feltétlenül csak a játékosokra gondolok, nyilván rájuk is. Az edzőre, a teljes stábra, egyebekre, ezek valószínűleg nagyon megtervezett dolgok. Percre vannak beosztva ilyenkor?
2: Igen, ezt kívülről egy kicsit nehéz megmondani, de általában azért a csapatoknál én azt gondolom, és úgy is vannak az információ ezzel kapcsolatban, hogy megvan az a rutin, ahogy ráhangolódnak. Nem csak egy bajnokok ligája döntőre, egy átlagos bajnoki mérkőzésre, vagy egy kupatalálkozóra is. Nyilvánvalóan az edző és klubkultúra függő, hogy hol mennyire feszes, vagy hol mennyire merev ez a felkészülési struktúra, de az biztos, hogy játékosok is egyénileg próbálnak a lehető legjobb mértékben ráhangolódni, és hát az edzői stáb vagy a szakmai stáb pedig adhat nekik ehhez mankót. Nyilván a pszichológus vagy mentáltréner, aki dolgozik a csapattal, lehet, hogy ő is ilyenkor egy-két mondatot játékosoknak, hogy hogyan tudnak a lehető legélesebbek lenni azon a 90 vagy éppen 120 percen, pláne ha még 11-esekig is eljutunk.
1: Persze, szurkolókról is szól egyébként nyilván a történet, és érkeznek is mindenhonnan, az egyes termináját is megnyitják a Ferihegyi repülőtérnek, de ezen kívül itt valószínűleg minden, ahol közlekedni lehet, ott közlekedni fognak. Mire számítsunk a városban?
2: Hát igazi futballünnepre egyfelől, másfelől pedig káoszra és tébolyra, ugye általában ez a futball eseményeknek a sajátja. Én azt gondolom, mindenképpen ez egy különleges találkozó, különleges esemény lesz, hogy így Budapestre el tud jönni, úgyhogy futball hangulat, parádé, ünnep, fiesta, aztán pedig attól függően nyilván melyik csapat nyer majd az egyik szurkolatában, egy kicsit boldogabb lesz a másiknál.
1: Csak egy apró érdekesség, nem csak a repülés szerelmeseinek. Vannak a 777-es Boeingek, a 777-es, ezek több mint 400 utas tudnak szállítani, ilyen óriási nemzetközi hubok között, interkontinentális, tehát így arra van kitalálva, Budapest-Párizs, vagy a Párizs-Budapest járaton 777-esek ingáznak az Air France jóboltából, és akkor ez csak egyetlen egy dolog, meg adat, ami meg érdekesség, ami lesz itt a hétvégével kapcsolatban, lesz még sok, arról is majd fogunk beszélni. Borbély Imrének köszönöm, örülök, hogy itt voltál nálunk.
2: Köszönöm a kívást.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
3: Дорогие товарищи строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат Селинской ГЭС.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Online lapszemlével folytatódik a start. Kezdjük is a népszava.hu-val. Két új rendelet jön az egészségügyben, a fertőzések és a beteg panaszok kezelését is átírják. Ugye Hegedűs Zsolt már a miniszterjelölti meghallgatásán is kiemelte, hogy a kórházi fertőzések visszaszorításán fognak dolgozni, és azt már láthattuk, vagy láthatjuk a Tisza kormánynál, hogy fontosnak tartják azt, hogy transzparensen folyamatosan tájékoztassák az embereket. No, az egyik az egészségügy átalakításával kapcsolatban az, hogy a kórházi fertőzésekről minden adatot, amit ami a közérdeket érdekelheti, azt nyilvánosságra fogják hozni. A másik pedig, hogy segítenek majd abban, hogy a betegjogi jelzéseket nem csak panaszadminisztrációként, hanem az ellátás minőségét és a biztonságát jelző korai figyelmeztető információként kell kezelni. Tehát egy egészen új rendszert szeretnének majd kialakítani. A betegek visszajelzése a tervek szerint igenis számítani fog. Kíváncsian várjuk valószínűleg, hogy ez hogy fog majd a gyakorlatban működni. Aztán a Telexről hozom azt a hírt, amit egyébként Molnár Áron Algyó polgármestere a Facebook oldalán jelentett be, miszerint lemond akkor, hogyha a kormány csökkenti a fizetését. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy nem csak az ő fizetése és a miniszterek, országgyűlési képviselők, államtitkárok fizetése lesz kevesebb, hanem a polgármesterek fizetéséből is vágni fog. No, erre Molnár Áron azt mondta, hogy nem elég, hogy az Orbán kormány évekig úgy kezelte a polgármestereket, mint a láncos kutyákat, a fizetésüket pedig az államtitkári bérekhez kötötték, nem is emelték őket, miközben mondjuk az államtitkárok máshogy kaptak extra juttatásokat, de azt is nehezményezi, hogy most is ez egy egyeztetés nélküli bejelentés volt, és szerinte ez így nincs rendjén. Idézek tőle, azt mondja, most az történik, hogy a kormányzat lecsökkenti ezt az 1,7 millió forintos fizetést, akkor bizony őszintén megint oda kerülök, hogy én vezetőként, munkáltatóként kevesebbet fogok keresni, mint a munkavállalók, akikért felelősséget vállalok. Hogy hogyan folytatódik az ügy, akár ez a mai parlamenti ülésen is alakulhat, kiderülhet. Most a szó Balázsé. Köszönöm a figyelmet.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megígértük, megcsináltuk, írta a Magyar Péter közösségi oldalán. Miután az Európai Bizottság elnökével bejelentették, hogy az Unió 6000 milliárd forintnyi támogatást szabadít fel hazánk számára. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Közel 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadítására született politikai megállapodás Brüsszelben. A bejelentések hatására a forint azonnali erősödéssel reagált. A rendőrség kihallgatta Kell Endrét, házkutatást is tartottak nála. A kegyelmi ügy főszereplője szabadlábon védekezhet. Közel 92 milliárd forintot foglalt le a rendőrség az MNB ügyben. Eddig senkit nem gyanúsítottak meg. Mai vendégeink Rangos Katalin, szerkesztő riporter. Keresztes Attila, energiastratéga. Németh András, a HVG újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsászki Ferenc.
1: Nézzük a napkérdés, ami napkérdését, ami a kiemelt témánkkal foglalkozik. Ön számított rá, hogy 3 héttel a kormányalakítás után az EU 6000 milliárd forintnyi uniós pénzt szabadít fel hazánk számára? 79%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, számított rá, 21% mondja, hogy nem. Szavazzanak még bátran, ez lesz az első témánk, és majd utána megmutatjuk a végeredményt, illetve néhány érdekes kommentet is ismertetek. Most nézzük ugyanennek a témának a felvezető bejátszó videóját.
3: A kormányfő szerint történelmi megállapodás született. Összesen 16,4 milliárd eurónyi, vagyis mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás sorsáról állapodtak meg. A miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatóján azt mondta, teljesítették a választási kampány egyik legfontosabb vállalását.
4: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük, Magyarország újjáépítésére, a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások helyreállítására, fejlesztésére, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.
3: A minis-

0: A miniszterelnök úgy fogalmazott, az uniós pénzek ügyében az Orbán kormány félrevezette a magyar embereket. Szerinte a források visszatartásának valódi oka a korrupció volt.
1: Az a korrupciónak egy olyan foka volt, amely sokáig elképzelhetetlen volt az Európai Unióban és Magyarországon is.
0: A tárgyalások eredményeként azonban Magyarország nem az eredetileg lehívni tervezett 10,4 milliárd eurót kapja meg, hanem ennél jóval magasabb összeget.
2: Szervusztok, köszöntelek benneteket, én is itt a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük egy körkérdéssel, hogy befolyásoljátok a nézőket a napkérdése szavazásban, tehát hogy ti számítottatok-e arra, hogy 3 héttel az új kormány megalakulása után létrejön ez a megállapodás?
3: Hát én optimista voltam, éppen abból kiindulva, hogy Brüsszelben is tudják, hogy a magyar költségvetés rossz állapotban van, és valamivel meg kell támogatni, és eleget várt az Európai Unió vezetése arra, hogy Magyarországon lecserélődjön a kormány, és szerintem ez mindenképpen egy fontos támogatás. Tehát én bíztam ebben, hogy így lesz, optimista is voltam, annak ellenére, hogy azért voltak olyan tapasztalatok, amelyek azt mutatták, hogy az Európai Unió nem mindig ilyen gyors. Tehát emlékszem például Makedónia ügyében 2000-ben késtek az Európai Uniós pénzek, és annak súlyos belpolitikai válság lett a következménye. Még az egy fontos dolog volt, hogy a Lengyelország is hasonló utat járt be valamennyire, tehát ott is megdőlt a helyi Orbán-féle kormányzat. Oda is jöttek Európai Uniós pénzek, és ott nem volt ennyire sima. Én abban bízom, hogy Magyarországon sokkal egyszerűbb és jobban hasznosulnak majd ezek a pénzek.
2: Kati?
4: Én tegnap egy kicsit beijedtem, amikor a Politikónak a mismásolását hallgattam. Tehát odáig azt hittem, hogy nem lesz ezzel semmi baj, azt nem gondoltam, hogy és akkor mára olyan megállapodás születik, hogy azt ünnepelhetjük, hogy a tengernyi pénz majd ide csapódik, de akkor egy kicsit elbizonytalanodtam, az minthogyha arról szólt volna, hogy hátrább az agarakkal, de aztán mára felderült az ég.
2: Attila?
5: Nagyon izgalmas volt ez a történet, mert egyrésztről várható volt, hogy az Unió megpróbál kitenni magáért. Hát ez egy szimbolikus, hogy mondjam, egy köszönet, egy nagy köszönöm az Unió részéről, hogy itt megtörtént ez a változás, és, de hogy ez ilyen gyorsan, ez szerintem a politikában szinte példanélküli. Tehát ez volt a meglepő benne. Afelől nem volt kétségem, hogy sikerül összehozni ezt a dílt.
2: De hogy ilyen gyorsan ez meglepett. Igen. Van itt egy másik érdekesség, hogy összesen 16,4 milliárd eurót kapunk, és 10,4-re számítottak. Mi lehet ennek a növekedésnek az oka? Van erről bárkinek infója?
3: Hát infóm nincsen, de épp ez, amit te is említettél, hogy ez egy tulajdonképpen egy köszönet, és akkor ez egy kicsit nagyobb köszönet, és lehet, hogy ők jobban látják a valós számokat, hogy milyen a magyar gazdaság állapot. És az Attilával a műsor előtt beszélgettünk, hogy azért ez a 6000 milliárd ugye nagyon sok, de annyi költeni való a Magyarországon, hogy az összes fillérnek van itt helye.
4: Helyreállítási alap. Az az igazság, hogy meg akartam kérdezni Balázs Pétert, akivel összefutottunk, hogy mit jelent ez a plusz pénz, csak aztán közben elterelődtem. De én nekem az a meggyőződésem, hogy van itt egy nagyon alapos réteg, az én korcsoportom, darabszámra se vagyunk kevesen, akik egyébként az uniót nem a pénzért szeretjük, az a helyzet, hanem azért, mert nekünk az jelentett valamit az a 2004-es csatlakozás, mert mi még a szocializmusban vetettük meg a lábunkat, akkor lettünk felnőttek, és nem csak azt jelentette, hogy nyithatunk cukrászdát Bécsben, ha erre a hülyeségre valaki esett.
2: Gondolom, tele van Bécs azóta még. Is magyar cukrászdában.
4: Igen, azóta is, hanem hogy az határon való átslisszolásnak a boldog élménye, az jelenti az én generációmnak az Európai Unióhoz való csatlakozást. A pénz az egy olyan hozzáadott érték, amit nem akarom eljátszani, hogy nem érdekel újságíróként, csak azt mondom, hogy nem csak ezt jelenti. És van egy olyan romantikus elképzelésem, hogy jutalomfalatot azért is kaptunk, mert hogy nagyon rossz képet festettek a magyarok korábban magukról, és most ezzel a 3,3 milliónyi magyar mondta azt, hogy nem akar távolodni az Uniótól, más a véleménye Ukrajnáról, mint amit eddig gondoltak rólunk, és hogy ezért talán kaptunk valami jutalmat, de közben majdnem biztos vagyok benne, hogy nem ez a megfejtés, hanem az, hogy osztottak, szoroztak, és így jött ki valamilyen egyébként protokoll szerinti járós pénz. Tehát, hogy az SMS diktálja, de egyébként meg van kedvem eljátszani a gondolattal, hogy jutalmazni akarták a magyaroknak a gesztusát, hogy oda lódultunk az unió mellé.
2: Attila, neked van egy személyre szabott kérdés, majd elmondom a kedves nézőknek részletesen, hogy mire költhetjük ezt az elég nagy pénzt, és az egyik tétel egy 1,5 milliárd euró elektromos hálózatfejlesztésre, hogy folytatni lehessen az új nap- és szélerőművek telepítését, és olcsóbb áramhoz jussanak a vállalkozók. Mivel ez a területet, gondoltam, hogy erre nálad kérdezek rá. Mekkora siker, vagy mekkora segítség ez? 600 milliárd forint.
5: Durva. Ez egy jelentős pénz, azért azt tudni kell, hogy az energetikában óriási pénzek forognak, tehát mondjuk nagyjából 8400 megawatt naperőmű van letelepítve, ez 8,4 milliárd euró. Tehát, és ez csak egy tétel az energetikában, tehát itt azért ez nem hozza el a megváltást, de arra mindenképpen jó, hogy ezeket például a hálózati fejlesztéseket, amik nagyon elmaradtak, ezeket meg lehessen valósítani. Most itt az a kérdés, hogy ezt a pénzt megfelelően fogják-e strukturálni. Tehát mondok egy egyszerű példát, Magyarországnak van egy energiamixe, egy erős nap energia fejsúllyal. Most ha ez jól van strukturálva, akkor mondjuk a tárolást segíti, vagy azt, hogy a fogyasztás akkor történjen, amikor termelési csúcsok vannak. És akkor ezzel aztán nagyon sok emberre lehet egyébként segíteni, hiszen nagyon olcsó lehetne energiát biztosítani. Ez mind-mind egyszerűnek tűnő dolog, de valójában nyelik a 10 meg 100 milliárdokat ezek a megoldások.
2: Mondok akkor a kedves nézőknek néhány adatot, és ti is figyeltek, és bármelyik megdobbantja a szíveteket, akkor térjünk vissza rá részletesen. Szóval 4 milliárd kohéziós forrás KKV, tehát közép- és kisvállalkozás finanszírozásra, közlekedésfejlesztésre, egészségügyre, 2 milliárd euró oktatásra, mindig szorozzák meg 350-nel, ezen belül felsőoktatásra, kutatásra, 4 milliárd euró megy már megvalósuló, vagy később megvalósítandó projektekre, amelyek növelik a magyar költségvetés mozgásterét, további beruházásokat indíthatnak, az előbb említett 1,5 milliárd elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárdért új vonatok, új intercity és elővárosi vasúti szerelvényekre, aztán lakhatási célokra 600-800 millió euró, ami újabb, ennek akár az ötszörösét generálhatja befektetési pénznek, és egy plusz, egy bónusz, jövőre ismét részt vehetnek a magyar fiatalok, a felsőoktatási hallgatók az Erasmus programban.
3: Hát ez a legutóbbi, ez mindenképpen megdobbantja a szívem, tehát én nagyon sajnáltam a magyar egyetemistákat, akik nem a saját hibájukból kimaradtak, tehát én is tanultam külföldön, a külföldi tanulás az egy megdöbbentő és nagyon fontos tapasztalatot ad, de ugye csatlakozva hozzád az energiához, tehát azért az egészségügy is nyeli a pénzt, az oktatás is nyeli a pénzt, hogyha valóban modernizálni akarjuk. Én úgy gondolom, hogy ez egy lendületet adhat, és valamilyen szinten az jutott eszembe, hogy az olyan, mint egy háború utáni újjáépítés kezdete, tehát azért az ország, a gazdaság, a társadalom le lett rombolva, és ez a lendület megindítása az mindenképpen kell, és innentől kell már az, hogy a magyar polgárok ehhez csatlakozzanak a lendülethez. Én tényleg optimista, hogy pedig általában nem szoktam az lenni.
2: Nekem is furcsa ez a mai műsor, mert pozitív dolgokról én még szerintem életemben nem beszélgettem, mert nem voltak ilyen horderejű ügyek, de hát most ez van.
4: Tök unalmas kormánypárti beszélgetést fognak itt
2: nézni. Elnézést, kedves nézőt, de hát ezt a műsort az élet szerkeszti, mi csak rácsatlakozunk.
4: Szóval én az oktatásos 2 milliárdra mondanám azt, hogy jaj, de jó, mert szerintem egyrészt egy a halál szimpatikus miniszterasszonya van, akit én nem ismerek egyébként, csak mindenkitől, meg az összes Facebook ismerőstől csupa jókat.
2: Nem fog visszatérni a gender lobby az óvodákba, iskolákba?
4: Nem, hogy rögtön nem.
3: Jött már azonnal a műtétek jönnek.
2: A műtétek tehát is jöttek.
4: Hát ha csak úgy nem, igen, hogy
3: mindjárt. És a katonák meg mennek Ukrajnába.
4: De ez ennyire jó érzés, hogyha belegondoltok, hogy ezekről a baromságokról nem hallottunk most már 2 hónapra, egy rohadt szót se sehol egy plakát, és még ez a romániai drónbecsapódás is olyan higgadtan van reagálva, hogy az rá, hogy mintha nem is ugyanabban az országban laknánk. Na mindegy. De hogy visszatérjek az oktatásra, hogy ott ezt még ráadásul azt gondolom, hogy ezt könnyű lesz elkölteni, vagy elköltést szervezni, mert azért ezeknek a pénzeknek a jó része, ezek utalfinanszírozós ügyletek, és hogy hát produkálni kell augusztus végéig valamilyen eredményeket, és még vonatokat se lehet szerintem olyan gyorsan berendelni, hogy ide érjenek augusztus végéig. Tehát igazából technikailag nem tudom, hogy ez hogy lesz, csak ilyen összeszorított izomzattal remélem azt, hogy ezt meg lehet ugrani.
2: És a kis vállalkozókhoz, akik a sor végén vannak, hogy jutnak el ezek a pénzek? Egy fórumbe telefonáló kérdezte, hogy ő tanácsot ad energetikával foglalkozó cégeknek, és ők már nagyon várják, hogy akkor, ha megvan a 6000 milliárd, akkor hozzájuk konkrétan, mikor csorog le valami.
5: Hát, hogy ezt hogyan fogják megoldani, ez egy jó kérdés, de viszont vannak már lefutott programok, amik valószínűleg szintén elhasználhatóak. Tehát itt arról van szó, hogy már a magyar kormány korábban kifizetett egy csomó programot, és most ezek ennek a keretéből. Tehát igazából a kassa lesz visszatöltve, az államháztartás. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős, és hogy nekem a szívemnek mi kedves, hát ezek mind elképesztő, alapvető dolgok, de ami talán a legfontosabb a fiataloknak az oktatás után, az, hogy legyen lakhatás. Tehát szerintem ezek a mai lakásárak a csillagos égben vannak, és nagyon fontos lenne, hogy sokkal több lakás épjön, és természetesen energetikailag kis rezsivel, és alkalmazkodva ahhoz, hogy milyen energetikai rendszerünk vannak, de alapvetően olcsók legyenek ezek a lakások, mert ez fogja ide visszavonzani a fiatalokat, illetve itt tartani az országban.
2: Nézzük akkor, hogy hogyan reagált Orbán Viktor, leköszönő miniszterelnök egy Facebook posztban. Mindjárt mutatjuk önöknek a grafikát, és én pedig akkor azt látva fel is tudom olvasni. Egy a lényeg, hogy megint bejött az egér a képbe. Felszólítjuk a miniszterelnököt, hogy azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt, csak az egérfogóban van, mondja tehát Orbán Viktor. Legutóbb az egér akkor merült fel, amikor kiderült az a beszélgetés Putyinnal, amiben Putyin az oroszlán volt, és Orbán Viktor akkori miniszterelnök az egér, de ez most egy másik egeres történet. Szóval mit szóltok ehhez a kommenthez?
4: Hát az, hogy helybe ment az egérért Orbán Viktor. Tehát, hogy ez annyira elképesztő, hogy akkor, amikor Orbán Viktor mindig arról volt híres, és szerintem erre titokban büszke is volt, vagy nem titokban, hogy ő ismeri a magyar nép lelkületét, vagy az emberek gondolkodásmódját, és az jó ideig tényleg így is volt, vagy ez látszott az eredményekből. De hogy az, hogyha valaki hazacibál egy rakáspénzt, és ez a hír, ami a politikával foglalkozó embereken túl még azokat is érdekli, akik nem foglalkoznak politikával, mert a pénz Magyarországon mindenkit érdekel, a közpénz megszerzése is mindenkit érdekel, és hogyha oda belecsapni ebbe, hogy mondjam, megbuktatott miniszterelnökként, és közlopásról elhíresült miniszterelnökként azt mondani, hogy mi van a paktumban, mi van a magyar von der Leyen paktumban, hogy adta el a hazát azért, hogy hazahozza ezt a temérdek pénzt, hát ki az, aki nem vagy fölháborodik ezen, vagy ki nem röhögi, mert ez a két reakció hát várható.
5: Tudod, az analitikusa.
4: Ja.
2: Még azt szokták mondani, hogy a sikerrel nem érdemes vitatkozni, már pedig ez nagyon úgy tűnik, hogy siker.
3: Hát ez mindenképpen siker, de számomra az az érdekes, hogy én azt gondolom, hogy részben a narratívák megtalálása és a propaganda hibái voltak a Fidesz kormányzatnak az, hogy elvesztették a választást, és most ugyanezt folytatják. Tehát én szerintem ugyanúgy ez nem hatékony, ez a brüsszelezésből, szerintem már nagyon sok embernek elege van, és azt is látjuk, hogy Orbán Viktor elkezdte, folytatta a Fidesz frakció, tehát megint ugyanaz megy, hogy ugyanazt üzenik ugyanannyi forrásból. Tehát én úgy gondolom, hogy amit mondtál egyrészt, hogy a sikerrel nehéz vitatkozni, de ez egy abszolút nem hatékony módszer, amit a Fidesz folytat.
5: Nem egyszerűen nem hatékony, hanem én azt gondolom, hogy ez a típusú kommunikáció kommunikáció, ez már annyira diszonáns, hogy én nagyon csodálkoznék azon, hogy ez nem okozna viszonylag rövid időn belül a Fideszen belül egy szakadást. Ez azért egy csomó embernek felvállalhatatlan. Ez egy marhasság, amit Orbán Viktor leírt.
2: Meg ebből a pénzből jut majd nem kormánypárti településeknek, szavazóknak jól járnak azok a vállalkozók is, akik a Fideszre szavaztak, hogyha tényleg olcsóbb lesz előbb-utóbb például az áram. Jó, nézzük meg akkor, hogy mit reagált erre a reakcióra Magyar Péter, mert a miniszterelnök nem spórol az energiával, a Facebookon is rendkívül aktív. Tehát ez a válasz Orbán Viktorra egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. Teljesítettük örömmel.
4: Hát erre mondtam, hogy helybe ment az egérfogóba.
2: Akkor nézzük a vállalásokat, mert ott is vannak érdekességek. Egyrészt, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ez be is jelentette a csatlakozási szándékot Magyar Péter. Az integritás hatóság megerősítése, és egy érdekes, az összeférhetetlenségek felszámolása, megszüntetik a kekvákat, azokat nyárig, amelyek nem egyetemeket működtetnek, az egyetemeket működtetőket pedig jövő nyárig. Ezért az elég jelentős változás lesz ebben a rendszerben.
5: De gyakorlatilag ezt ígérte Magyar Péter. Ez egy transzparens működés, eredményez, jönnek az uniós pénzek. Nehéz ebbe belekötni, tehát egy normális
2: intézkedés. Igen, csak akik érintettek, hát ott az, hát arra mondom, jó, hogy jelentős persze, változás, ez például a Matthias Corvinus Kollégium alapítványát is megszüntetik.
3: De szem nem fog vérezni a szívünk, de ez most nem volt szép talán, de tényleg tudjuk azt, hogy milyen korrupció volt Magyarországon. Szerintem mindenkinek vannak ismerősei, akik elmeséltek, hogy mi hogyan működött, és én bízom, tehát ugye nem lehet teljes mértékben egy országban kiküszöbölni a korrupciót, de jelentősen lehet csökkenteni, és én bízom abban, hogy ez meg fog valósulni. És visszatérve, valószínűleg azért is kapott Magyarország előre ígérvényre ennyi pénzt, mert ez azért egy sok mindent megtett a kormányzat pár hét alatt, és ennek egy nagyon fontos eleme volt ez az Európai Ügyészség, amihez csatlakozunk.
4: Így van, és egyébként ez nagyon hasznos látszatok keletkeznek attól, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, hogy a bíróságot visszakúszunk a bíróságba. Tehát, hogy ezek a gesztusok, ezek olyan üzeneteket hordoznak azoknak az embereknek is, akik egyébként nem csüngenek naponta a politikán, hogy rendeződnek a dolgok, mert hogyha Magyarországon kívüli szervezetekkel is hajlandóak vagyunk szóba elegyedni, és hogy mondjam, csak az európai sztenderdeknek megfelelni, akkor az egy közbizalmat szülő dolog, mert hogy a magyar intézményrendszer normális működésébe is jobban kezdünk el bízni attól, hogy azt mondjuk, hogy nincs semmi titkolnivalónk, átláthatóság van, tudunk kapcsolódni ezekhez a nemzetközi intézményekhez.
2: Ez olyan gyanúsan egyszerűnek tűnik nekem, de lehet, hogy túl sok krimit nézek meg, túl sokat értem az elmúlt 16 évben, pont 16-ot, szóval, hogy ezek általában nem szoktak ennyire egyszerűnek lenni, de lehet, hogy...
3: Szerintem most sem lesz ennyire egyszerű.
4: Nem, biztos nem lesz.
3: Biztos, hogy lesznek ügyek. Ez is az a fontos, hogy például ezeket hogyan fogják kezelni. Tehát amikor kibukik egy első ügy, hogy a Tisza kormány ezt erre ráfekszik és megoldja, vagy pedig megpróbálja eltúsolni, bízom benne, az első lesz ebből. Ez biztos, hogy nem egy sima folyamat, tehát minden országban van korrupció, minden országban vannak gazemberek, de most talán nagyobb figyelem irányul erre.
5: Az Európai Ügyészségnek van egy óriási előnye, ez egy kommunikációs, ami a ti előnyötök, hogy folyamatosan fog témát szolgáltatni, és valószínűleg korábbi ügyekhez fog hozzányúlni, ráadásul egy elképesztő rutinnal, és nagyon látványosan szokták csinálni. Tehát én amikor külföldön voltam, többször, hát volt olyan, hogy közvetítették, hogy a parlamentből vezetnek ki egy képviselőt bilincsben, és azért erre úgy odafigyel az ország, ha a világ nem is, de az ország, igen, és ez általános, hogy ők látványosan, tényleg szimpadias módon intézkednek, és hát ez tulajdonképpen a NER-nek a végső lebontásához egy nagyon erős eszköz, tehát ez egy ügyes húzás volt a Tisza részéről, hogy igazából a bunkósbot, ami lecsap, az EU ügyészség lesz.
4: De minden esetre szerintem ennek semmi köze az EU ügyészséghez, de valahogy ilyen csipkerózsika álomból ébredeznek a magyarországi bűnüldöző szervezetek is. Hopp, és egyszer csak napi hírekben ilyen érdekeseket hallunk, hogy itt fordulat, ott megtaláltak valaki, az nem tudom én, 60 puszta ügyében valaki bead egy nem tudom micsodát a főépítész, azt hiszem az építész szövetség azt mondja, hogy hát nem volt azzal nagyon rendben. Néha egyébként szerintem kicsit komikusak, mert hogy annyira, annyira kilóg az összes lóláb, hogy mindenki fölébred egyszerre, és elkezd tenni.
2: De nem azért, tehát a rendőrség is hangsúlyozta. Egyébként
4: nem azért, a rendőrség majd is felébredt ma.
2: Ilyen konkrét ügyekről most elérkeztünk ennek a blokknak a végéhez, úgyhogy nézzük a napkérdését és a végeredményt. Ön számított rá, hogy 3 héttel a kormány alakítás után az Európai Unió 6000 milliárd forintnyi uniós pénzt szabadít fel hazánk számára? A végeredmény nem nagyon változott, 79%-a mondja válaszadóinknak, hogy számított erre, 21%-ot meglepte ez a gyorsaság. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak, mondjuk ez egy játék, semmiképp nem reprezentatív szavazás, és akkor ismertetek néhány érdekes kommentet. Emese azt mondja, Kapu Tibor lassabban jutott ki az űrbe, mint amilyen rajtot vett a Tisza kormány. János, bíztam benne, de hogy ilyen gyorsan, arra nem gondoltam. Éva, mindent is kell teljesíteni ennek fejében. Migráció, rezsi eltörlése, gyarmatosítás, Európai Egyesült Államok leszünk, nagyszerű kilátások. Gondolom itt a rezsi csökkentés eltörlésére utal Éva. László, a gyorsaság meglepett. Most már az a fontos, hogy ezek a források valóban megérkezzenek, és kézzelfogható fejlesztések legyenek belőlük az ország minden részén. Hajnalka, sejtettem, de csak úgy, ha olyan dolgokban nyit szabad utat, ami abszolút rossz az országnak. Julianna, igen, reméltem, csak nem ilyen gyorsan. Orbán Viktornak ez nem sikerült. Miért is? És végül Violetta, igen, Magyar Péter megfontoltan ígérte, gondolom felkészültek a szükséges jogszabályok módosításával. Köszönjük szépen a kommenteket. Ennyi volt az első rész itt az Aktuálban. Most jön egy rövid reklámszünet, aztán azzal folytatjuk, hogy Súlyog Tamás nemzetközi segítséget ígér. Kér.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, tehát az előbb azt mondtam, hogy Súlyog Tamás nemzetközi segítséget ígér, de ez csak azért van, mert néha nem tudok olvasni, valójában kér nemzetközi segítséget. Ehhez kapcsolódik a bejátszás, de nem konkrétan ezzel kapcsolatos. Nézzük meg, aztán megmagyarázom.
2: Egyre rosszabb a köztársasági elnök megítélése, derült ki a 21 kutatóközpont felméréséből, amit a Kontroll közölt. A kutatás szerint a teljes népesség 64%-a gondolja úgy, hogy Súlyog Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról. Mindössze egy harmaduk szeretné az, hogy kitöltse a ciklusát. A megkérdezettek többsége szerint az lenne a legjobb, ha önként lemondana, mert nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét. Ezt még a fideszesek 12%-a is így gondolja. Súlyog Tamás népszerűsége a korábbi elnökökhöz képest kifejezetten alacsony. Jelenleg még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalinnak is jobb a megítélése, mint Súlyog Tamásnak.
1: Ez az utolsó ütött meg engem. Ez minek tulajdonítható, vagy tudható be? Mert azért Novák Katalinhoz egy irgalmatlan nagy botrány kapcsolódik. Súlyog Tamáshoz ilyen jellegű ügy nem kapcsolható.
3: Ötletem ezzel kapcsolatban az, hogy a Súlyog Tamáshoz egy irgalmatlan nagy megalázás, amit elszenvedett, az kapcsolódik, és ez egy friss emlék. És az emberek, akik ezt megnézték, mert nem sokan tapadnak rá szerintem a közvetítésekre, a parlamenti közvetítésekre, de egyébként mostanában ennek nagy a keletje, meg ilyen rövid kis bejátszásokban a neten nagyon jól nézik a napi aktualitásokat, amikben a parlament igazi izgalmas csemegéket kínál, és ez a Súlyog Tamással való bánásmód, ami nekem egyáltalán nem volt kedvemre való, de nem kezdek el itt finnyogni, mert egyébként, hogy mondjam, csak mindent el kell ismernem, hogy eredményes, és nem az én ízlésem a döntő ebből a szempontból. Szerintem azért romlott az ő megítélése, mert olyan mértékben azonosulnak az emberek azzal, amit Magyar Péter produkál, mert az emberek imádják az eredményeket, és itt eredményeket látnak, és az ígéretek beteljesülését látják, és könnyen elhiszik azt, amit látnak, vagy amit mond nekik Magyar Péter ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kerékkötője volt az alkotmányosságnak, mennyire rosszul működött az a picike kis hatásköröket, amik egyébként vannak a magyar köztársasági elnöknek, azokat milyen szolgai módon töltötte be, és ezt elhiszik az emberek, és ezért rosszabb szerintem a megítélése, mint Novák Katalinnak.
1: Akkor nézzük gyorsan, amit jeleztem előre, tehát, hogy európai segítséget kér Súlyog Tamás. Az Európai Tanácsnak van egy független alkotmányjogászokból álló szervezete, ezt úgy hívják, hogy Velencei Bizottság. Ennek írt egy levelet Súlyog Tamás hivatala, illetve kiadtak egy közleményt, amelyben egyrészt leszögezik, hogy látják, hogy az új kormány átalakítaná az államfői berendezkedést, aztán arról írnak, hogy ő nem lenne kerékkötője semmilyen törvénynek, ami az Európai Uniós források hazahozatalát gátolná, és végül azt írják, hogy ez a Velencei Bizottsághoz fordul Súlyog Tamás, és ettől a testülettől kér egy állásfoglalást, hogy az ő elmozdításának a kísérlete az vajon összhangban áll-e az európai joggyakorlattal. Mit gondoltok erről a lépésről, mennyire lehet ez hatékony.
4: Én ez még egy pillanatra visszautalnék, amit a Katalin mondott, szerintem az is számít, hogy ennyire súlytalan, jellegtelen, észrevehetetlen államfőnk nem volt. Tehát ő az, aki leginkább megtestesíti azt, hogy ő gyakorlatilag az önjáró töltőtől, aki mindent aláír, és szerintem ennek is betudható. Tehát a valamennyi korábbi államfőnek azért volt egyfajta egyénisége, Novák Katalinnak is volt, talán szerintem ez is hozzájárul ahhoz, amit ugye mondjuk azért jól mondtál. Viszont nekem nagyon furcsa, amikor Súlyog Tamás arra hivatkozik, hogy Magyar Péter ezzel a lépésvel el akarja őt váltani, ezzel tulajdonképpen aláássa az államfői tekintét. Aki aláásta az államfői tekintét, az pontosan Súlyog Tamás, és valószínűleg az az ember, az a volt miniszterelnök, aki szerintem arra biztatja, hogy maradjon. Tehát én ahhoz a talán most hát tényleg többséghez tartom, aki azt mondja, hogy mindenki azzal járna legjobban, hogyha ő magától is viszonylag gyorsan távozna.
5: Igen, tehát Súlyog Tamás valóban szinte már felvállalhatatlan, de ez egy ügyes húzás volt a részéről. Tehát ez egy ügyes taktikai húzás volt, amivel egy elég kellemetlen helyzetbe tudja sodorni a Tiszát, úgyhogy ezzel ő lehet, hogy megnyerte azt, hogy ki tudja tölteni 2029-ig a tisztségét, amit egyébként remélek, hogy nem, mert valóban méltatlan és ciki, és egyszerűen ez ilyen még nem volt a magyar ifjúkori demokráciában, de ettől függetlenül ez egy ügyes húzás volt sajnos.
3: A Magyar Péter, Bizottság az egy konzultatív testület, tehát igazán semmilyen jogkövetkezményen nincs annak, hogy ha mondjuk magáévá teszi Súlyog Tamás érvelését, annak sincs jogkövetkezmény.
5: Igen, csak az optikája nem olyan az, az egész sztorinak. Tehát ez egy PR dolog, akkor ezzel vissza tud lőni, akkor itt tud menni egy adókapok, és ez egy más szintre viszi, mert eddig azért nagyon könnyű volt rajta fogást találni. Ez egy, itt most egy kicsit kiegyenlítettebb a játék, és mindenképpen egy ügyes húzás volt, és váratlan.
4: Csak én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez a Velencei Bizottság döntés, szerintem nem fog sietni, hogy a Velencei Bizottság döntése kedvező lesz Súlyog Tamásnak. Tehát elméletileg
3: júliusban ülésezik legközelebb, megnéztem.
4: Megvan a jogrend, a magyar jogrendben is arra, hogy hogyan lehet eltávolítani egy államfőt. Tehát lehet, hogy a Velencei
5: nagyon
4: Bizottság...
5: Nehéz.
4: Igen. Csak hogy lehet, hogy a Velencei Bizottság nem fog kifogásolni valót talán, vagy pedig olyat talál, amit a Tisza kormány figyelmen kívül tud hagyni, és tud úgy magyarázni, hogy mégse.
1: A Magyar Péter egyébként erre reagálva azt mondta, hogy amikor ő személyesen beszélt Súlyog Tamással, akkor azt a kérdést tette fel Súlyog, hogy ha lemondana, melyik minisztériumnál kell ezt jeleznie? Tehát, hogy már előrébb tartott az
5: ügy. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt ugye ez rámutat arra, hogy Súlyog Tamásnak egyrészt a belső saját erkölcsi mércéje szerint ő méltatlan, de másik oldalról a politikai játszmában pedig a státuszát, a hatalmi pozícióját őrizni akarja.
3: Lehet, hogy egy volt kormányfő egy más tanácsot adott Súlyog Tamásnak esetleg a lemondással kapcsolatban, tehát korán érdeklődött, hogy kinél kell majd bejelentenie a lemondását, mert aztán konzultált valaki mással, aki szerint esetleg nem kéne lemondani.
1: Akkor még nem tudta, hogy nem akar majd lemondani. Megnéztem, hogy a Velencei Bizottság magyar vonatkozásban milyen ügyekben szólalt meg, és itt van egy érdekesség, 2024 márciusában tehát egy olyan állásfoglalást ez a Velencei Bizottság, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalt meg kellene szüntetni, mert teljesen törvénytelen a működése. Nem szüntették meg, és az az érdekes, hogy ebben az időben már Súlyog Tamás volt a magyar államfő.
4: Igen, ez is mutatja azt, hogy valóban ugye nincsen kötelező joghatósága. A másik, ez volt még egy magyar vonatkozású döntés a Velencei Bizottságnak, ugye az ukrán kisebbségi és nemzetiségi törvény, ott pedig Ukrajna elfogadta végül a Velencei Bizottság ajánlásait, és sok mindent Ukrajna visszavont azok közül, amelyek hátrányosan érintették a kárpátaljai magyar kisebbséget. Most ugye jelent mondok magamnak, mert valaki figyelembe vette, tehát az Orbán kormány sem arról volt híres, hogy a külföldi bírálatokat mind jóvá hagyta, vagy elfogadta.
1: Akkor menjünk a következő témánkra. K. Endre mindennel és mindenkivel összefügg. Ha nincs K. Endre, akkor lehet, hogy most nincs az a jó ír, hogy kapunk 6000 milliárd forintnyi uniós pénzt, mert akkor még az a kormány van, amelyik bot volt a küllők között. Ugyanakkor K. Endre kapcsán lett Súlyog Tamás államfő, tehát egy univerzális személyiség, de mégsem ennyire pozitív a megítélése, ezt mutatja a ma reggel történtek, nevezetesen, hogy ismét őrizetbe vették, nézzük a bejátszást.
6: A rendőrség hamis tanúzásra kényszerítés miatt előállította és gyanúsítottként hallgatta ki K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. Most azért nyomoznak, mert az RTL stábja rejtett kamerákkal rögzítette, hogy K. Endre újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot.
7: Ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
6: K. Endre volt az, akinek 2 évvel kegyelmet adott Novák Katalin, akkori köztársasági elnök, ami aztán elindította a kegyelmi botrányt.
1: Szóval az RTL riportere, aki ezt a videót készítette, felhívta rá a figyelmet, hogy ez 26 hónappal ezelőtti videó, és nem igazán érte, hogy mi került 26 hónapba azon, hogy most előállítsák.
3: Moskovics Judit volt az illető, az RTL riportere, és egyébként elhivatottan ment utána általában a nevelő otthoni ügyeknek, tehát hogy ő ezt több éve csinálja. Ezt én se értem egyébként, hogy 2 év után a rendőrség most előállította K. Endrét, hirtelen fölébredtek, és már azóta kiengedték egyébként.
5: De K. Endrének ez a sztori most nagyon sokba kerülhet, mert előzőleg kegyelmet kapott, de az nem azt jelenti, hogy eltörölték és mentesítették a bűncselekmény alól, hanem csak annyi történt, hogy 5 évre felfüggesztették az ítélet végrehajtását. Most ezért, amit ő csinál, ezért nagyjából olyan 1,5 évet fog kapni, plusz az előző 3 év, 4 hónap, mínusz amit már leült belőle, ezt majd összbüntetésbe foglalják, tehát nagyjából egy olyan 3-4 év csendes magány vár rá, hát nem túl baráti környezetben.
1: És közben még mindig nem tudjuk, hogy miért kapott az alapesetben kegyelmet.
4: És nem vagy benne biztos, hogy ez ki fog derülni. Tehát ugye egyre közelebb kerülünk, most már eljutottunk odáig, hogy azt már tudjuk, hogy ki erőltette, de hogy őt ki próbálta meggyőzni, azt nem tudjuk, viszont visszatérni még arra, hogy amikor a műsorainél arról beszélgettünk, hogy meglepette minket az, hogy ilyen gyorsan ad az Európai Unió pénzt, és azt mondtuk, hogy az meglep, hogy ilyen gyorsan. Engem az lep meg, amit te felhívtad a figyelmet, hogy a rendőrség, meg az összes hatóság megváltoztatta a viselkedést, mondják, de a számomra a gyorsaság itt tényleg, tehát tulajdonképpen 1-2 héttel a választás után mindenki átállt az új kormány oldalára, és a szabad egy külpolitikai vonatkozást behozni, az is marha érdekes, ahogy átléptek Orbán Viktoron és kormányán a visegrádi 4-ből a 3-ak, akik ugye várták már a 4. muskétást, miközben korábban abszolút Orbán pártiak voltak, mondjuk legalábbis Donátuszot leszámítva. Tehát, hogy olyan gyorsan mennek, nekem ez a változás sebessége lep meg, hogy milyen gyorsan múlik el a világ dicsősége, hogy ezt annak lehet nevezni.
1: Hát akkor ebben a gyors változásban Balogh Zoltán viszont az állandóságot képviseli, ezzel a frappás átkötéssel fogjuk megnézni a következő kis bejátszást, mert ő elmondta, ez hogy azt tudja elmondani, hogy már 25-ször elmondott, nézzük, hogy mi az.
8: Beszélgetett Léva Janikóval, az Orbán család bármely tagjával erről a kegyelemről, Balogh úr?
9: Várakozni, ez nem egy korrekt eljárás. Sajnálom, hogy
8: ilyen. Beszélgetett Léva Janikóval, vagy bármely más emberrel, Orbán családban?
10: Ez egy normális eljárás, amit önök csinálnak itt. Nem beszélgettem Léva Janikóval természetesen. Úgyhogy ennél több, ezt a számbontam már 25-ször, úgyhogy...
8: És tartottál a parlamenti vizsgálóbizottság felállításától? Tartottál, hogy behívják?
10: Tessék, parancsoljon. Tessék,
8: jöjjön. De tartottál, hogy behívják ebbe a bizottságba?
10: Majd
8: meg kell. Ha behívják, akkor bemegy?
1: Szóval szerintetek az kizárható, vagy ti mit gondoltok róla, hogy kizárható, hogy tényleg ez történt, hogy Balogh Zoltánhoz becsöngetett K. Endre felesége, elmondta, hogy van a férje, akit elítéltek, de szerintük teljesen alaptalanul beszélgettek 2-3 órán keresztül, és Balogh Zoltán megállapította, hogy a teljes igazságszolgáltatás kudarcot vallott, mert ez az ember ártatlan, és elmondta többször ezt Novák Katalinnak, aki meghozta a döntését.
4: Én ezt kizártnak tartom. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy Novák Katalin is járt utána K. Endre szülőfalujában, talán a Balog Zoltán is járt. Tehát nem itt sokkal komolyabb összefonódás van a háttérben. Én nem hiszem, hogy ez egy véletlen dolog lenne. És számomra az is megdöbbent, hogy tulajdonképpen neki nem nagy volt kormányzati pozíciója, amikor ezt elérte, és hogy milyen hatása van az államfőre, tehát ez megint nem...
1: Hát a mentora demokratikus... volt, meg a főnöke is volt korábban, mint miniszter.
4: Igen, tehát mégiscsak egy államfőt nyomatékosan felszólítani arra, hogy tehát ez számomra azért mindenképpen szemben megyünk a forgalommal, tehát ez nem az eljárásrend, és az egész módszer, ahogy ezt utána kezelték, tehát hogy kétfajta indítvány jutott el, amit szintén szokatlan volt, utána jóvá hagyottat, a szolgáltatót megkerülve, tehát itt ez sokkal többről szól, csak én nem vagyok benne biztos, hogy ki fog derülni, hogy ki szólt végül, bár azért egyre inkább lehet sejteni, hogy valaki Orbán Viktor környezetéből volt az, akinek ez valamiért fontos volt.
1: Lévo Janikónak nem volna érdemes megszólalnia, hiszen őt próbálják gyanúba keverni, többször elhangzik a neve.
3: És miért nem kéri ki magának?
1: Igen, ez a kérdésem, hogy ez nem volna szerencsésebb, és egy határozott megnyilvánulás, és akkor le van zárva a történet.
3: Igen, de elméletileg így van, ahogy mondod. De
4: Orbán Viktor is mondta azt, hogy mindenféle korrupcióján föllépett, és azért ennek a valóság tartalmáról sem vagyok 100%-ig meggyőződve.
5: Hát amiből kimaradt? Jó, szóval Balogh Zoltánnal nekem két szinten van problémám. Az egyik az elemzői, másik személyes. Az elemzői az, hogy ő megtestesíti azt, ami ellen az elmúlt 200 év összes európai demokratizáló mozgalma fellépett, az állam és az egyház szétválasztását. Ő egy személyben volt egyházi vezető és miniszter is. Ez egy abszurdum, ez egy abszolút feudális modell. A másik, ami pedig a személyes, reformátusként, hogy ő érzékenységet mutatott egy pedofil bűnsegéd iránt, és eljárt érte, és most vélemezzük azt, hogy igazat mond. Tehát ő úgy érezte, hogy a lelkiismerete az diktálja, hogy ezt ki kell járni, hogy K. Endre szabaduljon. Gratulálok. És az a lelkiismeret, ami neki ezt diktálta, az akkor nem szólalt meg, amikor a gyerekekre és áldozatokra kellett gondolni? Hol volt ez? És hol mutat ő azóta bármiféle keresztényi megbánást, mondjuk egy vezeklést, egy bűnhődést, hogy lemondott volna az összes egyházi címéről, és élete végéig egy valóban hiteles bűnbánó magatartást folytat. Semmilyen nincs, úgyhogy számomra egy felvállalhatatlan ember.
1: Arról van információt, hogy az egyházat tudom, hogy megrázta annak idején az ügy, hogy elindult valami helyreállás, vagy továbbra is távol tartja az istentiszteletektől a hívek egy részét ez az ügy?
5: Egészen biztos, hogy távol tartja, mert olvasom a kommentekben, nagyon sokan hivatkoznak erre, és engem is. Tehát számomra ez felvállalhatatlan.
3: Nem lehet egyébként, hogy olyan érdemeket szerzett Balogh püspök az egyházánál, hogy annyi mindent vitt oda, annyi pénzt csatornázott oda, hogy egyébként így tudja megtartani most is az egyházi méltóságát?
5: Vélelmezhetően van valamilyen konstrukció mögötte, csak az egyháztól elvárjuk a valóban keresztényi erkölcsiséget.
3: Az egyház meg erre fütyül, és azt mondja, hogy kaptam.
5: És most úgy néz ki, hogy igen, ennyit, ez most ütközik. Ez minden esetre van itt egy nagy törés, és számomra ez a személyes dimenzió, ez egyébként ez nagyon meghatározó és megrázó.
4: És én biztos vagyok benne, hogy nem vagy egyedül, tehát szerintem nagyon sok református jövő gondol ugyanezt, tehát hosszú távon nagyon rosszat tesz az egész református egyháznak.
5: Sajnos nagyon.
4: Ezt Balogh úrnak is tudomásul kéne, vagy meg kéne értenie. És még egy dolog, hogy minél tovább húzódik ez a dolog, annál rosszabb a jelenlegi ellenzéknek. Hát ugye ez indította be tulajdonképpen az egész Tisza jelenséget, és amíg ez napi renden van, addig ez folyamatosan nagyon rossz. Tehát talán a Fidesznek is jó lenne, hogyha kiderülne, hogy végül mi történt.
1: Az utolsó témákra nagyon kevés idő maradt, úgyhogy a bejátszást átugorjuk. Arról van szó, hogy az ügyészség szerint igenis jól haladnak az MNB botrány az 500 milliárdos vagyonvesztés ügyében. ez az összefoglalása annak a bejátszónak, amit most kihagyunk, de nézzük meg azt a fotót, amit ezzel kapcsolatban szeretnék önöknek megmutatni, hogy tudnélik, van az elhíresült lomb nélküli lombkorona sétány története, ezt sikerült összehozni 64 millió forintból, bár lehet, hogy a polgármester pont azt az erdőt vágatta ki, aminek a fájból ez a tákolmány készült. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ez 2018-ban történt, és most 8 évvel később sikerült vádat emelni a polgármester ellen, és akkor próbáljunk aránypárokat felállítani. Ha ebben az ügyben 8 év kellett egy vádemeléshez, akkor 2100-ban lesz szerintetek az MNB ügyben?
4: 2614, kiszámoltam.
5: Én úgy gondolom, hogy egy év, másfél év. Tehát olyan súlyú ügyről beszélünk, és egyébként itt, amikor az első letartóztatások lesznek, olyan jelentős, tehát olyan nagy büntetésekkel fenyegetik ezeket az elkövetőket, hogy pillanatok alatt föl fogják dobni egymást.
1: Ez egy nagyon optimista forgatókönyv.
5: Hamar elkezdenek dalolni, hát a büntetőügyvéd voltam egy darabig, láttam én azt, ó, a nagyfiúk bejöttek, volt, amelyik ordítozott még velem is a folyosón, aztán amikor vitték vezetőszáron, akkor előre köszönt, hogy jó napot kívánok, ügyvéd úr, mintha nem ugyanaz az ember lett volna. Úgyhogy itt most még lehet villogni a luxusautókkal, de amikor föl kell venni azt a kis csíkos pizsamát, akkor mindenki kicsit kisebb lesz az arca. Előzetes letartóztatásnál ez még nincs, ezt csak szimbolikusan mondtam, de a helyzet az nagyon át tudja írni a lelket.
4: Egyébként én pont ebben bízom, tehát amit mondasz, hogy nagyon sokan lesznek, akik nem akarnak más helyet ülni, és valóban ez előképzelhető más ügyekben is, hogy a kis halak elkezdek dadolni, az is elképzelhető, hogy valakik azért elraktak dokumentumokat, épp hogy majd védjék magukat, tehát ez talán igazad van, hogy ez ebből hamar lesz valami.
3: Igen, egyébként meg egyre több olyan ember is, aki mondjuk nem érintett bűncselekményben, egyszerűen csak korábban nem akart beszélni, mert nem akart belekeveredni, de pontosan tudja, hogy mit, honnan, mennyibe került, ki volt az, aki megjelent, ki az, aki vásárolt, tehát hogy egy csomó szereplő, mellékszereplő elkezdi magát biztonságban érezni, és ez a nyomozásokat gyorsíthatja, nem beszélve arról, hogy a nyomozó hatóságoknál az igazságügyben is nagyon sokan szeretnék megtartani az állást, és ebből elkezdenek villámgyorsan dolgozni. Ez a cinikus része a dolognak, a valóságos, amiben egyébként jó ízűen hiszek, hogy azok az emberek, akik a bűnügyi, tehát a büntető ügyekben érdekeltek voltak, dolgoztak bennük, ezek az emberek szívesen teljesítik a saját kötelességüket, meg a saját szakmájuknak szívesen hódolnak most, hogy nincs retorzió. Tehát, hogy ettől is gyorsulnak föl ezek az ügyek.
1: Köszönöm szépen, elég nagy a szórás a 2600-tól az egy-két éven belülig. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ennyi fért a mai aktuálba, további jó tévézést, szép hétvégét, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már csak nem 200 szolgáltatási ponton működik az a fajta menzarendszer, iskolákról beszélünk, ahol a gyerekek maguknak szednek. Először is választatnak több dolog közül, és akkor szedhetnek maguknak. Enyedi Csaba, az Organic Supermenza kommunikációs igazgatója, vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Szép reggelt kívánok!
1: Én azt gondolnám, hogy a grízes tészta lekvárral, porcukorral megszórva, azt mind bezabálják, a gyerekek azonnal a kelkáposzta főzeléket meg ott hagyják. Szóval nagyon jó a több menüs szabadszedéses rendszer, de abban benne van ez a fajta szabadság is, amivel gondolom, hogy élnek is a gyerekek. De lehet, hogy ennél összetettebbek a tapasztalatok.
2: Valóban összetettebb, és a tapasztalat talán a legnagyobb kulcsszó ebben. Mi egy több évtizede működő szolgáltató cég vagyunk, és mindig a szolgáltatási szemléletmóddal próbáltuk meg a munkánkat végezni. Ehhez egyébként nyilván kell a szakértelem is, és az a tapasztalat, ami az étlapok összeállításával kapcsolatos. Ha szabadszedéses menzáról beszélünk, akkor azt azért látni kell, hogy a Supermenza programban olyan tapasztalt dietetikusok és kínálatfejlesztési szakemberek dolgoznak, akik egyszer mind össze tudják hangolni a jogszabályi háttérrel, hiszen van olyan rendelet Magyarországon érvényben, amit minden közétkeztetési szolgáltatónak kell végeznie, és ennek megfelelően azokat a menüsorokat, ha már itt tartunk, hogy grízes tészta és kelkáposzta főzelék, tehát olyanokat kell párosítani, amelyek egymásnak a pandantjai, mert ebben az esetben nyilvánvalóan az aznapi elfogyasztott mennyiség az billenne egy olyan irányba, ami nem biztos, hogy a teljességet ösztönözni, ezért amikor tésztás étel van, figyelem, a vonatkozó rendeletnek megfelelően a 37/2014-es EMMI rendeletben például száraz tésztából készült főétkezés, az 2 hét alatt összesen 2-szer lehet egyébként, tehát ez 10 szolgáltatási napot jelent, 10 iskolai napot, amin belül ennyiszer lehet, mert a gyerekeknek könnyű volna minden nap tésztát adni, és minden nap jókedvel megennék, de ennél jóval változatosabban kell fogyasztaniuk.
1: Az én időmben annyi volt a táplálkozás tudománya a menzán, hogy nincs olyan, hogy nem ízlik, csak olyan, hogy nem vagy elég éhes. És akkor ezzel tulajdonképpen le volt rendezve a dolog. Azt gondolom, hogy ennél már fejlődött a közétkeztetési szemlélet is, meg a jogszabályok is fejlődtek. A gyerekek, szülők, ők mennyire fejlődtek, mennyivel másabb az ízlés? Valahogy lehet ez skálázni 10 évvel ezelőtti állapothoz képest?
2: Lehet, és 20 meg 30 évvel ezelőttihez képest is lehet fejlődni.

0: Öttek, ők egy másik irányban fejlődtek, olyan irányban, hogy egyre kevesebb ételt szeretnek és ismernek a gyerekek, már a szüleik is olyan korosztályhoz tartoznak, hogy nem teszik kötelezővé a mindenféle ételnek az elfogyasztását. Ezért is nagyon fontos volt a Supermenza programnak a bevezetése, és figyelem, ez nagyon fontos, mert amióta ez a program, ez szárnyra kapott és ilyen népszerűségre tett szert, ezért nyilván országszerte, mégiscsak Magyarországon vagyunk, megjelentek a sufni tuning megoldások, meg az olcsóbb utánzatok. Arról szól ez a dolog, hogy nem merül ki ez csak abban, hogy szabadon szedhet magának a gyermek, hiszen itt nem kell előre választani a Supermenza programban, ott döntheti el a gyermek, hogy mit szeretne enni. Szeptembertől minden iskolában már háromféle főétel, amiből az egyik mindig húsmentes. Az a húsmentesség a fenntarthatóságos és az edukációt is segíti, valamint a gyermekeinket megismerteti azokkal a fogásokkal, amivel esetleg még nem találkoztak.
1: Hogy de bocsánat, lehet nem adni. Lehet, hogy az fog ott maradni, a rántott hús meg elfogy?
0: Egy picit összetettebb a dolog. Nagyon sok kisgyerek egyébként alapvetően a húst azt majdnem, hogy diktálásra eszi. Valóban a szelet húsokkal, a kis dinófalatok, a chicken wings természetesen jól fogynak, de a menő összeállításnál itt is fontos, hogy bevezetünk olyan nemzetközi kitekintésben is népszerű ételeket, mint például a dál, meg egyebek, amik zöldség alapúak, de épp ez a lényege, hogy megkóstolhatnak, és nem csak egyből ehetnek, hanem ha már ott van a húsmentes, meg tudják kóstolni a másik menüket is, variálni az egyik feltételt a másik körettel. Sőt, erre biztatunk mindenkit, csak az étkezés végén legyen üres a tányér.
1: Na most ez egy kúcskérdés. Azért az egy visszatérő tapasztalat, hogy a szülő befizeti a menzát a gyereknek, a gyerek meg mégis éhesen megy haza, mert nem ette meg azt, amit ott elé raktak. Ez volt általában az edd meg leves és a finom főzelék, és ezek tulajdonképpen ilyen gyűjtő fogalmak. A fene se tudja, hogy melyiknek mi a receptje, mert tulajdonképpen bármi lehet. Itt viszont mondjuk ízlik is neki, elhiszem, készséggel elhiszem, hogy ízlik neki. Nem az van, hogy többet eszik, mint kéne? Ott van előtte.
0: A tapasztalatunk az, hogy az első pár hétben valóban van egy kis túlfogyasztás. Egy kicsikét még valahol még versenyeznek is a srácok azzal, hogy ki mennyit tud elfogyasztani. Egyébként nélkülözhetetlen szövetségeseink, a pedagógusok nyilván, akik szintén ott állnak és segítenek, egyébként bátorítják is a gyermekeket azzal az első egy-két napban, hogy szabad szedni és megfogni azt a merőkanalat. Viszont egyéb iránt nem jellemző az, hogy kórosan többet fogyasztanának. Mi kihelyezünk minden
1: nap... Ez nagyon jól mérhető. Abszolút. Hány gyerek van? Mennyi fogy? Tehát ez nem tudom, nyilván összetettebb a szakma, de én mondjuk ezt algebrai szinten a négy alapművelettel
0: valahogy. Alapvetően ez egy jó logika, mi viszont ki is helyezünk mindegyik fogásnemből egy mintaadagot, ami a vonatkozó táplálkozás egészségügyi rendeletnek a korcsoportonkénti megfelelő adagolásával megegyező mértékű, és annyit kérünk, hogy elsőre ennél többet senki ne szedjen, aztán utána, ha még éhes, akkor nyugodtan akárhányszor.
1: Sok az allergiás táplálkozási zavarra, kóros evéssel vagy kóros nem evéssel rendelkezik, már gyerekkorban testképzavar, őrület egyébként, hogy mik vannak. Ezeket hogy lehet összeegyeztetni azzal, ami aztán oda kikerül a menübe?
0: Válasszuk külön azokat, akik speciális táplálkozási igényen rendelkeznek, valami ételallergia vagy ételintoleranciával, ami orvosilag igazolt, akkor nekik külön dobozoltan a keresztszennyeződés kizárására ők továbbra is külön dobozoltan kapják meg felcímkézve a nevükkel, a diéta típussal, hiszen ott nincs tévesztési lehetőség. Azok viszont azok a gyermekek, akik akár többet ettek, akár kevesebbet eddig a kelleténél, ennek a fajta változatosságnak egy olyan pozitív hozadéka van többek között, hogy megkóstolnak olyan ételeket, amiket korábban nem ettek, picit színesebb, picit változatosabb, vagy éppen sokkal, és ezáltal sokkal egészségesebb is lesz az életvitelük, és ne felejtsük el azt sem, hogy egy fiatal felnövekvő generációhoz így hozzá tudunk járulni, hogy egy kicsit visszaforduljanak az igazi, ugye az elejénk úgy mondták ezt, hogy egyenek igazit, mert a minden eddiginél nagyobb szükség van erre, azt hiszem.
1: Enyedi Csabának, az Organix Supermenza kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lettem.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi a

0: és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az ENSZ világegészségügyi szervezetének a kezdeményezésére 1988 óta minden évben május 31-e a dohányzás mentes világnap. Hát mit lehet egy ilyen világnappal kezdeni? Mire jó ez? Ez a legegyszerűbb kérdés talán, amivel elindulhatunk. Azt nem, hogy mindjárt meglátják, hogy van itt elég sok minden. Kecskés Norbert foglalkozás, egészségügyi orvos a vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt!
2: Köszönöm, hogy eljött hozzám. Miért van szükség dohányzásmentes világnapra? Azt értem, hogyha ez így elhangzik, akkor valami olyasmire próbáljuk felhívni a figyelmet, ami nagyon fontos, de önmagában intézkedések, cselekvések nélkül kétséges, hogy egy ilyen nap, hogyha május 31-et kinevezzük, olyan nagyon messzire vezet önmagában.
3: Hát igen, ugye volt egy kezdeményezés, hogy 2040-re az európai országokat füstmentessé teszik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felnőtt populáció kevesebb, mint 5%-a dohányzik. Tehát az lenne a cél. Ezt jelenleg egy ország teljesítette 2024 végére, Svédország. Tehát ez a svéd modellnek is hívják. Svédországban ez bekövetkezett, megtörtént. És sajnos azt kell mondjam, világviszonylatban még mindig közel 1,3 milliárd ember dohányzik. Ugye ezért a svéd modellt végigvizsgálva, hogy sikerült nekik azért azt a nem kicsi célt elérni, ugye megnézték, hogy ugye van egy ilyen közegészségügyi megközelítés, ez az ártalomcsökkentés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez elismeri a dohányzás káros hatásait, de célja, hogy a éghető termékeknek az egészségre gyakorolt káros hatását csökkentse azáltal, hogy informálja, tájékoztassa a felnőtt fogyasztókat az égés nélküli termékeknek az alternatívájáról, ami ilyen például a hevítéses dohánytermékek, a nikotinpárna vagy az e-cigaretta.
2: Most ezt nem gondoljuk, hogy ezek ártalmatlanok volnának, vagy ne volnának más tekintetben. És azokat a fajta ártalmakat, amit a papír vagy a dohánylevélnek az izzítása, az abból van ártalom, és akkor ezeket csökkenti, de nem azt jelenti, hogy ez most egészséges.
3: Nem, Isten őriz, nem. Ugye a következő helyzet, hogy az egészségre gyakorolt káros hatás a dohányzásnak, ugye a vizsgálatok alapján a dohány elégetésekor keletkezett dohányfüst belégzésében lévő közel 4000 hatóanyagnak a szervezetbe kerülése okozza. Ugye krónikus betegségek, krónikus tüdőbetegségek, rosszindulatú tüdődaganatok, szívérrendszeri problémák, ezek abszolút okokzati összefüggésben hozhatók nyilván egy idő után. Ami a égés nélküli termékekkel kapcsolatban, abban nincs dohány. Nikotin van. Tehát azt mindig el szoktuk mondani, hogy ami a hozzászokást okozza. Tehát természetesen nem egészséges.
2: De pont a függőséget kiváltó vegyület, az megtalálható ezekben.
3: A nikotin, így van. Ugye a maga a dohányzásról való leszoktatás lenne itt a fő cél, ehhez viszont hát több tényezőnek jelenléte lenne szükséges. Nyilván egy reális célt tűzhet ki az ember, vagy kell, hogy kitűzön, egy elhatározás, egy motiváció, és ugye azt szokták mondani, hogy szépen fokozatos lépésenként azért ezt el lehet érni.
2: Azt, hogy egyik napról a másikra ez nem működik?
3: A vizsgálatok alapján ennek kisebb a százaléka, hogy utána ne kezdjen el megint dohányozni. Tehát általában ez az egyik napról másokra, főleg aki mondjuk ilyen erős dohányosokról beszélünk, lehet, hogy így egyik pillanatra a másikra lehet, vannak erre is példák, de ugye a tapasztalat azt mutatja, és ez irányból elvégzett felmérések, hogy mégiscsak ez a fokozatos leszoktatás az, ami
2: eredet. Ez fizikai vagy pszichikai függés?
3: Mind a kettő. Tehát mind a kettő.
2: Ugye, mivel szociális is, mert az társaság is kapcsolódik hozzá. Tehát ez nagyon sok minden összefügg.
3: Így van. Ugye már most gyakorlatilag a mai világban már ugye vannak olyan helyek, ahol legtöbb helyen tilos a dohányzás, vannak kijelölt dohányzási, ahol lehet dohányozni, de ugye mindenképpen az egy lényeges része ennek, hogy ha már dohányzik is az ember, akkor legalább a dohányfüstöt, ami bizonyítottan káros a szervezetre, az valamilyen formában, hogy ezekkel az alternatív megoldásokkal, az égés nélküli készítményekkel azért legalább azt ki tudja küszöbölni.
2: Itt meg lehet közelíteni, kell is orvosi szempontból ezt a kérdést, de hát itt azért társadalmi szintről is.
3: Abszolút.
2: Társadalmi szintről is beszélhetünk. Fölfogja azt, nyilván nem azért, mert hülyék, vagy nem, hanem egyszerűen lehetőséget biztosít-e arra a döntéshozói szinten az apparátus, hogy ez a sokféle szempont, az, hogy egészségügyi, az, hogy társadalmi, az, hogy a szokás az nem csak fizikai, hanem mentális, pszichés és szociális is. Szóval annyi minden függ ezért. Ja, és hát abból egyébként kárvonatitkot csinálni, hogy gigantikus üzlet világszerte. Szóval ez a sok tényező, amikor találkozik, akkor lehet egy ponton megfogni és megpróbálni onnan megoldani a problémát.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy kollektív, tehát ez egy társadalmi összefogás, kormányzati döntések, tehát ez egy több tényező, amit itt elmondtuk, ugye pszichés kezelés, egészségügyi kezelés, szociális kezelés, vagy összefogás kell ahhoz, hogy azt a célt, amit ugye kitűztek, hogy a felnőtt populáció 5%-nál kevesebb dohányozzon, azt el lehessen érni. Egyébként ez 2040-re volt kitűzve, nagyon úgy néz ki.
2: Reális?
3: Nem, tehát ez nem. Ezért 2100-ra meghosszabbították.
2: Ezt picit kitolták a határidőt,
3: egy picit kitolták.
2: Valamennyire a tolerancia azért, mert mindig megszokott természetesen jelenni. A fiataloknak a dohányzása az egy nagyon, nagyon kardinális kérdés. Igen. De mindig is az volt.
3: Igen.
2: Mindig is az volt. Most hogy állunk ezzel? Mit tudunk róla?
3: Hát ugye a felmérések alapján rosszul állunk, azt kell mondjam. Nagyon sok fiatal dohányzik, és ugye itt nem is mert 18 év felett ugye azt tartjuk, ugye a felnőtt populációba azt tartozik, de sajnos a 18 év alattiak is, de középiskolában is viszonylag gyakori. Ez a, ugye, ahogy ugye említette, ez a szociális történet. Ugye nekem két fiam van.
2: Van egy kicsit ilyen beavatási ritmus is benne, tehát itt ott egyéb tényezők is, életkori sajátosságok is
3: bejátszanak. Hogy azt nem veszik be, aki nem dohányzik, stb. Elképzelhető ilyen mondjuk szempont is. Nekem ugye két fiam van egy 19 éves, meg egy 13 éves, nyilván a 19 évesnél igazából fel sem merült ez. Mi ugye azért otthon nem dohányzunk. Tehát azért ez egy fontos része, hogy a családnak a szerepe, az én azt gondolom, hogy a fiatalkori, vagy a fiataloknál való dohányzásban, az mindenképpen egy meghatározó. Tehát azt szokták mondani, hogy amit otthon lát, de ez abszolút érvényes erre a mondjuk irányra is, vagy erre a szokásra is.
2: Az edukációnak hol van a helye?
3: Én azt gondolom, hogy a fiataloknál kell már elkezdeni abszolút az edukációt, és már általános iskolában bizony, minél korábban elkezdjük az ezzel való tájékoztatást, képzéseket, ott az minél hamarabb megjelenik, annál hamarabb tudatosul ez, hogy azért ez nyilván ezt el kéne kerülni.
2: A svédek azok csak pusztán azzal érték el azt az eredményt, amit elértek, hogy alternatív eszközöket, ártalomcsökkentett eszközöket, hát ezek mind kaphatók nálunk is.
3: Így van. Ha nem csak azzal, nyilván a svéd társadalom egy más jellegű felépítésű, de ez egy jelentős szerepe volt, hogy ezek az égés nélküli termékek, ugye ezek az alternatívák, ugye a hevítésre dohánytermékek, nikotinpárnál egy cigaretta, az bele tudott szólni abba, hogy legalább ugye a füstmentességet, illetve a dohány füstmentességet elérjék.
2: Itt Magyarországon látszik, hogy ebbe az irányba eltolódik a fogyasztás?
3: Lassan. Azt kell mondjam, tehát a statisztikák azért azt mutatják, hogy még mindig nagyon sokan a hagyományos dohánytermékek fogyasztják, és ez irányban. Tehát lassan-lassan van itt is azért, azt mondanám, hogy azért van, már látunk apró fényt az alagút végén, de azért még ezért nagyon sokat kell tenni.
2: Viszont kevésbé menő talán most már a dohányzás. Változik a hangulat, a társadalmi megítélés?
3: Igen, én azt gondolom, hogy azzal, hogy ugye nagyon sok helyen nem lehet már bent dohányozni, tehát ahhoz, hogy valamilyen ki kell menni, ha mondjuk télen hideg van, stb. Tehát ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy a maga a társadalmi megítélés ebből a szempontból azért mindenképpen a nem dohányzás irányába fordult, és ez a folyamat, ez így.
2: Ez tart.
3: Igen.
2: Kecskés Norbert foglalkozás egészségügyi orvosnak, doktor úr, köszönöm. Örülök, hogy itt voltál.
3: Én is örülök, köszönöm szépen.
2: Önöknek akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot, köszönöm a mai, illetve az egész hetes figyelmüket is. Hétvégén jó idő lesz, hogyha tehetik, menjenek a szabadba, vigyázzanak egymásra és magukra is. Viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

marad. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

neked. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni.

0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Köszöntöm Önöket! Ülésezik ma a parlament, először az új kormánnyal, és például mindenféle vizsgálóbizottságok létrehozásáról fognak dönteni. Azért mondom, hogy fognak, mert ezt az adást ezt délelőtt rögzítjük, úgyhogy majd érintőlegesen erről is fogunk beszélni. Lássuk, hogy ma kikkel. Konok Péter történész.
3: Jó estét kívánok!
2: Balogh Gábor újságíró.
4: Jó estét!
2: Kócián Péter újságíró kócs.
5: Jó estét kívánok!
2: És Hont András újságíró van itt.
6: Jó estét kívánok!
2: És hogyha megengeded mindenek előtt, van egy kérdésem hozzád, ami sokakat érdekel.
6: Megengedem.
2: A múlt héten, hát elég sokat szerepeltél a sajtóban ezzel a bizonyos 500 milliós támogatással.
6: Ha nekem mondod, egészet el kellett volna költeni egy propagandafilmre, és akkor most várhatnám a kabinet főnöki kinevezésemet. Ez lett volna szerintem a megfelelő út. Na jó, akkor kezdjük az elején. Jó, és picikét lehet, hogy hosszabb leszek, mert szeretnék kimerítően válaszolni akkor. Amikor Magyar Péter színre lépett 2024-ben, akkor egy egészen módszeres kiszorítás kezdődött a mainstream magyar médiában, a független magyar médiában, mindazokat illetően, akik kritikusak voltak, akár Magyar Péterrel, akár úgy általában a média működésével szemben. Február 11-én adta az első interjúját a Partizánnak, és február 10-én már ott kommentelt nálam, hogy jól fizet a Tóni, és amikor hát nem adtam olcsón a bőrömet, ezek után példátlan és soha nem látott hadjárat kezdődött, hogy az átlátszó szakítson meg velem minden kapcsolatot, de ugyanúgy 2024-ben publikálhatott a Schiffer utoljára. A mainstream médiában szűnt meg egyikünknek, aki a te helyeden szokott ülni, az elemző műsora, mert a másik ember kiszállt belőle. Két nagy hírportál élén is váltás következett be, mert az addig ilyen mérsékeltebb irányvonalú főszerkesztő helyett jöttek eltökéltebben ellenzékiek. Ebben a helyzetben 24 végén, kvázi garázs cégként, annyiban nem garázs cégként, hogy két másik média céggel, média partnerségben indítottuk el az 5 média Kft-t, ketten tulajdonoltuk. Ez az a cég egyébként, ami csak sokaknak problémát okoz, hogy a mérlegek között eligazodjanak, amely 75 millió forintot termel tavaly, tehát értékesítésből származó bevétele van csak. Amikor ez a cég elindult 24 végén, és amitán látszott, hogy kik vannak benne, ki a csapat, mit írunk, hol jelenik, meg mekkora az elérésünk, én nyilatkoztam még előtte, hogy szeretnénk majd valamikor videós tartalmakat is, nem tartunk még ott. És amikor az 5 média már működött, akkor engem többen megkerestek, hogy ők segítenék akkor azt, hogy videós tartalmaink is legyenek, felgyorsítanák ezt a folyamatot. Mondtam, hogy hajrá, hát én semmi rosszat nem vagyok az elrontója, nyilvánvalóan az, hogy én mit csinálok, abba beleszólást nem engedek, mint ahogy én sem szólok bele abba, hogy a szerkesztőink mit csinálnak. Nyilvánvalóan az kikötés ilyenkor, hogy közpénz az ne legyen benne, de Mészáros Lőrincet se keressék e felé. Annyit tudtam még csinálni, hogy létrehoztam egy külön céget, ahol ez a időközben csinossá vált összeg összegyűlt, és az teljesen függetlenül az 5 médiától, ameddig működik, működik. Nagyon remélem, hogy ugyanaz lesz vele, mint a kisebbik céggel. Nyilvánvalóan olyanok találtak meg az előzmények ismeretében, akiknek tetszett az, hogy az időközben miniszterelnökké vált ellenzéki vezető az velünk, velem gonoszkodik, és nyilvánvalóan olyanok, akiknek kifejezetten tetszett az, hogy a mainstream médiával folyamatosan háborúban állunk, vagy valamiféle ilyen kritikáink vannak, de hát

0: kívánok a messianisztikus selfie politikáról és a globális média ilyen redistribúciós központjairól. Nekem hosszú-hosszú évek óta megvan a saját véleményem. Engem ahhoz nem kell megvenni. Én ezt tudom, biztosító kötél nélkül hajnal 5-kor is. Ez az, hogy valamiféle furmánnyal és rengeteg pénzzel elérik, hogy nekem az legyen a véleményem, ami. Na de, összességében, bár viszem én a balhét, ebben rutinos vagyok, hosszú évtizedes tapasztalatom van benne, de azért nem rólam van szó. Nem csak rólam van szó, vagy elsősorban szerintem nem rólam van szó, de mások ezt máshogy fogják interpretálni. Hanem arról a 50-70 emberről, amelyik ennek a alkotó közösségnek a tágabb garnitúrája. Aminek az érdekében úgy nagyjából az egészet csináltam. Azt ne tőlem kérdezzék, hogyha mondjuk tehetős, Fidesz-szel szimpatizáló milliárdos, vagy üzletember, miért engem talál meg, és miért nem az irdatlan pénzekből felépített NER médiát, meg NER szellemi hátországot, amelyről most derül ki, hogy mennyire használható, semennyire. Azzal sem nálam kopogtassanak, hogy az egész magyar médiában, azoknak az embereknek, akik a világ folyamataival kapcsolatban kritikájuk van meg, bármiféle csípősebb hozzáállásuk, azoknak miért ezen a helyen lehet csak gyülekezni? Nyilvánvalóan mások vagyunk, nyilvánvalóan ez sokaknak tetszik, nyilvánvalóan ez bármilyen formában fenn fog maradni, de hát az egyik oldalon ott van a politikai érdekeknek magukat készségesen alávető, mondjuk így propagandistáknak a hada, a másik oldalon pedig az a szöveg, amivel mi nem tudunk azonosulni, és kiszorítottak bennünket, hogy a nyugat jó, kelet rossz, a technikai fejlődés mindent megold, és egyetlen egy dolgunk van, jól kell szavazni. Ugyanaz a nóta, ebből mi kívánunk. Érthető volt?
1: Igen, mindeközben Orbán Viktor a múlt héten bejelentette ezt a bizonyos védvonalat, aminek az egyik célja az, hogy azokat, akik bántanak, vagy erőszakos cselekmény éri őket, azokat is képviseljék, ebből egy országos hálózatot próbál építeni. Ennek egyébként te része leszel, vagy becsatlakozol a védvonalhoz?
0: Nem óhajtok, eddig sem óhajtottam direkt politikai szerepet ellátni, és ezután sem fogok, nagyon-nagyon régen. Az új időkben még volt egy politikai karrierem, nem áll szándékomban. Ezt újra kezdem, majd ha újra kezdem, abban az esetben azt be fogom jelenteni, és abban az esetben nem fogok média környékén potentátként vagy alpotentátként tevékenykedni, bár egyesek szerint így sem tevékenykedünk, hiszen a kutya nem néz minket, meg a kutya nem olvas minket, csak akkor azt nem értem, hogy miért foglalkoznak velünk folyamatosan.
1: Ez a védvonal kiknek segíthet? Miért jó?
2: Nekem nem tetszik, szerintem ez egy hülyeség. Ez, Fidesz és Orbán Viktor mindenkivel szemben van, akkor is, ha a kormányon van, akkor is ő az ellenzéki, az erőkkel szemben.
1: Tehát igazából csak szerepben marad.
2: Én szerintem ez egy olyan negatív szöveg, ez a védvonal, meg védjük meg magunkat. Szerintem nem így kéne csinálni a Fidesz egy ilyen vereség után, ami relatív vereség, mert közben elég sokan rájuk szavaztak, stb. Neurotikus, hisztis, védekező és támadó egyszerre ugyanazt folytatja ebben a tónusban, mint amiért veszített. Szóval teljesen fölösleges. Ráadásul az nem jön ki szerintem jól, hogy az új szerepre vállalkozó volt miniszterelnök, folyamatos pártelnök, ugyanazzal a nótával áll elő, mint amivel a választásig operált. Szóval ráadásul a védvonalban benne van a kisebbségi lét, a kiszorítottság, és tudom, hogy neki ez a kedvenc témája, nótája, és azt gondolja, hogy a kicsi az szép, meg erős, de hát szerintem úgy kéne viselkednie, mint egy normális demokráciában, ahol ilyenek történnek, hogy az ember veszít, és van olyan, hogy nem szeretik annyira, vagy nem a többség szereti, és ez nem védekezés, mert ugye ha a védvonalból felfejlődnek, akkor jön a támadó vonal. Szóval nekem ez az egész elképesztő.
3: És sajátos ez a sündisznó állás, amit ugye a választások előtt, illetve hát a 16 éves regnálás alatt egy ilyen globális sündisznó állás volt. Tehát mindig ki voltak jelölve azok, akik minket támadnak, mi mindig ostromlott szírt voltunk a világ tengerében, tehát megvannak ennek a gyönyörű szép előképei, és most viszont ezzel a védvonallal ugye bekövetkezett ez a választási vereség, és hirtelen az ellenség az átkerült Magyarországra, az ellenség tulajdonképpen itt van közöttünk, maga a lakosság, velük szemben szervezzük magunkat egy ilyen utolsó bunkerbe, vagy nem tudom. Nagyon egyébként igen, depresszív, tehát eleve az üzenet, az ez a húzzuk össze magunkat, keményítsük meg magunkat. Én nem biztos, hogy szintén egy választási vereség után úgy döntenék, hogy ezt hangsúlyozom ki. Én nekem azért nem, annyira nem tetszik ez az enyhe nyilas allúzió, vagy náci allúzió, ami ebben benne van, mert nem igaz, hogy a szavaink azok semlegesek, nem igaz, hogy a fogalmaink azok, akik ezt kitalálták, azok nagyon tudták, biztos vagyok benne, hogy amikor a Mi Hazánk mit egy virradat programot hirdetettek is, tisztában voltak azzal, hogy mi volt a virradat annak idején. Ez a védvonal szöveg is azért ugye, hogy mondjam, történetileg bizonyos értelemben terhelt és foglalt. De a legabszurdabb nekem az volt, én annak idején írtam egy ilyen kis paródia szerűséget, egy szöveget arról, hogy milyen egy szilveszter, egy katasztrofális Magyarországon, amit elárasztott a liberális mákony, és elvesztette a Fidesz a választásokat, vagy 15 évvel ezelőtt írtam ezt a szöveget, és nem volt annyira durva, pedig mindent beleadtam, mint Kocsis Máté beszámolója arról, hogy milyen viszonyok uralkodnak most úgy Magyarországon, amiről ugye ezt, azt hiszem Kocsis volt az, aki ezt először előhozta, hogy a házakra krétakereszteket rajzolnak, és nem tudom, lényegében pogrom hangulatot, sőt pogromot írt le, most nem tudom, én falun lakom, meg jártam azóta sok helyen, van egy nagyon nagy, és teljesen érthető egyébként gyűlöletreakció is a Fidesszel kapcsolatban, a Fidesz funkcionáriusával kapcsolatban. Én olyat azért már még nem láttam, de biztos ilyen is van, hogy a boltba beszólnak a Pistának, akiről tudják, hogy fideszes, nyilván előfordul. De azért ezt nem kéne ilyen apokaliptikus hangulattá tupírozni, nem csak azért, mert ez ugyanoda vezet, tehát ilyenkor mindig jön az, hogy azokat az árkokat tartja fenn, amiket már kiástak erről is, arról is, és megosztott a nemzet, ez egyébként igaz, csak ezek meglehetősen lapos közhelyek, hanem mert innen, egyébként utaltál rá, hogy a védvonalból mi lehet, honnan lehet innen felállni. Ugye én a védvonalat úgy képzelem, hogy Szigfridonal, mit tudom én, fegyverek, ágyuk, mit tudom én, ott ülünk, csőre töltve, és amikor lehet, akkor hurrá, és belerohanunk a drótakadályba. Én nem biztos, hogy Orbán Viktorék helyében ezt akarnám sugallni az én elektorátusomnak.
4: Hát egyébként azért ez követi a magyar áldozatkultusz, vagy a magyar közélet áldozatkultuszának nemes hagyományát. Ugye itt Magyarországon mi minimum 90 óta mindig abban élünk, hogy a saját politikai táborunk az teljesen indokolatlan gyűlöletnek és kirekesztésnek van kitéve a másikok által. Ez az ország békés, nyugodt, szeretetteljes hely lenne, ha a másik oldalon több millió mocskos, rohadt, gyűlölködő vadállat nem tenné tönkre ezt az országot. Mi nem értjük, hogy miért gyűlölnek minket azok az állatok ott a másik oldalon. Tehát ez, mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket, és egyéb közhelyek, ezeket ismerjük már az elmúlt évtizedekből. Igazából
0: az nem közhely, ez volt a nagy magyar író által fogalmazott naplóbejegyzés, melyet aztán pont az elmúlt egy évben látta szükségességét, hogy 30 év után töröljön az internetről, mint olyanról.
4: Hát de jellemző kortünet, igen. Hát olyan tekintetben közhely, hogy nagyon sokaknak volt életérzés, és ez mind a két oldalról szerintem. Szóval a helyzet az, hogy igen, tehát van az a fajta áldozatkultusz, amelyik mindig a másik oldal gyűlöletét kéri ki magának, és ha a másik oldalon gyűlölnek minket, akkor az ugye azért van, mert ők, és akkor jönnek a jelzők, de az ugye én nem gyűlöletből mondom, az tény megállapítás, hogy szörnyetegek vannak a másik oldalon, és ők azért szörnyetegek, mert engem gyűlölnek, és egy ilyen végtelen körbe megyünk bele, gondolati körbe megyünk bele, ebben pörgünk most már több mint 30 éve, én halálosan unom ezt az egészet. Egyszer lehetne már valaki annyira bátor, hogy azt mondja, hogy figyelj, én nem vagyok áldozat, engem nem üldöz senki, alapvetően jól érzem magam ebben az országban, csak az a véleményem a másik politikai oldalról, hogy alkalmatlanok, hülyék és korruptak.
3: De gondoljatok bele, ez azért addig a muszáj Herkules, tehát az úgy szeretném már magam utálni, de Istenem, hát ők is utálnak. Tehát, hogy megvan ennek azért a történeti alapja is, vagy kulturális alapja.
4: De jobban is megírta azért ezt.
3: Jobban, mert volt egy fenség, én nem erre a szintre akarom hozni.
0: Jó, miután velem itt kesztyűbábozik a tón, én el fogom mondani most a fideszes szöveget ezzel kapcsolatban. A többieknek meg érdekes módon nem lesz fizetés megvonás, akik itt ülnek, tehát...
4: nem lesz fizetés,
1: itt megállok vannam. Nekem semmi közöm hozzá.
2: Én nem értem. Nem lesz, vagy lesz fizetés megvonás?
3: Ez már kiderül, attól függ, mit mondjuk.
0: Ez egy szabad hely ellentétben mások. Szóval, hogy mindent elfogadva, hogy ez milyen hangulatot kelt, vagy mi a szó használat, de itt azért most tényleg az az alapélmény egy csomó olyan embernek, főleg aki a közösségi médiában fenn van, hogy őt bántják. Nem Balázsi Gyulát, meg nem a nem tudom kicsit, meg egy csomót még meg is érdemelné, hanem egy egyszeri szavazó, meg kommentelő, aki fideszes, vagy mi hazánkos adott esetben, és az kap hideget, meleget. Ha annak a politikai tábornak, meg egy közösségnek van egy vezetője, akkor a kutya kötelessége valami olyasmit mondani nekik, hogy meg fogunk védeni. Most hogy mondom még egyszer, jó szavakat hoztál, vagy
3: a kommentektől?
0: Hogy igen, hogy van egy, mögötted is van egy olyan közösség, aminek nekivetheted a hátadat, nem vagy egyedül, gondolja arra, hogy itt még sokan vannak, ez a nulladik pont.
2: De András, ezt el lehet mondani úgy, hogy a Pride jut az eszembe, nem értünk egyet a Pride-dal, most amikor a kormányon vagyunk, Fidesz, nem értünk egyet a Pride-dal, szerintünk nem jó társadalom az, nem jó társadalomkép, stb. Tehát a szokásos, ezt most nem bagatellizálom, csak nem akarom felsorolni, de természetesen mindent megteszünk azért, hogy elmondjuk, hogy ez rossz és helytelen, és nem szabad ezt így demonstrálni, de természetesen, ha az emberek akarnak, akkor nyugodtan vonuljanak föl, tartsák meg, éljenek a gyülekezési jogukkal. Nem képes a Fidesz erre egy ilyen mondatot elmondani. Tehát nem azzal van a baj, hogy a közösségét védi, hanem militáns.
0: De hát a szóhasználatot meg nem
2: igazsak. Mert
0: ha az én szóhasználatom határozná meg a Fidesz, hogy határozta volna meg akár a 2010-es évek elején, akkor az alkotmány sem olyan lett volna, amilyen. Meg az egész retorika nem olyan lett volna, amilyen, és akkor szerintem egyébként még bajuk is kevesebb lenne egy csomó dologból, lásd alkotmánymódosításokat, mint most.
2: Ugyanilyen harciasok lettek volna? A te használatod?
0: Szerintem ez egy tévút a harciasság, nem harciasság. Szerintem egy csomó szó egyszerűen rossz. Rossz a konnotációja, üres adott esetben, és így tovább. Lehet nagyon harciasnak lenni méltósággal és kellő elszántsággal, anélkül, hogy az ember rossz szavakat használ.
3: De hát itt nem méltóságról, meg igazából szerintem még csak nem is harciasságról van szó, nem is a megvédés illúziójáról, hanem arról, hogy átminősítették az eddigi, nem is tudom, hogy hívták őket, harcosok klubja harcosait, és most akkor ők védők klubja lesz, vagy nem tudom, erős falabástyán klub, és tényleg, hát mindenki az interneten, ahogy ezt már megszoktuk, hosszú-hosszú évek óta, és én ezt még csak nem is a Fidesz javára, vagy kárára írom, meg nem a NER-ére, mert globális a jelenség, nálunk talán erős, hogy hát veszett rozsomákként rontanak egymásra az emberek az interneten, bármilyen témában. Tehát így én mindig azt szoktam idézni, hogy egyszer megkérdeztem az interneten, hogy kókuszmatracot vagyok, vagy nem tudom, emlékező matracot, és emberek lehazárulózták egymást a poszt alatt, mert ki ezt a matracot védte, ki azt a matracot.
4: De mennyivel jobb téma ez, mint a politika, nem? Hát ezen azért van értelme összevetni.
3: Ennek van tétje. Ez ebben különbözik
4: a
3: politikát.
0: Szóval az a helyzet.
3: De várjál, bocs, csak ne csináljunk már úgy, de erre rápakolunk egy identitást, és innentől kezdve a Fidesz egyik fő identitása az lesz, hogy ők bozótharcot vívnak, vagy máig is harcoló japán katonák egy lakatlan szigeten, akkor ez hogy mondjam, még a választási sikertelenségükön túl is rájuk ég, mert egyrészt szerintem kínos és rossz üzenet, másrészt az igazság az, hogy egy kicsit röhelyes is. A Kocsis Máté tálalásában az apokaliptikus zombifilm, amit ő leírt, az egyszerűen nincs.
0: De Péter, ez azért van, ez már még a helyzetből fakad. Lassan vége ennek a műsornak az első részének, és idáig beszéltünk a Hontról, meg a Fideszről. Most oké, rendben az egyik.
3: Már a kettő nem ugyanaz?
0: De ez most általános. Előbb-utóbb el kéne kezdődni a beszédnek, hogy itt van egy új kormány, egy új kurzus, és az a kormány, a kurzus csinálni fog valamit, és az egész Fidesz, meg a Fidesz tevékenysége annak fényében fog megítélődni majd.
1: De Magyar Péter például ugye adott két interjút is az RTL-nek és a Telexnek, és abban például pont ezeket sorolja, hogy amikor kigyullad, vagy felrobban a Molnár valami, akkor azonnal ott van az illetékes, amikor egy mozdony gyullad föl, akkor ott van az illetékes, hogyha arról arról van szó, hogy hova viszik a sérülteket, akkor ott van a hegedűs, és elmondja, hogy milyen az állapotuk. Szóval, hogy ők már most azon túl, hogy még csak az első napra készülnek parlamentbe, tevékenyek, és reagálnak.
4: Tevékenység a jó kifejezés, ez nem kormányzás. Tehát az, hogy az egészségügyi miniszter otthon a sérültek, az lehet egy szép gesztus, de az nem kormányzás. Tehát az, hogy a miniszter rögtön ott van a pályaudvaron, ahol történt ez a vonatbaleset, az nem önmagában kormányzás.
2: De azért az nem igaz, hogy nem kormányoznak. Szerintem...
4: Nem mondtam, hogy nem kormányoznak. Ez nem kormányzás.
2: Hoznak politikai döntéseket, erről fog szólni a mai parlamenti napirend, megvalósítják azoknak az ígéreteknek egy részét, amit a választási kampányban megígértek. Ez azért a magyar politikában ugye egy pozitívum, hogy amit beszéltek, ígértek, azt megvalósítják. Szerintem van egy másik probléma, de arról majd beszéljünk.
0: Vegyél már abból évvégén már, mint a boltban, hogy csak 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Meg az összes lájkból, amit
2: András, a szimbolikus része is a politikának fontos. Szerintem itt másról van szó, de azt most már de a legközelebbi részben mondom. Szóval azt akarom elmondani, hogy vannak kérdések, amelyekre mindenki kíváncsi. Mit vesznek vissza a Fidesz rendszerből, akkor Orbán kormányból, annak intézkedéseiből, és ezeket kerülik meg. És egyébként meg hoznak olyan döntéseket, amelyek vagy szimbolikusak, vagy pedig ilyen fontosak Európai Unió, pénzek visszahozása.
1: Hát vagy az őket megválasztók számára például a vizsgálóbizottságok, úgyhogy ezzel folytatjuk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: és a holnap már előtted áll.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Elkezdik felállítani azokat a bizottságokat, amiket egyébként ugye ígértek még akár választási ígéretként is, végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, például az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság, vagy a spontán privatizációt és közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság és a gyermekvédelem kapcsán is, szóval ezek a bizottságok úgy tűnik, hogy felállnak. Milyen eredményre vezethetnek ezek?
3: Hát a vizsgáló bizottságok azok, tehát ugye az egy olyan műfaj, ami egy nehezen körül határolható dolog, mert ugye nem jogi fórum, hát itt ítélet nincs. És ez a legnagyobb örök ellentmondása szerintem ennek az egész műfajnak, hogy meghallgatnak embereket, azok elmondják, hogy szerintük mi történt. A bizottsághoz egy döntést, amit a többségi elv alapján hoznak meg, és ugye hát ez nem egy bíróság, hanem oda a választók által beküldött emberek vannak, tehát gyakorlatilag akkor a választás eredményét látod, akkor a vizsgálóbizottság döntését is előre meg tudnád írni, mert ezekben úgyis azok vannak mindig többségben, akik a törvényhozásban is többségben vannak. Ez a dolog egyik fele. Ez volt a károgás része, tehát én mindig károgok minden ilyen vizsgálóbizottságnál, mert szerintem, mint műfaj, ez erősen megkérdőjelezhető. A dolog másik fele viszont az, hogy lehet ezt egyébként nem olyan rosszul is csinálni. Amikor a Fidesz átvette a kormányzást, akkor például csinálta a magyar cukoripar, azt hiszem annak a privatizációjáról egy vizsgálóbizottságot, ők a 90-es évek elejét vizsgálták, és nagyjából érdektelenségbe fulladt, de én végig tudósítottam, és nagyon lelkes voltam, szerintem baromi érdekes volt, és nagyon sok mindent lehetett.
4: Nem kell neked sok a lelkességhez, Gábor, ezt azért látom.
3: Könnyű boldoggá tenni. Tehát figyelj, az, hogy ott szépen elmondták azt, hogy a rabló privatizáció hogyan működött a 80-as évek végén, 90-es évek elején, az szerintem állati fontos volt, meg az is, hogy ezt az a néhány újságíró, aki volt arra elvetemült, hogy ezt végigült, az meg tudta írni. Hoztak egyébként ott is egy döntést, amit előre lehetett volna borítékolni, hogy Gyurcsány a hibás, körülbelül ez volt a konklúzió, de nem ez volt a fontos, hanem, hogy elhangoztak tök fontos információk, meg lehetett látni a korszak különböző figuráit, hogy milyen a hozzáállásuk ehhez, hogyan lehet őket megszorítani, vagy hogy éppen mennyire cinikusak. Érdekes dolog volt ez. Ezek a mostani vizsgálóbizottságok is járhatnak ilyen eredménnyel. Tehát egyrészt érdekes, hogy egy ennyire ilyen tekintélyelvűnek, vagy a hatalmas monolitnak tűnő rendszer gyors összeroppanása után ki mit fogott énekelni adott esetben, mint egy ilyen bűnbánó pentító, vagy bűnbocsánatot remélő valaki. Ilyenek lehetnek. Az is érdekes lehet, hogy ki az, aki viszont semmit se bánt meg, és úgy fog elmenni, hogy ott nagy mellénnyel elküldi a fenébe a többieket. Azt a rész, én értem azt egyébként, hogy folyik arról egy jogi vita, mert nagyon fontos módosítás lesz, ugye, hogy a bizottság előtti megjelenést kvázi kötelezővé teszik, és szankcionálhatóvá azt, hogy aki nem megy el.
2: De nem kell ott igazat mondani.
3: De nem kell ott igazat mondani. Így van, nem kell igazat mondani. Bár azt hiszem, hogy valami ilyesmi is talán szóba került, hogy ha valaki valótlanságot állít, még az is szankcionálható legyen. Én nem vagyok jogász, pláne nem alkotmányjogász, tehát nem tudom, hogy ez mennyiben felel meg az alkotmányosságnak. Az én ízlésemnek alapvetően az, hogy kötelező megjelenni, és nem lehet ezt csak egyszerűen így letolni. Szerintem az jó. Az amerikai, amennyire én tudom, az Egyesült Államok valami hasonló rendszer működik a bizottságoknál. Azért az elmúlt időszakban ezek a vizsgáló bizottságok, ha egyáltalán felállhattak, akkor azért fulladtak ilyen érdektelensége, mert csomóan el sem mentek.
5: Igen, ez az izgalmas benne, hogy a parlament, ugye ismerjük a törvényhozó funkcióját, meg ott a vitákat, interpellációkat és hasonlókat. A bizottságokról egyébként mostanában elterelődött a hangsúly. Igazából, hogyha a bizottságokról hallottunk, akkor arról hallottunk, hogy ki milyen bizottsági helyeket kaphat, igazából nem funkcionáló, vagy nem igazán lényeges bizottságokban. Tehát ezeknek lehetne értelmet adni. Az, hogy valójában olyan eszközeik vannak, és olyan lehetőségeik vannak, olyan forrásokhoz férhetnek hozzá, amik az általában más nem, és ezeket nyilvánossá tehetik adott esetben, ez egy fontos dolog lenne. Csak nekem erről az egész, és ilyen értelemben egyetértek a kötelező megjelenéssel is. Ugye Amerikában még akkor ott esküt is kell tenni a Bibliára, ismerjük az amerikai ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, mint negatív példát, de ezt sok mindenre lehet használni. De nekem azért csak az 50-es évekbeli vicc jut eszembe, amikor a cigány primást kérdezik, hogy Hát Gazsi, amikor kérdezted az engedélyedet, hogy kapjál az Oritól, akkor miért nem kaptad meg is? Hát mert megkérdezte a tanácselnök, hogy játszottad-e azt, hogy Horthy Miklós katonája vagyok, én húztad-e? És hát mondtam, hogy húztam. De miért nem tagadtad le? Hát neki húztam. Szóval lesznek még ezzel problémák. Én amikor itt a spontán privatizációról és hasonlókról akarok tudni valamit, akkor egy kicsit zavar az, hogy ezekben akár a bizottságokban, akár az államtitkárok között, akár a kormányban, akár a Tiszában, bárhol, tehát a számon kérői oldalban, ami igen helyesen persze egy politikai akaratot tükröz, abban azért nagyon sok olyan figurát látok, kezdve a miniszterelnök úr személyén, aki ezekben a történetekben hát az előidéző oldalon vett részt. Tehát aki egyébként ugyanúgy ezzel a bizottság elé, vagy ez elé a bizottság elé lenne idézhető. Én nagyon kíváncsi vagyok, és valahol ez lesz a próbája ezeknek a bizottságoknak, hogy van-e egyáltalán értelmük, hogy csak az egyik politikai oldal elkövetőitét, feltételezett elkövetőit, tanúit, hasonlít fogják maguk elé idézni, vagy pedig kiterjed majd ez a vizsgálat, és kiterjednek ezek a vizsgálatok az új politikai elit, most formálódó politikai elit tagjaira is. Vannak kétségeim az utóbbiról, de engem meg lehet lepni.
6: Hát ugye azért nincsen kvázi igazmondási kötelezettség, mert akár a hamis tanúzás, akár a hamis vádlatok, a BTK fordulat az mindegyik kettőn úgy kezdődik, hogy aki mást hatóság előtt hamis vádol, stb. A parlamenti vizsgálóbizottság az nem hatóság. És nem is dolga az, hogy átvegyen olyan feladatokat, amelyeket elben bűnöldöző szerveknek kéne végezni.
5: Mert én tényleg nem értek hozzá, de ami ott előkerül, az bizonyítéként megáll? Tehát felhasználhatja a hatóság? Vagy
6: a hatóság persze, hogy felhasználhat, a hatóság szabadon használhat fel bármit, kivéve olyan bizonyítékokat, amiket mondjuk a védelem kizárt, mert törvénytelenül jutottak hozzá. Mondjuk kényszervallatással szedtek ki valakiből egy tanúvallomást, ezt nem lehet felhasználni. Szóval, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságoknak elvben a szép, a klasszikus elképzelések szerint jelenségek feltárása volna a dolga. Ami ugye komplex, tehát hogy nem a rabszolgatartót, hanem a rabszolgaságot hívjuk be igazából a vizsgálóbizottság elé. Vagy azt, hogy hogy élnek délen, vagy mi, és a Tocsik ügy kapcsán is, hogy a privatizációs gyakorlat meg. Nyilvánvaló, hogy szinte amióta világ politikai cirkuszra használja mindenki. Itt meg most szerintem az történik, hogy ez egy instrumentalizált formában, és azért lesz belőle több, helyettesíteni fogja a kormányzást. Ez a folyamatos cirkusz lesz, és majd lehet kapcsolgatni, hogy a Eliosz bizottság, meg a nem tudom micsoda, mint ahogy kapcsolgatunk a csatornán a kereskedelmi tévék között. Én látszatlan azt várom, hogy majd valamikor egyszer talán el lehet kezdeni beszélni a kormányzásról, mint olyanról is, mert lesz.
7: Szerintem egy ilyen bizottságnak azért van néhány feltétele, például az, hogy bár az országgyűlési képviselők mindenhez értenek, de van stábjuk. Tehát egy ilyen vizsgáló bizottság akkor tud hatásos lenni, akkor lehet majd jó kérdéseket föltenni, ha van egy apparátus, van büdzsé, amely összeállítja a kérdéseket, amely kiszaszerolja, hogy mit kell kérdezni. Egy ilyen vizsgálatban magának a képviselőnek is, és a stábjának is sok időt bele kell fetszölni, mert el kell dönteni, hogy kit hívunk el, mit kérdezünk tőle, az mit mond el, abból mi következik, utána kit hívunk be, stb. Ez pénz, idő, energia. Tehát ez nem egyszerűen csak egy politikai akarat, hogy egy ilyen bizottságot megalapítanak, hanem emögé adminisztrációt is kell tenni, meg a politikai akaratot materializálnia is kell pénzek formájában. És én erről nem hallottam még, ez azért kellene ez a dologhoz. A másik pedig az, hogy hát nagyon sok múlik a nyilvánosságon, tehát hogyha a Gáborhoz hasonlóan a magyar nyilvánosság fontosnak tartja majd ezeket a bizottságokat, ahogy te a cukoripari bizottságot fontosnak tartottad, akkor lehet belőlük több is, mint cirkusz. Hát, ha az újságírók maguk is kérdéseket tesznek fel.
6: De az, mert ők a bizottságülésen nem tettek fel kérdéseket, de hogy...
7: Nem, de a szereplők
6: megkérdezhetik,
7: hogy miért nem beszéltek erről, miért beszéltek erről, miért arra helyezik a hangsúlyt, miért hívták be, miért nem hívták be.
6: Normál.
7: Nem,
6: Vizsgálóbizottságnak is lehet zárt része.
7: Hát onnan meg kiszáll. Nem, én azt mondom, hogy a nyilvánosságnak is úgy kell viselkednie, hogy egy parlamenti bizottság betöltse.
6: Ez például egy nagyon fontos kérdés, ha már a cirkusz részénél tartunk. Ki készíthet felvételt a bizottság nyilvános üléséről? A magyar médiának lesz akkor a hogy elérje, hogy ők is vehetnek fel vágatlanul teljes felvételt.
7: Ez nem evidens?
6: Nem evidens, lásd meg az úgynevezett átadás átvételről készült videókat. Uh-huh. Ahol volt egy aktus, mint kiderült, ott valami egészen más zajlott, amiből csináltak egy kampányfilmet. Tavaszi vihar mondjuk, annak lehetne elnevezni, vagy valami ilyesmi, ahol jön az új miniszterelnök, és gyakorlatilag korbáccsal végigveri az előző kormány, majd aztán az ember megnézte, Isten se tudja ki által készített más felvételeket a korábbi szakaszból, és hát nem teljesen ez történt. Hanem az, hogy kinevezett miniszterek keringtek valahol, és fénymásolót kerestek, és egyébként meg nem tudták, hogy hol kell aláírni a micsodát.
2: Te kormányzást vársz el már most, úgyhogy egyébként ugye, elmondom harmadszor is, hogy ma van az első ülés a parlamentnek, rapid módon állt össze egyébként egy új kormány, ahogy azt Magyar Péter is mondja, és most kezdhetik el majd azt az érdemi munkát, most, hogy megvannak az államtitkárok is, innentől kezdve, tehát még korai egy kicsit kritizálni a kormányzást, ami most kezdődik, nem? De megvan a csapat.
7: Hát igen, csak hogyha a kormányzásban azért a show elemek is, vagy a nem kormány, tehát a Magyar Péter kormányfő és kormánya kommunikációs lenyomatában a show elemek meghatározóak, akkor azért az fölveti azt a kérdést, hogy ugye van ennek egy másik módja is, ahol a kormány formális, addig nem beszél, amíg nincs mit, nem mutatja meg ezt az átadás átvételt, amit az András mondott. Én láttam alternatív felvételt, amit a Fidesz csinált. Szerintem nagy különbség nem volt, mert
6: amennyiben az ég és föld között nem látsz
3: nem volt különbség. Az
7: nem, a hangulati különbség volt. Nem, az látszott rajta, hogy az egész egy ilyen egyszerű, magunkfajta emberek ott tök egymással, hogy itt írd alá, nem írom alá. Látszott, hogy kínosan viselkednek, mert az egyik kezet fog a másikkal, a harmadik meg a negyedikkel nem, mert ők utálják egymást, meg tartják egy ilyen fideszes valamihez magukat, ezekkel nem. De lényegtelen, csak azt akarom mondani, hogy azért látszik az, hogy a kommunikációs offenzíva az elég erős ennek a kormánynak a tevékenységében, és ez újdonság, és ez nem volt mindig így, és mindenki attól fél, hogy ez lesz a meghatáró ezután is, és amit az András mond, hogy nem lesz itt kormányzás.
2: Csak ennek van egy olyan olvasata, hogy ez nyilván nem fog leállni, mert hogy a közösség az ezt várja el, hogy eddig is mindenről beszámolt egyébként a miniszterelnök, és ezután is, és akkor bejelentkezik innen, onnan, például most ugye majd mennek Brüsszelbe tárgyalni, biztos, hogy onnan is bejelentkezik.
7: De szóval mondok valamit,
2: egyik a másik.
7: De mondok valamit, Orbán Viktor is, ugye én annyit tudok Orbán Viktorról, hogy beszáll a Volkswagen multi vennyébe, vagy micsodájába, és megy valahová, meg mondta, hogy 7:30 kezdi minden nap a napot. Nem tudom azt egyébként, hogy kivel miről egyeztet, annak milyen eredményei, mire jut, mit gondol közben. Tehát csak mondom, hogy a Fidesznél is megvan arra a hajlam, hogy kommunikációs.
6: De neked teljesen igazod van, ezt onnan hozta, és bocsánat, ott feszítette túl.
7: Szerintem a Fidesz hibát is elköveti, hogy nem indítottak el, ennyit csak félig, nem indítottak el egy párhuzamos történetet, ami a Magyar Péter valóság show mellett az Orbán Viktor és Fidesz valóság sót tárgyalnák ki,
5: mert akkor már nem elindítottak, és az amúr is, hogy én ahogy a kettőt néztem, én is hangulati különbséget láttam inkább, pont az volt benne, hogy én a Tisza helyében, már megint azt mondom, hogy én kinek a helyében mit csinálnék, én a Tisza helyében pont azt erősítettem volna, hogy itt egyszerű emberek vannak, nem teljesen értik még ezt az egészet, hiszen ez mindannyiunktól idegen. Tehát sajátos módon a Fidesz alkalmatlanságot és zűrzavart sugalló videója volt az, ami egy sokkal emberibbnek mutatta ezt az egészet. Ezzel szemben a Tisza is, mint a Fidesz is annak idején ezekkel a bombasztikus sztárparádékkal csinálja a videókat. Ugye nézzük meg a Fidesz videóit, amikor Orbán Viktor bejárt valamit, nézzük meg most a legújabbat, ahogy Súlyog Tamás diadalt ül Csíksomjón, vagy nézzük meg a Tisza videóit. Tehát sokkal inkább érdekes lenne rámenni erre a kisemberi, hát ez csak egy feladat, mi szolgák vagyunk, nem tudom, történetre, és mégsem erre mennek rá. Tehát ebben a Fidesz dizájnja folytatódik, hogy a kormányzásra ez aztán Mit árul el, azt én nem tudom, mert tényleg kormányozni még nyilván nem kormányoztak. Én ezt egyébként nem is kérem számon rajtuk per pillanat. Azt látom, hogy azért már fölraktak már tiszás oldalakon is ilyen ígéretmérőt, vagy ígéretszámlálót, és bizony az még egyelőre nem áll túl jól. Ugyanis olyan, voltak azonnali ígéretek. Tudom, ezeket kampányban történtek, tehát helyi értékén kell kezelni. De nagyjából ez volt, hogy azonnal beszántjuk, azonnal megszüntetjük, azonnal kitiltjuk, stb. Hát ezek azért változtak. Köztársasági elnök választás közvetlen lesz. Hát most már nem lesz közvetlen, hanem...
7: Most még nem.
5: Most még nem lesz, majd egyszer közvetlen lesz. Beszántjuk a közmédiát. Lényegében, ahogy belépünk, lekapcsoljuk a főkapcsolót. Nem történt meg, és számos ilyen dolog van. Majd meglátjuk persze,
6: hogy elkezdtek. Dilettantizmus volt eleve. Képviselők mentelmi joga. Képviselő mentelmi jogának eltörlése. Nyilvánvalóan képviselők mentelmi jogát nem lehet eltörölni, vagy akkor ott vége van a parlamentnek.
5: De hát ezt fontosabb... a mi hazánktól vették, érzem meg.
6: A mi hazánktól is a körség természetesen, csak a mi hazánknak nem volt esélye kormányra kerülni, és pláne kétharmaddal is azt meg is valósítani.
2: Szóval hát, Gábor...
3: Egyébként...
6: Ebben a szakértelemben csak ugye van kettő alkotmánymódosítás, pontosabban három. De az egyik ugye szól a miniszterelnök, ciklus korlátozásáról, tehát hogy összesen kettőször lehet valaki miniszterelnök, összesen 8 évig szól a kekvákról értelmetlenül, és van egy a szuverenitás védelmi hivatalnak a jogi alapjának a kivétele. És ugye azon már kirobbant a hiszi a múlt héten, hogy az egész cikk aznak a bekezdése, negyedik bekezdése az erciknek az úgy hangzik, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvényen létrehozott független szerv működik. Most érintetlenül is lehetett volna hagyni és csupán magát a szuverenitásvédelmi hivatalt létrehozó törvényt megváltoztatni, mondjuk kinevezni valamilyen ilyen térképészeti bizottságot, hogy rajzolja körbe az ország határát naponta 3-szor.
5: Volt már ilyen.
6: De hogy ugye kirobbant abból a izé, hogy kész, ezek el akarják törölni Magyarország keresztény kultúráját, aztán ma belibent a miniszterelnök, és módosította a módosítót, hogy mégiscsak keresztény kultúra védelme. És én nem látom, szóval, hogy is mondjam, a szekuláris működésre oly kényes pestisajtó és a különböző ikonjai ezt nem jegyzik meg, hogy eleve mi az, hogy keresztény kultúra? Mert az, hogy keresztény kultúrkör, azt értem, olyan van.
5: De a keresztény lehet védeni kormányzat.
6: Vallás, illetve vallások, azok keresztény kultúra. És miért lenne az állam minden szervének kötelessége ezt védeni?
2: Gábor, hagyd mondja el a véleményét, mert ő még nem jutott szóhoz.
3: Ezt arra akartam reagálni, hogy, ugye azt mondtad, hogy a közösségnek lehet elvárás, hogy mindenről számoljon be a kormány, meg a miniszterelnök. Az, hogy mindenről készít egy videót, meg mindenről beszámol, az egymásnak nem szinonimája. Tehát azért az, hogy csinálok egy videót, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valóban be is számoltam valamiről. Nagyon sokszor a valódi beszámolást takarja ki. Hát az, hogy ahogy az Orbánnál is, az elindultam, harcolok, megyek, nincs alkú, és akkor bezáródik a Volkswagen ajtaja, és fingod nincs, hogy mi történt utána, és hogy mi volt ez a nagy küzdelem, majd megint megérkezik, és akkor el valami, és emlékeztek, amikor ilyen sötét erkélyeken át kint, hogy már éjjel van, és megküzdöttünk, megharcolt, és semmit nem tudtának, hogy mit tak azt, hogy rohadt fáradt a miniszterelnök, és ma is értett harcolt. Semmiről nem számolt be nekünk Orbán Viktor ezekben a dolgokban, ezekben a videókban. Én úgy látom, hogy sok esetben azért még most is, amikor Magyar Péter csinál olyan videókat, amik azért most már egy-kettőt csinált, ami tervezett intézkedésekről szól, vagy ilyesmiket jelent be. Én ott is azért inkább azt láttam, hogy a show műsora sokkal fontosabb volt, mint az, hogy én valóban megtudjam választóként, hogy mi vár rám. Ami az államtitkárokat illeti. Azzal kezdeném, hogy én rosszabb csapatra számítottam, olyan szempontból, hogy azért volt itt egy olyan félelem, hogy nagyon szedetvetett lesz, meg nem tudjuk, hogy honnan szednek majd szakértőket. Van itt, rá lehet mutatni figurákra, hogy talán nem ott van a helyük, ahol nem arra a helyre valóak talán, de szerintem itt azért a döntő többség olyan, akiről el tudott képzelni azt, hogy jó szakmai munkát fog végezni. De van egy ember, akiről ezt nem lehet elképzelni, tehát abból nem lehet elképzelni.
6: Mert őt ismered. Tudom, ki jön most, de hát mindegy, igen, hallgatlak.
3: Ez pedig szerintem, mert ez bizonyította, hogy erre nem alkalmas, ez pedig a rendészeti államtitkára belügyminisztériumban, ez a Tóth Gábor nevű úriember. Ő a budapesti rendőrfőkapitány volt 2007 és 2010 között, illetve 2006 véres őszén ő volt Gergényi Péter bűnügyi helyettese. Na most túl azon, hogy valaki szubjektíve hogy ítéli meg azt a 2006-os véres őszt, azért arról, tehát azt pontosan tudjuk, és ez ma már azért szerintem valamiféle konszenzust élvez a magyar nyilvánosságban, hogy rettenetes sok visszaélésre került sor akkor, és ha azt mondjuk, hogy ő nem a rendészetért, vagy konkrétan a gyülekezési jog biztosításáért volt felelős, akkor is miután bűnügyi helyettes volt, tehát mondjuk minimum a gyanúsítások, a letartóztatások körülményei, stb. Előzetes behelyezések, ezek kezdeményezése, stb. Tehát ennek az egésznek, az egész folyamatban, ami szintén tele volt brutális jogtiprásokkal, ezért minimum részben felelősség terheli a mostani, vagy a leendő, vagy most már kinevezett államtitkárodat. Ez a dolog egyik fele. Dolog másik fele, ez a morális. Dolog másik fele, hogy egy olyan vizsgálóbizottság, amit akkor hoztak létre, és amit az akkori hatalom vezényelt le, egy vizsgálatot, ami egyébként nyilván nem azt állapította meg, hogy jogtiprásokkal volt tele ez az egész történet, mert az akkori Gyurcsányi narratíva nem ez volt. De még ebben a narratívában is megállapították, hogy ezeknek az egész tüntetéseknek a biztosítása számos tekintetben rossz, előkészítetlen volt, nem készítettek azt hiszem, hogy bűnügyi tervet, vagy nem is tudom, hogy a pontos, nem ismerem a pontos szakkifejezéseket. Lényeg az, hogy még a Gyurcsányi hatalom által levezénye vizsgálat is megállapította, hogy súlyos szakmai hibákat követtek el azon a szakterületen, amit ez a jó ember felügyelt. Tehát innentől kezdve én elképzelni nem tudom, hogy ez az ember hogy a fenébe mászhatott újra elő, és hogy találhatták ki, hogy éppen a belügyminisztériumban a rendészetért legyen felelős. Én abban bíztam, hogyha végig kiizzadtuk már ezt az elmúlt 20 évet, és ennek rengeteg marhasságával, árnyodlával, stb. És iszonyú megosztottságával együtt, legalább azért talán abban kialakult egy konszenzus, ez se könnyen, hogy azért 2006 ősze az a hatalom részéről vállalhatatlan volt. És most akkor ez a konszenzus ezek szerint nincs meg, és egy olyan konszenzusról beszélünk, amit egyébként a jelenlegi kormányzat és a jelenlegi miniszterelnök a kampányban folyton felvállalt, hát ő maga is 2006-ban az áldozatok jogvédelmével kezdte a közéleti pályafutását, és ő maga egyébként az elmúlt 20 év lezárásaként értékeli ezt az úgynevezett újabb fülke forradalmat. Hát a 20 év lezárása szerintem nem azzal kéne kezdődjön, hogy a 20 év legelejéről visszahozunk egy ilyen figurát.
2: Ezt egy másik csatornán vagy fórumon fogjátok szerintem kitárgyalni. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet. Ez volt az évad utolsó adása. Jó éjszakát!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszokban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Sülyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sülyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sülyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundál Károly útig, valamint lezárták az Olofpálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig rendezvényútúr munkálatai miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál mától útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. Ma is kedden lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. Mától a 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell készülni felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától péntekig naponta 10 és délután 4 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Sötétek a jelzőlámpák ma 8 és 11 óra között a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek! Június 1-e van, egy igazi nyári nap, ígérkezik záporokkal, zivatarokkal és egy visszatekintéssel a BL döntőre. Szerintem elég sok férfi embert és talán még sok hölgyet is megindít az, ami ott történt, és beszélgetünk róla. Mi is ezt tesszük Kuszogi Jakabbal, a Népstadion Podcast műsorvezetőjével. Örülök, hogy itt vagy, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: És hát ez a BL döntő, ez egy nagyon hosszú előkészítéssel, mint mindegyik, nagyon régóta kitűzött dátummal, nagyon várt esemény volt itt Budapesten. Megfeleltünk? Hogy látod?
2: Szerintem igen. Az, hogy mennyire régen, azt én, mint aki mellette lakik, az első kézből tapasztalattam, hogy hát most már azért egy lassan egy hónapja nem lehet bemenni, mert hogy a különböző ilyen logisztikai épületeket ott felhúzták a Népstadion Parkban. Szerintem tökéletesen megfeleltünk, egy unikális hely voltunk, szerintem ez tök sokat számít abban a körben, ahol azért tudod már nagyjából, hogy egy 10 éves ciklusban lesz egy döntő Münchenben, lesz egy döntő Madridban, lesz egy döntő Londonban. Valami más tudtunk mutatni, egy szerintem tényleg világszinten is egyedi és megjegyezhető stadionban, és amúgy valami dinasztiaszerűségnek talán a második lépését láthatta itt a világ közvélemény.
1: PSG?
2: Itt a PSG-re gondol az ember.
1: Hát igen, én örültem az Arsenalnak, mert nagyon régóta nem voltak ilyen magasan. Sem a saját bajnokságukban, ugye ott is elég régóta nem ünnepeltek bajnoki címet, sem pedig a BL-ben, hát 2 évtized telt el azóta, hogy utoljára ott jártak a döntőben. A PSG meg másodszor egymás után, és másodszor nyeri egymás után.
2: Hát itt nyilván a kérdés megint csak az, hogy a dinasztiát honnan számítjuk, ugye... Eleve a BL az egy nagyon, tehát évente kiadott kupa, nehéz megnyerni. Ugye a mérce az a 3 Zidane-féle, hogy volt, 17-18-19, hogyha jól mondom fejből. Hogyha most onnan számítjuk a dinasztiát, hogyha valaki ezt eléri, akkor még ez nem igaz, de hát hogyha már onnan, hogy egynél többet tud nyerni egymás után, akkor ez szerintem megtörtént.
1: Ugye legendának nevezték a nemzetközi sajtóban Luis Enrique csapatát is, őt magát is, és ő tiltakozott, hogy nem, ez nem erről szól.
2: Szerintem ez nem igaz, és hogyha bizonyos szempontból nézzük ezt az egész BL döntőt, továbbra is ez a Guardiola éra, ahol élünk. Szóval két olyan ember vezette a két csapatot, aki volt másodedző valamikor egy pontján Pep Guardiolának, és az egész futball, ahogy amit látunk, ahogyan leteszi Kvaratskheliát a bal oldalon, ahogy Nuno Mendes mondjuk megindul mellette, az mindonnan jön, hogy volt ez a kicsit őrült, de azért alapvetően zseniális katalán, aki az egész futballt megmodernizálta. És az egész BL döntőnek volt ez az ilyen narratívája, hogy két világ találkozik, van a PSG, a Luis Enrique féle támadó foci, a hajtatatlan támadó foci, és a másik oldalon van Mikel Arteta, aki azért, hát ugye a pontrugások miatt kicsit mémesedett is az Arsenal, hogy mennyire ilyen angol másodosztályú futballt játszik, és hogy a védekezés, a kockázatkerülés az mennyire jellemzi, de összességében hogy mondjam, ez még mindig a Guardiola spektákulum volt, csak egy kicsit máshogyan megfogva.
1: De hát vicces, mert a meccs menetéből az következett, hogy pont ez történt, ahogy leírták korábban, hogy a gyorsan szerzett vezetést az Arsenal, innentől kezdve a menetrend az pontosan ez volt. Tehát az Arsenal védekezik, a PSG támad.
2: És eleve amúgy azért, hogy döntőről nagyon nehéz beszélni, tehát hogy nagyon szívesen veszi az ember a meghívást, csak hogy valójában 90 percről beszélünk, itt annyi a szerencse, a véletlen faktor, amit el lehet mondani, és hogy mondjam, első gól, lehet mondani, hogy az Arsenal letámadása miért tudott mondjuk Marquinhosra, aki ugye végig is belerúgta Trossardra a labdát, nyomást helyezni, és emiatt miért hozott rossz döntést Marquinhos, de valójában 10-ből 9-szer Marquinhos előre tudta volna jutatni a labdát, ott pont valahogy úgy jött ki, hogy Trossardba, hát nem is tudom milyen testrészébe úgy rúgta, hogy az Havertzelék adtad, és hogy elemezzük ezt? Lehet, de valójában
1: lehet már elemezni. De Tizi volt például a Tizi, amivel egyenlített a PSG?
2: Szerintem igen, tehát hogy hátulról azért először eltalálták
1: ez a nagy vita
2: Vádliát
1: van.
2: Alapvetően. Tehát, ugye volt még egy másik Tizi helyzet, amikor Madueke-t vitték le, hogy volt ez a meccs vége? Volt egy
1: hosszabbítás? Az a meccs vége volt hosszabbításban.
2: Igen, szóval az is lehetett volna 11-es. Nyilván volt ugye az a kéz is, ahol felpattant a labda, de ott ugye a Szakának a saját testéről pattant.
1: Azt nem szokták megítélni manapság.
2: Igen, most a legújabb szabályok szerint nem, de voltak azért szurkolók a közösségi médiában, akik behozták az ő csapatuk, nem tudom milyen november 13-ai meccsét, hogy na az bezzeg, 11-es volt, akkor ez miért nem? Szerintem 11-es volt. És ez megint ez a véletlen faktor, hogy amúgy, hogyha ott pont megint Moszkvára meg tudja tartani Kvaratskheliát, hogy amúgy lényegében az egész meccsen tudta tartani, akkor lehet, hogy a PSG bármennyire is ott húzogat, próbálják túltölteni az egyik oldalt, létszám fölén teremteni, nem tudták volna áttörni ezt az Arsenal védelmét.
1: Hát mindesetre azért 80%-os labdabirtoklás, helyenként még a fölötti is.
2: Szakának hát 8 elképesztő. Darab passz kísérlete volt összesen a meccsen. Bukayo Saka, aki elvileg ugye az Arsenal legjobb támadó játékosa.
1: Hát csak nem látta a labdát?
2: Nem látta a labdát, viszont az egy fontos feladata volt, hogy az említett Kvaratskheliára ugye állandóan visszajött, és ez amúgy felvett kérdéseket az Arsenalnál. Ugye feljön ez, hogy amit mi is beosztunk, hogy hát védekeznek állandóan ez a narratíva veléjük kapcsán. Csak hogy van az a mondás, hogy azért védekeznek, mert nekik ez a legjobb tulajdonságuk. Nem azért, mert hogy ők nem akarnak támadni, nincsen feltétlenül olyan támadó szekciójuk. És azt hiszem, hogyha az Arsenal előre akar lépni, akkor fontos az, hogy tudjanak azért dominálni már csak, mert hogy ez megint egy nagyon közhelyes és lejáratot mondod, de hogy ha 90 percen, vagy hát ugye 120 percen keresztül 20% körül van a labdabirtoklásod, és nem mozdulsz ki a kapud elől, bármennyire is kontrálod az eseményeket, hát hogy mondjam, a nagyszámok törvény alapján lesz egy ilyen, amikor valakit egyszer megver.
1: Jó, hát most ezt könnyen mondjuk, mert most kikaptak egy 11-es elhibázása nyomán, de közben meg veretlenül jutottak a döntőbe. És igazából rendes játékidőben még ott sem kaptak ki. Tehát, ha meg így nézzük, akkor ez egy sikeres modell.
2: Abszolút igen. Meg ez a veretlen döntés, vagy veretlen sorozat sokat elmond az Arsenalnak a tökéletességéről és kockázatkerüléséről, és hogy amúgy lehet, hogy a Premier League-nek az, hogy ott azért 38 intenzívebb meccs van, mint mondjuk a Ligue 1-ben, tehát a francia bajnokságban, az itt ki tud jönni, hogy a legvégén viszont már nem tudsz olyan döntéseket meghozni, mert le kell cserélni. Kérdés, hogy le kell cserélni Sakát még akkor is, hogyha már elfáradt.
1: Láttad a meccs után a két brazilt? Már kinyaszt és a 11-est elhibázó
2: igen.
1: Válogatott béli csapattársát? Az milyen csodálatos jelenet, azt én meg is osztottam a saját oldalamon, mert a legszebb arca a sportnak.
2: Igen, és akkor még amúgy Gabriel Martinel is oda ment a harmadik brazil a pályán, hát ők valószínűleg hétfőn találkoznak.
1: Edzőtábor jön.
2: Igen, és éjszaka pont Brazília lejátszott az első felkészülési meccsét Panama ellen, szóval hát ez tök értető, de hát Marquinhos egy intézmény, egy kolosszálisan nagy futballista, aki pályán és pályán kívül is egy tényleg korszakos zseni lesz valószínűleg.
1: Valószínűleg csak nekünk, de izgalmas volt ez belpolitikailag is ez a bajnokok ligája. Tehát nem hiszem, hogy a világ sajtó nagyon foglalkozott azzal, hogy ott vannak egymástól nem túl messze Magyar Péter és Orbán Viktor. Orbán Viktornak ez egy nagy álma volt. Kettő ilyen van, amiről biztosan lehet tudni. Az egyik a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, a másik az Olimpia. Az utóbbiról még nem tudjuk, hogy merre felé kanyarodik a történet. Ezt idehozta, de nem ő volt már az, aki a fénypontban volt, amikor megmutatták az adatabilitásokat.
2: És én azt hiszem, hogy az a helyzet, amiben ő van, bele tudjuk képzelni magunkat pártállástól függetlenül, az amúgy tragikus. Szóval, hogy ő neki ez tényleg nagyon fontos volt. És az szerintem nagyon sokat leír arról, hogy Orbán Viktor miben volt ilyen ronda magyarsággal az elmúlt 3 napban, hogyha nem egy hónappal ezelőtt van a választás, ha nem ennyire kap ki, akkor biztosan az összes focistával lefotózkodott volna, és az elmúlt 24 órában láttunk volna 4 darab képgalériát, hogy nem tudom, Figo, Cannavaro, Materazzi, bárki, aki itt volt, ezekkel lefotózkodik. De Orbán Viktor ezt nem tette meg. Orbán Viktor valószínűleg nem azt mondom, hogy szégyelve ment ki oda, de hogy neki ez egy nagyon-nagyon kényelmetlen helyzet volt. Ugyanakkor pont ez az, hogy egy hónap defenzíva után, egy hónap olyan helyzet után, amikor nem nagyon tudta tematizálni szerintem a közvéleményt, sőt, néha sokszor úgy tűnt, hogy hát pártársai javaslatát próbálja felkarolni egy ponton túl, amit nem csinált az elmúlt 30x évben. Most tudott legalább ezzel a 80 ezres mondattal, hogy ugye a Puskás bővítsük 80 ezresre, valamilyen szinten okosan tematizálni, még hogyha megosztó is volt egy csomó szempontból ez a történet, hogy ez is ilyen jellemző, hogy padlón van, tehát hogy a legnagyobb KO-t kapott boxoló, de a foci az még egy olyan helyzet, ahol tud valamit a politikai kommunikációs képességéből szerintem megmutatni.
1: Nagy vonalú lett volna Magyar Pétertől, ha miközben megemlítő, mennyire jó, hogy itt van Budapesten a BL döntő, mond róla egy mondatot, mint hogy ezt egy csomó fideszes kommentben lehet olvasni, vagy tök természetes, hogy ezzel nem foglalkozik a következő miniszterelnök, hát mennek a dolgok a maguk útján.
2: Szerintem neki most ezt ki kellett használnia, hogy az volt a helyzetfelismeréssel gondolata, hogy a földön van, neki ez fontos, nem adja meg neki ezt a lehetőséget, hogy akkor most fog kibékülni ezen a ponton, amikor fontos az Orbán Viktornak. Nyilván amúgy, hogy úgy mondjam, a demokráciánk, az együttélésünk a társadalmunk szempontjából, de ez egy nagyon szép pillanat lett volna. Nem abban a hónapban vagyunk még, azt hiszem, ahol ezt láthatjuk és elvárhatjuk.
1: Viszont ott voltak a miniszterek. Nem mindenki, de egy csomó miniszter ott volt, és erről megint az jött elő, hogy na, tessék, ezek is luxiznak. De egy futballmeccsre...
2: Ez egy hibás döntés volt a Tiszától.
1: De nem, miért? Egy futballmeccsre elmenni, az nem luxizás.
2: Főleg a BL döntő van először az ország történetében, ebben tök igazad van, csak hogy az előző érában, tehát a nemzeti együttműködés rendszerében tényleg azt láttuk, hogy és aki a futball közelében van, azért hallhatott dolgokat, hogy hát azért itt a jóviajtelásnak az egyik legfontosabb pillanata az, hogyha kimész egy futballmérkőzésre, és te akkor ott le fogod szelfizni magad, kirakod a
1: fotókra. Ott szotyizol Orbán Viktorral, persze,
2: be lehet,
1: de ez
2: hogy
1: itt nem történt.
2: Kijátszik. Ez itt nem történt, de azért a, hogy mondjam, a nagy kép szempontjából azt lehetett látni, hogy miniszterek ott vannak, miközben hát nem tudtuk eddig, a Kapitány Istvánnak szenvedélyes futballőrülete van például. És ezek szerintem amúgy így könnyen tudja egy választó, vagy legalábbis azt mondom, hogy könnyen tudja egy Fidesz közeli megmondó ember ezt úgy átkeretezni, hogy hát de ugyanaz történik, csak lehet, hogy még most pont nincs külön skybox-a minden miniszternek, de hát a VIP-ben azért ott volt mindenki, miközben azért nem gondolom, hogy Vitézi Dávid vagy Kapitány István jelenléte az nemzetgazdaságilag fontos lett volna.
1: Viszont gesztust meg, nagyon fontos gesztust gyakorolt a kormányzat, azt is Magyar Pétertől tudjuk, hogy 7 intézeti gyereket bejuttattak kiváló helyekre a stadionba a kormányzatnak juttatott jegyekből. Szerintem ez meg egy olyan gesztus, jó, 7 gyerek, de 7-tel több, mint amit a korábbi 50-100-200 évben láttunk. Sosem volt ilyen.
2: Ez amúgy csodálatos, és csodálatos volt amúgy az UEFA és az MLS részéről ugye Zsombinak a behozatala ott a díjátadóknál, aki ott állt a Čeferin UEFA elnök mellett is.
1: És átadta a díjat, és gratulált.
2: És átadta a díjat, és gratulált.
1: Hihetetlen helyes volt egyébként a srác.
2: A 7 gyerek, hogy mondjam, nem akar az ember ebben cinikus lenni, mert ez egy fontos gesztus, csak kicsit néha azért azt érzi, hogy Magyar Péter, hogyha van egy helyzet, amit nem tud bárhogyan átkeretezni, akkor kicsit menetrendszerűen a gyermekvédelem témáját elő fogja hozni, amivel alapvetően természetesen nincsen
1: baj. Bárcsak hozná elő minden nap, van ott mit csinálni.
2: Bárcsak hozná minden nap, igen, csak hogy van egy performatív jellege ezeknek, hogy kiírjuk nagyon látványosan, azt mondjuk, hogy 7 helyet átadunk az UEFA-nak, de mint ahogy említettük, lehetett volna ezek szerint többet is, hogyha egyes miniszterek azt mondták volna, hogy nem.
1: Igen, én azon gondolkozom, hogy elvárható-e, kell-e, és miért gáz, ha egy miniszter ott van egy BL döntő. Hát ezen szerintem hosszan beszélgethetünk és polemizálhatunk.
2: Alapvetően úgy, nem, nyilván itt most az előzmények ismeretében hozhatjuk be.
1: Magyar futball a BL tükrében. Hoz-e, mert hogy gazdaságilag hoz, ugye itt az első számítások szerint olyan 60 milliárdot hozott, 60 milliárd? Igen. 600 milliárdot hozott, nem, 60 milliárdot, jól mondtam először, 60 milliárdot hozott a BL döntő a magyar gazdaságnak, de hozott-e valamit a focinak?
2: Itt lehet behozni nyilván olyan holisztikus dolgokat, hogy azért a futballról beszélt az elmúlt egy hétben, vagy legalábbis szűk egy hétben ez az ország. Az emberek képzeletét el tudja érni az, hogy most már az egyes villamos vonalán, ahol te minden nap jársz, kettő méterrel arrébb Kvaratskhelia rúgja a labdát, hogy ez lehet, hogy motiválja a gyereket arra, hogy több munkát beletegyen, egyáltalán elmenjen egy foci edzésre, ezeket be lehet hozni. Összességében nem kapunk semmilyen koeficienst, a Győr nem lesz kiemelt majd most például a Bajnokok Ligája selejtezőjébe, ad-e valamit a futballnak, mint egy ilyen történetnek, egy popkulturális dolognak, ami szerintem egy fontos, hogy megalakuljon egy országban, mert nem csak a képzés minősége és a, nem tudom, a bolyák lerakása egy futball társadalom, egy utánpótlás rendszer, de azért bár ezt az eseményt nem fogja senki és én sem megkérdőjelezni, valahol leírja azt, hogy az egész futballunkat szerettük ilyen látványpékségekkel igazolni, amik mondom, nagyon is megindokolható, hogy miért lesz jó nekünk, az utánpótlásnak is, de valójában azért meg nem gyakorlatias.
1: Ettől nem sikerül jobban az a biciklicsör. Na de, igen. Most itt nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy egyáltalán hogy alakul át a mi futballunk. Mert hogy idáig a NER kedvence volt, most meg nincs NER. Kinek lesz a kedvence? Egyáltalán valaki önti-e bele a pénzt?
2: Az a helyzet, hogy vagy, ha jövő héten beszélünk, lehet, hogy teljesen mást mondanék, és ezért nehéz most erről beszélni. Nagyon gyorsan történnek a dolgok, és nagyon a zárt falak mögött. Azt hiszem, hogy Pusvai Gábornak ugye volt múlt héten, talán most már igen, így kell nézni a Facebookján egy bejegyzése arról, hogy azért alapvetően minden eseményt és minden, nem tudom, hogy rendszert használtál, de szeretnének folytatólagosan feltartani, és nem elvágni egyik napról a másikra a pénzcsapokat. Ez szerintem valahol mutatja azt, hogy azt el akarják kerülni, hogy itt tényleg augusztus 1-ére, a bajnokság kezdetére fizetésképtelen csapatok legyenek. Ez azt hiszem nem fog megtörténni Magyarországon. Kérdés még itt a tévés pénzek, de például a tévés pénzek kapcsán is azért a pletykák azt mondják, hogy az MLS azért vár ki egyelőre a jogok kiadásával, hogy az MTVA végül is tudjon pályázni erre. Ugye ezt most azért nem teheti meg az MTVA lényegében, mert még pénze lenne is rá, csak nincs, aki aláírja jelen pillanatban az MTVA-ba ezt a szerződést. Várnak például erre, hogy...
1: Jogilag még lenne is, bátorsága nincs.
2: Ez így pontos, teljes, így van.
1: Teljes tehát, joggal egyébként.
2: Itt emberi problémák vannak egy ponton túl, azt hiszem.
1: Viszont, hát vannak jelek. Itt van Robi Kint távozása, a Fradi körüli bizonytalanság, amire azt mondják egyfelől, hogy nincs ilyen, másrészt pedig azt hívárok mégis különböző szakosztályoktól, nem csak a fociból.
2: Kézilabda.
1: Lásd például kézilabda, hogy azért vannak gondok. Itt van a győri történet, mindenki eladó jelek szerint. Tehát, hogyha valakiért bejelentkeznek, vihetik.
2: Hát igen, csak a Győrnél valószínűleg az van, hogy szoknunk kell, de az valamennyire egy piac alapon működő dolog. Gondolom, sok néző Világi Oszkár nevét ismeri, és lehetne felhozni esetleg mondatokat ellene, de a DAC-ból, tehát a Dunaszerdahelyi futballcsapatból, aminek a tulajdonosa, hát most már inkább 15 éve, mint 10 éve, tehát nagyon régóta, ott van piaci működés. Ott eladnak 6 millió eurót játékost, hogyha jól mondom, ugye Regic annyira ment el a Salzburgba például a télen. Ők abból indulnak ki, hogy nekik az a logikájuk, a fenntarthatósági modelljük, hogy el kell adni játékosokat. És kedves nézőink, az a helyzet, hogy ennek így kell működnie itt a Kárpát-medencében, egy félperifériás országban.
1: Ezért nem lesz BL döntős csapatunk soha. Mert ugye lesz, olyan tőkeerő kellene mögé, ami nem megtartható, nem fenntartható.
2: Ez igazságtalan alapvetően. Az európai futball most már a magországokba, és hát lássuk be, hogy leginkább ugye most már Anglia felé kezdett el koncentrálódni. Ez nagyon igazságtalan. Nem leszünk. Sőt, Európa Liga döntős csapatunk sem lesz az a helyzet, vagy az 50 év alatt lehet, hogy egy majd kiadja. De hogy azt mondom, hogy a Győr csinál, az egyszerűen nem a NER-ben értelmezhető, hanem az abban értelmezhető, hogy nekik van egy modelljük. Ha Borbé Balázsnak a szerződésében benne van az amúgy pletykák szerint nagyon alacsony összeg, akkor ha valaki kifizeti, akkor el fogják engedni. Ha Vitális Milánt el akarja vinni, itt most ugye a Celticet lehet hallani.
1: Azért az egy jó átigazolás.
2: Azért nagyon jó átigazolás lenne, és Vitális Milán meg fogja állni, azt hiszem, a helyét. Ő egy fantasztikus futballista lett idén. Szóval akkor ők el fogják adni ezt a játékost. A Fradinál pedig amúgy igen, nyilván elment Robikén, nyilván halljuk a férfi kézilabdát, halljuk azt, hogy Kubatov Gábornak milyen pozíciói lehetnek, egyesek szerint kifejezetten gyenge most már így ezután a kormányváltás után, de még mindig valószínűleg van pénz, hogyha Borbé Balázsra tudnak nem is nagy összeget, de valamekkora összeget hozni, akkor egyáltalán megvan az a motiváció, a logika, hogy ők próbálnak fejlődni és valamerre előrelépni.
1: Egyébként, amit mondasz modellként a Győrre, ezzel működik az MTK, több-kevesebb sikerrel, de most már 2 évtizede. Volt, amikor ez, sőt 3. Volt, amikor ez nagyon ment, volt, amikor kevésbé.
2: Igen, és akkor ezen a pontján eljutunk oda, hogy a országos magyar médiában két MTK szurkoló beszélgetett.
1: Normális, szerintem végre, hát nem?
2: A célunk, az álmunk volt. Igen, azért, mint MTK szurkoló, szerintem annyi kritikát el lehet mondani, hogy lehetne több pénzért eladni játékosokat, nincsenek meg azok az összegek, amiket feltétlenül 20 év alatt, hogyha exponenciálisan nőttek volna ezek a minőségek, el kellett volna érnünk. Erre lehet azt mondani, hogy a magyar futballnak nem az a szintje. Lehetett volna szerintem ebbe előrébb jutni, de kétségtelen, tehát hogy tavaly nyáron is ugye Molnár Rajmundot 1 millió euró körül, szerintem Kosznovszki azért volt 1,5 millió euró is, hát Pekre, hogy amúgy szegény mindkettőjük ugye kiesett lényegében egy évre, az átigazolások után, de nagyjából amúgy ez történik.
1: Na csak lehetne egy minta, ha jól sikerül a győri modell az MTK számára is, hogy jött valaki, aki pont ugyanebben gondolkozik, és lehet, hogy jobban csinálja.
2: Igen, ez lehetne abszolút, abszolút. Hát nyilván itt azért valószínűleg az utánpótlás képzésben lehetne még előrelépni, illetve ami nekem, mint MTK szurkoló egy ilyen kérdés, hogy például az, hogy konferencialiga, ami azért ott nem egy ördögönség, hogyha valaki megnézi a konferencialiga főtábláját, nagyon rossz csapatok is vannak. Az például nem is van elbeszélve, sem a magyar futballban, sem az MTK-nál, hogy hát amúgy be lehet jutni, már amúgy az albán harmadikat meg lehet verni. Szóval azért nem mondjuk azt, hogy agytudomány.
1: Tegyünk magunk elé ilyen csodálatos álmokat. Az albán harmadik. De egyébként igen, ez ma egy álom. Jakab, köszönöm. Kucogi Jakabbal beszéltünk a BL döntőről, és ennek kapcsán egy csomó mindenről. Sok minden témánk van még mai reggelen, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is. Most például friss hírekkel várja önöket majd Lucia.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobágyilovasnapok.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: Köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délelőtt 11 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Mára lezárták a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert útburkolatot javítanak. A Sibrik Miklós út szervízútján mától időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a Gyömrői út után elektromos közműépítés miatt. Ma és holnap lezárják az Andrássy úton befelé a szervízutat a Bajza utcától a Kodály körömbig filmforgatás miatt, illetve a Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell majd készülni, a Magyar utcát pedig időszakosan lezárják a Kossuth Lajos utcánál várhatóan délután 5 órától holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál mától útszűkület nehezíti a haladást, mert vízvezetéket építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányunként csak egy sáv járható, csatornakarbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztivál.

0: Alon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
1: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Nyárias jó reggelt kívánok a Spirit FM hallgatóinak, és természetesen az ATV kedves nézőinek. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Slanger Mártonnal folytatjuk a Startot, aki a Republikon intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a nézőket!
1: És megbeszéljük, vagy hát legalábbis igyekszünk egy csomó hírt megbeszélni a hétvége eseményeiből. De van ennél frissebb is, kollégáim most jelezték, egészen pontosan Mámos jelezte szerkesztő kollégám, hogy Magyar Péter feltöltötte, vagy feltöltette a dokumentumokat a tavalyi támogatásokról, és ebből egészen elképesztően nagy számok jönnek ki. 2-3 milliárd forintos támogatás, egyik a mikroadományokból, a másik pedig az összesítés.
2: Igen, itt hát gyakorlatilag azzal, hogy Magyar Péterék 6 hontandrásnyi összeget össze tudtak szedni adományokból, is azt mutatja meg, hogy minden korábbi pártnál sokkal nagyobb pénzügyi is, de egyébként is mobilizáló ereje volt annak a projektnek, amit Tiszának nevezünk. Még így is egyébként nagyon segít perspektívába helyezni azt az erőforrás különbséget, ami a két oldala, a Fidesz és a Tisza között felelhető volt. Tekinthetünk bármire, akár az MTVL éves működési költségére, a Facebook hirdetések mértékére, már mielőtt ugye betiltották a politikai hirdetéseket a Metánál, de persze utána is. Tehát gyakorlatilag ez a 3 milliárd forint
1: össze... Hosszan sorolhatjuk, igen.
2: Igen. Tehát igen, plakátkampányok, stb. Megyei lapok. Tehát gyakorlatilag ez a 3 milliárd forintnyi összeg azzal szemben, amit a Fidesz mozgósítani tudott, vagy felhasználni tudott, ez elég alacsony, viszont nagyon magas ahhoz képest, hogy több mint 2 milliárd forint 500 ezer forint alatti adományokból jött össze. Tehát mindenképpen nagy dolog. Illetve hát a hatékony felhasználás mércie is, hogyha 3 milliárdból sikerült ezt a kampányt megvalósítani. Nyilván itt közbejönnek az önkéntesek, amiből nyilván sokkal több volt a Tiszának, mint a Fidesznek, mert ugye volt miért.
1: Ha már a felhasználás mikéntjéről beszélünk, itt van egy friss adat arról, hogy a MediaWorks, hogy áraszta le önmagát tulajdonképpen. Egészen pontosan az általa birtokolt brendek értékét hogyan csökkentette annyira, hogy veszteségbe, nem kis veszteségbe fordult a MediaWorks. Valójában idáig volt túlértékelve a Fideszhez közeli, vagy oda beszippantott médiavilág?
2: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, és hát nem kis összegről van szó, tehát 300 millió pluszból 14 milliárd mínuszba. Nagyon-nagyon érdekes. Szerencsére nem vagyok sem jogás, sem könyvelő, de ez talán segít is a közérthetőségben ebben az esetben. A legegyértelműbb kijelenteni való itt az, hogy bizonyára valami turpisság történt. És azon belül én két okot látok, vagy két magyarázatot látok. Az egyik, hogy gyakorlatilag a NER-ben a piaci értéke ez ennek a tevékenységnek, az nulla volt. Tehát az, amit a MediaWorks legyártott, az, amit produkált, az piacon, a piacon gyakorlatilag értéktelen, nem megfelelő újságírói munka, stb. Ennél csúnyább szavakat is tudnék mondani. És valóban csökkent az értéke, egy politikai termék volt, egy olyan politikai közösség számára, amely folyamatosan csökkent. Tehát ilyen módon ténylegesen értékcsökkenés állt be. Ez gyakorlatilag egy érthető magyarázat lenne. A másik opció az az, hogy lényegében a MediaWorks beáraszta ezt a Tisza győzelmet, és gyakorlatilag ugye nagy pénz, nagy felelősség, kis pénz, kis foci, tehát minél kevesebbet ér egy cég, annál kisebb felelőssége van, hogyha esetleges kormányváltás esetén számon kérik, hogy akkor hova is ment el ez az X összeg, rá lehet mutatni a nagy veszteségről, hogy hát gyakorlatilag mi itt alig-alig tudtuk a fizetéseinket kitermelni, stb. Tehát valóban egy nem értékes cégről van szó, ami nem értékes munkát finanszírozott, ami nem értékes produktumot állított elő, de azt gondolom, hogy itt igazából az a fő motiváció, hogy minél kisebb vagyoni felelősségről legyen szó egy esetleges kormányváltás.
1: Marci, de ha neked igazad van, akkor van itt egy elgondolkoztató kérdés. Két héttel a választás előtt történt meg ez a leértékelés. Tehát itt vagy az történt, hogy előre bekészültek arra, hogy veszít a Fidesz és nyer a Tisza, vagy pedig az történt, és erre utaltál egy fél mondattal, hogy van itt valami turpisság.
2: Igen, tehát szerintem nyugodtan belefér az, hogy két héttel ezelőtt így döntenek. Egyfelől láthattuk ezt korábban is, már 2022-ben is, ami azért egy magabiztosabb helyzet volt a Fidesz számára, az alapítványokba szervezés, a 22-es választás előtt kezdődött, stb. Tehát be lehet biztosítani magunkat a választás előtt is, aztán max visszafordítjuk. És pont mivel gyakorlatilag a piaci szabályoknak teljesen ellentmondóan működött a MediaWorks, ezért gyakorlatilag mindegy, hogy mennyire értékeli saját magát. Nyilván nem mindegy, ez már az a szekciója a kérdésnek, amihez nem értek, de gyakorlatilag mindegy, hogy mennyire értékeli magát, majd jövőre megint 10 milliárddal többet ér. A lényeg, hogy a választások előtti elszámolásban ne érhesse szó a ház elé, bár azért szerintem érheti bőségesen.
1: Diplomata útlevelek, ha már a múltban bájkálunk egy picikét, és hát azért ez a közelmúltunk, sőt, majd tudom a jelenünk, mert hát a múlt héten döntöttek úgy a Tisza kormány tagjai, Orbán Anita, ugye külügyminiszterként, hogy ezeket a diplomata útleveleket jelentős részben visszavonják. Itt azért művészek, sportolók, barátok, ismerősök, Mici Mackó teljes baráti köre diplomata útlevéllel rendelkezett. Ez botrány, vagy egy 16 évig regnáló hatalom természetes működése?
2: Hát nem egy 15 évig regnáló hatalom természetes működése, az Orbán rendszer természetes működése. Itt igazából értelmet nyer a NER kifejezés. Tehát az, hogy a politika a NER-ben, az Orbán rendszerben ténylegesen az élet minden területére behatolt, és gyakorlatilag a NER elit teljes egészének, vagy a jelentős részének, több ezer embernek diplomata útlevele volt, bőven túlmutatóan a törvényi meghatározáson. Ugye itt a legérdekesebb ebben, vagy a legszomorúbb ebben, egyébként tényleg botrányos, hogy nem a kulturális, művészeti, politikai, gazdasági jelentőség volt az egyetlen vagy első számú szempont. Tehát lényegében a jelentőség mértékét a politikai hűség mértéke határozta meg. Magyarul, hogyha valaki kiszolgálta ezt a rendszert, akkor a rendszer kiszolgálta őt, és nyilván ez már ízlés kérdése, de gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, hogy a kulturális jelentősége mekkora Kálamista Gábornak, azzal együtt természetesen a film, amit rendezett, az talán a Rotten Tomatoes egyik legrosszabbul értékelt filmje, tehát ilyen szempontból nemzetközi kuriózum, de hogy nem tudom, Presser Gáboroknak adogattunk diplomóteveleket, vagy olyan embereknek, akinek a számait az egész világ ismeri, vagy számai, darabjait, filmjeit, stb., hanem lényegében a rendszer kiszolgálóinak, tehát nem egy teljesítmény alapú juttatásról beszélünk, ez egyértelmű.
1: Most ezekben a percekben gyülekeznek az újságírók a köztársasági elnök hivatala előtt, és várják azt, hogy megérkezzen Magyar Péter és küldöttsége. Ugye nem egyedül megy be, és hát nyilván valamiféle bejelentésre várnak. A bejelentés voltaképpen tegnap elhangzott Súlyog Tamástól, hogy ő ugyan le nem mond. Ennek a mai látogatásnak a miniszterelnök részéről igazából politikai, kommunikációs értelme van, vagy vársz valami többet is ettől?
2: Az nem meglepő, hogy nem mond le Sőök Tamás. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból Magyar Péter pont ugyanebbe az utcába sétált bele, tudhatta, hogy nem fog lemondani Sőök. Lényegében ez az Orbáni világ érdeke, és ezáltal Sőök érdeke is. Ugye a Velencei Bizottsághoz fordul, amivel kapcsolatban az első kérdés az embernek, hogy ugye a Velencei Bizottság arra van, hogy alkotmányos kérdésekben tanácsot kérjen egy alkotmányozó szerv, vagy valamilyen közjogi méltóság ettől a bizottságtól. Felmerül a kérdés, hogy eddig miért nem kért tanácsot? Szerintem lett volna bőven a magyar alkotmányossága kapcsolatban tanácsra szükség. Az egyik legalacsonyabb jogállamiság szempontjából legrosszabbul értékelt jogállam Magyarország volt. Igaz volt ez Sőök Tamás uralkodása, nem is tudom, hivatalba lépése óta is. Igaz volt ez a kegyelmi ügy kapcsán is. Bőven lehetett volna tanácsot kérni. Az első alkalom, amikor Sőök Tamás tanácsot kér, amikor a magyar közönség hall először erről az intézményről, az akkor van, amikor Sőrök Tamás a munkáját szeretné megőrizni. Ezzel együtt megkérdőjelezhető, hogy dolga a miniszterelnöknek lemondatni a köztársasági elnököt az első beszédében. Szerintem Sőrök Tamásnak a körülmények miatt lett volna dolga lemondania, tehát nem lemondatni kellett volna. Azt gondolom, hogy az, hogy most nyilvánosságra hozzák a kegyelmi részleteit és hasonlók, ez pontosan erre akkor lett volna szükség, amikor hivatalba lép. Tehát a kegyelmi ügy után soha nem látott figyelem hárult a köztársasági elnökre, szerintem soha nem látott felelősség volt az egyébként kőresített tisztségen, tisztségviselőn, aminek nem tett eleget, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy le kéne mondania, és valóban azért az Orbán rendszer része volt, és természetesen ez is az oka annak, hogy nem mondott le, mert a Fidesznek ez érdeke, Sőrök Tamásnak nyilvánvalóan ez érdeke, azt gondolom, hogy nem fog tudni hivatalban maradni, és azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság nem fog tudni segíteni neki.
1: Viszont valószínűleg ma kemény mondatokat hallunk a odaérkező, majd onnan távozó Magyar Pétertől. Slanger Márton, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: 16,4 milliárd euró irgalmatlan sok pénz. Gálik Mihályon meg fogjuk be. Gálik Zoltánnal meg fogjuk beszélni, hogy mit kezdünk vele. Jó reggelt kívánok. Örülök, hogy itt van a Corvinus Egyetem egyetemi docense a vendégünk. Hát először is ugye volt itt egy nagy bejelentés, hogy megvan a pénz. Aztán jött a következő hullám, hogy megvan a pénz, ha tudunk mindenféle olyan feltételt teljesíteni, amit elénk tárt az Európai Bizottság most is. Mik ezek a feltételek? Mit kell teljesítenünk azért, hogy megkapjuk ezt a pénzt végül is?
1: Igen, ahogy megszoktuk, ugye az Európai Uniónak a vonatkozásában néha földi halandónak nehéz követni a különböző utakat. Ugye itt is rengeteg mindenről van szó, többfajta pénzről van szó, többfajta időtávról, amikor hozzáférhetünk, és többfajta feltételrendszerről. Ugye amit most hallunk, ez a 16,2 milliárd euró, ugye ez sem egy nagy összeg, hanem három nagy részből tevődik össze. Egyrészt az úgynevezett újjáépítési alap, másrészt a kohéziós pénzek, harmadrészt pedig a felsőoktatásnak a reformjához kapcsolódó különböző intézkedések. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Uniónak az első nagy csomag, ez az újjáépítési csomag, ez egy különleges csomagja volt, nem a normál költségvetésnek a része, hanem a pandémia utáni újjáépítésre adott az Európai Unió pénzt, illetve adott kedvezményes hitel lehetőségeket. Ezeket zárolta. Ugye azért zárolta, mert hogy nem teljesítettünk bizonyos feltételeket. 27 úgynevezett szuper mérföldkövet tűzött ki, hogy teljesítenünk kell. Ebből rajta is hoztunk körülbelül 4-et, de a többit azt meg kell valósítani ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni azon gondolkodni, hogy mire költjük.
0: Álljunk meg, 4-et teljesített az előző kormány? Az előző kormány azt mondta, hogy 4-et nem.
1: 4-et kellett. Ugye 4 az, amit elfogadott volna az Európai Unió. Ugye itt van egy kicsit elrejtve ugye az egyik dolog, úgy méghozzá, ugye amikor elkészülünk ezek, akkor nekünk teljesítés jelentének kell, és ezt a jelentést kell majd az Európai Bizottságnak elfogadnia. Most ez is ugye még előttünk van, ugye ott is voltak bizonyos teljesítések, de az, hogy az egészet elfogadja egy csomagba, az a feltétele, hogy elkezdődjenek a kifizetések, az mindegyiken végig kell menni. Nem elég törvényt hozni, hanem végrehajtási rendeletet is kell csinálni, intézményeket kell létrehozni, az intézményeknek működnie kell, ellenőriznie kell a bizottságnak ezeket, és utána pedig meg kell még indítani a programokat is, a projekteket.
0: Az komoly, hogy ezt mind augusztus 31-ig?
1: Ezeket mind augusztus 31-ig, illetve az Európai Bizottság felé még le is kell tenni, hogy ez a következő nagy fázis, egy olyan tervet, egy megújított tervet, ami a 2024-ben egyébként elfogadott újjáépítési projektünknek a módosított változata. Tehát nagyon sok mindent kell csinálni, majd pedig ugye elindulnak a pénzek, és utána sem állhatunk le, hiszen folyamatosan ellenőrizni fogja a bizottság, nagyon gyorsan kell elköltenünk ezeket, úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy az Európai Uniónak a történetében ez az egyik leggyorsabb pénzköltés lesz, ha megvalósul.
0: Itt akkor, én jól értem, voltak éppen az történt, hogy Magyar Péter és von der Leyen asszony egymás kezébe csaptak, hogy amennyiben ezt mind meg tudjátok csinálni, ti kedves magyarok, hát akkor mi odaadjuk, hát semmi akadálya. De nem azt mondták, hogy itt a pénz, vigyed.
1: Nem ezt mondták, sőt, ugye azt mondtuk az elején, hogy 4 nagy dolog van, ez csak az egyik belőle. Ugye emellett vannak a kohéziós pénzek is, ugye itt nincs olyan nagy gyorsításra szükség, hiszen a kohéziós pénzek ugye egy költségvetési időszakhoz kapcsolódnak, illetve amikor lejár, ez 2027-ben még 2 évig lehet költeni őket, de itt is nagyon sok projekt föl van függesztve. Emellett még nem csak politikai feltételeket kell teljesíteni, hanem a projektbe le kell tenni beruházási javaslatokat, le kell tenni olyan feltételrendszernek a teljesítését, amelyek nem politikai, hanem inkább gyakorlati kodifikációt igényelnek, és akkor utána még van 2 nagy alap, amihez majd hozzáférhetünk. Az egyik az úgynevezett SZÉF, amit az Európai Unió a védelmi iparra költene, ez majdnem körülbelül 16-17 milliárd euró lenne megint csak, ugye ez egy kicsit eltolódik, illetve még van egy úgynevezett Repower Europe, ami pedig az energetikai megújulásnak az nagy projektje, ez is majd lesz. Ugye ehhez is majd teljesíteni kell a feltételeket. Az a jó ugye az egészben, hogyha az egyiket helyre tesszük, tehát itt mondjuk az integritás hatóságot olyanná tesszük, mint amilyennél az Európai Unió szeretné, elindul ugye az úgynevezett projekt, ami az ügyészségnek, az európai ügyészségnek a bevonását jelenti a magyar büntetőügyekbe. Ha elindulnak a különböző jogállamisági feltételeknek az építőkockái, és helyre tesszük, akkor ezek máshol is rendben lesznek, ugyanis többfajta jogalapja van annak, hogy nem jönnek a pénzek. Egyrészt vannak a szupermérföldkövek, másrészt pedig vannak az Európai Unió különböző szerződéseiben úgynevezett horizontális feltételek, és hát emiatt sem, és még a menekültügyről nem is beszéltünk.
0: Pedig beszéljünk, mert hogyha az ember olvassa az egykori kormányzathoz tartozó médiát, akkor csak ezzel foglalkoznak, hogy biztos elárulta a hazát Magyar Péter, beengedi a menekülteket, be kell engedni a menekülteket.
1: Itt is ugye teljes a káosz, mert hogy nem az történik, hogy az Európai Unió ugye betelepít bármilyen menekültet. Két dologról van szó. Egyrészt ugye kapunk egy 1 milliós eurós napi bírságot, azért, mert a menekültügyi reformjaink, a menekültügyi törvényeink nem kompatibilisek az EU szabályozással. Ezt egyébként a bíróság is kimondta, és ugye ezért van, mert nem hajtjuk végre az ítéletet. Itt a menekültügyi szabályokat kell harmonizálni az Európai Unióval, de ez nem az, ami miatt ugye július 1-től már egy megújult keretben az Európai Unió irányába érkező menekülteket egy kvótarendszer szerint szétosztanák. Ugye ez egy másik történet, ez mindenképpen lesz, viszont az Európai Unió ugye lehetőséget ad arra, hogy bizonyos országok, akik nem képesek, vagy nem tudnak, vagy nem akarnak ebben a szolidaritásban részt venni, ők ki tudják váltani különböző egyéb eszközökkel, például pénzzel ezeket. Úgyhogy két dolgot kell majd itt végrehajtanunk. Egyrészt a menekültügyi rendszer szabályozását be kell fejezni, másrészt pedig, hogyha megindulnak ezek, akkor itt választunk.
0: Az látszik, hogy ezekben az ügyekben Magyar Péter mire kötelezte el magát?
1: Hát itt ugye, amire elkötelezzük magunkat, az, hogy az európai jogot azt betartjuk, tehát itt nagyon
0: politikai választás. Tehát azt a törvénymódosítást, amit meg kell ehhez tenni, a menekültügyi eljárás lebonyolításáért, azt vállaltuk, hogy azt megcsináljuk.
1: Hát ugye egy jogállamban az szokás, hogyha van egy jogszabály, ami az Európai Unió irányából jön, és az kötelező, akkor azt át kell.
0: Hát eddig is ez lett volna a szokás.
1: Hát reméljük, hogy most ezt fogjuk csinálni.
0: Visszamenőleg az a büntetés, amit amiatt, mert hogy ezt a szokást nem tartotta be a korábbi magyar kormány, kiróttak ránk, azt lehet annulálni, azt lehet töröltetni?
1: Nem.
0: Vagy azt mindenhogy befizetjük már?
1: Azt már elvesztettük.
0: Ugye ez majd úgy lesz valószínűleg, hogy a támogatásokból levonják.
1: Igen, ugye hogy technikailag ugye ez megint csak az Európai Unió ugye egy kicsit bonyolult, hogy mikor fizet ki, milyen teljesülési időszakok vannak, hogyan számol el, de el fogják számolni egész biztos.
0: Az, hogy a július 1-től viszont fizetnünk kell, ott az összeg mennyi? Meghatározott?
1: Melyikért kell fizetni?
0: Hát ugye fizetnünk kell, hogyha nem fogadunk be menekülteket.
1: Ja, ugye ez egy kvótarendszer, ugye, ami működik. Ugye itt az Európai Unió, és most nem tudom pontosan az összegeket, ugye fejenként szab ki, tehát megvan egy kvóta, ami ugye a különböző GDP adatok, a munkanélküliségi adatok, illetve a már befogadott menekült kérelmeknek a száma alapján egy kulcsot határoz meg, és utána, hogyha ezt nem akarja valaki, ugye ki lehet számolni, hogy hány menekültet kellene befogadni, mekkora az éppen abban az időszakban érkező menekülteknek a száma, és akkor fejenként lehet kiváltani ezt a pontos összeget, most nem tudom megmondani.
0: Tanár úr, köszönjük a felvilágosítást. Gálik Zoltán volt a vendégünk.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A Start folytatásában gyermekjogi kérdések, meg hát rendőrségi ügyek, a kettő sajnálatos és egészen gyászos módon Magyarországon mostanában összetartozik. Dr. Rácz Dominikával, a Intervon alapítvány jogászával folytatjuk a műsort. Jó reggelt kívánok! Kónya Endre megint a rendőrségen otthonából vitték el, hogy meghallgassák. Ugye ott egy elég ismert videóban próbálta befolyásolni vallomás tételében az egyik áldozatot. Azt hiszem, ez az alapja ennek az ügynek, ugye?
2: Igen, hát alapvetően ugye annyit tudunk, amennyi a sajtóban megjelent, és ismét előkerült Kónya Endre is. Itt azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy bármilyen bicskei ügyel, vagy más gyerekeket érintő ügyel kapcsolatban nagyon fontos a média felelőssége, és hogy hogyan kommunikálunk ezekről az ügyekről, hogy ne okozzon akár egy újabb traumatizációt az érintett gyerekekben, vagy azok családtagjaiban, vagy akár más gyerek otthonokban, vagy intézményekben elszenvedett bántalmazás sértetjeiben.
1: Miközben ugye nehéz a helyzet, mert mégiscsak beszélni kell arról, ami történik. Tehát minden egyes eset, amikor beszélünk róla, nyilván az áldozatok számára felzaklató lehet, és újabb sebeket tép fel, vagy már begyógyultnak vércsebeket hoz a felszínre, de közben, ha nem beszélünk róla, hogy nézünk szembe ezekkel az ügyekkel? Itt van a családpanotai történet.
2: Így van, természetesen beszélni kell róluk, azért az elmúlt két év azt hiszem ilyen különböző gyerekvédelmi botrányokkal terhelt közbeszédet eredményezett, és jó lenne, hogyha a gyerekvédelmet ebből a buborékból egy ilyen valós megoldások felé tudnánk terelni, amiben nyilván sokféle kormányzati, civil, média felelősség is van. Azt gondolom, hogy ilyen esetek még elő fognak kerülni, csak nagyon nem mindegy, hogy ezeket eseti módon fogják-e kezelni, vagy pedig rendszer szinten. Azt gondolom, hogyha ezen a ponton egy olyan vállalás történik, és szerintem történik is, hogy egy teljes átvilágítást, a helyzetnek a felmérését elindítanák erre hivatott szakemberek, akkor az eredményeket hozhatna. Gondolok itt arra is, hogy nem egy ilyen ellenséges, ellenőrző légkört, mert hogy nagyon sok olyan szakember is van ebben a rendszerben, akinek nyilván a helyzete más módon változott, vagy más módon került árnyékba, és róluk keveset beszélünk, de hogyha valamiféle partnerségben, de mégis egy objektív és nagyon pontos módszertan alapján vizsgáljuk meg az egész gyerekvédelem, vagy a szakellátás helyzetét, akkor az idővel és ráfordított szakmai energiával biztosan elindulhat a újraépülés felé.
1: Most a családpalotai eset az egy tipikusan olyan történet, ami látszólag nem egy nagyon durva ügy. Tehát az történik, amit elképzel az ember egy intézetben, tehát hogy kemény eszközökkel rendet tartanak. Ezek a kemény eszközök messze nem megengedhetőek a 21. században, ez Dickens korában dívott így talán. Miért nem látszott eddig, hogy így működik egy csomó helyen? Valószínűleg azt kell, hogy mondjuk, hogy rendszer szinten egy csomó helyen a gyermekvédelem.
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy igen, amit mondott az előbb, hogy ennek így nem működhet így a 21. században, és nem elfogadható, hogy azt gondoljuk, hogy a kemény módszerek fogják a gyerekeket majd betörni, és attól majd jól viselkednek. Nyilvánvalóan egy megfelelő pedagógia és gondozás mentén tudnak szakellátásban élő gyerekek, vagy akár a javítóintézet, nyilván ott is ugye botrányok merültek fel, jól vagy elég jól működni ahhoz a helyzethez képest, amiben kerültek. Nagyon nehéz, hiszen ugye kevesebb jelzés is érkezett ezeken a helyeken. Nyilván ennek az az egyik fő oka, hogy ezek a jelzések aztán nem kerültek megfelelően kezelésre, nem jutottak el azokhoz, akár fenntartói szinten, akik ebben tudnak válaszolni. Szerintem ugye pont az egyik ügyterhetje a sajtóban adott nyilatkozat szerint azt mondta, hogy hiába is jelzel, úgysem fog semmi sem történni. Szerintem ez egy nagyon erős mondat ahhoz, hogy bénítsa a gyerekeket is ebben a körben, illetve a szakellátásban dolgozókat. Azt gondolom, hogy egyébként sokan éltek is jelzéssel, de biztos volt, akik nem mertek jelzéselni. Pont ez egy jó alkalom arra, ahogy most a rendőrségnek is megjelent egy videója, hogy ezeket a bejelentő felületeket elkezdjék merni használni az érintett gyerekek, vagy akár az érintett dolgozók. Ugye egy e-mail címet is feljártok a bejelentőkukac.nmi.polisz.hu, illetve továbbra is vannak azok a gyerekvédelmi hívószámok a 112-n belül, vagy az UKIT hívószám, ahol lehet segítséget kérni. Ezt egyébként a gyerekjogi jelentésünkben, amit minden évben elkészítünk, is látszik, hogy a szakellátáson belül sokkal arányaiban is jóval kevesebb jelzés érkezik. És azoknak a jelzéseknek is a kétharmad része egyébként kortárs bántalmazásra vonatkozik, és az egyharmada pedig felnőttek által elkövetett elsősorban
1: fizikai bántalmazásra. Mind a kettőt kell vizsgálni.
2: Pontosan, hiszen az a légkör sem maradhat fel, hogyha a kortárs bántalmazás normalizálva van.
1: Hogyan lehet újra szervezni úgy egy gyermekellátást, hogy az abban dolgozók jelentős része valószínűleg benne volt korábbi hibákban, bűnökben, attól függ, hogy mit minek nevezünk. És hogyan lehet úgy, hogy közben meg egy csomó szakember elhagyta a pályát, meg egy csomó szakember eleve is hiányzik?
2: Igen, szintén a gyerekjogi jelentésünkből idézve minden tizedik szakmai körben betöltendő állás az hiányzik, illetve ugye volt a kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint a pszichológiai alkalmassági vizsgált bevezetés, ami azt mutatta, hogy ezek nem a megfelelő eszközök arra, amivel ki lehet szűrni azokat a hibákat, vagy rossz működéseket, vagy egyszerűen nem megfelelő szakembereket, vagy bántalmazó szakembereket. Ez szerintem egy szakpolitikai kérdés, ami meg fogja előzni azt, hogy felmérjék ezt a terepet, ahol partnerként, tehát hogy egyes intézmények erősségeit és hiányosságait egyszerre felmérve erre egy rendszert építsenek fel, ahol nyilván lesznek olyan szakembereket, akiket más területről kell bevonni, és szerintem elengedhetetlen, amit így bármilyen szinten érezhető az, hogy megfelelő képzést kapjanak ezek a szakemberek. Nyilván ide beletartozik egyébként a nevelőszülők képestésének, illetve támogatásának is a megerősítése, módosítása ahhoz, hogy aki ott van a helyzetben, az elég jól tudjon működni, viszont hogyha kérdések, kérés van, akkor kapjon ebben támogatást. Iszonyú nagy szakemberhiány van, akár gyámi oldalról is, és ezek mind gyengítik azt, hogy azok a gyerekek, akik egyébként ugye ezeknek a felnőtteknek a gondozásában vannak, jól tudjanak lenni, aminek alapfeltétele, hogy ezek a felnőttek is jól tudjanak lenni, szóval ehhez biztosan támogatásra és hát egy szakpolitikai változásra lesz szükség.
1: Van miniszter az oktatásnak, végre valahárom, mondják a szakmabeliek, mert Judit ráadásul egy olyan kezdeményezéssel jött elő, amit szerintem nagyon régóta várnak azok, akik különböző szervezetekben próbálták a hangjukat hallatni. Most hallathatják, mert meghívja őket egy egyeztetésre, egy megbeszélésre. Mik a legsürgősebb ügyek, amiket meg kellene beszélni? Hogy látja?
2: Szerintem ez a bejelentés ennél még több is, mint amit mondott. Tehát ugye már volt egy ilyen egyeztetés májusban, ahova diák önkormányzatok, illetve civil szervezetek kiskorú kollégái tőlünk, illetve követeit hívta meg. De ugye most egy olyan politikáról beszél, amiben a gyerekeket érdemi módon szeretné bevonni. Erre ugye vannak azért nemzetközi példák is, amikor ez működik. Ennek is lehet többféle módja az, hogy egy kérdésben, mint a legsürgetőbb dolgokban, vagy pedig akár a tervezésbe is bevonja a gyerekeket, hogyha legsürgetőbb dolgokra kell válaszolni, nyilván azért itt a gyerekek túlterheltsége is nagyon elől van, szerintem pont ugye ezzel a poszttal is indította az oktatás és gyermekügyi miniszter, illetve a szexuális nevelés témaköre, illetve az egyéb olyan drogprevenciós, hogy azok a képzések, azok a segítő, támogató alkalmak, amiket a gyerekek számára biztosítani kell, hogyha ezeknek az újraszervezése is megtörténhetnek, illetve szerintem, hogyha önmagában az érdemi részvételt, amiben a gyerekek önkéntesen egy őket érintő témában benne vannak, az egy elképesztő kompetencia erősítő és az ő szempontjukat behozó kezdeményezés lehetne, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez meg is fogja keresedni.
1: Köszönjük, hogy elmondta. A Hintalovon Alapítvány jogásza volt a vendégünk, dr. Rász Dominika. Jöjjön máskor is, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: simán mondhatják a kedves nézők, hogy már megint a taxisok. Hát igen, mert van véleményük, van mondani valójuk, és vannak problémáik. Metál Zoltán képviseli őket, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt.
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
0: Azért szerintem megkönnyebbült mindenki, hogy nem állították meg a várost, miközben BL döntő zajlott.
1: Ezt nem gondolta szerintem senki komolyan. Volt egy ilyen javaslat az egyik érdekképviselet részéről, de a taxisok azok azért dolgoznak, hogy pénzt keressenek, és a BL döntő ideje alatt pedig erre elég jó lehetőségük is volt.
0: Igen, az furcsa lett volna, hogy mindenki taxizni akar, de a taxisok állnak, mert ők sztrájkolnak. Miközben egyébként pont pénzügyi vitáik vannak most megint a fővárosi közgyűléssel. Illetve én egészen pontosan most nem látom át, hogy valóban van-e vita, vagy félreértés van, ahogy a közgyűlés, illetve ahogy Kis Ambrus a közgyűlés nevében is megfogalmazta ezt.
1: Több témában, ami ebben a tekintetben elég fontos, 3 éve emelt utoljára díjat a főváros, annak ellenére, hogy azért 3 év alatt elég komoly infláció jelent meg a gazdaságban, és ezt mindenki érzi a saját pénzszáján és a költségein. 3 éve nem tudunk egy olyan kompromisszumot kötni a fővárossal, ami mindenki számára elfogadható. Az elmúlt évben többször találkoztunk munkacsoportokban, az érdekképviseletekkel közösen a BKK-val és a főváros képviselővel, a főigazgatóval, és megegyeztünk abban, hogy díjat fogunk emelni. Annak a mértékét viszont nem tudtuk igazán meghatározni, mert a szekértábor, tehát a szakma két részre szakadt. Volt, akik egy finomabb, érzékenyebb áremelést tartottak elfogadhatónak, ez 15% körüli, és volt egy hangosabb, egy erősebb, egy támogatottabb réteg, azt amit el kell mondanom, ők pedig a 27 és a közel a 30%-ot fogalmazták meg. Ebben kellett a fővárosnak dönteni, és ők döntöttek. Egy olyan javaslatot tettek le az asztalra, rendeletalkotás előtti időszakban, a képviselő testület elé, ami a 27%-ot fogalmazta meg, de abban korrektek voltak tulajdonképpen, mert leírták, hogy mióta zajlik a folyamat, és milyen részleteket tartalmaz. Kedden, múlt hét kedden, amikor a közlekedési bizottság asztalára került a javaslat, és minden képviselet és érdekelt fél ott volt, akkor derült ki a képviselők és a frakcióvezetők számára, hogy hát ez nem annyira egyértelmű ez a dolog, és ebben még azért lehet mit finomítani.
0: Már hogy attól nem egyértelmű, hogy van, aki a 15%-ot tartaná a maga számára jönnek, és nem azért, mert kevesebbet akar keresni, hanem mert attól fél, hogy az utasokat elmarja a 27%.
1: Én azt láttam ebben a 2 órás vitában, amíg tartott a közlekedési bizottsági ülés, hogy itt már nem csak az díjemelésről van szó, hanem minden másról. Tehát egy politikai harc, egy politikai olyan egymásra mutogatás láttam és éreztem, amit nap mint nap, akár a tévében, a rádióban, a médiában lehet érezni ebben a tekintetben, de amikor egy szakma látja ezt, hogy a saját hátán és a saját bőrén érzi ezt, akkor ez egy kicsit olyan farmúci helyzet. Tehát azt nem igazán látták át a frakcióvezetők, hogy ez nagyon komoly bevétel kiesést jelent a szakmának, és erre szükség van. Az, hogy most 15 vagy 27%, abban lehet vitatkozni, de hogy szükséges egy tarifaemelés, abban viszont nem érdemes vitatkozni, mert minden olyan tétel alátámasztja a tarifaemelésnek a jogosságát, ami a költségeinket alátámasztja. A biztosítási költségek, a szervizköltségek, az autóbeszerzésük, akár legyen ez használt vagy új autó, ma már tudjuk, hogy iszonyatos költségek vannak.
0: Ha jól emlékszem, akkor valahogy az úgy van, hogy van az alapdíjnövelés, ami talán 1400 forintra emelkedne, ha most fejből ezt hívtam.
1: A rendeleti javaslat.
0: A javaslat szerint. Ez valószínűleg sokaknak fájna, akik például rövidebb utakra szokták használni, mondjuk azért, mert el kell menni bevásárolni.
1: Nézze, egy áremelés az minden tekintetben fájó. Hogyha a főváros komolyan vette volna az elmúlt években a kéréseinket, akkor ha minden évben 6-8%-ot emelt volna, azt nem érezte volna meg senki. Amúgy minden szolgáltató ezt csinálja, csak azt nem veszük észre. Akkor elérkeztünk volna ebben az évben akár a 27%-ot. Egyszerre viszont mi is azt fogalmaztuk meg a kamarával, az Uberrel, a főtaxival együtt közösen, hogy a 27% egy kicsit most magasnak tűnik, de elfogadtuk a fővárosnak a javaslatát, nem feküdtünk keresztbe, nem lobbiztunk az ellen, hogy ne 27, hanem 15% legyen, hanem rábíztuk a képviselőtestületre. A képviselőtestület viszont múlt hét pénteken több órás vita alkalmával kiderült, hogy mindenről beszélnek, minden fontosabb, minden olyan szegletét körbejárják ennek a történetnek, ami fontos, és iránymutató lehet, de nem a tarifa emelésről szól. És nekünk viszont erre lenne szükségünk.
0: Azt mondja, hogy valójában politikai vita zajlik az önök feje fölött, vagy felhasználva az önök igényeit?
1: Ma már oda jutottunk, hogy minden politika. Ma már oda jutottunk. Tehát ami az előnye volt a hatósági rögzített ár bevezetésének 2013-ban, mert az emberek, az utasok eldönthették, hogy szeretnének-e hatósági rögzített árral dolgozni. A mi javaslatunk alapján, amit a főváros elfogadott, kiderült, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy ez egy teljesen jó dolog. Előre kiszámítható az ár, tudják, hogy télen-nyáron, télen-fagyban mennyibe kerül a taxi. Most egy olyan javaslatot is megfogalmaztak, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy egy felkérést fogalmaztak meg, egy felterjesztést a kormány részére, hogyha esetleg kivezetnék a rögzített hatósági árat, és egy úgynevezett dinamikus árat vezetnének be, és itt azért megállnék egy zárójelben.
0: Ez olyan, mint a repülőjegyeknél például.
1: Igen.
0: Ha nagy az igény, akkor drágább, a kicsi az igény olcsóbb.
1: Ezt a javaslatot másfél évvel ezelőtt a közlekedési bizottságnak a vezetője, az elnöke, aki az egyik frakciónak a vezetője volt, Vitézi Dávid fogalmazta meg. Mára viszont oda jutottunk, hogy a fővárosi közgyűlés ezt a javaslatot egyértelműen felterjesztette. Tehát elképzelhető...
0: Hát lehet, hogy a mostani miniszterem Vitézi Dávidon ez át is
1: meg. Valószínűleg, hogy elképzelhető, hogy változni fog. Az, hogy milyen mértékben, az én azt gondolom egy szakmai vita. És nem akarunk ebben most állást foglalni, mert nem tudjuk, hogy mennyi az annyi.
0: Az Uber így működött, amikor bejött Budapestről?
1: Hát az Uber úgy működött, hogy ők megmondták, hogy akár tízszere szorzó is lehet szilveszterkor. Most nem tudom, hogy mennyire jó az egy budapesti utasnak, hogyha van egy orvosi rendelő, vagy egy vizsgálatra bejelentkezett 2-3 hónapos dátuma, és szeretné egy taxit előrendelni, de nem tudja megmondani majd a szolgáltató, hogy azon a bizonyos napon 5000 forintot fog fizetni, vagy 8000 forintot a taxi. Én azt gondolom, hogy azért valamilyen módon védeni kell az utasokat is ebben a tekintetben, meg a szolgáltatókat is. Tehát, hogy a minimális, a maximum érték, hogy milyen közel és milyen messze lesz egymástól, azt még most nem tudjuk, ez egy későbbi szakmai vita. Én azt gondolom, hogy érdemes erről beszélni, de most azonnal kivezetni a rögzített hatóságárat, ez nagyon nagy probléma lenne.
0: Tehát önök a rögzített árért és a garantált díjnövekedésért küzdenek.
1: Mindenféleképpen az a célunk, hogy megegyezzünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk abban van komoly felelősségünk a következő hetekben, napokban, hogy meggyőzzük a frakcióvezetőket arról, hogy szükséges a tarifaemelés. Az, hogy milyen mértékben, azt majd a szakmai viták már eddig is alátámasztották, de én azt gondolom, hogy ez nem szólhat arról, hogy most megint törőjük az asztalra. 3 éve tulajdonképpen vár a szakma erre. Egy olyan gyomrost kaptak a taxisok pénteken a fővárosi közgyűlés döntés alapján, amire lehetett számítani, de senki nem gondoltak oda.
0: Illetve a nem döntés alapján. Metál Zoltán, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a meghívást.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Masud Pezeskian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak lépésben járható a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, mint ahogyan a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre, a Lánchídig. Szinte úgy telített a Bartók Béla út befelé a Móricz Zsigmond körtértől. Az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza az Egér úttól, a Budaörsi úton tehát a folytatásban is torlódásra kell számítani, a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ásnál, a 10-es főúton befelé Solymártól és tovább a Bécsi úton is nehéz az előrejutás, és ugyanígy a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve tapasztalható lassulás és erős a forgalom változatlanul a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca és Bodac Balázs.
3: Magyar Péter a héten felmentette Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját, de nem csak arról van szó, hogy az a szakember egyébként szakember, és ezt a kollégái elismerik, aki

0: Korábban a Fidesz biztonsági vezetője volt, illetve Orbán Viktor testőre, majd 2010-től a TEK-nek volt a főigazgatója. Szóval nem csak arról van szó, hogy itt egy fejcsere volna, hanem azt is bejelentette a kormányzat, hogy átszervezik úgy, ahogy van a rendőrséget. És itt sok irány nyílik meg, legalábbis főleg nekem, laikus számára, és ezekre a kérdőjelekre, ezek olyan mód, végül mindegyikre pont fog majd kerülni, de hogy pontosan melyik irány lesz az, ami majd jellemezni fogja a testületnek a működését. Arról beszélgetünk Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnökével és szóvivőjével. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
0: A testületnek milyen beleszólása van abba, hogy a szakmai vezetés, illetve a politikai vezetés majd végül milyen kereteket szabjon?
1: Oké, tisztázzuk, hogy most jelenleg, vagy a jövőben mi lesz? Mert ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben én visszakérdeznék, hogy mire gondolunk.
0: Hát a jelen az ugye mindig a határon múltnak meg a jövőnek, úgyhogy egyfelől kiindulás mindaz, ami eddig történt, másfelől meg perspektíva mindaz, ami jön. De ezeket szerintem ti látjátok a legjobban egyben.
1: Igen, eddig azt kell mondjam, hogy szinte semmilyen beleszólásunk nem volt. Többféle fórum volt, többféle lehetőségünk volt arra, hogy szakszervezetként az állomány hangját hallassuk, miközben konkrét a tagjainknak, mint magánembereknek, mint rendőröknek, tűzoltóknak, büntetés végrehajtásban dolgozóknak nem sok esélyük volt arra, hogy a hangjukat eljuttassák a döntéshozókhoz, mert ezen van a lényeg, hogy a döntéshozókhoz eljuttassák. Mi nagyon hiszünk abban, hogy a mostani kormány, az új kormány, az nem hogy nyitott lesz rá, hanem ahogy a kampányában, az eddigi kommunikációban, ahogy a népre, ahogy a dolgozókra, ahogy az magyar állampolgárokra számítanak, ránk is ugyanígy számítanak. Elnézést azért ne felejtsük el, hogy itt olyan kollégákról beszélünk, akik most már 30-40 éve, idősebbekről természetesen, 30-40 éve a szakmában vannak, annak minden csinyát, bínyát tudják, megtapasztaltak jót és rosszat is, és lehet, hogy nekik is van ötletük. Szóval nem biztos, hogy mindig odafönt tudják a tutit, hanem lehet, hogy konkrét a végrehajtásban dolgozók azok az emberek, akik értik, tudják, hogy mit kell, vagy kellene csinálni. Értem
0: szerint. Erre való az érdekképviselet, hogy begyűjtse ezeket a részben erre való.
1: Nem, abszolút igazat
0: adok. Valahova ezt be kell csatornázni, hogy legyen egy ember, aki egy dossziét lerak.
1: Ez pontosan
0: ember.
1: Erről van szó, vagy erről lenne, vagy lett volna szó az elmúlt kormányzati ciklusban, ami egy kicsikét hosszabbra sikerült a keleti. Álláspontunk szerint eddig is kellett volna, de nem történt meg, nem vették figyelembe a hangunkat, nem a miénket, mint szakszervezet, mert valóban mi az állomány hangja vagyunk, és ebbe az állományban teljesen mindegy, hogy hivatásosról, vagy rendvédelmi igazgatás alkalmazottról, vagy munkavállalóról beszélünk, a teljes állományról beszélünk. A mi szakszervezetünk ráadásul nem csak rendőröket, hanem az egyéb ebbe a körbe tartozó, akkor inkább így mondom, hogy a belügyminisztérium alá tartozó szervek dolgozóit képviseli, és gyakorlatilag tényleg az a cél, hogy mostantól kezdve a mi hangunk is érvényesüljön. Értelemszerűen nekünk, mint szakszervezetnek az a dolgunk, hogy ezeket a hangokat megszűrjük, ezeket a hangokat egyfajta csomagba rendezzük, és úgy rakjuk a kormányzat elé.
2: Megvan-e ez a csomag? Volt-e már bármilyen beszélgetésük az új kormánytagjaival, vagy a belügyminisztérium képviselőivel, és ha ez igen vagy nem, de mik a legfontosabb, legégetőbb problémák, okay, amiket rendezni kell?
1: Először is nem titok, hiszen voltunk már itt ebben a műsorban, ott számon is, nem önök által, de számon is voltunk kérve, meg ránk sütötték, hogy mi tisztán szakszervezet vagyunk. Maradjunk annyiba, hogy mi megpróbáltunk együttműködni. Az nem jelenti azt, hogy mi azok vagyunk, mi megpróbáltunk együttműködni a elvi leendő kormányzattal, mi több olyan csomagot nyújtottunk be számukra, ami szakmai anyagokat jelenti, és értelemszerűen nem csak rendőrség, hanem katasztrófavédelem, zárójel tűzoltóság, büntetés végrehajtás területére, és ezeknek a területeknek esetlegesen valamilyen fajta kombója, ami a szociális ágazattal is összefügg, itt nem várt fordulattal a gyerekekkel kapcsolatos történet, most ebben nem kívánok belemenni, mert ugye ezeknek a hatóságoknak, szerveknek szerves része van ahhoz a témához is, de ez egy más téma. Nekünk tényleg az a célunk, hogy egy olyan komplex változás jöjjön létre, ami az egészet alapjaiban változtatja. Hallottunk az elmúlt időszakban többféle nyilatkozatot arról, hogy mit kéne csinálni, mihez kéne nyúlni. Na most beszélünk egy olyan kártyaváról, ami másképp fogalmaztam, inkább úgy mondom, hogy futóhomokra van építve, hogyha itt bármely eleméhez hozzányúlunk önnön magába, akkor az egész össze tud dőlni.
0: Jó, akkor hol kell kezdeni és mivel?
1: Még egyszer nem.
0: Hol kell kezdeni és mivel?
1: Oké. Mi csináltunk egy programot. Ez a program alapvetően az egészhez nyúlna hozzá. Tudom, hogy konkrét önök szeretnének hallani valamit, és a nézők is, meg a kollégáink is.
0: Például, hát vagy okay, csak egy-egy értetőlemet, okay, nem főtétlen szemezgetni, hogy mazsolázni akarok belőle.
1: Akkor visszautalok arra, ami a nyilvánosság előtt is közismert, hogy ez az úgynevezett visszavétel intézménye. A kollégáknak a visszavétele. Ez nagyon szép, nagyon jó, csak bármilyen furcsán hangzik, hiába vagyunk egy országon belül, hiába nem egy nagy területű az ország. A jogszabályokat, a rendeleteket, az utasításokat mindenhol másképp értelmezik. Hogyha például ez a visszavétel intézménye nincsen intézményesítve, nincsen meghatározva a keretrendszer, hogy kit, miként, hogyan, az általános felvételi követelményeken túl, akkor ezek elcsúszhatnak hozzánk. Rengeteg kollega jelentkezett abban, hogy szeretne visszajönni, és az elmúlt napokban, időszakban visszautasítást kapott. Miközben már olyat is kaptunk, aki mondta, hogy mit tudom, hétfőn megkapta az elutasítást, de megvolt a kormányváltás, és kedden már szóltak, hogy hát ha gondolja, akkor mégiscsak jöhet.
2: De ezzel ez is az átmeneti állapotnak a mindenféle nehézségei.
1: Hát most vannak, és mindenféleképpen ennek le kell tisztulnia. De például, oké, visszaveszünk embereket. Ennek a bértömege megvan. Az állománytáblák, amik azt szabályozzák, hogy egy bizonyos adott helyen hány ember lehet, milyen beosztásban, milyen fizetési kategóriában, azok megvannak, nincsenek. Ezek le lettek butítva az elmúlt évek során, és pont az a lényeg, hogyha most idézőben ész nélkül elkezdünk mindenkit mindenhova visszavenni, már abban megakasztjuk a rendszert.
2: Hát az a másik fele, hogy azért ez egy olyan terület, ahol tényleg a biztonság, a bizalom, az egy központi kérdés, hiszen bármi történhet. Ugye korábban nyilatkozta azt, hogy egy 2006-oshoz hasonló helyzet kezelésére már nem biztos, hogy alkalmas lenne ez a rendszer.
1: Ez így
2: tehát
1: van.
2: Azért ezek elég súlyos szavak, és ezt érti az egyszeri néző is, aki nem feltétlenül
1: nem, látja. Tiszta sor.
0: Azzal együtt, hogy a 2006-os helyzet kezelése az a közvélemény részéről nem tartozik a rendőrség dicsőséges időszakai közé.
1: És mi ezt elfogadjuk. Ezzel szembe kell nézni, félreértés ne
0: essék. De ettől független szakma, csapaterő, felszerelés, irányítás, ebbe kellenének egy nagy demonstráció, vagy egy nagy esemény
1: hát,
0: biztosítását.
1: Nem kell messze menni, most lesz szombaton a BL döntő. Gyakorlatilag két olyan csapat játszik, ami eléggé kurrens a külföldi nézők szempontjából, sőt az egyik kiemelten, innentől kezdve eléggé feltételezhető az elmúlt hetek, hónapok alapján, hogy itt is esetleg valamilyen tömegkezelésre sor kerül. Megmondom őszintén, hogy tényleg egy kicsikét feszültek vagyunk abból a szempontból, hogy ez az állomány ezzel a létszámmal alkalmas lesz-e rá. Az egy más kérdés, hogy erre a rendezvényre a rendőrség már jó ideje készül, csak hát, és akkor itt beszéljünk őszintén, minket általában meglepetésként szokott érni az augusztus 20, hirtelen berendelések vannak, meglepetésként érte nagyon sok helyen a BL döntő, tegnap előtt is még berendelések voltak, mert rájöttek, hogy még ilyen-olyan feladatok vannak, szóval rengeteg olyan probléma van, és akkor itt megint csak az átalakítás. A rendőrségen nem történt meg a rendszerváltás. Ezt ki kell mondani, hogy gyakorlatilag az annak idején a klasszikus értelmet rendszerváltás után a rendőrségen ez nem történt meg. Most az állomány ezt várja. És az mindenben meg kell, hogy nyilvánuljon.
0: Ez szemlélet, szakma, felszerelés, egyenruha, pénz, kocsi, mikből áll össze?
1: Hát most ismételjem? Pont.
0: Ja, jó, okay,
1: pontosan ugyanebb. Az az igazság, hogy természetesen mi kapunk hideget, meleget civilektől, nagyon nagy részben még akár igazuk is van, de rengeteg kollega van, aki dolgozna, csinálná, ez az élete, ez az életünk, csak éppenséggel ezeket kéne rendbe rakni, így van. A szervezeti, a strukturális, hát ugyan nem klasszikusan, de én szándékosan használom, hogy az orosz rendőrségi modell, miközben nem mer francia, de ezzel nem veszünk össze, inkább arra utalok ezzel, hogy orosz rendőrségi modell, hogy ez a túlfeszített, militarizált rendőrségi modell, gyakorlatilag az emberek, az állampolgárok sem mernek már a rendőrhöz szólni, a rendőrök frusztráltak, túlfeszítettek, túlhajszoltak, kevesen vannak, egyszerűen nem, nincs, elvesztettük a kapcsolatot, csak csupán az állampolgárokkal vesztettük el a kapcsolatot. És nem tud működni. A rendőröknek olyan feladataik, olyan feladatrendszereik vannak, amik nem is kéne csinálni, vagy éppenséggel nem úgy kéne csinálni. Elhangzott máshol, hogy kevés a rendőr. Nem, a rendőrök száma nem kevés. Rosszul van elhelyezve az állomány, illetve az elmúlt évek, az elmúlt, hát nem is feltétlenül 16 év, hanem 2012 óta, amikor mióta elvették a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, gyakorlatilag rengetegen, még akár az én korosztályom is beragadtunk ebbe a rendőrségbe, miközben...
2: Tehát, hogy túl sok az idős az állomány.
1: Igen. Ha szigorúan veszük, akkor kiöregettünk. Ezt nem tudom másképp mondani. És gyakorlatilag, hát tegnap egy sajnálatos eseményen voltam, egyik megyei főkapitányunkat, dr. Gulyás Zsoltot temettük, és döbbenetes volt látni azt, hogy igen, velem együtt, hogy mennyi főtiszt van úgy, hogy akiknek már rég nem a rendszerbe kéne lennie. És félreértés ne essék, természetesen szakemberekről beszélünk, természetesen hozzáértő emberekről beszélünk, akik a maguk területén hozzátesznek. De nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez jó, hogy úgymond mi túl sokan vagyunk, miközben a klasszikus ténylegesen végrehajtó állomány meg kevesen.
2: Jönnének egyébként? Tehát vannak fiatal jelentkezők, akik útközben kiesnek, vagy nem vonzó a rendőri pálya? Tehát az utánpótlása mi a helyzet?
1: 33 évvel ezelőtt, amikor én felszereltem, akkor én meg nem mondanám, hogy hányszoros túljelentkezés volt. Bődületes, mindenki rendőr akart lenni. Ez a rendszerváltás után egy picivel. A lényeg az, hogy most arra eljutottunk odáig, hogy már lasszóval sem tudnak embert fogni. Gyakorlatilag ezért is van az, hogy amit mondtam, hogy az állomány mennyisége és minőségével gond van, és nem bántjuk a kollégákat ezáltal, de tényleg problémák vannak. És ezért is mondom azt, hogy itt mindenhez hozzá kell nyúlni. Az egész életpályához. A bekerülési ponttól, az egész életúton, a kikerülési pontig. Amíg ezeket nem rakjuk rendbe, és ezzel párhuzamosan értelemszerűen a fizetést, amíg ezeket nem rakjuk rendbe, addig mit várunk el? Nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most elvárjuk a kormánytól, vagy a belügyminisztériumtól, hogy akkor legyen 1000 rendőrrel több. Hallottunk ilyet az előző kormány érába, amikor azt mondták, hogy jó, akkor hány ezerrel lesz több a rendőr az utcán. Hát bocsánat, nem lett. Mert nem voltak meg a feltételek. Egy feltétel hiányos rendszertől hogyan várjuk el, hogy az működni tudjon?
3: Az állomány. Mit vár? Mennyire látható ez egyáltalán?
1: Mi nálunk maximálisan.
3: Mi a várakozás az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban?
1: Oké. Egyeseknek fel kell mérnie, hogy tudják, hogy mi van, mi benne élünk, mert aktív rendőrként abszolút a teljesen mindegy, hivatásosról, riaszosról, vagy éppenséggel munkavállalóról van szó. Gyakorlatilag mi ezek között, az emberek között élünk, tapasztaljuk. Az állomány mit vár? Teljes rendszerváltást, teljes megújulást. Csak simán valamilyen szervezeti átnevezést nem fogadjuk el, bocsánat. Attól még ugyanaz marad. Az, hogy most előszedünk a fiókból valami régi nevet, vagy régi névnek a fiát, gyermekét, utódját, nem fogadjuk el. Tetszik vagy nem, az állomány nem vérengzeni kíván, de azért borzasztóan érezhető volt az elmúlt 16 évben az a politikai befolyás, ami megjelent sajnos a rendőrségen is. És igen, vannak olyan rendőri vezetők, olyan
3: szereplők. Ügyekben, konkrét eljárásokban?
1: Nem, vesző, nem tudom ezt mondani, felelősen én ebben nem kívánok megnyilvánulni, viszont azt tudom mondani, hogy az általános hozzáállás, a problémák kezelése, hát eddig mi volt? Statisztika, beírt egy állampolgár a rendőrségre, hogy egy bizonyos területen neki ilyen-olyan közbiztonsági helyzettel problémája van. Mi volt a reakció? Elkezdtük bizonygatni, hogy már pedig mi hány embert fogtunk el, meg hogy hány akciót tartottunk. És akkor az ember otthon megkapta ezt a levelet, és a rendőrök, mi, hát nem én, de úgy megelégedettem, ha mi megtettük, mint megkövetelt a haza. Csak éppenség az állampolgár azt érezte teljes joggal, hogy oké, én köszönöm a számokat, de még nincsen közbiztonság.
3: Lesz még bőven mit beszélni erről.
1: Igen.
3: Tóth Zoltánnak, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnökének és szóvivőjének köszönöm.
1: Mi is köszönjük.
4: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
0: önkormányzati hírekkel folytatjuk, mert vannak ugyan önkormányzati hírek, amik megjelennek kormányzat szintjéről, de hogyha az érintetteket megkérdezzük, akkor konkrét javaslatokról ők nem tudnak, bár tárgyalni szeretnének. Ki fog ez alakulni idővel, de egyelőre tényleg az van, hogy ilyen impulzus hírekből dolgozunk. Eszes Béla János Hida polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
0: Annak kapcsán, hogy két elképzelés már látni, amit megfogalmazott az újonnan hivatalban lévő kormány, illetve annak a vezetője, az önkormányzatokkal kapcsolatban csökkenteni a polgármestereknek a fizetését, illetve korlátozni a ciklusaik számát, hasonlóan, ahogy ezt a miniszterelnöki ciklusok esetében is szeretné megvalósítani. Na most erre azért lett föl zúdulás, nyilvánvalóan, és közben ott van az, hogy van rengeteg minden az önkormányzati szférában, az önkormányzati struktúrák, illetve politikák területén, ahol meg régóta változásokat sürgetnek. Hol tart, milyen, egyáltalán tudják-e, kit kell fölhívni telefonon?
5: Nincs még ilyen kontaktunk. Azt tudjuk, hogy melyik minisztériumhoz, a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz és a miniszterasszonyhoz fogunk tartozni, mint önkormányzatok, de nincs kontaktunk, aki kifejezetten velünk foglalkozna. És úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, és itt a 16 év, de akár mondhatom az elmúlt 20 évben, az önkormányzatok folyamatosan egy olyan lejtmenetben voltak, amelyben egyfolytában csak feladatokat vontak el, hatásköröket vontak el, építették le ezeket a decentrumokat, és minél kevesebb dologról tudtunk valóban mi magunk önkormányzatok dönteni. És hát úgy néz ki, hogy ezek a mostani hírek arról szólnak, hogy ismét ilyen felületi dolgokat próbálnak előhozni, és felületi dolgokról beszélni, és nem arról a mély valóságról, amelyről mi a Magyar Önkormányzatok Szövetségében a polgármester kollégáinkkal egy nagyon komoly 20 pontos anyagot tettünk le az asztalra, és többször kértük a minisztériumot, illetve kértük magát a miniszterelnök urat is, hogy egyeztessenek az önkormányzatokkal. Mert hogy mi az elmúlt időszakban egy biztosan elmondható, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint létszámában az egyik legnagyobb önkormányzati szövetség, az előző időszakban is mindig szakmai volt, és mindig kritikusak voltunk. Hát ezért kaptunk is hideget, meleget bőven, de mi akkor is felvállaltuk azokban a nehéz időszakokban, hogy elmondjuk azt a véleményt, amelyet a mi lakosaink, a mi működésünk alapján érzünk. Mert hogy egy településen én azt szoktam mondani, hogy a születéstől a halálozásig minden is hozzánk tartozik. A lakosok is tőlünk kérnek információt, sokszor még a kormányzati működést illetően is.
0: Szóval 20 pontos javaslat csomagjukban az egészet nem lesz időnk végig beszélni, de néhány azért itt van, hogy egyrészt az autonómia alkotmányos védelmének helyreállítása vagy megerősítése. Ez így általában elhangzik, és ilyen elvi dolognak tűnik, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, persze az a lényeg, főleg a lakosság szempontjából. Aztán a finanszírozási, meg a feladatellátási rendszer újra gondolása, ezen keresztül már kezd érthetővé válni, hogy mi az önkormányzati autonómiának a lényege. Ott van egy ilyen, hogy a versenyképes járások programjának a leállítása, úgy, ahogy van, hogyha jól olvasom, a szolidaritási hozzájárulás rendszerének, jelenlegi rendszerének a megszüntetése, és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek az eltörlése is. Tehát vannak itt olyan konkrétumok, amik elvi dolgokon messze túlmutatnak.
5: Igen, hát én magam is 1998 óta vagyok János Hida település polgármestere, úgyhogy ez idő alatt elég sok minden megfordult körülöttünk, és mi éltünk a normatív finanszírozás rendszerében, most a jelenlegi feladatfinanszírozás rendszere, amelyet úgy gondolom, hogy nyugodtan kimondható, hogy egy zsákutca. Ebben a formában nem...
0: Pedig olyan logikusnak hangzik.
5: Logikusnak hangzik, csak a kötelező feladatok 100%-os finanszírozása nélkül egy-egy olyan település, akinek nincs vagy nagyon kevés a saját bevétele, ezt nem tudja megoldani. Ugye az egésznek az az alfája, omegája, hogy az állam bizonyos feladatok elvégzésével megbízza az önkormányzatokat. Ezeket a feladatokat nekünk el kell végeznünk, de a feladatokat nem tudjuk az esetek többségében ingyenesen, sőt, szinte semmit nem tudunk ingyenesen elvégezni, emellé a forrást is mellé kellene adni. A baj az, hogy a források azok jelentős mértékben szűkültek, jelentős mértékben elvonásra kerültek, a legkisebbek nem tudták ezeket kipótolni, a legnagyobbaktól a szolidaritási adó jogcímen elvontak nagyon sok pénzt, vannak olyan önkormányzatok, akik már nettó befizetővé váltak ebből adódóan.
0: Ez alapból alkotmányellenes.
5: Így van. És ami a másik szörnyű dolog, hogy amit az önkormányzatoktól elvontak és a központi büdzsébe bekerült pénz, azt nem arra fordította a kormányzat, hogy a kis és rászoruló településeket finanszírozza.
0: Pontosan ez lett volna, nagyon, jó, hogy fölkonferálja az, a kérdést, mert ez van, tehát a szolidaritási hozzájárulásnak elvileg a lényege, ugye pont az, hogy ezt hallottuk éveken keresztül, a gazdagtól elvenni, a szegénynek odaadni. Hol van, tényleg kerestem, hol van az a lista, ahol le van írva, hogy melyik szegény település mennyi pénzt kapott a gazdag településnek
5: nincs
0: az adójából?
5: Vagy
0: a
5: nem csak nincs ilyen lista, hanem az elmúlt időszakban ugye ez a úgynevezett rendkívüli kiegészítő támogatás, régen nevezték önhíkinek, nagyon
0: igen,
5: sok neve volt.
0: Az önhibáján
5: nagyon sok számítási módszer volt, ezek a számítási módszerek mindig azon alapultak, hogy hogy lehetne mégis az önkormányzatoknak úgy pénzt juttatni, hogyha valaki valahonnan megígéri, akkor azt megkaphassák az önkormányzatok. Soha nem azon alapult, ami a valós szükséglet. Ma, amikor már mintegy 10 éve az úgynevezett ASP rendszerrel mindent látnak rólunk, az utolsó fillérig tudják, hogy mire költjük, tudják, hogy melyik önkormányzatnál lenne esetleg luxizás, és melyik önkormányzatnál nincs, és melyik önkormányzat az, aki a számláit nem tudja kifizetni. Igazság szerint maga a kormányzat és a központi költségvetés is arra ösztögélte eddig az önkormányzatokat, hogy 60-90 napos kifizetetlen számláink legyenek, és azokból majd a rendkívüli kiegészítő támogatásból fognak finanszírozni bennünket.
0: De hát a rendszer eleve kódolta ezt?
5: Igen.
0: Hogy mennyire örülhetnek ennek a beszállítók is, amikor eleve
5: gondolja el a szerkesztő, hogy nekünk ugye partnereink vannak, akiktől vásárolunk, akikkel szolgáltatást veszünk tőlük.
0: Ott és emberek dolgoznak.
5: És úgy kezdjük velük az egyeztetést, hogy de tudjátok, nekünk nincs pénzünk, és akkor lesz pénzünk, hogyha legalább 60 vagy 90 napja nem fizetünk nektek a lejárt számlát, sőt, ezt akkor fogjuk beadni pályázatra. És az elmúlt időszakban, hogyha egy önkormányzat nem azt mutatta, hogy a kormányzathoz hű és a kormányzattal egy napon említhető, akkor azok az önkormányzatok általában ezeket a finanszírozásokat nem is kapták meg. Itt sok önkormányzatnál nagyon sok millió forint számlatartozás halmozódott fel. Tehát mi azért is mondtuk, hogy az a reformjavaslat, amit elkészítettünk, annak van egy első része, ami a legfontosabb az, hogy azokat az önkormányzatokat, akik teljesen ellehetetlenültek az elmúlt időszakban, azokat valamilyen szinten kisegítse és legalább visszaállítsa a működésképességüket, és ezután vannak azok, ami az egész önkormányzatisághoz azért 36 év telt el. Itt nagyon nagy szükség lenne az, hogy az összes önkormányzati feladatot újra osszuk, újra nézzük, és megnézzük azt, hogy milyen finanszírozással. SZJA-ból kapnak-e az önkormányzatok gépjárműadó, amit két részbe vettek el, visszakapjuk-e, mert hogy az autók ott járnak a településeinken. Nagyon sok kérdésünk van, és nagyon szeretnénk azt, hogy legyen végre olyan, aki ezt meg is hallgatja. Mert hogy az ígéret az volt a kampányban, hogy az önkormányzatokat meg fogják hallgatni, az önkormányzatoknak segíteni fognak, az önkormányzati autonómiát fogják elősegíteni, és még az is ígéret volt, hogy tisztességes bérezést és egyfajta életpálya modellt adnak a közszférába dolgozóknak, akik közszolgáknak. Hát én azért azt elárulnám, hogy a polgármester is egy közszolga.
0: És sőt, közvetlen felhatalmazással rendelkezik.
5: Van, és a településen mindenki számon kérheti.
0: Eszes Bélának, János Ida polgármesterének, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége társelnökének köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
4: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A folytatás előtt egy szolgálati közlemény valamennyi kedves nézőnknek, sajtótájékoztatóra készülnek a Karmelita Kolostor előtt, nem is ott, egy köztársasági elnöki palota előtt, hiszen Magyar Péter meglátogatta a mai reggelen, és éppen ezekben a percekben megy be az épületbe a köztársasági elnököt. Ha Súlyog Tamástól visszatér, sajtótájékoztató lesz, és hogyha velünk tartanak, annak minden percét láthatják majd, akármikor is kezdődik, vagy most itt a start végében, vagy esetleg már a fórum elején, közepén, bármikor. És hát akkor a Start Plus egész pontosan, és Gáncs Kristófot köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, az Ökumenikus Segélyszervezet frissen megválasztott elnökét. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt, köszönöm a lehetőséget.
1: Egy ilyen elnökválasztásnak mi a tétje igazából a segélyszervezet életében?
2: Nálunk most egy generációváltásról van szó. Idén 35 éves az Ökumenikus Segélyszervezet, és egyébként a elődöm Lehel László, és én köztem éppen ennyi év van, 35. Ő 35 éve vezette végig a szervezetet alapításánál fogva, és itt 3 éve elkezdődött egy generációváltás. Előbb elnökhelyettesként, majd ügyvezetőként kapcsolódhattam be a szervezet irányításába, és az idei közgyűlésen történt meg a tényleges váltás.
1: Nem pucs volt, mert Lehel László maga jelezte korábban, hogy ő nem szeretné folytatni. Ő most itt visszavonult. Tehát az történt, hogy ez egy olyan generációváltás, ami elő volt készítve, ugye?
2: Alaposan így van. Hát én 18 éve dolgozom az Ökumenikus Segélyszervezetnél, ezt szerintem az ATV nézői is vissza tudják követni, kezdettől fogva részt vettem a szervezet kommunikációjában is. És igen, szerintem egy nagyon szép és nagyon ritka átadás, átvétel történt, ahol megköszönték a Lehel Lászlónak azt a 35 évet, és az alapító egyházak szavaznak egyébként nálunk, tehát már csak ezért sem pucsról van szó, mert itt az egyházak döntik. Ugye az Ökumenikus Segélyszervezetnek szerintem egy nagyon szép alapüzenete van, ugye az evangélikus, református, tehát a protestáns, metodista, ortodox egyházak fogtak össze 1991-ben azért, hogy legyen egy olyan szervezet, ami felett áll a megosztottságoknak. Nagyon sokféle világnézet lehet, és egy picit talán ez ma már túl is mutat az egyházi felekezeti megosztottságon, ugye általában az egész országban egyfajta megosztottságon felüli szervezet igyekszünk lenni, és ilyen értelemben nagyon jó volt az, hogy egy egységes vélemény, egy egységes szavazás alakult ki.
1: Mi a dolguk? Ugye itt az orosz-ukrán háború egészen közel hozta az önök nemzetközi tevékenységének a célját ideig, ezek általában távolabbi célpontok voltak szerencsére. Meg is változtatta az önök működését?
2: Hát 2022-ben egy elképesztő időszak vette kezdetét, az egész világ ránk figyelt, talán nem tudás ezt mondani. Az egyetlen olyan szervezet voltunk, aki akkor már be volt regisztrálva Ukrajnába 98 óta, ugye Kárpátalján, és akkor kiterjesztettük a munkánkat az egész országra, és azóta egy 22 milliárdos segélyprogramot hajtottunk végre. Ez részben még zajlik is egyébként az amerikai kormányzat támogatásával többek között, de vannak mind a mai napig azért magánadományok, magyar kormányzati támogatások, iskolák újjáépítésétől kezdve a belső menekült táborok, illetve otthonoknak a támogatásánál. Tehát egy nagyon szertágazó munkát végzünk. Azért sokat csökkent most már az intenzitás, azt el kell mondani, hogy a szolidaritás is valahogy azért csökkent itt az elmúlt években, ahogy a háborút talán megszokták az emberek és a támogatók, de ez továbbra is egy fontos része a munkánknak, de a magyarországi munkánk azért még mindig túlsúlyban van.
1: És Magyarországon mi a legnagyobb súlya ennek a munkának?
2: Az esélyteremtés. Talán én az esélyteremtést mondanám, és azon belül is a gyerekeket. Több mint 4000 gyerekkel dolgozunk egész évben. Épp most is zajlik a kapaszkodó adománygyűjtésünk ugye a nyári táborokra. Én ezt láttam mindig is a legnagyobb tétű munkának, mert az ember ott van hátrányos érzetű településeken, akár szegregátumokban, de még a nagyvárosoknak a szegényebb részén. És akkor mindig azt érzi, hogy ezt az ördögi kört ezt csak a gyerekeknél lehet megtörni. Igyekszünk segíteni munkahely teremtéssel, igyekszünk képzésekkel segíteni. Sok esetben az emberi méltóság megőrzéséről van szó, akár hajléktalan ügyben, akár szenvedélybetegekkel dolgozva, de igazán nagy fordulatokat talán a gyerekeknél lehet elérni.
1: Vannak jó példák? Vannak olyan minták, amiket az egyénen keresztül, egy-egy gyereken keresztül már fel tudnak mutatni?
2: Így van, és ugye gyerekkor azért az nagyon sok stádiumból áll egészen odáig, hogy onnan kezdve, hogy amikor megszületik valaki, mondjuk egy biztos kezdett gyerekházba tud járni az édesanyja, akkor megkapja azokat a támogatási formákat, hogy a gyerek tudjon kúszni, mászni, megkapja a megfelelő táplálékokat, a megfelelő tudást az édesanyja, és utána végig kísérjük. És én is, ahogy említettem, 18 éve vagyok a szervezetnél, most már vannak olyan gyerekek, akik én is láttam ilyen értelemben felnőni, és akár a teljes reménytelenségből mondjuk eljutni egy középiskoláig, ami egy óriási dolog sok esetben. Egy segélyszervezetnél nem mindig a legnagyobb látványos eredményeket kell várni, hanem valaki elvégez egy iskolát, már néha az is egy nagy eredmény.
1: Ez bizony így van, nagyon nehéz követni az ő útjukat?
2: Ott nem, ahol a segélyszervezet jelen van. Ugye az átmeneti otthonok világában, családok átmeneti otthonaiból is működtetünk jó néhányat. Ott egy picit nehezebb, mert ugye vándorolnak sokszor otthonról otthonra, igyekszünk neki kitörési pontot adni, és még az is lehet egy jó történet, ha eltűnnek a látókörünkben, mert lehet, hogy azt jelenti, hogy sikerült talpra állniuk. De ott, ahol jelen vagyunk egy-egy településen, ott bizony van lehetőség végigkísérni, nem is csak egy gyereknek, hanem egy egész családnak az életét.
1: Hogy tudjuk a legjobban segíteni az önök munkáját? Adománnyal?
2: Ugye egy segélyszervezetnek mindig három lábon áll a működése, vannak benne adományok, vállalati és magánadományok, igen, így lehet a szokásos 13-53-as adományvonal, amit mindig elmondok, ott lehet támogatni. Ugye vannak a pályázatok, most nagyon nagy reményünk van abban, hogy talán az Európai Uniós pénzek megindulásával lesz újra lehetőség akár fejlesztésekre pályázni egy segélyszervezet részéről is, és ugye az állam is mindenkori partnerünk, együtt dolgozunk nem is csak a szociális üggyel, hanem akár a külügyminisztériumban, a nemzetközi munkában. Tehát itt egy folyamatos közösségépítés zajlik, és hát igyekszünk minden honnan forrásokat szerezni.
1: Gratulálok az elnöki pozícióhoz, jó munkát kívánok hozzá, és hát sok sikert az ökumenikusoknak.
2: Köszönöm szépen.
1: Gáns Kristóf, köszönöm szépen.
0: Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG Autószerviz jóvoltából.
1: Köszöntöm, doktor úr, jó reggelt kívánok! Dr. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója. Ha professzor úrhoz fordulnak betegek, akkor leginkább akkor mennek, amikor már baj van, ugye? Mert hogy tipikusan azokkal a betegségekkel foglalkozik, amiket már érzünk, pedig jó lenne megelőzni őket.
3: Így van, pontosabban nem is azt, amikor érezzük, hanem az a baj, hogy ezek a típusú betegségek sokszor nem érezzük, hogy probléma van, és ezért van nekünk nagyon-nagyon fontos szerepünk abban, hogy próbáljuk felhívni a figyelmet akkor, amikor még nem érezhető, hogy akkor is forduljunk orvoshoz.
1: Honnan tudom, hogy valami baj lehet, ha nem érzem?
3: Hát például, hogyha húgyhólyag daganatnál láthatja, valaki észreveszi akár egy férfi ember, hogy a vizeletében egy csepp vér van, vagy egy egészen picit véresebb, akkor neki gondolnia kell rá, hogy már probléma van.
1: Akkor már baj van?
3: Nem feltétlenül, de mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Nem feltétlenül van baj, tehát meg is nyugtatom ezzel valahol, mert húgyúti kövesség vagy húgyúti gyulladás is okozhatja, de semmiféleképpen szó nélkül nem szabad elmenni mellette, és feltétlenül ki kell vizsgálni, és ki kell zárni a lehetőségét annak.
1: Most mindenféle hírek jönnek egészen csodálatos áttörésekről az orvostudomány, és főleg a laboratóriumok világából, olyan gyógyszerekről, amik egy injekcióval, ez egy egészen friss hír, bizonyos daganatfajtákat el is tudnak tüntetni adott esetben, még akkor is olyan szövődményekkel jártak, amiket már gyógyíthatatlannak minősítettek korábban. Az ön szakterületére ezek az áttörések ugyanúgy igazak?
3: Ezek ugyanúgy igazak, de hogyha megvizsgáljuk akár az egyén, a társadalom vagy a család szempontjából, azért legolcsóbb és legegyszerűbb és leghatékonyabb, ha megelőzzük. Tehát a legolcsóbb megelőzni, tehát prevenció, egészséges életmód. Korán felfedezni, mert a korán felfedezett teljes mértékben meggyógyítható. És utána jön csak az, hogyha később fedezzük fel, nyilvánvaló megpróbálunk a legjobb életminőség biztosítása mellett a leghosszabb túlélést. De azért azt kell mondani, hogy itt már kettő az elkülönül, az egyik az úgynevezett gyógyító jellegű, kuratív, a másik az pedig a kezelés, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűség az élete végét sajnálatos módon a daganat fogja befolyásolni. Minél előrébb megyünk, annál többbe kerül. és ez a többe kerül, ugye Magyarországon a társadalom fizeti, annál többe kerül mindannyiunknak. Tehát én azért tartom fontosnak azt, hogy összefogjunk, és saját magunk, saját családunk, saját közösségünkben az egészség megóvás legyen.
1: Én azért vetettem fel azt, hogy ezek a módszerek, ezek áttörést jelentenek-e, mert nagyon sokan attól félnek, hogy szembe jön velük a diagnózis. Tehát azért nem megy el, mert retteg attól, hogy mit fognak mondani, és amikor már viszik, mert muszáj menni, akkor meg már sokszor késő. Tehát ha tudjuk azt, hogy mint egy rossz példa, tudom, mert sosem lesz olyan, de mint egy nátha, tehát valamit ír az orvos, és meg fogok gyógyulni, sokkal könnyebben elmegyek az orvoshoz. Rengetegen félnek önöktől, szakemberek.
3: Így van, lehet is gyakorlatilag. Szoktam mondani egy-egy ilyen félő betegnek, hogy nézzem az előző páciens és élve a rendelőbe, és sokszor még annak örülök, ha mosolyogva is. Én azért nyilvánvaló van egy ilyen szempontja, de van egy olyan szempont is, hogy a struc politika, amikor a homokba dugjuk a fejünket, az sokkal rosszabb. Mi arra szeretnénk fölhívni, hogy igenis, ezért mondtam el, hogy más is okozhatja. Igenis, forduljunk orvoshoz, mert legtöbben, amikor találkozom ezzel, hogy ő nem mert eljönni, és hát mennyire pici vizsgálat volt, mennyire kellemetlen, mennyire kevésé volt kellemetlen, akkor azt mondja, hogy jobb lett volna, és ő mindig azt szoktam mondani egy gyógyulás után, hogy azért a környezetében mondja el, és mondja el azt is például, hogy ne dohányozzon. Mert sajnálatos módon ez a kampány, amit mi fordítunk, vagy folytatunk, ebben a dohányzás nagyon-nagyon súlyos szerepet játszik.
1: Na, ezt magyarázza, kérem. Ugye húgyúti betegségekről beszélünk alapvetően, hogy jön ahhoz a dohányzás?
3: Hát ugye ez kiválasztódik a vizeletben kiválasztódnak ez a melléktermékek, és ez a húgyhólyagban tárolódik. És amikor ott tárolódik, gyakorlatilag annak ilyen karcinogén hatása van, és azáltal kiváltja benne a daganatos megbetegedést. Ugye ez azért furcsa dolog, hogy senki is, ahogy szoktam mondani, az óriás plakátokon ezt nem terjesztik, mert régen még azért azt általában tudta az ember, ha dohányzik valaki, akkor a tüdődaganat előfordulása az nő, de sajnos ugyanígy van a húgyhólyagdaganat is.
1: Mennyire általános ez a betegség ma Magyarországon? Sok ilyen beteggel találkozik?
3: Magyarországon az 5.-6. leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés, de ami viszont döbbenetes, az, hogy egyrésztről Magyarországon a betegség a gyakoriság a társadalom szintjén összehasonlítva az Európai Unióban az egyik legmagasabb, nőkben az első helyen vagyunk, a legrosszabb helyen, attól függetlenül, hogy egyébként ritkábban fordul elő, de ami a legnagyobb baj, hogy Magyarországon sokkal nagyobb arányban halnak meg ebben a betegségben. És ennek pedig az az oka, hogy nem fedezzük fel időben.
1: A felderítetlenség.
3: Így van.
1: Ez a kampány, amit önök elkezdtek az egyetemmel, illetve hát a klinika maga. Ez milyen módon kerül elénk? Hogyan fogunk ezzel találkozni? Azon túl, hogy mi most itt beszélgetünk szerint.
3: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, mert ezt gondoljuk, hogy a társadalmat minél szélesebb körben, minél szélesebb paletten el kell érni. A social médiában indítottam kampányokat, mögénk álltak olyan híres neves színészek, akik vállalták az arcukat, hogy fölhívják erre a figyelmet. Hát nagyon-nagyon szomorú esemény, de azt kell mondani, hogy nagyon fölhívta, a Scherer Péternek az utolsó forgatása nálunk volt az Urológiai Klinikán, fognak találkozni vele a videóban, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat megmosolyogtat. És ezen kívül gyakorlatilag ezeken a videókon kívül szeretnénk egy edukációt, ez egy ilyen tájékoztatás, egy ilyen képzés, mind a húlyagdaganattal foglalkozó egészségügyi szakemberek, mind a betegek számára közé tenni, és gyakorlatilag megpróbáljuk ezt egy további két és fél éven keresztül valami úton, módon fönntartani a köztudatban, és azt kell mondanom, hogy ez kb. 5-10 év múlva várható bármilyen eredmény ezzel kapcsolatban.
1: Ne a vizsgálattól féljünk, hanem a betegségtől. Professzor úr, köszönöm, hogy itt volt. A dr. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG autószerviz jóvoltából.
1: Egy színészt hogyan lehet megtanítani a színjátszásra? Ez lesz a következő percekben a mi témánk. És hát ennek van egy apropója is, hogy a Pesti Magyar Színi Akadémia korábbi nevén a Nemzeti Stúdió 60. születésnapját ünnepli bizony. Benkő Nóra, a Pesti Magyar Színi Akadémia igazgatója, Csonka András, színművész, pici.
2: Jó reggelt, itt vagyunk.
1: Meg lehet ezt tanítani, ezt a szakmát? Vagy valahogy valami képességgel születik az ember, és legfeljebb rá lehet pakolni különböző szinteket.
3: Azt szoktam mondani, hogy ízlést lehet tanítani, tehát, hogy jól lásson a színész növendék, hogy mi az, ami belefér, nem fér bele, illetve, hogy mi az, ami igaz. Ezt talán lehet tanítani valamiféle ízlést, és nagyon fontos, hogy kik tanítják ezt az ízlést. És technikákat is lehet természetesen, hiszen beszédtechnika, hangképzés, mozgás, ezeket abszolút lehet. Úgyhogy van olyan része, amit meg lehet, de azért a tehetséget nem lehet pótolni ilyesmikkel.
1: Az, hogy mi igaz, azt nem neked kell tudnod?
2: Hát igen, ez nyilvánvalóan van egy elgondolásom, de gondold el, hogy 18 éves korunkban, vagy 18 éves korunkban oda kerültünk a Nemzeti Stúdióba például a 80-as évek elején, ami hát egy ilyen, most elnézést kérek, tényleg egy aranykorszaka volt a Nemzeti Stúdiónak, akkor azért sok mindent másképp gondoltunk, és nagyon fontos volt az a keret, amiben minket ott végül is belehelyeztek, és az a színházi világnézet, amit nekünk átadtak. Az, hogy mi fontos, az, hogy mi a lényeg az egészben, az, hogy mennyire kell komolyan venni, az, hogy megtanultuk azt a szót, hogy alázat. Ugye, ami nélkül nem működik semmi. Tehát azért az, hogy valóban akkor éreztük és tudtuk, hogy egy főiskolai szintű képzést kapunk olyan emberektől, akik elképesztőek, hogy több százan vagyunk a pályán, akik a Nemzeti Stúdióban kezdtek, és van, aki nem is ment tovább, és országos hírű színész lett. Tehát, hogy ezek a dolgok, hogy olyan, és hogy esténként az órák mellett esténként olyan emberek között, olyan hatalmas bölények között, mint Kállai Ferenc, Besenyei Ferenc, Agárdi Gábor, Őze Lajos, tehát közöttük éltünk, statisztáltunk, és szívtuk magunkba a színház levegőjét, ezt nem lehet mással pótolni, és ugyanakkor pedig nyilvánvalóan valami módon előkészített. Akkor a stúdió akkor nyilván azt jelentett, hogy ugródeszka, amíg föl nem vesznek a főiskolára, addig a stúdió, de azért ez annál sokkal
1: megértett, hogy miért nem vettek fel a főiskolára, és majd fölvesznek.
2: És abszolút
1: egy csomóan nem mentek tovább, hanem abszolút. Úgy lettek szakmabeliek, hogy ott végeztek. Mit érdemes másképp csinálni egy ilyen nagy hagyományú intézményben, amit most vezet, ahhoz képest, mint amikor te oda jártál?
3: Én igazából nem jártam az akadémiára, a Nemzeti Színházba, amikor bekerültem, 99-ben az Iglódi István hívott, akkor ott voltak ugye az akadémisták, és láttam, hogy egy csomó lelkes fiatal, és aztán 12 óta vezettem az iskolát, és sokaknak azért ez a 3 év meghatározó élmény, és én azt gondolom, hogy miközben nem biztos, hogy mindenkiből színész lesz, de ez egy olyan személyiségfejlődés ez a 3 év, egy olyan önismereti kurzus, amit én mindenkinek ajánlanék, tehát minden fiatalnak, és ugye változott ez, hogy Nemzeti Színház volt, ez egy Nemzeti Stúdió, aztán Pesti Magyar Színi Akadémia lett, ahogy a színház neve is változott, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy kik azok a mesterségtanárok, azok a guruk, akiktől tanulnak, hiszen utánuk mennek a diákok ezerrel, és azért a mai napig olyan tanárok vannak nálunk, akiktől érdemes tanulni, és nagyon fontos, hogy a színészoktatásban tulajdonképpen ezek a mesterségtanárok jelölik ki az utat, és hogy kik ők, az nagyon nagy felelősség minden egyes intézménynél. És ilyen szempontból az, hogy diplomát ad, vagy nem a diplomát, az fontos később az elhelyezkedésnél, de hogy mit tanul az a diák 3 éven keresztül, az azon múlik, hogy kik tanítják. És ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos mindenhol.
2: És ha már a Nóra, bocsánat, ha már kik tanítanak, muszáj egy nevet mindenképpen elmondunk, Bodnár Sándor nevét. Tehát az alapító. Az alapja mindennek. Tehát azt gondolom, hogy a teljes alapja volt. Mellette dolgozott Simon Zoltán, Tatár Eszter, Montág Imre, tehát csak akik az én koromban voltak, nem tudom, még rengetegen tanítottak, tehát ez nagyon lényeges valóban, hogy olyan szakemberek, akik tényleg életre szóló, és olyan közösséget tudtak végig teremteni, hogy azért például nekünk is van egy nemzeti és tudós kis baráti társágunk, összejövünk pára, mondta, pedig eltelt már 1000 év azóta, és együtt tudunk gondolkodni dolgokról, és együtt tudunk lélegezni.
1: Nóra mondta, hogy sokat segít később, hogy van egy egyetemi, akkor még főiskolai diploma. Közben meg azért az is látszik, hogy például a vizsga előadásokat, meg egyáltalán a színházban, ahol statisztálnak ezek a fiatalok az előadásokat, nézi a szakma. Tehát szem előtt vagytok, látszódik az, hogy Csonka András fiatal tehetség, mire lehet képes. Így választanak, vagy úgy választanak, hogy van-e már diplomád?
3: Hát, azért ez összetett, mert ugye vannak ezek a kvóták, tehát hogy most már a nemzeti intézményekben van 60-40 kiemelt, nemzetinél 70-30% diplomások aránya. Tehát ezért a fiatalok nagyon szeretnének diplomát kapni, és ugye mindenki általában jelentkezik tőlünk is a színművészetikre.
1: Fel is veszik általában?
3: Általában fel is veszik őket. De nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk színművészeti előkészítő intézmény, mert hogy tényleg, most nem akarok neveket mondani, de egy csomóan nálunk végeztek, és nem is diplomájuk, és nagyon ismertek, és nagyon híresek, de azért ahhoz sok minden kell, és az is igaz fordítva, hogy akinek diplomája van, nézzünk meg osztályokat, körülbelül a 30%-a van a pályán. Tehát ott is nagyon el lehet veszni az életben, mert hogy azért ez egy nagyon bonyolult és hosszú távú szakma, és nagyon sokszor azért mondják színészek, hogy a gyerekem ne legyen az, mert látják, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire sok buktatója van egy ilyen pályának.
2: Meg azon nem biztos, hogy egyetértek, hogy a szakma azért mindent tud, és figyeli a fiatalokat. Ez régen is panaszkodtunk sokat erről, hogy esetleg a vizsgálódásokat nem mindig azok nézik meg, akiket szeretnénk, vagy hogy tehát túl sok igazgató.
1: Ott van a nagymama.
2: Igen, igen, a család mindenképpen.
1: A siker garantált.
2: Szóval ez mondjuk az régen is kérdőjeles volt, de azért aki ezt fontosnak tartja, az nyilvánvalóan odafigyel rá.
1: Hogyha visszagondolsz a saját éveidre,
2: a stúdiós?
1: Aha, a saját. Nyilván most arról
2: beszél. Igen, igen.
1: Szóval, hogyha visszagondolsz arra a pár évre, mi a legerősebb emlék, ami neked ott feljön?
2: Az, hogy valóban, amit mondtam, megértettem, hogy én egy csenevész kis srác voltam, és azt gondoltam, hogy nekem helyem lenne a főiskolán, nem. Rengeteg mindennek kellett történni, a 2 évig voltam a stúdiós, és azért ne felejtsük el, hogy az olyan alapos munka, például a második évbeli vizsgálódásunkat egész évben, az volt a tananyag, egész évben azzal foglalkoztunk.
1: Mit játszottatok?
2: Egy Fedor vígjátékot, most a Florentin kalap, aztán mindegy, tehát azon keresztül minden szegmensében mindent megtanultunk, rengeteg minden szétszálasztott, tehát azzal foglalkoztunk. És ugye az, hogy tulajdonképpen megértettem azt, hogy mi az, ami még minek kell történni ahhoz, hogy hát esélyem legyen arra, hogy valamilyen módon rákanyarodjak a pályára.
1: A születésnapot hogy ünneplitek?
3: Az 50-én egyébként látszódnak itt a képeken, 400-an, legalább 400-an voltunk a Pesti Magyar Színházban. Most a Kristály szintéren lesz, amit ugye... a Városmajorral párhuzamosan vezetek.
1: Hát az a saját terület.
3: Kibérli a stúdió, vagy az akadémia. És a lényeg az, hogy hát reméljük, hogy 400-500 ember, de hogy Kossuth Díjasok vannak itt, nem tudom, legalább 7-8-an, tehát Bánság Ildikó, Hámori Ildikó, Lukács Sándor, Csákányi Eszter, Lázár Kati, tehát hogy mind... Azt mondta az 50-en, a 400 ember előtt az egyik híres ügyelő, hogy a szakma 70%-a tulajdonképpen valamikor stúdiós vagy akadémista volt. És ez tényleg így van, tehát hogyha ismert emberekkel akarnak találkozni, akkor hát ez nem nyílt ez az ünnepség, de hogy ott a szigeten, a Kristály szintéren biztos, hogy 21-én nagyon sokan lesznek, mert hogy szinte mindenki innen került ki.
1: Dedikálásokat lehet gyűjteni. Ott leszel?
2: Hát előadás után megyek oda, dupla előadásom van, de nem baj, várjatok meg, úgyis hát mondasz, hajnalban nyúlik ez az egész történet, úgyis így.
1: Hát bulira szott a helyet.
3: Harmadik figyelmeztetés koncert, és rengeteg színész.
1: Isten értesse a színi tanodát, ami nem az természetesen, mert ugye ennek szép nevei voltak az elmúlt években, a Nemzeti
3: Stúdió.
1: Most pedig a Nemzeti Stúdió nevét megkapta Pesti Magyar Színi Akadémia. Benkő Nóra, Csonka András, köszönöm
3: szépen. Köszönjük szépen.
1: Kedves nézők, zajlanak a belpolitikai események is, hogyha minket követnek és velünk tartanak, akkor azt velünk együtt meg is nézhetik. Majd Magyar Péter bent van a köztársasági elnöknél, amint kiérkezik sajtótájékoztatót tart, mi pedig azt közvetítjük a következő műsorunk keretén belül, az pedig a fórum lesz. Tartsanak velünk akkor is, és holnap reggel várom önöket itt, sőt, ma este az Egyenes Beszédben és találkozhatunk, remélem így lesz, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután

0: akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális műsorát. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Nagy Angéla a mai műsor szerkesztője. Nem tudom, tudnak-e róla, hogy van olyan, hogy Magyar Földrajzi Múzeum nem Budapesten van, ezért talán egy kicsikét nincs annyira szem előtt, de például az érdiek nyilván büszkék rá, mert hogy Érden található. Ráadásul egy olyan épületben, ami a város egyik legrégebbi épülete, tehát az önmagában is izgalmas, meg nyilván a múzeum is. Úgyhogy beszélünk róla Fekete Mácsai Anettával, a Földrajzi Múzeum igazgatónőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ez az épület, kezdjük talán ezzel, ez önmagában megér pár mondatot, ugye?
3: Abszolút megér, hiszen ugye az épületünk az 1840-es években épült. Ugye először egyértelműen nem múzeumi célokra alapították ezt az épületet. Az épület önmagában ugye volt fiúiskola, csendőrség működött itt, sokáig ugye a tanácsháza volt itt, tehát ugye először fogadóként üzemelt, a Wimfen család tulajdonában állt, és hát fogadóként várta a vendéget.
2: Hogy lett ebből földrajzi múzeum? Egyáltalán hogy lesz egy városban földrajzi múzeum tulajdonképpen a semmiből?
3: Mindig egy emberen múlik a történet. Én ezt röviden, tömören így tudnám összefoglalni. Talán Balázs Dénes neve az idősebb generációnak mond valamit. Ugye ő barlangkutató volt, geográfus, 3276 expedíciós napot töltött a nagyvilágban, és 1978-ban, tehát igen régen, ugye egy beszélgetés alkalmával úgy döntött, hogy az általa összegyűjtött anyagokat szeretné egy kiállítás keretében bemutatni. Azonban ez a terv ugye fejlődött, változott, és hát 1983-ban már egy olyan anyag gyűlt össze, ahol nem csak a saját anyagait tudta bemutatni, hanem azoknak a neves földrajzi felfedezőknek, utazóknak az anyagait is sikerült összegyűjtenie, akiknek az anyagát itt nálunk a Magyar Földrajzi Múzeumban, a Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők kiállításban lehet megnézni. És hát ugye sokan azért a Földrajzi Múzeum név hallatán kicsit megijednek, hogy itt biztos csak térképek, földgömbök vannak. Szó nincs erről, persze vannak térképek és földgömbök is, de hát gondoljuk csak el azt, hogy 70 magyar utazó életét megismerni, akik között volt olyan, akik motorkerékpárral körbejárták a földet, amikor Amerikában járt Barta Gyula, Sulkovszky Zoltán, akkor még Hoover amerikai elnökkel is találkoztak, vagy így röviden megemlíteném Sas Flórát, aki férjével, szemmel, békerrel a Nílusnak a forrását kutatták. Tehát hihetetlen történetek, sztorik vannak a Földrajzi Múzeumban.
2: És hát ráadásul

0: sem lehet mondani, hogy ez egy ilyen statikus, régi módi kiállítás lenne, mert én úgy tudom, hogy van egy logikája, a szabaduló szobák logikája, ahogy végig lehet menni. Nyilván elsősorban a fiatalabbakra számítva, de hát a szabaduló szoba az idősebbek körében is nagy divat. Nyilván nem leszünk mi ott bezárva, de akkor ez hogyan működik?
1: Alapvetően ugye a szabaduló szobát osztályoknak is kínálunk, ajánlunk. Ugye ez egy kerettörténeten alapul, van egy nagyon kedves kis kabala figuránk, Vándor Nándor, nagyon találó a neve, és nagyon helyes piros hátizsákja is van. Ugye ő az, aki fogságba esik, és hát ugye az osztályoknak csoportokra bontva egy órájuk van arra, hogy közösen Nándit kiszabadítsák. Persze ez ugye a kiállításban feladatokat kell megoldani, ügyeskedni kell, és csak akkor sikerül Nándit kiszabadítani, hogyha az osztály összes csapata sikeresen megoldja a feladatokat. Ugye a 3-tól 12. évfolyamig kínáljuk ezt a típusú foglalkozást. Mondhatom, hogy a legnépszerűbb foglalkozástípusunk. És ténylegesen ugye nem csak iskolai osztályok veszik ezt a szolgáltatást igénybe, hiszen ugye kifejezetten családoknak is tudjuk ezt biztosítani, illetve hát a nyugdíjas korosztályból is már jöttek hozzánk idősebbek, akik nagyon élvezték, hogy ők egy ilyen egész más típusú, de mégis a kiállításra épülő foglalkozáson részt vehettek.
0: Most viszont jön a múzeumok éjszakája, és ez arról önök sem húzták ki magukat, sőt, mivel készülnek?
1: Hát, ugye mondhatom azt, ugye én 26 éve dolgozom a Földrajzi Múzeumban, 20 éve részt veszünk a múzeumok éjszakája programon. Ugye idén egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, hiszen a kertünk felújítás alatt lesz, ezért úgymond az épületbe szorulunk be, de mindig, minden évben ugye a múzeumok éjszakája, itt a Földrajzi Múzeumban egy nagyon fontos esemény. Idén távoli tájak közeli élmények címmel várjuk az érdeklődőket. Nagyon sokrétű ugye a program kínálatunk, ezért tényleg csak szemelgetnék ebből néhányat. Ugye mindig is népszerű volt, és tényleg volt, hogy hajnali egykor is itt ültek a nagyon lelkes hallgatók, amikor is ugye földrajzi témájú előadásokat hallgathattak. Idén például a Szikláshegységhez kapcsolódóan lesz előadás, Perúról lesz egy nagyon izgalmas előadásunk, Markó Roland is eljön hozzánk, aki gyönyörű fotográfiákat is hoz, és hát a föld távoli elzárt szegleteiről fog nekünk ezekből néhányat bemutatni. Ugye ezeknek az estéknek elmaradhatatlan része a koncert, ezen az estén Észak-Európa népeinek zenéből is kapunk egy kis ízelítőt, illetve hogyha valaki egy kis indonéz gamelán koncertre vágyna, akkor őket is nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk.
0: Hát az igazi ritkaság. De hát most itt olvasom én is a programot, lesz földgömb, esztergálás, ügyeskedő sarok, kézműves foglalkozás. Szóval itt a gyerekekre is számít. Meg hát mondjuk én sem esztergáltam még földgömböt soha.
1: Akkor nagyon sok szeretettel várjuk, egy nagyon izgalmas program, és ténylegesen cél az, hogy ne csak a felnőttek érezzék jól magukat, hanem a gyerekek, családok is, és hát tényleg mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon meglepő, de este 10-11 órakor is a gyerekek még olyan lelkesen kézműveskednek, oldják meg a feladatlapokat a kiállításhoz kapcsolódóan, hogy én biztatok mindenkit, hogy jöjjenek el hozzánk gyerekekkel, és együtt.
0: Hát és milyen nyugodt vasárnap reggelük lesz a szülőknek, hogyha este 11-kor a gyerekek még ott randalíroznak, hajjaj. Mert hogy ez egy szombati nap, amire hívogatjuk önöket, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája ebben az esztendőben, és hát önök már délután 5-től egészen éjfélig várják a múzeumok éjszakája kapcsán az érdeklődőket.
1: És amit még hozzátennék, mert hogy ez sok családos számára azt hiszem fontos információ, hogy mindez ingyenesen. Ugye nálunk nem lehet karszalagot kapni a budapesti múzeumi eseményekre, viszont mi ingyen biztosítjuk a belépést a hozzánk érkezőknek.
0: Köszönöm, hogy hozzátette, fontos információ. És hát gondolom az érdiek úgy is tudják, hogy merre vannak, aki pedig arra látogat az első kérdés után már oda talál, meg különben is hát a weboldalon ott van a cím. Fekete Mácsai Anetta, az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A fiatalok nyilván tudják, mi szülők meg kénytelenek vagyunk fejünkben tartani, hogy közeledik a gyereknap, az május utolsó vasárnapja, speciál ez most május utolsó napjára esik, 31-ére, el ne felejtsék. És hát gyereknap alkalmából a Svábhegyi Csillagvizsgáló is programmal készül. Nem tudom, hogy önök főztek-e már füstölgő üstökös magot, van egy olyan sanda gyanúm, hogy önök sem, de hogyha most van kedvük, akkor kicsik és nagyok ezt megtehetik. És aki ebben például majd ott talán segítségünk lesz, de most szavakban mindenképpen Király Amanda bemutató csillagász. Jó napot kívánok, Amanda!
2: Jó napot kívánok!
1: Ön főzött már füstölgő üstökös magot?
2: Így van, egy számos alkalommal. Ezt rendszeresen
1: mondhatni, hogy ez szokása?
2: Igen, mondható. Ezt rendszeresen meg szoktuk csinálni a Svábhegyi Csillagvizsgálóban.
1: Miért? Ebben mi a jó? Vagy hát hogyan van ez? Mert elég nehéz elképzelnem.
2: Ez egy nagyon látványos kísérlet, ami során az emberek, vagy legyenek felnőttek, vagy gyerekek, megismerhetik, hogy nagyjából egy üstökös miből áll. Látványos is, és rengeteg részébe be lehet vonni a nézőket is, különösen a gyerekek szokták szeretni, és ez számukra élmény is marad, meg rengeteget tanulnak is belőle az üstökösökről.
1: És tényleg főzik?
2: Hát... Lényegében rengeteg konyhai eszközt használunk hozzá, tehát elmondhatjuk, hogy főzzük, igen.
1: Jó, a többit pedig ott a helyszínen tessék szíveskedni, megtapasztalni, igaza van, oda kell menni. De hát egy csomó mindent ígérnek, ami egészen különleges. A Vénusz bolygóval kapcsolatban például, mert hogy az most lesz a legjobban látható, az esti égbolton mondják. Ez pont az az időszak, tehát jól jön ki a gyereknap?
2: Pontosan. És akár még az esti égen, amikor még nagyjából világos van, akkor is látható, tehát akár azok a gyerekek is megnézhetik, akik még annyira nem bírják az éjszakázást, de hát nyilván azok számára is készülünk mindenféle jóval, akik megbírják.
1: Mit lehet egy ilyen csillagvizsgálóban, függetlenül az időjárástól, ami egyébként állítólag most pont jó is lesz, de most attól elvonatkoztatunk, szóval mit lehet ott látni, hogyha mondjuk felhősebb az ég? Mit tudnak mutatni?
2: Rengeteg olyan programunk van. Hát sajnos távcsőben akkor semmit nem tudunk, illetve hát a felhőket tudjuk mutatni, ami úgyse látványos. Viszont ilyen esetekre is rengeteg olyan programunk van, ami élvezetessé és informatívvá teszi a látogatók számára a nálunk töltött estét. Vannak mindenféle látványos kísérleteink, van mondjuk úgy hívjuk, hogy meteorit simogató, amikor körbe is adjuk a meteoritokat, és van róla egy nagyon jó előadásunk. Rengeteg olyan kísérletünk is van, amiben be tudjuk vonni a látogatókat, különösen a gyerekeket, például ott van a téridő trampolin, ami egy tipikusan ilyen dolog, illetve van egy nagyon érdekes és nagyon egyedülálló programunk, a bolygó szimatoló, ahol a naprendszer égitesteinek a légkörében lehet beleszagolni.
1: Ó, már amennyire van, de hát ugye a legtöbbnek valamije van azért, hogyha jó idő lesz, már pedig mondom, azt várjuk, hogy jó idő legyen, úgy tűnik, hogy az lesz, akkor meg tudják mutatni nekünk a naprendszer bolygóinak nagy részét? Jupiter,
2: hát
1: Merkur, ilyesmikre gondolok. Vénusz.
2: Igen, a Vénuszt, a Jupitert és a Merkurt, azokat pont meg tudjuk mutatni. A Vénusz és a Jupiter az mind a kettő nagyon látványos lesz. A Merkur az egy kicsit trükkösebb és egy kicsit kevésbé látványos, viszont ritkán látható, mert legtöbbször mindig nagyon közel található a naphoz látszólagosan, tőlünk nézve, és ezért ez hát fényes nappal tudnánk csak látni, de hát ez egy csillagszerű dolog, úgyhogy ezt így nehéz megmutatni, de most pont az az időszak van, amikor még a Merkurt is meg lehet mutatni.
1: Na hát már csak ezért is érdemes. Hogy kezdődik, hány órától kezdődik ez a program?
2: Hát ez a program, ez délután szokott lenni. Pillanat, már is nézem.
1: Nehezet kérdeztem, igaz? Hát mert abból indultam ki, hogy hát leginkább ezek este látványos események. Nyilván ugrálni a trambulinon lehet délután is, de akkor meg elég kevés csillagot tudnak nekünk mutatni, bolygóról nem is szólva.
2: Igen, hát nappal általában a napot szoktunk nézni, azért a napon is vannak napfoltok, meg vannak rajta protuberanciák, amik látványosak akár a felnőttek, akár a gyerekek számára, és közben megtaláltam, 5 órakor kezdődik az esemény.
1: Na, és hát nem a legvége, tehát nem a gyereknap maga, hanem a 30. nap, a szombati nap az, ami a rendelkezésünkre áll ezügyben. Vasárnap nincsenek is nyitva?
2: Ez változó, van, hogy nyitva vagyunk vasárnap is.
1: Mert szerintem pont ez a gyereknap az, amikor különben lenne sok mindenki érdeklődő. Hogy lehet oda bejutni? Előre jegyet kell venni?
2: Erre is van lehetőség, de ezeknek a Csillagkapu nevű rendezvényeknek, aminek így a szezonjai most kezdődik és egészen így őszig eltart, ezek olyan rendezvények, hogy akár személyesen is lehet egyet váltani a kapuban. És ez azért nagyon jó, mert az elővételes jegyeknél van egy kis kockázat, hogy mi van, hogyha másnapra beborul. Akkor kevesebb dolog látható, és hogyha ez, ha bár vannak borult időre és programjaink, lehet, hogy ez valakinek nem annyira kedvező, gondolja, hogy de ő a napot vagy a csillagokat akarna látni. Hát egy helyszínen megváltott jeggyel eldönthetik, hogy számunkra az időjárás megfelelő-e.
1: A magyar tudományos élet egyik legizgalmasabb és legszórakoztatóbb alakja Kis László csillagász, aki írt egy könyvet. Tulajdonképpen a saját életútjáról, de ugyanolyan szórakoztató, mint ő maga általában, amikor előad, és azt most azért nem állom meg, mert olvasom, hogy ne említsem meg, hogy ott lesz ezen a mostani Csillagkapu rendezvényen, dedikálja a könyvét, meg hát nyilván olyan lesz, amilyen lenni szokott, tehát két mondattal kacagásra késztet mindenkit, miközben a tudományról beszél.
2: Így van.
1: Na jó, hát akkor ez a program tehát 30-a, szombat, gyereknapi Csillagkapu, a Konkoly-Tege Miklós út 15-17 a cím, de ez a Svábhegyi csillagvizsgáló, ha így keresik, könnyen megtalálják. És hát nyilván ott lesz a mostani néhány mondatban ezt bemutató királya mondta bemutató csillagász is. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban továbbra is sötétek a jelzőlámpák a Nagykörút Üllői út csomópontban, tehát a közelben nem árt a fokozott elővigyázatosság, illetve a Hungária körúton sem működnek a jelzőlámpák az Egressy útnál, ott áramszünet miatt, tehát ott is érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni. Továbbra is baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban. Áramellátási hiba miatt nem közlekedik a 74-es trolibusz a Vakok intézete és a Csáktornya park között, terelve az Erzsébet királyné útja aluljáróig jár. A Csáktornya park és az Erzsébet királyné útja aluljáró között pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvényutó munkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát folytatva könyv ajánlatok jönnek, szokás szerint Ludwig Orsitól, aki a Libri kommunikációs vezetője, és hát hogyha Orsi hozza nekünk a nyári könyveket, akkor szokott hozni nekünk strandkönyveket, erre emlékszem tavalyról, meg mindenféle könnyű olvasmányokat most is. Szervusz, Orsi!
4: Szervusz. Igen, hozok könnyűt.
3: Képzeld, ahogy így gondolkoztam, pont az jutott eszembe, hogy egy évvel ezelőtt kifejezetten a strandkönyvekről beszéltünk, meg szerintem macskás könyvekről a nyár kapcsán.
4: Igen, a japán macskás könyveket is emlegettük, mert ez most már egészen komoly mennyiségben elérhető magyar nyelven is. Hát aki szereti az ilyesmit, annak ez biztos nagyon klassz, bevallom, nekem ez kevésbé, de a strandra nagyon sok mindent lehet ám vinni.
3: Napernyő, meg törölközők.
4: Napernyő, nyugágy.
3: Így, igen. És legyen ott egy könyv.
4: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó választás, hogyha valaki kicsit tartalmasabb kikapcsolódásra vágyik, és nem csak arra, hogy bámulja a színes labdákat jobbra-balra ugrálni a vízben. Van, aki keresztrejtvényezni szeret, szerintem az is tök jó, mert az is szavakkal foglalkozik. Én a könyveket preferálom. Aztán van, hogy e-könyvet viszek magammal, hogyha valami kicsit testesebb könyv kerül elém, és akkor azt nem akarom cipelni, vagy egy olyan kedvenc, amit mondjuk nem szeretném, ha elázna, akkor általában egy könyvben viszem magammal.
3: Viszont van neked speciális nyári olvasmányod? Tehát amiről tudod, hogy ezt elrakod, ez majd jó lesz nyáron?
4: Nem feltétlen. Tehát igazából én hangulat alapján választok olvasmányt. Egy ilyen időszakos kritériumom van saját magamnak, hogy az ilyen nagyon télies könyveket, azt tényleg csak télen olvasom, tehát az nekem nem esik jól nyáron havazásról, meg karácsonyról olvasni. De egyébként tényleg nagyon változó, most alig várom, hogy belekezdjek David Szalainak a Booker díjas könyvébe, végre megjelent magyarul is, és ez az egyik ajánlásom, ugye ez a Test címet viseli, magyar származású szerzőről van szó, több évet Magyarországon is élt, és a jövő heti ünnepi könyvhéten ő lesz a díszvendég, tehát lehet vele találkozni, és lehet dedikáltatni a könyvet, szóval szerintem ez egy kiváló pillanat, hogy valaki beszerezzen egy nemzetközi elismerést kapott regény.
3: És ez egy regény, igen, a Test cím az lehet megtévesztő első hallásra, hogy az biztos valami tudományos, vagy biológiai, vagy nem tud. Ez egy regény, egy klasszikus regény, ami itt kezdődik nálunk Budapesten.
4: Bizony, és hát szóval ez nem az a klasszik strandkönyv, na. Szóval, hogy ez nem az, amin nem kell gondolkodni, ezen kell gondolkodni. István a főszereplő, akit fiatal fiúként ismerünk meg, és aztán hát követjük az életét, ami hát nem könnyű. Mondjuk így, nagyon, nagyon fordulatos. Szerintem tényleg az egyik legizgalmasabb mostani megjelenés, tehát ez tényleg a könyvhétnek a top.
3: És gyanúsan önéletrajzinak tűnik sok szempontból.
4: Hát van benne, igen, de hát azért nyilván börtönről is szó esik, meg ilyesmiről, ezekben azért szerencsére nem volt része David Szalainak, legalábbis amennyire én tudom, de valóban azért az emlék, hogy Magyarországról hogyan megy valaki tovább, ez benne megvan, bár ő már nem Magyarországon született, a magyar identitását is félig meddig érzi, De tartja, tehát, hogy ahogy említettem, Pécsett több évig élt, az egyetemen dolgozott, úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz, nekem most ez lesz a következő itt a Hiába süt a nap, nekem most nem strandkönyv jön, hanem David Szalai.
3: Na jó, akkor beszéljünk egy másik viszonylag komolyról is. A Parkkiadó jelentette meg a Bélügyek szerzőjének az új könyvét. Nekem ez a Bélügyek cím, ez egy ilyen egészen borzalmas cím. Azt gondolnám, hogy na, ilyen című könyvet biztos senki nem fog megvenni. Ehhez képest az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere volt.
4: Igen, hát ugye most ez abszolút top téma, mondhatnám, hogy a csapból is ez folyik, de tényleg, tehát, hogy ugye a mikrobiom már mindenkinek ismert szó, hogy a bélrendszerünk mennyire meghatározza a közérzetünket, a teljesítményünket, a mindent, kb. És nyilván ez így is van, tehát azért elég sok kutatást támasztja alá, hogy az, hogy mit eszünk, az olyan, mint az autónak a benzin, tehát nem mindegy, hogy milyen benzint adunk saját magunknak. És most van egy új könyv, Testünk jelzései összhangban önmagunkkal. Nyilván nagyon sok mindent tapasztalunk magunkon, és szerintem a legtöbb dologra legyintünk, és azt mondjuk, hogy semmi, ez igazán semmiség. És az általában tényleg így van, hogy a doktor Bubó mondta régen még a mesében, hogy ha nem csinál semmit az ember, akkor még nem fáj eléggé. És valószínűleg ez van, hogy ha nem fáj eléggé, akkor nem megyünk orvoshoz. És ez egy nagyon fontos szemléletbeli probléma, hogy azt gondoljuk, hogy orvoshoz akkor kell menni, amikor baj van. De akkor már általában késő. Tehát, hogy nem kezelni kellene a betegségeket, hanem megelőzni. És Julie Enders is ezt tűzte ki magának célul, szerintem, mondjuk nem beszélgettem vele, de én azt feltételezem, hogy amiket ír, az alapján ez lehet a célja, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy egy egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg lehet előzni, és bele se kerülünk olyan helyzetekbe, amikor aztán kell majd rohangálni orvostól orvosra.
3: Jó, mondjuk kiváló szerzőnk valószínűleg dr. Bubót nem ismeri olyan mélységben, mint mi. Mert ugye ő mondta azt is, hogy állapíts meg bármilyen bajt, előbb-utóbb beszerzi a beteg.
4: Igen.
3: Tehát a sok ilyesmit olvasunk, előbb-utóbb a tüneteket is érzékeljük.
4: Jó, persze, fel lehet ismerni magunkon, de szerintem ezek azért nem olyan súlyos, vagy nem veszélyes tanácsok, hogy mondjuk egészségesebben táplálkozunk, ennek mérsékelten érzem a veszélyét.
3: De igen, persze.
4: De valóban dr. Bubó azért egy ilyen igazmondó.
3: Hát nekünk ő iránymutató, de csak igen. Nekünk, ez a szerencséje az orvostudománynak. Meg nekünk magunknak is tulajdonképpen. Na jó, vannak-e igazi strandkönyveid? Mert azért ezek nem. Tehát, hogy ez azért odafigyelést is igényel, gondolkodást igen. Is igényel. A klasszikus strandkönyv az, amit két vizes fröcskölés közepette a labda pattogása mellett, hogy pont ahogy te mondtad, még mindig lehet olvasni, mert semmiből nem maradunk ki.
4: Így bizony. Hát vannak ilyenek, persze, hogy vannak ilyenek, de ezzel nem lebecsülni szeretnénk őket, hogy azt mondjuk, hogy nem kell rá figyelni, inkább csak azt mondjuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kis simogató, szinte, mintha ezzel a könyvvel krémeznének be minket naptejjel. Julie Caprin például ilyen, ő ugye egy utazó, nem is tudom, hogy egy PRS volt előző életében, és az utazásai inspirálták arra, hogy a romantikus regények világát, amit ő szeretett volna szavakba önteni és leírni, azt az utazással összekapcsolja, és mindig valahova elviszi az olvasót. Most éppen az ír dombvidékre az új könyvével, ez a Házikó az ír dombvidéken. De ha valaki éppen, nem tudom, Koppenhágába utazik, akkor arról is írt egyet Julie Caprin, ha Horvátországba, akkor arról is írt, ha jól emlékszem, akkor francia, olasz, görög tájon is jelent már meg ilyen tényleg nagyon bájos, romantikus regénye, úgyhogy lehet a nyári utazásokhoz is választani, mert ami igazán klassz Julie Caprinben, hogy tényleg volt ezeken a helyeken. Tehát amikor olvassuk a történetet, és azt látjuk, hogy a főhős ide megy, ezt csinálja, azt csinálja, azok a helyek tényleg léteznek, még az éttermek is szinte. Tehát nagyon klassz tud lenni. Nekem a koppenhágai könyvvel van ilyen élményem, hogy A Tivoliban például tényleg léteznek azok a játékok, amin a főhősök is, ugye ez egy vidámpark, és amin ők ott pörögnek, forognak, az tényleg létezik, és én is pörögtem, forogtam rajta, tök jó volt.
3: De egyébként én meg csak irigykedem, mert hogy az történik, hogy Julie Caplin bejárja az egész világot, és voltaképpen azzal, hogy az ezekről az utazásokról, vagy ezekből táplálkozva megírt könyveivel mi finanszírozzuk az útjait. Zseniális!
4: Ugye? Ugye? Tehát most basszus, ezt ellőtték, ezt az ötletet, hát pedig lehetne.
3: Úgyhogy azért ez egy kiváló módszer arra, hogy mi szórakozzunk, és ő is jól érezze magát.
4: Igen, de hozza nekünk ezeket a kedves történeteket, amik tényleg kikapcsolódást hoznak. Szóval ott nem kell túl sok mindenen gondolkodni, és szerintem nem spoilerezek, ha azt mondom, hogy mindegyik könyvének happy end a vége, szóval nem terheli meg a lelket.
3: Hát igen, az mondjuk azt hiszem nyáron jól jön néha egy kirándulás, vagy egy nyaralás kapcsán. Fábián Janka, hogy legyen egy magyar írónk is, azt hiszem, hogy szintén egy nagyon népszerű női szerző, női regényekkel.
4: Igen, Fábián Jankát nagyon-nagyon szeretjük, mert amellett, hogy tényleg nagyon szép történeteket ír, ha valaki már találkozott vele is ilyen könyvhéten, könyvfesztiválon azért lehet találkozni, egy végtelenül kedves hölgy, tehát ő pont olyan, mint a könyvei, és az egyik legsikeresebb mostani kortárs szerző. Most a Millenniumi Napló az új története, de hát azért fölhívném a figyelmet még mondjuk Karádi Annára, vagy Szlavicsek Juditra. Karádi Anna történelmi romantikus könyveket ír, Szlavicsek Judit pedig balatoni krimiket. Ezek mind olyan könyvek, amiket szerintem be lehet tenni a strandtáskába. A balatoni krimiknél ott is igaz, hogy Judit elment Tihanyba, elment Füredre, stb. Tehát teljesen felismerhető környezetben történnek a gyilkosságok és a nyomozás. És Karádi Anna is, aki ugye jogász eredeti szakmáját tekintve, ennek megfelelően nagyon alapos, és a történelmi regényeknek ő tényleg utána jár és kutat. Egyébként Fábián Jankára ez szintén igaz, tehát ők végig kutatják azokat a korszakokat, azokat a helyeket, amikről írnak. És hát Jankának is van balatoni könyve például, de hát Karádi Anna, ő maga füredi lány, és hát a Füredi Lány volt az első regénye, és azóta is Balaton környékén játszódnak a könyvei. Tehát ha valaki nem az Írdomvidékre megy Julie Caplinnel, vagy ilyen távolabbi tájakra, akkor a Balatonhoz elkísérik őt a magyar szerzők, Szlavicsek Judit, Karádi Anna, vagy Fábián Janka.
3: Egyébként ez nagyon érdekes, és így zárásként azért ezt hadd jegyezzem meg, hogy szépen csendben az elmúlt években kinőtt egy sztárírógárda, akik lehetséges, hogy nem a legsúlyosabb pszichológiailag, és nem tudom, vonalvezetését tekintve legkifinomultabb irodalmat képviselik, de nagyon komoly tömegeknek jelentik az irodalmat és a szórakozást, és igazi sztárjai lettek a jelen időnek.
4: Bizony, és ez elképesztően fontos, tehát ezt szerintem még akár fontosabb is, ami persze most mindjárt mindenki majd megharagszik rám, hogy azt mondom, hogy a szép irodalomnál jelentősebb az ilyen könnyedebb, szórakoztatóbb irodalom, mert persze nem, de valójában mégis, hiszen ahogy már többször megbeszéltük, nem lehet ezekkel a nehéz dolgokkal kezdeni, hanem az olvasást, azt gyerekkorban ugye a mesékkel kezdjük. Ha valaki utána elveszíti az olvasást, akkor később ilyen könnyedebb regényekkel lehet visszajönni az olvasáshoz. Nem lehet folyamatosan Dosztojevszkijt olvasni, vagy Nádas Pétert olvasni, egész egyszerűen megterhelő. És kellenek ezek a szórakoztató könyvek, ezek sokkal inkább egy nagyobb tömegeket tudnak elérni, és ahogy ebben is már sokszor megegyeztünk, az olvasásnak olyan alapvető jelentősége van, hogy már szinte mindegy, mit olvas az ember, csak olvasson, és ezek a sztárszerzők, akit említesz, ők azért nagyon értékes szövegeket írnak, nagyon értékes történeteket örökítenek meg, de egy olyan formában, ami azért tényleg egy szélesebb közönségnek elérhető, érthető, kikapcsolódást tud nyújtani, és nem azt érzi, hogy fú, ez annyira komplikált, hogy nem is tudom, mit kezdjek vele.
3: Hát és iszonyú fontos és jó dolog, hogy 100 métereken keresztül áll a sor egy-egy dedikálásnál, ahol ők ülnek egy asztalnál, mert ők az olvasók, és hát ő értük van az egész.
4: Bizony, és ez tényleg egy olyan jó visszajelzés a könyviparnak is, meg ezeknek a szerzőknek is, hogy elképesztő fontos dolgot csinálnak, megtartani az embereket a könyveknek, vagy megnyerni az embereket a könyveknek, az írott szónak. Ez szerintem egy olyan küldetés, vagy egy olyan hivatás is nekik, ami az egyik legszebb. Irigylem őket.
3: Te pedig a könyvek erejét hirdeted, és az is egy szép hivatás, és remélem, hogy ezt még sokszor megteheted itt velem együtt.
4: Orsi,
3: köszönöm szépen. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs igazgatóját. Örülök, hogy itt voltál ma is. És kedves hallgatók, önöktől is búcsúzom azzal, hogy olvassanak sokat a hétvégén, meg ugye egyáltalán is, ahogy kedvük szottyan. Menjenek kiállításra, ugye várja önöket az Érdi Földrajzi Múzeum, várják a csillagászok a Schwab-hegyen, szóval egy csomó érdekes programot tudtunk ma is kínálni, remélem, hogy élni tudnak a lehetőségekkel. Köszönjük a figyelmet, Róna Jégont hallották, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciót, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikuzor Dán román államfő adott tájékoztatást. Vladimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A múltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS

0: egy lett kamionban. A járművek túlsúlya miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amely vezetés közben is pihenőidőt jelzett a takográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és pénzbírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok! A mai szerkesztő Hazafi Zsolt, én Rónai Egon vagyok, és amiről beszélünk, az tulajdonképpen leképezi egy kicsikét most a közhangulatot. A GKI konjunktúra indexe kerül szóba az első percekben. Udvardi Attila, GKI vezető kutatója várakozik a vonalban. Jó napot kívánok, nem váratom tovább.
3: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Igen.
2: Hallgatjuk.
3: Igen, ahogy Jan is említette, a GKI konjunktúra indexe 4 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így 49 havi csúcsára ért fel májusban.
2: Ez azért igazából is izgalmas, mert ugye ez pont a választási eredmények után született adatsor, tehát erre mondtam én azt, hogy leképezi a társadalmi hangulatot.
3: Így van, bár az igaz, hogy hogy ezt az indexet az üzleti bizalmi index és a lakossági bizalmi index súlyozott átlaga adja ki. Meg kell különböztetnünk a lakosságnak a várakozásaitól az üzleti várakozásokat, mivel a lakosság várakozásai azok jelentős mértékben emelkedtek, tehát igazából ez húzta föl az indexet, ez igazából egy két indexnek a szétválását láthatjuk. Ez, amit ő mondott, eznek magyarázhatja az, hogy az első GKI felmérés volt a választás után, és ebben a helyzetben a lakossági és a vállalati szereplők teljesen eltérő módon reagáltak. A fogyasztói bizalom történelmi mértékű emelkedését láthattuk, bár ez valószínűleg elsősorban nem a gazdaság tényleges azonnali javulását tükrözi, hanem egy politikai, pszichológiai fordulatot. Ugye a választások után a háztartások jelentős része érezhette úgy, hogy csökken a bizonytalanság, kiszámíthatóbbá vált a gazdaságpolitika, javulhatnak a jövedelmi kilátások, kedvezőbb gazdasági környezet következhet. Ez különösen azért jelenthetett meg ennyire erősen a fogyasztói indexben, mert annak a legnagyobb ugrását éppen az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése, illetve a saját pénzügyi várakozások javulása okozta, vagyis a lakosság elsősorban jövőre vonatkozó reményeket és várakozásokat árasztta be. Ezzel szemben átérve a vállalatokra, az üzleti bizalmi indexre, ugye sokkal óvatosabban reagálnak politikai fordulatokra. Ez korábban is így volt a választásokkor, és most is így van. Ugye számukra, a cégek számára nem önmagában a választási eredmény számít, hanem az, hogy lesznek-e új megrendelések, javul-e például az exportkereslet, érénkülhetnek-e a beruházások, milyen háttere lesz a beruházások esetleges támogatásának, hogyan alakulnak az adók, szabályozások, támogatások, illetve hogy mérséklődnek-e jelentősebben a finanszírozási költségek. Ugye ezekben a tényezőkben májusig még nem történt utáni érdemi változás, amely az üzleti bizalom gyors javulását így indokolhatta volna. Ez abból is visszaköszön, hogy a cégek az elmúlt időszak üzletmenetével továbbra se voltak elégedettebbek, mint mondjuk áprilisban.

0: így az összesített üzletindex lényegében stagnált. Tehát összefoglalva, amit így elmondtam az elmúlt pár percben, hogy egy klasszikus választás utáni hangulati kettősség rajzolódik ki.
1: Azt vajon értjük, hogy a vállalkozások miért nem néznek nagyobb bizalommal a jövőbe? Ugye rengeteg ígéretet, ajánlatot kaptak tulajdonképpen a Tiszától a választási kampányban. Csomó olyat is, amit talán elég régóta vártak, a különadó kivezetésétől kezdve a mindenféle ársapkák, árésapkák és különböző néven futtatott egyéb extrák kivezetéséig itt sok minden felmerült. Ez pro és kontra hathat persze a vállalkozásokra, de nem mozgatja őket?
0: Hát úgy látszik, ezek alapján, az adatok alapján, meg a korábbi választási, persze nyilván ez most ez a választás, ez kicsit, vagy hát nagyon más, mint az előzőek voltak, tehát itt ez egy jóval nagyobb fordulat, gazdaságpolitikai fordulat történhet, de úgy látszik, hogy a cégek, vagyis a cégvezetők elsődlegesen, ezekre a konjunktúra felmérésekre elsődlegesen ők válaszolnak, tehát ők óvatosabbak ezek alapján.
1: Annyi mindent láttunk már mi itt, hogy várjuk ki a végét, nem?
0: Így van. Igaz, mondjuk, hogyha megnézzük a négy szektort, amit mérünk, azért az látszik, hogy a kereskedelemben például már tavaly májusban ugye elkezdett ott volt a mélypont, és akkor azóta emelkedés van. Az építőiparban tavaly június volt a mélypont, azóta szintén emelkedés van. Az iparban 2025. január, most az indexek lefutásáról beszélek, és azóta szintén emelkedés van, tehát ott a vállalkozásoknak az indexe az kicsit trendjében elnyújtottabb, tehát nem ilyen hirtelen változásokat követ le, mint a lakossági, ami most így hirtelen megugrott, hanem ott már azért megindult egy emelkedés, tehát lehet, hogy valamennyire már a cégek már valamennyire áraszták ezeket a folyamatokat.
1: Sok adattal dolgoznak, és sok éves tapasztalatuk van ezeknek az adatoknak az elemzésében. Azt hogy mutatják az adatok, hogy amikor ennyire nagy, mondjuk ennyire nagy rekordszintű nem szokott lenni, de amikor így megugrik a fogyasztói bizalmi index, az mennyire húzza meg a gazdaság egészét?
0: Mármint, hogy a
1: fundamentumokat... Már, hogy az előbb-utóbb, hát, hogy az előbb-utóbb majd nyilván leszivárok, hiszen ők a fogyasztók, egyúttal a cégeknél a dolgozók, akik talán többet remélnek, többet várnak, lehet, hogy bátrabban költenek a boltokban, tehát egy kicsikét megindul a gazdaság egésze is. Tehát arra gondolok, hogy egy ilyen fogyasztói várakozás elindítja az üzleti várakozásokat is.
0: Igazából lehet mögötte, persze ezeket korlátosan kell kezelni, korlátokkal kell kezelni ezeknek a hatásait. Hogyha most majd a júniusi felmérés is ugyanezeket a magasságokat mutatja, akkor, vagy igen, és ez mondjuk kitart nyár végéig, akkor úgy gondolom, ezek az óvatossági megfontolások, amik a lakosság várakozásait, meg a ugye költéseit jellemezték az elmúlt időszakban, azok akár enyhülhetnek is, és akkor ez természetesen árbevételben az eset egyes cégeknél jelentkezhet. Persze a lakosság az inkább tehát elsődlegesen a kereskedelmi, tehát ezek a költés megugrások, vagy növekedések a költésben, csak elsődlegesen a kereskedelme és szolgáltatásokban csapódhatnak le.
1: Nyilván
0: igazából
1: igen.
0: Ez a két index emelkedhet, illetve ennek a két szektornak tehet így hirtelen jobbat az, hogy az optimistábbak az emberek, tehát a háztartások.
1: Na hát meglátjuk, követjük tovább. Udvardi Attilának pedig köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, viszont hallás.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az óvatosabbak, folytatjuk a gazdasági magazint egy kereskedelmi, méghozzá online kereskedelmi tévával. Szóval az óvatosabbak, azok nem csak megnézik, hogy létezik-e valóban ez a cég, és ugye ezt, ha okosak, ügyesek vagyunk, akkor ott legalább az indexnél meg tudjuk tekinteni, hogy milyen címe van, meg hogy elérhetőségei vannak-e, milyen garanciákat vállal, és így tovább. Hanem még ráadásul a vásárlói értékeléseket is megnézzük. És hogyha ott megnyugszunk, azt mondjuk, hogy hát itt mennyi jó értékelés van, akkor azt mondjuk, hogy simán rendelhetünk. Na nem addig, mert a gazdasági versenyhivatal pont arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezek egy része simán lehet kamu. Horváth Bálint kommunikációs vezető a gazdasági versenyhivataltól. Örülök, hogy itt vagy újra, szervusz.
2: Szervusz, üdvözöllek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát szóval már abban sem hihetünk, amikor Marika néni azt mondja, hogy pontosan szállítottak is azt, amit rendelt?
2: Hát valóban igen, talán ez a helyzet, hogy a gazdasági versenyhivatal is mindig arra hívja fel a figyelmet, hogyha az online térben vásárolunk, akkor mindig legyünk körültekintőek, tájékozódjunk, nézzük meg az adott honlapnak, vagy platformnak a különböző paramétereit, van-e ügyfélszolgálat, és hogy vannak például fogyasztói értékelések. És ugye az online vásárlások során valóban széles körben használt, és valóban megbízhatónak tűnő mércének számítanak ezek a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények, illetve értékelések. Sokan azonban valóban nem tudják, hogy a platformok számos módszerrel tudják ezeket az értékeléseket befolyásolni, szűrni, sőt, akár még hamisítani is. Bár ugye Európai Uniós és magyar jogszabályok azt előírják a platformok számára, hogy hát biztosítsák ezeknek a vásárlói véleményeknek a valódiságát, a tényszerűségét. Ugyanakkor az a gazdasági versenyhivatal tapasztalata, akár a vizsgálataink során is, hogy ez nem minden esetben van így. Ezért érdemes nagyon óvatosnak és körültekintőnek lenni.
1: Láttatok nagyon konkrét eseteket is, vagy általánosságban fogalmaztok így?
2: Vannak olyan jelek, amiből ezt lehet, hát lehet arra következtetni, hogy nem valós értékelésekről van szó. Ugye egyik ilyen a nyelvezet, hogyha nagyon ilyen bonyolult, magyartalan szóhasználattal van megfogalmazva egy vélemény, akár arra is következtethetünk, hogy mesterséges intelligencia használatával állították elő. Nagyon ismétlődő kifejezések, hasonlóságok vannak egy véleményben, több véleményben, és ugyanazok a nagyon speciális kifejezések köszönnek vissza, vagy egy idő után megugranak az értékelés számok, vagy kizárólag jó értékelések vannak, ugye hát nem létezik olyan termék vagy szolgáltatás, amivel mindenki ugyanúgy elégedett lenne, és mindenki ugyanúgy megfelelőnek találná. Ezért ezekre érdemes ezekre a jelekre figyelni, de GVH mi azt vizsgáljuk ilyenkor, hogy milyen módszer van amögött, hogy hogyan ellenőrzik az egyes platformok ezeknek a megbízhatóságát, valódiságát, hogy valós személyek állnak egyébként emögött a vélemények mögött, vagy olyan személyek állnak mögöttük, akik valóban igénybe vették azt a szolgáltatást, hogy megvásárolták azt a terméket. Az egyes platformoknak biztosítaniuk kell ennek az ellenőrizhetőségét. Ugyanakkor mi fogyasztóként is, ha figyelünk ezekre a jelekre, akkor kiszűrhetjük ezeket a nem valós vagy akár hamis értékeléseket. Én azt gondolom, hogy egyébként ezek az értékelések, legalábbis személy szerint nekem abban szoktak segíteni, hogy az adott szolgáltatás vagy termék tekintetében megtaláljam a legmegfelelőbbet. Ugyanakkor, mert a szolgáltatás leírása vagy a termék leírása nem mindig egyértelmű, hogy pontosan mire van, vagy arra van-e szükségem, és az értékelésből talán lehet arra következtetni, hogy megtaláljam a legmegfelelőbbet, ami számomra szükséges.
1: Egyébként most nem téged személyesen provokálva, de a GVH ilyen témákkal foglalkozó munkatársai átverhetők? Tehát volt arra példa, hogy úgy indult el egy vizsgálat, hogy ti magatok lettetek az elszenvedői valami átverésnek, és hát akkor nézzük már meg közelebbről, mi ez.
2: Hát persze, hogy a GVH járásai több módon indulhatnak. Az egyik az, hogy egyrészt nagyon sok bejelentést panasztapunk maguktól a fogyasztóktól, évente mintegy 4000 ilyen panaszt érkezik a GVH-hoz. Ugyanakkor vannak saját észleléseink is, tehát a fogyasztóvédelmi területen dolgozó vizsgálóink, kollégáink is ilyen szemmel is pártázzák az internetet. Mi magunk is teszünk bejelentést, én is tettem már bejelentést a gazdasági versenyhivatalhoz, vagy panaszt egy ügyben, ami velem előfordult, és megvizsgálták a kollégáim, hogy valóban megalapozott-e az, hogy a GVH vizsgálatot indítson, tehát vannak saját észleléseik, és nyilván a kollégáink azok nagyon tapasztaltak ezen a téren, egyrészt nagyon jól ismerik a jogszabályi környezetet, és ismerik azokat a módszereket, amivel ki lehet szűrni azokat a cégeket, amelyek nem tartják be a vonatkozó jogszabályokat, és ezek a cégek, ezek hát minden esetben szembe találják magukat a gazdasági versenyhivatallal.
1: Van egy fogyasztói felületetek, az a fő címe, hogy gondolja végig higgadtan, és ez alatt rengeteg a legkülönbözőbb területekkel kapcsolatos jó tanácsot adtok, most a legfrissebb például, hogy hogyan lehet felismerni a zöld marketing trükköket, ugye nagyon sokan úgy próbálják eladni a termékeiket, hogy ez annyira zöld, hogy annál zöldebb már nincs is, aztán lehet, hogy semmi köze semmihez a valóságban, ami környezettudatosnak, környezetvédőnek gondolunk, de hogyan figyeljen, ha egy influencert követtől kezdve, melyiket válasszuk a külföldi kártyás vásárlásnál, az eurót vagy a forintot, rengeteg témát kínáltok számunkra. Mennyire használjuk ezeket a felületeket? Rákaptunk? Tudjuk már, hogy van?
2: Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak a fogyasztók ebből a szempontból. Ugye mi a kapacitásaink is korlátozottak, ezért gyorsan rájöttünk arra, hogy alapvetően a prevenció a legjobb megoldás, illetve hogyha minél több ismerettel ruházzuk fel magukat, a fogyasztókat, a vásárlókat, az embereket, ezért nagyon nagy figyelmet fordítunk erre a fajta edukációra. Ezek az anyagok, amelyek valóban a GVH honlapján, a gvh.hu oldalon, a gondolja végig higgadtan, ugye ez is GVH a rövidítése, ez egy kis szójáték. Ez a kampánysorozat, itt megtalálják a fogyasztók a legkülönbözőbb témákban valóban a leghasznosabb ismereteket, és ezek mindig a vizsgálataink tapasztalataiból táplálkoznak, tehát olyan témákban készítünk ilyen edukációs anyagokat, elsősorban a fogyasztók számára, illetve a jogkövetésre törekvő vállalkozások számára, amelyekben vannak kézzelfogható tapasztalataink, és ezzel tudjuk a legnagyobb hatást elérni, hiszen hogyha tudatosabbá tesszük a fogyasztókat, körültekintőbbek a fogyasztók, akkor ők maguk is hát bekapcsolják kvázi azt a biztonsági jövet az online térben, és nagyobb eséllyel tudnak ellenállni a különböző csalások, átverések, megtévesztésekkel szemben.
1: Még egy dolgot hadd hozzak szóba, itt van a friss hír, hogy az Európai Bizottság magyar aggyal felfoghatatlan méretű bírságot szabott ki a Temu kínai webáruházra. Ha jól számolom, ez valami 70 milliárd forintnyi, 200 millió eurós büntetés, és hát itt azért nagyon konkrét dolgokat említ, nem tudom, hogy a ti vizsgálataitokkal összecsengje az, amit az Európai Bizottság az online piacteret működtető, üzemeltető Temuval szemben megállapított.
2: Valóban vannak hasonlóságok, ugye a gazdasági versenyhivatal is lezárt egy vizsgálatot, ennek összességében mintegy 1,3 milliárdos szankció lett a vége. Ugye az Európai Bizottság általában nagy gigabírságokat szab ki a nagy online platformokkal szemben. Ezek az eljárások ezek nagyon gyakran több éves, akár évtizedes bírósági eljárásokba torkolnak ilyenkor. A Magyar Nemzeti Versenyhatóság, a GVH stratégiája egy kicsit más ebből a szempontból. Mi mindig egyfajta együttműködésre törekszünk az eljárás alá vont cégekkel, így volt ez a Temu esetében is, és olyan vállalásokat próbálunk tőlük kikényszeríteni, ami egyértelműen jó a fogyasztóknak. Itt a Temu gyakorlatilag több mint 800 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak, ez közvetlenül visszajut a magyar emberekhez, illetve az együttműködés azt is magával hozza, hogy a kiszabott bírságot is egészen biztosan befizeti az adott cég, itt a Temu is egy több mint 400 millió forintos bírságot be is fizet a magyar költségvetésbe, hiszen elismerte a jogsértéséget, ez az együttműködésnek is a hozománya. Az Európai Bizottság ilyen szempontból más stratégiát folytat a versenypolitikai főigazgatósága, de valóban a problémák hasonlóak egyébként. Ezek a nagy kínai online platformok, ezek nagyon sok tekintetben megtéveszthetik az európai fogyasztókat, hiszen nem felelnek meg az Európai Uniós, ugye magyar jogszabályoknak sem.
1: Hát azért elég konkrét dolgok voltak, az elektromos eszközök töltőinek biztonsági követelmény meg nem felelése, tehát ez nyilván gyulladás veszélyeket és hasonlókat tartalmaz, a gyerekjátékok biztonsági kockázata, vegyi anyag tartalmuk határértéket meghaladó mennyisége, vagy levehető játékalkatrészek, amelyek fulladást okozhatnak. Szóval ezek azért olyan dolgok, amikkel ti is gyakran szoktatok foglalkozni.
2: Igen, ugye mi alapvetően nyilván azt a fajta kereskedelmi kommunikációt vizsgáljuk, amit alkalmaznak ezek a cégek, amikor a fogyasztókat magukhoz vonzák, és különböző akciókkal, különböző jó lehetőségekkel próbálják a vásárlásra rávenni a vásárlókat. Ez már egy sokkal mélyebb megközelítése, hiszen ez gyakorlatilag egyfajta ilyen termékbiztonsági vizsgálat. Ilyeneket a gazdasági versenyhivatal alapvetően nem végez, erre más hatóságok, más szervek jogosultak Magyarországon, hogy ezt a termékbiztonságot ilyen szempontból vizsgálják, hogy akár a fogyasztóvédelmi hatóság is jogosult erre, de valóban ez nagyon fontos, ugye a GVH-nak és a vizsgálatának is volt egy olyan iránya, hogy ezeken a platformokon megtalálhatók olyan termékek, úgynevezett ilyen CE jelöléssel, ugye ami azt üzeni a fogyasztóknak, hogy ez biztonságos, az Európai Unióban engedélyezett és forgalomban hozható termékek, és mégis emögött nincs meg az a vizsgálat, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a jelölést megkapják ezek a termékek. Tehát önmagában már a jelölés is megtévesztő. Tehát a fogyasztó azt gondolja, hogy ő megvásárol egy biztonságos terméket, akkor igazából csak rátették ezt a jelölést mindenféle előzetes háttérvizsgálat nélkül. Ez nagyon komoly kockázatokat rejt, akár emberek életébe is kerülhet ez. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos felhívni erre a figyelmet.
1: Hát a Temunálunk is elég jelentősen elfoglalta a maga online terét, úgyhogy talán nem felesleges, hogy ezeket is elmondtuk. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője volt a vonalban. Bálint, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm az érdeklődést, szép napot kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a Kassó-Pongrácz úti felüljáró előtt baleset miatt nem járható a belső sáv, és a Róbert Károly körúton is tart még a műszaki mentés a Rákóczi híd felé, ugyancsak a Kassó-Pongrácz úti felüljáró előtt és szintén a belső sávban. Baleset történt a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz útnál, csak egy szűk sávban tudnak közlekedni, ez jelentős lassulást okoz. A Hősök terén lezárták a kifelé vezető oldalt, rendezvényutó munkálatai miatt befelé az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig szintén továbbra sem tudnak közlekedni, ezért az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi híd Budai híd főjénél a forgalmi rend megváltozott, irányonként csak egy sáv járható. A Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig buszsávot jelöltek ki. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
3: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

0: után. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Hogyan lehet béreket emelni úgy, hogy nem vagy alig nő a termelékenység Magyarországon? Ez a dilemma foglalkoztatja egyébként hosszú évek óta a gazdaság szakembereit, és most Erdélyi Dóra, az Ökonomusz elemzője is foglalkozott ezzel, meg is kérdezem, hogy hát hogy lehet? Jó napot kívánok, Dóra!
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Ugye arra volt nagyon büszke az előző kormányzat, hogy hogy növekednek a reálbérek, és ezt a 10% körüli béremelést, ami általában hozott egy 4-6%-os reálbér növekedést, ezt igyekeztek is az elmúlt években tartani. Csak hát közben 0%-os gazdasági növekedés, és gyakorlatilag egy helyben toporgó termelékenységi adatok voltak emellé párosítva. Ez a kettősség nyilván nem folytatható a végtelenségig, de meddig folytatható, és hogy lehet ebből kijönni?
3: Hosszú távon azt tartható, fenntartható bérnövekedésnek minden gazdaságban, hogyha azt a termelékenység növekedése is nyomon követi. Addig tudnak a vállalatok tartósan magasabb béreket fizetni, amíg a munkavállalók által előállított hozzáadott érték is emelkedik. És amit látunk a magyar gazdaságban, hogy itt szétnyílt az olló. A munkaerőköltségek a béremelkedések következtében 2010 és 2025 között 80% feletti mértékben emelkedtek. Tehát volt egy viszonylagos bérfelzárkózás, ami alapjáraton nem rossz, sőt egy felzárkózó gazdaságnál úgymond fel is várható, viszont a reál munka termelékenység, hogy mennyit állítunk elő mondjuk egy munkaóra alatt, az csupán 15-22% között nőtt 2010 és 2025 között. Tehát ugyan volt termelékenység növekedés, ez nem tagadható, viszont termelékenységi felzárkózás az elmaradt, és az uniós középmezőnyben vagyunk. Ez pedig felvet akár versenyképességi kérdéseket is.
2: Meg hát ráadásul ugye megint összevetve a bérnövekedéssel, a negyede a termelékenység a bérnövekedésnek, miközben ennek nagyjából az lenne az egészséges üteme, hogy párban jár.
3: Pontosan. Nem feltétlenül baj, hogyha úgymond a bérnövekedés egy kicsit nagyobb, mint a termelékenységi növekedés. Láthatunk erre példákat Nyugat-Európában, viszont ott tényleg követi a termelékenység a béreket, például a fejlett technológiai háttérrel, innovációs képességgel, magas hozzáadott értékkel termelik ki a magas bérköltségeket. Ezzel szemben viszont Magyarországon egy kevésbé magas hozzáadott értékű gazdaságban vagyunk, inkább egy összeszerelő modellre épít a magyar modell, és kevésbé termelékenyek, főleg a KKV-szektor.
2: Közben meg az előző kormánynak is, és ennek a mostani új magyar kormánynak pedig egyértelműen az a célja, hogy ne egy összeszerelő üzem legyen Magyarország. Itt az Orbán kormányzat is az utolsó időszakban már beszélt arról, hogy a KKV-szektorból azt érdemes támogatni, amelyik a hozzáadott értékkel foglalkozik elsősorban, és a kutatás-fejlesztés irányát próbálták támogatni. Na de, hogyha nincs termelékenység, hogyha nincs képzett munkaerő, akkor ennek nem lesz meg az alapja.
3: Pontosan itt el kell különíteni két gazdasági növekedési modellt, az egyik az extenzív, amikor minél több munkavállalót szeretnénk bevonni a munkavilágába, a gazdaságba, és így teremtsük meg a gazdasági növekedésnek az alapját. Itt viszont van egy demográfiai korlát például, illetve hogy a bérek növekedésével az olcsósági előnyünk is eltűnik idővel. És így megrekedhetünk egy ilyen közepes fejlettségi csapdában. Ebből úgy tudunk kilépni, hogyha az intenzív növekedésre állunk át, ami azt jelenti, hogy a meglévő munkavállalóknak a termelékenységét növeljük mondjuk innovációkkal, automatizációval, technológiai fejlődéssel. Több korábbi intézkedés is irányult már erre, hogy a termelékenységet növeljük állami támogatásokkal, akár uniós források segítségével is. Viszont itt még nem történt meg az áttörés e téren. És az új kormánynak is az az egyik célkitűzése, hogy a kutatásfejlesztést beindítsa, tovább növelje, a tudásközpontokat fejleszten, és egy magasabb hozzáadott értékű gazdasági szerkezetet alakítson ki. Viszont ez nem rövid távú eredményeket fog hozni, hanem hosszú távon kialakuló folyamat.
2: Hát ráadásul ön is leírja valahol az elemzések egyik részében, hogy van itt egy másik probléma, hogy a KKV-knak maguknak alig van forrásuk. Korlátozott a tőkeerejük, alacsonyabb a technológiai szintjük mondjuk a nyugat-európai versenytársakhoz képest, viszont a bérfelzárkózásra való igény az ő munkatársaiknál pontosan ugyanolyan. Tehát igazán nincs alapja annak, amire ők támaszkodhatnának, hogyha többért akarnak fizetni. Ez kicsiben egy picit olyan, mint az egész magyar gazdaság problémája.
3: Pontosan a KKV szektornál a foglalkoztatottaknak a nagyjából 70%-a található, ők adnak nekik munkát. Így tényleg fontos ez a szegmens, még hogyha sokáig, és alapvetően a multikat gondolnánk a nagy gazdaságnak az alapjának. Úgyhogy a KKV-k támogatása az tényleg kiemelt fontosság, hogy a digitalizációjukat fejleszték, az innovációs képességüket, és belépjenek az uniós versenybe is, képesek legyenek megmaradni az uniós piacon. És erre vonatkozóan is vannak elképzelések az új kormány részéről, hogy a hatékonyságukat erősítsék, növeljék, és így támaszt nyújtsanak a magyar gazdasági növekedésnek is. Persze kérdés, hogy ezt milyen programokkal valósítják majd meg.
2: Hát meg milyen időtávban sikerül ezeket egyáltalán megvalósítani? Igen. Az Európai Uniós források, ahogy mondta is, ebben valami segítséget jelentetnek, de főleg a következő ciklusban, hogyha azokhoz akadálytalanul hozzájut majd a magyar gazdaság, a magyar kormány. Erdélyi Dóra, az Economus elemzője, köszönöm szépen ezt az áttekintő kitekintést.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Ez volt már a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövünk a jövő héten is. Viszontlátásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: ez a vár, ami
1: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
3: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változékony időre számíthatunk. A hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányító állomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítás dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát.

0: az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a beszélgetést itt a Fórumban, és itt van velem Gyula, akivel már megkezdtük a témáinkat a híradó előtt. Hall engem?
3: Igen, kezdjük. Köszönöm szépen, hogy visszahívtak.
2: Nagyon köszönöm a türelmét.
3: Nem is tudom, hol folytassuk. Tehát az én mondandómnak az lenne a lényege, hogy véleményem szerint a Tisza küzdési taktikáiba teljesen más alapokat és alapállást kéne fölvenni. Ezt ugye ön is visszaigazolta olyan szempontból, hogy a másod és harmadbeli fideszesekkel van föltöltve most a parlament, és ugye ők a utcai harcosok fajtája.
2: Hát Gulyás Gergelyt egyébként nem nevezném utcai harcosnak, sőt, ő kifejezetten enyhe. A
3: kivétel erősíti a szabályt, én a Pócs Jánosok, a Cunyinék, meg nem akarom sorolni, mert nem kellemes a nevüket se kimondani, gondolom, akik bármilyen eszközzel, bármilyen módon próbálnak eresztményt elérni, mert tudják, hogy nekik ez a lehetőség van, az több semmi. Mert ha esetleg a Fidesz egyszer visszajön megint, nem ők fognak ezeken a helyeken ülni, hanem akkor előveszik a kultúráltabb, jobb viselkedésű embereket, mert szép arcát kell mutatni a híveknek.
2: Hát kötözködjek egy kicsit, nekem Cunyiné Bertalan Judit, bár ugye a neve összeforta a Hoffmann Rózsa által megkezdett rossz emlékű oktatási reformnak, nem is feltétlenül nevezném azt a politikát, de Cunyiné Bertalan Judit azért nem egy kulturálatlan ilyen tapló szereplő, mint mondjuk, már bocsánat a kifejezésért, hogy ezt használtam, de hát mondjuk Mencer Tamás teljes egészében ugye kocsmai tahó szerepben hát, tetszelget.
3: Ebben van igazság, csak attól függ, hogy milyen szerepe volt éppen a Cunyiné. Uh-huh. Amikor a pedagógusokkal szembe ment, akkor nagyon csúnyán, durván, lekezelő módon erőből próbálta őket lenyomni, és az nagyon sokunkban nagyon mély nyomokat hagyott. Úgyhogy lehet, hogy ő más arcát tudja mutatni, ahogy ott a pedagógusokkal combozott, az minden volt, csak nem kultúrált. Úgyhogy ha hozzáférnek archívum szempontjából ezekhez az ügyekhez, akkor javaslom, hogy nézzenek utána, én akkor utáltam meg egy életre. Na, szóval ezen túllépve, sajnos egyetértettünk abban, hogy egy nagyon elhibázott lépés volt a Magyar Péter részéről, hogy ő megpróbálta megvédeni a külügyminiszterét, és azt mondta, hogy engem bántsatok, ide lőjetek.
2: Na, ezt mesélj el nekem, hogy miért tartja ezt rossz lépésnek, mert lehet, hogy nem hát pont ugyanazért tartjuk annak.
3: Azért tartom rossz lépésnek, mert ez a külügyminiszter hölgy, ez szakember, de ugyanakkor egy harcosnak kell lenni a pártjának az érdekei érvényesítésében. Uh-huh. És nem szabad hagyni, hogy ledarálják, megsértsék, stb. Ilyen pozíciókban nincs sértődés. Van pártérdek, és a saját sértődés ellenében is ezt kell képviselni, akár tetszik, akár nem. Tehát,
2: hát én azt éreztem, hogy elkomolytalanítja Orbán Anitát, hogyha most így kiáll és entestével védi meg a miniszterét, aki hát mondjuk minimum bizonyos külpolitikai szakértőkben, ugye ő egy Oroszország és Eurázsia specialista, tehát nem annyira az az ilyen EU-s, euróatlanti szövetségrendszer az ő szakterülete vagy kényelmi terület.

0: élete, mint amiben Magyar Péter szemmel láthatóan egész jól tud parádézni, de mondjuk az ennél sokkal nehezebb feladat, hogy Oroszországgal valamiféle viszonyt kialakítson Magyarország az orbáni szervilizmuson túl, abban én el tudom képzelni, hogy Orbán Anita lesz egy egészen különlegesen kompetens ember, és viszont, hogyha most azt hitetjük erről, hogy ő nem tudja megvédeni magát, az nem hiszem, hogy az ő miniszteri tekintélyének jót tesz. Mit
1: hát sajnos úgy néz ki, mert ugye minden cirkuszba, és a parlament is egyfajta cirkusz jó értelemben, mindenki a közönségnek játszik. A közönség azt szereti, hogyha oda mondogatnak, másodlagos, hogy igaza van, vagy nincsen, vegye fel a kesztyűt. Tehát a többség...
0: Hát meg egy miniszter, szóval azért ne báncsvirágozzunk már itt. Hát ez a hatalomgyakorlókról van szó.
1: Hogy miért ne báncsvirágozzunk? Én nem báncsvirágozzunk.
0: Nem önre ugye, mondom, hanem ja, Magyar Péternek erre a megszólását. Ha most így lovagiasan meg kell védeni a miniszterasszonyt, akkor ő... Hát
1: az régen rossz. Hát ez tudja, mit jelent? Azt jelenti az illetőnek, hogy na, ide kell lőni, mert ez a gyenge pont. Magyar Péter céltáblát rakott a külügyminiszterére, hogy bátran támadjátok, és ahelyett, hogy fölállt volna, és azt mondta volna, hogy miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm, de nem kell engem megvédeni, meg tudom én magamat védeni. Ennek hírértéke is lett volna még a bulvárban is.
0: És nem hát, vagy volna, eleve Magyar Péter hagyhatná, hogy a miniszterei beszéljenek a saját nevükben, nem?
1: Így van. De akkor fölhozhatnám példának a házelnök asszony, a Forsthoffer Ágnes. Én neki azt javasolnám, hogy vegye elő az archívumból Szabad György házelnök, Szili Katalin házelnök, és legutoljára Kövéző László házelnök parlamenti ülésvezetését. Hát amit ő elképzel, és le is nyilatkozta az interneten, hogy ő úgy gondolja, hogy itt nagy békében észérvek mellett fognak a pártok eszmét cserélni a parlamentbe. Hát ez egy teljesen illuzóikus elképzelés. A Fidesz a hatalom visszaszerzéséért küzd.
0: Na jó, de az igazság, hogy Magyar Péter sem tartja be a házszabályokat, és hát nem, közben hát, kiabál, hát, és folyamatosan jár a szája. Szóval Forsthoffer Ágnesnek szerintem a saját tekintélyét a miniszterelnökével, a saját pártja elnökével szemben is le kéne tennie, és stabil lábra helyezni, mert akkor fogják őt komolyan venni, hogyha Magyar Pétertől is elveszi a szót.
1: Egyetértünk.
0: És nem csak azt mondja, hogy uraim, kérem,
1: De nem is azt mondja, hogy hallgassuk meg egymás kultúrát. Hát ez egy cirkusz, itt gladiátorok vannak, élet-halál harc megy. Ennek
0: szerintem Forsthoffernek annak... igaza van abban az ambícióban, hogy azt kell elérni, hogy ezek az emberek megtanulják egymást becsülete véghallgatni, ja, de hát ezeket a vitakultúrákat, ezeket nem csak így kinyilatkoztatjuk, ezeket meg kell alapozni, és nekem az a tapasztalatom, hát hogy ilyenkor
1: szerintem, ha így folytatják, erre nem lesz idejük, mert ezek letarálják. A pócsok, meg a szűzsgáborok, meg stb. Megeszik őket reggelire.
0: Én bizakodó vagyok, hogy ebből még, hát, tehát lesz még itt fejlődés. Bele kell hát rázódni
1: ebbe. Ezt mondta, hogy ember kizéz bízva bízzál, csak azért tragédia az ember tragédiája. Úgyhogy én úgy gondolom, és még egy dolog, nézze meg a Fidesznek a harcmodorát, ha kérhetem. Elővettek másod-harmad vodabeli, hát hogy is mondjam, embereket, akiknek az egyetlen célja az, hogy egy vadász hasonlattal élve, mikor a kopók körbekerítik a vaddisznót, amit egyébként nem tudnak legyőzni, hiába vannak sokan. Belecsípnek itt, beleharapnak ott, stb., de nem is ez a cél. A cél az, hogy állandóan küzdelemre késztessék, forogjon, fáradjon. Ugyanezt csinálja most a Fidesz Magyar Péterrel. Szurkálják, piszkálják, mindenre ugrik, kifárasszák, és aztán majd a végén jön a falsúlyos a bumeránggal. Ezt nem lehet észrevenni egy hivatalos politikusnak taktikának.
0: Nekem az a benyomásom, hogy Magyar Péternek most nagyon debatőrködhetnékje van, és nagyon remélem, hogy lassan ebbe elfárad, meg hogy valaki elveszi végre a Facebook hozzáférését, mit kommentel a magyar miniszterelnök éjjel-nappal? Már ilyen Donald Trumpi magasságba kezd szállni.
1: Hát igen, tehát azért mondom, hogy szereptévesztésben van, és ezek szerint nincs ott a környezetében senki, aki olyan tanácsot ad neki, hogy álljál le,
0: mert hát, hogy nem fogadja gyakorlatilag... Meg, nem?
1: Hát nézze, ha nem fogadja meg, akkor én fölállnék mellőle, az is egy jelzés. Akkor azt mondanám meg, hogy nézd, én minek vagyok itt, ha amit mondok, nem fogadod meg. Viszlát, ennek is lenne hírértéke, mert ha ketten-hárman felállnának, hát ha komolyan mondom, a múltkor, amikor éppen csörtézett a Magyar Péter, néztem a külügyminiszter asszonynak az arcát, meg még nem tudom, volt ott. Hát maga volt a sirálkozás, hogy úristen, hova kerültem itt? Hát, hogy itt milyen stílus van? Itt nincsen szakmaiság. Itt egymás turkának ugrának. Hát leírt az arcáról a csalódás, meg a kétségbeesés. Én nem lennék meglepve, hogyha ő egyébként egy idő után fölállna, mert úgy látom, hogy ő ezt nem bírja, de ezt neki bírni kéne.
0: Hát meglátjuk,
1: tényleg. Mosolyogni kéne, bólogatni kéne.
0: Annyira, szóval azért szerintem az ilyen modorban kiképzett diplomatáknak nagyon kemény az a közeg, amiben most kerülnek, tehát az a fajta ilyen első vonalas belpolitika, ehhez ők nincsenek szokva. Ők
1: hát az
0: nagyon udvarias, nagyon körülményes tárgyalóasztalok, ilyen-olyan egyeztetések között szerzik meg a tapasztalataikat. Ezek fontos tapasztalatok, és ezek működő módszerek olyan háttéregyeztetéseknél, együttműködések kialakításánál, amik valójában meghatározóak a külügyi munkában. De hát meg kell tanulni ezt is, hogyha az ember miniszterséget vállal, annak nem csak az a része, hanem az is a része, hogy itt bizony meg kell állni az embernek a helyét.
1: Pontosan. Úgyhogy én megmondom őszintén, most egy kicsit borulátó vagyok, mert úgy látom, hogy egyrészt a Magyar Péter minden ügybe belefolyik, amiben marhára nem kéne egy miniszterelnöknek. Annyit kéne mondani, hogy ebben az ügyben forduljon a miniszteremhez. Pont! Nincs vita, meg bizonygatás, meg fölhánytolgatás a 16 évnek, mert ezzel mindenki tisztában már ebben az országban. Ez csak egy olyan fölösleges hangulatkeltés, ami már improduktív.
0: Ugye, egy valamiben, ebben az egy dologban vitatkoznék önnel, mert hogy a nyilvánosság eddigi szerkezete miatt a magyar lakosság egy része nem találkozott ezekkel a dolgokkal, egy kisebb része, de tényleg nem találkozott ezzel, és pláne ezek a fideszes potentátok, őnekik soha nem kellett ezt elviselni, hogy az arcukba dobják a valóságot. Szerintem nem kéne mindig mindenben Magyar Péternek parádéznia, egyszerűen hát azért, mert ebbe a fajta központosításban én nem hiszek, és nem ideológiai alapon nem hiszek,
1: ez
0: hanem nem szokik működni.
1: Ez nem egy elő akar adni, sajnos.
0: Ja, meg nem egy demokratikus működés, de szerintem az a fajta beszámolás, számvetés azzal, ami történt a nyilvánosságban, erre szükség van, csak ezt lehetne ennél hatékonyabban, és szerintem jobb lenne, hogyha többen vennének benne részt.
1: A mondogatós ügyek maga szerint ki az ő helyettese? Ha külföldön van, akkor leáll az egész apparátus ilyen szempontból. Nincs deblokkörség.
0: De épp ezt mondom, hogy az oda mondogatás helyett szerintem inkább a hogy mondjam, egy kicsit összeszedettebb, koncentráltabb igazságmondás, vagy igazmondás, az hasznosabb lenne, és nem egy embernek kéne ezt folyamatosan előadni.
1: Hát én ezt úgy mondanám, hogy ha elmegy valaki a színházba, akkor a színésznek el kell dönteni, hogy a Páholynak játszik, ami egy szűk kör, vagy a Zsőjének játszik, ami egy sokkal szélesebb kör, vagy a Karzatnak játszik. Na, a legkönnyebb a karzat felé olyan gesztusokat tenni, hogy azok visítsanak, meg tapsoljanak minden, de nem biztos, hogy ez tetszik a zsűjének, meg főleg nem, akik a Páholyban jönnek. Tehát a közönséget azt mindig meg kell határozni. Az a személyes, aki mindennek akar egyszerre játszani, meg mindennek akar megfelelni, az nem fog boldogulni. Mert a vulgáris viccet a karzat megérti, a Páholy nem biztos. Érti, hogy mit akarok ezzel
0: értem,
1: mondani?
0: Értem.
1: Na.
0: Én nem vagyok hát benne biztos, köszön... hogy ki van jelölve ez a közönség precízen, hát pláne, hogy a stílus.
1: Nagyon nagy baj, tehát a célközönséget mindig ki kell válogatni. Tehát ha mi hazángosok ülnek a nézőtéren, akkor nem LMBTQ-s darabnak kell megfelelni. Mert nyilvánvalóan nem fog nekik tetszeni. Akkor
0: ja, mondjuk szerintem egy kicsi rájuk fér, szokhatják. szokhatják a gyűrődést.
1: Igen, majd kivonulnak, tudja, mert nagyon erősek.
0: Úgy. Hát egy kis kardió, nekik is edzésben kell maradni. Gyula, nagyon szépen köszönöm a hívást és a beszélgetést. Mi most tartunk egy szünetet, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést a nézőkkel, majd maradjanak velem.

bemező, a viszony kábít, hagyom elcsendesít. Bele-bele, ha barít, az eszem vele tart, meg bolondít. Ropogós ez a látvány, elcsavar, meg babonázva tőle. Maradok oda szól,

0: Dammi
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamara Erdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamara Erdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamara Erdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az N4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egyvágányon közlekedik. Ma és kedden lezárják az Andrássy úton befelé a szervizutat a Bajza utcától a Kodály körödik filmforgatás miatt. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell számítani, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárják a Kossuth Lajos utcánál várhatóan a délután 5 órától, holnap hajnali 4 óráig ugyancsak filmforgatás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarubbontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyja a Ludovika Aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget felé a Kőris utca, Korányi Sándor utca megállót is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
3: Folytatódik a fórum, és ha jól tudom, itt van velem a vonalban Jolán. Hall engem, üdvözlöm. Hello? Jolán, lehet, hogy pont most tette le a telefont? Szerintem nem hall engem.
4: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
4: Jolán vagyok Hajdunálásról.
3: Üdvözlöm!
4: Hát, én annyit szeretnék mondani ezekről a polgármesterek fizetéséről, hogy hát én nem tudom, hogy ez jó-e lesz, vagy nem, de szerintem ezt nem kellene.
3: Mármint, hogy csökkenteni a fizetésüket?
4: Igen, igen. Ezt nem kellene, mert jó, én tudom azt, hogy a polgármestereket kivéreztette Orbán, meg hogy mit művelt vélük, mert amit ő nekik odaadott, vagyis elvette az ellenzékiektől, azt megkapták a fideszes polgármesterek. És most ők is úgy fel vannak háborodval.
3: Hogy mi igen, de igazából ugye most nem a fideszes polgármestereket tolnak ki, hanem amblok mindenkinek csökkentik a fizetését. Nem fognak ilyen halni a polgármesterek, de mondjuk nem lesz úgymond versenyképes a fizetésük, és aminek, bocsánat, valami van, melyen nagy cserpekolás hallatszik a vonalban.
4: Most már rendben van.
3: Oké, szuper. Szóval például egy parlamenti képviselőnek, akinek a munkája összehasonlítva mondjuk egy kisebb települési polgármesterével, hát azért nem olyan intenzív. A parlamenti képviselőnek a fizetése csökkentéssel is jelentősen magasabb lesz, mint a települési igen. polgármesteré. Most nyilván egy nagyobb városban ott még befigyel egy-két bizottság, egy-két pótlék, adalék, anyám kínja, nem fognak, mondom, nem fog felkopni az áll a polgármestereknek, de igazából a kisebb településeken dolgozókkal babrálnak ki, akiknek nincsen annyi beosztottja, nincsen akkora intézményrendszere sokszor, tehát igen. aki komolyan veszi a feladatát, ott azért ez egy nagyon kemény munka. Aki nem veszi komolyan igen. a feladatát,
4: igen.
3: azt meg lehetne számon kérni azért, nem?
4: Igen, hát ez van. Bele kell nekik nyugodni. Még annyit szeretnék már kérdezni, a múlt héten vagy a héten volt egy hölgy, aki betelefonált, mert volt az a kis rendőr, csak a nevét nem tudom már, aki Rétvári Bence.
3: A Szabó Bencére gondol?
4: Rétvárira, igen.
3: Rétvári nem volt rendőr, Szabó Bence százados adott egy...
4: Nem. Uh-huh. Rétvári Bence a kis rendőrnek az arcképével kampányolt.
3: Uh-huh.
4: És ő nyilatkozott is az ATV-be, hogy őtőle utána mindent megmondtak, mert nem tett nekik meg. Úgy tudom, hogy ott is hagyta a rendőrséget, az választás előtt volt.
3: Uh-huh.
4: És akkor ennek a Rétvári Bencének még van pofája, meg van olyan vastag bőr a pofáján, hogy még bejül a parlamentbe.
3: Most nem teljesen mert értem, hogy most akkor ki a Rétvári Bence, ki a rendőr, itt most ez kicsit zavaros ez, nekem.
4: Hát az a parlamenti képviselő.
3: Tehát ön azt mondja, hogy Rétvári Bencének szerepe volt abban, hogy ezt igen. a fiatal rendőrt elmozdították.
4: Igen, mert nem adta hozzá a járulását, hogy az ő, uh-huh. Az ő arcával kampányoljon.
3: Uh-huh.
4: Igen. És én úgy tudom, hogy ott is hagyta a rendőrséget.
3: Hát most egyelőre olyan nagyon nagy felelősségvállalást a Fidesz oldaláról nem látunk sem ilyen, sem más ügyekért, szóval lássuk meg, hogy igen. ezeknek mi lesz a következménye. Igen.
4: Meg a házelnök asszonyról, hát múltkor néztem a parlamenti vitákot, mert végignéztem,
3: uh-huh.
4: és ezért nem tudom, hát mert még volt egy-két fideszes, aki még oda is szólt, neki kába járt le az ideje,
3: uh-huh.
4: és még úgy szólt vissza a házelnök asszonynak, hogy ő akkor is befejezi a mondatát, mert ő el akarja mondani.
3: Én azt nem értem, hogy miért nem kapcsolják ki a mikrofonját? Hát ott van ez a lehetőség.
4: Én is ezt mondom, hogy még ki kell neki kapcsolni.
3: Hát a tévé vitákban lekapcsolják az ember mikrofonját, az ilyen politikus vitákban, azt akkor aztán kiabálhat.
4: Igen. És akkor ő meg hagyta tovább mondani, hát sokkal tovább beszélt, mint ami kellett volna, azt akkor csak ott a Magyar Péteréket gyalázta. Mert jó, hát jó, mert Magyar Pétert is, mert én Magyar Pétert a szabadon.
3: Hát Magyar Pétert se lőtte le Forsthofer Ágnes, pedig ő se tartotta be ezeket az időket, hát, meg ő is közben
4: igen, hát
3: kajabált.
4: Magyar Péternek is kicsit vissza kellene fogni. Meg még annyit szeretnék elmondani, hogy volt ez a polgármester, aki az édesanyját megmentette, és havonta 1 millió forint fizetést kapott, és azért nem csinált semmit, de házi őrizetbe tették ezt a polgármestert.
3: Remélem összezárták az édesanyjával.
4: Hát nem tudom, de most az izében én úgy tudom, hogy most már jár volt mindenfele,
3: igen.
4: Mert felfüggesztették, igen, hogy ne legyen izében. És azt szeretném mondani, hogy igen, Kis Lászlót, akit büntelenül megvádolt a Fidesz, ő több mint egy évig ült előzetesbe. És én ezt nem tudom, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hogy az egyiket így, a másikat úgy, mert ő meg úgy csinálta, hogy az anyjának havonta 1 millió forintot fizetett a semmiért.
3: És akkor hát ez egy nagyon komolyan vett, nagyon hosszú távú anyáknapi projekt volt ezek szerint.
4: Hát igen, igen, igen. Mert én már nagyon szeretném ezt az elszámoltatást, én már Orbánt is szeretném bent látni a börtönbe, Szijjártót is.
3: És ő nem szeretne az édesanyjának milliós fizetést adni?
4: Hát igen, azt is szeretném.
3: Hát milyen háládatlan gyermek, igen. Hogy nem akar még közpénzt se lopni az édesanyja számára.
4: Így van. Mert én abban voltam, amikor a rendőrök elvitték, hogy már ki se engedik, hogy ott tartsák benn.
3: Hát ezek
4: és
3: szerintem akkor így alakult.
4: Nem tartóztatták semmit. Ezt a Kis Lászlót meg büntelenül több mint egy évig bent tartották. És ez
3: ugye az óbudai polgármester, akit korrupció vádjával tartóztattak le.
4: Igen.
3: És 2025 májusában engedték ki.
4: Igen. Még annyit szeretnék Inga mondani, hogy
3: igen?
4: Ezeket a képviselőket, a fideszeseket, akik bennülnek a parlamentbe,
3: igen?
4: Azokat az emberek nem választották meg. És akkor ők miért ülnek ott bent? Az emberek
3: ilyen a választási rendszer, hogy pártlistára szavazunk. És a pártlistára a párt bárkit felrakhat. Tehát nagyon sok baj van a választási rendszerrel. Egyébként az egyéni jelöltekre hagyatkozás sem egy rettenetesen igazságos dolog, mert ez meg a kis pártokat aránytalanul bünteti.
4: Igen.
3: Szóval ki kéne találni egy ennél igazságosabb és hozzáférhetőbb rendszert, amiben nem kizárólag a nagyok itt tudnak érvényesülni. Azért itt Tisza elmondja minden úton útfélen, hogy ők mekkora felhatalmazást kaptak, ez valóban így van. De hát azért kaptak akkora felhatalmazást, mert ez volt az egyetlen módja az Orbán rendszer leváltásának. Én nem hiszem, hogy a Tisza összes szavazója az arról álmodik, hogy Magyar Péter egyeduralkodjon a szemétdom tetején, hanem belátták, hogy így lehet Orbánékat kiütni a hatalomból.
4: Hát igen, csak az a baj, hogy Orbán megbedobta a csicskásait oda. Mert azok közt én egy normális embert nem látok. Azok
3: ön szerint jobb lenne, hogyha Orbán Viktor bent ülne a parlamentben? Ön jobban szeretné azt?
4: Szerintem jobban szeretném. Jobban szeretném, mert Magyar Péterrel nem állt ki vitatkozni választás előtt.
3: Hát senkivel se, egyik ellense jelöltel se állt ki 2010-ben. Sőt, 2010-ben sem volt vita, nem?
4: Igen,
3: volt vita,
4: és nem volt vita. Nem ismert beülni a parlamentbe, már csak Szégyenibe se, mert Magyar Péter már ott igen elszámoltatta volna.
3: Hát, és de legalábbis kellemetlenkedett volna sokat.
4: Igen, inkább bedobta a csicskásait magyarul mondva. Na még egy mondatom lenne erre a Budai Gyuláról. Ez a Budai Gyula, ez mikor átcsomál el magát a föld alá?
3: Jézusom, miért mondja ezt?
4: Hát azért mondom, mert Magyar Pétert állandóan jelengeti. Már most is feljelentette Magyar Pétert.
3: Azt hát neki is kell valami szórakozás, úgy látom. El kell hát foglalja igen, magát valamivel.
4: Igen. Hát jó lenne, az is eltűnne már még az élők sorából is. Mert az egy mocskos, nem is tudok rá mit mondani.
3: Én szerintem itt álljunk is meg, hogy ne kelljen önt lekevernem a telefonhívásból, hogyha véletlenül valami nagyon vadat mond.
4: Hát igen.
3: Nagyon szépen köszönöm a hívást.
4: Én is nagyon köszönöm.
3: És jó hétvégét kívánok, Jolán, viszont hallásra. Attila pedig már itt van a vonalban.
5: Jó napot kívánok. Én régen gyakran telefonáltam visorba, de erről most már leszoktam, jövőben sem fogok, viszont tegnap szerettem volna beszélni önnel, pontosabban a segítségére szerettem volna lenni. Tegnap volt.
3: Na, mit mondtam rosszul?
5: Nem mondod rosszul, csak nem kapott kellő eligazítást ahhoz, hogy bemetsze azt az embert, akiről a telefonáló beszélt.
3: Igen?
5: A hölgy beszélt egy fiatal rendőrről, de közelebbi paramétereket nem tudott megadni.
3: Igen.
5: Ennél fogva ő sem tudta beazonosítani, kiről és miről volt szó. Ha megengedj, akkor segítségére lennék.
3: Legyen kedves.
5: A fiatal rendőr őrmester Stránc, úgy hívják, hogy Laponyi Zsolt.
3: Laponyi?
5: Laponyi Zsolt.
3: Laponyi, ja, így már tudom. Igen, köszönöm
5: igen,
3: szépen.
5: Igen, csak meglehetősen kevés ismertető jegyet adott meg a kedves telefonáló, tehát így hiába barátunk a Google is, nehéz a nyomára akadni. Ő volt egyébként az, aki a rendőrség tubozó kampányán, a rendőrség arcaként szerepelt a rendőrségi plakátokon, és ezután történt az ominózus eset, amikor mindenféle felhatalmazás és jogosítás nélkül, hogy a Rétvágyi úr volt szíves felhasználni az arcát a KDNP és a Fidesz választási plakátjain, mint pártag, vagy mint párt által támogatott. Ezt egyébként a Stránc teljes joggal kérte ki magának, tehát ezt mondjuk a képmáshoz fűződő jog megsértése miatt is. Ő a Sheriff programban is szerepel, az iskolákból tartott előadásokat a fiataloknak, népszerűsítette a rendőri hivatást. Most ezt követően, miután megpanaszolta a Rétvár úr intézkedését, akkor természetesen megszüntették az összes létező megbízását, és gyakorlatilag értésére adták a jobblányos, hogy távozna a cégtől. Ez meg is történt, csak ezért zavartam, hogy akkor pontosítsuk és segítsek, tehát Lapony.
3: Nagyon köszönöm. Igen, az előző telefonáló is emlegette őt, de bevallom, én nem voltam képben, de ez most nagy segítség.
5: Nem, hát csak úgy gondoltam, hogy segítek. A telefonálók sem igazán voltak képben, hogy kiről és miről volt szó. Egyébként a Sánc teljes joggal kérte ki magának, hiszen a képmáshoz fűződő jogát sértette meg Rétvári.
3: És pláne egy kampány, tehát hogy mondjam, még csak nem is a szakmájához kapcsolódó kampány volt, hanem egy politikai kampányhoz használták fel. Ezt nem is értem egyébként, mert hogy ezt annyira konkrétan specifikálják még a most meglevő törvények is, hogy nem értem, hogy merült fel egyáltalán. Lehet, hogy bele se gondoltak, vagy...
5: Nem gondoltak be, de hát arról nem beszél, ott a GDPR is, de hát a GDPR-on kívül ott van még ugye a személyes képmáshoz fűződő jog, amelyet valóban megsértettek, és miután ezt szóvá tette és oponálni merte, akkor jött a retorzió, természetesen szigorúan keresztény alapon Rétvári úr részéről, és egy valóban lelkismeretes srácot tettek tönkre gyakorlatilag, bár nem zárta le teljesen a lehetőségét annak, amikor a kurzus változik, akkor esetleg visszatér a székhez. Ennyi lett volna ezért zavartni, és akkor...
3: Hát, nagyon szépen köszönöm a segítséget, nagyon örülök, hogy erre felhívta a figyelmemet, és kívánok önnek kiváló hétvégét, most, hogy így felvilágosított engem Laponyi Zsolt működése, ténykedése kapcsán, akit pedig érdekel több erről az ügyről, a legfrissebb anyag, amit találtam vele kapcsolatban, az a Telexen jelent meg, kicsivel a választás előtt, március 20-án rá tud keresni mindenki. Laponyi Zsolt azt mondta, hogy szerinte a rendőrök 90%-a nem fog a Fideszre szavazni, majd meglátjuk, hogy ebből mégis mi sül ki. Most akkor tartunk egy hosszabb szünetet, a híradó után találkozunk újra. Maradjanak velünk!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfurdo.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat, éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló csütörtöktől távcsöves

0: sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
1: Ahogy ígértük, folytatódik a fórum, mint továbbra is Paprika Kinga vagyok, és itt van már velem a vonalban István. Üdvözlöm!
2: Kedves alkalom, szerkesztőasszony!
1: Jó napot kívánok!
2: Korábban már beszéltem ez a témával, amit szeretnék mondani.
1: Igen?
2: Előtte feltennék egy kérdést, azt szeretném megkérdezni, hogyan minősíti azokat az embereket, akik 18 évet betöltötték, és nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között.
1: Hát most a gyerekeimre gondol? Hogy ott is előfordul az ilyesmi.
2: Nem. Ugye általában klasszikusan, természet klasszikusan felnőtt emberek nem tud különbséget tenni jó és rossz. Mikor cselekszik jót, és mikor cselekszik rosszat?
1: Én igyekszem megértő lenni, mert szerintem még olyan 21-22 éves koráig az embernek a feje lágya olyan nagyon teljesen nem nő be. Jó, de attól függ, hogy milyen esetről van szó, mire gondol?
2: Akkor igen, mindjárt bővítem, hogy akkor célzottan a magyar kormányra gondolok.
1: Ja, hát ők így, már elmúltak 25
2: igen,
1: évesek.
2: Igen, akkor így kérdezem, akkor így legyen szíves, válaszoljon rá.
1: Oké, akkor a következő kérdés, hogy melyik magyar kormányra gondolunk?
2: Hát természetesen a bukott magyar kormányra. Orbán
1: tehát a Fidesz kormányra, és nem a pillanatnyilag hatalomra lépő Magyar Péter féle kormány.
2: Nem, véletlenül sem.
1: Nagyon nehéz nekem őket minősítenem, mert itt nem illik csúnyán beszélni ebben az adásban, és én de Szabolcs megyében nőttem föl, úgyhogy vannak bizonyos szakmailag nem megengedhető népszokásaim. Úgyhogy inkább meghallgatom az ön véleményét, mit szól hozzá.
2: Jó, akkor én elkezdem mondani, és akkor meg fog érteni, hogy esetleg vagy biztosra, hogy én miért kérdeztem azt, hogy ezt a kérdést. 2025. október 22-én telefonáltam már önöknek, elkezdtem burkoltan ezt a Somogyi jogi ügyet kifejteni. Sokat mondhattam, de sokat nem mondhattam el taktikailag kikapcsoltak a adásból akkor. És nek az a lényege, hogy 22.7-20-át a mai napig én a Fidesz kormánnyal harcolok. Már 40 fölött vannak bűncselekmények, olyas bűncselekmények. Most egy pillanat ügyvédet keresek, ügyvéd irodát keresek, Orbán Viktor, Rogán Antal és dr. Hatala Anna ellen, Szekszárdra a törvényszékre, hiszen olyan tevékenységet folytatnak. Most egy újabb 5 ügy van, a korábbi, amit választások előtt a legfőbb ügyészség, központi nyomozőség kitett, az közben jogi képviselet miatt ugye az lejárt per pillanat. Olyan tevékenységet folytatnak, hogy bizonyíthatóan leveleimet állami szervekhez felbontják, hamisítják, átírják, rendes embereket deportálnak a munkanélkülhivatalba. Például az MVM dr. Sártis Gabriel, a Duninszki Dóra, Magyar Postánál futó Máté, és tehát most van még 16 napom jogi képviseletre. Aztán január 21-én feljelentettem Orbán Viktor hivatali vissza- és hazárulásért. Ez mentségére legyen mondva legfőbb ügyész úrnak, vagy pozitívonként elmondva, ezt nem tette ki ezt az ügyet. Sőt, ezért március 30-én még kiegészítettem ezen feljelentésemet.
1: No.
2: Tehát ez él magyarul, ez ott van még, tehát ez is azt jelenti, bármikor kivednek Orbán Viktor, elviszik bilincsbe, amit érdemel. Ezen ügyből fakadóan, ez bizonyítva van, az aljas bűncselekményről mindenről tud, és mint keresztény.
1: És milyen ügyben milyen ügyben tette ellen a feljelentést? Mert itt én fantáziálhatok, de inkább megkérdezem.
2: Tehát az a lényeg, itt a jogállamiságnak a megszüntetése az áll mögötte, a hazárulás mögött. Tehát a jogállamunkat bizonyíthatóan felszámolták, megszüntették. Ez bizonyítva van. Itt több mint 40 felett aljas bűncselekmények, a teljes igazságszolgáltatást a sárga földig meg vannak félemlítve, le vannak alázva, rendőrök, ügyészek, bírók, magyarul sarkosan figurázva természetesen, kiállítva magukról a gyógyós iskola minősítést. Ez van leírva, ezt teszik oda pecsétbe, természetesen szó nincs erről. Most voltam 3 hete, szinte 3 ügyet szerettem volna büntető feljelentést tenni. A rendőr, sokkoló volt az a beszélgetés, mert mindig ott vannak a rendőrök. Most kaptam a 2 levelet más rendőrségre itt Somogy vármegyében, vagy már Somogy megyében helyesebben, mert ugye visszavették a normális megyeminősítést, hogy még mindig félnek, még nem mernek leírni.

0: dolgokat nem mennek nyomozni. A végén a rendőr bocsánat, elnézést kért tőlem, ahogyan indult a beszélgetés, elmondta, három gyereke van neki, 21 éve nyomoz, más ügye van, félnek még, lebarogodva, fűtésen, mondom, tudom, mi év alatt ismernek mindenhol, máshol is elmondják, Csurgón, milyen körülmények vannak, Nagyatádon, Barcson, nincs számítógép, nem működik, lefagy nekik, nincs
1: fűtés. Aha, tehát, hogy nem veszik fel a feljelentéseket, jól értem?
0: Most megbeszéltük, megértettem, még mindig félnek, most nem vette föl, azt mondta, várjunk egy kicsit még, értettem, és úgy tessék ezt elképzelni, végén bocsánatot, elnézést kért. Mondta, nincs semmi baj, értettem, hiszen pont tudom, rengeteg rendőrre találkoztam büntetőfeljelentéskor, ügyészekkel, katonaügyészségre úgy járok be, hogy a regionális nyomás kapas, amit hazajárnék, képletesen sajnos. Majdnem rendőrség, mondani, ők adnak egy irodát nekem.
1: De a katonai ügyészségre azért jár be, mert hogy ön is szolgált a honvédelemnél, vagy?
0: Nem. Akkor mondom, a történetet ugorjunk. Ugye volt egy második sírongálás Somocsicsóba, másodszorra, első nyomozhattak a rendőrök. Az úgy nézett ki, Nagyatádon az illetékes nyomozó leírta természetes emberi tevékenység, Nagyatádon az illetékes bűnösszervezető kitette Csurgóra rendőrösre, mint legközelebbi rendőrség, hiszen pár kilométerre van Somocsicsó. Amikor látták, hogy mi van az ügy meg velem kapcsolatban, akkor elkérték kistérségi társulás, akármilyen hivatkozva, összeféletlenül sem mennyitől kitették Balcsira nyomozni. És jöttünk haza Pécsről, páromban, jó, egy más hónap után, mondom, akkor beugrunk Balcsira, megnézzük, hogy áll a nyomozás az első sírongás kapcsolatban. Ott az illetékes rendőrre ugye találkoztam. Tökéletesen tudta az addigi történetet. Azt mondta nekem a rendőr, háromszor mondta el, nyomozó úr. Nekem azt mondták, hogy zárjam az ügyet. Nem kérdeztem meg, hogy ki mondta. Mondtam, akkor azért is, hogy zárja az ügyet, mert rendezem. Barcs nyomozás nélkül lezárt az ügyet, úgyhogy Csurgó átadta. De segített, mert tökéletesen ismert a történetet, hogy ez is van. Amit én nem tudtam, nem mondtak meg a Csurgóért. És még egyszer mondom, nem azért, mert azért meg vannak félelmetől. Nyomozás nélkül lezárták, második sírongálás, ugorjunk. 2023. december 22-e, 13.55 perc. Azon a héten, hétfőn mondom a páromnak, hogy valami történni fog a Somocsi ügyemben, valami nagyon jó dolog, nem tudom, mi történhet egyébként, mert vártam a kaposvári törvényszékről, Margarita bírónő vezetésével a törvényszéki ítéletet, küzdelmek miatt, ugye el kell jutni Kaposvárra is, mert 2022-20-án volt az adásvétel, egy volt család ingatlanomból kifőlag kellő kapcsolatban Somocsi község önkormányzatával, ők fideszesek, természetes múzeumként hagyomor bizonyítva van, az se bűncselekmény, és nem írják át a küzdelmeket. Nem írják át.
1: Bocsánat, mit nem érnek át?
0: Közelmű szolgáltatások, úgyhogy nem
1: elmondtad a családi. Értem.
0: Nem írják el, el kell jutni Kaposvárra. Kaposváron november 16-án voltunk, előtte a Radák ügyvédasszonya, ő vitte a Somocsi Kösség önkormányzatát, hát idézőjelbe meg lehet bízva, nem tudta véle, tehát lehetetlen volt védeni. Előtte beszéltünk, hogy nem is kell itt lennünk, mert külön jöttek a tárgyalásról, nem is kell itt lennünk, hát kifizetik az addig költséget, aztán kész. Bementünk, mellettem három bíró volt a tárgyaláson.
1: Három bíró? Az kemény.
0: Igen. Mellettem bíró úr ismertette a tényállást, miért vagyunk ott, és akkor felállt ugye Varga a bírónő. Ő most az OBT elnök helyettes egyébként. És Fagyes József polgármesternek ugye elmondja azt a részt, a büntető oldalát. Ismerem a történetet onnan.
1: Ne haragudj, nem, tényleg nem kellemetlenkedni akarok, csak azt érzem, hogy elveszek ennyi részletben.
0: Jó.
1: Attól tartok, hogy ez a nézőinkkel is így van.
0: Jó, ugorjunk vissza Kaposvárra, akkor nézzük itt a végét, itt a magyar kormányt. Ugye az a lényeg, hogy második sírongálás megvolt 2022. december 22-én, egyértelmű emberi tevékenység, Fagyas József, Somocsi polgármester, bizonyíthatóan tőle indul a történet, és
1: ön ezügyben tett feljelentést?
0: Tettem feljelentést, nincs bűncselekmény. Mondom a történetet. Ugye azon a héten mondogatom, pár valami történik, hát nem tudtam, 22-ig semmi, 23-án elmentem horgászni, Csomocsicsóból kapom a drótot, az infót, hogy tegnap a köztemetőben a sírunk össze van törve, egy autó becsúszott. De ő nem mondott semmit, ő nem akar ebben részt venni az illető, aki így lemondom, akkor itt valami olyasság van megint. Szombaton Somalcsicsó, 112, ugye, mert azt is mondta, mennek ki helyszínelni. Uh-huh. Józsika rendezi a rendőröket, hát hívtam akkor Csurgót, nem tudnak, Nagyatad nem tud, 112 kapcsolatban vagyok. Helyszínen megbeszéltem, aki elkövette elvileg, és magára vállalt, egy Török Sándor nevezetű Somalcsicsó lakos, egy kis hülye gyerek. Ezt a lehetetlenet, még őrült mesében se lehetett volna írni, azt a történet, hogy Newsika futott balról, ő ment dolgozni 13:55-kor a Hidlőbe Csurgóra, és 100 méter nem tudott megállni, a temetőben is 4 sírt összetört, ott vannak a színes fotók Rogánéknál, fönnben főként Nagy Ádám, mindjárt mondom, hogy hogyan volt. Kijöttek a rendőrök két csurgói, ezt egy srác ugye elmondta a két rendőr előtt a történetet. Én szándékosan elmondtam, hogy ezekkel a büntet ügyek vannak, hogy kapcsoljon, hogy mit beszél az a srác, mert nyilvánvaló, ez lehetetlen megcsinálni, azért utalok rá. A rendőr is, hogy azt mondják, hogy ez egy politikai ügy. Kijött a nagyotádi rendőr helyszínen, mi látták a helyszínt. Kérdezi tőle, hogy mondja, hogyan volt. Még azt tudta elmondani, hogy hülye gyerek, hogy a Newsika felé rántott a kormányt. Mondta neki a rendőr ámnézet, nem szóltam, mondom, mert nem az én asztalom rendőröknek. Szóval legközelebb ne lángassa a kormányt, fogja egyenesen, aztán menjen. Úgy érti? És az a helyszín, ami ott van, ami
1: és
0: ott
1: és jól értem, hogy ön arra gyanakszik, hogy ez valójában nem egy baleset volt, hanem egy szándékos sírongálás.
0: Szándékos bizonyítva, igen, ja, lehetetlen. Tehát ott vannak a fotók, ott van a rendőrségen. Tehát ugye leírják, nem tehát természetesen nincs bűncselekmény. Közben január 18-án én főhívom most a kabinet irodát, mert egyébként megküldte, 22-én megküldte a törvénycég azt a tárgyalásnak a jogi részét, hogy elveszettem a tárgyalást, most akkor nem mondom el, amit elkezdtem volna mondani, bár 3 perc volt, küzdelmek átnemírása miatt mentünk oda, másfél volt kívül 3 perc alatt vége szakadt a tárgyalásnak, mert politikailag a bírónak véges meg kellett szakítsa a tárgyalást, és elveszettem a pert. Igaz, hogy hiába vesztettem el a pert, meg akármit kértek, a bírónak semmit nem figyelembe, kaptam minimum 15 000 forintos felköltséget nagyot az első, mint a másodfogú tárgyalása összesen, az a legminimum semmilyen ügyvédi díjat, meg munkadíjat, semmit nem vett figyelembe a bíró. Nem is volt az ügyvéd asszonnyal, ez egy ilyen formai dolog volt, de most nincs rá idő, nem mondom, mert az első tárgyalat sem kellett mondani ehhez, és a 4 éve ezt csinálom, az itt rengeteg ügy van, ugye, és ebből fakadóan, hogy elvesztettem, írtam volna Novák Katalinnak, hiszen itt pont látom, miről van szó, vagy 2022. novemberében az általános ügyekben képviselő ügyvédről annyit mondott, aki szintén régi motoros a szakmám az igazságszolgáltatásba, hogy Pisti, akármennyire ki van nyílva a bicska zsebedbe, az igazságszolgáltatás ne sérts meg. Ennyit mondott előre. Egyedül kell csinálnom, aztán annyit tudni kell még, és akkor... Mert fontos minden. 22-ben Ander Balázs, ugye most már volt képviselő úr, mind itt a térség ellenzék képviselő, el kell hozzá mennem, vagy idézőjelben mondom, nem mentem hozzá, tehát telefonon beszéltünk. Mai napig ezen információ, anyagokat tudja majd 2023. szeptember 6-án az MSZP is bekapcsolódik, mint jogi vonalon. El kell jutnom az MSZP egyik prominens ügyvédjéhez. A lényeg, nagyon gyorsan mondom, vagy sarkosan...
1: Gyorsan, mert nagyon az időnk végén járunk.
0: Igen, az a lényeg, hogy csináljam én a dolgot, hagytam dolgozni, ez én családi ügyem, háttérben ott voltak emberileg végig, mai napig, támogattak, úgy gondolták, tudom én ezt csinálni, tudtam is csinálni, hála Isten, azért megbeszéltük a katügyészi jobb, hogy nem lettem ügyvéd, annak ellenére fővettek 90-es évek közepe körül persze az eltérre, elég sok elfoglaltságom volt, nem kezdtem az egyetemet.
1: István, ne haragudjon, lejárt az időnk, most elbeszéltük ezt a teljes részt, elnézést kérek, hogy el kell búcsúzzak öntől, de ez egy nagyon szövevényes ügyhalmaz, és kívánok önnek sok segítséget.
0: Igen, az a lényeg, most ügyvéd keresek, és még ott van hazállás. és Rogánék szinte hivatali visszaélés, felkérték a teljes ügyet, nem csináltak semmit, kereszténység, ott a másik sírrongálás, ugyanúgy hagyták, akkor mit akartak Szőlő utcába, Navracsics Tibor bűnszervezetben versenyképes járások program, szinte Józsika elmondja, előre nyertek pályázaton, most a népszava megérhatja.
1: István, bocsásson meg, muszáj elbocsúznom, megértem a haragját, és kívánom önnek, hogy találjon megfelelő jogi képviseletet, és kapjon segítséget. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána még egy részben jövök majd vissza.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban az Ady Endre út előtt lezárták az Üllői út felé balra kanyarodó sávot baleset miatt. A 42-es villamos helyett a 142E autóbusszal utazhatnak, az 52-es villamos pedig rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a határút végállomást. A villamosra a Ferde utcánál az erdő mellett tudnak felszállni. Rendezvényutó munkálatai miatt lezárták a Hősök tere kifelé vezető sávjait. A befelé vezető oldalon az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig szintén nem tudnak közlekedni, ezért az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, várhatóan csütörtökön estig. A pesti alsórakpartot lezárják hétköznapokon, este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként is az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Folytatódik még a délelőtti fórum, most egy részben, de egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. Kétségbe esetten keresem Bélát. Béla 60-ból a kedvenc, betelefonálom, de sajnos a választások óta nem jelentkezett, és aggódom érte, hogy mi lehet vele. Béla 60-ból, ha hall engem, kérem jelentkezzen, szeretném megtudni, hogy mit ültetett azóta, amióta legutóbb beszélgettünk. De már itt van velem a vonalban István, második István, így sorrendben. Miről szeretne beszélgetni?
3: Hát kezét csókolom.
2: Jó napot kívánok!
3: A polgármestereknek a fizetésének a lecsökkentéséről szeretnék beszélni.
2: Mit gondol róla?
3: Azt gondolom róla, hogy a vidéken, a alvakba a polgármestereknek a 90%-a fideszes. Azért, mert rengeteg helyen tudok róla, hogy másfajta jelölt nem is volt. Hát például van olyan falu polgármestere, aki avval henceget, hogy itt mindenki fideszes, és tulajdonképpen neki soha nem volt más kihívója, mert itt csak a Fidesz. És hogyha a lenne is valami másik aspiráns, aki polgármester akar lenni, hát az is csak fideszes tudna lenni. Na most itt olyan feudális összefonódások vannak, országos szinten olyan dolgokról tudok én, amit természetesen nem tudok bizonyítani, hogy itt kinek a kicsodája, sógorkom, a jó barát, hogyan lettek ezek polgármesterek, hogyan szolgálják ki.
2: Na, nem kötözködésből mondom, de sógorkom, a jó barát, az az új kormányban is van. Ez a telenovella jellege a magyar politikának nem úgy tűnik, mintha meg akarna szülni. Ettől én nem vagyok rettentően boldog, hogy őszinte legyek. Valamiért itt mindenkinek a szobatársa, a volt felesége.
3: Ennek vannak azért fokozatai, lássuk be. Tehát itt például olyan dolgok történnek, hogy hogy ha itt ezeket leellenőriznék, hogy a polgármester kivel festeti ki a templomnak a külső részét, kivel tataroztat, kivel
2: szétkövettet. Hogy kinek adja megbízásokat.
3: Igen, akkor kinek a magánbirtokán dolgoznak a közmunkások. Uh-huh. Ezt tudnám folytatni estig, hogy milyen visszaélések vannak. Én közelről láttam ezt. Képzelje el, kedves Réka.
2: Nekem is sok ilyenről van tudomásom, nem is fogom önt kétségbe vonni a kérdésben.
3: Én voltam közmunkás a Lárszelken, ahol most ugye hasonló dolgokért, most hogy nem, hogy rendszerváltás lett, beterelték, vagy rajta kapták a polgármestert, hogy a mit tudom én, valamelyik 80 éves hozzátartozójának havi 1 millióért adott valami állást. Hát ezen én abszolút nem lepődtem meg, mert ez az általános.
2: Hogy őszinte legyek, én sem lepődtem meg, azért az ritkább, amikor ezek kiderülnek, nyilván örülünk neki, hogyha kiderülnek, és ez többek között a független sajtó.
3: Ezek annyira nyilvánosan mentek, Réka, hogy ennek nem kellett, hogy kiderüljön. Hát én saját szememmel láttam, hogy amikor közmunkás voltam, és közmunkán dolgoztam, akkor mikor a fizetést felvettük, a fizetési lapon olyan emberek szerepeltek, akiket az életben nem láttam. És mondom, hogy hát ezek kik, akik itt vannak még ezen a lapon? És
2: ők home office-be gerebélyeztek.
3: Nekem semmi közöm, ne törődjek vele. De mondom, ezek nem járnak be dolgozni, de azok valahol egész máshol dolgoznak, ameddig én nem látok el. Na mindegy, itt olyan csalások...
2: És milyen munkát végzett közmunkásként, ezt megkérdezhetem?
3: Parancsol?
2: Közmunkásként milyen munkákat végzett?
3: Hát, szemetet szedtem, meg havat lapátoltam.
2: Tehát az ilyen közterületi...
3: Ilyen, aztán utána onnan kirúgtak.
2: Nem szégyen
3: engem.
2: Az, ha azt nem csinálnák, egy héten belül mind meghalnánk kolerában, nem kell szégyenlősködni.
3: És akkor onnan kipateroltak, mert állandóan elkéstem. De úgy késtem el, hogy mit tudom én, hétre kellett menni dolgozni, és én 7 óra 15 perckor megjelentem, és szúrós tekintettel ott pelleggére állítottak, hogy elkéstem. Mondom, miről csináltatok már valamit? Hát még nem. Hát akkor mondom, miről késtem le? Hát mondom, ez nem futballmeccs, hogy
2: hát megvárták magát, hát maga nélkül nem foghatja meg senki a derebét.
3: Hogy berepulja sípba a bíró, és akkor mindenki egyszer elkezd taladgálni. Mert ezt azért mondtam, mert a munkafelügyelőt azt azért vették oda, mert egy elég jó futballista volt, és akkor ő is kapott ott valami kamu állást, hogy egrekszíroztassa ott a izéket, a szerencsétlen countrykat, akik ott izé dolgoztak.
2: Hát. A futballistáknak is kell valami pénzkereső állás, nem?
3: Meg azt, hogy avval jönnek, avval a süket dumával, hogy ezeket azért kell, ezeket a polgármestereket megfizetni, hogy ne legyenek korruptak. Ez olyan dolog, hogy aki korrupt, az korrupt 20 forintért is, meg 2 millióért is, vagy akármennyiért. Ez olyan, mint hogyha a rókát megpróbálnál lebeszélni a tyúkevésről.
2: Azt tudja, hogy Szerbiában új szabályozás van, azt hiszem 2 éve, hogy bizonyos összeghatár alatt egyáltalán ki sem vizsgálnak korrupciós ügyeket? De bizonyos összeghatár alatt tulajdonképpen legális lett a korrupció.
3: Én azt tudom, Réka, hogy itt mi van, és amit én itt tapasztalok, én azt tudom.
2: Én ezt csak azért mondom, mert ezt itt is mondogatták egy időben, hogy kéne valami összeghatár, hát nem kell itten bajmolódni a dözője, nem kell olyan komolyan venni a korrupciót. Én akkor is úgy vettem vele, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk betartatni a törvényeket.
3: Én ebben benne vagyok, csak akkor én is legyek benne az összeghatárba, ha mondjuk én lopok valahonnan valamit, akkor annak is legyen egy összeghatára, ami alatt nem foglalkoznak velem.
2: Hát igen, csak akkor ez nagyon melós lesz, mert akkor minden héten kell lopni pár ezer forintnyit ahelyett, hogy egybe lophatna egy jó nagy csomót.
3: Hát azért mondom, hogy ezek, hát a lopás az lopás, a korrupció összeghatártól függetlenül. Sőt, hát a büntetőtörvénykönyv az olyan, hogy ha például valaki lop, de aztán azt mondja, hogy jó, hát észrevettétek, visszaadom. Ugyanúgy lecsukják, hiába adja igen. vissza, mert a lopás az lopás.
2: Igen.
3: Na most azt akarom mondani ezzel, hogy ezt alapjába meg kell szüntetni ezt a feudális hűbéri rendszert, ami kialakult a polgármester, a jegyző, a helyi kis királyok, akik ott ezért, hogy hívom a rendőrt, helyenába hívod a rendőrt, a rendőr főnök is, a izének, a polgármesternek a jó barátja.
2: Ilyen esetek egyenét az előző telefonálunk.
3: A pálinka főztébe a szociális tűzifával fűtik az üst alatt a izét a szert.
2: Az már szép.
3: Na.
2: Ezt nem nevezném rettentő szociálisnak.
3: Úgyhogy ne jöjjenek ezzel, hogy szegény polgármesterek most nem fognak meg fognak halni éhen. Nézzék meg, milyen házakolaknak a polgármesterek, milyen kocsikkal járnak, és váratlanul menjünk be akármelyik polgármesteri hivatalba, és keresztük a polgármestert. Nem lesz ott.
2: Hát azért ebbe az egybe kell, hogy kötözködjek önnel. Azért én nem venném egy kalap alá az összes polgármestert. Vannak egyébként ugye pártállástól függetlenül, persze, meg függetlenek is.
3: Hát, ez 100 000-ből van egy mondjuk, amelyik nem olyan. Nem lehet egy kalap alá venni. De a 99,9% ezt csinálja. A fideszes polgármesterek mind ilyenek. A nem fideszes, az persze, az biztos,
2: István, maradjunk annyiban, hogy ezzel is el kell számolni, hogyha itt komolyan veszi igen. a Tisza kormány az elszámoltatást, ezt is vegyük bele. Most el kell búcsúzzak öntől, mert itt
3: én
2: várakozik valaki akinek, még a vonalban.
3: Aki keresli polgármester, keresli a fizetését, hogyha lefelezik mondjuk, nyugodtan menjen el, fél óra múlva lesz helyette másik, elhiszi?
2: Sejtem. Nagyon szépen köszönöm a hívást, és szép hétvégét kívánok önnek. Itt várakozik már a vonalban Sándor. Üdvözlöm,
4: kedves
2: Sándor.
4: Csókolom.
2: Jó napot, most ne haragudj, hogy megvárakoztattam, pár percünk maradt. Tessék?
4: Úgyhogy múltkor sikerült 2 percet beszélnünk, ma már annyit sem, mert ahogy nézem az órát,
2: bocsánat.
4: 1 órakor vége a műsornak, úgyhogy ezzel én ezt be is fejezném, mert gyakorlatilag a pénzgyűjtésnek az egyik formája.
2: Még köszönöm, van 4 percünk, rokkal. Nyugodtan mondja, és hát a kollégáim visszahívták, úgyhogy nem ketyeg önnek a perc, de úgy tudom.
4: Elmondanám azt, hogy nézem itt a csíkon megjelenő híreket, a Bóka uram, aki az uniós biztos volt hosszú időn keresztül, az Orbán úr alatt követeli, hogy Magyar Péter részlegesen számoljon be az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásairól. Na most elmondanám azt, hogy 16 év alatt mi is szerettük volna az Orbán Viktor bármilyen tárgyalásáról beszámolt volna valaha is, részletesen. Mert a részletes az ugye mondhatnám úgy is, hogy a szóról szóra, de hát ezt azért nem várhatjuk el. De hát az Orbán
2: hát meg ha valamit nem lehet mondani Magyar Péterről, az az, hogy ne mondaná el mindent rendkívül bőségesen.
4: Na de a Bóka úr követeli gyakorlatilag, és
2: hát
4: ez már
2: kell,
4: nem az első.
2: Tudja, eset. Az elvárásokat ahhoz kell igazítani, hogy mi az, ami teljesíthető. Hát ő meg olyat követel, ami úgyis megtörténik, nem?
4: Meg ki mondja. Úgyhogy na most azért még ezzel kapcsolatosan szintén még egy dolog lenne, amit úgy nagy hit elmondanák.
2: Igen?
4: A Magyar Péter még gyakorlatilag pártelnökként tette az első brüsszeli látogatását, mert nem volt, vagy felkérésre váró miniszter elnök jelölt volt. A Hír TV-ben követeljük, hogy részletesen számoljon be Hír TV élő egyenes műsorában, hogy már pedig mi az, hogy elmegy és tárgyal Brüsszelben.
2: Na, hát a Hír TV-nek is ki kell tölteni valamiben a napot, hát most érti, hát nem lehet egész nap csak krumplit pucolni.
4: Na jó, csak hát az a helyzet, hogy azért valahol azt is tudomásul kellene venni, hogy a pofátlanságnak is van határa. A magyar nép 20 éve próbálja kitalálni azt, hogy Putyinnal miről tárgyalt részletesen, amikor 180 fokos fordulatot vett az oroszokkal kapcsolatos politikája.
2: Ez sokunkat nagyon érdekelne, igen.
4: Azért mondom, hogy 20 éve próbálja Magyarország népe kitalálni azt, hogy mi volt az az ok, meg mi volt, ami, úgyhogy azért vegyenek egy kis vizet már a szájukba, és ugyanezt a cirkuszt csinálják most a polgármesterek is, csak sírjanak nyugodtan. Azt fogják elérni, hogy még több ilyen rendelkezés fog következni. Összevonják ezeket a vidéki polgármesteri hivatalokat, és egyszerűen megszűnik a hivatal, mert az, hogy egy 300 lelkes faluba minek a polgármester, meg a polgármesternek titkárnője, meg tudom, hogy mit beszélek, mert 18 évig laktam egy 300 lelkes faluba. És láttam, hogy mi ment ott.
2: Sándor, ne haragudjon, megint lejárt az időnk, elnézést kérek öntől. Ha nem bánja, akkor legközelebb jövő héten szívesen visszahívom majd, hogy hosszabban tudjunk beszélgetni, de most el kell köszönjek öntől. Kiváló hétvégét kívánok. Jövő héten találkozunk újra. Köszönöm a figyelmet, délután a kollégáim várják önöket.
5: Hello.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági

0: névjegy, és utána egy hosszabb beszélgetés.
1: Balog Petya, szoftverfejlesztő, üzletember. Az NNG navigációs szoftvergyártó cég alapítója, angyalbefektető, azaz startupokba fektet be. A Cápák között televíziós műsor szereplője, korábban a Jazzy Rádió Business Class című rádió műsorának egyik műsorvezetője. 2022-ben több társával megalapította a Start Holding nyertét. A cég két fő tevékenysége a vezetők, cégvezetők képzése és a kockázati tőkebefektetés startup vállalkozásokba. Restart Hungary néven társaival létrehozta a magyar innovációs és vállalkozói ökoszisztéma szakmai kerekasztalát.
0: Balog Péter, azaz Petya. Szia.
2: Szia.
0: Miért Petya?
2: Ennek igazából története van. Nekem, amikor az NNG-nek a vezérigazgatója voltam, akkor a nagy dilemmám mindig az volt, hogy hogy szólnak nekem a kollégák, ha hülye vagyok. Cégvezetőként veszünk föl, remélhetőleg magunknál is okosabb embereket. Megtelik a cég, ott volt több mint 800 ember, és a dilemmám az mindig az volt, a szorongásom az volt, hogy csinálok egy hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez előfordul vezetőkkel, hogy hülyeséget csinálnak, és olyan emberek veszik őket csak körbe, akik nem mernek szólni. És arra jöttem rá, hogy Balog Péter úrnak a 800-ként felvett alkalmazott, majd nem mer szólni. És arra gondoltam, hogy valahogy ezt le kell hozni. És akkor így lettem Petya, mert a Petyához oda lehet menni.
0: De szóltál a többieknek, hogy mostantól Petyának hívjátok?
2: Nem, ez így, ezt az ember, ha próbálja, könnyen beveszik ezt. Előtte Tigrisnek szólított mindenki, tehát ahhoz képest egy igazi úri lett ez, hogy Petya lettem, de hogy ezt a közvetlen környezet, ha megszokja, ha ők úgy szólítanak, ha úgy mutatkozom be, akkor gyorsan átveszik, és ennek az volt a trükkje, hogy megközelíthető legyek. Hogy mindenki érezze azt, hogy hát a Petya az valamennyi készülnek, a Petya, ez mi volt ez a marhaság, amit mondtál? És szerencsére elegen odajöttek elégszer ahhoz, hogy ez egy nagyon hasznos eszközöm legyen. Mert belülről sosem érezzük, hogy mikor mesztelen a császár, ugye? Vagy hogy mikor van már nagy baj, kellenek azok az emberek, akik mernek szólni, és ezt ezzel tudtam támogatni.
0: Te egészen picikorod óta szoftvereztél tulajdonképpen.
2: Igen.
0: Commodore 64, ha jól tudom a te történetedet. Tehát ahogy mindenki ismerkedett vele, te nem csak nyomkodtad, hanem próbálkoztál is rögtön. Volt ebben valami olyan megszállottság, ami miatt azt mondták rá, tehát valami baj van ezzel a gyerekkel?
2: Valószínűleg a figyelmemet nagyon tudom fókuszálni, meg nagyon vannak dolgok, amik semennyire nem tudnak lekötni. Tehát valószínűleg ez a figyelemzavarnak az az eset, amikor megvan az ultrafókusz. Nekem a számítástechnika, az informatika, programozás az nagyon hamar, nagyon szenvedélyemé vált. Nagyon izgatta az agyam, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és bármennyit eltöltöttem volna a számítógépemmel. Segített az, hogy beteges gyerekkorom volt, nem voltam ez a focizós, rohangálós, sportolós gyerek, ezért ami időt tehettem, és amennyit a szüleim engedtek, annyit a számítógépemmel töltöttem. És hát ez az utolsó, most már 42 éve vagyok programozó így lélekben, ez elég meghatározó lett.
0: Csak hogy a gépeket emberekre cserélted az elmúlt években. Mert most inkább emberekkel foglalkozom.
2: Az is, igen.
0: Ez megváltoztatott téged?
2: Azt gondolom, hogy a karrierem első felében egy nagyon nagy könnyebbség volt az, hogy nagyon már megértettem, hogy hogy gondolkodnak a gépek, hogy működnek a gépek, és velük nagyon jó szót értettem, de nagyon frusztrált az, hogy az emberekkel valahogy ez sokkal nehezebb, mert sokkal komplexebbek, meg kevésbé kiszámíthatóak, senki nem azt csinálja, amit mondok, hanem amit ért belőle. De aztán rájöttem, hogyha nagy dolgot akarok csinálni, és nagy hatással akarok lenni a világra, akkor az csapatra lesz szükségem, akkor ezt nem egyedül fogom tudni megcsinálni, hanem úgy, hogy csapatot építek. Úgyhogy ebben volt egy tudatosság, hogy elkezdtem egyre jobban figyelni erre, egyre inkább azon dolgozni magamban, azt fejleszteni, hogy hogy tudok csapatot vezetni, hogy tudok másokra hatással lenni.
0: De ezt hogy lehet belülről vezérelni? Mert hogy ezt tanítani szokták. Ez ügyben padokba szoktak beülni emberek, hogy ezt megtanulják. De meg azt mondja, elkezdtem figyelni rá, hát hogyan?
2: Könyveket olvasni, videókat nézni, elmenni tanfolyamokra,
0: ja, beülni padokba. Is,
2: így van. És az egyik nagy felismerésem, hogy ez a kommunikációs képességünk, a beszélő képességünk, a gondolatok átadása, a másokra való hatásunk, ezek nem velünk született tulajdonságok, hanem ezek javarészt tanult képességek. Úgyhogy ezzel, ahogy elkezdtem foglalkozni, mindig lehet foganatja, mindig egy picit jobb lettem benne.
0: Vannak olyan döntéseid, amikre így utólag azt mondod, azt nem kellett volna? Vagy tanítottak?

0: valószínűleg.
1: Vagy tanítod-e ezeket? Mert hogy ugye könnyebb tanulni valami hibából, mint a sikerből.
0: Igen, és ilyen szempontból szerintem az átok, hogy leginkább tanulni saját hibából tudunk. Nyilván volt egy csomó olyan ballépés, amit utána meg tudtam bánni. Összességében nem bánom az utam, mert azt gondolom, hogy az utunknak a hibáink is a részei. A tanulságainkat azok adják. A nagy pofonok, amiket oszt az élet, azoktól leszünk erősebbek, vagy azok miatt fog legközelebb jobban sikerülni. De persze volt jó pár olyan pontja a karrieremnek, ami utólag visszanézve rá tudtam bökni, hogy na ott azt az egy pontot, ha máshogy csinálom, akkor lehet, hogy máshova jutok el. De szerintem mindannyiunknak megvan, hogy vannak fájdalmas tanulságok.
1: Megvan a legmélyebb?
0: A legmélyebb, és akkor ez nehéz, ez egy, és akkor megpróbálok virágnyelven beszélni. Az egyik nagy történetet, amikor indítottam az életemben, akkor nem szántam arra elég időt, hogy jobban megvizsgáljam, hogy kikkel állok össze, és kikkel alkotunk majd egy csapatot, vagy kikkel állunk össze üzletileg, és ennek később nagyon sok kárát láttam. Ezt tanítom is vállalkozóknak, hogy egy átlagos, sikeres cégtársi státusz, vagy társalapítói státusz, ha jól sikerül a cég, akkor tovább tart, mint egy átlagos házasság. Azaz, amikor összeállunk egy cégbe, hogy csináljunk együtt egy céget, akkor ott nem szabad elmaradjon a randi. Jó pár randiot. Nem szabad megspórolni azt az időt, amit egy párkapcsolatnál azért megteszünk. Nem első randin kérjük meg a másik kezét, hanem legalább egy pár évet jellemzően együtt töltünk, együtt próbálkozunk, amíg utána azt mondjuk, hogy jó, ez végül is működik, el tudom képzelni, hogy ez még egy évtizedig vagy kettőig menjen az életemben. De ugyanezt az üzletben nagyon ritkán tesszük meg. És az a jellemző üzletemberként, hogy amikor elindulunk egy vállalkozással, akkor azt azokkal alapítjuk, akik épp akkor ott vannak, akikkel épp együtt ültünk a kocsmában.
1: Vannak közös érdekek, közös gondolatok, és közös tőkét alakítunk.
0: Így van. És akkor csináljuk, akkor osszuk fel, akkor mi ketten együtt csinálunk egy vállalatot. És ennek a kultúrája Magyarországon nagyon alacsony. Nem tanultunk meg, szerintem az iskola rendszer nem tanít meg csapatban játszani, nem tanít meg együtt működni, mert mindenkit külön-külön feleltetnek, külön csináljuk a házinkat, külön írjuk a dolgozatot. Ezért aztán, amikor így összezárva találjuk magunkat, akkor nincsenek meg az eszközeink, hogy ezt jól csináljuk, és ezért nagyon sok cégnél Magyarországon ez egy komoly probléma, hogy az alapítók elkezdenek együtt valamit építeni, aztán rájönnek, hogy utálják a másikat, vagy nem tudnak együtt dolgozni, és akkor inkább szétrobban az egész cég, vagy megcsömörlik valahol.
1: Veled ez történt?
0: Nekem volt egy ilyen évtizedes nehéz időszakom, amikor egy világcéget építettem, de közben mentek a perek, a zsarolások, a mindenféle kellemetlenkedések a tulajdonosi körben. Biztos, hogy sokkal nehezebbé tették ezt az időszakot, és motivációban, így belülről szerintem többet vitt el belőlem ez az időszak, mint amennyit az ügyfelekre kellett figyeljek, vagy tudtam figyelni. Tehát nagyon sokat kivett belőlem, és így is nagy sztori lehet, de nélkül azért sokkal nagyobb lehetett volna.
1: De ebből mi a tanulság számodra, hogy nem állsz össze másokkal? Vagy ha összeállsz, akkor az egy laza szövetség, mint amit most alakítottatok, erről majd úgyis beszéljünk két mondatot.
0: Én nagyon hiszek az erős szövetségekben, inkább abban változtam, hogy ebben kritikusabb vagyok, jobban átgondolom, hogy ki az, akivel megvan az értékrend, belerakom a munkát az elején, hogy megértsük jobban egymást, ugyanakkor még mindig tudok ebben hibázni, de utána, hogyha hibáztam, akkor tudni kell azt lekezelni is, és tovább lépni is. A végén ugyanaz maradt mostanra is a vezérelv, hogyha nagy sztorit akarok építeni, akkor annak azt nem tudom egyedül, és nem csak rólam kell szóljon, hanem úgy kell összerakjak egy csapatot, hogy abban mindenki a saját számítását megtalálja, mindenkinek egyformán fontos legyen. Talán ez a tanulság.
1: Na ezekről, randikról annyit, benne volt a névjegyben is, hogy angyal befektető vagy. És hát egyrészt értelmezzük ezt, hogy mit jelent, másrészt pedig hát az azt feltételezi, hogy olyan nagyon mélyen nem ismered a másikat, hanem belenézel a szemébe és elhiszed. Ami egy ilyen villámszerelem inkább, mint egy randi.
0: Igen, ez érdekes. Az angyal befektetőre szerintem a másik magyar szavunk az valahol a balek. Mert hogy nagyon egyszerű.
1: Tehát ha angyal befektető... látod magad, ez jó?
0: Nem, azért ügyes Balek, vagy szerencsés Balek. Hogyha szeretne valaki angyal befektető lenni, akkor a recept nagyon egyszerű. Az első fele az annyi, hogy oda jönnek vadidegenek, akik elmondják az álmukat, és te elhiszed, és adsz nekik pénzt. Ehhez amúgy nem kell más, mint sok pénz, amit oda lehet adni. A második fele, hogy utána közülük az, aki jól csinálja, és ért hozzá, és képes tanulni, és fejlődni, az majd felépít egy világcéget, és az odaadott pénzedért lesz egy sokszoros térülésed, akár tízszeres, százszoros, ezerszeres megtérülésed a befektetéseden. És nyilván nagyon kis százalékuk jut majd el a világcégig, de a matek összességében a statisztikák a saját és a globális statisztikák alapján is ki tud jönni, tehát tud működni. De azért az első lépés az az, hogy valakire ránézel, ő elmondja az álmot, és te azt mondod, hogy szerintem ezt meg fogod tudni csinálni. És benyúlsz a zsebedbe, és egy értelmezhető összeget odaadsz neki azért, hogy okay, csináld. És ebben szerintem az emberismeretnek nagyobb a szerepe, mint a mateknak. Mert az a pont, és ezért hívnak minket angyalbefektetőnek, az a pont, ahol mi beszállunk, ott még hinni kell. Ott még el kell hinni, hogy ez az ember képes rá. Azaz ott van benne egy kicsit egy ilyen hit a dologban. Mert a számok még nincsenek ott. A cég még lehet, hogy el se indult, még nincs ügyfele, vagy nincs még árbevétele, vagy még bőven veszteséges.
1: Vagy csak egy álom az egész.
0: Vagy még csak egy álom az egész. És akkor azt tudod csak megnézni, hogy az oké, hogy egy álom, egyetlen egy reális álom-e, lehet-e ilyen cég, a másik, hogy ki álmodja. Az az ember, aki oda jön hozzád róla, elhiszed-e, hogy ő ezt meg is tudja csinálni, és egy céget elindítani, majd egy nemzetközi céget felépíteni, ez teljesen más sztori, teljesen mást igényel az embertől, elhiszed-e, hogy ő végig tud ezen menni, és a végére majd ő kinő egy iparág vezetőjévé, kinő egy felnőtt üzletemberré, aki nagyban tud dolgokat csinálni, és nagyban tud gondolkodni, és hogy ezen az egész küzdelmes úton lesz annyi kitartás, hogy ő bárhogy fáj, végig fog menni.
1: Ehhez neked mi kell? Hogy láss egy profit, aki most valami újba akar kezdeni, de pontosan tudja, hogy ez hogy működik, hiszen volt már ilyenje valami, vagy egy álmodozó, aki az egész életét rá tudná tenni arra, hogy az ő álma megvalósulja. Melyiknek hiszel inkább?
0: Az a baj, hogy Magyarországon kevés még az a profi, aki már épített fel nagy dolgokat a semmiből, és jön, hogy akkor építene megint. Ebből még borzasztó kevés van, pedig igazából Amerikában ez a nagy trükk, azért adnak annyi pénzt olyan könnyen induló vállalkozásoknak, mert azokat az induló vállalkozásokat olyan veteránok vezetik, akik már hármat felépítettek és eladtak több százmillió dollárért. Ha ők kezdenek valamit, akkor a befektetők azt mondják, hogy figyelj, ez a srác már háromszor felépítette, megcsinálta, eladta, elhisszük, hogy meg tudja negyedszer is. És azt mondják, hogy igen. Magyarországon nagyon kevés az ilyen alapító. Úgyhogy amit inkább látni kell az alapítókban, az, hogy nem csak álmodozni tud, mert az bárki tud, az ötlet ér a legkevesebbet az egészből, hanem benne van az a végtelen elszántság, hogy akkor is végig megy az úton, hogyha emiatt egy ideig kevesebbet keres, mint ha elmenne alkalmazottnak, többet fog dolgozni, stresszelni fog, lesznek nehézségek, és az szinte biztos, hogy nincs meg nála a mesterterv. Mert nincsen mesterterv, minden ilyen startup olyasmit próbál csinálni, amit még más nem csinál régóta. Úgyhogy mindenki olyan területre próbál betörni, ami terület még nem is igazán létezik, azaz valami újat próbál, valami innovatívat, ez azt is jelenti, hogy nem tud kész receptje lenni, hogy ebben a hónapban ez történik, utána meg az, utána meg úgy jutok oda, hanem ez nem egy ilyen kiszámítható, mint amikor csodálatos dolog, hogy elmegy a Holdra egy űrhajó, majd visszajön, de a nagy trükkben, hogy egész jól kiszámítható az a röppája, hogy mikor indult, mekkora erővel, milyen energiával, milyen szögben, hol fog landolni, a vállalkozások világában nincs ilyen, ez vadvízi evezés. Itt a legfontosabb képesség az, hogy hogy éli túl a pillanatot, és hogy halad a célja irányába minden egyes lépéssel egy kicsit.
1: Ilyenkor te csak pénzt adsz, vagy tudást is? Tehát a saját tapasztalatodat be tudod-e csatornázni az ő vállalkozásába, és akarod-e?
0: Az elején ebből sokkal többet tudtam végezni, onnan kezdtem ezt az angyal karrieremet, hogy az elején csak mentoráltam induló vállalkozókat, tehát csak a tudásommal segítettem, de aztán volt, aki mondta, hogy hát egy kis pénz is jó lenne az, hogy tudjunk gyorsabban haladni.
1: Nem
0: száz be, akkor beszálltam. Mostanra több mint 110 ilyen induló vállalkozásba fektettünk be.
1: 110?
0: Igen. De a csapatommal.
1: Mennyit tudnál elsorolni belőlük? Tehát mennyire, hát vagy, mennyire vagy képben egyáltalán 110 vállalkozással?
0: Igen, ez a nehéz, hogy most már van egy csapatom, aki ezeket a döntéseket is hozza, én megfigyelő támogatóként segítem a munkájukat. Szerintem olyan 80-90-et fejből meg tudnék szépen sorban nevezni, tehát a nagy részüket ismerem, többségükkel találkoztam, de vannak olyan befektetéseink is, egy amerikai orvosi technológiai cégbe, ahol még csak nem is találkoztam a cég vezetőjével, csak prezentációkat láttam, meg hívásokban voltam, de még nem ismerjük egymást úgy. Azért arra törekszünk mi, hogy amikor befektetünk valahova, akkor ott az első egy-két év az az érzékeny időszak, amikor még javarészt mi vagyunk és pár másik angyal befektető, ott igyekszünk, amennyit tudunk segíteni, de aztán, hogy nőnek fel ezek a cégek, újabb és újabb befektetőik lesznek, idővel majd lesz, aki százszor annyi pénzt fektet be, mint amit mi az elején, és akkor nyilván az ő szava már többet ér, az ő tapasztalata arról a szintről fölfelé többet ér, úgyhogy a szerepünk az folyamatosan csökken, de viszonylag sok cégünkkel van olyan kapcsolatom, hogy ha baj van, hívnak, ha valami nagy jó dolog történik, akkor hívnak, szoktunk néha beszélni.
1: Ebben a kudarcok is benne vannak?
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy ugye vannak olyan remények, amik aztán nem jönnek be.
0: Abszolút.
1: Lehet, ez hogy nem is ők tehetnek, ti tehettek róla, hanem a piac valahogy nem.
0: A piac, a világ jön. Nem arra fordult. Az az érdekes, hogy minden ilyen cég az valamit a jövőben akar csinálni. És ha a jövő nem arra fordul, mert jön egy iráni háború, vagy jön egy vámháború, vagy jön egy bármi, egy másik, egy újabb technológia, ami még jobb, mint amit ők elkezdtek használni, akkor lehet, hogy egyszerűen okafogyottá válik, vagy kiderül, hogy amire ők gondoltak, hogy ez majd mindenkinek, az mégse kellett mindenkinek. Tehát egy csomó minden történhet. Az a statisztika, hogy az olyan cégek, amik kapnak egyáltalán ilyen angyalbefektetést, nekik is legalább a felük csődbe fog menni. Még onnan, hogy megnéztük, kiválogattuk, biztos, hogy ilyesmi lesz nálunk is hosszú távon a statisztika, e felé közeledünk.
1: Egy ilyen befektetőről, mint te vagy, az embereknek van egy képük, hát ráadásul vannak olyan ismérvei a magyar közéletnek, amely alapján. Igen, nagyon könnyű oda passzítani hozzá a jachtot, a magánrepülőt és a Tihanyi belső tó kiprivatizálását. Nagy lábon kell ahhoz élni, hogy hiteles legyél?
0: Szerintem pont, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a 10 milliós strandpapucsot az veszi meg, aki nem munkával kereste a pénzét. Én aki vállalkozót ismerek, és sokra vitte, ők sokkal spúrabbak a pénzükkel, sokkal többre értékelik a pénzüket, sem mint hogy hülyeségre költsék el. És a nagy jacht, az szerintem egó probléma. Van egy ilyen összefüggés, Dudics Dénes, fantasztikus józanság díler mondta, hogyha az embernek nincsen célja, akkor csak a hedonizmus marad. Hogyha nem érti, hogy nem szereti, amit csinál, nincs vele célja, de tud vele sok pénzt keresni, és legyen ez korrupció, vagy legyen olyan üzlet, ami valahogy nem hasznos a világnak, akkor csak egy dologba tudja kiélni magát, hogy egyre hedonistább, és egyre extrémebb dolgokat vásárol meg, vagy enged meg magának, és akkor ez nyilván egy csomó mindent be tud hozni. Én meg azt gondolom, hogy én mindig tudom, hogy miért küzdök a világban, mi az a változás, amit szeretnék. Mindig van egy ilyen önmagamon túlmutató célom, ezért fel sem merül, hogy jachtot vegyek. Hát abból a pénzből hány startupot lehetne segíteni?
1: Na jó, de miért kellene van a 110. után a 240. startupot elindítani?
0: Mi értelme van jachttal rendelkezni?
1: Ez egyébként egy jó kérdés.
0: Tehát a startupokról csak annyit, hogy amire a 107 a 200 is jobb, mert többet tudunk segíteni, mert többet tudunk hozzájárulni.
1: Ezt te úgy éled meg, hogy segítesz?
0: Aha.
1: Ez fontos. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy mennyi a profit, mert majd az a vége, hanem az elején azt nézzük meg, hogy lehet-e belőle valami jó.
0: Így van. Csak olyan cégekbe fektetünk, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban. Olyan dolgokba fektetünk, amiről elhisszük azt, hogy ebből több lesz a világban, akkor jobb lesz a világ is. De mellette persze ott van bennünk az is, hogy nyilván akarunk rajta pénzt keresni, de hogyha befektetünk egy cégbe, az egyik szempont az, hogy büszkék leszünk rá, ha sikerül neki. A másik szempont az, hogyha minden bejön, akkor meg tudja százszorozni a betett pénzünket. És nyilván nem jön be mindig minden, és nem fogja mindegyik megszázszorozni a pénzünket, de ez a kettő egyszerre igaz, hogy anyagilag is és erkölcsileg is nagyon elégedett lennék, ha bejönne minden ám annak az alapítónak, akkor azt csináljuk. És ez ilyen szempontból szerintem a befektető az nem elvesz valamit. A befektető és a vállalkozás szerintem jó esetben építi a világot maga körül. És ebben szerintem most egy nagyon izgalmas új tanulási út elején állunk, mint társadalom, mert szerintem a világunknak az egyik alapelve, hogy egészen addig nem történik benne semmi, amíg oda nem jön valaki, aki megálmodik egy új dolgot, aki utána pénzt, munkát kockáztat, aki beleáll, hogy ott történjen valami a semmi helyett. Na, ők a vállalkozók. És szerintem egy országot a vállalkozók építenek. És ilyen borzasztó, de hogy Magyarországon egy csomószor azt láttuk az utóbbi évtizedekben, hogy hát vannak olyan vállalkozók, akik nem éppen építik, hanem széthordják az országot. De közben tudjuk, hogy ott van több ezer és több ezer vállalkozót ismerek, aki, és valószínűleg több tízezer vagy százezer vállalkozó, aki pedig lelkesen, becsülettel építi az országot, és közben a vállalkozását is építi, és munkahelyeket teremt, és adót fizet, és újabb terméket vagy szolgáltatást nyújt, amitől jobb lesz a világ. És én nekik drukkoltam, és most én azt remélem ebben az új világban, hogy egy picit kevesebb lesz az országát széthordó vállalkozó, és egy picit több fény jut majd azoknak, akik építik.
1: Ennyit a jachtokról.
0: Ennyit a jachtokról. Nekem az ilyen luxus órák, luxus autók, jachtok,
1: mi a
0: paloták.
1: Legnagyobb luxus az életedben?
0: Legnagyobb luxus. Szeretek utazni. Nagyon szeretek új helyekre menni. Jellemzően turista osztályon utazunk, mert akkor mindent visszaszámolunk, nekünk két mértékegységünk van otthon a családban. Mindent át lehet számolni ázsiai útra, meg mindent át lehet számolni befektetett startupra. És akkor tudjuk úgy számolni, hogy hűha, ez három út lenne, vagy tudjuk azt mondani, hogy húha, ez az összeg egy jacht, az több ezer startup befektetés.
1: Na jó, de ezt a gyerekkel hogy tudtad megbeszélni, hogy hát figyelj, az van, hogy ez most két startup, úgyhogy hagyjuk.
0: Hihetetlen normális gyerekeim vannak ilyen szempontból, mind a három lányomra büszke vagyok, hogy egyik se hord luxusmárkákat, egyik sem, egyiknek sincs gyémánt, akármilyen, mindegyik normális, átlagos, emberi módon viselkedik, ahogy ezt szerintem.
1: Lehetne gyémánt akármiük?
0: Nem, mert nem veszem meg nekik.
1: A jó, hát úgy értem.
0: Persze. Ja, de hogy anyagilag persze, tehát hogy
1: egyébként
0: vagyonos vagyok.
1: Egyébként megkívánhatták, hogy ott van az a borzalmas drága.
0: Igen. Vagy járhatnának talpig divatmárkában, de ők sem igénylik, és én sem így neveltem őket.
2: Adásunk hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Alkotmánymódosítás dolgoz ki a köztársasági elnök elmozdítására a Tisza párt. A cégeknek éjfélig kell bevallani és befizetni az adójukat. Az ingatlan közvetítők szerint egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ország nagy részén borult az ég, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással, a találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök nem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítás dolgoz ki az elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek éjfélig kell bevallani és befizetni az adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést. Ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a kormány számára. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagódiák nyakából, majd felgyújtotta a Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít, de inkább felfelé hajtja az árakat.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Mennyire lógsz ki a korunkbeli vállalkozók közül ezzel a gondolkodásmóddal? Vagy másképp kérdezem, van körülötted már egy olyan vállalkozói csapat, amelyik ugyanígy gondolkodik?
3: Van egy, azért nagyon sok nagyon jó vállalkozó van az országban, amit néha nem is látunk. De éves szinten több ezer vállalkozó jön hozzánk tanulni, akiket oktatunk modern technológiákra, modern pénzügyekre, marketingre, értékesítésre a Start Akadémiánál, és mellette pedig benne vagyunk a bizalmi körben, ahol lassan 1000 vállalkozó jár össze, hogy egymástól tanuljon. És azok a típusú vállalkozók, akik tanulni akarnak, és fejlődni akarnak, és jobb céget vezetni, ott nem merül fel a 10 millió strandpapucs.
2: Milyen érdekes ez. De tényleg?
3: És hogy van egy ilyen alternatív valóság.
2: Meg tudná venni a 10 millió strandpapucsot.
3: De hát abból a pénzből tudna egy új gépet, vagy egy új állást, vagy egy új üzletet, vagy egy valami mást is csinálni.
2: Igen, és ez a különbség, amit mondtál, hogy hát nem megkereste a pénzt, hanem lett neki.
3: Igen. És innentől kezdve szerintem, aki lopta, az máshogy költi, mint aki megkereste.
2: Most Van egy nem vállalkozás, egy kezdeményezésetek, amelyik sok-sok szervezetnek a közös összefogása valami jobbért.
3: Igen.
2: Ezt például minek csináljátok, és mit reméltek tőle? Akkor beszéljük is meg, hogy ez micsoda. Jó.
3: A napokban indítottuk el hivatalosan a Restart Hungary nevű új kezdeményezést. Sáros Pataki Alberttel ültünk össze, azon gondolkodtunk vele. Az volt a felvetésünk, hogy változik a politika. Az most már látszik. Mindenki tele van reménye, hogy hát ha akkor ez a politika, ez egy befogadóbb, nyitottabb politika lesz, és egyelőre nagyon reményteljes minden. És arra gondoltunk, hogy hú, de jó, akkor majd ez a politika szakpolitikai szinten nyitott lesz, hogy egy-egy területnek a problémáit majd meg akarja oldani, csak a másik oldalon meg ott ül egy szakma, aki meg képtelen megfogalmazni, hogy mit akar. És arra gondoltunk, hogyha csak a mi kis startup ökoszisztémánkban megkérdeznének 10 véletlenszerűen választott vezetőt, hogy mik fájnak, akkor nagyjából ugyanazokat mondanál. És ha megkérdezik, hogy oké, akkor ezt hogy oldom meg? Akkor arra kapnának 10 embertől 20 választ, és akkor szerintem a politika van egy pont, amikor azt mondja, hogy
2: na jó, hagyjatok békén.
3: Igen. Csináljuk azt, ami egyszerű. Majd akkor én megmondom, hogy mi legyen.
2: Igen.
3: És arra gondoltam, hogy egy új politika, ahol jobban állnak majd szóba a szakmákkal, vagy a piaci érdekekkel, az igényelne egy újfajta struktúrát. Hogy jussunk el odáig, hogy egy szakma önmagát tudja annyira megszervezni, hogy legyenek olyan dolgok, amikben egyet tudunk érteni. És nem kell mindenben, olyan sose lesz, magyarok vagyunk, van ez a mondás, hogy 2 magyar, 3 vélemény, 4 sértődés. Tehát ez az alap kultúránk, onnan indulunk. De hogy el tudjuk azt érni, hogy amiben úgy egyet tudunk érteni, azt mindannyian együtt mondjuk ki, egyféleképpen mondjuk el, írjuk alá mindannyian, és oda tudjuk adni a szakpolitikának, hogy nézzétek, a startup ökoszisztémának ez a 60 szereplője azt mondja, hogy szerintük, ha ezt így csináljátok, az jó lesz. Ha máshogy csináljátok, akkor majd szívetek.
2: De vagytok már itt? Tehát megvannak már ezek az alapvetések?
3: Van most ott tartunk, hogy van 70 körüli szervezet, aki már ebben aktívan részt vesz, több nagy érdekképviseleti szervis, van 50 körüli ötlet, amin elkezdődött a közös munka, hogy melyikben tudunk egyetérteni, melyikben nem. Elkezdődött ezeknek az egyeztetés, és a következő hetekben akarjuk azt elérni, hogy az első kidolgozott törvényi szintű javaslatok, szöveges javaslatok, azok elkészüljenek, amiket utána alá tud írni.
2: Tudsz mondani ilyen csomópontokat, hogy el tudjuk képzelni, hogy igazából mint törítek a fejeteket?
3: Az egész szakmának az egyik nagy kínja az, hogy a Covid-nál minden ország megijedt egy picit, hogy hűha, még csak szájmaszkunk sincsen, meg fertőtlenítőszerünk sem. Ezért nagyon sok országban megszigorították azt, hogy tud külföldi befektető befektetni, vagy céget vásárolni. Magyarországon is ez történt, aztán évről évre tekertek rajta egyet, egészen odáig, hogy ma már, ha egy nemzetközi vevő venne vagy befektetne egy magyar cégbe, 350 millió forint értékhatár fölött egy informatikai, vagy oktatási, vagy egy szolgáltató cégbe, akkor szinte biztos, hogy 2 külön engedélyt kell hozzá szereznie, 2 külön helyen kell jóvá hagyják azt, hogy egy ilyen céget vehet például. Ezt FDI szabályozásnak hívják, és az utóbbi években ez arra lett felhasználva, azért lett szigorítva, hogyha jön egy vevő, venne egy céget, akkor arról szólnia kell ugye az államnak, az megnézés, ha úgy dönt, hogy ez inkább valamelyik ismerősének lenne jó, akkor nemet mond erre a tranzakcióra egy fél év után, ezzel megüzeni a magyar cégnek, hogy hát ezt nem fogod tudni eladni.
2: De van egy
3: kiváló ötletem, hogy végül is egy kicsivel olcsóbban, de van rá egy nagyszerű vevőm. És ilyen visszaélések, remélem, hogy fel lesznek ezek derítve, de ilyenekről én tudok, amik történtek. És nyilván ez a state capture, ez a gazdaság elfoglaló hadműveletnek egy pillére tudott lenni ebben a formában. Ugyanakkor mit jelentett ez a mi szektorunknak, a startup ökoszisztémának? Ki az az épp elmélyű befektető, aki egy olyan országba befektet egy cégbe, ahonnan azt a céget majd nem lehet eladni, csak az állam maffia jóváhagyásával? Ki fog oda pénzt tenni? De sajnos ez meg is valósult, emiatt az ilyen jellegű befektetések leestek a padlóra, a nemzetközi befektetők magyar cégekre azt mondták, hogy hát, ha magyar, akkor oda nem fektetünk, és ez kinyírja a szektort, Pedig amúgy az, hogy befektet egy külföldi, befektet egy magyar cégbe, az a legjobb dolog, ami történt. Hozza a kapcsolatrendszerét, hozza a piaci tudását, segít felépíteni egy céget, segít eladni egy céget, és a legjobb az lenne, hogyha sok befektető sok pénzt keresne a magyar cégeken, mert akkor még többet fektetnének be ide, még több tudást, kapcsolatrendszert hoznának ide. Na most ebben a szakmában mindenki egyetért, hogy ez a szabályozás így akadályoz minket. De hogy ebben legyen egy közös megfogalmazásunk, hogy oké, akkor mi legyen ehelyett, vagy hogy lenne ez jó, na ezen küzdünk most, hogy ezt is össze tudjuk hozni, mert szerintem könnyebbé tesszük a politika dolgát, hogyha le tudjuk tenni az asztalra két dolgot, az egyik, hogy mi az, ami szakmailag helyes, a másik, ami szerintem egy új kihívás lesz ezzel a kormányzattal, hogy mi az, ami mögé a társadalom is fel tud sorakozni. Azaz meg kell tudjuk majd ezeket a szakmai javaslatokat a tágabb társadalomnak is mutatni, el kell tudjuk magyarázni egy-egy véleménycikkben, egy-egy interjúban, egy-egy tévészereplésben, egy TikTok videóban, hogy a társadalmi egyeztetés is valami módon megtörténjen. Hosszú távon én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor majd olyan országban fogunk élni, ahol lesz szakmai egyeztetés, társadalmi egyeztetés. Mi ennek akarunk elébe menni azáltal, hogy ezzel a szakma is tegyen valamit.
2: Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ideig az volt az ideológia a mögé rakva, amit elmondtál, hogy hát nemzeti kézben tartjuk a nemzeti vagyont, és magyar oligarchák legyenek, és ne külföldiek a mi oligarcháink. Ezzel szemben te azt mondod, hogy ez a fejlődés gátja, a kilépés lehetetlenítése, a tőkebevonzás reménytelensége.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ez az út, ez nem vezet ilyen módon sehova.
3: Ha a statisztikákat nézem, akkor az látszik, hogy Magyarország működő tőkebevonzásban szuper jól teljesített, de ez nagyon koncentráltan egyedi kormány döntések mentén gyártó
2: cégeknek a belépése. Hát autóipar, akkumulátorgyár és környéke. Igen.
3: Viszont ez az alacsony hozzáadott értékű külföldi befektetés, és ott is sajnos nem is tudjuk a részleteit, de amiket Kapitány István is mondott adatokat, hogy 100-150 millió forintot költöttünk el egy darab gyári munkahely megteremtésére, ami egy soha meg nem térülő befektetése az országnak.
2: Ráadásul most már voltak olyan kihelyezett állami források, amelyek már azt sem ígérték, hogy ott munkahely teremtődik.
3: Meg nem is biztos, hogy magyar embereknek teremtődtek ezek a munkahelyek, mert import munkaerővel is töltötték fel. Közben a magas hozzáadott értékű területeken, mint amilyen a startup világ is, de a kutatási területek, egy csomó terület van, ahol sokkal több adót fizet be minden egyes ember, mert magasabbért kap, és nagyobb az érték, amit teremt. Ezeken a területeken pedig elijesztették a tőkét. És az a baj, hogy ez nem az a baj, hogy jöttek be gyári munkahelyek, mert a több munkahely az mindig jó amúgy. Az a baj, hogy közben azt mondtuk a fiataloknak, hogyha te szellemi munkát akarsz, nagy hozzáadott értékű munkát akarsz végezni, hát húzzál el nyugatra, ha gyári munkás szeretnél lenni, olyat teremtünk neked. És ez a balansz szerintem a baj. Azaz nem baj, hogy lesznek gyári munkák is, legyen minél több munkahely, mindenkinek legyen munkahely, legyen verseny a munkaerőpiacon a dolgozókért, de nagy hozzáadott értékű munkákkal tudjuk az országot emelni. A kis hozzáadott értékűekkel csak megtámasztani.
2: Tulajdonképpen politizálsz ezekkel a gondolatokkal, bár te nem szoktál nyilvánosan.
3: Nem szoktam.
2: Ez egy befektetői óvatosság? Nem csak rád jellemző. Ugye mondod, hogy egy csomó kiváló befektető van, akiket nem ismer a nyilvánosság. Hát ez az óvatosság miatt van.
3: Igen. Hát nyilván egy lopakodó üzemmód, és a másik szerintem magánszemélyként lehet politikai véleményem, de cégvezetőként jobb, ha nincs.
2: Veszélyes?
3: 2012-ben üzenték meg először, hogy veszélyes.
2: Az hogy szólt?
3: Hát, hogy nem baj lenne, hogyha egy ilyen szépen prosperáló céggel gondok lennének. Csak azért, mert a vezetője posztolgat. Na mindegy, de ebben nem akarok belemenni.
2: De hát azért ez izgalmas. Ebből mi következett számodra? A bajtod a posztolgatást?
3: Letöröltem az összes politikai témájú posztomat. Azóta nagyon nehezen, de legtöbbször megállom, hogy politikáról nagyon keveset vagy szűk körben. De szerintem az a fele, hogy egy normálisan működő országban egy cégnek, egy művésznek nem kell politikai üzenete legyen, nem kell párt szimpátiát kifejezzen. Én ebben hiszek. Egy cég az ne politizáljon.
2: Ezt én még megfejelném azzal, hogy de ha teszi, ne legyen baja belőle.
3: Így van. Ez biztos, hogy hiányzik hozzá, hogy a politika ne legyen, tehát politikai állásfoglalás ne legyen veszélyes, de ami ennél rosszabb, hogyha túl politizálódik egy társadalom, akkor nem csak politikai állásfoglalás válhat veszélyessé, hanem akár egy társadalmi ügy melletti kiállás is. Például mi NNG-ként annak idején csatlakoztunk a Nyitottak vagyunk mozgalomhoz, ahol azért küzdött akkoriban több startup, majd egyre több cég, hogy a nemi identitás miatti megkülönböztetést a munkahelyeken eltöröljük. Ez egy nagyon egyszerű ügy, és szerintem egy nagyon pozitív társadalmi ügy, de hogy van az a pont, ahol a politika ebből is politikát csinál, és már ebben sem foglalhat állást egy cég. És nekem a bajom az, hogy egy cég hagy döntse, hogy milyen témákban akar állást foglalni. Szerintem az, hogy melyik pártra szavazzunk, az semmiképp ne egy cég akarja megmondani, vagy egy cégvezető. Azt szerintem nem egészséges, de nyilván...
2: Ráadásul kinek a magánügye?
3: Így van, ez magánügy. Ugyanakkor meg az, hogy egy ügy mellé oda tudjon állni egy cég, és azt mondja, én egy olyan világban szeretnék élni, ahol nincs megkülönböztetés, ahol a tehetség bárhonnan jöhet, ahol esélyt adunk mindenkinek. Abban meg én nagyon hiszek, hogy ilyen világban szeretnék élni, és ezért szoktam néha szót emelni. Ugyanakkor, és ez a befektetői szakma amúgy nálam sokkal óvatosabb, én egy kicsit aktivista vagyok. De ez azért van, mert forró fejű vagyok, és nagyon erős az a vágyam, hogy egy jobb ország épüljön körülöttünk, és amit tudunk, ezért tegyünk meg.
2: A te közéleti szerepedet az, hogy a cápák miatt a tévénnyilvánosság ismertétett, az mennyire befolyásolta? Egyáltalán a saját karakteredet mennyire változtatta meg?
3: Azt remélem, hogy nagyon nem. Igazából, ahogy én ezt megéltem, hogy nekem mindig vannak ilyen nagyobb dolgaim, nagyobb ügyek, amikben szeretném, hogy menjen előre a világ, és ebből én annyit éltem meg, hogy nekem most mikrofont adott az élet, és hogy ez egy szerencsés dolog, mert abban a mikrofonban mondhatok olyan dolgokat, amik nekem fontosak.
2: Ez megint tudatos volt? Vagy tudatossá próbáltad tenni?
3: Volt benne tudatosság. Amikor felkértek, Máté Kriszta felkért, hogy a cápák közöttben lennék-e én az egyik szereplő, akkor azonnal mondtam neki igent, ismertem ennek a brit és amerikai verzióját, és azt gondoltam, hogy ez fantasztikus. Azt nem nagyon hittem el, hogy Magyarországon bárkit érdekelni fog a befektetés, az üzlet, a százalékok, az üzleti modellek, az áfa. Meglepő módon az egész világon, Magyarországon lett népesség arányosan a legnézettebb ez a műsor, tehát hogy úgy tűnik, hogy ebben tévedtünk. A másik oldalról az jutott eszembe, hogy ez milyen klassz lehetőség, mert milyen jó lenne, hogyha meg tudnám mutatni, amivel foglalkozom, pont a startup befektetéseket, pont ezt a világot minél többeknek, és hogyha ezt meg tudjuk mutatni, akkor egy ilyen kis önző cél megfogalmazódott, hogyha erre figyelek, akkor lehetne, hogy erről én jussak eszébe embereknek, amikor ez a téma fejlődik, hogy startupok, meg angyal befektetés, akkor valahogy én legyek az első asszociáció. Ezért elkezdtem erről aktívabban kommunikálni, mint mások.
2: Azért mit jutott eszedbe? Például, amikor megüzenték, hogy jó lenne csendben maradni inkább, hogy elmész.
3: Többször eszembe jutott az utóbbi évtizedekben. Ami szerintem ott lapult mindenkiben, főleg a vállalkozói rétegben, hogy ami szerintem a magyar gazdaságnak az egyik legnagyobb kézifékelet, az nem is az objektív valóságunk, hanem a szubjektív valóságunk. Van egy ilyen felmérés, ez a GEM Report, megkérdezték 55 országban a vállalkozókat, hogy mennyire érzik például támogatónak a környezetüket arról, hogy ott vállalkozást indítsanak, és Magyarország az utolsó előtti lett a tavalyi évben. Irán mögöttünk volt egyel, de Ukrajna több helyen volt előttünk tavaly a háború közepén. És szerintem objektíven nem volt annyira rossz vállalkozni Magyarországon, mint ahogy megéltük, mint amilyen érzés volt vállalkozni, és ez nagyon összefügg a jövőbe vetett hitünkkel. Azzal, hogy elhisszük-e, hogy ez az ország jó irányba halad, elhisszük-e, hogy a cégem még az én cégem lesz 5 év múlva, hogy megéri beruházzak, mert ha beruházok, akkor egy jobb cégem lesz jövőre, meg azután is, és még 10 év múlva is az enyém lehet ez a cég, és még 10 év múlva is folyamatosan fejlődni fog. És ez a jövőbe vetett hit, szerintem ez csökkent le a békafeneke alá, És én azt remélem, hogy most egy picit ez az, amiben a legtöbbet várom, és valószínűleg ennek önmagában nagyobb hatása lesz még a hazahozott EU-s pénzeknél is, hogyha sikerül a jövőbe vetett hitet visszaépítsük.
2: Volt olyan ismerősöm vállalkozó, aki azt mondta, hogy nem akar tovább nőni, mert nem akar feltűnni, mert ha feltűnő lesz, akkor elviszik a cégét.
3: Igen, és ezt 1-2 milliárd köré húzták be a legtöbb vállalkozó. Ismerek olyat, akinek több cége volt, de mindegyik ilyen mindenféle rejtőző struktúrán keresztül, hogy ki ne derüljön, hogy az övé. Volt, aki azt mondta, hogy nem akar több árbevételt, mert akkor ki fog lógni, és akkor el fogják kérni a cégét. És voltak ilyenek, akiknek elkértek a cégét, ilyen példákat is ismerek személyesen, de ez egy teljes gazdasági féket is okozott, mert nagyon sok kisvállalkozó azt mondta, hogy dehogy leszek én középvállalkozó, vagy középvállalkozó mondta azt, hogy dehogy ruházok be, meg fektetek be újra, hogy nagyvállalkozóvá nőjek, mert akkor felkerülök egy radarra, bekerülök egy ilyen erőtérbe, és abból bajom lesz. De ez összességében azt jelenti, hogy a vállalkozók maguk a fékpedált nyomták a gáz helyett, nem ruháztak be, nem forgatták vissza a pénzt, nem fejlesztették a cégüket, és ennek az egyik legegyszerűbb hatása amúgy az infláció. Mert ha nem bővül a termelékenység, a produktivitás, akkor nem lesz több áru, úgyhogy a magasabb pénzből nincs mit megvenni, ezért drágulni fog minden, ezért értéktelen.
2: Hát meg a pangó gazdaság, lásd a nullás GDP adatokat éveken keresztül. Hallgatva téged, úgy kerek az életed, működnek a vállalkozások, rendben vagy. Van még kihívás? Keresel kihívást? Kell valami új? Vagy ebben így el lehet lenni?
3: Nekem mindig kell új, meg mindig kell valami kihívás. Most azért, amit csinálunk, ez a tőzsdei cégemmel, a Start Holdinggal, az még nagyon nagy kihívás, mert Magyarországon nagyon kevesen nyitottak még arra, hogy a pénzükből valahogy a hazai innovációt finanszírozzák. Azt remélem, hogy évről évre mindig bizonyítjuk, hogy ennek van értelme, ennek van hatása, sőt, ez anyagilag is megéri, amit mi csinálunk, és ahogy ezt tudjuk bizonyítani, hogy szépen haladunk előre, de én sokkal gyorsabban szeretnék előre menni, mert azt gondolom, hogy értékes, tudományos eredményből, mérnöki áttörésből, innovációból sokkal több van az országban, mint amiből utána sok adót fizető, sok állást teremtő cég lesz. És hogyha ezt tudjuk gyorsítani, akkor az a mi és a részvényeseink is jól tudunk keresni, de ami fontosabb, hogy az ország tud gyorsabban növekedni. És én nagyon hiszek abban, hogy ez az egyik nagy tartalék a Magyarországnak, hogy vannak jó kutatóink, mérnökeink, tudósaink, akiknek van világra szóló gondolata, csak ezekből a gondolatokból cégeket kell építeni. Világra szóló cégeket. És szerintem itt ez a folyamat akad el, és nem, nincs olajunk, fociból sose fog az ország megélni, stadionépítésből pláne nem. De hogyha ezzel tudunk foglalkozni egy picit többet, akkor abból lehet csoda. És erre az egész szektorra amúgy a magyar állam költött valamennyit az utóbbi időben, de mondjuk a startup szektorra közvetlen állami támogatási programokban évi néhány milliárd forintot költött el összesen. De egészen röhelyes. Tehát, hogy azt számoltam, hogy egy darab palota felújításra, vagy minisztérium felújításra.
2: Jaj, hát ezt leszorozd így össze.
3: Várjál, de hogy arra többet költöttek el, mint az utóbbi évtizedben a teljes innováció szektorban a startup támogatása.
2: Oké, csak közben meg pont arra gondolok, hogy ha most azt tudnád mondani, hogy különböző startupok állami támogatásból valósultak meg kizárólag,
3: ja,
2: akkor hozzátehetnéd azt is, hogy hát ez az állam startupja valakinek a valakije. Mert hogy most pont azt a kort éljük, amikor minden gyanús, amit az állam épített föl.
3: Igen.
2: Ami eddig megvalósult, pedig
3: voltak működő programok is. Voltak, és tudom, ez most nem népszerű ma erről beszélni, voltak azért olyan programok is, állami programok, amik működtek, volt, ami teremtett értéket, volt, ami nem. De ha így nézem az összképet, akkor az egyik oldal 2400 vagy 600 milliárd elment tőkeprogramokra. Azokból a tőkeprogramokból egy kis része az a piaci tőkebefektetőkhöz jutott, akik ebből utána fektettek be később sikeres cégekbe. Azaz a nagy mixben egy nagyon pici része piaci volt. Voltak olyan programok, ahol induló vállalkozások, induló startupoknak egy ilyen továbbadott támogatási modellben inkubátorok tudtak adni támogatást. Abból is lehet számos jó történet, számos felnőtt cég. Ami szerintem nehéz, hogy nem kéne mindent kidobni, de közben meg annyira vágyom arra, hogy kitakarítsa valaki mindazt a körtést, ami volt, csak közben ne felejtsük el, hogy nem nulláról indul a gazdaságunk, nem új vállalkozókat kell a nullából kihúzni, és a NER az egy szűk része volt a gazdaságnak. Ott volt mellette a több tízezer szorgos vállalkozó, aki ellenszélben is építette a sajátját, ott voltak a startupok, amikből pici a magyar ökoszisztéma, de vannak nagyon jó sztoriaink. Őket nem kell mindenkit árokba lőni azonnal, hanem meg kell találni azt, hogy hogy tud az állam nem végtelen pénzt elköltve, de hogy tudja jobban betölteni a saját szerepét, és talán még fontosabb a pénznél, hogy tud abban segíteni, hogy olyan kiszámítható környezetet teremtsen, amiben utána a befektetők be tudnak jönni, mernek befektetni, indul sok startup, lesz
2: Keresed innováció. A kapcsolatot? Vagy keresitek a Restart Hungary-vel a kapcsolatot ezzel az új szerveződéssel Abszolút. A kormányzat felé?
3: Abszolút.
2: És van nyitottság? Hogy látjátok?
3: Én úgy látom, hogy lesz nyitottság, igen, van nyitottság. Akkor még nyilván most for ki minden, tehát hogy még most jelölik ki az államtitkárokat, meg de azt reméljük, hogy minél előbb és minél szélesebben reprezentálva mindazt az ökoszisztémát, ami Magyarországon működik, meg tudjuk mutatni, hogy hol tart most, és meg tudjuk fogalmazni, és talán ez a legfontosabb, hogy mik azok az egyszerű, gyors változások, amikkel ez a szektor jobban tud teljesíteni. Mert szerintem a mostani kormányzattól azt elvárni, hogy erre is több pénzt, arra is több pénzt, amarra is több pénzt, hát az nem
2: nincs
3: lesz
2: miből.
3: Könnyű. Nincs miből.
2: Máshogy kéne megfogni.
3: Így van. De az, hogy mi az a változás, ami egy betegre torzult rendszerből az egészségesebb irányba tovább viszi a környezetet, vagy mitől lesz kiszámíthatóbb a szektor, azt meg lehet fogalmazni, és remélhetőleg át lehet vinni.
2: Így legyen. Gyere vissza, és megbeszéljük, hogy hogyan alakul. Jó?
3: Jövök.
2: Balogh Petya, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Nem tudom, hogy Petyából mennyit tudtam megmutatni, de ami foglalkoztatja, abból egészen biztosan sok mindent. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövünk egy hét múlva is, viszontlátásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még mai félig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel üdvözlöm Önöket ismételten az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Én Tóth Peti Lili vagyok, mai vendégem pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvívője és a Madártávlat magazin főszerkesztője. A következő témánk egyik leglassabb, mégis egyik legveszélyeztetett hazai vándoráról lesz szó. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, és ilyenkor a tojásrakási időszakban gyakran találkozhatunk velük az utakon, kertekben vagy akár lakott területek közelében is, és ilyenkor a tojásrakási időszakban gyakran találkozhatunk velük

0: erősen összehasonlítva mondjuk a szubtrópusi, trópusi területeket, nagyon gyér a felhozatal. A mocsai teknős ugye az egyetlen őshonos teknős fajunk, vízi teknős fajunk, de ennél több található meg sajnos Magyarország vizeiben, mert a felelőtlen terroristák nagyon-nagyon sok teknőst tettek ki az élő vizeinkbe az elmúlt évtizedekben, így Magyarországon szaporodó állománya van mondjuk a vörösfülű ékszerteknősnek, illetve a hieroglifás ékszerteknősnek, és még több faj is előkerül folyamatosan.
1: Ha jól tudom, van már alligátor teknősünk is. Ez valid, ez igaz?
0: Igen, tehát van kint szabadon élő, arról nem olvastam, hogy itt sikerült a szaporodását is bizonyítani ennek a fajnak, és ez már nem játék. Tehát itt egy olyan méretű átról van szó, ami nagyon súlyos baleset kockázatot jelenti, tehát mondjuk új sérülés, új amputáció is szó lehet. Tehát ez mindenféleképpen rossz, és hát pont a felelőtlen viselkedés miatt talán most már több mint 10 éve bizonyos víziteknős fajok Magyarországra hozatala és árusítása az átkeresődésekben tilos. Tehát itt például emlékszem, hogy a vörösfülű ékszerteknős is talán már a hieroglifás ékszerteknős sem hozható be az országba. Tehát ilyenkor, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye a mocsai teknősök, vízi teknősök, tehát vízi életmódot, vízhez kötődő életmódot folytatnak, mivel azonban tojásrakó hüllőkről van esetükben szó, a tojásokat nem tudják vízbe rakni, nem úgy, mint mondjuk a békák vagy a képjeltőek a petéiket. Ezeknek szárazföldi fészekre, talajban lévő fészekre és a nap melegére van szükség a kifejlődéshez, és ilyenkor május második felében, és még jócskán júniusban is lehet találkozni fészkelőhelyet kereső nőstény teknősökkel a víztől, akár kilométernyi, vagy még nagyobb távolságban is. De olyan helyre van szüksége a teknősnek, ahol laza a talaj, amit megvilágít a nap, és a vízvonal, illetve a talajvíz szint, illetve a környező vizek vízvonal fölé emelkedő kis magaslat. És hogyha ilyenkor találkozunk úttesten, kerékpárúton, vagy akár vasúton átkelő teknőssel, akkor ugye tudunk rajta segíteni. Nagyon fontos az utakon, a kerékpárutakon, de még a vasút mellett is, hogy először mindenképpen a saját biztonságunkra kell odafigyelni, tehát semmiféleképpen se sátorfékkel álljunk meg, amikor mögöttünk forgalom van, mert hogy ez ráfutásos balesetet okozhat, tehát mindenféleképpen a KRESZ előírásai betartva, és a józanész elvárásait betartva álljunk meg. De van egy nagyon egyszerű trükk, hogy csak úgy segítsünk, hogy ez valóban segítséget jelentsen. A teknős esetében ez azt jelenti, hogy arra kell tovább vinni az útról, levinni a teknőst, amerre a feje áll.
1: Tehát akkor valószínűleg hát, arra is tart a teknős.
0: Igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz, és a teknősnek nem jó, hogyha ő mondjuk a fészkelőhely felé, a fészkelőhelyet keresve a víztől távolodva vagy, és akkor mi visszavisszük mondjuk 500-600 métert a közeli tóhoz, mert hogy a szerencsétlen teknősnek megint meg kell tenni ezt a számára hatalmas távot. Viszont az is előfordulhat, hogy már a tojásrakásból visszafelé menet találkozunk a teknőssel, tehát hogyha azt az alapelvet követjük, hogy arra visszük tovább le az útról néhány 10 méterre az úttól a teknős, amerre a feje áll, akkor gyakorlatilag nem követünk el hibát. Most nyilván ebben az időszakban különösen most voltak hűvösebb hetek, most visszatérőben a késő tavasz, aztán nem sokára kora nyár lesz. Ugye ilyenkor különösen a reggeli időszakban előszeretettel napoznak különböző hüllőfajok, gyíkok, kígyók az utakon, úgyhogy ha ilyen van, ilyen helyen járunk, ahol többet látunk, akkor egy kicsit lassítsunk le, illetve a szükséges mértékben lassítsunk le, illetve hogyha van rá lehetőség, meg tudunk biztonsággal állni, akár le is tessékelhetjük ezeket az állatokat az úttestről. Úgyhogy ezzel a minimális odafigyeléssel tényleg tudjuk segíteni a mocsári teknősöket, illetve hogyha az előbbiekben megbeszélt, hogy idegenhonos teknősfajokkal találkozunk, és meg tudjuk tenni, tudunk egyeztetni a közeli állatkerttel, akkor ne engedjük szabadon ezeket.

0: ezeket az idegenhonos invazívvá váló technősrajokat.
1: Na de ezt honnan tudjuk mi meghatározni? Aki mondjuk laikusként áll a dologhoz.
0: Ugye éppen azért, hogy segítsük az embereket, a Madár Egyesület két értős hüllővédelmi szakosztálya ma talán lassan 10 évbe kidolgozott egy ingyenesen letölthető okostelefonos applikációt, a két értős hüllő határozott, van már ugye emlős, illetve madár határozó is. Ezek androidos és iOS-es okostelefonokon, illetve tableteken egyaránt futnak. Hogyha ezt letöltjük, akkor ez segít meghatározni például a technősöket is, mert nem csak az egyetlen európai, tehát nem csak a mocsári technős szerepel benne, hanem a leggyakoribb idegen honos fajok is, hogy el tudjuk ezt különíteni. És azért is jó ez az applikáció, mert hogyha akármelyik fajjal is találkozunk, beleértek más kétéltős hüllőfajokat is, akár ezen keresztül az országos kétéltős hüllő térképezési programba az adatokat, a megfigyelési adatokat fel is tudjuk vinni.
1: De pontosan hogy néz ki ez a teknős fajta, és mit érdemes róla tudnunk? Egyébként veszélyeztetett fajként van számon tartva?
0: Ugye védett Magyarországon minden kétéltős hüllőfaj védett. A mocsai teknősnek szerint a pénzben kifejezett természetvédelmi érték besorolása most 50 ezer forint. Ugye alapvetően vízhez kötődő, a táplálékának a jelentősebb részét azt állati fehérje teszi ki, tehát részben ragadozó életmódot folytat, de dögöket is elfogyaszt, tehát hogyha mondjuk talál egy elpusztult haltetemet, akkor abból is eszik. Általában a nagy termetű, elsősorban a ragadozó életmódot folytató vízi teknős fajokra a világ szerte jellemzi az, hogy a nagy termetű felnőttek akár növényt is fogyaszthatnak minimális mértékben, de alapvetően is elsősorban ugye állati fehérjét fogyasztanak. Gyakran találkozhatunk velük napos meleg időbe, ahogy a vízparton, de még inkább a víz fölé érő vízbe esett holtfánál, faágakon, akár tömegével tudnak, ott szoktak napozni. A mocsári teknős az nem keverhető össze a közismert és gyakori akvaristák által tartott víziteknős fajokkal. Mocsáriteknős alapvetően egy ilyen sötét, feketésbarna, nyilván vizes állapotban szinte teljesen feketének tűnik, nagyon sötétbarnának tűnik az át, és jellegzetes ilyen zöldes-sárga-sárgás pöttyözése van az állatnak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy egy ilyen fontos témámmal adott nekünk gyors talpalót. Most már tudjuk, hogyha mocsári teknőssel találkozunk, mondjuk az út közepén, akkor a feje irányában kell átsegítenünk az úton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét vendégünk volt. További szép napot!
0: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom, viszont hallásra!
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Nem akármilyen vendégek érkeztek hozzánk most a stúdióba, szerintem hangalapján is hallják, hogy apró kiskölykök érkeztek hozzánk. Az egyik az ölemben, éppen most cicizik, jobban mondva, cumis üvegből etetem, hiszen elképesztő az élmény. Hiszen hiszik vagy sem, ez egy farkaskölyök, most lehet, hogy nem emberevő még, de később igen csak tekintélyt parancsoló lesz. És hát nem akárki hozta kíséretként őt, illetve még egy társat, hanem Horkai Zoltán hozta őt, állatkoordinátor és filmes szakember. Köszöntelek nálunk. Hát köszönjük az élményt. Bevallom, hogy nekem egész héten ez volt a legeslegnagyobb motivációm, hogy jöttök majd hozzánk. Van esetleg már neve?
3: Neki?
1: Igen.
3: Elza. Jaj, igen, ez egy kislány. Van egy nagyon kedves párom. Most mi is vegettünk meg. Én nekem elég sok problémám van, de tulajdonképpen ő az ő angyalom, a Takács Bea, és őnekik adtam oda kicsinek. Most visszahoztam, mert a kislánya éppen érettségizik, úgyhogy nagyon zavarta, hogy nem tanult, csak a farkassal foglalkozott, úgyhogy elnevezték Elzának.
1: Egészen tündéri, de nagyon eleven is. Mikor fog jól lakni? Vagy...
3: Soha.
1: Soha? Most már itt teljesen kitámasztott meg, már nem is tudom, ficánkul az ölemben. Letegyem a cumis üveget, vagy maradjam?
3: Nem, hagyj ide az egészet. Jó, ha tudsz beszélni, folytatni, igen, összekarmolt.
1: Dehogy is nem, még megbirkózom vele.
3: Jó, oké, rendben van. Hát ez, ha már filmezik, akkor ez 100 eurós kép lesz ebből.
1: Mitől jött az állatok szeretete? Mindig is tudtad, hogy állatokkal akarsz foglalkozni?
3: Nem gondoltam volna, hogy sok állatom lesz. Soha.
1: Pedig azért komoly gyűjtemény volt.
3: Hát komoly gyűjtemény volt, igen, de figyelj, nem volt állatunk még gyerekkoromban. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, viszont az én nagymamám, anyunak a mamája, az nekem olvasott ilyen 3-4 éves koromban Jack Londonnak Vadonszava, meg Fehér agyar, meg ilyenek. Én akkor rákattantam a farkasra, de azt sem tudtam, hogy mi az. De elég sok negatív történet volt a farkason, Piroska és a farkas és egyebek, és sajnos ilyen filmeket mi is forgatunk, de aztán anyám meg olvasta Fekete Istvántól a Bukkot, akkor voltam körülbelül 5-6 éves. Fekete István nagyon szeretem, hozzáteszem, tehát nem tudom összehasonlítani mondjuk Széchenyivel, annak ellenére mind a kettő vadász volt. Én is az vagyok, mondjuk nem ejtek el csak olyan vadat, amit meg is eszünk, de az nagyon jó volt, és akkor én 70-es születésű vagyok, és akkor kijött a Kántor, a Csupatinak jött ez a kutyája, és akkor hát 6 évesen kaptuk, vettünk egy német juhászt, az volt a Duxi. Nagyon sokáig élt, de én még mindig farkasra álmodoztam. És a legrosszabb tanuló voltam az iskolában, azt hozzá kell tenni, és hát apunak jól ment a szekér, és elbűvölt mindennel, és amikor hetedikes voltam, akkor átmentem apuhoz, ez nagyon nehéz volt megmondani anyinak, de még mindig farkas, de már volt egy német dogunk is, akit Zsavernak hívtak, nagyon nagy kutya volt, és hát bement az osztályfőnököm az 8-ba, és mondta, na most már az Olika nem 2,5 lesz, hanem most már megy fölfelé. Na hát 3-as lettem, de nem vettek föl sehova, és a bátyám meg az öcsém azok 12 nyelvű iskolába jártak, a tantárgyasba, 12 osztályosba, ugye gimnázium, az Arany János gimnázium, és akkor apám bejött reggel, már ment egy hete az iskola. Piam! Vett fel a köppenyedet, megyünk gyorsan. Iskolában. Milyen iskolában? Hát ez Aranyban. Na, ott fölvitt minden oké, na ott 6-ból buktam. De még mindig a farkas. És akkor utána berakott a stadionszállóba 14 évesen, vagy 15 évesen, és berakott a dolgozók vendéglátóipari iskolájába. Ami jó volt, mert csak 3-szor kellett bemenni egy héten, délután, hétfő, szerda, péntek, de akkor már volt fizetése, mindegy, és akkor bátyám meg a nővérem azok már kín volt a külföldön, és akkor végre leérettségiztem, gondoltam, megyünk Balatonra haverokkal, és letettem apám meg a bizonyítványt, meg lerakott elém egy repülőjegyet. Mondom, mi ez? Hát mész Münchenbe. Minek? Hát mész a Göntöjét, meg kell tanulnod németül, és utána mész Salzburgra, a bátyát tanul. Főiskolán. Papa, normális vagy? Hát én még farkasról akarok álmodozni. Anyu azt mondta, hogy menjek erdészetibe. Hát én már nem fogok kimenni. De kimentem, nem volt mit tenni. De így legalább megtanultam németül, később angolul, úgyhogy elvégeztem az egyetemet. És ahogy hazajöttem Washington State University-ről, azonnal vittem haza egy farkast. Ez volt a Wolfi.
1: Hogyan sikerült beszerezni?
3: Gödöllőn, most is ott lakom, volt egy Kósa József nevezetű pali, akinek volt 19 medvéje, 6-7 farkasa, 117 kutya, vaddisznó, tigris, mit tudom én, minden túró, és én oda kerültem. És még ki már 94-ben, nem, 92-ben, és 95-ben megvettem tőle az első farkast. Uh-huh. Úgy vittem haza, de nem is gondoltam volna, nekünk nagy szállodánk volt minden, de hát elég sok probléma volt, a farkas nőtt, aztán fölment a szállodába, kiszedte a vendégeknek a cuccait, széttépte, aztán jöttek oda hozzám, azt kérdezték, hogy hol az igazgató? Tudtam, mivel mondom, én vagyok. Tessék, és valami szétszette a ruhánkat, minden, mondom, ingyen volt a mai nap, jó? Tehát ez így ment. De aztán jött a Veresegyházi medvemenhely, aminek alapítója is voltam, és akkor úgy kezdtem. De ha visszatérünk a fiolgatásra, engem megtalált egy Bécsi László nevezetű fotós bácsi, és összebarátkozott egy svájci palival, akik Erdélybe forgattak farkasról filmet, csak nem nagyon találtak farkast. És akkor megtudták, hogy én nekem van egy éves farkasom ott a Lidérc utcában, egész közel egyébként a hegyhez, vagy a Normafához, és akkor oda kivittük a farkast. Ilyen hobbi volt. És akkor ezt leadták valami filmszemlén, és akkor az osztrákok látták, hogy úristen, hát itt egy olyan farkas van a képben, ami belenéz a kamerába, lefekszik, nyugodt, mit tudom én. És akkor úgy kezdtük az öcivel, az a jégbe fagyott ember. Ott volt medve minden.
1: És akkor itt indult el tulajdonképpen minden?
3: Így indult, de aztán...
1: Ezt követően mi volt a következő lépcső?
3: Mi volt a következő lépcső? Hát az, hogy a Veresegyházi medve, amit csináltam, én oda bementem a medvék közé.
1: Csak de úgy viszont... bementél hozzájuk? Vagy azért volt felkészülés is?
3: Nem. Ezek nem bántottak. Tehát a
1: készhez kint a... szokott medvék voltak?
3: Hogy?
1: Készhez szokott medvék
3: egyáltalán
1: voltak?
3: Egyáltalán nem.
1: Nem?
3: Volt egy-kettő, aki szelid volt, mert ez a Kósa Józsi bácsi úgy kapta, hogy például hoztak be Erdélyből egy Zsuzsika nevezetű macit, 6 hónaposan, és azt odahozták hozzá. De ez még a 98 előtt volt. Mert 98-ig azt vettél az állatkertben, amit akartál. Ezt mondtam is, hogy vehettél fekete mambát, oroszlán, tigris, majmot, bármit, de 98 után változott a törvény. De én 95-ben vettem az első parkosomat, aztán később a másodikat, na a másodikat viszont már 6 napostól, amint most látod ezt az egyet szoptatod itt a kezedbe, ezt 8 napos korától kezdjük nevelni. És ezt hozom vissza mindenhova, buszon, villamoson, mindenhol.
1: Ennyire tehát kicsi koruktól fogva így, el kell kezdeni foglalkozni vele?
3: Így van, utána már nem. Utána, ha már 6-7-es, az már késő.
1: Tényleg.
3: És nem fogod tudni, nem tudod használni. Én most például odaadtam 4 embernek 2-3 olyat, akiket ők nevelnek, de 3 hónapos korukban visszaadják.
1: Nem bírnak velük?
3: Nem, hát a legdurvább, az 99-et írunk, akkor már kint laktam Gödöllőn, és volt 7 farkaskölykök, 7 darab, azt összeraktuk 4 kisrókával, 1 borzal, 1 mosómedve, mosómedve a legdurvább, 2 hollót neveltünk kézből, meg 2 baglyot, uhut. Na, ez durva volt. Tehát az első 2-3 napban, mert ugye ezeket 4 óránként kell szoptatni, uh-huh. Az első 2-3 napban még oké, mert alszom mindig, hát elkezdett szoptatni, most látod, ez is volt egy 10 perc, vagy 15, ha zavar, akkor beteheted be, vagy mi tartod
1: meg. Nem fog megnyugodni most, hogy ez ebéd?
3: Lehet, hogy megnyugszik, fog puszilgatni, minden megtörölgetheted. Ez nagyon jó egyébként, tehát büfisztetni is lehet ilyenkor. És látod, hogy nem egy 2 perc.
1: Jó élesek
3: alatt.
1: Azért a fogai.
3: Most már nem? Jó élesek, igen.
1: Igen.
3: Húst teszik, mint az ördög.
1: De nagyon élénk is.
3: Nagyon élénk is.
1: Nagyon puha is a bundája.
3: Na, hát akkor tök jó.
1: De nagyon érdekes az illata, abszolút vadas, annak ellenére, hogy gondolom azért otthon van tartva.
3: Hát otthon van tartva, így van, de ezek együtt vannak most az összes többivel. Hát a takarítás nem egyszerű. Nem, hát ezek becsinálnak minden, nem szithatod meg érte, mert uh-huh. Amikor ezek megszületnek, akkor kotorékban vannak 3 hétig, és nem látsz bent ürüléket, mert az anyja összeszedi. Uh-huh. Tehát ő már büfisztet, nyalogatja a hasát minden, de ha zavar, akkor tedd le nyugodtan a földre.
1: Jaj, nem, meg vagyok vele.
3: Ja, meg vagy vele, jó, oda is adom a gondolod.
1: Jaj.
3: Csak ezt nem lehet, de mindegy. Szóval nem lehet őket úgy ledominálni, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, tehát soha nem bántom. Még apámtól tanultam, hogy a nevedés kudarca a verés. Tehát azt nem, tehát nem. Nagyon ritka az, hogy én nekem kezet kell emelnem egy állatra, de az olyankor van már, amikor megharap, vagy már érzem, hogy nekem jön.
1: Gyakran volt azért ilyen?
3: Hogyne. Hát figyelj, van olyan, hogy amikor a mondjuk az asztalos rendel 5 üveg sört, akkor így mutatja. 5 kérek, tehát 2 ujját, úgy van, nincs ujja. De persze, tehát az évek során volt az, hogy egyszer arcba harapott egy farkas, és tudtam, hogy mi lesz. Aztán volt a brumi medvém, az egy 400 kilós medve volt. Az elég sokat filmeztünk, de már jelezte is. De őt 7 évesen hoztam haza, mert már Veresre nem vihettem. És a jelezte egyszer-kétszer, de az utolsó film, amit forgattunk, az a Mi kis falunk volt. Azt érdemes megnézni a verfilmet, hogy készült, de nekem már megvolt a kis mackóm, és egy szép napon hívtak, hogy Zolikám, a Brumival szeretnénk forgatni. Hát mondom, Brumit nyugdíjaztuk, de van egy másik macim, az már csak 6 éves, kicsit kisebb, meg sötétebb, de tök jó lesz. Na itt mindenről kell képet kell készíteni, ez délután 2-kor.
1: Bocsánat. Az állatoknak is van egy ilyen casting, ha jól értem?
3: Minden. Még a legyet is le kell fotózni. De tényleg.
1: De
3: mindent,
1: érdekes.
3: Mindent. Hát téged is le kell fotózni, ha szerepelsz valahol, nem?
1: Igen, igen, valóban
3: na.
1: Így van.
3: Na, és a lényeg az, hogy mondták, hogy akkor csinálja képet mind a kettőről oldalról, hogy felismerjék, hogy mi a különbség, csak álljak ott mellettük. Jó. Ez délután 2-kor volt, behívtam a 2 alkalmazottat, reggel 9-kor evettem medve. Jó nagy helyen volt, ugyanott feküdt, vagy ott ült, ahol egy tölgy alatt. háttal a kapunak. Na mondom, gyertek be, két farkassal volt együtt, én bementem, elkezdtem etetni a farkasnak, és adtam kaját egy vödörből, őt mindig csak akkor sem magadtam, ahol tettem. Hát egy 20 perc után elfogyott a kaja. Mondom, srácok, kész vagytok, azok már kim voltak oda. Persze, főnök, gyere, menjünk. Nem volt egyszerű, kimegyünk, jó, becsuktam az ajtót, hát hadd nézzem már meg a képet. És akkor látom, hogy gyerekek hátulról a fenekét vettétek. Tehát nekem ott kéne, hogy legyek oldal, menjünk vissza, de nem volt nálam kaja. Visszamentem, leültem a medve elé, és simogattam a fejét, még mindig mögöttem végre elsétáltak abba az irányba kellett, és akkor, na, akkor felejtette a telefonomat, azzal vette, fölvettem, hogy ott csinál, igen. Közben balról kijött a két farkas, lögdöstek, hogy kapjak meg kaját, és kifordultam, menjetek meg, és akkor éreztem, hogy hanyatt testem, valami a fejemre esett. Hát tiszta vér a fejem, minden fölülök, valamikor történt, így ült a medbe. Nem csinált semmit. Megsimogattam, basszus, mi esett a fejünkre? Azok meg szól, gyere már ki, mert...
1: Baj van.
3: Mert baj van, hogy ő vágott fejbe. Hát éreztem, hogy itt 40 ültést kaptam. Hát bementünk a kórházba, az vicces volt, mert három nő ült így a pultnál, engem már farkas azért arcba robott 2007-be, és akkor az egyik fölösen néz, kérdezi, mi a panasz? Hát arcba húzott a medvém. Megmutatná?
1: Nem persze. Egy hétköznapi probléma.
3: Nem, igen, és akkor azt mondja a kedves nevét, Horkai Zoltán, tűnt, beüti így, az ön édesanyja, Csikány Mária? Igen, ő gyógytanács volt. Nem azért kérdezem, mert már visszatérő, mert 2007-ben arcba maradt egy farkas.
1: Ez sem bizonytalanított el a pályát?
3: Dehogy is nem. Hát ilyen van.
1: Ez van, előfordul.
3: Hát van ilyen, de ez mindegy. Ettől még, figyelj, ez a Róna Jegonnal volt egy riportom, és kérdezte, nem félsz tőle, és amikor így megölel a medvét. Hát amikor a muzika megörel, az a kis mackó, 350 kiló, mondjuk fájdalmas az ölelése, de feltétel nélkül is szeretettel ölel. Ez mondjuk egy jobb érzés, mint egy frigid emberrel a szex. Tehát ez egy olyan érzés, az van fantasztikus. Ahogy te most szörüngeted ezt a kis farkast a kezedbe, nem tudom, hogy ez jó érzés, egy nyugtató érzés, vagy egy öröm?
1: Rem-terápiáson hatnak az állatok, nem véletlenül tartottam lovat, kutyát, úgyhogy nekem ez egy életcél, hogy mindig legyen mellettem valamilyen kis állat.
3: Még két évvel ezelőtt föltettem egy posztot, nem írtam be, hogy farkast, hnem csak annyit írtam, hogy kölyöktartásra keresek embereket, akik nevelnék egy pár hónapig. A felember azt hitte, hogy róka. Pedig volt egy fotó.
1: Hát ezen nem úgy néznek ki, mint a rókafiak.
3: De nem, és a többiek mondták, volt olyan, aki azt mondta, hogy na, én tartom, gyönyörű szép kertes házba kint fog lakni. Nem az a lényeg, hogy kint lakjon, könyörgöm.
1: Tehát nem, hogy készhez szokjon.
3: Hát készhez szokjon, tehát vidd be az ágyba, ott, ahogy a tűrőköző ott van a kezedben, lehet, hogy bepisébe fog a gél, azt el kell takarítani, ezt 4 naponta kell szoptatni, és figyelni kell rá. Tehát ez egy nagyon melós. Tehát amikor megszülettek a gyerekek, az én páromnak a nem nagyon volt teje. És a Mira lányom, az ott feküdt mellettünk, de hát ez rögtön akart szopni. Nekem ez nem volt probléma. Ez nem volt probléma. Tehát ez nem is sírt soha. Ez tök jó volt.
1: Ahogy nézem, már teljesen megnyugodott. Az is lehet, hogy lassan mennek már le a szemei, nem látom pontosan, de...
3: Nem, baj, hagy aludjam.
1: Nagyon, nagyon aranyos. Mi volt a karriered során a legeslegnagyobb technikai bravúr, amit sikerült megoldani az állataiddal?
3: Ez nagyon nagy kérdés, hogy mi volt a technikai bravúr.
1: Mindegyikben megvolt a maga bravúrja, ugye?
3: Nem. Voltak pehes problémák. Például farkassal elég sokszor volt olyan, hogy megölnek. És akkor én vagyok az, akit lebirkoznak, föl van kötve a kezemre hús, bálamadzaggal, külön-külön mindegyiknek megtanítom, tattaratt, és csinálják. Ez nincs volt. De felhívott a Grigor Attila a nyomozó filmmel. Azt itthon is meg lehet veszíteni, ilyen nagyon érdekes film. Abban a macskával kell dolgozni a farkasra, és ez ott kellett fölvenni, hogy egy részekpali bemászik a farkasok közé, és egy följön a dombra, ránéz, én vagyok a színész, elméletek, beszélek, hogy szia, gyügyük, mint a részeknek, majd odaszalad egy farkas a hátam mögött, leránt a földre, és oda jön a többi, és széttép. Jó, oké, mondom, oké, elvállaltuk, pedig nem akartuk, mert akkor volt nekünk a Hellboy 2, meg volt még egy nagy film, ez egy nagy Hollywood film, mindegy, elvállaltuk. Legyakoroltuk minden, este 7-kor kezdődik, a film, és mindegy, és elkezdik. Ez egybe. És föláll a farkas a dombra, oké, azt valaki fölengedi, elengedik a másikat hátulról, hopp, leránt a földre, oda jön a többi, és elkezdenek játszani. Mondom, gyerekek, itt valami baj van, csináljuk újra. Éjjel egyik próbáltuk, de kiderült, hogy egy barátom, a Paul Miki megetette a farkas délután 6-kor. Tehát elizabáltatta őket nyúllal, tehát nem volt kedvük. És akkor hát akkor már mondták, hogy jó, Zoli, megértjük, akkor van egy pótforgatás, egy nap, egy hónap múlva lesz, akkor fel kell készülni. Áttettem egy másik farkas, a Rufuszékat. Nagyon jó csapat volt, ki volt írva az ajtóra, hogy senki nem etetheti őket, csak én, csak a Horkai Zoltán. Én mindig mentem, senki nem etette. Oké. Éhesek voltak, mint az ördög, de tényleg. Elkezdődött a jelenet, megcsináltuk úgy, hogy kell, széttéptek, klassz. Még egyszer, oké. Még egyszer, széttéptek, jó. Azt mondja az opera rendező, az operatőr, Zoli, kész vagyunk. Zolikám, mehet, kaja, pia, minden van, ehetnek a farkasok, és te fölvettük, fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van. Ehetnek? Persze, fiúk, megethetitek őket. Bedobálták a kaját, oké, minden. Na, de oda jön az operatőr, és mondja az Attilának, hogy hát, Atikán, baj van, mi van? Hát rossz szallagot húztak be a fiúk.
1: Húzta, és akkor újra menni. Még egyszer.
3: Újra fölvettük, de ott izgultam, de megcsinálták újra. Ez hál' Istennek, ez benne van a filmben, ez jó. Kihívás, azt nagyon nehéz megmondani, mi a kihívás. Én nekem azért az életem során sok minden sikerült, bár nem számoltam ezzel. Szarvas, vaddisznó, pingvin, légy, darázs, kajmán, majom.
1: Pingvin, és hogyan találod meg mindez az összes állathoz a közös hát nevezőt? Ez, mindegyik külön nyelvet beszél?
3: Figyelj, nagyon érdekes, 2000-ben forgattunk egy magyar reklámfilmet, tisztítószert kell, de angol volt a rendező. És ez tulajdonképpen következőről van szó, hogy a lakásban a kisfiú lefújja az asztalt, a konyhát, a bútorokat, minden, letörölgeti, majd hazajön az anyukája, szétnéz, minden klassz, elmegy a mama. Majd egyszer csak kijön egy szobából egy oroszlán, majd kijön, még tudom én, egy vaddisznó, egy szarvasmarha, 4 pingvin a hűtőszekrényből, de közben itt áll egy kis kanári madár a válladon, aki beszél is, és akkor ezt meg kell csinálni. Ezt úgy veszik fel egyébként, hogy fölveszik először az üres szobát, ez egy fix kamerálás, lock-off kamera, és utána külön-külön mindent fölvesznek, és egybe egymásra teszik. Na, én Hollandiából hozattam a pingvint, ez 2000-ben volt, tehát ez egy, nem is tudom, egy 6 óra volt, míg a határon elintéztük a papírokat, 9-re értünk be. Én sokat nem tudok a pingvinről, csak azt, hogy kolóniában élnek, meg eszik a halat. De ezek kaptak egy kis kádat, de nem ették a halat, nem érdekelte őket a hosszú út. Viszont amikor kinyílik a hűtőszekrény, akkor neki ki kell tenni, vagy ki kell jönni a hűtőszekrény mellé. Jó, oké, kinyílt a hűtőszekrényt, a Horkai Zoli meg kirakott egy baromi nagy tükröt, a kamera mellé, ezek meglátták, és szépen így és áttotyogtak, mint a haverokhoz.
1: Tehát akkor meg kell őket ismerni tulajdonképpen.
3: Hát ez a természetes motivációnak hívom. Sok volt ilyen, és akkor még a rendező, egy angol rendező volt, és látta, hogy hoztunk 2 kanári madarat, és kérdezte, figyelj, az én kislányom megkért, hogy hozzam el a kanári madarat, hogy ezt meg tudod vele beszélni? Hát, ha megbeszélem vele, csak adjatok egy 10 percet, de akkor legyen készen a kamera, ott hátul a hátsó szobában megbeszélem vele. Egy kis kalickába hozták, hát egy kicsi madárka.
1: Persze.
3: Bementem, 10 perc múlva kijöttem, ide föltettem, tátogott, nem. Hogy csináltad? Hát mondom, megbeszéltem vele. Nem kellett csinálni semmit, kiengedtem a kalickából, és amikor elkezdett szállni, le akart szállni, nem hagytam. Tehát menjen tovább. Hát a végén így lezuhant. Vette a levegőt, hát már nem tudott repülni, ide föltettem a srác vellel, és tátogott, és akkor tulajdonképpen így megvolt minden.
1: Számodra az állataid, amelyikkel valaha is dolgoztál, mi az, amit egyöntetően le tudsz tőlük vonni tanulságképpen, hogy mit tanítanak számunkra az állatok? Milyen üzenetet közvetítenek nekünk?
3: Hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy milyen üzenetet közvetítenek, de mondjuk az összes állatnak van egy nagy hibája. Egy nagy hiba. Tudod, mi az?
1: Elviselnek minket?
3: Nem, hogy bíznak az emberbe. Ez a legnagyobb bajuk.
1: Mindegyikre ezt el lehet mondani egyébként, hogy bíznak bennünk?
3: Bíznak bennünk. Mi is bízhatnánk bennük, de mégis van sok probléma. Tehát sérülés van, de ezt tudod előre. Tehát azt tudod, hogy ha bemész egy falkához, egy farkashoz, akkor azt tudod, hogy morog, már morog az ajtóba a többnyire a vezérkan. Ezt mondjuk tudod korrigálni. A medvéne nem lehet, ott az meleg, de a farkasnál mondjuk kiveszed vagy a vezérállatot, többnyire a szukát, vagy kiveszed azokat a társakat, akik támogatják őt. És akkor ő idő után rögtön elveszti a pozícióját, a többiek lenyomják. És akkor már visszahelyezheted a többit is. Tehát ilyen van. De a macinál ezt nem lehet csinálni.
1: Máshogyan működik?
3: Hát én elrontottam nagyon sokat a medvéknél. Én azt hittem, amikor Veresen 98-ban kezdtem a Veres Egyházi Medvemet, én azt hittem, mindent tudok. De aztán hazahoztam egy kis mackót, aki olyan 6-7-es volt, cuki volt minden, ugyanúgy szopott, mint ez a kis farkas, de összeraktam a későbbi testvéreivel. És aztán ő rájött, hogy ő már medve. És előbb-utóbb már érezte, hogy sokkal erősebb és sokkal keményebb. De az utolsó medvémet azt egyrészt kiheréltem 6 hónaposan, és nem tettem össze medvékkel. Az viszont azt hiszi, hogy én vagyok az apukája. Azt sajnos elvitték Veresre. Itt az a probléma ezzel az egésszel, hogy most, amit itt vagyunk, éppen itt még a kamera is veszi, és itt van a kezedben egy kis kölyök, ugye erre megmondjuk, hogy ez hibrid, de gyakorlatilag fokozottan védett állattal 98 óta kereskedelmi tevékenységet nem folytathatsz. Ez csak nálunk van Magyarországon. Hát én azért megszemlem a törvényt, volt is sok problémám belőle, talán ez változik majd, egy idő után ez változik, de nem adom föl.
1: Hát tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, szerintem életem végéig fogom vinni ezt magammal, tényleg fantasztikus érzés egy hibrid farkaskölyköt a kezemben tartani, hát tényleg nagyon szépen köszönöm.
3: Igazán nincs még.
1: És hát kitartást kívánok ezekhez a kis csöpségekhez, tényleg ördögiek, annyira rosszak.
3: Hát az lesz most, hogy ha már nincs is olyan sok melóm, július 29-től hétfő naptól csinálunk gyermekeknek, általános iskolásoknak óvodát, és ugyan lesz ott nekem 10 kölyök, akit szoptathatnak, mint hogy te is szoptattad ezeket, de sok barátom van, akinek vannak különböző hüllői, kecskéi, szarvasa, őze, sündisznója, minden, és 3 héten keresztül szombattól, vagy hétfőtől péntekig tartunk bemutatót az állatoknak, vagyis a gyerekeknek, állatokkal.
1: Hát köszönjük szépen a programajánlót. Orkai Zoltán volt a vendégem.
3: Köszönöm szépen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A macskák évszázadok óta rendkívül misztikus élőlényekként voltak feltüntetve történelmünkben, voltak istenek, aztán később a boszorkányüldözések alkalmával eléggé meg is utáltuk őket, és hát egy eléggé rossz rezümét kaptak. De hogy ma manapság milyen megítélésben részesülnek a cicusok, vagy a gyalogszörösök, kinek hogy tetszik, erről fogok most beszélgetni dr. Király Péterrel, kis állatgyógyásszal, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója, és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark zárójelben Állatsziget megálmodójával. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy lehet az, hogy ennyire sokféle, sokszínűen ítéltük meg az idő előre haladtával a cicusokat. Egyszer istenítettük őket, egyszer üldöztük is őket, és most meg hát még mindig az a sztereotípia él velük szemben, hogy fekete macska átszaladt előttem az úton, bal szerencsém lesz. Ez hogyan sikerülhetett így össze? Kezdjük a legelején.
4: Az emberiség az állatokhoz érdekes módon áll sokszor. Sokszor a cuki a cukisága folytán egy különleges bánásmódot érdemel, a kevésbé cuki pedig már nem. Tehát a macskák esetében nagyon érdekes, ha tényleg összefoglalhatnánk, akkor így mondhatnánk az ő karrierjüket, hogy istenségtől a boszorkányságig, aztán talán ez a boszorkányság akár napjainkig is eltartott.
1: Igen, nagyon rájuk ragadt ez a matrica sajnos.
4: Hogy miért is tartották őket isteneknek annak idején, az okori Egyiptomban például, hogyha egy macskát valaki elpusztított, még a fáraó sem tudta megmenteni őt, ők könyörten őt is megölték, halál volt a büntetése, vagy például az egyiptomiak, hogyha a kedvenc cicájuk elpusztult, akkor úgy gyászolták az állatot, hogy a szemöldöküket leborotválták.
1: Sőt, tehát, még ha jól tudom, mumifikálták is a macskákat.
4: Rengeteg, sőt, ugye annak idején az angolok rengeteg macska múmiát hoztak át magukkal Angliába, amit aztán jobb ilyen nem tudtak hova tenni, mert ezt csak puffernek tartották a hajón, hogy ne dőljenek el a különböző értékes hát muzeológiai tárgyak, és aztán beszántották ezeket a macska múmiákat az angolok. Hát ez elég barbár cselekedet volt. De egy biztos, hogy Egyiptomban azért voltak ők istenek, és Bastet istennő képében is imádták a macskát, mert hatalmas hasznot hajtottak azzal, hogy a különböző magtárakat, azokat őrizték a rágcsálóktól. Ugye itt megint csak a szaporaság, beszéltünk az ivartanításról korábbi adásban, a macska nagyon szapora, de még sokkal szaporább az egér, és hogyha ezeket az elszaporodó egereket nem szedik össze, akkor bizony nagyon komoly kárt tudnak tenni a gabonában. A macska így vált az egyiptomi kultúrában, tehát istenné, és sajnos középkorban pontosan az éjszakai életmódja, misztikus viselkedése miatt, jó magam is egyébként bírok egy 1500-as könyve, 1600-as évekből származó könyvvel, amelyikben tényleg a macskát, ami borzalmas a gyerekeknek szóló természeti históriában, úgy írják le, hogy semmi másra nem jó, csak arra, hogy megkörmözze őket, és mi több, elmesél egy olyan történetet, hogy egy idős szerzetest, aki imádta a macskáját, hogyan gyilkolt meg egy macska. Na hát persze ezek a történetek nem tesznek jót a macskáknak. Nálunk is volt egy ilyen családi mítosz, hogy az egyik felmenőmnek az arcára, amikor még pici baba volt, ráfeküdt egy macska. Na hát aztán onnétől kezdve tényleg, de persze nem fulladt meg a csecsemő, de ez elég volt az, hogy mindenki vagy generációkon keresztül utálja macskákat, és nálam ez azért a praxisban megvált. Az ott hihetetlen kedves állatoknak tartom őket, és hála Istennek a mi családunkban is most már a macska elengedhetetlen családtag. Például most legutóbb egy 13 éves cicát fogadtunk örökbe, Bélát, aki megjelent, egy másik családtól jött a mi családunkba, ott is családi cica volt, csak megváltoztak a családi körülmények, és amikor megérkezett hozzánk, kieresztettük Bélát, és Béla úgy járt körbe a lakásban, fél óra alatt akkomodálódott az új körülményekhez, azóta teljes értékű tagja a családunknak, hihetetlen fazon imád adjuk őt, és ő is imád minket. Tehát nagyon komoly szeretett kapcsolatot lehet a macskával is kialakítani. Ennek ellenére sajnos bizonyos helyeken, pont itt Zuglóban emlékszem, hogy 15-20 éve én zuglói gyerek vagyok.
1: Én meg most itt élek.
4: Igen. Hát emlékszem, hogy itt voltam egyszer egy ilyen lakótelepi házban, ahol volt egy kiírás, ami úgy szólt, hogy mai napon a házban macska írtást tartunk, akinek van saját döge, tartsa bent. Hát azt gondolom, hogy azért messze vagyunk az egyiptomi kultúrától, de talán a nyugat-európai kultúrától, és szerencsére ez azért 20 éve volt, tehát azóta már sok minden változott, és a cicákat szeretjük, védjük, és különös tekintettel azért, mert nagyon érdekes tulajdonságaik vannak, nagyon érdekes titokzatos érzékszerveik vannak. Például mindenképpen ezt szerettem volna mesélni a Jacobson szervről, ami a cica szájpadlásán, a metszőfogak mögött található kis, mondjuk így egy járulékos szaglószerv, amelyik nagyon érdekesen működik. Nem tudom, hogy láttál-e már olyan cicát, amelyik ilyen valamit is szagol, ő kicsit száját ilyen résnyire nyitotta, olyan kicsit bambán nézegetett, és, és ilyen...
1: Ebben a pillanatban ugye szagot próbálta feldolgozni.
4: Így van, és érdekes, ezek a mondjuk főleg feromon anyagok, tehát ilyen ember orszámára érezhetetlen illatanyagok, ezek bejutnak ugye a szájpadlásnak erre a pontjára, és ebben az úgynevezett Jacobson szerben érzékeli az állat, hihetetlen sok mindent érzékeli azt, hogy a társa milyen egészségi állapotban van, mennyire nyitott kommunikációra, vagy párzásra hajlandó-e?
1: Fogamzóképes-e a nőstény?
4: Így van, rengeteg dolgot megtudnak így egymásról. Nem véletlen, hogy ezt kitaláltam most már a tudomány is, és például a viselkedés zavarra bíró cicák esetében ezeket a feromonokat, akár cicák összeszoktatására, vagy pedig úgynevezett rossz szokásoknak a megszüntetésére, karmolás, kaparás bútoroknak a destruálása alkalmazzák. Olyan, mint egy szúnyogírtó, bedugjuk a konnektorba, ezt a feromonanyag anyagot juttatja a szoba légterébe, és tökéletesen működik.
1: Most, hogy így mondod, nem akarok butaságot mondani, de lovaknál láttam hasonlót, amikor pipálnak a szájukkal, és ilyenkor szagmintát vesznek. Ugyanarról beszélhetünk?
4: Ugyanez. Flamen reakciónak hívják egyébként, és ugyanúgy ők is ezt a Jacobson szervet használják illatanyagoknak a detektálására.
1: Szóval a lovaknál már láttam, erről úgy volt lovam korábban, de macskáknál nem, mert nyilván macskákhoz így nem fűz annyira, hogyan is mondjam, érzékeny, szóval inkább kutyás vagyok. Na de szerintem a macskákkal kapcsolatos sztereotípiák java az a két állatfajnak az összehasonlításából adódhat szerintem. A kutya egy jóval közkedveltebb, talán azért is, mert közvetlenebb, egy sokkal inkább az embert istenként kezelő lényként apostrofáljuk őt. A macskák azért sokkal önfejűbbek, saját elgondolásuk van az életről, és hát amit beszéltünk is, hogy misztikum is övezi őket. Nagyon máshogyan működnek a kutyusok. Pontosan mi is egy mozgatórugója egy macskának?
4: Talán a macskák a háziasításnak egy picit még ősibb fokán állnak, úgy gondolom, tehát ő bennük még ez a vadászösztön, meg egy picit az integritás, az még a szabadság iránti vágy, az még élénkebben él, mint a
1: ezt
4: kutyában.
1: Ezt akartam mondani, pontosan egy kicsit olyan vadabbnak tűnnek számomra, tehát gyakrabban játszanak játékokkal, és akár erősebben is tudnak ilyen vadász jelleggel gondolni a játékokra is. Így van, ugye?
4: Valóban így van, különösen az úgynevezett bolondórában, amikor délutánonként a gazdi hazajön, csomó új inger éri őket, egész nap aludtak, 10-16 órát is képesek aludni egy nap, és akkor hirtelen ez a sok inger, meg ez a sok föltorlódott feszültség bennük, ez olyankor kijön, és akkor föl a függönyre, rohangálás mindenfelé, kiadják magukból, ilyenkor a vadászösztönök is kijönnek, és érdekes módon az emberek a macskát pont azért nézik le, mert nem annyira hűséges, mint a kutya. Én azt gondolom, mint ahogy a közelmúltban hallottam egy nagyon érdekes riportban egy ilyen generáció kutatótól, hogy ez a generáció, ez nem jobb, nem rosszabb, csak más. Én is úgy gondolom, hogy a macska is inkább azt mondanám rá, hogy más, se nem jobb, se nem rosszabb, nekem mind a kettő van szerencsére, kutyám is, és cicám is, és Bélát is imádjuk a bélaságában, Csibit is imádjuk a csibiségében, a csibi kutyát, tehát mindegyiknek megvan a maga előnye. Nyilván egy macska nem fog aportírozni, mint csibi kutyám, amelyiknek elhajítom a labdát 50-szer egy nap, akkor 50-szer hozza vissza.
1: Ők inkább önállóbbak, ugye? Maguknak valóbbak tudnak lenni.
4: Így van, és bizonyos esetekben és bizonyos embereknél ez előny is. Például egy nyugdíjas ember nyilván nem akar egész nap rohangálni folyamatosan a kölyök kutyával, annak sokkal ideálisabb társa egy cica. Arról nem is beszélve, hogy macskák nagyon komoly egészségügyi előnyt is jelentenek, persze a kutyák is, de például sokan nem tudják, hogy egy doromboló macskának a jelenléte akár 20 higany milliméterrel is csökkentheti a vérnyomást. Pont itt a közelben a művelődési házban tartottam egy hónappal ezelőtt előadást nyugdíjasoknak, és elmeséltem nekik, hogy ez egy tök jó, lehet, hogy egy szép napon jön egy olyan rendelet, hogy a házi orvos fölírhat macskát receptre, és akkor az lesz a recept, hogy szedjen egy macskát, vagy fogadjon örökbe egyet a Rex alapítványtól, vagy bármelyik állatvédő szervezettől. Volt egy nagyon aranyos macskamentő néni, aki, amikor ezt elmeséltem neki, akkor azt mondja, hogy Péterkém, hát én már tudom, nekem miért olyan alacsony a vérnyomásom. 30 macskám van.
1: 30 macska? Azért igen, igen. Hol lehet 30 macskát tartani? Szóval?
4: Hát ő azért, tehát örökbe is adogatta, ivartanította őket, tehát ő egy magánállatvédő néni volt, akit segítettünk ivartanításra. Persze nem adódnak össze így a macskák, nem zuhan le a vérnyomás annak, akinek 30 macskája van, de az biztos, hogy a macskák dorombolása, ez egy nagyon érdekes frekvencia, ez a frekvencia, ez a sebgyógyulást, a csontok gyógyulását, illetőleg úgy összességében a gyulladás csökkentését is szolgálja. Nem csupán saját magát gyógyítja a doromboló macska ezzel az érdekes frekvenciával, hanem ez az emberre is ugyanilyen gyógyító hatással van.
1: Egészen elképesztő. Egy állatorvosi rendelőben találkoztam azzal a fogalommal, hogy a macskák általánosságban tünetrejtő állatok. Ez pontosan mit takar?
4: Ez azt jelenti, hogy a macskák például fájdalmukat, ízületi panaszokat, ilyesmit és egy csomó betegséget azt nem mutatnak, sőt, hogyha betegek, akkor inkább elbújnak. És ez egy nagyon érdekes jelenség, hiszen ez a túlélést is jelenti. Annak idején a vadonban az az állat, amelyik betegen úgymond kint maradt a fókuszban, az prédául eshetett. Úgyhogy ezért ezek az állatok elbújtak, amíg meggyógyultak, vagy lábadoztak, hogy ez ne történjen meg. És ezt az örökséget hozzák a családi környezetben is, tehát elbújnak, ha lázasak a betegek, és bizonyos esetekben próbálják palástolni azt, hogy nekik fáj a lábuk, a mozgásszerű panasz. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, és időnként ezért nagyon fontos, hogy egy állatorvosi kontrollra elvigyük az állatorvosi rendelőbe, hiszen így ki tud derülni egy vizsgálat során, ami akár fizikális vizsgálat során, hogy van-e mozgásszervi vagy egyéb szervi panaszok, vagy egy vérvétellel, vérvizsgálattal fény derülhet arra, hogy valamilyen belső szervi láthatatlan elváltozások van-e, és időben fölkészülve, időben gyógykezelve ezeket a cicának egy hosszú, egészséges, boldog életet adhatunk.
1: Egy másik nagyon érdekes tény, és hát érdekesség a cicákkal kapcsolatosan, hogy nagyon érzékenyek a környezetváltozásra, és ők helyhez kötött állatokként vannak apostrofálva. Ugyanakkor viszont nagyon gyakran tapasztalom azt idősebb macskatartó hölgyek körében, hogy gyakran odaszegődik egy cica egy másik háztartásból, oda vándorol, majd visszavándorol. Mi fajta működés ez? Vagy alapvetően ilyenek a macskák? Tehát ők ilyen vándorló cicusok?
4: Saját példámat szeretném elmesélni. Egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy cicusunk, aztán egyre több kutyánk lett, és ez a cica, ez egy nagyon jól bírta, tűrte a kutyákat, de amikor már 4 kutyánk lett, akkor úgy gondolta, hogy egyel arrébb áll, és azon az estén a szomszédunk felhívott, hogy van egy új macskájuk, hogy beoltanám-e, és mondtam neki, hogy de szórakoz ez a mi macskánk, csak hozzátok diszidált. Jobb a kaja, nincs annyi stressz, tehát valószínűleg ez lehet az oka, hogy jobb, egyszerűen jobb túlélési körülményeket talál azon az új helyen az állat, és a macska az képes ilyen döntéseket meghozni. Egy kutyára mondjuk ezt nehezen tudom elkezdeni.
1: Nem központuk talán.
4: Így van.
1: De érdekes. Egy berendezővel, egy lakberendezővel beszélgettem például, hogy amikor kicsit átalakítjuk a lakásunknak a belterét, és mondjuk új bútorokat veszünk, hogy még ezt is érzékenyen tudják fogadni a cicák.
4: A macska kétségtelen nagyon stresszérzékeny állat, és képes tényleg apró pici változásokat is, egy új családtag, és akkor nagyon érdekes jelenségek figyelhetők meg, például levizeli a nem kívánatos családtagnak az ágyneműjét, és nem tudom, tehát ilyen érdekes macska bosszuk jönnek. Van egy nagyon kedves etológus és állatviselkedési problémákat gyógyító állatos kolléganőnk, aki egy nappal éve szinte ilyen viselkedési problémáknak a leküzdésével foglalkozik. Érdemes ilyenkor mindig fölvenni azt a jelenséget, akár egy rejtett kamerával, vagy egy mobiltelefonnal, hogy aztán a későbbiekben szakembertől ezekre a viselkedés problémákra megoldást találhassunk.
1: Ha jól értettem, akkor vannak macska szakértők is. Azt tudom, hogyha mondjuk a kutyákkal akad nézeteltérésünk, vagy viselkedés probléma adódik, akkor egy trénerhez könnyebb fordulni. Viszont macskák esetében ez nem egybevett szokás. Kihez fordulhatunk mondjuk, ha rosszalkodnak a cicáink?
4: Nyilván nagyon függ attól, hogy a cicát honnét szereztük be. Hogyha egy menhelyről származik a cica, például a Rex alapítványnál körülbelül 150-200 cicát adunk örökbe egy esztendőben, nyilván itt is előfordulnak olyan esetek, hogy egy adott cica a származásánál fogva valamilyen viselkedési problémával bír. És ilyenkor például az állatgondozóktól nagyon jó tanácsokat lehet kapni, de hogyha esetleg egy tenyésztőtől vásároltuk a cicust, akkor a tenyésztőnek is lehetnek tanácsai, ötletei. De ahogy mondtam, kifejezetten erre a szakterületre szakosodott állatorvos vagy állattenyésztő terapeuták léteznek, akiket az interneten meg tudunk találni, és tudnak segíteni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy segítetted ezt a témát is jobban megérteni számunkra. Én bízom bennem, hogy akik szkeptikusan kezelik a cicákat, ők egy kicsit közelebb kerültek ezáltal a téma érintésével, ahhoz, hogy mondjuk ők is cica tulajdonosok legyenek. Köszönöm, hogy ismételten nálunk jártál.
4: Köszönöm.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő percekben ismét olyan négylábú hősöket mutatok be fogadj örökbe rovatunkban, akikhez az élet nem mindig volt kegyes, mégis töretlenül bíznak az emberekben és egy szerető család reményében. Ismét a Miskolci Állatsegítő Alapítvány két különleges lakója várja a nagybetűs álomgazdit. Velük most kicsit közelebbről is megismerkedünk. Ismerik meg első körben, miért élt egy körülbelül 2 éves, közepes termetű kutyust, aki minden nehézség ellenére megőrizte végtelenül barátságos és játékos természetét. Igazi energiabomba, aki imádja az embereket és a kutyatársaságot is. Így egy aktív család vagy gazdi mellett igazán boldog élete lehetne. Ha valaki egy mindig vidám, hálás és szeretettel teli négylábú társat keres, Mirti személyében könnyen megtalálhatja a tökéletes barátot. Most pedig következzen a macsekok táborából egy gazdi jelölt, méghozzá Törpilla. Az ő története egyszerre szívszorító és hihetetlenül inspiráló. Ez a fiatal cicalány súlyos gázolás után életveszélyes sérülésekkel került gondozásba, de hosszú kezelések és rengeteg szeretet után végül sikerült felépülnie. Bár vesebetegsége miatt egész életében különleges odafigyelésre lesz szüksége, Törpilla egy végtelenül kedves, szerethető és hálás cica, aki most végre egy biztonságos, gondoskodó otthonról álmodhat. Hát remélem, valamelyik jelölt felkeltette érdeklődést. Amennyiben így lenne, információkat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elérhetőségén keresztül kaphatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Hallgassák legközelebb is az Adj esélyt hétfőn délután 2-től. Én Tóth Peti Lili voltam. Viszontlátásra!
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a vendégvárót, a Spirit FM turisztikai magazinját hallják, a szerkesztő Tóth Peti Lili az ő nevében is. Szép napot kívánok, és jó utazást, ha éppen erre készülnek, én Róna Jegon vagyok. A mi célpontunk Esztergom, egy klasszikusan szép város, és egy gyakorlatilag szinte mindenki által ismert város, már csak azért is, mert ugye az osztálytalálkozóknak is, osztálykirándulásoknak is igen gyakori célpontja, de most mi nem osztálykirándulásra megyünk, hanem a Grand Hotelbe, annak is a revenue menedzserét, Herr Adrient kerestük. Jó napot kívánok, Adrien!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval igen, Esztergom ez egy állandó és hát gyakorlatilag évszázados célpont, viszont a szálloda az meg új. Úgyhogy mesélj el róla.
3: Igen, így van. A Grand Hotel Esztergom idén ünnepi 5. születésnapját 2021 nyarán nyitottunk, így lettünk mi a Festői Dunakanyar legmodernebb négycsillagos szuperior szállodája, történelmi környezetben, itt Esztergomban a Bazilikától nem messze. A dizájnos belső a történelmi környezetben, itt Esztergomban a Bazilikától.

0: vendégekről is, de mint rendezvény helyszín is igyekszünk a régió egyik legjelentősebb helyszínévé válni.
1: Sok mindent vállalnak egyszer, én ugye gyerekes szülőként például keresem azokat a helyeket, ahol a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt van valami program. Önöknél van egy family park.
0: Így van, igen, van egy Pepper élmény birodalmunk, 0-tól 99 éves korig kitűnő szolgáltatásokat nyújtunk, rendelkezünk ebben az élmény birodalomban 700 négyzetméteren, több korosztálynak is különböző játékokkal, a 2-3 éveseknek van egy kis játszóházunk, ami segít a mozgás koordinációjukban és az egyensúlyérzékben játékos módszerekkel. Ezen kívül, ami már a nagyobbakat is érdekelheti, van egy lézerszobánk akadálypályával, van egy virtuális sarok is, és egy ninja pályánk, ahol összemérhetik kicsik és nagyok is a tudásokat. Különböző feladatok teljesítményével így van.
1: Ez egy szülői kihívás is lehet, ha jól sejtem.
0: Ez lehet szülői kihívás, csapatépítő is, igen. Illetve azért a hagyományos játékok is megmaradtak, és sokszor ezek okozzák a legnagyobb örömöt, mint a pingpong vagy a csocsó. Nem is gondolná az ember, hogy a sok modern játék mellett ez is milyen népszerű még mindig.
1: Ó, csocsózni nagyon szeretnek a gyerekek. Ez érdekes, ez változatlanul megmaradt. A gombfoci eltűnt, a csocsó megmaradt. Na, de viszont, hogyha elmegyünk Esztergomba pihenni, akkor ott vágyunk nyilván wellness élményre is. Ugye eddig is volt a környéken olyan szálloda, amelyik wellness élményt kínált. Önök ezt kifejezetten hangsúlyosan kezelik.
0: Igen, a szállodánk éke a Bazilika Dészta wellness részleg, ez a negyedik emeleten a tetőtéren található. Lehetőség van nyugodt körülmények között úgy kikapcsolódni, hogy közben a bazilika mesés látképét csodálják vendégeink. Ez egy kisebb méretű exkluzív helység. Méretéből adódóan limitált a létszám, de annál jobban biztosítva van így a nyugodt pihenés is. Van egy napsütötte teraszunk, illetve panorámás jacuzzi, többféle szauna, finszauna, infraszauna, bioszauna, panorámás pihenőszoba, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül a szállodán korlátlan belépést biztosít az Aquasziget élményfürdőbe, ami a szálloda szomszédságában található, ahova a családokat tudjuk meginvitálni egy egésznapos fürdőzésre.
1: Nyilván, hogyha elmegyek Esztergomba, akkor azért megnézném a Vármúzeumot, a Keresztény Múzeumot. Önökön keresztül ezt lehet intézni, vagy ha ott van az ember, akkor kerekedjen fel, aztán szerencse fel.
0: A recepción készségesen áll a vendégek segítségére, segít őket, nekik jegyet vásárolni, elterelni őket, hogy merre szükséges menni, úgyhogy az említett szolgáltatásoknál ebben tudunk segíteni, de ezen kívül azért dolgozunk helyi szolgáltatásokkal is, amikkel így tudjuk segíteni, hogy az emberek jobban megismerjék a várost, mint például van egy kis vonat a városban, azt nagyon kedvelik a vendégeink, így azzal akkor be tudják járni az egész várost, ez tőlünk indul, ez a mi szervezésünk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a szolgáltatással megismerhetik a város nevezetességeit.
1: Hát ráadásul ez megint családi program, úgyhogy a gyereknek is öröm, nem csak a felnőtteknek.
0: Így van, igen.
1: Eltelt 5 év, megvan már a tapasztalat, hogy igazából az Esztergomba látogatók mit várnak önöktől, hogy mi van a fókuszban?
0: Hát amellett, hogy a konferencia helyszín is egyre több megkeresésünk van, és tudunk bizonyítani ezen a területen is, így kialakult a romantikus pihenésre vágyó felnőtt vendégek részére ez, hogy szívesen jönnek ebbe a day spa-ba, itt ugye ide felnőtt barát, itt ki tudnak kapcsolódni, de emellett a családok is ugyanúgy érkeznek, illetve nem feltétlenül igényük az, hogy egy nagy fürdő legyen a szállodában, hanem az a tapasztalat, ki tudjuk elégíteni az igényeiket az élménybirodalommal és a városon belüli programokkal.
1: Sok kedves vendéget kívánok önöknek, nekünk pedig jó vendéglátást, ha a Grand Hotel Esztergomot választjuk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, várjuk önöket is.
1: Herr Adrient hallották, köszönöm.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Esztergomban, az előbb ugye megismerkedtünk egy szállodával, nem is akármilyennel, legalább 5 csillaggal. Aztán most megismerkedünk Budai Péterrel, aki helyi idegenvezető. Esztergom minden macskaköves utcáját jól ismeri, meg a nem macskaköveseket is. Nyilván, hogyha megkérdezem, hogyha elmegyünk egy hétvégére, akkor azon kívül, hogy persze legyen egy kis wellness, meg nézzük meg a bazilikát közelről, azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a esztergomi királyi vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg. Történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
1: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
2: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét és a magyar királyság, itt az Árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovakterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán fölgyűlemlettek a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént,
1: no.
2: Egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó, igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
1: Az nagy szenzáció lesz, tehát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, hát ez már nagyon régi később. Történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona. Elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
1: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
2: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
1: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egybe maradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
2: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás hegy.
1: Igen.
2: Ezt is tudom ajánlani.
1: Hogyan tovább?
2: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a keresztény múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
1: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit
2: így van.
1: Mutatja.
2: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
1: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
2: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba. úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, vízemelő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin területén.
1: Most, olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
2: Így van.
1: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlpartra elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
2: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni. Ha másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalon az egész Várhegy és a Bazilika. Úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10.000 forintos, és a 10.000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
1: Ne hagyjuk ki ezek szerint.
2: Így van.
1: Budai Péter, így van. Köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik. Kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: várlak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja.
1: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Egon.
2: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely. És hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
3: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
2: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
3: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a főszékes egyházi kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet, ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
2: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
3: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hitélet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat, tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen Székesegyházán.
2: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
3: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
2: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
3: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
2: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
3: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok zsúfoltak és sokan vannak.
2: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a turisztikai magazinnal, addig pedig jó utazást kívánok a szerkesztő Tóth Peti Lili nevében is. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
4: Indul a Mandula!

Bármerre indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz, és menj már, aki mindent hurcol.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet! Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épület omlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A több-kevesebbet hallják tehát itt a gazdasági magazin, a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok. Meszlényi Zsófia szerkeszti a mai műsort, és Weiler Vilmos kollégával kezdjük, aki a Telex újságírója, és aki utána járt annak, hogy vajon 100 milliárd forintnyi kiadást hova próbáltak elsúvasztani az előző kormány utolsó intézkedései között. Weiler Vilmos, szervusz, örülök, hogy itt vagy.
9: Öreget kívánok.
8: Szóval van egy 286 milliárdos hiány a költségvetésben, illetve egészen pontosan kiderült, hogy van egy 286 milliárdos luk, amit valahogyan megpróbáltak semmisíteni, aztán majd lesz, ami lesz. Hát most az van, hogy lett, mert hogy látszik.
9: Igen, igen, így van. Tehát onnan indult a dolog, hogy amikor az átadás átvétel volt, akkor ugye minden minisztérium adott valamekkora a dokumentációt a minisztérium jogutódjának a vezetésének, és az IKM-esek átadtak egy papírt a új minisztériumnak, Vitézi Dávidéknak arról, hogy van 286 milliárd forintnyi kiadásuk, amelyikre nincsen fedezet az idei költségvetésben. Tehát ezek olyan kiadások, amikről előre lehetett tudni, hogy fel fognak merülni, előre lehetett tudni, hogy idén kell majd őket kifizetni, és mégsem szerveztek rá pénzt az idei költségvetésben.
8: Ami azért vicces, mert hogyha a Fidesz kormány folytathatta volna, tehát megnyerik a választást, az esetben is ki kell fizetni, tehát saját magukkal is szórakoztak tulajdonképpen.
9: Igen, saját magukkal is szórakoztak, de azt elérték, hogy nem kellett a választás.
8: Saját magukkal is szórakoztak tulajdonképpen.
9: Igen.

0: az úgynevezett rendelkezésre állási díjra, ez 175 milliárdnál is valamivel nagyobb összeg, de közben meg a kormány azon töri a fejét, a mostani, hogy ettől az egész koncessziótól hogyan lehetne megszabadulni. Szerinted igen, hogyan? Mit látunk ebben?
1: Igen, ugye ezt pár éve adták ki a Mészárosnak, meg a Szijjártó, vagy a Szilászó cégeinek a koncessziójának teljes, vagy a szinte teljes magyar autópályahálózatot, és akkor ez a rendelkezésre állási díj, ez egy ilyen havi díj, amit a magyar államnak fizetnie kell a fenntartásra cserébe a koncessziónak, és akkor erre mondják azt azok, akik értenek hozzá, hogy egy koncessziónak az lenne a lényege, hogy a magánbefektető az elején belerak egy csomó pénzt, megcsinálja a fejlesztéseket, és akkor ezt nem az államnak kell kifizetni, és akkor az állam a koncesszió második felében majd visszafizeti ezeket a dolgokat a magánbefektetőnek. Na most itt az volt, hogy ez egy olyan koncesszió, hogy nem kellett a Mészárosoknak az elején berakni pénzt, hanem már rögtön elkezdhették begyűjteni ezt a rendszerhasználati díjat, ami több évente több száz milliárd forint, és akkor, hogy válaszoljak a kérdésre, nem tudom, ez szerintem még ők se tudják, meg a Vitéz Dávid sem mond semmit, amikor megkérdezik tőle. Hát azt mondják, hogy ez egy a magyar államnak előnytelen koncessziós szerződés, és hogy ebből majd megpróbálnak kilépni, de hát ez valóban nagyon bonyolult lesz, mert olyan dolgok is vannak, hogy mondjuk a Magyar Közút, ami régen kezelt az autópályákat, ők eladták az összes eszközüket a Mészároséknak pár évvel ezelőtt, amikor a koncesszió volt. Tehát most már a eszközök is náluk vannak, úgyhogy éppen technikailag más nem is tudja ezt az üzemeltetést végezni.
0: Ugyanakkor persze úgy könnyű vállalkozni, hogy az én általam betenni vágyott vagy kívánt összeget közben valaki kifizeti helyettem ugyanaz, akivel én szerződtem. Tehát így azért nem kunszt.
1: Igen, így. Tehát aki ugye nem nyilvános ez a szerződés, ez egy nagyon fontos részlet, de akik mondjuk látták be a részletet, azok azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon előnytelen ez a szerződés. Hát igen, így valóban nem kunszt csinálni, mert hogy tényleg egy ilyen koncesziós szerződésnek azt mondják, akik értenek hozzá, hogy az lenne a lényeg, hogy hívjunk egy befektetőt, aki belerak több ezer milliárd forintot, rendbe rakják az autópályahálózatot, építenek új autópályákat, és akkor utána mondjuk a 35 évben mondjuk a tizediktől már majd a magyar államból szedhetik ki a pénzt. Hát most nem ez van, hanem első pillanattól kezdve eljutottunk ebbe a fázisba.
0: Hát csodálatos. Minden esetre az egy érdekes kérdés még, hogy ez a 286 milliárdos hiány, amely így el lett sinkofálva egy kicsikét, és egy minisztériumhoz tartozik, vajon más minisztériumok által lesz-e még árnyalva? Tehát látnak-e még ilyen meglepő fordulatokat a különböző minisztériumok átvilágításánál más miniszterek?
1: Igen, ez egy jó kérdés, mert hogy itt az EKMS-ek olyan szempontból korrektek voltak, hogy ők ezt feketén-fehéren leírták a vitézieknek, amikor az átadás átvétel volt, hogy figyeljetek oda, mert erre nincs pénz. Hát jó kérdés, én egyébként amikor hallottam így dolgokat az előző kormány oldaláról, azt mondták, hogy lesznek még tételek, lesznek még csapdák, amik majd előkerülnek, de hogy ez már benne van abban a költségvetési hiánybeslésben, amit ők az átadás átvételkor mondtak, mert ugye korábban 3,7%-os hiányal tervezték az idei költségvetést, aztán már bevallották, hogy 5% lesz, és akkor átadás átvételkor már 6-7%-ot mondtak. Azt mondták off record, hogy abban 6-7%-ban már benne vannak a trükkök.
0: Hát jó. Ha benne vannak, akkor benne vannak. Ez most nagyon megnyugtató volt így. Örülök, hogy elmondtad.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen. Weiler Vilmost most hallották, a Telex újságíróját. Szervusz.
1: Köszönöm.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Úgy néz ki, hogy irgalmatlan nagy üzlet volt az aszbesztes kavics Magyarországra szállítása. Osztrák bánya a forrás, osztrák partner a másik oldal, de hát azért ebben itt magyar cégek is rendesen benne vannak. Bucski Péter igyekezett utána járni, a G7 újságírója. Szervusz Péter!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez egy nagyon nagy üzlet. Azt láttam, hogy évi 100 milliárd forintos árbevételt értek el azok a cégek, akik ezeket a bányákat üzemeltették.
0: Olcsóbban kapták a követ azért, mert aszbeszttel szennyezett, vagy teljesen piaci áron, tehát lehet, hogy ők maguk, az importőrök sem tudták, hogy mivel van dolguk.

0: Importőrök nem tudhatták, hogy mivel van dolguk, ezt erre külön ki is térhetünk, tulajdonképpen minden ország az Európai Unióban ad egy dokumentumot arról, hogy ez megfelel az uniós jogszabályoknak, ezt tették meg az osztrák hatóságok, amikről elég nehéz feltételezni, hogy itt jóhiszeműen jártak el. A magyar importőrök ezért nem is kereshettek ezen különösebben, a kereskedelmi adatokból az látható, hogy nem adták olcsóbban ezt a követ, mint a megfelelő minőségű követ, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy jól jártak anyagilag azzal, akik ezt a követ importálták.
1: Viszont akkor ez egy nagyon furcsa történet, mert a Greenpeace például azt állítja, hogy 2011 óta egészen biztosan tudnak az osztrák hatóságok arról, hogy problémásak ezek a kövek, hogy azbeszt tartalmuk van, nem is kicsi, és valahogyan se nem tiltották a bányászatát, se nem tiltották az exportját.
0: Hát 100 éve tudják az osztrák hatóságok, hogy ezen a burgenlandi térségben gond van az aszbeszt terhelésének a helyi közösségeknek, tehát tényleg 100 éve dokumentáltan tudható. Még a 90-es években is készült pont ezekkel a bányákkal kapcsolatban olyan jelentés, ami kimutatta ezt. Tulajdonképpen itt az volt az eljárás, hogy mintát kell leadniuk a bányáknak, nem nézték meg a hatóságok, hogy milyen mintát adnak le. Hát felemelték azt a követ, amelyik nem aszbesztes, és azt adták a mintának. Ebben azért elég nehéz azt feltételezni, hogy nem volt korrupció. Ugye Ausztriában hát ismert, hogy nagyon erős korrupciós jelenségek vannak, és az elhallgatásnak azért nagy nemzeti hagyománya van. Sajnálatos módon itt ez valósulhatott meg. Ezt azért érdemes kiemelni, hogy a többségét ennek a kibányászott kőnek és kövésnek nem Magyarországra adták el, hanem Ausztriában használták. Mégis sokkal kisebb botrány van ebben Ausztriában. Néhány oknyomozó portál, független lap vette csak arra a fáradtságot, hogy ilyenek alaposan utána nézzen, de a mainstream média azért sokkal kevésbé vette a fáradtságot, hogy ebben nagyobb betekintést adjunk.
1: Na most, amit jelen pillanatban tudunk, hogy 2015 és 26 között 250-nél több magyarországi településre szállítottak közvetlenül vagy közvetlen az osztrák aszbeszt botrányban érintett kőzetből. 250 települést felmérni, ott aszbesztmentesíteni, kártalanítani, ez sok éves és irtó drága, ráadásul kártérítési igényekkel súlyosan terhelt történet lesz.
0: Így van, ezt azért tudjuk, mert Magyarországon Ausztriával ellentétben sokkal alaposabb dokumentáció van. Az LKA rendszer alapján minden kamion tudjuk, hogy honnan, hova és milyen szállítmány szállított. Ugye azt eddig nem nagyon lehetett tudni, hogy ennek az osztrák importnak mekkora része az, ami érintett. Ugye ezekre az évekre, amióta ugye ezt kikérte a képviselő, abban kb. 80%-a az ausztriai importnak, és hosszú évek óta a Magyarországra behozott magyarországi kőfelhasználásnak nagyságrendileg 1%-a származik Ausztriából, tehát azt feltételezhetjük, hogyha valahova osztrák kő került, az nagyon nagy eséllyel aszbesztel terhelt. Ami ugye nálunk sokkal nagyobb problémát okoz, hogy Ausztriában ezt azért útalapokba, betonba építették, ott nincs közvetlen szállópor terhelés ugye azonnal, nálunk pedig ugye kiterítették ezt akár köves utaknak, tehát nem aszfaltba került, ezért sokkal gyorsabban kell valamit kitalálnunk, hogy ezt hogyan fedjük le, és hogyan gyűjtsük össze. A végleges kármentesítésnek a felmérés zajlik jelenleg, de ez biztosan több milliárd, de inkább több 10 milliárd forintos nagyságrend lehet ugye a hosszú évek során. Ugye az, amikor beépül egy ilyen útba, és ott van az aszfalt alatt, az nem tűnik olyan nagy problémának, de igazából ez csak a problémának az elhalogatása, hiszen majd 10-20-30 év múlva, amikor meg kell bontani az utat egy közműépítés miatt, vagy egy hiba elhárítás miatt, akkor rögtön fölmerül ez a probléma, és nagyon nehéz ugye azt garantálni, hogy ezt megfelelő információ legyen azoknak a munkavállalóknak, akik oda mennek dolgozni, hogy őket ne érek el, meg hát az ott lakóknak, hogy ez ne forrozzon ki. Úgyhogy az lenne a legjobb eljárás, hogy azonnal ezeket a köveket, vagy hát amilyen gyorsan csak lehet összegyűjteni, de hát ez egy nagyon drága technológia.
1: Ráadásul ugye azt is mondják szakemberek, hogy az összegyűjtés is embertelen porkibocsátással jár, tehát hogy gyakorlatilag ez az összegyűjtés típusú munkafázis, ez azzal kellene, hogy járjon, hogy tartósan elköltöznek onnan az ott élők, mert hogy ez így veszélyes lesz.
0: Ha nem megfelelő szakemberek nézik valóban, tehát az a legrosszabb, ha valaki úgy gondolja, hogy osztrák mi van a parkolójában, utcában, és elkezd összesöpörni, ez az óriási egészségügyi problémának teszi ki magát és lakókörnyezetét, ez semmiképpen nem szabad, azt tanácsolják a szakemberek, hogy inkább csak letakarni, és a megfelelő ezre engedéllyel és szaktudással rendelkező cégek végezzék ezt el. Erre ma már vannak olyan technológiák, hogy olyan gépek, amik tulajdonképpen mint egy gigantikus porszívó felszippantják teljesen zárt rendszerben ezeket a köveket porkibocsátás nélkül, de hát ez egy lassú és nagyon-nagyon költséges folyamat, ráadásul ugye ilyen gigantikus mennyiséget, ugye, eltüntetni, azért az tényleg egy hosszadalmas folyamat.
1: Hát az elején ez ugye úgy nézett ki, hogy valahol az osztrák határ mentén lehetnek ezek a szennyeződési pontok, mert hogy ott mért először a Greenpeace, aztán ez kiterjedt, és most ott tartunk, hogy csak a szűk vételkörzetünket nézzük, és ne is az internetes elérésünket, hogy Biatorbágy, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Sziget, Szent Miklós, Budapest több kerülete érintett. Tehát, hogyha csak ebből indulunk ki, akkor is egy óriási az egész országot érintő, és még fel nem feslett történetről szólunk, aminek a vége igen, valakinek fizetnie kell. Nyilván az osztrákoknak kellene.
0: Hát ők ezt nem nagyon forszírozzák, ugye ezt érdemes kiemelni, hogy az osztrák állam, az érintett bányák, Burgenland kormány, az érintett környezetvédelmi hatóságok közül senki nem kért bocsánatot ezért a szennyezésért, nem is akarják, de ezt teljesen elismerni. Tehát mint a burgenlandi kormányzat, mint pedig a cégek arra a fars érvelésre bekezdnek bele, hogy hát ez természetes anyag, úgyhogy nem tehetnek róla, ami teljes blödség, tehát ilyen nincsen, tehát hogyha csak nagyon egyszerűen mondjuk, hogyha a mérgezett gombát árul valaki, akkor nem hivatkozhat arra, hogy ez természetes.
1: Az nőtt a természetben, igen, nekem az urán jutott ugyanerről eszembe, hogy tudjuk, hogy az uránsugárzás mennyire káros, de mégis, hát ez egy természetes anyag, mégsem szórjuk ki az utcán.
0: Van ez a bányának a felelőssége, és azoknak a hatóságoknak, akik kiadták ezeket a certifikációkat, ők óriási hibát vétettek, nehéz a jó hiszeműséget feltételezni, tehát itt biztosan kellene Ausztriának felelősséget vállalnia, hát legalábbis elsősorban egy bocsánatkérés mindenképpen időszerű lenne, és hát a költségeknek az átvállalása. Érdemes arra is kitérni, hogy ilyen semmiféle segítséget nem ajánlottak fel, akár technológiában, akár szakemberekben, hogy ezt hogyan lehetne kezelni, vagy akár felajánlani, ugye, hogy a lerakásban ugye ezek a bányák kiváló helyet biztosíthatnának arra, hogy visszaszállítsuk oda, ahol van. Tehát az sem egy elvárható dolog, hogy Magyarországon helyezzük el ezeket a köveket, hiszen aki ezt rossz hiszeműen kitermelte, annak kellene ezt visszafogadnia.
1: Magyar Péter kormánya minden esetre úgy fogalmazott most májusban, hogy a szennyező fizet elv alapján kártérítés követel az osztrák bányáktól, és adott esetben, ha úgy van, akkor az osztrák államtól is. A kártérítés költségeit most több 10 milliárd forintra becsülik, de hát ki tudja, hogy ez hol áll meg a végén. És hát akkor a személyes károkról nem is beszélve, tehát hogyha én szülőként tudom azt, hogy egy azbesztel szennyezett utcában lakom a gyerekeimmel, én lehet, hogy elég ideges lennék ettől a helyzettől.
0: Igen, hát ez egy nagyon nagy probléma. Olaszországban egy svájci cég, az Eternitnek volt egy nagyon híres pere ezzel kapcsolatban, nagyon nem akartak fizetni a munkavállalatnak, hát mire a kártérítésig elértek, ugye sokan sajnos el is hunytak. Egyébként ez a cég alapította az egyik üzleti fenntarthatósági klubot, tehát ez, akik kiállnak az üzleti fenntarthatósága mellett. Szóval itt nagyon sok az a mellébeszélés, az a zöld demonstrás, hogy próbálják a cégek elkerülni a felelősségüket, és ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt Magyar Péter Bécsben kimondta, hogy a szennyezőnek kell fizetni, ugye ezt külön kérdés, hogy ez mennyire az osztrák állam és mennyire az érintett cégek felelőssége. Másrészt pedig ugye utalt arra, hogy itt nagyon nehéz elképzelni, hogy nem korrupciós érintettsége van, ami azért Ausztriában, hát hiába napnál világosabb ez, pillanatban szólva se utalnak erre nagyon a megjelenő cikkek, pedig hát ez, ha belegondolunk, egészen döbbenetes, hogy ez évtizedeken keresztül így tudott működni, mikor erre sokan utaltak korábban is, és próbáltak ez ellen tenni, és hát mégsem léptek a hatóságok.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Bucski Pétert hallották, a G7 újságíróját, az azbesztes kavicsról, az osztrák bányákról, meg a mostani helyzetről. Köszönöm szépen, Péter.
0: Köszönöm, viszontlátásra.
2: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kis csomagok nagyon olcsón, messziről, Kínából ismerjük a módszert, egy csomó szolgáltató gyakorlatilag ebből él. Lehetséges, hogy most kevésbé fognak örülni a kedves hallgatók annak a hírnek, amit egyébként jó szándékkal megtámogatva egy változást előidézve hoztak információként nekünk. Falcsik István ügyvéd, a vámjövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás üzletág vezetője az RSM Hungary adótanácsadónál. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Szóval jót akarunk, de nem fognak örülni ennek az emberek, legalábbis sokan biztos nem.
3: Lehetséges, ha bár minden intézkedésnek van jó meg rossz oldala is, azonban az biztos, hogy a jelenlegi helyzet az úgy tűnik, hogy tarthatatlan, tehát valamilyen szinten a elkereskedelemben ennek a töménytelen mennyiségű csomag vámkezelésére valamilyen változást a Európai Uniónak eszközölnie kellett.
1: Most ez a változás, amiről beszélünk, ugye ez igazán arról szól, hogy olcsó rendeléseknek annyi, mert hogy az EU-n kívülről bejövő kis pici olcsó csomagoknak a vámmentessége megszűnik. Hol lesz itt a határ?
3: Tulajdonképpen azt nem tudom megmondani, hogy ez vajon milyen konkrét hatása lesz, tehát hogy mennyire fog tényleg a piacon olyan hatást gyakorolni, hogy csökkenni fog mondjuk az e-kereskedelmi formában beérkező kisebb értékű csomagok száma. Azonban az biztos, hogy ugye az elsőleges intézkedés jelenleg, hogy az eddig a 150 euró alatt, ha bármit rendeltünk, akkor az vámmentesen érkezett meg, azaz nem fizettünk utána vámot, csak importálfát. Na most jelenleg már egy meghatározott vámot fizetünk, és méghozzá egy fix százalékot, nem a termékek utáni különféle tarifális besorolás alapján, hanem nagyjából azt lehet mondani, hogy egy adott fix összegű vámot fogunk fizetni, és aztán később, nem is olyan sokára úgy tervezi a Vám Unió, hogy valamikor az ősszel fogja bevezetni, hogy még ezt megtetézi azzal, hogy úgynevezett kezelési díjat is fizetni kell majd ezekre az árukra. Ez elvileg egységes lesz egyébként az Európai Unióban, tehát ahogy már a vámszabályoknál meg lehetett szokni, nincsenek különbségek abban, hogy Magyarországon vagy más Európai Uniós országban vámkezelünk. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem az igazi hatás az valószínűleg csak később fog jelentkezni, mondjuk olyan téren, hogy kicsit drágábbak lesznek ezek a küldemények, és hát ebből adódóan nem tudom, hogy ennek a másik oldala, amikor azt mondtuk, hogy van ennek jó hatása is, ennek a jó hatása inkább abban lesz, hogy nem csak ilyen fiskális intézkedéseket terveznek bevezetni, hanem olyat is, ami a termékbiztonságot, az átláthatóságot jobban fogja támogatni. Ugyanis azzal tisztában kell lenni, hogy a jelenlegi rendszer szerint, ha rendelünk egy terméket, egy ilyen 150 euró alatti terméket, azt valahonnan ugye egy külföldi platformról rendeljük. Majd azt követően megérkezik hozzánk, és annyira technológiailag jól van kialakítva a vámkezelése, hogy a fogyasztó, aki nagyjából csak kattintott egyet, és így megrendelte a terméket, nem is kell sehová mennie, nem kell szinte semmilyen ügyet intézni, egyszerűen át kell venni csak a futártól, aki meghozza a terméket. Ennek a rendszernek ugye az a lényege, és ezért volt szükség a vámmentességre is, hogy minél gördülékenyebb legyen ezeknek az áruknak a vámkezelése, tehát tulajdonképpen minél könnyebben jusson el a fogyasztóhoz. Ennek az ára az, ennek volt az ára, ha lehet így fogalmazni, az, hogy tulajdonképpen vámmentes volt, illetőleg ugye nagyon nagy leterheltséget jelentett ez azoknak a csomagküldő szolgáltatóknak, illetőleg a vám szolgáltatóknak, akiknek ugye ezeket az árukat kvázi a vám elé kellett állítani, ezzel kapcsolatos vám adminisztrációkat kellett végezni, és hát nyilvánvalóan a vám szolgálatokat és a vám hatóságokat is leterhelte. Ennek kompenzálására lenne egyébként a 3 eurós vám mellett, ez a durván jelenleg még kialakulóban lévő 1-2 euró csomagonkénti kezelési, mondjuk így, hogy vámkezelési díj.
1: Ez pedig 2026 júliusától lesz érvényes, hát ez közel 1000 forinttal drágítja a sokszor 1000 forintot sem elérő áru termékeket, de hát igazából olyan nagyon mélyen nem fogja befolyásolni talán a zsebünket.
3: Hangsúlyozom pontosan, ugye nem tudom, hogy mennyibe fog ez nagy áremelkedés jelenteni. Nyilván, ahogy ismerjük a kereskedelem metodikáját, hogyha valamilyen vámot vagy többletköltséget vezetnek be, akkor az általában beépül a terméknek valahol a fogyasztói árába. Ami inkább sokkal komolyabb változtatás lesz, az ugye később jelentkezik majd, amikor azon a rendszeren is változtatni kíván a Vámunió, tehát az Európai Uniós rendszer fog megváltozni, hogy egyfajta jelenlétet kell majd biztosítani ezeknek az adott gazdálkodóknak az Európai Unión belül, vagy legalábbis valamilyen szinten, ha fogalmazhatok így, akkor sokkal foghatóbb gazdálkodókká kell válniuk, ugyanis a jelenlegi rendszerben, ahogy mondtam, egy platformról rendelünk valamit, és nincs is az a gazdálkodó az Európai Unióba letelepedve, nincs jelen, akitől ezt az árut kaptuk. Na most, hogyha probléma van ezzel az áruval, mondjuk valamilyen termékbiztonsági probléma van, vagy hát azt is be lehet látni, hogy ugye a köztartozásokat a jelenlegi rendszerben a beküldő gazdálkodónak kellett eddig fizetnie, ugye ez is jobban elérhető lenne és biztonságosabb lenne, ha látnánk valahol a gazdálkodásban vagy a gazdaságban ezeket az adott cégeket. Így ugye az Európai Unió Vámunió rendszerének a megváltoztatásával azon dolgozik, hogy ezeknek a cégeknek valamilyen fajta jelenléte lesz. Jogi jelenléte úgy lehet majd, hogy importőröknek fogjuk őket tekinteni, és tulajdonképpen egyfajta letelepedettséget, gazdasági letelepedettséget is kötni kell hozzájuk, vagy ha nem ezt így konkrétan, akkor valamilyen megbízottal, vagy valamilyen olyan gazdálkodó közreműködésével tudnak majd dolgozni, akik ugye akár anyagilag is hely tudnak állni ezekért a termékekért.
1: Voltak éppen ezt a letelepedettséget, azt látjuk, hogy a bankrendszerben is, ami ennél talán még egy fokkal bonyolultabb rendszer ki lehetett kényszeríteni, akár a Revoluttól, akár más hasonló szolgáltatóktól, tehát könnyen elképzelhető, hogyha ebben van egy komoly elszántság, akkor ezt meg lehet csinálni.
3: Én úgy ítélem meg, hogy egyéni véleményem, hogy ez máshogy nem fog menni, tehát hangsúlyozom, nem csak fiskális oldalról kell ezt megközelíteni, hogy vajon kifizeti-e az adott importőr, tehát a beküldő ezeket a köztartozásokat, hanem az, hogy hely tud-e állni valaki, felelőssége lehet-e vonni azért, mert mondjuk egy termék megfelelő vagy nem megfelelő. Nyilvánvalóan ezért ez nagyon nagy reformot jelent, ha lehet így mondani, nagyon jól átgondoltan kell végrehajtani azért, mert hangsúlyozom, itt a rengeteg termékről van szó, csak minimális statisztikai adatot, ugye 2022-ben még 1,4 milliárd darab ilyen termék érkezett be, ez 25-ben már 5,9 milliárd volt, tehát ez közel 6 milliárd darab termék. Ezt valaki belegondol abba, hogy milyen adminisztrációval jár, hogy ezeket a termékek közé beérkeznek, ezeket a termékeket kvázi vámkezelni kell, ez szükségesek ugye a vámügynökök, vámszolgáltatók, akik ezt előkészítik, és a vámhatóságok, akik valamilyen rendszerben ezt vámkezelik. És nem csak vámkezelni kell, ezeket az termékeket ellenőrizni is kell, hisz a vámnak nem csak be kell szedni a köztartozásokat, hanem egy nagyon erős ellenőrző szerepköre van, ugye kint tartja a határokon kívül azokat az árukat, amelyek nem jöhetnek be az országba, rossz minőségű, nem megfelelő áruktól kezdve nagyon sok tiltott árut is. Ez azt jelenti, hogy ugye ugyanúgy gördülékenynek kell lennie majd ennek a megoldásnak, és hát természetszerűleg ez valami nagyon összetett rendszert kell kialakítani. A jelenlegi rendszer ugyanis, amely inkább arra lett kialakítva, hogy minél gyorsabb, minél egyszerűbb legyen, rengeteg kérdést felvetett, rengeteg biztonsági kérdést is, illetőleg ki is alakult egy nem teljesen, hogy mondjam, tehát nem a versenyszabályokat is valahol sértő megközelítés, mégpedig azért, mert hogyha a 150 euró alatti terméket egyedileg hozta be valaki, azaz elkereskedelmi formában vásárolt meg mondjuk egy telefontokot, akkor azt vámmentesen lehetett behozni. Ugyanakkor, ha például egy másik kereskedő ugyanabból a telefontokból mondjuk egy egész kamionnyi mennyiséget hozott be, és azt a változatot preferálta, hogy ő először raktárkészletet fog létrehozni, és majd abból szolgálja ki a kisfogyasztókat, ők már vámot fizettek ezek után a termékek után, mert nyilván már az egész szállítmány meghaladta a 150 eurót. Ez nem volt versenyszempontból sem fair, tehát ezt is valamilyen szinten meg kell szüntetni.
1: Ügyvéd úr, köszönjük szépen a részletes tájékoztatást, változások tehát július 1-től, nem méreghatóak, és a jobbító szándék itt van benne talán. Jó lenne, hogyha igen, a minőségvédelem is ezek közé, a szándékok közé mi hamarabb be tudna kerülni. Falcsik István ügyvédet hallották az előbb.
3: Viszontlátás.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál. A Hősök terét lezárták az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútot egyirányosították a Hősök terétől a Gundál Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig rendezvény utómunkálatai miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei ifjúsági park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei ifjúsági park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt ígérte Magyar Péter a választási kampányban, hogy visszaállítja az egyetemek autonómiáját, megszünteti a Kekva modellt, és Erasmusozhat minden magyar diák. Hát, hogy így lesz-e, hogy mindegyik magyar diák megye Erasmus ösztöndíja a világot látni, azt nem tudom, de az, hogy talán megnyílik ismét erre a lehetőség, arról beszélgethetünk már Kuruc Gáspár Tündével, az Edulány felelős szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Az az igazság, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, amit bejelentettek itt a múlt pénteken, hiszen a 2002-es év után ugye azok az egyetemek, amelyeken megtörtént a modellváltás, azoknak az egyetemeknek a hallgatói nem utazhattak Erasmusszal. Nyilván az Erasmusnak volt egy kivezetése, de 2024 őszi szemeszterétől már nem volt olyan hallgató, aki Kekvás egyetemen tanult, és Erasmus program keretébe külföldre ment.
1: Itt most ugye olyan lépéseket kell megtennie Magyar Péternek, amikre egyébként is fájt a foga, mert vissza kellene szereznie az úgynevezett kekváktól, tehát az alapítványi működtetésű egyetemektől és intézményektől, lásd például MCC, azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az állam juttatott oda, és ezek ilyen alapvetésként jelentek meg az ő politikai struktúrájában. De hát ez kell ahhoz is, hogy egyáltalán az Európai Bizottsággal legyen miről tárgyalni.
2: Így van, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ezeknek az alapítványoknak a működése előre, tehát hogy ez egy átláthatatlan működése volt ezeknek az alapítványoknak. Nem lehetett tudni, hogy a pénzek hova folynak és hova mennek. Ez volt ugye az Európai Bizottságnak az egyik kifogása, amikor az Erasmus programot leállította ezeken az egyetemeken. A másik pedig az volt, hogy nagyon sok aktív politikai szereplő kapott ezekben a kuratóriumokban helyet, és ezt is nehezményezte nyilván az Európai Bizottság. Az előző kormány megpróbált ezen valamennyit változtatni, és folyamatosan mentek a csatározások, azonban ez tényleg előrelépés érdemben nem történt, és ezért kellett ugye elindítani anno a Pannonia programot is.
1: Ami hát, hogy úgy mondjam, nem maradt teljes sikert, bár rengeteg pénz elment rá.
2: Ez így van, ráadásul ugye a Pannonia programról azt nyilatkozták korábban, hogy az Erasmus utolsó évéhez képest jóval népszerűbb volt, azonban itt azért egy fontos dolgot kiemelnék, hogy az Erasmus programban a hallgatók alapvetően hosszabb ösztöndíjakkal utaztak külföldre, eltöltöttek ott egy szemesztert. A Pannonia programban is voltak természetesen ilyen jellegű kiutazások, akár a világ bármelyik egyetemére, vagy bármelyik országába inkább, azonban abba beletartoztak azok a fajta kiutazások is, amik mondjuk háromnaposak voltak, kétnaposak voltak, és természetesen abba a programba jobban belevették mondjuk az oktatókat, kutatókat is, mert mint a Pannonia programba is. Nyilván az Erasmus, mint program, az Erasmus Plus, annak ugye volt egy felsőoktatási része, illetve van egy ugye középiskolai része is, ez korábban Leonardo program néven futott, de ugye az utóbbi években ezt így egybegyúrták, de a két program között ugye az volt a fő különbség, hogy ugye az Erasmus az egy jóval nagyobb mobilitást biztosított a hallgatóknak. A Pannonia is biztosított, de nyilván korlátok között.
1: Hogyha bejelenti Ursula von der Leyen, már pedig ez történt, hogy jó hírem van, a következő tanévtől a magyar tanulók újra részt vehetnek az Erasmus közösségben, az vajon melyik következő tanévet jelenti? Ugye itt augusztus 31-e csomó olyan döntésnek a határideje, amit a magyar kormánynak meg kell lépnie a brüsszeli megfelelések érdekében. Vajon elég-e az idő arra, hogyha augusztus 31-éig itt ezek megtörténnek, akkor szeptember 1-ével, az új tanévvel a magyar diákok már teljes körűen benne legyenek a programban?
2: Feszített munkatempóval szerintem semmi sem lehetetlen, tehát a pályázatokat én elképzelhetőnek tartom, hogy ki fogják írni a következő tanévre, vagy a következő tanévtől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már szeptemberben utazni is fognak a diákok. Én úgy gondolom, hogyha kiírják ezeket a pályázatokat reálisan is legkorábban a tavaszi fél évtől, mármint a 2026-2026-os tanévnek a tavaszi fél évjétől utazhatnak ki magyar diákok, kekvás, egyetemekről Erasmusszal, mert ezt azért fontos leszögezni, hogy magyar diákok most is mehettek Erasmusszal, hogyha az nem kekvás egyetem volt, tehát hogy például egyházi fenntartású egyetemről, magánegyetemről, vagy éppenséggel ugye állami fenntartású egyetemről mehettek ugyanúgy külföldre.
1: Igen, ezt általában sikeresen összemosta a politika, hogy a magyar diákok nem egyöntetően voltak kizárva az Erasmusból, hanem hát annak megfelelően, hogy milyen típusú egyetemre jártak, itt a kekvákkal volt a baj a leginkább. Vajon a Horizon kutatási program, kutatási együttműködés meddig lesz elzárva a magyar kutatóktól, automatikusan felszabadulhat?
2: Én ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy az Erasmusszal párhuzamosan ebbe is szerintem az első pályázatokat, azokat ki fogják írni az őszi fél évtől, de az, hogy ennek a folyósítása ez hogyan történik meg, ez szerintem azért viszonylag több időt fog majd igénybe venni.
1: Ez egy diákcsere program alapvetően. Mi, magyarok, Magyarország készen állunk arra, hogy Európából ismét úgy fogadjunk diákokat, mint tettük korábban?
2: Európából nagyon sok hallgató érkezett egyébként a korábbi években is Magyarországra. Most pontos statisztikát nem tudok mondani, de azért a számuk az több tízezerre tehető. Nyilván itt azért főleg ázsiai országok, meg afrikai országok is voltak benne, tehát hogy külföldi diákok most is tanulnak Magyarországon, akár fél éveket, akár masterképzésen, akár pedig a doktori programban, vagy éppenséggel az osztatlan képzéseken. De én szerintem maga a nyelvi háttér, az, hogy mondjuk angol nyelvű képzések vannak az egyetemeken, angol nyelvű szakok vannak a magyar egyetemeken, és azt látjuk a Zedulánynál is, hogy egyre több magyar egyetem indít angol nyelvű szakot, szerintem ez mindenképpen abba az irányba mutat, hogy Nyugat-Európából, akár Dél-Európából, vagy Európa bármelyik másik területéről is Magyarország készen álljon arra, hogy fogadja a diákokat.
1: Remek hírek, köszönet érte, hogy elmondta, és hát nyilván izgatottan várjuk, hogy hogyan folytatódik ez a történet, mert hát azért ennek még van sok-sok folytatása és sok fejezete. Kurucz Gáspár Tünde, az Eduline felelős szerkesztője állt rendelkezésünkre, köszönet érte.
2: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Bort Péter Ákost az elmúlt években rendre akkor kerestük ebben a műsorban, hogyha valami olyan hírt kellett értelmezni, ami hát érthetetlennek tűnt első hallásra, mert hát ez hogy fordulhat elő, vagy ez hogy lehetséges, vagy miért van ez így. Hát most nem ilyennel, hanem azzal keressük, hogy egy 16,4 milliárd eurós bejelentésnek megyünk utána, és ez egy pozitív hír. Bort Péter Ákost közgazdász, a Jegybank korábbi elnöke, a vonalban. Professzor úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen az ismétet meghívást.
1: Szóval 16,4 milliárd, ez még euróban kifejezve is borzalmas pénz. Hogyha ezt forintra lefordítjuk, akkor ez a magyar gazdaság számára egy olyan dózis, amire nagyon régen várunk.
2: Igen, ez egy nagyon nagy összeg, nagyon jó hír, és különösen fontos az, hogy az odavezető út az látszik, mert talán erről már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy nem csak az a kérdés, hogy megérkeznek ezek az uniós források, ezek igazából mondhatnám, hogy másodlagosak az egészügy szempontjából, hanem a magyar gazdaság, a magyar társadalom, Magyarország integráns része az Európai Uniónak. Na most ezek után, ha végigmegyünk ezen a folyamaton, akkor papírunk van arról, hogy igen, és akkor a pénzek is megindulnak. Tehát két jó hír egy mondatban.
1: Hogyha a pénzek megindulnak, az annak a feltétele, hogy teljesítünk olyan dolgokat, amelyeket a korábbi kormány nem tudott, nem akart, nem volt hajlandó, vagy szuverenitási kérdést csinált belőle. Vajon, hogyha most csak a gazdaságra és a politikára nem koncentrálunk, van-e olyan gazdasági része a vállalásainknak, amelyek közvetlen hatást gyakorolhatnak rögtön a magyar gazdaságra, vagy éppen majd a pénz lesz csupán az?
2: A gazdasági összefüggése különösebb nincsen, mert ezek nem olyan típusok, mint mondjuk az euróbelépés, vagy a stabilitási paktum, hogy a tagság viszonyból adódóan például a deficitet kordába kell tartani. Ez ettől függetlenül fennáll persze, de az oda vezető, a pénzekhez vezető út alapvetően jogi. A közös joganyagot be kell tartani, és ennek valóban része a pénzekkel való gazdálkodás, tehát hogy ne lopják el nagyon egyszerűen. És az is, hogy a kialakult joganyag, az acquis communautaire, amiben belépett Magyarország is, ami azóta történt, az ne ütközzön a magyar jogrenddel. Tehát ebben valóban van szuverenitási ügy, de hát ezt akkor kellett eldönteni, amikor megnépszavaztuk, hogy belépünk egy közösségbe. Úgyhogy most azokat kérdik rajtunk számon, egyébként hozzáteszem, ezek a követelések az én személyes ízlésemmel mindegybe vágnak. Tehát én nem látok semmi feláldozni valót. Viszont itt kényszerítenek egy nagyon gyors jogkorrekciót, amely azért fontos, mert az elmúlt tizenvalahány évben fokozatosan fejlődött el a magyar jogrend, és most akkor ezek szerint, ha minden igaz, persze itt az ember szorít egy kicsit, hogy így is alakuljon, elvileg őszig visszaáll a jogrend.
1: Itt vannak pántlikázott pénzek, amiket nem lehet bármire felhasználni, mert meg van határozva a különböző forrásokból, miféle felhasználásra van lehetőség. Ennek fényében látszik az, hogy milyen gazdasági területek lesznek ennek a befolyó összegnek az igazi nyertesei?
2: Az ügyek egy részét tudjuk, mert a kimenő kormány már készített programokat, volt, amit előfinanszírozott abban a reményben, hogy előbb-utóbb jönnek a pénzek, és hát most ezek ugye be fognak válni, azt lehet látni. Ami azonban ezt a RRF pénzt illeti, itt nem készült érdemi program, legalábbis én nem láttam, nem tudok róla, és hát a minisztereknek a megszólalása is arra utal, hogy hát a fiók nincs tele kész tervekkel. Úgyhogy itt versenyfutás van az idővel, meg talán rugalmasság is kell az unió részéről, hogy programnak fogadjon el egy olyan valamit, ami más célra készült, de hasznos, de abba a keretben nem fér bele, és akkor itt el lehet könyvelni itt is. Tehát itt kell egy kis szimpátia és jó indulat a befogadók részéről, egyébként azok bürokraták, tehát nem pofára adják a pénzt, szabad így mondani, de hát nyilván lehet lassítani, meg lehet azt mondani, hogy nyár van, meg lehet azt is, és azt látom, hogy most ez körvonalazódik, hogy most miattunk nem lesz hosszú vakációja annak a 300 embernek, aki a magyar projekteken dolgozik. De ezekben van nagyon fontos ügy, amit egyébként is meg kellett volna csinálni, tehát energiatakarékosság, infrastruktúra fejlesztés, és ami csak említem, akadémiai szabadság, hát az egyetemeknek a visszanormalizálása, hát ezek mind közgazdaságilag is fontos ügyek, és hát rengeteg pénz van mögöttük.
1: Az, hogy 5 éves csúcsát ostromolta a forint a hétvégén, az már ennek az eredménye volt, ennek a pénteki bejelentésnek. Nyilván a forint majd hullámzik és megy a maga útján, de alapvetően az, hogy a nemzetközi hangulat Magyarországgal kapcsolatban hogyan változik, az nyilván az új kormány számára kulcsfontosságú, ilyen módon aztán mindannyiunk számára. Egy ilyen Európai Uniós megállapodás hosszú távon döntheti el azt, hogy Magyarország felé ismét meglegyen a bizalom?
2: Két dolog történt. Az egyik, ez a pénzről való megállapodás. Ezt a hitelminősítők beírták a terveikbe, amikor nem minősítettek le minket, na, hát magunk között vagyunk, elárulhatjuk, hogy a makromutatóink alapján nem tartozunk oda, ahova most tartozunk, lejjebb kellene sorolniuk, de kivárnak, adnak időt, és más azért is, mert ez a pénz beindul, ez egy irdatlan összeg. Csak említem, hogy a hitel része is mennyi is 3,5 milliárd euró, és ez kedvezményes hitel ennek a bizonyos helyreállítási eszköznek, RRF. Van egy támogatási része, tehát ingyen pénz. Ez azért is nagyon fontos, mert a kimenő kormány pénzügyi, valami mit védőpajzsot mondogatott, de az mind drága USA hitel lett volna. Tehát ezzel szemben ingyen pénz és kedvezményes hitel, ez azt is jelenti, hogy megszabadítja a költségvetés és a fizetési mérleget hosszú távon egy tételtől, tehát a forint az jó lesz, tehát érdemes itt tartani, tehát az árfolyam fölmegy, az exportőrök most hát kenegetik a szívük táját, mert erre nem készültek fel, de hát ez egy új pálya, és akkor jön még az euró. Tehát a kettő együtt, ez azt jelenti, hogy valóban a forint az vissza tud erősödni, visszaszedi azt a veszteséget, amit az elmúlt 2 évtizedben felhalmozott.
1: Minden esetre a mai nap úgy indult, hogy erősen rángatták a forintot ide-oda, de egy elég szűk sávban aztán meglátjuk, hogy ez fordul-e másfelé. Hogyha távlatosabban gondolkodunk a következő 4 évről, már pedig például a magyar kormánynak nyilvánvalóan így vagy még hosszabb távon kell gondolkoznia, és bejelentette azt is, hogy az euróövezetbe szeretnénk csatlakozni mondjuk 30-31-es határidővel, akkor ezek a döntések, amiket meg lehet hozni most ennek a pénznek a birtokában, például egy ilyen euróövezeti csatlakozást, vagy mondjuk egy gazdasági növekedés motorjának beindítását meg tudják-e tenni? Van-e ebben annyi tartalék, vagy annyira be van táblázva, hogy igazából el fogjuk költeni azokra a dolgokra, amik itt állnak előttünk?
2: Ezek a pénzek fontosak, de azért is mondtam, hogy nem az első helyen állnak, mert az igazi nagy tétel nem ez, hanem az egész Európai Uniós tagság. Tehát, hogy a Magyarország olyan ország, amelyik megbízható, nem fűződik hozzá politikai kockázat, abszurd mértékű, mert egyébként hát lássuk be azért, amit az Orbán kormányzat csinált ezzel a itt is vagyok, ott is vagyok, itt se vagyok, ott se vagyok, ez egyre nagyobb politikai kockázatot halmozott fel. Na, szóval ez kimegy, akkor a keleti perifériának, keleti peremvidéknek a dinamikus országai közé visszakerülünk. És azért látjuk azért az észtektől lefele a cseheken át, szóval nekünk szerkesztő, nem Ausztriát kell utolérni, hanem az volt a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt a lengyelekkel. Na most ezek után, a fordulat után bennem megvan az erős optimizmus, hogy a térségnek a dinamikáját átvesszük, és az év második felétől beruházási hullám elindul, és nem csak azért, mert jönnek a pénzek, valószínűleg maguk ezek a pénzek, ezek talán decemberben kezdenek csordogálni. Na de aki már lát fantáziát a magyar gazdaságban, az már a jövő héten megy a bankárjához, és megbeszélik a következő hiteltransznak a feltételeit. Tehát én most tényleg optimistán vagyok, sokkal, de sokkal, mint bármikor a beszélgetéseink alatt az elmúlt 4 évben.
1: Jó ezt hallani, és köszönöm, hogy elmondta. Bot Péter Ákost hallották, professzor úr, köszönöm, minden jót kívánok!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Elbúcsúzom önöktől is, Messzényi Zsófi szerkesztette ezt a mai adást, remélem tartalmasnak érezték önök is. Holnap jövünk ugyanígy a több-kevesebb műsorával itt a Spirit FM-en. Rónai Egont hallották, minden jót kívánok.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, Napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát folytatva könyvajánlatok jönnek, szokás szerint Ludwig Orsitól, aki a Libri kommunikációs vezetője, és hát, hogyha Orsi hozza nekünk a nyári könyveket, akkor szokott hozni nekünk strandkönyveket, erre emlékszem tavalyról, meg mindenféle könnyű olvasmányokat. Most is, szervusz Orsi!
4: Szervusz. Igen, hozok könnyűt.
3: Képzeld, ahogy így gondolkoztam, pont az jutott eszembe, hogy egy évvel ezelőtt kifejezetten a strandkönyvekről beszéltünk, meg szerintem macskás könyvekről a nyár kapcsán.
4: Igen, a japán macskás könyveket így is emlegettük, mert ez most már egészen komoly mennyiségben elérhető magyar nyelven is. Hát aki szereti az ilyesmit, annak ez biztos nagyon klassz, bevallom, nekem ez kevésbé, de a strandra nagyon sok mindent lehet ám vinni.
3: Napernyő, meg törölköző.
4: Napernyő, nyugágy.
3: Így, igen. És legyen ott egy könyv.
4: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó választás, hogyha valaki kicsit tartalmasabb kikapcsolódásra vágyik, és nem csak arra, hogy bámulja a színes labdákat jobbra-balra ugrálni a vízben. Van, aki keresztrejtvényezni szeret, szerintem az is tök jó, mert az is szavakkal foglalkozik. Én a könyveket preferálom. Aztán van, hogy e-könyvet viszek magammal, hogyha valami kicsit testesebb könyv kerül elém, és akkor azt nem akarom cipelni, vagy egy olyan kedvenc, amit mondjuk nem szeretném, ha elázna, akkor általában e-könyvben viszem magammal.
3: Viszont van neked speciális nyári olvasmányod? Tehát amiről tudod, hogy ezt elrakod, ez majd jó lesz nyáron?
4: Nem feltétlen, tehát igazából én hangulat alapján választok olvasmányt. Egy ilyen időszakos kritériumom van saját magamnak, hogy az ilyen nagyon télies könyveket, azt tényleg csak télen olvasom, tehát az nekem nem esik jól nyáron havazásról, meg karácsonyról olvasni. De egyébként tényleg nagyon változó, most alig várom, hogy belekezdjek David Szalainak a Booker díjas könyvébe, végre megjelent magyarul is, és ez az egyik ajánlásom, ugye ez a Booker díjas könyvébe, végre megjelent magyarul is.

0: nem tudom. Ez egy regény, egy klasszikus regény, ami itt kezdődik nálunk Budapesten.
1: Bizony, és hát szóval ez nem az a klasszik strandkönyvna. Szóval, hogy ez nem az, amin nem kell gondolkodni, ezen kell gondolkodni. István a főszereplő, akit fiatal fiúként ismerünk meg, és aztán hát követjük az életét, ami hát nem könnyű, mondjuk így, nagyon, nagyon fordulatos. Szerintem tényleg az egyik legizgalmasabb mostani megjelenés, tehát ez tényleg a könyvhétnek a top.
0: És gyanúsan önéletrajzinak tűnik sok szempontból.
1: Hát van benne, igen, de hát azért nyilván börtönről is szó esik, meg ilyesmiről, ezekben azért szerencsére nem volt része David Szalainak, legalábbis amennyire én tudom, de valóban azért az emlék, hogy Magyarországról hogyan megy valaki tovább, ez benne megvan, bár ő már nem Magyarországon született, a magyar identitását is félig meddig érzi, De tartja, tehát, hogy ahogy említettem, Pécsett több évig élt, az egyetemen dolgozott, úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz, nekem most ez lesz a következő itt a Hiába süt a nap, nekem most nem strandkönyv jön, hanem David Szalai.
0: Na jó, akkor beszéljünk egy másik viszonylag komolyról is, a Parkkiadó jelentette meg a Bélügyek szerzőjének az új könyvét. Nekem ez a Bélügyek cím, ez egy ilyen egészen borzalmas cím, azt gondolnám, hogy na ilyen című könyvet biztos senki nem fog megvenni. Ehhez képest az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere volt.
1: Igen, hát ugye most ez abszolút top téma, mondhatnám, hogy a csapból is ez folyik, de tényleg, tehát, hogy ugye a mikrobiom már mindenkinek ismert szó, hogy a bélrendszerünk mennyire meghatározza a közérzetünket, a teljesítményünket, a mindent kb., és nyilván ez így is van, tehát azért elég sok kutatást támasztja alá, hogy az, hogy mit eszünk, az olyan, mint az autónak a benzin, tehát nem mindegy, hogy milyen benzint adunk saját magunknak, és most van egy új könyv, Testünk jelzései összhangban önmagunkkal, nyilván nagyon sok mindent tapasztalunk magunkon, és szerintem a legtöbb dologra legyintünk, és azt mondjuk, hogy semmi, ez igazán semmiség. És az általában tényleg így van, hogy a doktor Bubó mondta régen még a mesében, hogy ha nem csinál semmit az ember, akkor még nem fáj eléggé, és valószínűleg ez van, hogy ha nem fáj eléggé, akkor nem megyünk orvoshoz, és ez egy nagyon fontos szemléletbeli probléma, hogy azt gondoljuk, hogy orvoshoz akkor kell menni, amikor baj van, de akkor már általában késő. Tehát, hogy nem kezelni kellene a betegségeket, hanem megelőzni. És Zsuri Enders is ezt tűzte ki magának célul, szerintem, mondjuk nem beszélgettem vele, de én azt feltételezem, hogy amiket ír, az alapján ez lehet a célja, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy egy egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg lehet előzni, és bele se kerülünk olyan helyzetekbe, amikor aztán kell majd rohangálni orvostól orvosra.
0: Jó, mondjuk kiváló szerzőnk valószínűleg dr. Bubót nem ismeri olyan mélységben, mint mi. Mert ugye ő mondta azt is, hogy állapíts meg bármilyen bajt, előbb-utóbb beszerzi a beteg.
1: Igen.
0: Tehát hát a sok ilyesmit olvasunk, előbb-utóbb a tüneteket is érzékeljük.
1: Jó, persze, fel lehet ismerni magunkon, de szerintem ezek azért nem olyan súlyos, vagy nem veszélyes tanácsok, hogy mondjuk egészségesebben táplálkozunk, ennek mérsékelten érzem a veszélyét.
0: De igen, persze.
1: De valóban dr. Bubó azért egy ilyen igazmondó.
0: Hát nekünk ő iránymutató, de csak igen. Nekünk, ez a szerencséje az orvostudománynak. Meg nekünk magunknak is tulajdonképpen. Na jó, vannak-e igazi strandkönyveid? Mert azért ezek nem. Tehát, hogy ez azért odafigyelést is igényel, gondolkodást igen. Is igényel. A klasszikus strandkönyv az, amit két vizes fröcskölés közepette a labda pattogása mellett, hogy pont ahogy te mondtad, még mindig lehet olvasni, mert semmiből nem maradunk ki.
1: Így bizony. Hát vannak ilyenek, persze, hogy vannak ilyenek, de ezzel nem lebecsülni szeretnénk őket, hogy azt mondjuk, hogy nem kell rá figyelni, inkább csak azt mondjuk, hogy egy

0: ilyen nagyon-nagyon kis simogató, szinte mintha ezzel a könyvvel krémeznének be minket naptejjel. Julie Caprin például ilyen, ő ugye egy utazó, nem is tudom, hogy egy PR-es volt előző életében, és az utazásai inspirálták arra, hogy a romantikus regények világát, amit ő szeretett volna szavakba önteni és leírni, azt az utazással összekapcsolja, és mindig valahova elviszi az olvasót. Most éppen az ír dombvidékre az új könyvével, ez a házikó az ír dombvidéken, de ha valaki éppen, nem tudom, Koppenhágába utazik, akkor arról is írt egyet Julie Caprin, ha Horvátországba, akkor arról is írt, ha jól emlékszem, akkor francia, olasz, görög tájon is jelent már meg ilyen tényleg nagyon bájos, romantikus regénye, úgyhogy lehet a nyári utazásokhoz is választani, mert ami igazán klassz Julie Caprinben, hogy ő tényleg volt ezeken a helyeken, tehát amikor olvassuk a történetet, és azt látjuk, hogy a, nem tudom, a főhős ide megy, ezt csinálja, azt csinálja, azok a helyek tényleg léteznek, még az éttermek is szinte. Tehát nagyon klassz tud lenni. Nekem a koppenhágai könyvvel van ilyen élményem, hogy a Tivoliban például tényleg léteznek azok a játékok, amin a főhősök is, ugye ez egy vidámpark, és amin ők ott pörögnek, forognak, az tényleg létezik, és én is pörögtem, forogtam rajta, tök jó volt.
1: De egyébként én meg csak irigykedem, mert hogy az történik, hogy Julie Caprin bejárja az egész világot, és voltaképpen azzal, hogy az ezekről az utazásokról, vagy ezekből táplálkozva megírt könyveivel mi finanszírozzuk az útjait. Zseniális!
0: Ugye? Ugye? Hát most basszus, ezt ellőtték, ezt az ötletet, pedig lehetne.
1: úgyhogy azért ez egy kiváló módszer arra, hogy mi szórakozzunk, és ő is jól érezze magát.
0: Igen, de hozza nekünk ezeket a kedves történeteket, amik tényleg kikapcsolódást hoznak. Szóval ott nem kell túl sok mindenen gondolkodni, és szerintem nem spoilerezek, ha azt mondom, hogy mindegyik könyvének happy end a vége, szóval nem terheli meg a lelket.
1: Hát igen, azt mondjuk azt hiszem nyáron jól jön néha egy kirándulás, igen, vagy egy nyaralás kapcsán. Fábián Janka, hogy legyen egy magyar írónk is, azt hiszem, hogy szintén egy nagyon népszerű női szerző női regényekkel.
0: Igen, Fábián Jankát nagyon-nagyon szeretjük, mert amellett, hogy tényleg nagyon szép történeteket ír, ha valaki már találkozott vele is ilyen könyvhéten, könyvfesztiválon azért lehet találkozni, egy végtelenül kedves hölgy, tehát ő pont olyan, mint a könyvei, és az egyik legsikeresebb mostani kortárs szerző. Most a Millenniumi napló az új története, de hát azért fölhívném a figyelmet még mondjuk Karádi Annára, vagy Slavicsek Juditra. Karádi Anna történelmi romantikus könyveket ír, Slavicsek Judit pedig balatoni krimiket. Ezek mind olyan könyvek, amiket szerintem be lehet tenni a strandtáskába. A balatoni krimiknél ott is igaz, hogy Judit elment Tihanyba, elment Füredre, stb. Tehát teljesen felismerhető környezetben történnek a gyilkosságok és a nyomozás. És Karádi Anna is, aki ugye jogász eredeti szakmáját tekintve, ennek megfelelően nagyon alapos, és a történelmi regényeknek ő tényleg utána jár és kutat. Egyébként Fábián Jankára ez szintén igaz, tehát ők végig kutatják azokat a korszakokat, azokat a helyeket, amikről írnak. És hát Jankának is van balatoni könyve például, de hát Karádi Anna, ő maga füredi lány, és hát a füredi lány volt az első regénye, és azóta is Balaton környékén játszódnak a könyvei. Tehát ha valaki nem az írdomvidékre megy Julie Caprinnel, vagy ilyen távolabbi tájakra, akkor a Balatonhoz elkísérik őt a magyar szerzők, Slavicsek Judit, Karádi Anna, vagy Fábián Janka.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, és így zárás Ként azért ezt hadd jegyezzem meg, hogy szépen csendben az elmúlt években kinőtt egy sztár írógárda, akik lehetséges, hogy nem a legsúlyosabb pszichológiailag, és nem tudom, vonalvezetését tekintve legkifinomultabb irodalmat képviselik, de nagyon komoly tömegeknek jelentik az irodalmat és a szórakozást, és igazi sztárjai lettek a jelen időnek.
0: Bizony, és ez elképesztően fontos. Tehát ezt szerintem még akár fontosabb is, amit persze most mindjárt mindenki majd megharagszik rám, hogy azt mondom, hogy a szép irodalomnál jelentősebb az ilyen könnyedebb, szórakoztatóbb irodalom, mert persze nem, de valójában mégis, hiszen ahogy már többször megbeszéltük, nem lehet ezekkel a nehéz dolgokkal kezdeni, hanem az olvasást azt gyerekkorban ugye a mesékkel kezdjük. Ha valaki utána elveszíti az olvasást, akkor később ilyen könnyedebb regényekkel lehet visszajönni az olvasáshoz. Nem lehet folyamatosan Dosztojevszkijt olvasni, vagy Nádas Pétert olvasni. Egész egyszerűen megterhelő. És kellenek ezek a szórakoztató könyvek, ezek sokkal inkább nagyobb tömegeket tudnak elérni, és ahogy ebben is már sokszor megegyeztünk, az olvasásnak olyan alapvető jelentősége van, hogy már szinte mindegy, mit olvas az ember, csak olvasson, és ezek a sztárszerzők, akit említesz, ők azért nagyon értékes szövegeket írnak, nagyon értékes történeteket örökítenek meg, de egy olyan formában, ami azért tényleg egy szélesebb közönségnek elérhető, érthető, kikapcsolódást tud nyújtani, és nem azt érzi, hogy fú, ez annyira komplikált, hogy nem is tudom, mit
1: hát
0: kezdjek
1: vele. Hát és iszonyú fontos és jó dolog, hogy 100 métereken keresztül áll a sor egy-egy dedikálásnál, ahol ők ülnek egy asztalnál, mert ők az olvasók, és hát ő értük van az egész.
0: Bizony, és ez tényleg egy olyan jó visszajelzés a könyviparnak is, meg ezeknek a szerzőknek is, hogy elképesztő fontos dolgot csinálnak, megtartani az embereket a könyveknek, vagy megnyerni az embereket a könyveknek, az írott szónak. Ez szerintem egy olyan küldetés, vagy egy olyan hivatás is nekik, ami az egyik legszebb. Irigylem őket.
1: Te pedig a könyvek erejét hirdeted, és az is egy szép hivatás, és remélem, hogy ezt még sokszor megteheted itt velem együtt.
0: Orsi,
1: köszönöm szépen. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs igazgatóját. Örülök, hogy itt voltál ma is. És kedves hallgatók, önöktől is búcsúzom azzal, hogy olvassanak sokat a hétvégén, meg ugye egyáltalán is, ahogy kedvük szottyan. Menjenek kiállításra, ugye várja önöket az Érdi Földrajzi Múzeum, várják a csillagászok a Schwab-hegyen, szóval egy csomó érdekes programot tudtunk ma is kínálni, remélem, hogy élni tudnak a lehetőségekkel. Köszönjük a figyelmet, Róna Jégont hallották, viszont hallásra.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jégon.
1: A kultúrát hallják, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az én nagy örömömre egy kedves kollégámmal indíthatjuk, Gesztesi Mátéval, aki most nem híradós ebben a formában, hanem filmes, kreatív producer és egy dokumentumfilm háttérírója. A háttér az ugye azért háttér ebben az értelemben, mert a történelem volt a fő téma, és ehhez adta a dokumentumfilm hátterét Gesztesi Máté, akit szeretettel köszöntök. Szia Máté!
3: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat, megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Március 18-án az Urániában már bemutatták a Mohács Világok harca című dokumentumfilmet. Ez talán a Rubikon intézet által finanszírozott, megrendelt film, talán ők voltak a gyártócég is hivatalosan, ezt majd nyilván elmondott, de nekem önmagában meglepő, hogy bár tudom, hogy neked vannak játékfilmes, meg filmsorozatokhoz kapcsolódó forgatókönyvírói munkáid, de ez egy egészen másik világ, a történelem mélysége maga.
3: Igen, ami ugyanakkor közel áll hozzám, én most a Zsidó Egyetemre járok doktori iskolába, ahol egy tudományos pályán indulok éppen el, hogyha minden jól alakul, tehát ilyen szempontból a tudománynak az intellektuális jellege, és viszont a drámaírásnak, a tragédiának az érzelmi tapasztalati jellege, az számomra most egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogy lehet összekeverni.
1: Ez érdekes önmagában is. A Mohácssal neked milyen volt? Volt-e valamilyen viszonyod a történelem órán kívül? Tehát érdekelte különösen a története?
3: Kifejezetten nem, én inkább 20. századi történelemmel foglalkoztam, 56-tal nagyon sokat holokauszt történettel, tehát ez nekem is egy új dolog volt, de annyira érdekes koncepciót tártak elénk, és az, hogy a Rubikonnak, a nagymúltú Rubikonnak, hát kiskoromban lapozgattam, azóta van már, és hogy annak az első saját gyártású dokumentumfilmjében én egy ilyen fontos pozícióban lehetek, hát ez mindent eldobtam és rohantam, hogy ebbe részt vehessek.
1: Mi a csata 500. évfordulója adja az alapját annak, hogy ez a film éppen most készüljön el. Mit találtatok, ha találtatok újdonságot a korábbi Mohács képhez, a Mohács ismerethez képest?
3: Igazából ez nem olyan típusú dokumentumfilm gyártás volt, hogy mi most a nyomába eredünk a dolognak, hanem az volt a feladat, hogy az elmúlt 20-30 évben felnőtt, vagy van, aki már régóbb óta kutatja, történész generációnak egy teljesen másfajta Mohács képe van már, mint amit tanítottak akár a kommunizmus idején, vagy még annál is korábban, és ezt viszont egyáltalán nem tették még közé tudományos konferenciákon, tanulmányköteteken túl, tehát ennek kellett egy olyan dramaturgiai medret találni, amiben ezt közölhetjük a nagy nyilvánossággal. Itt természetesen nem mindenki ugyanazt mondja, de nagyjából van egy konszenzus a tudós társadalomban ebben a kérdésen belül, és itt tényleg azok szerepelnek ebben a filmben, akik a leginkább élen járnak ebben a kutatásban.
1: Hogyha én ezt egy 3D-s jelenetekkel tarkított, látványos, rekonstruált dokumentumfilmnek gondolom, már hogy a történelmet rekonstruáló dokumentumfilmnek, nagyot fogok csalódni? Ha izgalmas csata jeleneteket várok, és ehhez tartozó magyarázatokat?
3: Az is lesz benne. Tehát a legjobb szintű, ugye Mező Leventét meg kell említenem, aki a Momén végzett, és egy fantasztikus visual artist, ő az egyik rendezője a filmnek. Fantasztikus csatajeleneteket, és nagyon ügyes stilizációt hozott létre. Tehát itt több szintű a vizualitás. Van magyarázó jellegű, ilyen terepasztalszerű, fölülről nézős vizualitás. Vannak stilizált, ilyen ólomkatonaszerű, terepasztalszerű, kicsit már érzelmesebb jellegű vizualitási elemek. Vannak rendesen forgatott csatajelenetek is, hát most nyilván a költségvetésen belül, és még vannak színészeink is, akik ugye ebben részt vesznek. Tehát nagyon sok szintet kellett itt vizuálisan harmonizálni, amit ők nagyon jól megcsináltak, de mindez azért mégiscsak a tudomány oltárára van felhelyezve. Ugye itt egy narratológiai kérdésről van szó, hogy hogyan is, mi a sztori, ami a Mohács sztoria, és mi a diskurzus, hogyan meséljük el. És ennek igazából annyi szintjét találtuk ki, hogy lehetőleg a teljes képet megértse az, akinek van erre másfél órája. Van egy metafizikai dimenziója a dolognak, tehát elmeséli az istenharcot, Rugási Gyula professzor, hogy az hogyan van az iszlám és a kereszténység. Van egy nagy politikai narratíva Európára kiterjedve. Van egy történelmi realitás a régészeti és egyéb írásos leletek alapján. Vannak személyiségrajzok, és vannak az élő szereplők, akik ugye a történelmet adott pillanatban hordozzák el a hátukon, tehát aktuálisan mik azok a stratégiák, milyen lelkük van nekik, kibe szerelmesek, miben nyúl bele a történelem, tehát ez egy időkön átnyúló kapcsolódás a múlthoz és a jelenhez. Rugási professzor könyvének a címe Léten túli etika, hát itt tud utazni az időn túl az emlékezet.
1: Csú, de jók ezek a mondatok. Ez a történelmünk egyik legdurvább, legsúlyosabb veresége, ráadásul egy 150 éves veszőfutást alapozott meg, amit az oszmán seregtől a magyar elszenvedett. Lehet-e ebben felemelő pillanatokat találni, lehet-e ebben olyat mutatni, ami a máig szól és ide szól most is?
3: Azt gondolom, hogy igen, mert, vagy úgy gondolom szebben fogalmazva, mert valójában Pont a történészek egy apró kis hermeneutikai eltolódásra hívják fel a figyelmet abban, amit mondtál. Nem a csatavesztésnek a következménye az, ami történt utána 150 évig. Ez egy úgy, ahogy jól megvívott csata volt, hősiesen oda ment, aki oda tudott menni. A film pontosan azt rázolja fel, hogy a világ legnagyobb hadserege, tehát ma az USA tengerészgyalogság, légvédelem és még lehetőleg a Sith-eknek a droid hadserege is egyszer csak célba vesz egy kis országot. Hát mit tudunk csinálni? Ráadásul diplomáciailag lefogja a környező népeket. Európában ellenségeskedés van. Tehát ugye több frakció az első Ferenc és a német-római császárnak a rivalizálása. Tehát valójában nem sok mindent tehettünk. Inkább a politikai helyzet volt annyira lehetetlen, hogy ennek lettünk mi az áldozatai, de szépen helytáltunk ebben, amennyire csak lehetett. Ugye a film mély struktúrája az talán valami olyasmi volna, van egy ilyen mátrix, amit most nem nagyon röviden és nem bonyolultan megpróbálok elmondani, amit egyébként a Biblia kutatásban használnak, ahol arról van szó, hogy az egyik tengely, amiben az embernek helyt kell állnia, az, hogy van az Isten ígérete, vagy úgymond az a megígért jó, és van a történelmi realitás ezzel szemben, ami nem ez. Tehát a látszólagos ígéret látszólagos meghiúsulása. És még van ráadásul az Isten gondviselése és a szabad akarat közötti dilemma is. Tehát ebben a négy oldalú mátrixban valahogy szegény emberek mindig a történelemben megpróbálnak valamit csinálni. És ennek, igazából ennek van egy nagy tragikuma. Nem is annak, hogy mi ezt elrontottuk volna.
1: Tudod, mire gondoltam, hogy azt fogod felhozni, hogy mi még úgy tanultuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 40 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar nemességnek és II. Lajosnak egy keserves, borzalmas kudarca. Ez a Mohács. És ez itt az elmúlt idők történetírásában, mint hogyha egy kicsikét árnyalódott volna, és kapott volna egy olyan színezetet, ami azt mutatja, hogy igen, lehet, hogy az egy keserves kudarc, sőt, biztos. De ezek az emberek megpróbálták megállítani ezt az irdatlan sereget, akár az életük árán is, és igen, az életüket is feláldozták Magyarországért. Szóval, hogy lehet ennek egy másfajta olvasata, mint ahogy korábban ezzel bántunk, ezzel a történettel. Ez látszik a ti filmeteken?
3: Látszik, egyfelől csak egy kérdéssel felelnék a kérdésre, hogy mert érdeklődtél, hogy milyen aktualitása van a filmnek. Te látsz ma Magyarország élén, vagy láttál az elmúlt, tehát mikor láttál olyan embereket, hogy a teljes nemesség, az elit, a politikai vezetés kiment volna egy csatatérre, és meghalt volna ezért az országért. Ezt csak zárójelbe teszem. A másik, hogy mi az oka annak, amit mondasz, hogy ezt nektek még itt tanították. Romsis Ignácnak van egy fantasztikus cikke valamelyik Rubikonban, és ezt elmondják a mi mostani történészeink is, hogy igazából Mohács után mindig valamilyen propagandának lett a magyarázó eszköze a Mohács. Ugye a Habsburgoknak rögtön érdekükben állt, amikor megszerezték az országnak a nyugati, északnyugati oldalát, hogy azt mutassák ki, hogy hát ezek a magyarok önkormányzatilag semmire sem képesek. Aztán a kommunizmusnak is volt egy narratívája, ugye a Dózsa-féle parasztfelkelés osztályharcának a szükséges büntetéseként értelmezték Mohácsot. Akkor abba bele sem megyek, hogy a reformátusok, majd a rekatolizálók milyen narratívával lettek el. A Horthy rendszernek is volt egy olyan, hogy önmagukban megnézzük ezeket a régészeti leleket, a tényeket, a tömegsírokat, az írásos hagyományt, és ezt a mai tudományos módszertannal elemezzük, és kijön egy kép, ez most van először, ők azt állítják a történelemben, mi ennek állítottunk hagyományt ebben a filmben.
1: Menő, és mostantól lehet látni a mozikban is, mert ugye én bemutatóról beszéltem, hogy ezt még márciusban mutatták be, de hát most került a mozikba a múlt csütörtökön, úgyhogy itt az alkalom, hogy megnézzék önök is a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült filmet, a Rubikon Mohács, a Világok harca című dokumentumfilmjét. Ennek volt kreatív producere és írója Gesztesi Máté. Máté, köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál erről a történetről, erről a sokféle olvasatról, ami a Mohácsi vészt, a Mohácsi csatát kíséri. Milyen egy érdekes Mohácsi vész, ugye? Ezt azóta is így emlegetjük.
3: Így emlegetjük, hát egy személyes dolgot még hadd mondjak el a mozirajongóknak, ami nekem fontos, és azt hiszem, hogy talán mindazoknak, akik Scherer Pétert olyannyira szerették, most megpróbálom nem elsírni magam, de az a helyzet, hogy ugye külföldi kutatók is vannak ebben, és egyiküknek a hangja megkértük, hogy legyen Scherer Péter, ő szinkronizálja Kája Sahin legnagyobb Szulejmán kutatót, fantasztikusan hang alá mondja el. Ezt még szerettem volna hozzátenni a dologhoz.
1: És tudod, mi a nagy dolog, hogy mindenki, aki ott ül a moziban, fel fogja ismerni Scherer Péter hangját. Ez keveseknek adatot meg. Egyébként a te édesapádnak is.
3: Igen. Sajnos vagy, hála Istennek, így van.
1: Gesztesi Máté, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt a Kultúra, tehát a Spirit FM műsora. A szokásos időpontban jön a kulturális műsorunk. Minden hétköznap hallhatnak minket ebben az időpontban. És könyvet kezdjük, könyvet ajánlunk a figyelmükbe. Egy most megjelenő új kötetet, Nem alszik, nem szunnyad, ez a címe. A budapesti zsidó negyed, ami ma a romkocsmák világa, adja a keretét annak a könyvnek, amit Szántó T. Gábor jegyez. Jó napot kívánok, szervusz Gábor!
3: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mi utoljára akkor beszélgettünk szerintem ebben a műsorban, amikor a Jazz Professzor című könyvedet mutattad be, úgyhogy ez két éve lehetett. Hogy elment az idő. És hát erről például, erről az újról meg azt lehet tudni, hogy ebből már készült egy opera, miközben a könyv még nem is volt a kezünkben. Ezek hogy zajlanak az életedben, ezek a dolgok? A zenéhez fűződő kapcsolataid?
3: Érdekes módon valóban több könyvem foglalkozik zenével, illetve kapcsolódik zenéhez. Én magam soha nem játszottam zenét, de úgy tűnik van valami rejtett vonzalom bennem, hogy megtalálnak ezek a témák, és a regényeimben, illetve ebben valamiképpen kapcsolódnak a zenéhez. Ebben a könyvben az egyik fejezetből készült opera, ami már folyóiratban korábban megjelent, és ott olvasta a zeneszerző, és kért meg, hogy írjak ebből egy opera librettót, ami számomra is új feladat volt, de izgatottan vágtam bele.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tudsz te opera librettót írni? Azt hogy
3: kell? Nekem is ez volt a kérdésem a zeneszerzőhöz, Rózsa Pálhoz, de aki azt mondta, hogy ő érzi ezt a ritmikai készséget is benne más szövegeim olvastán, úgyhogy nekiálltam, és létre is jött ez a libretto, amihez ő megkomponálta a zenét, és hát még filmesek figyelmét is felkeltette ez a történet. Egy orosz tiszt jelenik meg egy zsinagógában 1991-ben az orosz csapatok kivonulásakor, és a rabbival akar beszélni feldúlt lelki állapotban, megjelenik a rabbi felesége is, egy túszejtés is történik, tehát egy igen intenzív kamara opera született, egy óra története, és real time-ban ezt az egy órát dolgozza föl maga az opera is, ami alatt játszódik a cselekmény.
2: Viszont ez a könyvednek az eleje? Vagy melyik része?
3: Ez a könyvnek az elejéből az egyik fejezet, a legelejéről, mert ugye ez a könyv a 90-es évektől a 2000-es évekig, 2010-es évekig ível, és a zsidó negyedben három nemzedék élményanyagát dolgozza föl, lazán összekapcsolódó sorsok, történetek füzére az egész könyv. Ami engem megfogott a zsidó negyedben a 90-es évek végén, 2000-es évek elejének romkocsma világának megszületésekor, amiben én magam is részt vettem, ott lehettem, sokat töltöttem ott estéket ismerősökkel, barátokkal, és ez egy izgalmas találkozó helye volt a korabeli fiataloknak, ahogy ma is az. A másik oldala, amit láttam ebből a negyedből, az viszont a tradicionális, hagyományos világ, a helyi kispolgárság világa és a zsidó vallási világ. És az a kettő nagyon érdekesen élt egymás mellett, és ütközött, és ütközik a mai napig. De ami felkeltette a figyelmem, hogy 100 évvel korábban, az 1910-es években, 20-as években ugyanígy ütközött és egymás mellett élt a mondén mulató negyed és mulatók és szórakozóhelyek világa és a tradicionális zsidó negyed világa. Tehát nagyon érdekesen megmaradt ez a kettőség, pontosabban újjászületett ez a kettősség a városnegyedben, ami engem nagyon izgatott, és ezért is írtam ezt a könyvet, ami ennek a két világnak a feszültségét és egy-egy emberen belüli feszültséget is, a modern világ és a tradíció ütközését írja le.
2: A 150 évvel ezelőtti Budapest zsidósága és az éjszakai élete, az a polgári Budapest világa volt. Gyakorlatilag ez a kettő összeért. Amikor te ezt a 90-es években megragadod, látod ezt a polgári vonalat, a polgáriasodás világát, vagy ez egy egészen másik világ?
3: Az 1900-as években ugye nem csak a polgárság, hanem még arisztokraták is jártak ide mulatni, és ez egy közkedvelt hely volt, igaz, a félvilági hely, ezt korabeli lapok is írják. Ma nyilván egy fiatal generáció találkozó helyen nagyon sokféle ember találkozik itt. Ez olyasmi, mint a modern nagyváros általában, hogy különböző származású, különböző helyzetű emberek találkoznak, és ezek a terek megteremtik a találkozását, megteremtik a lehetőségét ezeknek a találkozásoknak.
2: Mondod, hogy nem csak opera születik ebből a könyvből, hanem már valamiféle filmes mocorgás is van. Erről nekem eszembe jutott az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb filmje, az 1945, amit Török Ferenc rendezett, és az a te novelládból készült. Itt most kik mocorognak a háttérben?
3: Itt már korábban is szó volt színpadra állításról, tervezgettük ezt, de most egy operafilm ötlete merült fel, és Szász János érdeklődött a történet iránt, vele beszéltünk erről, egy producerrel is egyeztettünk már, úgyhogy ahogy megnyílnak az új lehetőségek a filmpályázatokra, és talán ma szabadabban és igazságosabban lesznek elbírálva az ezzel kapcsolatos pályázatok, akkor meg fogunk próbálkozni ezzel, bízva abban, hogy születhet ebből egy operafilm.
2: Nem alszik, nem szúnyad, ez viszont az új kötet címe, amiben azokról is olvashatnak, amiket most elmondtál. Viszont van ennek egy másik élete, lesz ennek egy hivatalos bemutatója a Gondolatolvasóban, a Szentkirályi utcában, és az ünnepi könyvhéten is jelen leszel, dedikálsz, és ott lehet vele találkozni, úgyhogy szerintem ez egy kiváló alkalom, hogy ezekről beszélgess, de kérdezem is egyúttal, hogy ezekről kérdeznek is az olvasók?
3: Kérdeznek, tehát nagyon ez a városnegyed, ez sokak számára nagyon izgalmas. Ugye itt született meg az óvás, megóvandó, a városnegyed korábbi struktúráját, építészeti örökségét, és ennek a munkája, ez tovább folytatódott éveken át, és hát ma is fiatalok sokasága jár ide szórakozni, és a vallásos élet is újjászületett ebben a városnegyedben, a történelmi zsidó negyedben, tehát ezek a feszültségek, és mert vannak feszültségek, a buli turisták és a helyi lakosok között, ez egy állandó feszültségforrás, ennek ellenére ez egy roppant izgalmas színfoltja Pestnek, és a könyv címe, ez a Nem alszik, nem szúnyad, ami kicsit egy zsoltársorral játszik, átírja ezt a zsoltársort, ez valóban arról is szól, hogy ez a városnegyed, ez éjszakai életet él, éjszaka sem alszik, nem alszik, nem szúnyad a lelki ismeret sem, és hát mindezek körül forognak a történetek a könyvben.
2: Izgalmas, el fogom olvasni, és köszönöm, hogy meséltél róla nekünk. Szántó T. Gábor, Nem alszik, nem szunnyad című új könyve volt az alapja ennek a beszélgetésnek. Gábor, köszönöm, gratulálok a kötethez.
3: Köszönöm én is, minden jót.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Emlékeznek még a MeToo ügyre, ami aztán az egész világon egy óriási hullámot elindítva nagyon sok embert, színészt, filmest, színházi szakembert arra késztetett, hogy megszólaljon, és elmondja, hogy ő mit élt át, vagy minek volt adott esetben a szemtanúja. Miféle abúzusokat kellett elfogadni, elviselni ahhoz, hogy valaki bent maradjon a rendszerben, vagy megfelelő szerepet kapjon, vagy hogy egyáltalán csak lejátszhassa az aznapi munkáját. És hogyha ezt a magyar viszonylatban tekintjük, akkor ehhez képest, ami a világban zajlott, főleg az Egyesült Államokban, miközben azt gondolom, hogy ott is a felszínt karcolgattuk, elég kevés ügy került napvilágra. Marton László volt az első, akit Sárosdi Lilla ebben az összefüggésben megvádolt, aztán jött az Eszenyi ügy 2020-ban, jött Gotár Péter története, ez még 2019, Kerói Kerényi Miklós Gábori az Operett Színházban. Én hirtelen igazán komoly ügyet ezen túl nevesítve és szembenézve azzal, hogy mit műveltek emberekkel, nem is tudnék mondani. De itt van valaki, aki ezzel alapvetően foglalkozik elég régóta és sok-sok cikken keresztül, Kovács Bálint, a HVG újságírója. Szervusz, Bálint!
4: Szervusz!
2: Jól gondolom, hogy sokkal több ügyünk nem is lett, miközben az egész szakma pontosan tudja, és egy csomószor beszél is róla, hogy miken esnek át időnként színészek, vagy miken estek keresztül korábban.
4: Szerintem fontos azon gondolkodnunk, hogy mit jelent az ügy. Tehát alapvetően a MeToo-nak szerintem nem arról kellett szólnia, hogy mindenki, aki rosszat tett, az megbűnhődjön, hanem elsősorban arról, hogy mindenki, aki rosszat tett, az rájöjjön arra, hogy ez nem oké, szembenézzen ezzel, bocsánatot kérjen, megváltozzon, és onnantól fogva normálisan működjön. Tehát, hogyha nagyon optimistán, esetleg azt is mondhatnám, hogy naívan akarok gondolkodni, akkor talán még az is benne lehet ebben, hogy sok olyan rendező, aki korábban egyszerűen azt gondolta, hogy megengedhető az, hogy ordítson, megalázzon, brutálisan bánjon a kollégáival, az rájött az ilyen nyilvánosságra került ügyek alapján, hogy hoppá, ez mégsem biztos, hogy oké, és esetleg ezt meg is tudta beszélni szűk körben a kollégákkal, és nem volt esetleg szüksége arra a kollégáknak, hogy ezt a nyilvánosság elé vigyék.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy nem sokan voltak ilyenek, akik odaálltak a társulat előtt, tudom, igazatok van. És még egy dolgot hadd jegyezzek meg, aztán persze tiéd a szó, hogy itt nagyon sokan, mert hogy az első ügy, ami kirobbant a világban ilyen nagy nyilvánossággal, az egy szexuális típusú ügy volt. Nagyon sokan ezzel azonosítják, miközben hát nem. Tehát itt a verbális abúzus, a toxikus munkakörnyezet, az pontosan ugyanúgy ebbe a kategóriába tartozik, mint a szexuális zaklatás.
4: Pontosan, igen, és sőt, szerintem most hát én nem is emlékszem a számadatokra, de talán több olyan ügy is derült ki Magyarországon, ami inkább ezt a toxikus munkakörnyezetet, verbális abúzust érintette, mint a konkrét szexuálisat, de tulajdonképpen mindegy olyan értelemben, hogy egyik sem elfogadható, egyik sem elviselhető, és mindegyik óriási traumákat okoz az érintetteknek, amik miatt esetleg a kerderékba törik a karrierjük, elhagyják az országot. Nem tudnak nem egy színpadra állni, de akár színházba sem venni, stb. Igen, tehát ez nem lehet az egyiket kevésbé fontosnak nevezni, mint a másik.
2: De itt van például, ez egy konkrét példa, Eszeny Jenikő bocsánatot kért. Bocsánatot kért annak hatására is, és 6 évvel később, hogy most a Debreceni Színház, mert érezte a társulat vezetője, hogy a társulat maga ellenáll, és rossz érzése van azzal kapcsolatban, hogy Eszeny Jenikővel kell dolgozni, gyakorlatilag visszaadta a darabot, és Eszeny Jenikő rendezését törölte. Oké, értem, júniusra felfüggesztette, de hát azért értünk a szóból. Erre Eszeny Jenikő megszólalt, és az ő megszólalása alatt jöttek elő színészek, akik most már elmesélték a saját élményüket és történetüket a művésznővel kapcsolatban. Akár úgy, hogy együtt játszva mit kellett átélniük.
4: Igen. Ez az előállás megszólalás, ez mindig egy borzasztóan nehéz kérdés. Hát ezt én újságíróként nagyon személyesen ismerem olyan értelemben, hogy nekem is volt olyan, hát végülis nem ügyem, mert nem lett ügy, hogy felhívtam egy áldozatot, aki azt mondta, hogy ne haragudjak, de ő nem akar megszólalni, mert akkor őt is meghurcolják, mint Sáros Dilillát, mert nem akarja, hogy ezt újra elő kelljen venni, stb. Tehát ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy egyáltalán merje vállalni, és itt a mer az nem feltétlenül bátorság kérdés. Hanem lelki, bármiféle lelki döntésnek az eredménye, mert nagyon nehéz helyzetben van az, aki előjön ezzel. Például ugye Eszeny Jenikő áldozatai 6 évig várták, hogy egyáltalán Eszeny elismerje, hogy esetleg nem oké, amit tett, és azért ezt mindenki tudja, aki foglalkozott valaha ilyen lelki kérdésekkel, ez a 6 év, ez nagyon rossz hatással tud lenni emberekre, hogyha 6 évig azt érzi, hogy tulajdonképpen a szemükbe köpnek, azzal, hogy újra meg újra munkát adnak ugyanolyan pozícióban a megalázójuknak, mint amiben ők is.
2: Igen, szépen lassan úgy lett, mintha semmi sem lett volna ott ebben a történetben.
4: Igen, és ez egyébként nagyon-nagyon fontos a debreceni igazgató Vadász Dániel közleménye, aki nyíltan írta, hogy mivel Eszeny Jenikőt már eddig is olyan sokan alkalmazták az ügyek után, ezért ő azt úgy vette, hogy akkor ez rendben van. Tehát ez nagyon fontos lenne minden színházi igazgatónak éreznie, hogy amennyiben ő szemet húny valami fölött, ezzel egy a teljes színházi szakmának, és annak igen, annak ez lesz a vége, hogy akkor ja, de hát úgy volt, hogy ez már oké, akkor most hogy mégsem oké. Nem, ne legyen oké, amíg ezek az ügyek ne legyenek okék.
2: Most valahogy eltűnöd ezzel a vonalból, de még itt vagy, és akkor én még élek a lehetőséggel, hogy szóba hozzam, hogy te meg most a Budapesti Operettszínházról írtál, amely Operettszínháznak az ügye látszólag egy kezelt történet, vizsgálat is volt, le is zárult. Ugye az kezdődött a Keró történettel, és az ottani, az Operettszínházban történt esetekkel, és te most arról írsz, hogy hát ennek nincs vége, mert ez most is van.
4: Nem, az operett színház az egy nagyon speciális történet, ott ugyanis kettő zaklatási ügy is volt, az első valóban a Keró, ahol történt egy szembenézés, hogy nyugdíjazták végül is Kerót, majd ezek után néhány évvel az új igazgatás alatt is történtek zaklatások, ahol a zaklatás elkövetőjét, az akkori ügyvezető igazgatót hát nem menesztették, mert elméletileg önként távozott, de az áldozatok azzal vádolták meg a jelenleg is regnáló igazgatót, Kisbé Attilát, hogy semmilyen segítséget nem kaptak tőle, sőt nem, hogy segítséget nem kaptak, de még rosszabb helyzetbe hozta őket. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy el akarta tusolni a színházában történt ügyeket, és na, ezzel viszont egyáltalán semmi nem történt. A minisztérium, az akkori fideszes fenntartó minisztérium egy nemhogy nevetséges, de vérlázító úgynevezett vizsgálatot hajtott végre, amiről ők sem tagadták, hogy ja, hát ennek a vizsgálatnak mellesleg egyébként nem képezte részét az, hogy az áldozatokat egyáltalán megkérdezték volna, hogy mi történt. És így jelentették ki, hogy Kisbé Attilával minden rendben van, azután posztert indíthatott az SZFE-n, azután a társulat szavazása ellenére kétharmadára leszavazott, mégis kinevezték újra igazgatónak, tehát ő éles virul, és vezeti ugyanazt a színházat, ahol
2: elég sokan elmentek az elmúlt években a Budapesti Operett Színházból, voltak köztük nagy nevek, és voltak olyanok, akiket nem ismer a nagy nyilvánosság, mert tánckari dolgozók voltak adott esetben, vagy műszaki alkalmazottak. Ez a sok-sok felmondás, ahogy te írod, 30 nagyjából, ez mennyire
4: de
2: köthető?
4: De 30 csak egy év alatt, bocsánat.
2: Aha, igen. Mennyire köthető az igazgató Kisbé Attilához?
4: Én azt gondolom, hogyha ekkora fluktuáció van egy színházban, és ráadásul egy olyan színházban, ahonnan érkeztek aggasztó hírek, én ott hajlamos vagyok összefüggést látni, hogy akkor esetleg lehetséges, hogy nem biztosít megfelelő munkafeltételeket az igazgató. Legalábbis azt gondolom, hogy biztosan érdemes lenne kivizsgálnia valakinek ezeket a problémákat egy igazi vizsgálattal, nem olyannal, mint amivel azt elintézték 6 évvel ezelőtt.
2: A Vígszínházban a dolog tisztázása ott is furcsán ért véget egyébként, mert volt egy vizsgálat, aminek az eredményét a főváros csinált, azt a vizsgálatot máig nem ismerjük. Biztos nagyon alapos volt, de nem tudjuk, hogy mi a végeredménye. De itt az Operett Színházban például a társulat, mint társulat nem szólalt meg úgy, mint ahogy megtették ezt a Vígszínház munkatársai. Vajon miért nem?
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is akarok pletykákra alapozott választ adni, hogy esetleg mennyire kellett retorzióktól félniük azoknak, akik egy kicsit is kibeszéltek volna a színházból. Az a baj ezzel a fajta kérdéssel, hogy akarva akaratlanul valamilyen szintű felelősséget az áldozatokra helyez. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy de az áldozat miért nem áll ki, miért nem fognak össze, az egyrészt persze egy jogos emberi kérdés, de másfelől mégis azt sugallja, hogy az áldozatok rontottak el valamit, noha nyilvánvaló, hogy mindig a bántalmazó az, vagy a rossz körülményeket teremtő személy az, aki elrontott valamit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt a dolgot a társulat nyakába varni, még akkor sem, hogyha biztosan megkönnyítették volna az ügyet azzal, hogyha egy emberként, mit tudom én, mondjuk a sajtó elé állnak és kipakolnak, vagy feljelentést tesznek a megfelelő helyen, stb.
2: Van egy másik olvasata, a felszíntől egy kicsikét mélyebben lévő olvasata az egész MeToo ügynek, és mindannak, amiről most is beszélünk, mert ugye itt is egy közösségről van szó, amelyik közösség tulajdonképpen eltűrés csendben inkább feloszlik. Hát az Operett Színház társulata ráismeretetlen mondjuk a 10 évvel ezelőtti társulathoz képest. De hát azért ez egy társadalmi kérdés is egyúttal, ez nem csak a színházak kérdése. A színházak szem előtt vannak, a színházi művészek jól láthatóak, az ő nevük, és nagyon sokaknak mond valamit. De Jucika, Mancika és rengeteg olyan fiatal lány, aki megjegyzést kénytelen elviselni a főnökétől vagy a kollégájától, rengeteg olyan középkorú nő, aki az életkorára vagy a testsúlyára adott esetben kénytelen elviselni a megjegyzéseket, nem tud megszólalni, mert hogy nincs, aki meghallgassa, és mindenki egy legyintéssel intézi csak el. Tehát szerintem itt ez egy társadalmi kérdés, és nem színházi elsősorban.
4: Abszolút. Hát a színház az a társadalom része, tehát ami a színházban történik, az azért történhet meg, mert a társadalom ezt lehetővé teszi, ez tény és való. Tehát semmi olyan nincs a művészvilágban, ami annyira meglepő lenne, ami csak a művészekre jellemző, egyáltalán nem. Én abban bízom, úgy tűnik, hogy a hangulatban vagyok ma, hogy mivel a színház ennyire szem előtt van, ez hát ha tud egy mintával szolgálni, már amennyiben jó irányban ennek a dolgok, hát ha tud szolgálni a társadalom minden rétege számára, hogy tényleg a legutolsó falusi, mit tudom én, sóhivatalban is észrevegyék az emberek, hogy ami történik velük, az nem oké, és esetleg segítséget kérjenek valakitől. Természetesen igen, ennek ugye feltétele, hogy legyen kitől segítséget kérni. Hát ezzel a társadalomnak még nagyon sok dolga van, hogy legyenek etikai kódexek, legyenek mondjuk bejelentő vonalak, hogy ne a főnök legjobb barátjának kelljen a főnökről jelenteni, vagy akár egyenesen a főnöknek, stb. Tehát igen, ezzel az egész társadalomnak szembe kéne nézni, mert mindnyáján tudnunk kell, hogy ami színházban, filmben történik, az megtörténik tényleg a földhivatalban és a polgármesteri hivatalban és a bármilyen más munkahelyen is.
2: Kovács Bálint, újságíró kolléga, a hvg.hu munkatársa, köszönöm szépen. Fontos dologról írsz és fontos dologról beszéltünk. Örülök, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen én is. Köszönöm.
2: És köszönöm az önök figyelmét. Szabó Betty szerkesztette a mai műsort. Róna Jégan vagyok. Várom önöket holnap is. Minden jót.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Torockai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
7: Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek, ez itt a Provokatőr, provokálunk. Nem tudjuk abba hagyni ebbéli tevékenységünket, mert hogy így érezzük jól magunkat, bár én szeretem a békét, de István mindig ragaszkodik ahhoz, Dévény István, hogy egy kicsit provokáljunk már. Tomi ma reggel is ezzel hívott föl, hogy én meg azt mondtam, hogy jó, tudod mit, legyen, akkor csináljuk, és akkor mi itt vagyunk. És hatalmas lendülettel Jámbor Andrással, volt országgyűlési képviselővel, nekünk ennek.
8: Sziasztok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
7: Mielőtt belevágnánk az első témába, István. Gratulálok,
9: ja,
7: gratulálok a sikeredhez,
9: köszönöm,
7: sikeres coachképzés. Annyira örülök neki, hogy most fölállok, ha nem haragszod, de mégis két cuppanós puszit nyomok az arcádra.
9: Aha, ha tudtam volna, hogy ez ezzel
7: jár. Kíváncsi voltam az arcodra, megijedsz.
9: Meg.
7: Szolgálati
9: közleményszerűséget szeretnék mondani először is, mert hogy amikor Dopman volt a vendégünk, akkor ugye ő beszélt arról, hogy mércsesztetik őt az 5 milliója miatt, hiszen a nem kormányzati oldalon is egy rengetegen kaptak mindenféle ízét, támogatást, és ugye Cutor Zolit megemlítette, hogy hát ő gyakorlatilag ebből él is, hogy milyen sokat kapott.
7: Téged is fölhívott a Zoli?
9: Engem is fölhívott a Zoli, és az a helyzet, hogy én erről már beszéltünk vele annak idején egy másik műsorba, talán a kötetfogásban, de teljesen mindegy. És a rémület is csak, amikor így bedob valaki egy ilyen állítást, és nincs ott hirtelen a lexikon a fejedbe, a szerkesztő nincs a füledbe, mert ez egy rendes provokatív műsor, itt aztán azt toljuk, ami jön. És tudtam, hogy ott nem stimmel Dopman, de hát ilyenkor nehéz megfogni. Úgyhogy most így utólag mondanám, hogy amit a Zoli elmondott, az annyi, hogy 4-500 000 forintot, egyszer kapott 500 000 forint támogatást egy évre.
8: Az kemény.
9: Ilyen dalszerzői valami, alkotói valamire. Uh-huh. Úgyhogy hogy szerintem ezzel itt tartoztunk neki, meg én magam személy szerint is tartoztam neki, mert mondom, tudtam,
7: és
9: hogy ott valami nem stimmel.
7: És hogy
9: ennyi. Finoman, ennyi.
7: Laci, ennyi. Itt odafigyelünk.
9: Amúgy azt hiszem Funkadelitől indult, tehát már annak gyanúsnak kellett volna.
7: Mire célzol, István?
9: Hát arra.
7: Na, mondd ki!
9: Hát nem, szóval figyelj, én a szabadfogásban dolgoztam vele együtt, és akkoriban mi mindig azon sírt, hogy valamit őt a Fidesznél valamit elronthatott, mert hogy nem engedik fesztiválokra, meg nem kap fellépési lehetőséget, aztán majdnem visszajött, nem? Tehát majdnem. Ez az április 12-e, ez derékba tört ezt a főnixként való fideszes újjászületés sajnos. Erre nem kell reagálni. Szóval az állítás pedig az, hogy Magyar Péterre diktatúrába viszi az országot.
8: Azt mondtátok, hogy provokatív állítások lesznek, nem azt, hogy butaságok. Tehát az egy másik műsor szerintem. Nyilván ez egy...
7: Kettő összecsúszik, nem?
8: Jó,
7: én a provokációt képviselem.
8: Szerintem nyilván ez egy...
7: Kettő összecsúszik, nem?

0: erőltetett történelmi párhuzamokat akarnak rátörni. Valaki még a tanácsköztársaságot is behozta. Ja, Huth Gergely mondta, hogy ez olyan, mint a tanácsköztársaság.
1: Tehát,
0: hogy így vannak a Rákosi rendszer áldozatai, a fehér terror áldozatai, a vörös terror áldozatai, és ezek egy kicsit talán súlyosabb történelmi traumák ennek az országnak, mint hogy Súlyog Tamás leváltása kapcsán hozzuk be ezeket. Tehát azért vannak olyan dolgok, amiket nem érdemes túltolni, mert olyan mélységekbe megyünk be, amik aztán felhozhatatlanok. Tehát, és kicsit én azt láttam egyébként, hogy a Fidesz olyan, mint az eddigi ellenzék volt. Tehát ott is az volt, hogy feltesen ugye ment, szerintem egy kicsit jogosabban. Saját magamról beszélek többek között. Mondjuk én talán egy kicsit más toltam, de hogy olyan szinten túltolnak mindent a fideszesek ebben az elmúlt 3 hétben, olyan szinten már a tetején vannak 3 héttel a kormány megalakulása után, hogy innen nem tudom, hogy lehet visszajönni, vagy hogy lehet ezt még fokozni. Tehát amikor a tanácsköztársaság és a Rákosi korszak köszön vissza már Magyar Péter tetteiben, akkor így én nem tudom, hogy mi lesz a következő, amire ezt fokozni fogják.
1: Én nem láttam az eredeti Facebook bejegyzését, de nem is baj, mert ugye most hallhattam élőben, és mennyivel szebb az, amikor a szerző egy ilyen hangos könyv jelleg olvassa fel napi rendelőti felszólásként, hogy abban is szerepelt már az, hogy Tildi mennyit volt aztán börtönben?
0: Nem, azt szerintem
1: még azt még most így hozzátették, csak hogy erről jut eszembe, hogy tehát már így belengedte, hogy csak nehogy az legyen, hogy Súlyognak is a...
0: Akkor mégiscsak lehet fokozni, jó?
1: Igen.
2: No, hát veszélyben a jogállamiság és az EU-s pénzek, ugye Súlyog Tamás szerint a személyre szabott alkotmánymódosítás súlyos alkotmányos válságot idéz elő, rontja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, és a kormány főállításával ellentétben igenis kockáztatja a jogállamisági feltételrendszerhez kötött uniós források elvesztését. Összefoglaltam röviden, hogy mi is van itten. Olvastam Török Gábor elemzését, amiből most nem idéznék, egyébként nagy részt egyetértek vele, de nem nyite ez ki egy olyan kaput, és ezt még már Istvánnal sokszor kinyitottuk, de akkor nyissuk ki újra, hogy itt vagy közöttünk, amely után hát lehet, hogy már nem lesz visszaút, vagy már ezt a kaput korábban kinyitotta a Fidesz, azt gondoljuk, de hogy egy köztársasági elnököt alaptörvénymódosítással mozdítanak el, az bármennyire is tűnik most hasznosnak, és több más párt is amellett érvel, amellett tüntet konkrétan például a második reformkor párt szerdán szervezett tüntetést, hogy mondjon le Súlyog Tamás. Ha ez nem történik meg, és kitart, és megjelenik Súlyog Tamás, mint egy létező személy, mert hogy az elmúlt hetekben meglepődésünkre, mintha még a verbális harcot is képes lenne fölvenni, és nem csak akkor, amikor meghallja azt, hogy ő egy szatyor valami. Szóval ebben a helyzetben ez nem rossz-e nekünk?
0: Hát több dolgot akkor. Egyrészt ez a kormány, a Magyar Péter kormány, az a választási felhatalmazással került kormányra, hogyha 2/3 szereznek, akkor ezeket a közjogi méltóságokat és független intézmények vezetőit le fogják váltani.
2: Igen, nem azt kérdeztem, hogy van-e erre társadalmi támogatottságuk.
0: De ez jogi kérdés, és ez nem csak társadalmi támogatottság kérdése, tehát alapvetően...
2: És nem is azt kérdeztem, hogy van ennek jogi alapja, mert van. Mind a kettő igaz. Szerintem társadalmi és jogi alapja is. Itt a harmadik, az eszmei. Hogy a szellemi térben milyen következménye lesz ennek, vagy akár a politika történetileg nem lesz ez egy töréspont a magyar demokrácia.
0: Hát én alapvetően nem hiszek abban, hogy ez egy, tehát hogy semmi se úgy működik, szerintem az elmúlt 16 év se úgy működött, hogy folyamatosan egy irányba halad a történelem, a jó irányba vagy a rossz irányba, és aztán vége lesz. Nyilván mindig vannak lépések ebbe vagy abba az irányba, de ezt én nem, tehát hogy eszmeileg, jogilag, bárhonnan is nézzük, ugye az a kérdés, hogy mi, tehát hogy az elmúlt 16 évnek ugye például az volt a demokrácia felfogása, és nem csak Magyarországon, hanem máshol is, hogy van a joguralma, és van a legitimáció kérdése, és ez a kettő egy egymással versengő két dolog, amiben mindig egyik vagy másik irányba kileng az inga, és aztán visszatér valamilyen módon. Most teljesen egyértelműen, hogy egy nagy, erős, egy ekkora legitimációs, egy ekkora felhatalmazás után, ezzel élni fog ez a hatalom. És nem Súlyog Tamás kérdéskörében lesz az kérdés, hogy itt kilengünk-e akár rossz irányba, hanem majd a továbbiakban. Itt most szerintem egy nagyon egyértelmű jogi helyzetről van szó, egy nagyon egyértelmű választói felhatalmazásról van szó. Ez senkit nem érhetett meglepetésként. Tehát, hogy nem arról van szó, mint a Fidesz 2010-ben mondjuk, hogy így nyernek 2/3, és aztán elkezdenek alaptörvényt írni, meg alkotmányozni. Szerintem az lesz a kérdés,

0: és majd ebből a szempontból mondjuk, amikor, amiről szintén szó van, vagy szintén elhangzott, hogy lehet ilyen, hogyha mondjuk az önkormányzatoknál a kétciklusos kérdést bedobja a jogalkotásba a TISZA, hiszen erre nem kértek felhatalmazást. Ha az előrehozott önkormányzati választásról van szó, arra se kértek felhatalmazást, hogy ilyen legyen. Én nem érzem se eszmélyiségében, se jogi szempontból, se semmilyen szempontból problémának.
1: Semmilyen szempontból sem.
0: Igen.
2: Az a sátori helyi polgármesternek köszönhetjük a semmilyen Zsoltot, védjen meg téged. Na, hogy én ugye inkább ilyen bizonytalan voltam ezzel az egésszel, és ilyen picit ilyen demokráciáira aggódósabb, a Magyar Péter féle politika szempontjából nézve ilyen boomerkedős polgár, de elég sok minden változott bennem az elmúlt két hét során, mert hogy elkövettem a Fidesz rémálmát, mármint hogy ami a Fidesz rémálma volt a saját választóival szemben, elkezdtem gondolkodni. És nagyon sok minden így átalakult, meg áthangolódott bennem. Például eszembe jutott az, ha már azt mondod, hogy töréspont, hogy hát azért volt itt töréspont, és ez nem a visszamutogatós része, tehát nem azt fogom most csinálni, ami az a össznépízi magyar játék,
1: 2010-11.
2: Hogy bármi történik, akkor bezzeg, amikor. Jó, oké, de nem bezzeg, amikor. Hogy azért volt itt olyan, hogy Áder János meglátogatta Györgyi Kálmán legfőbb ügyészt, aki pár nap múlva lemondott. És ugye ilyen kis pletykák vannak az úton, hogy mi lehetett, igazából soha nem derült ki, de ott valaminek történnie kellett, mert köztársasági elnök egyébként fű alatt, mert hogy ez is csak utólag derült ki, tehát nem volt sajtónyilvános a történet, egyáltalán nem volt nyilvános. Hát, hogy ott valami, ott úgy megvilágosította a legfőbb ügyészt, hogy talán egy Polt Péterre lenne a nemzetnek szüksége, és lőnvilágosság. Hát nem beszélve arról, amikor ugye a legfelsőbb bíróságot ugye úgy nyírták ki, hogy átnevezték kúrjának, mert hogy a történelmi hagyományok, és lőn egy új intézmény. Tehát a korábbi vezető Baka Zoltán, vagy Baka András mehet a levesbe. Gulyás Gergely neve alatt futott egyébként. Oh. Ez a gyönyörű jogalkotói történet. És hogy mi a baj Súlyog Tamással? És ugye van ez a köztársasági elnök a személyében testesíti meg a nemzet egységét, ami mindig ilyen nehéz ezt így megfogni, hogy mi is akar lenni, de az biztos, hogy ha sikerül jól megfogalmazni ennek a tartalmát, ennek a állításnak, hanem Súlyog Tamás alkalmatlan rá. Tehát, és azért, mert így belegondoltam, hogy tegyük fel, ezen túl mindig mindent aláír majd.
0: Ne.
2: Akkor mi lesz az általános vélekedés, hogy na, ez a XY...
1: Nagyon fontos, amit mondasz.
2: Ez az XY, eddig Orbán Viktornak volt az embere. Most meg csak azért, hogy megtartsa a hivatalát, most Magyar Péter embere lett, az bármit aláír, és akkor is.
1: Oké, figyelek.
2: Nem ír alá mindent, elkezd köztársasági elnökként működni, ami számára egy szokatlan lesz, de mégiscsak valahogy belendül, és akkor visszaküldözget, meg szót emel, meg néha kiáll a nyilvánosság elé, hogy ha olyan nemzeti ügy van, hogy úgy érzi, hogy meg kell szólalnia, akkor mi lesz a mondás? Akkor meg az lesz a mondás, hogy na, ez meg mindig Orbán Viktor embere. Tehát ez a dilema, tehát hogyha nem csinálja jól a dolgát, az a baj, ha jól csinálja, az a baj, ez a dilema a személyen belül nem megoldható, hiszen maga a személy a dilema okozója. Ergo csak rajta kívül oldható meg, ahhoz meg az kell, hogy ő maga rajta kívül legyen a hivatalán. Azt nagyon csúnyán fogalmaztam, de azt hiszem, hogy érthető. Tehát, hogy értitek, hogy mi a baj? Tehát ő olyan szinten járatódott le, hogy már nem tud jól viselkedni, nem tud jól működni, akkor sem, hogyha jól működik.
1: Igen, ő jogra hivatkozik, azt mondja, hogy az alaptörvényben nincs rögzítve azt, hogy neki milyen témákban kell megszólalnia, de közben tudjuk, hogy a köztársasági elnöki pozíciónak a lényege ez az úgynevezett soft power, amit ő ki is maxolhat adott esetben, hogy bármilyen témában, amiben ő úgy gondolja, határozott álláspontra helyezkedik, és mondjuk megvédi az alkotmányosságot, a demokráciát, a szólásszabadságot.
0: Saját szempontjából ezt kimaxolta, amit most Török Gábor rakott ki szintén, ha már egyszer említettük ma reggel, tehát amikor tavaly felköszöntötte Orbán Viktort a születésnapja alkalmából, és elmondta, hogy a hajós kapitány az, aki a tengere nevezve vezeti a magyar nemzetet Orbán Viktor, azt, ami a feladata volt Súlyog Tamásnak, amiért megválasztották, és amiért le kell váltani, azt ebből a szempontból kimaxolta.
1: Kiválóan mondtad ezt, és ez nagyon fontos, mert Hont Andrással volt erről egy vitám. Jaj, de jó, hogy megemlítettem a nevét, akkor innentől kezdve nem fog senki figyelni arra, hogy mit mondok, mert ezen fognak rugózni, hogy kivel volt neked vitád. Az volt a vita alapja az egyik műsorban, hogy ő azt mondta, hogy nagyon jól építették egyébként Novák Katalint, és egy jó köztársasági elnök volt a közösségi médiában.
2: Tehát imázs elnökként tökéletes.
1: Ezzel nem értek egyet. Mert kevés az, hogy valaki jól építkezik a közösségi médiában, és mutogatja, hogy mit sütögetett éppen, vagy éppen ablakot pucol, stb. Ez baromi kevés, ezek a keretek. Ebben tényleg hozott változást, hogy egy szerethető karakterré nőtt fel, de irtózatos stratégiai hiba volt szerintem az a bizonyos fülbe való emlékeztek. Uh-huh. Illetve az, hogy nem tudták őt úgy építeni, hogy a Fidesz politikájának határozott irányvonala szempontjából indiferens témákban folyamatosan mondjuk visszadobáljon törvényjavaslatokat, vagy azt mondja, hogy ez nem oké. Tehát, hogy meg kellett volna átcsolni ennek a színpadát, hogy ő igenis egy köztársasági elnöki pozíciót tölt be, és ami meg fontos a Fidesznek, ott meg nyilván lehet hallgatni. És ezt a hibát Súlyog Tamásnál is elkövették, mert nem igaz az, hogy nincs a Fidesz 100 témájából 12 olyan, ahol el tudja játszani azt, hogy ő mindenkinek a köztársasági elnöke.
2: Beszélünk, nehogy már az legyen a téma, hogy most hogy nem manipulált jól a Fidesz.
1: Érted, amit mondok?
2: Értem, csak irreleváns.
1: Ez a Novák Katalinra vonatkozik, hogy ott hiába építették őt úgy, ahogy kellett volna ez a tartalmi rész is.
2: Ez legyen a Fidesznek a problémája.
1: Ennyit állítok.
2: Egyébként, ha jól építkeztek volna, jól építkeztek volna Novák Katalin imázsával, vagy imázsában, akkor még jobban meggyalázzák a köztársasági elnöki hivatalt, nem? Tehát azért, figyelj, hozzunk olyan törvényt, amely a kutyát nem érdekli, egyébként nem is fontos, meg mindegy, úgy sincs semmilyen hatása.
0: Ilyen törvényeket egyébként mindenki
2: hagy dobja vissza a Novák Katalin.
0: Ez lett
2: volna
0: valamit,
2: a végső megerőszakolása a köztársaság.
0: Valami zöld törvényt, mert nem emlékszem, visszadobott egyébként a Súlyok is, tehát hogy visszadobattak vele.
1: Ugatok, csak felidegesít itt István, amúgy nem, mert egy centivel csak a műsor kedvéje játszom. István, ne idegesítsél már föl, hogy nem érted, amiről beszélek.
2: De értem.
1: Mert persze a megerőszakolása a pozíciónak igen, meg ez a meghekkelése a köztársaságnak, értem, de hagyjuk már ezeket a felesleges köröket, basszus, így játszod az értetlent. Én azt mondom, hogy ha
2: valami hosszú a műsoridő.
1: Van ott egy jó politikai tervező, akkor ezeket az irányokat, vagy ezeket a csapásokat megteszi annak érdekében, hogy egyébként manipuláljon és elhatása.
2: Egyrészt a múlt, másrészt meg ez a Fidesznek a hatalmi idétlenkedése, próbálkozása, és szerintem is tényleg vissza.
0: Nem az volt a feladata, hogy ő egy önálló személyiség legyen, akire bármilyen politikát lehet építeni.
1: De el kell játszani. De gondolod, hogy nem kell eljátszani?
0: Hát szerintem nem, mert nem ezzel feladattá rakták oda. Noé Katalint azzal feladattá rakták oda, hogy ő egy mérsékelt, konzervatív, stb. A polgári Magyarországot megszólító ember legyen, ahogy ezt ugye Orbán Viktor ez is mondta, hogy ezért nem sikerült a polgári Magyarországot megszólítani, mert Varga Judit és Noé Katalin szubmi lehet valamilyen rejtélyes módon, nem is tudjuk, hogy tűntek el a magyar politikából. De Súlyog Tamásnak nem volt ilyen feladata. Súlyog Tamásnak az volt a feladat, hogy itt volt az a Novák Katalin, aki össze-vissza csinált mindent az Orbán szempontjából, hiszen nem 100%-ig azt csinált, amit ő mondott, és ehelyett be kell rakni egy csávót, lehetőleg csávót, aki nem csinál az ég egyatta világon semmit. Minden aláír, mindenre bólogat, és azért ne felejtsük el, Súlyog Tamás karrierje nem 2024-ben indult, 2014 óta volt az Alkotmánybíróság elnöke, és egyébként nagyon szórakoztató, amikor a Velencei Bírósághoz fordul, Velencei Bizottsághoz fordul, mert hogy hát 2014 óta nem nagyon sikerült ezt a AB elnökként se megtennie, bármiben kikérni a Velencei Bizottság véleményét, pedig pár törvényjavaslat egyébként volt 2014 óta, de itt neki az volt a feladata, hogy ne legyen ott. Szerintem Tóta V. Árpád nagyon szépen fogalmazta meg egyébként azt, ami a Fidesz szempontjából is a feladata volt a Súlyog Tamásnak. Ami probléma szerintem az ő szempontjából, vagy a Fidesz szempontjából, az az, hogy ugye most azzal érvelnek a fideszesek, valamelyik fideszes képviselőasszony kim volt a Sándor Palotánál, megnéztem a videóját, és a többiek is arra beszélnek, hogy itt a népszerűtlensége miatt akarják leváltani a Súlyog Tamást, a Magyar Péter, és hát ennél a közjog az fontosabb dolog, az alkotmány fontosabb dolog, tehát olyan dolgokkal érvelnek, mint hogyha itt valamilyen népszerűtlenségi kérdés lenne többek között, de hát meg, hogy minthogyha egyetlen egy hibát követett el volna Súlyog Tamás, vagy egy-egy rossz döntése lett volna, és ezért akarják leváltani, de nem, ő módszeresen szolgálta ki az Orbán rendszert, ő az Orbán rendszer része. És megint ahhoz tudok visszatérni, csak kicsit más indoklással, hogy itt április 12-én az Orbán rendszernek akartak véget vetni azok a szavazók, akik a Tiszára szavaztak, és alapjáraton azokat az embereket, akik az Orbán rendszer részére akarták váltani. Egyébként szerintem nem is súlyogtam esetleg izgalmasabb ezek közül.
1: Azért hadd reagáljak, aztán majd mondod, hogy
2: igen,
1: még ki
2: igen,
1: az
2: igen, csak igen. Hadd figyelek meg, mert a kommentelők bántani ne fognak, mert túl bonyolult vagy mindig. Tomi arról beszélt, és ebben igaza van, csak...
1: Hú, ezt tudod, mennyire megalázó? Nem, vagy ereszkedj le hozzám.
2: Tehát,
1: hogy szinkron tolmács.
2: Szóval, hogy Tomi arra célzott, hogy Orbán és a Fidesz építette volna a kamu köztársasági elnököt. Igen. Úgy is, hogy 90% Fidesz szempontjából 90% jó zsaru, de oda tesznek 10% rossz zsarut is. Ezzel szemben úgy működött ez egész, hogy súlyok is, meg izé, meg az összes többi is, az mindig 100% jó zsaru volt, mármint a Fidesz szempontjából, ergo ez gyengítette azt a képet, hogy itt egy jó köztársasági elnök van, még a Fideszen belül is talán.
1: Na, nekem jól mondtam? Nagyon jól mondtad, és maradt fél percem. Reagálva arra, amit te mondtál, István, ha most hirtelen elkezdene aláírni Sulyog Tamás minden törvényjavaslatot, mindent elfogadna, minden átmenne rajta, ő már menthetetlen, teljesen egyetértek. Tehát őt, őt már leírtak, ez sem segítene. Viszont ha kineveznének egy köztársasági elnököt, aki ugyanígy tenne, na ott jön az izgalmas kérdés. Hogy arra, hogy reagálna az a 3,5 millió, hogy ki tudja most már mennyi ember, akik a Tisza mögött állnak, hogy ezt meg elfogadhatónak gondolnak-e.
2: Ez két dologtól függ. Az egyik az, hogy ki lenne ez, és a másik az, hogy választják meg.
1: Jó. Én csak azért vagyok itt, írja Hello VM5ZH, hogy halljam, hogy Boros védi a védhetetlent a Megafon esetében is, csak úgy, mint Hont András gazdája kapcsán tette. Várj még egy kicsit, mert hamarosan jövünk.
2: Lesz,
1: ez a téma is lesz, és láttam, hogy igen, Bohár Dani van kint a borítónkon. Igen, ezzel a témával is foglalkozunk. Alig várom, hogy megvédjem őket. Talán nekem is leesik egy-két milliárdocska. Tényleg egy 20 másodperc szünet, aztán jövünk vissza.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Várjuk továbbra is a kommenteket, lájkokat, szeretetet, gyűlöletet. Mindent várunk. Leginkább kérdéseket, mert egyébként érkeznek izgalmas kérdések, amire majd Jánbor András is válaszolni fog, és Dévényi István is. Én meg majd hümmögök, hogy igaz vagy nem igaz, amit mondanak. És akkor folytasd, István. Súlyok. Ez a fontos téma, hogy,
2: és ne felejtsük már el, amit András belekezdett, hogy azt mondtad, hogy nem a súlyok a legérdekesebb személy, majd oda is, csak még akkor súlykot zárjuk le, küldjük oda, hogy a történet. A kommunikáció személy dombjára, hogy tényleg az a kérdés, hogy választják majd meg a következő köztársaság elnökét, és kit választanak meg. És Magyar Péter a mai Karmelita előtti sajtótájékoztatón ott mondott egy olyat, hogy ez itt van, mert annyi mindent felírtam. Azt mondja, a kérdés, hogy mit jelent Magyar Péter által belengetett részvételiség erősítése. Ugye a teljes részvételiség az lenne, hogyha a nép választaná közvetlenül a köztársasági elnököt, de erre utaló jelek nincsenek egyébként a Tisza programjában, tehát ez nem volt vállalás a Tisza pártnak. Egyszer beszélt valamit róla Magyar Péter, de magában a pártprogramban én nem leltem ennek nyomát, tehát nem gondolom, hogy ebbe az irányba menne el a történet, de akkor mit jelent ez a erősíteni a részvételiséget? Szerintem ez egy tök fontos, mert ha valóban erősödik a részvételiség, és a nép is valamilyen szinten részt vehet a választásban, akkor az már legitimálhatja erősebben a következő köztársasági elnököt. Ha meg a nép választja, akkor nincs kérdés. Egyébként az lenne a legjobb húzás, mert ha a nép választja, akkor a Fidesz nem mondhatja azt, hogy kicsavarták a nép kezéből a demokratikus izék. Hát dehogy csavarták, pont hogy visszaadták.
3: Én úgy keltem föl ma reggel, tegnap már arra készültem, hogy ezt a sajtótájékoztatót reggel megnézhetem, nem vagyok politika junkie, és felébredtem, és az jutott eszembe, hogy nyilván közvetlent most nem fognak csinálni, mert túl közel van az országgyűlési választás, túl sok más dolog van, és egyébként szerintem ez egy lehetőség lenne Orbán Viktornak elég erőteljesen, hogyha most lenne kiírva egy közvetlen elnökválasztás, de az, hogy azokkal a módszerekkel, hogy LP képviselőt választottak, ahogy országgyűlési jelöltet választottak, hogy mondjuk ők adnak 3 ajánlatot a magyar embereknek, és valamilyen platformon egyébként a 3 ajánlat közül lehet kiválasztani azt, hogy kit tartanak az emberek köztársasági elnöknek. Ez egy egészen vállalható ötlet lenne. Nyilván szerintem is jobb lenne a közvetlen elnökválasztás.
2: Nem húznál le magának a... És tudom, hogy mit gondolok a köztársasági elnök intézményről, de most egy szebb jövő felé tekintünk, nem húznál le egy kicsit az értékét?
3: Abszolút filmszínház.
2: Hát na jó, de hát nem, hogy ezért mit tudom én, mondj 3 nevet teljesen, vagy X, akkor mosolygó smiley, hogyha...
3: Jó, azért nem kell feltétlenül lájkokkal szavazni, tehát hogy lehet az is, hogy megnyitnak egy olyan rendszert, mint amivel a különböző petícióiknál lehetett az utcán szavazni, stb., amivel az előválasztáson lehetett szavazni, ha ezt nevezhetjük annak, ami volt, de meg lehet nyitni egy ilyen rendszert, és ez egy tök izgalmas... Hát egy ilyen választási küzdelem lenne egyébként. Nyilván én is azt gondolom, hogy a közvetlen elnökválasztás a magyar jogrendben beiktatva ennél sokkal izgalmasabb lenne. Egy kétfordulós rendszerrel egyébként szerintem egy ilyen, nyilván attól már, hogy közvetlen lenne, már izgalmas lenne, mivel ilyen még nem volt, de jót is tenne szerintem a magyar demokráciának az, hogyha lehetne a fékeket és az ellensúlyokat is megválasztani.
2: Egyébként hosszú távon abszolút. De én sem látom most ezt így a levegőben pont azért is, amiket elmondtál. Mondjuk az engem érdekelne egy ilyen esetben, de hát ez ilyen ábrándozás, politikai ábrándozás, hogy például tényleg, hogy Orbán Viktor elindulna-e? Mert azért az milyen kockázat? Most megnézi azért a közvéleménykutatás.
1: És nyerne.
2: Nem, pont, hogy nem. Tehát azért a mostani közvéleménykutatások nem azt mutatják, hogy a vadhajtások felé meginduló Orbán Viktoron baromi népszerű lenne a pártjával együtt.
1: És hiszel még a Mediánnak?
2: Ebbe is, ugye? Azért, és ebbe is belebukfencezni azért az már, na, kicsit megrogyasztaná a milliót.
3: Hát nem? A másik pedig az, hogy egyébként saját ellenzéket hozna létre egy közvetlen elnök választással most a Tisza. Tehát, hogy ott elindul valaki, szerez 10%-ot, az egy jövendőbeli ellenzéki párt. Gyakorlatilag ugye Lengyelországban gyakorlatilag minden elnök választás után alakul egy új ellenzéki párt, aki az éppen aktuális harmadik utas jelöltnek az ellenzéki pártja, a jelenlegi házelnök, az előző választás nagy meglepetés pártja, egy rockstar, ők is mind elnök választási jelölt voltak, és aztán országgyűlési választáson Lengyelországban. Egyébként mind a ketten 10% feletti eredménnyel tudtak mindkét választáson sikert elérni.
1: Közvetlen választás egyébként jópofának tűnik, azért vannak érveim ellene, például a politikai instabilitás, nehogy az legyen, mint Lengyelország, mert hogy ellentétes táborból érkezők lesznek azok, akik utána meg kell, hogy egyezzenek az ország jövőjére, ugye miniszterelnök és köztársasági elnök.
2: De miért ne?
1: Jó lenne. És most nem Orbán Viktorra, tehát egy szélsőség, egy fideszesre gondolok, hanem olyas valaki, aki lehet, hogy közvetlenül nem szimpatizál majd, tudom, egy év múlva azzal az irányal, amit na, képvisel Magyar Péter. Azért. De itt ugye ennek az a veszélye, hogy ha ebbe bele is vágunk, Magyar Péter száját el fogja hagyni egy név, vagy kettő, és az emberei szavazói úgyis arra fognak leszavazni. Tehát én ebben nem hiszek,
3: Magyarországban a civilségnek, a pártoktól függetlenségnek egy olyan etosza van, hogyha jön egy kicsit is tehetséges emberke, aki eladja, hogy kívülről jön a politika elitből, a eliten kívülről van szakmaiság, vagy valamilyen életút mögötte, azt szerintem le tud tarolni egy ilyen választást.
1: És azt mondja rá mondjuk Magyar Péter, hogy hát én nem őt választanám, hanem mond egy másik nevet.
3: Szerintem akkor is, mert a Magyar Péter...
1: Tényleg hiszel?
3: Magyar Péter
1: ebben jelölt, a törzsi magyarországi gondolkodásban, tribalizmusban?
3: A lengyel politika mondjuk két pártrendszer szempontjából azért jobban be van elve. Azért mondjuk...
1: Nem. Nagyon nem.
3: Szerintem nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint amennyire gondoljuk. Tehát az Orbán rendszer maga
1: mi volt ez a 16 év?
3: Mi? Hát a 16 év az Orbán rendszer volt, de az
1: egy... Hát azt megszavazták, 4 évre.
3: De tehát, hogy április 12-e után pedig felszabadult a gondolkodás egyrészt, másrészt meg az Orbán rendszer ezt a kétosztatúságot, és az, hogy egy ennyire brutálisan gyűlölt politikában egyébként pro és visszapattanva kontra élt az ország, az azért valamennyire egy mesterséges dolog volt. Én azt látom, hogy itt április 12-e után ebből nagyon sok felszabadulás van. Ott a Medián mai kutatása, ami kijött arról, ha már egyszer említettük,
1: Szavukat hogy... nem hiszem, igen.
3: Hát tudom, de attól még vannak mások, akik talán igen. Hogy a melegházasság és a gyerekekörök befogadásának a támogatottsága 67% jelenleg a magyar társadalomban, és 55% eltörölni azokat a korlátozó intézkedéseket, amiket ebben a témában hozott a Fidesz, úgyhogy 32% az, aki azt mondja, hogy megtartaná. Ezt azért 2-3 éve nem így mértük volna. És ehhez kellett az, hogy...
1: Ezt tudod, miért veszélyes? Mert én amúgy ezekkel egyetértek. Tehát én is abszolút liberális vagyok ebben a kérdésben, és örülök, hogy ilyen számok jöttek ki.
3: Szerintem
1: csak
3: közben
1: nem vagyok hülye. Mert tudom, hogy ennek nagy része annak szól, hogy ezt a Fidesz erőltette, a Fidesz tűzte a zászlajára, a Fidesznek volt a politikája, hát akkor le kell váltani, és nincs mögötte mély tartalom, nincs átgondoltság.
2: De szerintem, amikor megkérdeznek...
1: Vagy ez tök mindegy.
2: Nem, amikor megkérdeznek akár csak 1000 embert, és ugye azért a Medián ugyan egy szavát se lehet elhinni, de azért elég jól működő cég mégiscsak, és ugye ez lefedi a, meglehetősen jól lefedi a teljes társadalom képét, amikor ők kiválasztják azt, hogy kiket kérdezzenek meg. És ott nem hiszem, hogy nagy mértékben lenne ez. Tehát ez egy olyan kérdés, ami régóta benne van a politikában, és nem szerintem nem az a fő, nem az az első gondolat, ami beugrik erről, hogy igen, támogatom, mert a Fidesz. És elmehet a francba, a Fidesz igen támogatom.
3: Hogyha megnézed azt, tehát, a részt, inkább, hogy inkább ez úgy párton kívüliek és egyéb szavazók, tehát hogy azok, akik nem fideszesek, nem tiszások, hogyan vélekednek ebben a témában, ott is többsége van, a nem 67%, de van többsége ennek, és egyébként se a tiszta, se a Fidesz táboránál nem 100%-os ez a megosztottság alapvetően. Tehát nem az, hogy minden fideszes elutasítja, és nincs az, hogy minden tiszta.
1: Én csak egy gondolatra tényleg, hogy sem,
2: a trükkel vettél.
1: Mert nagyon érdekel a véleményetek, hogy ugye Svájcban van az, hogy kb. Mindenről népszavaznak. És hát nincs odaérte a társadalom, ahogy egy friss felmérést olvastam, mert hogy olyan témákban is kikerik a véleményüket, amiről már tényleg azt mondják, hogy jó, hát ez már legyen egy képviseleti ügy. Mi ebbe az irányba akarunk-e mozdulni, mert nekem pont ez a problémám, hogy egy végletekig megosztott társadalomban, ha egyes ügyek címkét kapnak, hogy ez mondjuk a Fideszi, ez a Tiszái, semennyire nincs az átgondolva, megtárgyalva, mert ha még meg is tárgyalják, és erről vitáznak, akkor is a zászló alapján fognak dönteni az emberek. Tehát én óvatos vagyok, szeretnék egy olyan országban élni, ahol ez így megy. Egyébként szeretnék egy Svájcban élni, ahol népszavaznak fontos kérdésekről is, de a mostani társadalmi állapot alapján ezt egy nagyon-nagyon veszélyes ügynek gondolnám.
3: De szerintem ebben felszabadulunk, tehát hogyha megnézed a Tisza, ezeket a kérdéseket nem használja.
1: De április 12-e már másfél hónapja eltelt, és még nem történt semmi, ne haragudj.
3: Tehát bikacsökként nem használja a Tisza ezeket csinált a kérdéseket. Tehát nem üti a Fidesz Értem. Fejébe ezeket a dolgokat. Lehet, hogy inkább Bohár Dánieléknek kéne mondjuk leakadni erről a témáról, csak hogy az átkötést megpróbáljam megcsinálni. És lehet, hogy inkább a Fidesznek nem minden. Nem fogunk tovább menni, mert most bekapcsol mindjárt a gomb rajtam, hogy a Fidesznek nem kéne ezt bunkosbotként használni. Nem, mert a Radics Béla mai felszólása az, amit múlt héten is eljátszott a Fidesz a parlamentben, az, hogy abban az országban, ahol tényleg a tinédzser terhességek arányát be lehet hozni, a szexuális erőszak, családon belül erőszak, gyermekkel kapcsolatos erőszak, és azon kérik számon az oktatási minisztert, hogy miért akar egy alapszintű szexuális oktatást a magyar iskolákba betolni, mert hogy ez a szülőkkel, meg a szülők nevelésével szembe megy, ez szerintem egészen szürreális. Tehát például erről kéne lejönni, mert egyébként én azt gondolom, hogy a magyar testvérem 80%-a, 90%-a érti azt, hogy miért van szükség arra, hogy mondjuk egy gyerek megtanuljon 14 éves kora környékén ószert használni, vagy miért van szükség arra, hogy megtanulja azt, hogy hogyan terjednek a nemi betegségek, vagy megtanulja azt, hogy hogyan kell, hogyan ne legyen nem kívánt terhesség.
1: Igen, de remény az átlagszülő, majd én meg tudom mondani a kislányomnak.
3: Én azzal az átlagszülőben találkoztam, aki úratyám, erről beszélni a gyerekkel, Jézus Máriám, nekem is van két kisgyerekem. És egyébként ugye nem 14 éves korban találkoznak ezzel a gyerekek, hanem mondjuk 7-8 éves korban a TikTokon.
2: Ezt akartam mondani, hogy...
1: Kinyitja a száját, az néha rosszabb egyébként, mint hogy így fél a témától.
2: Amit felsoroltál, lehetne tényleg sorolni, és ez hozzájön az, hogy ez a nevezik TikTok világnak, ilyen boomeresen, hogy mennyire felbojdította még pluszba, és amúgy is problémás volt már a utóbbi, vagy ahogy a 20. század vége fele, aztán meg pláne, de hogy utána, tehát hogy itt tényleg olyanokkal kellene szembenézni, és nem kapnak semmilyen segítséget. Tehát hogy azok a fiatalok, senki. Tehát a fiatalokat ebben a kérdésben, ebben a problémakörben egy az egyben magára hagyta a Fidesz. Mm. És ez gyalázatos tényleg, tehát nem véletlenül hangzott el az a parlamenti, vagy miniszterjelölti meghallgatáson az, ami elhangzott. Én is néztem a parlamentet, és meghallgattam. Jó, én is a Radics úrnak a hozzászólását, és ez az áporodott naftalin szagú ilyen középkori hangulat, ami árad az egészből, és még mindig a Fidesz magszavazókra hatni, hogy miközben őket, az ő családjaikat ugyanígy sújtja ez a probléma, és hogy az lett a vége, hogy mert a miniszter jelölt úr még miniszter jelöltként azt mondta, hogy vagy nem a miniszter asszony, miniszter asszony, igen, másik volt, annyi volt, hogy a miniszter asszony, hogy a szakemberekkel, a védőnök, és felsorolta, hogy pszichológusokkal, és a többi, és a többi, és más szervezetekkel kell segíteni az iskolákban is, hogy azonnal mondja meg, hogy kiket akarnak beengedni, 3 gyerekem van, milyen meg nem nevezett szervezetek fogják őket, és azt érzed, hogy engedd már, könyörgöm, hogy a Fidesz szavazói is átjöjjenek a 21. századba, de tényleg, hidd már el, hogy nekik is jobb lesz. Mert a Fidesz, az én szememben ez volt az egyik legnagyobb bűn, amit elkövetett a Fidesz. Egyszerűen nem hagyta előbb a teljes társadalmat, majd utána már csak a saját szavazóit, hogy haladjon a világ, tehát menjünk előre, és tényleg odaragasztották valahol, nem is tudom hova, így a 70-es években, vagy valahova, ilyen kádárista izében, szutyókban.
1: Ami értem, amit csinált, és értem azt a politikai szándékot, hogy ezt miért csinálták, miről szólt az egész konzervatív hiszti, mert nem, most elgondolkodtam, hogy újra nyissuk ezt az aktát.
2: Nem,
1: csak gyorsan akkor le is zárom, hogy érthető legyen mindenkinek. Tehát én sem értettem ezzel egyet. István itt a tanulja, hogy amit a gyermekvédelem terén nyújtott az elmúlt években a Fidesz, hát az a gyalázatok gyalázata volt a számomra, és minden alkalommal kinyitottam a számat, akár a média reprezentációról van szó, akár ezekről az őrületekről. Közben meg volt egy olyan vók, és legjobb ember előtt kezdek bele ebbe a témába, aminek ugye voltak olyan szélsőség. Nem, csak tudom, hogy te is szerettél megnyilvánulni ebben a témában.
3: Hát csak nem a Vók mellett.
1: Igen. Azért mondom, hogy Pandora szerencét nem akarom kinyitni, hogy akkor most együtt üssük, de hogy annak megvoltak azok a szélsőségei, amire aztán nyugodtan tudtak egy politikát építeni. Valahogy meg kellett magukat határozni, most erre ezt tudom mondani, és ők ezt ilyen erőltetett módon
2: csinálták. Fidesz úgy határozta meg magát, hogy egyébként nem volt mivel szemben. Tehát Magyarországon ez a Vók, ez nem volt profi.
1: De hogy működött, mert hát
3: a Los Angeles-i meleklubokkal szemben határozta meg magát.
2: Igen. Hát persze, hogy működik, mert a zsigeri elutasításra, meg sokszor tudatlanságra. És a tudatlanságot nem úgy értem, hogy buták, hanem hogy nem volt róla tudásuk, nem volt róla ismeretük, és hogyha valami ismeretlen, akkor ergo félsz tőle. Van egy alapvető tartás. Azt Fidesz mindig tökéletesen kihasználta, csak ez tényleg akkora aljasság.
1: No, miről szeretnétek beszélni? Bajnokok ligája döntőről, vagy pedig Bohárék pénzéről? Szerintem mind a kettőről beszéljünk, akkor inkább így mondom, hogy melyikkel kezdjünk. Szerintem még csigázzuk egy kicsit a közönséget, hogy megvédem-e a megafont.
3: Nagyon rossz meccs volt szerintem, én ezt hozzá.
1: Hát Arzenál játszott most.
3: Jó, én nem vagyok Arzenál gyűlölő.
1: De nem, ez én nem mondtam rosszat.
2: Ja, jót mondtam.
1: Figyelj, még az Arzenál szurkolók is tudják, hogy csapatuk irdatlan unalmasan képes futballozni, és akkor ezekre a pontrugásokra épít. Tehát most ezzel nem bántottam meg senkit. By the way, Manchester United szurkolóként örültem ennek a végeredménynek.
2: Na, ugye, tudtam.
1: Ugye, ezek kibújt a szakaságból, de amúgy ezentúl semmi bajom nincs az Arzenállal, csak összevetve az Henry féle focival, ugye meg amit a Highbury-ben műveltek, meg az követő időszak, Bergkampék, Henry, és hát hagyjuk már. Tehát ez
2: de most
1: mi?
2: Fociról akartok ez beszélni. Amikor Orbán Viktor megvilágosodott,
3: jó,
2: hogy kicsi a stadion.
3: A katari milliárdokat akkor ebbe a képletbe, még hogyha tudjuk, hogy az Arzenál tulajdonosának egyébként.
1: De ne idegesítsük István.
3: Több pénze is van, mint a katari.
1: Hát ki volt Orbán Viktor és Magyar Péter is.
3: Sőt.
1: És
2: kicsi a stadion. Na, ez a lényeg. Tehát nagyobbat kellett volna építeni, ugye jött Orbán Viktornek ez a megvilágosodása. Ez volt szerintem az egyik ilyen közéleti politikai fő csapásvonala az estének. A másik meg az, hogy a Fidesz nyilvánosság azon kezdett el pörögni, és mondjuk erre kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit gondolsz, hogy na tessék, Magyar Péterék elfoglalták a VIP-páholyt.
3: Hát én egyébként kicsit meglepődtem azon, hogy elfoglalták a VIP-páholyt.
1: De miért? Na jó, mindegy, mondd csak.
3: Hát azért, mert hogy annak a puritán politikának, amit képviselnek, hogy itt mi mindent levágunk, ami a luxidásra még csak a közelébe is.
1: Ja, hogy a VIP-páholyban, tehát nem a B középben tomboltak.
3: Igen, hát
2: melyikben?
1: A párizsi szurkolók.
3: Nem, hát nem a B középben, de hogy az, hogy mondjuk Magyarország miniszterelnök ott van, az szerintem ott kell lenni a Magyarország miniszterelnökének. Az, hogy minden miniszternek és államtitkárnak ott kell lenni a VIP-ben, az már egy más kérdés. Azt mondjuk nem tudom, hogy egy volt külügyminiszternek, a volt politikai igazgatónak miért kell ott lenni a VIP-ben, ez meg egy harmadik kérdés, de nekem se illet bele ebbe a képbe alapvetően. Én nem sajnálom tőlük, bár én is szívesen kilettem volna a BL döntőn, nem sorsoltak ki sajnos arra, hogy egyet tudjak venni, és a fekete piacon lévő 1 milliós jegyár az annyira nem, lehet, hogy 3-400 ezerért is lehetett volna venni, az azért egy kicsit magas volt, de hát jó, hát bocs, nem tudom a te anyagi körülményeidet.
1: Jó, de hát volt országgyűlési képviselő, gondolom ott azért
2: csúran
1: cseppent, meg voltak túlárazások, ilyen-olyan szerződések. Mit lehet tudni?
3: Jó, a jogsegélyt, amit szolgáltattunk, túláraztuk, igen.
2: Az ingyenes. Túl ingyen adták a jogsegélyt.
3: Ez a
1: mondjam? Nekem alapvetően probléma azon túl, hogy dolgoztam valamilyen formában egyébként ebben a BL sztoriban, meg a hétvégén. Azért most egy nem túl barátságos véleményt fogalmazok meg, hogy ez a kicsiség, hogy mitől a magyaroké egy BL döntő, ha nem is játszik benne magyar csapat. Ez az, hogy mi budapesti, vagy magyaroknak nekünk, hogy az, hogy Budapest nem van a BL döntő, erre miért kell mérhetetlenül büszkének lennünk? Orbán Viktornak miért kell megint idehoznia, hogy a magyar futball hagyományai fantasztikusak, és hogy aranycsapat, meg Puskás, meg mit tudom én. De nekem ezzel van a bajom, hogy érződik a periféria komplexusa egyrészt, hogy a nyugat szemében láthatatlanok, másodrangúak vagyunk, a másik pedig, hogy folyamatosan igyekeznek ezt a kollektív büszkeség érzetet belerugdosni a magyar emberek lelkébe. Lefordítom akkor és egyszerűsítem, egy mezei szurkoló miért kell, hogy büszke legyen arra, hogy egy komplexumban, egy sportkomplexumban lejátszanak egy Bajnokok Ligája döntőt, amelyhez egyébként magyar csapatnak nyilván fényévekre semmi köze, és igazából mi vagyunk a szállásadói ennek a két csapatnak, de nem mutatkozik meg benne Budapest szépsége, tehát akik mondjuk a közvetítést nézik, azok nem látják, hogy milyen ez a főváros, nem jönnek ide fogyasztani. Értitek? Nagyjából remélem, hogy miről beszél, csak nehéz téma.
3: Hát, hogy egyrészt ide jönnek fogyasztani. Tehát
1: mitől a magyarok büszkesége, akkor így kérdezem.
3: Szerintem annyira a magyarok büszkesége, amennyire, hogyha egy szigetfesztivál jól meg van rendezve, akkor a magyarok büszkesége, vagy hogyha van egy jó kiállítás a szép művészetiben, amire külföldről is ide jönnek, akkor ez a magyarok büszkesége. Tehát, hogy,
1: itt a politika szemszögéből mondom, mert egyébként akik benne dolgoztak, tehát önkéntes, tehát maga a rendezvény szervezése, közvetítése, az hihetetlen magas színvonalú volt.
3: Nyilván ez, amit a Kubatov Gábor kiírt, hogy kinek kell hogy vajon kinek kell megköszönni azt, hogy itt volt a BL döntő, hát az nyilván nevetséges. De szerintem az, hogy igen, lehoztunk egy ilyet, szerintem egész jól lehoztuk, az tök oké. Nyilván nem lesz ettől jobb a magyar foci sajnos. Lehet, hogy inspirálódik pár gyerek a focizásra, de szerintem nem ettől fog inspirálódni valaki a focizásra. Fogyasztásban jól járt egyébként az ország, azt hiszem a GKI számolta ki, hogy 50 milliárdot fog hozni adóforintban.
1: Hát, de a büszkeség érzés, érted?
3: Persze, én ezt
1: mondom. Nem gazdasági érzőket mondanám.
3: Én örülök, hogy valamit jól megcsinál az ország, tehát hogy...
1: A szünet után...
2: És utána Bohár.
1: Jönnek Bohárék is, már nagyon várjuk, és lehet, hogy Bohár Dani be fog jönni a stúdióba.
2: Adja, ezt még nem tudjuk.
1: És gratulál Istvánnak. Mindjárt jövünk, tényleg 20 másodperc, tudom, hogy mindig picit több, de. Hazudok. 20 másodperc.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi médiaposztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Dani, jöhetsz. Dani. Dani, hát lehet, hogy túl jó
3: a az ördögöt a falra.
2: És belépne, mit csinálnál? Ezt nem őszintén.
4: Viszont a Deák Dani május 8-a óta nem posztolt semmit.
3: Komolyan.
2: Pihenőm volt.
4: De ez be is lett jelentve? Ez nem...
2: Visszatér?
4: Jó.
2: És ki tudja, hogy hol. Hát, hogy még munkatársak
3: mi kölcsönösen letiltottuk egymást, ezért sem a visszatérése, sem az eltűnése nem okozott.
4: Mi nem kölcsönösen, de amikor elmentem valami fideszes rendezvényre vitatkozni, és ott megkérdeztem, hogy esetleg feloldaná a tiltásomat, mondta, hogy megpróbálták, de sajnos a Facebook nem engedi leoldani.
3: Ez ilyen kemény világ. Az a metalátod beavatkozott.
2: Én is tudom, mert múlt héten nyilatkozott erről a Zuckerberg, hogy ők sem értik a problémát. Nem?
4: Azt mondta, a 3 előtti profilján a Deák Dánielnek azóta is próbálják a jámborandást feloldani, de hát nem.
2: Köztességi elnök kap egy listát, hogy kinek adhat felmentést, és a jámborral hopp, így megállt, na, tudom ki ez a csávó.
3: Szóval egyébként egy kicsit olyan a BL döntő is, mint minden ilyen nemzetközi sportsiker, amivel nekem is időnként így van gondom, de mint hogy csak a saját szemszögemből, hogy azt mondják, hogy mit tudom én, tőlem teljesen távoli sportágban a magyarok milyen jók voltak, és hogy ez a nemzet büszkesége, és akkor ezt én nehezen tudom a magamévá tenni ezt a nemzeti büszkeséget, de közben meg pontosan tudom, hogy a sport az a egyik legfontosabb és legerősebb társadalom szervező kulturális tevékenység, és a labdarúgás ezen belül meg aztán abszolút a csúcsok csúcsa. Tehát, hogy tényleg, és ezért ez simán kivetőhet a teljes társadalomra, tehát, hogy mert most ebben én is azt éreztem furcsa mód, hogy mondom, nekem ilyen ambivalens szokott lenni, de az, hogy a BL döntőt így megrendezte Budapest, az így, én is azt mondom, hogy ez így érzem azt, hogy oké, ez így jó.
2: Igen, tök jó, csak tudom.
3: Nem lettem magyarabb a magyarnál, meg nekem sokkal fontosabbak a társadalmi teljesítmények, mint a sport teljesítmények, a társadalmi kivetülése, de mondjuk április 12-dik az egy nem rossz társadalmi
4: milyen teljesítmény volt. Milyen izgalmas lenne, hogyha a sportnak is lenne, sport teljesítményeknek is lenne társadalmi vetülete, tehát hogy mondjuk látnánk az NB1-ben a jelenlegi, azt hiszem egy darabnál több mondjuk cigány focistát, aki eljut a magyar sportban odáig, hogy NB1-es focista legyen. A Molnár nevű, a korábban Mezőköves, most Kisvárdai játékos, ő az egyetlen, akiről így lehet tudni azt, hogy ő...
3: Hát figyelj, nekem van több ismerősöm is, akinek a gyermeke utánpótlásban focizik, de talán neked is van ilyen, nem? Kapcsolódásod, mint hogy ismersz. Hát, egyszer már beszélgettünk róla, hogy hát ami a Fidesz alatt történt az utánpótlással, tehát hogy az teljes katasztrófa. Teljes. Tehát egyrészt ugye maga az a akadémia rendszernek a bevezetése is kapásból az eltorzulása, hogy az nagyon nagyot ütött az utánpótláson, és ezek párhuzamosan meg magukra hagyták, és akkor ilyen protekció, nem mindegy. Szóval nekem több szülő elmondta, gyakorlatilag egy kis faluból, de nem is kell ez kis fognak lenni, egy vidéki településre, akár nagyobb településtől is egy no-name fiatal srác, baromi kicsi az esélye ahhoz, hogy ő labdába rúghasson.
4: Hát megnézzük meg, hogy azok, akik egyébként top 5-ös ligába mennek Magyarországról, azoknál, vagy akik akár a magyar utánpótlásból eljutnak a válogatottig, azoknál azért elég magas azoknak az aránya, akiknek a szüleik is profi focisták voltak, vagy legalábbis profi sportolók valamennyire.
2: Bohár. Gyere, Dani. Nem, továbbra sem jön be. Hát kapott a Megafon 8,6 milliárdot csekésség, így majd fél milliárdos nyereséget hozott össze 2025-ben. Nagyjából ez a hír. Uh-huh. És akkor ezen most így mindenki. Így majd fél milliárdos nyereséget hozott össze

0: adatokból osztottam az igét, másrészt meg kiderül, hogy akkora sunyiság az egész, hogy öröm nézni, de hogy ezt tudtuk persze, meg hányszor beszéltünk erről, csak amikor így kézzelfoghatóvá válik, akkor mindig jobban fáj egy picit, nem? Tehát hányszor volt, és ezek ilyen értelmetlen viták voltak, emlékszem, mindig dühös is voltam, amikor a csatban is akár egy megafonossal, vagy bármilyen a Fidesz környékén, vagy a NER környékén, vagy a NER-ben működő ilyen kommunikációs alakulatnak a tagjával elkezdtünk azon vitatkozni, hogy honnan van a pénz. És akkor mi mondtuk, hogy de ez biztos, hogy közpénz, de mi se tudtuk, mert nem voltak ott a bizonyítékek.
1: Értelmetlen.
0: És értelmetlen volt, igen, mert ők meg azt mondták, hogy már pedig nem ezt így összedobták. De
1: és ilyen, még most
0: ilyen, is. És most is ezt fogják mondani, de hát elmennek a NMHH kompatibilis vagyok, elmennek a bárhova, tehát hogy 8,6 milliárd, azért az nem 500 millió. Tehát, hogy azért ez már egy nagyon erősen szemmel látható összeg, és ugye az Apáti Bence féle
2: nemzeti egységmozgalom.
0: Ellenállás mozgalom, non-profit Kft. Hát ők csak 2,7 milliárd forintot kaptak, ez az egy év bevételek. Úgy egyébként, hogy az árbevételük ebben az időszakban 3000 forint volt. Tehát halál nevetséges az egész.
2: De
0: annyira átlátszó, annyira gagyi. Fogalmam nincs, nem tudom. A gerincüket, ja, nem azt többé adták el. Tehát, hogy tényleg is Apáti Bence is, hogy kiáll is, még mindig tolja ezeket a kioktató jobboldalinak mondott videókat, és még mindig ilyen nagy mellénye, miközben ő tudja, hogy mi történt, hiszen ő volt a cégnek a vezetője, és ő adta át a megafonos Kovács Istvánnak. És egyébként ez a 8,6 milliárd, mert mindenki ezen pörög, én egy kicsit bejebb pörögtem egy 3-4 fokkal, 2025-ben a bérköltség 1,8 milliárd forint volt a Megafonnál, ez 57 munkatársat fedett le, ez havi 2,6 millió forint per hó a Megafonnál. Uh-huh. Szóval ez már nem a Kohán Mátyás féle, ami még azon is berágott az ember, mert én tudom, hogyha elmész egy ilyen videó vidéki rendezvényre, akkor nagyon sokszor úgy mész el, hogy jó, hát azért a benzint, ha ki tudjátok fizetni, akkor legalább annyival előrébb vagyunk, mert mégiscsak sokat kell utazni, és akkor persze lemoderálsz egy ilyen beszélgetést, meg részt vesz egy vitába, de tehát még ilyen szempontból is, a független média szempontjából is felháborító volt azért a Kohánnak odatolt lóvé, de hát hol van ő ezekhez képest?
2: És így belegondolva lehet, hogy a Tiszának nem a képviselők fizetését kéne csökkenteni, ilyen meg a fonosok.
0: Az meg fog oldódni. Majd figyeld meg a jövő év beszámolót.
2: Egyébként ez a 8,6 milliárd, ez azért durva, ugye ezt nem tudjuk, hogy hány ember adta össze, vagy nem tudom.
0: Egy.
2: Egy, de több néven, igen. Tehát, hogy különböző pénztárcáiból összeadta. Mert hát most jött ki ugye a Tiszának is a 2025-ös elszámolása, amiben ugye 3,4 milliárd forint volt a Tisza teljes 2025-ös költségvetése, amit több mint 70 ezer ember adott össze. Tehát, hogy ott egy kicsit talán érezhető a különbség talán a kettő között. Abban egyébként nagyon érdekes, hogy a sajtó a különböző tiszás politikusokat emelte ki. Én két embert találtam az 500 ezer forint fölötti adománynál, aki érdekes. Bizony. Az egyik a Romsics Ignác, aki adott 1 millió forintot a Tiszának, a másik pedig a Mellár Tamás, aki adott azt hiszem 900 ezeret a Tiszának. És ezek voltak a nagy adományok, tehát hogy Romsics Ignác 1 milliót adott, nem 8,1 milliárdot, meg nyilván a Bige adott 100 milliót a Tiszának, tehát hogy az ott még nagyobb, de hát az is a 100 millió per 8 milliárd, és úgy, hogy valaki vállalja a nevét, vagy nem vállalja a nevét, mi az, amit utána remélhet ebből, mondjuk a Bige gondolom azt remélte, hogy a hatóságok kevésbé fogják törvénytelenül vegzálni őt és a cégét, az megér 100 milliót egyébként, valószínűleg neki. De hát, hogy szűrel is ezt a két beszámolót összehasonlítani egyáltalán, és aztán számoljuk ki mondjuk, hogy egy szavazatra a 26-os választáson melyik oldalon hány forint jut.
1: Fontos azért, hogy a tartalom helyett ne csak a látszatot és a közvéleményt figyeljük, és amikor az öt média kapcsán mondta István ezt a Megafon csapdát, én azt értettem, de szerintem te túl közelről nézed ezt a sztorit, és ez szerintem bántó. Bántom, mert te is pontosan tudod, hogy milyen országban élünk. Elmondom,
0: hogy
1: mennyire végletesen megosztottak vagyunk, és mindennek az az alapja, hogy egyik csapathoz vagy a másikhoz tartozol. De hogy akkor konkrétabb legyek. Csak hogy válaszoljak itt a kommentelő kérdésére. Azért a között, hogy valaki létrehoz egy stúdiót, infrastruktúrát, munkahelyet, kézzelfogható produkciós értéket, vagy pedig szinte a teljes vagyont egy az egyben egy külföldi tech-óriásnak utalja át, hogy erőszakkal átolja a saját üzenetét, amely tök véletlenül pont ugyanaz, mint az aktuális hatalomé, ezt átolja.

0: ja a felhasználók falán, azt szerintem nagyon-nagyon nem ugyanaz. Tehát egyrészt az ötmédia műsoraiban a lényeg azért a pluralizmus, van benne vitakultúra, és van benne tabudöntögetés. Különböző világnézetű újságírók vannak ott, bizonyos témákban egyetértenek, elemzők, vendégek egymásnak feszülnek élőadásban, ez is elvitathatatlan.
1: Most egy reklámot tolsz?
0: Nem, és nem, csak mondom
1: most
0: a különbséget.
1: Nem, egy ötmédia reklámot tolsz.
0: Csak mondom a különbséget, és nincs kötelező pártvonal. Ezt maga egyébként Farkas Attila Márton is leírta most, hogy ez tudja, hogy létezik, és ha ezzel együtt hozzáveszük ehhez, hogy van a Megafon, amely nem szólt másról, mint egy központi üzenetnek a felhangosítása, ez brutálisan ilyen 2 milliós havi bérekkel megtolva kellett ezeknek a tartalomgyártóknak azt az üzenetet, amit vagy felülről kaptak, vagy maguk szedegettek össze a saját intuíciójuk alapján. Ezt mondom még egyszer, nagyon nem ugyanaz, és a másik pedig az üzenetnek a terjesztése. Tehát ha te egy az egyben ezt az összeget, nem is egy az egyben, de nagyrészt 80%-ban arra használod fel, hogy ne kreativitásod által váljál virálissá, hanem ezt erővel izombolod meg, mint hogy a Metának ezt kifizetett hirdetések formájában, az nagyon nem oké, ez a különbség. Deák Dánielék, Bohár Dánielék nyugodtan mondhatják azt, hogy oké, de tiszta az a pénz, amit kaptak, mert hogy ilyen szervezettől kapták, olyan szervezettől kapták. Ha viszont nézzük ezt az összeget, és ezt a két dolgot, amit elmondtam, hogy mi volt maga a tartalom, és hogy mennyit költöttek reklámra, onnantól már nem jó az összkép. Nem jó az összkép, és joggal háborodhatnak fel, ha nem költöttek volna reklámra a kezdet-kezdetétől, egyrészt ők is jól jártak volna, másrészt sokkal kevésbé lehetnének most támadhatók, mint egyébként.
1: Nem nagyon értettem. A reklám részét értettem, és egy csomó mindenre nem értek egyet.
0: Amit értettél, akkor azzal vitatkozz.
1: Hát de akkor miért nem úgy mondtad el, hogy érthető legyen főleg ez a vége? Tehát, hogy mi a baj, hogy a Megafonnál tehát a Megafonnak a léte volt a probléma, nem az, hogy mennyit költöttek
2: itt el a Megafon öt összehasonlításban, az egyik egy kreatív tartalomgyártás volt, 500 millióban.
1: Utána jött a Megafon.
2: És a másik pedig egy erőszakos propagandagépezet, ez akart lenni.
0: Nagyon röviden így van.
2: A dolog, csak hát itt egyrészt szerintem az van, hogy vagy én nem akartam ebbe belemenni, de szerintem azért nem teljesen fedi az igazságot az, ami az ötről állítva van.
0: Nyugodtan
2: nyilván mondani. Provokatőr című műsorban ülünk. Például én a saját példámat tudom mondani, hogy amikor visszaléptem, akkor 4 vagy 5 adásban volt erről szó az öt különböző műsoraiban. Én nem lettem behívva, megkérdezve, stb. De cikkekben, műsorokban elhangzott, hogy CIA ügynök vagyok, hogy majd miniszteri posztot fogok kapni, hogy mi volt a harmadik? Arra volt utalás egy ötös cikkben, hogy vannak, akik pénzt kapnak a visszalépéset, nem volt leírva, hogy én pénzt kapok érte, stb. Én szerintem,
0: ez mind baromi helytelen.
2: Szerintem érdemes lett volna mondjuk megszólaltatni. A másik része pedig az, hogy és én ezt hétvégén fel is tettem kérdésként egy Schiffer András poszt kapcsán, hogy így, ha bejön egy médiacéghez 500 millió forint, tök mindegy, hogy kitől, ami kvázi adomány, tehát hogy nem egy piaci profit bevétel, stb. Ha egy ilyen magas mértékű adomány bejön, akkor azt nem egy választási kampány után utólag kell kommunikálni, főleg nem, hogyha Hont András hozzáteszi, hogy nem azért szeretnek a fideszes vállalkozók mondatkezdettel, hogy honnan jött ez a pénz, hanem azt akkor kell kommunikálni, amikor ez bejön. És nem másfél évvel később. Mert hogy van ugye az a kérdés, hogy az olvasó eldönti ennek tudatában, hogy mi az, ahogyan vélekedik a megjelent cikkről, annak tudatában, hogy mi a finanszírozás, mi az, ahogy vélekedik a megjelent videóról, de ha nem tudja, hogy ez történik, akkor nem tud eldönteni, nem tud vélekedni, hogyha ez az információ nincs meg.
1: Na és mi volt a bántó? Szerintem
0: törvény kellene erre.
1: De mi volt a bántó? Szerintem
0: az a bántó, hogy ha készténként kezelünk egy ráégést, tulajdonképpen legitimáljuk azt a véglegesen megosztott fekete-fehér magyar média környezetet, amelyben nem a kimondott szónak a minősége számít, hanem a finanszírozónak a személye dönt. És az, hogy ő milyen párt elkötelezettségű. Tehát igenis a mai politikai valóságban és média valóságban van egy olyan réteg, ezt neked talán nem kell mondani, te is megfogalmazott csomó olyan véleményt, hogy egyébként tök jó, hogy mögötted áll egy szerkesztőség, és neked van helye, de sokaknak meg ez nem jött. Most mondok egy példát. Tehát Ungár Péterik is az azonnaliba toltak pénzt. Szerintem baromi jó, hogy volt az azonnali. Ott olyan véleményeket olvashatunk, amit máshol nem. Ez is egy olyan platform, ahol olyan véleményt olvashatunk, ahol más, amit meg máshol nem. Tehát, hogy a tartalomnak a minősége fontos, vagy pedig tűzön vizen át igyekszünk kideríteni azt, és kiderítetni azt, akár törvénymódosításokkal, hogy valaki honnan kapott pénzt. És
1: ha
0: mondjuk kiderül egy vállalkozó, teszem azt, neki be kell vallania mondjuk, tudom én, bíróság előtt, rendőrség előtt, hogy ő milyen elkötelezettségű, vagy kikkel üzletel.
1: Én ezt nem tudom, ezt
0: nem az a fontos. Most az azonnalira
1: nem az a fontos, hogy mi a produktum. Tamás, figyelj, az, hogy ezekkel az adományokkal, és főleg az ilyen nagy összegű adományokkal mit lehet jogilag kezdeni, nekem erre nincs ötletem, nincs tippem, mert tudok pró és kontra is mondani. Igen, jó lenne a teljes transzparencia egy-egy nagy összegnél, ugyanakkor meg visszavetni mégiscsak az, hogy adott esetben, amikor tisztességes körül között egy tisztességes ember. Tisztességesen ad pénzt, lehet, hogy nem adna, mert azt gondolja, hogy ő ne. Tehát ez nem egyszerű ezt így jogilag kitisztázni. De, hogy amikor te arra hivatkozol, hogy az öt médiában olyan anyagok születnek, hogy mindenféle vélemény, és ilyen, és olyan, és amolyan, és izé, igen, csak én azt gondolom, és azt gyanítom, hogy nem ezért kaptak pénzt. Azért kaptak pénzt, hogy ezek megszülessenek, ezek az anyagok, de igazából a főcsapásvonal az volt, hogy ott, ahol megszületnek ezek az anyagok, a Tiszapárt ellenesség az egyik fő irányvonal. Hosszasan beszéltél, én meg még nem. Tehát a kettő...
0: Ezért csinálják ezt, mert ezt a pénzt kapták.
1: A kettő nem zárja ki egymást. Attól, mert megszületnek ezek a mindenféle ilyen-olyan tartalmak, az teljesen jó dolog, és ez nem zárja ki azt, hogy egyébként a fő arcai a öt médiának nem igazán szimpatizálnak Magyar Péterrel. Én csak annyit mondok, nem azért csinálják, hanem azért véltek felfedezni bennük potenciált, mert az nagyon fontos volt, hogy a nyilvánosságnak ezen az egyébként le nem fedett részén megjelenne egy erős Magyar Péter ellenesség. Ennyi. Én nem tudom ebben,
0: miért nem az
1: nem azért támogatták, hogy jó lesz, hogy ilyen izé is lesz.
0: Miért nem azzal érvelsz, hogy a nyilvánosságnak ebben a terében...
1: De miért érvelnék én úgy, ahogy te akarod?
0: Nem, csak érdezem.
1: Mi összeszoktunk ezt egyébként.
0: Most így mindjárt adjuk azt, hogy nekem. Nem, csak érdezem, hogy a nyilvánosságnak ezen platformja, ezen terében miért nem az a fő szempont, hogy elhangozzék olyan vélemény is, amely kritikus Orbán Viktorral. Mert itt most tényleg tudnék sorol.
1: Micsoda?
0: Te azt mondtad, hogy itt nekik az volt a fontos, akik a pénzt adták, hogy kritikusak Magyar Péter, de miért nem a másik fele a fontos a számodra? Miért így fordítod?
1: Hát a szereplők miatt ne legyél már ilyen, tudom.
0: De nem. Most
1: neked el fogom mondani műsor után, mi van itt a háttérben. Megvilágosodtam.
0: Na, mi van a háttérben? Mondd el.
1: Dehogy mondom.
0: Én meg sejtem. De örülök, hogy azokat a paneleket ismétled, ami...
1: De ez nem panel,
0: ami a nyilvánosság.
2: Én nem tudom, egy Telex filmet láttátok?
1: Melyiket?
2: Amit a Földes csinált. Csinált egy filmet az Index Telexről, díjakat is nyert, stb. És abban van egy jelenet, hogy jön egy nagy támogató, és ez a nagy támogató végül azért nem ad a Telexhez pénzt, mert hogy ugye kikerülne a neve. Uh-huh. És hogy lehet úgy élni még a Orbán rendszerben a kormánypárt által direktben tönkretett és direktben támadott médiumnál is, hogy azt mondod, hogy én akkor fogok nagy támogatót elfogadni, hogyha kiírhattam a nevét. És szerintem ez nem csak egy, tehát nem kell törvényt hozni, ez egy sajtó önkorlátozás kérdés, hogy te az olvasóiddal és a nézőiddel szemben tisztába teszed-e azt, hogy ki vagy, mi vagy, és honnan tartod fenn magadat. És az Ungár Péter kérdés tökéletes. Hát persze, tudtuk, hogy Ungár Péter finanszírozza az azonnalit.
0: És örültünk neki.
2: Én egyébként viszonylag örültem neki, mert szerintem jó cikkek születtek az azonnalin. Az, ahogy vége lett az azonnalinak, annak már nem annyira örültem, és annak is talán köze volt ahhoz, hogy, hogy hogyan lett finanszírozva az alap. Én nyilván a Bukovics Martinékat nagyon kedvem, de hogy el tudta dönteni az olvasó, hogy igen, ez a cikk, ez azban a labban jelenik meg, amelynek Ungár Péter a tulajdonosa. Mm-hmm. És ehhez tudott visszanyúlni. És azt tudta mondani, hogy ezért
0: ha ellenzékben egy kultúrközpontnak, egy lapnak azért utal valaki, akár nagyobb összeget, vagy akár mikroadományok azért érkeznek, mert ők az általuk elvárt politikai véleményt hallják vissza attól a platformtól, az rendben van-e vagy nem, és teszem azt, ez Magyar Péter támogató platform. Akkor ez a kérdés, hogy azért rendben van-e így.
2: Tehát szerintem két dolog van. Egyrészt én nem azt az elméletet képviselem, hogy 2026. április 12 előtt demokrácia volt, ahol normális piaci versenyben versengtek az emberek. Mm. Tehát, hogy van egy olyan állítás azért alapvetően, hogy igen, 3,4 milliárdot 70 ezer ember adott össze arra, hogy a Tisza párt működjön. Uh-huh. A másik oldalon meg hozzávágtak 500 milliót, meg 8 milliárdot, meg különböző milliárdokat különböző szervezetekhez, és ezek nem normális piaci körülmények, és nem normális piaci körülményeknél. Egyébként szerintem egyébként is van a média tulajdonosoknak, tartalomgyártóknak felelősségük abban, hogy hogyan állnak hozzá a közállapotokhoz, de egy ilyen rendszerben szerintem ez a felelősség dupla, és ebben a rendszerben duplán elgondolkozik azon, hogy hogyan fogadsz el pénzt, és miért. Másrészt pedig...
0: Beszéljünk, nem baj, fejezzük be. A... Plusz egy perc, Max.
1: Ja, én is kértem volna. Szerintem holnap akkor még, mert még...
0: Jó, üssük még ezt a témát.
1: Még belém van szorú.
0: Viszket a nyelved.
2: Másrészt pedig nyilván, hogyha transzparensen valaki azt mondja, hogy én adok arra 200 millió forintot, hogy ez a tiszás médium működjön, mert én ezt a médiumot tiszásnak gondolom, és azt gondolom, hogy jó, ha ez működik, akkor hajrá. Az, hogy mit tudom én, a CIA pénzeli a nem tudom milyen párt médiumát, és akkor ez annyiban jelenik meg a beszámolóban, hogy 200 milliárd forint egyéb bevétel van, hát ez például elég kellemetlen, és egyébként ezt a beszámolót ugye max titkosszolgálati eszközökkel derülhet neki, hogy ez az 500 millió forint nem mondjuk Észak-Macedóniából érkezett, vagy Ciprusból.
0: Igazad van, csak itt mondom, az a fő probléma, hogy itt van egy csomó újságíró, aki leírta a saját véleményét, és én nem szeretném őket megvádolni, vagy azt hallani, hogy ők azért váltottak véleményt, és kezdtek el úgy újságot írni, mert beesett 500 millió forint, remélhetőleg erről itt nem beszélünk. De ha attól tesszük függővé, hogy ezt mondjuk egy Magyar Péter szimpatizáns vállalkozó ajánlja fel, akkor rendben van. Ha pedig egy Fidesz szimpatizáns vállalkozó ajánlja fel, akkor nincs rendben, és nem szabad elfogadni április 12-e előtt, de vagy azután ez már változik, érted?
1: Nem, baromira nem erről van szó, de ezt majd holnap.
0: Jó.
1: Milyen jó.
0: Várunk vissza holnap is, remélem eljössz. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog, bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Néhány éve átfegyverzés indult a tüzérségnél, hogy ez mit jelent pontosan, milyen eszközökkel dolgoznak most, hogyan működnek ezek, erről is beszélünk a mai adásban. Itt van velem Vida Attila törzsőrmester, az MH Klapka György első páncélos dandár, Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály kiképző altisztje. Köszöntöm. És Baromáti hadnagy ugyanonnan, aki szakaszparancsnok is egyben. Úgyhogy majd fog ő is az élményeiről beszélni. De induljunk talán onnan, hogy mit jelent ez az átfegyverzés.
2: Hát ugye néhány évvel ezelőtt elindult ugye az Embert a Vasra program. Viszont már jóval korábban ugye bejelentése került az, hogy a Magyar Honvédségnek haditechnikai eszközparkja az komoly, jelentős fejlesztés alá fog esni. Ugye itt beszéltünk igazából a tüzérség vonatkozásából a PZA 2000-es önjárólövegekről. Ugye a tüzérosztály eszközparkja gazdagodott Gidrán harcjárművekkel, ugye Vizent 2, igazából több feladatú, nehéz vontató műszaki gépekkel, radarokkal és a többi, illetve ugye magánál az alakulatnál harckocsik, ugye Leopard 2 harckocsik kerültek beszerzésre.
1: Ez most arra befejeződött, már teljesen ez az átfegyverzés, és összességében egyébként mit jelent, hogy az új eszközök hozták-e azt is, hogy gondolom én, hogy új skilleket kellett hozzá sajátítani, megtanulni ezeket kezelni.
2: Így van. Ugye a tüzérosztály vonatkozásában mondhatni teljesen befejeződött az átfegyverkezés, még egyetlen egy darab Vizent 2-t vár az alegység. Ez terv szerint talán még az idejében meg is fog érkezni. Örömmel jelentetem önöknek, hogy az eszközpark PZA 2000-es tekintetben az igazából teljes, szóval mind a 24-es darab most már mondhatni begurult az alegységbe, illetve ugye megérkezett az utolsó gidránunk is, úgyhogy mind a 38 darab gidrán most már úgy szolgálatba állt.
1: Beszélünk majd az eszközökről is, de Mátét is hagyjuk szóhoz jutni. Mikor csatlakozott a honvédséghez, és akkor mi volt a motiváció, hogy került pont a tüzérséghez?
3: Én 2020-ban vonultam be, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem katonai vezetői szakon, majd 2024-ben szereztem diplomámat, és avattak fel a hadnaggyá, aztán utána kerültem a dandárhoz, és a tüzérosztályhoz. Kezdetben nem akartam tüzérleni, nem ez volt az irány, csak aztán úgy alakult, hogy igazából megszerettem ezt, mert ahogy egyre több információt kaptam róla, egyre jobban belemélyültem, többet láttam belőle, rájöttem, hogy ez egy nekem való szakma lehet, és ez bizonyosan így van, mert nagyon élvezem, és nagyon szeretem csinálni.
1: Mi volt akkor az, ami megfogta, ami miatt úgy volt, hogy hú, ez mégis úgy tűnik, hogy izgalmas, és nekem való?
3: Részben egyébként pont az átfegyverzés volt az, hogy megjöttek az új technikák, ez egy új lehetőség volt, hogy kipróbáljam magam valami olyasmiben, ami az egész honvédség számára új lenne.
1: Beszélünk majd arról is, hogy mik voltak az első tapasztalatok, de akkor kerüljenek szóba ezek az új eszközök. Nyilván most arra nincs idő, hogy az összeset felsoroljuk. Önnek melyik az, ami, ha lehet így fogalmazni, kedves, vagy ami mondjuk extra nagy lépés volt az eddigiekhez képest?
2: Hát én ugye 2012-ben kezdtem meg a pályafutásomat, ugye még az akkori, vagy a mondhatni nevén a 101-es tűzérosztálynál, hogy akkor még D20-as vontatott ágyú tarackokkal dolgoztam, úgyhogy én törzsgyökeres, löveges katonára gondolom magamat. Ugye ennek következtében természetesen a PZH 200-es volt az, ami nekem egy hatalmas nagy élmény volt. És ugye amikor először volt szerencsém kimenni Németországba, ugye a PZH 200-es képzésre, akkor hát mint hogyha valami sci-fi filmben, mint egy Terminátor filmben igazából annyira összhangban, milliméter pontoságban mozogtak bent a szimulátorba, illetve a PZH-ba és az alkatrészek, hogy az akkor egy álom volt még elképzelni, hogy valamikor, valaha én is ennek az eszköznek a kezelője, parancsnoka, vagy akár mondjuk majd későbbiekben ugye szakaszvezénylő altiszt jeleltek, úgyhogy mindenféleképpen én PZH-s, én kőkemény PZH-s vonalba.
1: Mit tud ez az eszköz?
2: Hát nagyon-nagyon mobilis az eszköz. Így a modern műveleti körülményeknek megfelelően is azt mondom, hogy ugye top 3 önjáró lövegek közé tartozik egy világszínvonalban. Viszonylag nagy neki a hatótávolság, szóval 30 kilométeres hatótávolságot képes elérni, sima, normál rendeltetésű lőszerrel, viszont vannak ugye megnövelt hatótávolságú lőszerek, amelyekkel akár képesek vagyunk 40 kilométeres hatótávolságot is elérni. Ugye az eszköznek még talán meg kell említenünk, hogy viszonylag gyors neki a tűzkiváltása, hiszen ugye az első 3 lövést az kevesebb, mint 10 másodperc, vagy 8 másodperc ugye képes ellőni, és nagyon nagy pontossággal is tudja mindezt az eszköz produkálni.
1: Mátinak melyik az, ami kedves eszköz, hogyha lehet így fogalmazni?
3: Szerintem én is a PZH-t fogom választani, nyilván ez a leglátványosabb a mindközül. Tényleg egyszerűen jól látni, amikor a töltőrendszer teljes egészében működik, és pillanatok alatt azt a gránátmennyiséget azt ki tudja lőni ez az eszköz.
1: Mennyire speciális az a képzés, ami oda vezet, hogy akkor egy ilyet az ember ne csak kívülről lásson, hanem mondjuk hozzáérhessen és használhassa is?
3: Hát ez egy elég hosszú képzés. El kell kezdeni az egyes katonával, hogy egyáltalán mihol van a gépben, ez tantármi foglalkozásként fog először megvalósulni, majd amikor már a katona tiszta van azzal, hogy egyáltalán melyik része a gépnek mit csinál, miért felelős, akkor fog majd csak beülni a gépbe vagy a szimulátorba. És akkor megtanulni az egész munkafolyamatot, együtt dolgozni a többiekkel. Tehát ez hónapokat kell elképzelni, mire eljut vagy katona oda, hogy a nulláról egészen az éles lövészetet végre tudja hajtani.
1: Milyen érzés egy első éles lövészet?
3: Mindenképp nagy élmény. Bent a gépben bebúvózva igazából olyan sokat nem lát belőle az ember. Annyit érsz, hogy hátra siklik a cső, mozog egy kicsit a gép, és amikor majd kibúvózunk, visszarögzítjük a csövet, és akkor látjuk, hogy nagy füst még ott van a tüzőállásban, de mindenképpen nagy élmény, főleg, hogyha hosszú esetű zsinóra csinálják, és akkor kint látja igazából a kezelő személyzet, hogy nagy robbanás lényegében.
1: Mekkora csapat kell ahhoz, hogy például ezt az eszközt karbantartsa, mozgassa, használja?
2: Magának az eszköznek egyébként 5 fő a kezelő személyzete. Ez az 5 fő az úgy lett kitalálva, hogy így ezzel a kezelő személyzet számmal a leghatékonyabb. Nyilván ezt lehet csökkentett kezelő személyzettel is üzemeltetni. Ugye az eszköz minden spekulációra föl van készülve. Gondolok itt arra, mint hogy a hadnagyőr is említett, hogy minden egyébként automatizált benne, de ugyanúgy mindent képesek vagyunk kézi erővel, úgynevezett csökkentett korlátozott üzemmóddal kiváltani. Szóval mind a töltéstől, mind az irányzásig, mind a tűzkiváltásig képesek vagyunk, úgymond az automatikát áthidalni kézi erővel. Ilyenkor természetesen sokkal több ember szükséges ahhoz, hogyha minden automatizált, akkor három ember is elegendő neki. Maga a kiszolgálásához, a karbantartásához, ott azért lényegesen több fizikai erőre van szükség, hiszen ugye 43,5 kiló közel egy tüzérségi lőszer, és ugye 60 darab lőszert képes be magába tárazni a löveg, vagy bemárházni saját magába a löveg. Ezáltal ugye oda kellenek még külön elemek, szervezeti elemek, akik ugye segítenek például bemálházásba, vagy mondjuk az eszköz kiszolgálásán után, karbantartás, vagy csőkihúzásnál is, ugye, mint a régi filmekben, ugye nagyon sokan lehet látni, hogy szembe egy hosszú rúddal keféli kifele az ágyúcsövet nálunk, ez ugyanígy működik egyébként, és ez lehet kell 5-6-7-8 ember is egyébként a szennyeződéstől függően.
1: Említette, hogy külföldi képzés kellett hozzá. Igen. Most ez hogy működik egyébként, és ha már külföldi képzés, akkor mondjuk ez az eszköz, és unblock mondjuk a tüzérség, ahova eljutott az elmúlt pár évben ezzel az átfegyverzéssel, mennyire állja meg a helyét a nemzetközi terepen?
2: Abszolút megállja a helyét. Ugye, akik mi voltunk kint külföldi tanfolyamokon, én személy szerint Németországban voltam kint, de voltak kint kollégáim Horvátországban is. Ugye mi így igazából összeültünk utána, és kidolgoztunk egy ilyen, hát igazából hazai kiképzési keretek közé beilleszthető kiképzési programot, és jelenleg is, ugye most ez zajlik, most jelenleg is egy 16-es szakiképzést hajtunk végre, ugye főként az embert a vasra programba beérkezett katonáink számára. Viszont nem szabad elfelejtenünk a régi gyökereinket sem a D20-as vonatkozásában, hiszen az én gondolatom, és szerencsére nagyon-nagyon sok embernek a gondolata az, hogy akkor vagyunk igazán jó szakemberek, hogyha régi analóg eljárásos számításos műveleteket is tudjuk alkalmazni. És ennek okáért például ugye a hadnagyúrék most jelenleg ugye a régi D20-as ágyútaraszra sajátítják el az alapokat ugye az újonnan beérkezett állomány számára, hiszen ezekre az alapokra vagyunk képesek építkezni, és hogyha ezeket az alapokat kellő nagy stabilitással képesek vagyunk elsajátítani, akkor utána jöhetnek automata tűzfeladatok, vagy jöhetnek digitalizált adatok is. Nem fogunk igazából meghökkenni akkor, hogyha esetleg, ugye nagyon sokan mondják azt, mi van akkor, hogyha nem lesz műhold például. Ugye mi tüzérkatonák, mi fölkészülünk arra is, hogyha ne adj Isten egy ilyen dolog történne, akkor mi ugyanúgy tudjunk működni katonaként, és ugyanúgy ezen nem olyan a tűztámogatás.
1: Az egyik legösszetettebb feladatnak tűnik egyébként, tehát hogy ha jól értem, nem elég az új eszközöket, a csoda eszközöket megtanulni, használni, hanem ahogy mondta, tudni kell használni a régebbieket is. Hányféle eszközt kell megtanulni használni egyébként? Hogy ezt hogy kell elképzelnünk? Vagy tanfolyam, és akkor szépen sorba végigmegyünk rajtuk. Önök már itthon tanulták mindezt?
3: Elsősorban a katona, aki bemondott az embert a vasra program, ő egy eszközre fog valószínűleg felkészülni. Uh-huh. Viszont azt az eszközt neki mesterén el kell sajátítania. Ez most egy olyan helyzet, amit mit fogunk csinálni, hogy régebbi vontott ágytarackokkal fogunk végrehajtani a feladatot, ez részben a főiskolai lövészet miatt van, hogy arra fel tudjunk készülni, és az egyetemi hallgatóknak tudjuk biztosítani azokat a kiszolgáló elemeket, amik számukra szükséges, hogy végrehajtsák ezt a lövészetet teljes mértékben. Én már itthoni képzéseket kaptam, az egyetemen ugye már tanultam a régi technikát is, és már az újat is. Tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy értek a régi vontott lövekhez, de az új PZH-hoz is.
1: Tehát igazából pont gyakorlatilag az átmeneti időszakban részt vett. Beszéljünk egy kicsit a Gidráról is, mert ezt is sokat szokták emlegetni, de azért ez is egy eléggé speciális eszköz. Mit tud?
2: Így van. Ugye a Gidrán az alapvetően egy több célú harcjármű. A Magyar Honvédségben azon belül is ugye a tüzérosztálynál leginkább felderítési műveletekbe szoktuk bevonni, illetve úgy is van egyébként felszerelve magát az eszköz. Minden mellett ugye tűztámogatás, vezetés, támogatás és vezetés biztosítás feladatokat is képesek vagyunk ellátni. Ugye esetleg A tényleges műveletekben nagyon nagy szerepet játszik neki ugye a főfegyverzete, akár közelbiztosításban, menetbiztosításban is sokkal hatékonyabban be tudjuk vonni magát az eszközt. Itt elsősorban ugye most az automatizált gépágyújára szeretnék majd kitérni, hogy ugye rendelkezik egy ilyen SEDA lokátorral igazából, ami lényegében, ahogy esetleg történik egy esetleges rálövés a távolból, ő automatikusan beirányozza, és akár tüzet is képes vezetni, úgyhogy ez óriási nagy könnyedség. Nagyon-nagyon hatékony a Gidrán a Magyar Honvédség, illetve a tüzérosztály számára is.
1: Igen, látom, hogy önöknek azért nehéz egy civilnek átadni azt, hogy ezek az eszközök, amik speciálisak, hogyan működnek úgy, hogy a számunkra is érthető legyen. Egy fiatal számára egyébként azon túl, hogy jókor volt jó helyen, ezek szerint miért lehet vonzó, vagy miért lehet például önnek miért van megtartó ereje, hogy na, tényleg jól döntöttem, hogy akkor a tüzérség az, és a fiataloknak mennyire lehet motiváció ez az átfegyverzés?
3: A fiataloknak olyan szempontból lehet jó, hogy rengeteg minden digitalizálva van, és sokszor az eszközönök kezelés olyan, mint egy számítógépet kezelnének, és nekik sokkal fogékonyabbak rá többnyire, mint az idősebb korosztály. És ez tényleg egy olyan lehetőség a fiataloknak, ami lényegében már évek óta ilyen egyedülálló. Nem volt mostanában egy olyan fegyverkezési program, ami új eszközöket adott volna, és most itt van ez, amit ki tudnak ők használni.
1: Ő hogyan látja egyébként ezt? Például mennyire van feltöltve ez az állomány? Mennyire kell toborozni, amikor toborzásról beszélünk, akkor a tüzérség hogy áll?
2: A toborzásra folyamatosan szükség van egyébként a Magyar Honvédségben, ugyanúgy a tüzérosztályhoz is. Jelenleg a tüzérosztály feltöltöttsége megközelítőleges olyan 80%-on áll. Ugye viszonylag sok ember jött be ugye az embertavasra toborzó kampány keretein belül, viszont ugye mindig számolnunk kell a lemorzsolódással. Nagyon-nagyon sok ember elment azért, például mert családi okokra hivatkozva, mondjuk jelenleg is lehet a szolgálatot teljesít, csak mondjuk egy másik helyőrségbe. De valaki például nem bírta a fizikai megterhelést, fizikai követelményeknek nem tudott eleget tenni. Ezáltal ugye a toborzásnak mindig folyamatosan és fontosan frissíteni kell az állományunkat. És örömmel tudom jelenteni, hogy az embert a vasra toborzó kampány óta bevonult katonáink közül jelenleg már 21-en most már altiszti őrmesteri rendfokozatot viselnek, és nyilván az ő beosztásukat is ugyanúgy, a korábbi beosztásukat is pótolnunk kell. Ugye, mint altisztként, vezetőként, hogy az utánpótlásra is mindig folyamatosan gondolnunk kell. És hogyha nem érkezik az utánpótlás, mi se tudunk saját magunk utánpótlásait kiképezni.
1: Mitől speciális a tüzérség a honvédségen belül? Ide például mi az a jó tulajdonság, ami mindenképp kell, hogy legyen?
2: A bajtársiasság. Én talán ezt tudnám a legerősebb pontnak fölhozni, hogy mindenféleképpen szükséges a bajtársiasság, illetve a kölcsönös bizalom. Ugye a tüzérség az egy olyan komplex alegység, ahol az alegység különböző kis alegységekre oszlik szét. És most gondolok itt arról, hogy mi nem vagyunk elegendőek csak lövegesként a feladatunkat ellátni, hiszen ugye nekünk szükségünk van mondjuk egy célfelderítő, vagy egy optikai felderítő rajra például, tűzvezetőkre vannak szükségeink, ugye, hogy kiszolgáljanak bennünket a törzstámogató alegységek. Nekünk mind egymásért kell dolgoznunk azért, hogy a végén az a gránát az oda csapódjon, ahova éppen lőnünk kell nekünk azt a gránátot.
1: Mennyire van lehetőség a gyakorlatban kipróbálni ezeket az eszközöket, vagy egyáltalán gyakorlatozni? Én nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt dolgoztam a Honvédségnél, a HM Zrínyi stúdióban, filmstúdióban, és forgathattam filmeket, részt vehettem mindenhol, és akkor, mondom, sok évvel ezelőtt volt, mindig azért panaszkodtak a katonák, hogy de jó, hogy van forgatás, mert akkor legalább használhatjuk az eszközöket. De gondolom, akkor vagy hallott erről az időszakról, vagy megélte ezt az időszakot. Most ez már más, tehát életszagúbb egyébként ez az egész.
3: A gyakorlatok egyébként folyamatosak. Általában szokott lenni egy ilyen hosszabb időszak tavasszal, meg ősszel, amikor sok gyakorlaton kell részt vennünk. Nem mindegyiken kell éles részletet végrehajtani, valamikor csak manőverezni kell benne. Viszont szerintem elmondhatjuk azt, hogy sok gyakorlatra járnak a tüzérek, és ezek az eszközöket folyamatosan ki tudják próbálni élesben is.
1: Van arra lehetőség, hogy mondjuk nemzetközi szinten megmérettessék magukat, a tűzérség külön?
2: Van természetesen. Ugye nagyon-nagyon sok nemzetközi gyakorlat van, habár mi még egyébként nem voltunk külföldön nemzetközi gyakorlatokon, viszont hazai nemzetközi gyakorlaton, vagy több nemzeti gyakorlaton viszont már vettünk részt, ahol nagyon-nagyon jól szerepeltünk. Maga, mint alegység, ugye törzstámogató elemek részt vettek külföldön gyakorlaton, viszont ugye maga a haditechnikai eszközök, ugye csak-csak itthon hajtottunk végre ilyen gyakorlatokat.
1: Ez az átfegyverzés, amiről beszélünk, ez nagyjából lezajlott, vagy véget ért, hogyha jól értem. Létezik olyan, nem tudom, rövid, közép, vagy hosszú távú cél, amit egyébként meg tudnak fogalmazni, és kifejezetten a tüzérségre vonatkozik?
2: Hát a rövid távú cél az, az talán az, hogy mindenféleképpen ugye az újonnan bevonult állomány képes legyen képességszinten elsajátítani azt, amiért igazából bevonult az adott illető, illetve, hogy mint ahogy Hadnagy úr említette, hogy jelenleg ugye az egyéni szakfelkészítések után mindezt átruházzuk köteléki képzésbe, hogy ugye alegységen belül is, említettem, alegységekről beszélünk, ugye én az első ütegnél szolgálok, mi az első ütegnél most kifejezetten tényleg a PZH-ra képzünk ki, hogy az, amit mi tudunk, meg ahogy mi csináljuk, azt megtanulja majd a második üteg, illetve a harmadik üteg is, és utána mint osztály legyünk képesek közösen funkcionál. Talán ez a rövid távú cél. A hosszú távú célunk pedig meg természetesen megfelelni a Magyar Honvédség elvárásainak, magasabb szinten, illetve a NATO-nak tett kötelezettségeinknek.
1: Mátéval onnan indultunk, hogy nem ez volt az álma, de végül ez lett az. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik egyébként még most végzik mondjuk a tanulmányaikat, és gondolkodnak a honvédségben? Ez miért lehet vonzó maga a tüzérség?
3: Mindenképpen tudom ajánlani, hogy próbálják ki alapvetően a katonai szakmát, a katonai hivatást, és a tüzérség miért jobb? A tüzérség egy olyan fegyver, nem, már nagyon régóta, amire szükség mindig lesz. Most is látjuk a jelen háborúiban, hogy a tüzérségnek kell léteznie, hogy végrehajtsa feladatokat, mert nincs más olyan fegyver, ami akkor pusztítást tudna szárazföldön kifejteni, mint a tüzérség. A légierő az, ami még nagy pusztítást tud okozni, de bizonyos időjárási körülmények között ők nem tudnak felszállni, ugye, repülőgépek. Viszont a tüzérség a legrosszabb időben, esőben, ködben mindig fog tudni lőni.
1: Hát igen, ebben a geopolitikai helyzetben szerintem azt kívánhatom a végére, hogy mindig legyenek készenlétben, hogy biztonságban érezzük magunkat, de lehetőség szerint ne legyen arra, nem tudom, példa, hogy ki kelljen próbálni, hogy mit tudunk élesben. Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: a lelkünket.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó Podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Borbély Richárd. A Gornagy Mária Színi Tanodában tanult színészetet, a Madách Színház egyik vezető színésze, emellett számos főváros és vidéki színházban is rendszeresen fellép. A nagy közönség a 2014-es X-faktorból ismerhette meg, majd 2025-ben a Dal című műsor döntőig jutott saját dalával, a nagyapámmal. 2023-ban elsőként vehette át a Babicsek Bernát díjat. Színházi szerepei között olyan ikonikus karakterek szerepelnek, mint Jean Valjean a Nyomorultakból, Raoul az Operaház fantomjából, vagy Szörnyeteg a Szépség és a Szörnyeteg című darabból. Emellett játszik a Pretty Woman, a Padlás és a Szerelem Ó előadásokban is, ahol jelenleg is a partnerem. Televíziós sorozatokban is feltűnt többek között a Besúgó, a Drága Örökösök, a Jóban, Rosszban és a Mintaapák című produkciókban. 2026. januárjában mutatták be első saját darabját, a Sajtvár titkát a Turay Ida Színházban, amelynek nem csak írója, hanem rendezője is volt. Nagy szeretettel köszöntelek, Ricsikém. Végre köszönöm. Beszélgethetünk is. Bizony. Mostanában, hál' Istennek, sokat játszunk együtt, de most itt volt az ideje annak is, hogy végre leüljünk és komolyan beszélgessünk.
3: Köszönöm a meghívást.
0: A podcastnek a sajátossága az, illetve ennek a podcastnek a sajátossága, hogy a vendég mindig választ egy filmet, és te is választottál, méghozzá a Star Wars-t, ami nekem is az egyik nagy-nagy kedvencem, egy nagy klasszikus, röviden a történetről, bár nehéz röviden bemutatni, ez egy űrtörténet, a jó és a rossz küzdelméről szól, de valójában arról, hogy az ember döntései hogyan formálják a saját sorsát, és hogy hogyan tudunk visszatalálni saját magunkhoz, ugye, ami a legfontosabb lenne ebben az életben. A Star Wars központi gondolata az erő, ami voltaképpen velünk születik, egyfajta hangoltsága a világra és önmagunkra. Hol és miben van a te erőd?
3: Az örök harcom saját magammal, azt hiszem. Ez a legnagyobb harcom erre a kérdésre választ találni. Ugyanis leginkább az én személyiségemet és az én létemet ebben a világban egyetlen egy dologgal tudom őszintén, igazán őszintén igazolni, az pedig semmi más, csak a tehetségem. Se az emberi hozzáállás, se a gondolataim, se a tanulásom, vagy amiket tanultam, vagy szedtem össze magammal a 36 évem alatt, amióta itt a Földön járok, igazából legjobban definiálni magam csak is kizárólag a tehetségem által tudok, amit viszont nem tudok csak saját... Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez csak is kizárólag az én
0: tulajdonod, vagy?
3: Igen, talán ez, de hogy nem csak attól van ez a tehetség, mert én beletettem annyi munkát, amennyire ez inkább valahonnan feltről jött. És ezt nagyon sok éven keresztül neveztem nagyon sok mindennek. Talán mostanra azt tudom mondani, hogy az Úristentől kapott ajándék. Így még nehezebbé váltam úgy az önmagam definiálása a világban, mert hogyha ezt az Úristentől kaptam, akkor valójában hol vagyok ebben én? Inkább csak a csatornája vagyok annak, amit ő tőle megkaptam, és akkor ezáltal én tudok valamit remélhetőleg adni így a világnak. Ennek van egy nagyon jó része, mert minden egoizmust, mindent leszedve tudom magam teljesen önálló szuverén lényként azt tudom mondani, hogy oké, ezt én megkaptam, ezzel foglalkoznom kell, ezzel feladatom van, viszont a másik része meg baromi nehéz, mert semmi több értéket nem tudok jelen pillanatban felsorakoztatni az én létezésemre. Csak a másik része meg baromi nehéz, mert semmi több értéket

0: foglalkozni, hogy a színházzal, a művészettel.
1: De hogy jött ez a gondolat?
0: Hogy jött az egész? Uh-huh. 13 évesen énekeltem magyar órán, és kiment a magyar tanárom, amitnek mai napig nagyon hálás vagyok neki, és akkor Tiszal utcán, Miskolc mellett 30-40 kilométer egy kis faluban nőttem fel, és akkor bement, vagy elment az egyik napközis tanárért, aki éppen ott a környéken csinált egy ilyen, hát fiataloknak ilyen színházi, nem tudom, foglalkozásokat, darabokat mutattunk be, stb. Stb. És akkor ez már működött, és ahogy én énekeltem, emlékszem Szolnoki Petinek az egyik dalát, a Bombonnak az egyik slágerét énekeltem, magyar órán, tehát borzalmasan rosszak voltunk, és kiment is visszahozta az Erzsike nénét, és akkor ő azt mondta, hogy akkor figyelj, hall, mondta nekem a tanárnőt, hogy te így énekelsz, tessék, itt van a valahol Európában a csóró szerepe, ha van kedved, akkor csatlakozzál ez az egész dologhoz, és aztán 13 évesen innen indult el a művészethez való, nem tudom, hozzáállásom, meg így, amivé most váltam, az egy magyar órán való éneklés volt.
1: És akkor innen már egyenes út vezetett idáig, tehát akkor megérezted az ízét, és akkor tudtad, hogy akkor el kell menni tanulni, vagy...
0: Valami ilyesmi. Kérdezték többen már így barátok, meg nem tudom bárkivel, hogy volt-e valaha más tervem ezzel kapcsolatban. És láttam, hogy nincs nekem emlékem arról, hogy én 13 éves koromig gondolkodtam volna az, hogy na mi leszek, ha nagy leszek. Tehát, hogy így 13 éves koromig így kimaxoltam, és azóta is ez így nagyon val rám, hogy amiben így benne vagyok, azt így nagyon szeretem így tolni és kimaxolni, akkor a gyerekkort maxoltam ki éppen, nem nagyon foglalkoztam mással. És aztán jött ez a úgymond lehetőség, vagy ez a nem tudom, isteni beavatkozás, vagy bármilyen beavatkozás, és attól kezdve, hogy olyan tiszta volt.
1: Tehát akkor már a gimnáziumot is úgy választottad,
0: konkrétan
1: hogy
0: a Miskolcon az Zrínyben, ott közelünkben az egyetlen ilyen drámatogazatos suli volt, tehát onnantól kezdve már ilyen magától értetődő volt, hogy akkor nekem ezzel foglalkoznom kell. De persze akkor még nem tudtam azt, hogy én ebben jó vagyok-e, vagy jó lehetek-e, vagy leszek-e elég jó, csak azt tudtam, hogy ez kikapcsol, ezt szeretem csinálni, szeretek énekelni, szeretek színpadon lenni, nem okoz problémát színpadon lenni, és valahogy ez így elindultam, és onnantól kezdve ezen az úton vagyok.
1: És akkor a énektanárt is kerestél? Tehát az éneklésedet is fejlesztetted, vagy pedig az ösztönösen volt
0: az első,
1: nálad?
0: Az első 4 évben teljesen ösztönösen volt. Uh-huh. És azt hiszem, pont a Rómeó és Júliában a Benvolio dalának van a végén, és nem tudtam énekelni az ó részt, amit a más énekelt, és akkor éreztem meg, hogy hát ez akkor eddig tartottam én. Tehát a saját, ami belőlem jön, az idáig tart, azt nem tudom megénekelni. És akkor, ahogy bekerültem Miskolcra, suliba, ott elkezdtem énekelni, járni, Egressy Béni zeneiskola, stb. És akkor onnantól kezdve én választottam, meg váltogattam az énektanáromat, amíg el nem jutottam Kővár Judithoz, aki az egyetemen tanított akkor, és utána még nagy jó pár énektanárhoz. Tehát, hogy, de az első 4 évben az teljesen autodidakta módon, ami jött belőlem.
1: Megnéztük. És hogy jött neked a zenélés például, a hangszer?
0: A hangszer az egy nagyon érdekes dolog. Van egy barátom, aki akart magának egy teljesen mindegy, mi a márka az autó, de nagyon sokat fogyaszt ez az autó, és kérdeztem, hogy akkora hülyeséget nem is tudod fenntartani. És azt mondta, hogy egy gyerekkori álmot teljesen mindegy mi az, azért harcolni kell. És nekem az első művészethez köthető álmom, ami tényleg bennem van, az, hogy egy gitárral állok egy színpadon. Nem volt nem tudok konkrétan, hogy milyen színpad, milyen gitár, csak volt egy ilyen érzésem. És azt hiszem, hogy 18 éves vagy 17 éves koromban karácsonyra kaptam egy ilyen 2 forintos gitárt, és Gornagyba kerültünk, és akkor az egyik osztálytársam elővett, ő is behozott egy gitárt, és mondta, hogy van egy ilyen 4 akkord, amire a világ összes dalát rá lehet húzni. És akkor mondtam, hogy hát akkor előveszem azt a gitárt, kipróbálom, és óriási élmény volt. És a kb. 18-19 évesen így eljött ez, hogy akkor igazából melyre tanulnék meg gitározni, és azt is autodidakta módon, tehát hogy azt viszont sajnálom, hogy oda sosem jártam én a gitártanához, tehát azt így magamtól, amit így felszedtem. Igazából az lett, úgyhogy...
1: Hát még nem késő.
0: Még nem, bizony.
1: Te még olyan fiatal vagy. És ha jól értettem, akkor te szeretnél majd valami mással is foglalkozni, csak még nem jutottál el odáig, hogy mi az a más?
0: Hát nehéz ezt megmondani, mert azért ez a szakma, ez a színházi szakma, ebben mindig ott van a kérdőjelek vannak, hogy meddig lehet, hogy lehet csinálni, lehet-e haladni ezzel, és meddig. De közben a zene sem biztosabb talaj, tehát hogy azzal nagyon szívesen foglalkoznék, meg valahogy az egy nagy öröm. Az, hogy mi mással tudnék most foglalkozni, nem tudom, nagyon őszintén nem tudom. Lehet, sok minden érdekelnek ezek a ház körüli munkák, például ezekben jó vagyok, így ellestem így

0: apáméktól, nagyapáméktól, öcséméktől, hogy így fúrunk, faragunk, csempézünk, nem tudom,
1: építkezünk. Tehát ez az, ami kikapcsolt téged?
0: Jelen pillanatban, jelen pillanatban az, hogy van egy házam, amit fel kell újítani, és azt most jelen pillanatban kb. Majdnem, hogy egyedül csinálom.
1: De
0: és
1: akkor ez nagyon élvezetes, meg sok örömet okoz, nem? Igen,
0: kikapcsol, nagyon kikapcsol.
1: Ezt is megcsináltam, de jó, ezt én csináltam.
0: Igen, meg annak van egy ilyen egyből látható, ki ásol 11 köbméter földet, akkor azt látod, hogy az innen oda került. Hát, hogy azért annak van egy ilyen teljességérzése.
1: Mi az, amihez te vissza tudsz térni, amikor elbizonytalanodsz?
0: Azt hiszem, sajnos nincs ilyen. Ha én elbizonytalanodok, akkor elbizonytalanodok. És akkor nagyon sok idő, amíg ebből ki tudok jönni. Nem térek vissza egy állapotba, nem térek vissza egy keresgélős állapotba, nem térek vissza abba, annak az origójába, hogy honnan és miért kezdtem el ezt az egész dolgot csinálni. Igyekszem, meg próbálok, de nem tudom, ilyenkor mélységes bánat és depresszió tud rajtam eluralkodni, nagyon keményen. És ilyenkor hagyok magamnak mostanra, már hagyok magamnak időt, hogy ezt is megélj a szervezetem, az agyam, az elmém, hogy tudjak ezzel, hogy azt a fájdalmat, bármi legyen is az, vagy a kétségbeesésemet, azt is olyan szinten tudjam megélni, ahogy az örömöt. És utána nem térek vissza semmihez, hanem így elkezdem magam építeni. Minden egyes alkalommal újra építem magam.
1: És sokszor kell magadat újraépíteni?
0: Az elmúlt 3 évben nagyon sokszor. Sokszor jutok le mélyre.
1: És mit gondolsz, hogy ebből tanulsz?
0: Én nagyon remélem.
1: Ezekből a mélységekből?
0: Nagyon remélem. Remélem, hogy egy ponton már az a mélység sem lesz annyira mély, hogy azt mondjam, jó, ezt már ismerem, tudom, hogy beleestem ebbe a gödörbe, de most már tudom, hogyan kell jó létrát építeni, mivel sokkal könnyebben kijövök a gödörből.
1: Mit gondolsz, amikor nehéz élethelyzetbe kerülsz? Valójában fejlődsz, vagy csak alkalmazkodsz? Vagy alkalmazkodva fejlődsz. Még egy ilyen variáció.
0: Én remélem azt, hogy minden nehézséget azért kap az ember, az egy lehetőség a fejlődésre. Itt a pont az, hogy mikor fáradsz el annyira, hogy nem akarsz fejlődni ebben a dologban, hogy annyira elfáradtál már a rengeteg próbálkozásban, a rengeteg fejlődési, nem tudom, kísérleteidbe, hogy a ponton túl azt mondtad, hogy na jó, jó, történjen meg velem akkor minden, és majd lesz valami, de igyekszem ezekből tanulni. Tehát nagyon, most már nagyon tudatosan kezdem, legalább is remélem, hogy tudatosan kezdem építeni, hogyha valami történik velem, és az esetleg egy negatív dolog, akkor azt megélem, hogy az előbb mondtam, nagyon a részemmé válik, azt nagyon megélem, és utána 1-2 nap, 7 hónap után azt egy ilyen sokkal letisztultabb gondolattal ezt a dolgokat a helyre tudom rakni már az életemnek, hogy jó, ez azért történt. Ezt meg kellett tapasztalnom ebben a helyzetben. Ezt nem véletlenül kaptam meg. Ennek az volt a célja, és remélem az, hogy az volt a célja, amit most még nem látok. Tehát, hogy ennek meg kellett velem történnie, mert egy olyan úton vezet tovább, ami majd valahova kivezet, de bízom a legjobban, hogy ez majd hova vezet ki. Feladni nem szabad. Az egyetlen egy belső késztetésem, hogy ne adjam fel. Bármennyire is kemény.
1: És ezt otthonról hoztad? Ezt otthon
0: láttad? Hiszem, igen. Azt hiszem, az édesanyám, nem is azt mondom, hogy nevelte belénk az öcsémmel, hanem inkább láttuk ezt a hihetetlen erőt, amivel ő, amúgy hozzáteszem a mai napig, és méltóságot, amivel a mai napig teszi a mindennapokat, a családjáért, magáért, mindenkiért, és ez egy olyan példát állított az öcsém is, elém is, amivel hát az ilyen, ebben a világban, ami amúgy ennyire kemény, meg nehéz tud lenni, azért ezzel egy szembe tudunk nézni dolgokkal, sokkal könnyebben, hogy van egy ilyen hozott skillünk.
1: Mikor érzed úgy, hogy tehetetlen vagy?
0: Akkor, amikor azt érzem, hogy igazam van, de hiába az igazság, valahogy mégsem az igazság van elő, vagy nem tudom, tehát hogyha azt érzem, hogy egy helyzetben legyen az bármi, színház, magánélet, baráti viszony, egy munka, teljesen mindegy, és azt érzem, hogy nekem van igazam. Viszont mindenki a környezetemben, vagy legalábbis az, akivel éppen ez a helyzet kialakult, az azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy neked van igazán, az fog történni, amit én mondok. Ez a színházban, akárhol, bármiben megtörténik. Na azzal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Akkor csak így állok, és akkor a mérhetetlen düh van bennem, hogy de hát nekem van igazam. Hát tisztában vagyok valahogy, nekem van igazam. Akkor miért nem úgy történik? Ezek az igazságtalansággal nagyon nehezen tudok megküzdeni. Az egyik legnagyobb harcom.
1: Luke Skywalker fejlődése során nem az a döntő fordulat, amikor erősebb lesz, hanem amikor másként kezd tekinteni saját magára és a félelmeire. Mik a te félelmeid? Hogyan birkózol meg ezekkel a félelmekkel?
0: Talán az egyik legnagyobb félelmem, amiben az, hogy a létezésem az jelentéktelen.
1: Ezt gondolod?
0: Uh-huh.
1: Hát ez nagyon nem így van, akkor most elmondom neked, hiszen azokkal a szerepekkel ugye nagyon-nagyon szép szerepeket játszottál, és biztos, hogy fogsz még játszani. Lehet. És azokkal én azt gondolom, hogy nagyon sokat adtál a nézőkkel, tehát már nem lehetsz jelentéktelen, hiszen a színház az pont erről szól. Nem?
0: De.
1: Hogy ha nem is tervezed, hogy most segíteni fogsz azoknak, akik ott ülnek a nézőtéren, de óhatatlanul ez megtörténik. Ha 100-ból egy emberrel, akkor is.
0: És
1: biztos, hogy már megtörtént, hiszen én is sokszor láttalak téged színpadon, és ebben biztos vagyok.
0: Ő nagyon jól esik, és ugyanezt tudnám elmondani, hogy én is rólad, és igazából olyan kollégáimról, akikkel nagyon szívesen dolgozom együtt, és akikre így fel is nézek, és köztük rád is például, hogy ez egy jó dolog, de ettől függetlenül bennem, ami ott van ez a félelem. Hogy olyan semmi értelme nincs annak néha, amit csinálsz, hogy csak ne legyél jelentéktelen, hogy akar, alkoss, és valószínűleg a dal, tehát pont azért zenélek például, mert az egy olyan dolog, hogy amíg még egy színházban van egy darab, annak van egy rendezője, annak van egy koreográfusa, annak vagy te, van a tehetséged, megkapod ezeket a különböző instrukciókat, amiket meg kell csinálnod, egy darabban, amit megírt egy szerző, egy zeneszerző, egy író, stb. Tehát, hogy a végén ott vagy te, és persze te vagy az, aki tündökölsz nyilván ebben a dologban, meg te viszed el a sót, de hogy alapvetően nem az én. Tehát a maga a szerepformáláson kívül én nem tettem ebbe bele. Ezért jött a darabírás, hogy megpróbálkoztam ezzel, és ezért szeretek zenélni. Mert a zenében, és ráadásul olyan nagyon egyszerű módját választottam a zenélésnek, hogy egy gitárra kiállni, és úgy a saját gondolataimat közölni. És abban érzem magam nagyon önfeledten, amikor a saját gondolataimat tudom valahogy átadni.
1: És hidd el, hogy a saját gondolataiddal nagyon sokat segítesz másoknak, másokon, mert ők is lefordítják saját magukra ezeket a gondolataikat, és sokszor magukra ismernek, hogy ott tényleg, velem is valami hasonló történt. Igen, én is ezt szoktam érezni. És neki sikerült ezt megoldani, vagy ezen túlvergődni, akkor biztosan nekem is fog sikerülni.
0: Igen, ez a cél, vagy ez az indító, nem tudom, rakétája az én, nem tudom, művészetemnek, ha lehet ezt mondani.
1: Akkor én most diagnosztizállak téged egy kicsit. Azt gondolom, hogy te egy ösztönös ember vagy.
0: Igen.
1: És hogy ezek még nem jöttek nálad tudati szintre, hogy igenis sokat érsz, és igenis sokat adsz az embereknek. Azzal, hogy te vagy, azzal, hogy te ilyen vagy.
0: Ezt jó, köszönöm.
1: Bocsi,
0: szépen. Nagyon
1: nem vagyok
0: köszönöm.
1: Szakember, de én így látlak téged.
0: Ennek örülök, és köszönöm.
1: Én így látlak téged, és biztatlak.
0: Köszönöm.
1: Hogy hidd el azt, hogy tök jó, hogy te vagy, hogy Borbély Ricsi itt van, és nekünk adja a művészetét.
0: Köszönöm.
1: A Star Wars világában a mesterek szerepe nem az, hogy megmondják a válaszokat, hanem hogy olyan nézőpontot adjanak, amely által másképp lehet gondolkodni. Neked ki segít, vagy ki segített, vagy van-e ilyen mestered, aki tud segíteni neked, hogy megtaláld a jó utat, vagy hogy megtaláld saját magadat?
0: Hú, olyan kérdéseket teszel fel, igazából nagyon jó kérdéseket teszel fel, amiket gyakorlatilag a mindennapjaimmal küzdök folyamatosan, és ezeket én is.
1: Bocsánat, pedig
0: nagyon jó,
1: tényleg,
0: de nagyon,
1: tényleg nem tudtam, mert ilyen mélyen még soha nem
0: ültünk le beszélgetni. Nem. Az elmúlt 3 évem legkomolyabb krízisei ezekre a kérdésekre megtalálni a választ. Ez a mester kérdés, ez mindig egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy sokáig az édesanyámat gondoltam, és igazából gondolom mai napig is egy olyan, úgymond mesternek, ha lehet így fogalmazni, akitől olyan értékeket kaptam, amiben az életben jobban fogok, és jobban is boldogulok. Aztán nyilván egy ponton túl, ahogy az emberrel leválik a szüleiről, És elkezd ebben a szakmában, úgyhogy az én családom egy kereskedő család, meg egy gazdálkodó család.
1: Tehát művész nem is volt
0: senki,
1: egyáltalán.
0: Senki, soha senki nem foglalkozott, még minimális szinten sem a művészettel. Talán az apai ági nagyapám, akiről azt mondták, hogy énekelt folyamatosan, de ő egy hobbi énekes volt. És abban a pillanatban, hogy így bekerültem, az első olyan ember, akivel így nagyon hittem abban, amit így mond nekem így a művészetről, az a Szurdiniki volt. Hm. Isten nyugtasson, én nagyon szerettem őt, és nekem még volt a lehetőségem vele dolgozni. Ő vitt engem Fehér Székesfehérvárra, voltam pár ilyen koncertjén, meg darabjaiban voltam együtt, és én nagyon szerettem vele dolgozni, nagyon szerettem azt a munkafolyamatot, amit ő csinált. Aztán, hogy elváltak az útjaink, és utána sok mindenkivel, én szerencsésnek mondom magam, mert bár egyetemet én nem végeztem, de nagyon sokféle rendezővel tudtam dolgozni. Nagyon sok ember, a Való Pétertől kezdve a Vagó Bercéig.
1: És ott lehet igazán tanulni,
0: és ott tudtam, igen, néztem a Cserhalmi Györgyöt, meg a Gáspár Sándort, hogy hogy csinálják meg a Hamletet, és mi mellettük két mondatos szerepekben voltunk Lencsefehérváron 3 éven keresztül, és láttam olyan embereket dolgozni a színpadon, mint a Derzsiéket, hogy öröm volt nézni, hogy ezek az emberek hogy gondolkodnak, és hogy formálnak szerepeket. Tehát, hogyha nekem nagyon sokszor főleg ebben az időszakban volt az, ami másnak az egyetem volt, az nekem is egy egyetem volt, csak nekem ez a színpadon töltött. Igen. Töltöttem ezt az egyetemet. És én azért a 3 évért Fehérváron én elképesztően hálás vagyok arra, hogy konkrétan emlékszem a Hamletnek az első olvasópróbájára, hogy teljes szövegtudással érkezett meg a 5 vagy nem tudom hány főszereplő. Hmm. És fordításokon vitatkoztak a rendezővel, hogy ez a fordítás szerintem jobb, mint a másik. És akkor én azt éreztem, hogy na ezzel öröm itt lenni. És az összes próbán ment voltam. Így a mestereim nekem így én nagyon-nagyon fel tudok nézni emberekre és kollégáimra. Úgy, hogy nagyon le is tudok nézni olyan embereket, akikkel nem szívesen dolgozok, vagy akiket nem tartok semminek, mert éppen különböző helyzetek miatt kerültek oda. Mellénk, nem tudom, de nagyon fel tudok nézni, és szeretek is felnézni emberekre, mert nagyon szeretek tanulni a kollégáimtól. Nagyon sok esetben is. És imádom azokat a helyzeteket, amikor azt érzem, hogy nem én vagyok egy adott sztoriban, nem én vagyok mondjuk a főszereplő feltétlenül, nem én vagyok az, akit viszont, hanem én mondjuk így szupportálom egy kicsit azt, és így nézem, és látok, hogy egy általam nagyra becsült kollégával, úristen, ez a srác ez hogy dolgozik, vagy ez a nő ez hogy dolgozik, és atya úristen, de jó ebben benne lenni. Édesapámmal nagyon jó a viszonyom amúgy, de nagyon hullámzó.
1: Mert nagyon hasonlítotok egymásra, vagy miért?
0: Tűz és jég. Tehát, hogy így nagyon ellentétesek vagyunk. Ő egy hihetetlen szakember, és tőle tanultam nagyon sok mindent így a kézi munkák kapcsán. Így a mesterekre, pont azért, mert a mi kapcsolatunk ilyen nagyon fura, így mindig azt éreztem, hogy szükségem van valakire, akitől én behúzhatom ezeket a dolgokat. De nem tudtam sose egy embert. Tehát nekem mindig vannak emberek, akiknek így a filozófiáit, az ideológiáit így nézem azokból, hogy kiveszem azt, amivel én tudok menni, és akkor megyek tovább. És így próbálom építeni magam. Tehát egy konkrét mestert nem.
1: De talán ez nem is baj, mert mindenkitől elveszed azt, ami téged érdekel. Igen. Ez szerintem így helyén van, nem?
0: De talán igen. Talán igen. Nagyon. A Miki egy ilyen ember volt, a Novák Peti egy ilyen ember, például, akivel együtt dolgoztunk az István a Királyon. És mondom, és millió egy kollégámat sorolhatnám fel. Úgy kollégámat is például, akinek csak előadásait néztem, tehát még nem ismerem. És jártam a Katonában előadásokat nézni még mondjuk 15-10 évvel ezelőtt, amikor én néztem, és akkor mondtam, úristen, és akkor megnéztem 3-4 előadását az adott színésznek, és mondtam, hogy de jó volt. Abból is elhúztam. Tehát így csipkedek mindenhonnan.
1: Ez jó, csinálod szerintem. Melyek azok a korábbi döntéseid, amiket már ma teljesen máshogy hoznál? Meg vannak-e ilyenek?
0: Vannak. Elmennék egyetemre. Én egyszer próbálkoztam a színművel, ott azt hiszem a Zsolt és Zsámbéki osztály volt, és másodrostán estem ki.
1: És akkor megsértődtél nagyon, és nem mentél többet? Vagy nem. Pedig máshogy hozta az élet?
0: Nem, úgy voltam vele, hogy hát ha ez nem, akkor most jó, akkor más. Tehát, hogy most próbálják 5-6-szor, meg nem tudom, és utána azt hiszem pont abban az évben nem indul zenés osztály, és onnantól kezdve igen. Tehát, hogy én egyszer megpróbáltam, aztán utána úgy hozta az élet, hogy Németországban, én német-magyar koprodukcióval dolgoztam, jött a Gornagy, Madásban 19 évesen felvettek, mondtam, hogy hát akkor megvan, színház volt, de végülis a cél az a színház volt, úgyhogy, de most látva azokat a barátaimat, kollégáimat, akik ezeket így végigélték, akik mesélnek erről, akik sokkal nagyobb ismerettségre, szakmai ismertségre tettek szert azáltal, hogy abban az érában tanultak. Ha most döntenék, akkor azt mondanám a régi dicsinek, figyelj, próbálkozz meg még kétszer. És ha akkor sem, akkor engedd el, de még mondjuk kétszer próbálkozz meg. Azt lehet, hogy most azt így megváltoztatnám. De közben meglátva ezt az utat mondjuk, amit így bejártam, igazából ugyanott vagyok. Tehát oda kerültem, ugyanezekkel az emberekkel dolgozok.
1: Az emberektől megtanultad, igen. Gyakorlatban.
0: Igen. Mi más csinálnék még úgy? Valószínűleg visszamennék 5 éves koromba, és azt mondanám akkor anyukámnak, hogy ne engedjétek, hogy abba adjam a zongorázást. Mert volt egy ilyen indulás. Azt nagyon sajnálom, azt nem. Azt baromira sajnálom, hogy nem, és nem az ő hibájuk volt, hogy én nem akartam akkor ezt, hogy valahogy nem érdekel a zongora. Ezt nagyon sajnálom, illetve visszamennék a 14 éves, 15 éves koromhoz, és fenéken billenteni, és azt mondanám, hogy figyelj, mire kijössz, van 4 éved most, és mire kijössz a suliból 2, de ha jó esetben 3 nyelvvizsgát rakjál le. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgaim talán ezek lennének, amúgy a visszamennék, hogy csináld meg, és nem feltétlenül azért, hogy elmenj innen ebből az országból, mert én szeretem Magyarországot, hanem hogy legyen meg az a biztonság érzetet, hogy 3 különböző népnek, 3 különböző kultúrával legyél rendben, mert akkor nagyjából azért jobb állátásod lesz a világra. És ha ezek meg lennének, akkor az is lehet, hogy nem itt lennék, vagy nem ezzel foglalkoznék, de ettől függetlenül ez a 3 az ilyen erősen bennem van. Aha.
1: Semmi se késő még, olyan nagyon fiatal vagy. Ahogy az életben is sokszor látjuk a Star Wars-ban is, hogy az élet az nem éppen lineáris. Nagyon sokszor kell újrakezdeni, újraépítkezni. Neked voltak-e ilyen mérföldköveid, amikor újra kellett kezdened mindent?
0: Emlékszem, hogy 19 évesen bekerültem a Madácsba, akkor a Jézus Krisztus Superstar csináltuk, akkor 19 évesen megkaptam Jézus cover szerepét, illetve az egyik apostolt. Majd aztán nekem alapvetően egy ilyen nagyon nagy... Szerencsém van, mert engem így nem nagyon tudnak, tehát függőségek nem nyomják az én életemet, egyet kivéve. Ez pedig ez a stresszből adódó kajálás.
1: Igen.
0: Tehát nekem van egy ilyen stresszevésem igazából. Nem alkoholhoz, drogokhoz, nem tudom mihez nyúlok, hanem inkább ez. És ezért nálam ez így működik az egész, tehát a fizimiskám az így változik. Persze, nyilván alapvetően szerencsés vagyok, mert nagy darab vagyok, 95 kiló voltam az X-faktor alatt, tehát hogy más akkor kövérnek mondja magát, én meg akkor voltam vékony. Szóval, hogy és emlékszem, hogy pont erre akartam kiukodni, az egyik ilyen, hogy az X-faktor volt az egy ilyen nagy mérföldkő, amikor azt éreztem, hogy ott voltam a Madásban, és hogy nem éreztem a 2 év, hogy és honnan, hogy lesz tovább? Tehát hogy megyek, ha már nem csináltam meg az egyetemet? Hogyan fogok tudni akkor ebből a statiszta anszom szerepből én így kiugrani, vagy milyen lehetőségeim vannak, és jelentkezzek 23 évesen most az egyetemre, és majd kijövök onnan 28-29 évesen, és mondtam, hogy nem, hanem akkor lehet, hogy a könnyebb utat választottam, kipróbálom akkor ezt az X-faktort. És akkor én egy fél év alatt leadtam 20 kilót, és azt mondtam, hogy akkor ezt csináljuk.
1: Az és egy akkor ilyen... sporttal, vagy fogyókúráztál?
0: Sporttal, fogyókúra, sport, kajára figyelés. Tehát, hogy bennem van ez igazából, meg tudom csinálni, hogyha arról van szó, csak nagyon-nagyon komolynak kell lenni az elhatározásnak, és akkor az volt. És hozzáteszem, bejött. Tehát, hogy tényleg az indított el ezen azon az útamon, ahol most vagyok. Tehát, hogy az RTL-es X, vagy hát nem is az RTL a lényeg, hanem az X-faktor az egy adott egy, ugye akkor 24 évesen, 12 évvel ezelőtt adott egy olyan hirtelen ismertséget, amivel egyszerűen az a mainstream színházi kör, ami mai napig mainstream, az azt mondta, hogy igen, most, hogy már vagy valaki, most már jobban ismerted, vagy hát, ha behozol valakit. Uh-huh. Aztán persze utána, egy másodpercig nem volt kérdés, hogy nem az X-faktor miatt volt ez fontos, hanem utána azt mondta, de jó, megszereztem ezt a kis csomagot magammal, innentől kezdve elkezdhetek dolgozni színészként. Tehát, hogy az volt bennem, hogy ezt muszáj bevállalnom. Ahhoz, hogy színészként tudjak dolgozni, milyen fúr, egy énekversenybe kellett elmennem ahhoz, hogy színészként tudjak megmutatkozni. De gyakorlatilag, amint kijöttem, aztán 2 nappal később hívtak, hogy Nyomorultak Máriusz szerepére van meghallgatás, és egy hónappal később megkaptam. És onnantól kezdve elindult nekem ez az út, ahol most vagyok. Tehát, hogy nekem az volt az egyik legnagyobb
1: mérföldkő
0: az életemben, amivel, aminek köszönhetően konkrétan itt vagyok. Ami utána következett, még két ilyen nagy mérföldkövet tudnék mondani, az egyik a besugó, ami az, hogy egy HBO-s égisz alatt mi egy olyan történethez nyúltunk hozzá. Fiatal, 28 éves volt, azt hiszem a Bálint, aki írta az egész besugó sztorit, és hogy egy rendszerváltásról szóló 30 évvel ezelőtt ilyen formában senki nem dolgozta fel ezt a témát, és nem a használt jelenkori vagy az akkori fiatal színészeket kapták, hanem majdnem, hogy ismeretlen neket válogatott össze a Bálint, és elkezdtünk dolgozni, hát éreztük, hogy valami baromi nagyot csináltak. És hát úgy két hónap alatt a Magyarország, vagy talán a kelet-európai HBO-s nézettség első helyén voltunk. Szóval akkor a Magyarországon a legújabb Batman-t megverte a nézettsége a besugónak. Tehát akkor azt éreztem, hogy na, akkor most viszont elindul a filmes része is, ami engem mindig is érdekelt, úristen, egy ilyen dologba részt venni. Aztán az úristen úgy nem így akarta feltétlenül, úgyhogy sajnos hogy elkoszálódott az a dolog, de azt is egy mérföldkőnek érzem, mert onnantól kezdve kerülök, és már vagyok a magyar filmkészítők körében is, már nem egy 0 kilométeres valaki, nem, ja, hogy te megcsináltad ezt az HBO-nál, azért az már komoly. Úgyhogy ezt egy nagyon komoly mérföldkőnek gondolom, és az egy életem egyik legjobb munkafolyamata volt. Illetve a dalt, az nekem egy feldolgozás volt, az egy nagyon, nagyon fontos volt az én gyászomnak, hogy azon végig tudjak menni. Persze nagyon nehéz is volt, mert vártam azt, amit meg is kaptam sok, több amúgy influencer vagy podcastertől is, akiknek most direkt nem akarom mondani a nevét, akik nyilván az a legelső rendű dolgot fogták meg, hogy idejössz ezzel a dallal sajnáltatni magad, hogy neked meghalt a nagyapád, és nyilván ezzel akarsz felmászni. És én ezekre készültem igazából, csak azért nem...
1: De hogy lehet ezekre felkészülni?
0: Erre úgy készültem fel, hogy tudtam, hogy nem ezért csináltam. Tudtam, hogy az öregem baromi büszke volt rám. Tudtam, hogy imádott engem az öregem, és én is őt, és az öcsémmel, meg a nagyszüleinkkel, anya igen nagyszüleinkkel, nekünk hihetetlen jó kapcsolatunk van. És tudtam, hogy a nagyapám baromi büszke lenne erre, hogy az ő emlékére én írtam egy nagyon erősen az ő személyiségéről szóló dalt. És innentől kezdve engem nem érdekel az, hogy valaki, akivel valószínűleg soha nem fogok találkozni, nem is találkoztam, hogy ez hogy vélekedik róla, mert kit érdekel, nagyapámnak szól nem neked, barátom.
1: Ozzal.
0: Ez pedig felrakott engem zeneileg egy olyan, nem azt mondom, hogy fú, de nyilván nem a domot fogom megtölteni, hanem hogy egyszerűen csak így felkerültem erre a térképre, hogy amúgy itt van a Borbirici, ne felejtsük el, hogy zenél is.
1: Uh-huh.
0: És ezáltal a különböző rádiók, különböző nem tudom, műsorokban így megint csak nem úgy kell kopogtatnom, hogy hello, bocs, van egy dalom, hanem most már így szervaszítsük én, új dal jön. Készülök. Talán ez a három ilyen komoly mérföldkő volt így az életemben.
1: Mi neked a legfontosabb belső érték, vagy alapelv, amihez mindig vissza tudsz térni, és ami segít neked megtalálni a megfelelő irányt?
0: Ha szeretettel és tisztelettel tudok állni a másokhoz, akkor az nagyon sok mindent megkönnyít. Megkönnyíti azt, hogy ne legyek irigy például. Megkönnyíti a dolgok elfogadását, hogyha én azt tudom mondani, hogy egyik legfontosabb mondjuk alapelvem, hogy nem utálattal nézek a másikra, és hanem megpróbálom benne a lehető legszeretettebb dolgot megkeresni számomra, legyen az bárki, egy ellenséges emberrel kapcsolatban is, akkor sokkal könnyebb, egyszerűen könnyebb az életem, nekem is attól. Próbálom mindig, és el kellem bánni, kollégánk, barátom mondta ezt, hogy figyelj, szeretettel meg tudsz oldani mindent. És nagyon sokáig én is gondolkodtam, hogy nyilván nagyon védő típusú ember vagyok, ilyen nagyon családcentrikus, és nagyon családfő karakter, a kígyófeje típusú ember vagyok, és nekem az legfontosabb, hogy a közelemben lévő embereket bármi áron megvédjem. Ez egy nagyon fontos, hogy én legyek a háló a környezetemben és a családomban. Mindenkinek ez nagyon fontos, hogy ha bármi gond van saját magammal, egy dolog biztos talán, és remélem, hogy majd nézik ezt a családom, ők is azt mondják, bólogatni, hogy igen, ez így van, hogy ha a legnagyobb problémám vagy bajban vagyok is, akkor szívesebben mondom azt, hogy ezt elengedem, de gyertek, én inkább segítek. Tehát nekem az nagyon sokat tud segíteni, hogyha segítek. Ez persze nem jó, mert akkor a saját dolgaid...
1: Tehát magad elé helyezel másokat.
0: Igen, ami baj is sokszor, de azt gondolom, hogy 99%-ban így élem az életem alapvetően. Ez talán az egyik legfontosabb, ha lehet mondani, elvem, hogy így a szeretteimet tesz mindenféleképpen magam elé. Talán. Meg hát az, hogy az irigységemet, hogy ne legyek irigy. Ezt nem tudom, hogy ez elv, vagy ez tulajdonság, vagy mi, hogy sokszor voltam irigy. És irigy helyzetekre, irigy helyzetekre talán ezt tudom mondani. Nyilván ebben a szakmában ez elengedhetetlen. Miért nem én vagyok ott?
1: Aha.
0: Miért nem nekem adatott meg? De hát én is vagyok ilyen jó. De hát én is vagyok. És most arra azt tudom mondani, hogy hála az égnek, talán ezeket már a helyén tudom kezelni. És ez egy erős, nagyon fontos dolog a számomra, hogy azt tudjam mondani, hogy Úristen, jó, nem akarok irigy lenni. Tehát tudatosan nem akarok irigy lenni. Ő azért van ott, mert neki ott a helye. Nekem, én meg azért vagyok itt, mert nekem most itt a helyem.
1: Uh-huh.
0: Nem lehet összehasonlítani két életet, nem is szabad összehasonlítani. Hát csak ez, mivel, ahogy nagyon jól megfogalmaztad és mondtad is, nagyon ösztönös ember vagyok, ezért engem ez nagyon, tehát nekem ezeket a dolgokat kell tudatosítanom az életembe is, megadnom ezeket a falakat, meg ezeket a oké, így figyelj, így gondolkodj, ne legyél így, ne csinálj, és magadban kell szólni néha.
1: Ösztönös ember vagy a színpadon is ösztönből dolgozol, vagy ott tudatosan, tehát ott megvan mindennek a helye, össze van rakva fejbe, hogy ezt így fogom csinálni, úgy fogom csinálni.
0: Remélem, hogy a kettő között van a valahol az igazság. Nagyon hosszú ideig csak az ösztön vitt el, de úgyhogy a tudatosság szintjén is. Tehát, hogy ösztönből építettem fel a karaktert, de utána már nyilván, hogy honnan, hova, meg miért, annak a térképészetét úgymond, azt nyilván a betanult dolgok uh-huh. alapján. De én járok fél éve, egy éve, lassan pszichológushoz, mert mentális egészség nagyon fontos.
1: Hogyne.
0: Főleg ebben a szakmában is, meg ebben a világban most alapvetően nagyon fontos a mentális egészség. És ugye elkezdtünk nyilván kapargatni azokat a dolgokat, amiket így az ember nem szívesen szeret belenézni. És
1: sok minden újat tudtál meg magadról?
0: Nagyon sok mindent. Nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon sok mindent, és sokan mondják kollégáink, hogy a színpad az olyan, mint egy tök jó pszichológus, vagy pszichiátria a színpad, tud az lenni. Hát nekem nagyon, de nekem a szerepek. Valahogy azt gondoltam sokáig, hogy az élet, vagy az Isten, vagy a, nem tudom, az univerzum, bárki olyan szerepeket dob elém, aminek az egyik, az adott szerepnek egy fontos jellemvonása, vagy az életének egy fontos része, az nagyon erősen kapcsolódik az én életemhez. És általában az a legviccesebb, hogy mindig akkor, amikor abban az élethelyzetben vagyok.
1: Igen.
0: És most is így vagyok. Olyan szerepekkel dolgozom, amik így megtörténnek velem az életben. Így ez nagyon sok egy kérdés is volt, hogy jó színész vagyok, vagy csak sok dolog történik meg velem, amiből tudok táplálkozni. De aztán így rájöttem, hogy nem kell ezt majd eldönti a közönség, eldönti a szakma, eldönti bárki, és nem nekem kell ezt eldöntenem. Viszont nekem nagy pszichológusom a karaktereim, nagy pszichológusaim.
1: És melyik volt az a szerep, amiből rengeteget tanultál, Kazinci. Vagy ami nagyon nagy hatással volt?
0: Kazinci. A Kazinci volt, a 15. igen.
1: Aha. És ott mit fedeztél fel?
0: Az a fajta... Nyilván Kazinci Lajos, ugye ő a Kazinci Ferenc nyelvújtónknak a legkisebbik fia, azt hiszem 7. vagy 8. fia volt, aki megkapta ezt a családi nyomást, hogy az apja egy ennyire nagy, ennyire ismert, ennyire nagy, ennyire komoly ember volt, ő pedig egy nagyon jó gondolkodású háború szempontjában nagyon jó gondolkodású ember volt, és a megfelelési kényszerével, ahogy az apja irányában volt, élte le az egész életét. A hőssé válását, hogy valójában nem akart az lenni, hogy mekkora félelmei voltak ennek az embernek, és hogy mikor jött el az a pont, amikor a félelmei helyett a jó döntés vette át az vezérvonalát az ő gondolkodásának. A szerelme, hogy pontosan tudta azt, hogy egy másik férfit azért választ, mert akkor a társadalmi konvenciók ezt várták el tőle, hogy igenis annak a Zsófiának egy idősebb, vagyonosabb ember kellett elválasztani, mert ő csak egy egyszerű kis katona volt. És hogy ez a rengeteg fájdalom, ez a rengeteg kényszer arra, hogy változzon, hogy ne féljen attól, ami jön a világban, hogy azzá váljon, akivé lennie kellett, ezen pörgök, amióta ezt a szerepet játszom. Szerencsénk volt, mert a Madács akkor a múzeummal csinált egy ilyen közös koprodukciót, hogy a színészek a tárlatvezetőkkel együtt a 48-as szabadságharc kapcsán tárlatot vezettünk, tehát egy másfélórás tárlatvezetés történészekkel együtt. És akkor kaptunk egy kis nyilván beszélgetéseket, elmentünk mi is 3-4-szer megcsinálni ezeket a tárlatvezetéseket az adott történészekkel, és olyan sok mindenről kaptam így információt erről a korról, meg nyilván a Kazinczy Lajosról, hogy lett egy ilyen baráti viszonyom vele. Hogy az összes ilyen ősbemutató, amit nyilván először, ráadásul ugye ez magyar darab, és az is nyilván nem, tehát nem elhanyagolt, hogy nagyon jó barátom, a Dezsi Gyuri írta a zenét, de hogy nekem van egy, az egyetlen szerepem, amiben van egy ilyen rituálém, hogy itt van a színpad, és egy oszlop mögött kezdek. A kezdés, konkrétan úgy kezdenik, bejönnek az emberek, és én így 3 percig egy oszlop mögött válok. És akkor én mindig becsukom a szemem, és ez nem mondanám imádkozásnak, hanem mint hogyha egy családtagoddal beszélgetni, hogy kedves Lajos, remélem, hogy azért méltóan emlékszünk meg ma este, vagy ebben a szériában a te emlékedre, és remélem, hogy boldog vagy odafent. Amúgy megsöröz egyet nagyfaterommal. És akkor így, és így megy be a színpadra. Tehát, hogy nagyon érdekes egy olyan emberről, akiről 5 éve, 6 évvel ezelőtt azt se tudtam, hogy létezett, azzal egy baráti viszonyt ápolni. Tehát ez a legmeghatározóbb szerepem szerintem ez. És nagyon sokan mondták, mikor a Jean Valjean megkaptam, hogy a 35 évesen, nyilván egy fiatal vagyok hozzá, azt mondták, hogy nagyon meghatározó lesz az életedben, hogy akkora feladat, hogy utána egyszerűen a többi musical szerepben azt fogod érezni, hogy hú, hát azért sokkal könnyebb már ezt megcsinálni egy ilyen szerep után. És érdekes, hogy nekem nem a Valjean volt, ez hanem a Kazinczy. A Kazinczy nekem komolyan mondom, egy keményebb szerep, mint a Valjean. Tudva, látva mind a kettőknek az életét, olvasva a Jean Valjean történetét, tehát hogy mindent tudva, szerepformálás tekintetében a Kazinczy nekem brutálisabb meló volt, mint a Jean Valjean. Amit is mind a kettőt egyformán szeret. Tehát egyből a Kazinczy után a következő szerepem az a Jean Valjean, amit legjobban szeretek például.
1: Mit tanultál Kazinczytól? Tehát azt, hogy igenis van az az erő, ami túl segít ezeken a nehézségeken, és hogy mindig van remény.
0: Talán a remény, igen, hogy ha mész és csinálod, akkor történik veled, akkor meg fog történni. Uh-huh. Csak ne állj meg soha, bármennyire félsz. Uh-huh. És nagyon sok félelem van az életünkben. Az enyémben biztos. Rengeteg kétség, rengeteg, úristen, jó, ez jól csinál, nem csináltam
1: hiszem,
0: jól.
1: Én azt hiszem, hogy mindenkinél.
0: De valószínűleg mindenkinél, igen. Ezen a félelmen, hogy ne ragadj ebbe a félelembe, nem próbálj menni, és akkor az majd így tovább segít, mint a visszatérve a beszélgetésünk elejében, hogy megélem ezeket a dolgokat, de hogy utána így megyek, megcsinálom, és hogy talán könnyebb kijutni a gödörből, mindig egyre könnyebb lesz kijutni a gödörből. Talán ezt tanultam meg a Kazinczytól. Illetve az, hogy azt hiszi, vagy azt hitte, hogy amit csinál, az úgy jó, és utána elkezdi csak így érzésből, ösztönből elkezdi, amit igazán érez, és nem engedi, hogy minden hasonl rá kívülről, amit úgy igazán elkezd érezni, és azt mondja, oké, nem ez a könnyű lépés, ez a nehéz lépés, de ez a jó lépés. Megvan a belső iránytűn, tudom, hogy erre kell menni. Hinni kell magamban. Néha ez nagyon nehéz a belső ére hallgatni, szerintem az egyik legnehezebb. Keresem magamban a kis Ricsi az utat folyamatosan, és amikor megmutatja az utat, akkor arra rálépek, és akkor lesz, ami lesz.
1: Itt most az jutott eszembe, mert azt mondtad, hogy minden szerepet akkor kapsz meg, amikor valamit akarnak neked mutatni.
0: Igen.
1: Akkor a szerelem, herje, mit mutat neked, hogyha nem látták még a nézők, nagyon ajánljuk egyébként ezt.
0: Igen.
1: Herje egy nagyon édes figura, de az elején mindent felad, és ő bele akar ugrani a folyóba.
0: Igen. Igazából az van, hogy én egy tavalyi évben egy ilyen idegösszomlás és egy mély depresszió után voltam, amiben bár én nem akartam, meg nem tudnék életemnek véget vetni, mert imádok élni. De hogy megjártam úgymond a
1: hadak útját.
0: Aha. És hát akkor, egy tényleges idegösszomlás, amit így nem tudtam elképzelni
1: és
0: soha.
1: És akkor erre megkaptad ezt
0: És erre megkaptam ezt. És amúgy hihetetlenül brutál. Tehát, hogy a szerelem a szerelem ó, nekem talán az összesen 3 igazán jó próba folyamatról tudnék beszélni amúgy, és az egyik az a szerelem, amivel, ahogy így együtt dolgoztunk ebben a dologban, ezzel a hihetetlen abszurd humorával, meg aztán olyan dolgokon segített át engem, hogy így atya úristen.
1: De jó.
0: De csodálatos. A legik legjobb pszichológus volt nekem a szerelemmó. És jó. Harry.
1: Oké, örülök neki. Ricsikém, a végére tartogattam neked néhány villámkérdést. Remélem, hogy ezek már nem izzasztanak meg téged. Klasszikus vagy modern?
0: Hú.
1: De megizzad.
0: Olyat nem lehet mondani, hogy a kettő keveréke, úgyhogy klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Harag.
1: Egyén vagy közösség?
0: Egyén.
1: Sors vagy választás?
0: Sors.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Alkalmazkodás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jövő.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Méltóság.
1: Jó lány vagy rossz lány?
0: Rossz lány.
1: Okay. Nagyon szépen köszönöm hogy
0: szépen.
1: Itt voltál.
0: Köszönöm a kívást.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Újra éles szócsaták alakultak ki a parlamentben. Az ülés Magyar Péter beszédével kezdődött, aki újra bírálta az előző kormányt és a jelenlévő egykori kormánytagokat. Gulyás Gergely a jogállamiság megsértésével vádolta a miniszterelnököt, Torockai László pedig diktatúra kiépítéséről beszélt. A helyzetet Gergely Zsófiával és Paprika Kingával értelmezzük. Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó egyeztetést folytattak Varga Mihály jegybank elnökkel, közölte Magyar Péter. A Nemzeti Bank pedig arról írt, hogy a magyar gazdaság érdeke a kormány és a jegybank közötti eredményes együttműködés, az MNB pedig konstruktív lesz ebben a munkában, és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Németh Dávidot kérdezzük. Egyetlen alkotmánymódosítással akarja meneszteni a hivatalukra szerinte méltatlanná vált közjogi méltóságokat az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Súlyog Tamással egyeztetett. A köztársasági elnök továbbra sem mond le, szerinte politikai zsákmányszerzés zajlik. A jogi lehetőségeket Bárándi Péterrel és Zamecsnik Péterrel elemezzük. Ahogy minden évben, idén is az ATV nézői dönthették el, hogy kik csatlakozhatnak a Halhatatlanok társulatához. Az idei szavazás lezárult, és a szakmai zsűri már azt is tudja, kik lettek a szerencsés kiválasztottak. Hogy kik az új tagok, azt Szinetár Miklós osztja meg önökkel.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket. Van miről beszélni, a reggel már úgy kezdődött, hogy elég sűrű napunk lesz, és így is lett, aztán a parlamentben ez folytatódott, és egyébként is jönnek-mennek a hírek különböző aranyozott vécékről és hasonlókról, úgyhogy ezeket most itt végig fogjuk beszélni Gergely Zsófival. Szia Zsófi, örülök, hogy itt vagy, a HVG újságírójával és Paprika Kingával, ami ATV-s kollégánkkal immáron. Szóval Magyar Péter elment a Sándor palotához. Ránézésre ennek kevés értelme volt, mert előző nap már lehetett tudni, hogy nem fog lemondani a köztársasági elnök, de mégis megtette. Nyilván valamiféle politikai gesztus azért ebből kikerekedett, de milyen?
4: Ugye itt van egy újabb fejreolvasás, Magyar Péter elmondta, hogy mi mindent sorolt fel, mondott el Súlyog Tamásnak, hogy miért kell szerinte lemondania, illetve ezt a sajtótájékoztatón is elmondta. Szerintem aki nagyon meggyőződéses tisza szavazó, azoknak van egy ilyen lista fejében, de arra ne feledkezzünk meg, hogy azért van a magyar népességnek egy olyan része, nem óriási, de azért meglévő része, aki a saját nyilvánosságában, a saját felületein, azokon a felületeken, amiket eddig látott, nem találkozott így ezekkel az ügyekkel. Nekem nem szakad meg személy szerint a szívem Súlyog Tamásért, szerintem, ha valaki közhatalmat gyakorol, az a minimum, hogy elviseli, hogy emberek előszámlálják a tetteit, vagy azoknak a hiányát, az szerintem teljesen kóser. Itt most ugye megy a nagy dilemma, hogy ez jogilag, az alkotmányosság szellemével, ez egy politikai gesztus. Ez egy olyan hivatal, aminek az integritása már régen nem megbomlott, hanem igazából abban a formában megszűnt. Az értelme abban a formában, ahogyan a rendszerváltáskor ezt létrehozták, megszűnt. Ezt valahogyan, ha nem is helyreállítani, de létre kell hozni, újra kell gondolni a köztársasági elnöki hivatalt, hogy most ezt milyen átmeneti eljárással teszik meg, annak szerintem kevesebb jelentősége van ahhoz képest, hogy hogyan fogják ezt a hivatalt meghosszabbítani, vagy újra gondolni.
3: Zsófi, te hogy látod?
5: Az az igazság, hogy ez a fajta ilyen kommunikációs következő lépés, ez kódolva volt. Tehát azt, hogy adok egy 31-i határidőt, és mondjuk másnap reggel ott állok a kapuba, valószínűleg ez nagyon szimpatikus ugye a tisza szavazóknak, illetve szerintem még azoknál talán még nagyobb választói közegnek, aki ugye azt látja, hogy igenis minden egyes ígéretnek a nyomába vannak, hogy ezeket mind be akarják tartatni. Valamennyire Súlyog Tamást megpróbálják most ugye áldozatként beállítani, ugye főleg a Fidesz most erre hajt. Itt nem
3: a Fidesz beszél a demokráciáról, tehát
5: ez... Igen, ez ön... Hát láttam az arckifejezésedet. osztom, mert azért ez tényleg, tehát hogy mekkorát fordult ez az egész, hogy a jogállamért aggódik mindenki, de pont ezt kezdtem el mondani, hogy valamennyire Súlyog Tamás magának köszönheti ezt az egészet, mert nézzük meg, gyakorlatilag aktív köztársasági elnökünk azóta van, mióta az ő székéről van szó. Tehát, hogy az életben nem ment el semmilyen nemzetközi szervezethez, ugye a Belencei Bizottságra gondolok, semmilyen kérdésben, vagy ennyire, tehát egy tized ennyire nem volt aktív, amikor most így foggal, körömmel, mindennel kapaszkodni kell a székbe, akkor hirtelen most így elkezdett váratlanul harcolni. Azért váratlanul, mert szerintem sokan gondoljuk úgy, hogy a méltósága a szempontjából sokkal jobb lett volna, hogyha már mondjuk, amikor ott tényleg szétalázzák, mert az alakon gondoljuk úgy, hogy a méltósága a szempontjából sokkal jobb lett

0: és elmondja nyilvánosan mindenek, nem kellene megszólalnia, hogy nem úgy volt, vagy nem ezt mondtam, vagy nem így gondoltam, mert amiket Magyar Péter reakcióként mondott, hogy ő felvetette a gyermekvédelmi kérdéseket, meg ezt, meg azt, a poloskázását Orbán Viktornak, és hogy milyen válaszokat kapott, hát az még kínosabb, mint ami eddig volt. Mert hogy még meg is tudja magyarázni, hogy Orbán Viktor nem úgy gondolta. Honnan tetszik tudni azt, hogy hogy gondolta Orbán Viktor, ha nem úgy?
1: Most ugye Magyar Péter elmondását ismerjük erről a beszélgetésre, de az ő elmondásából az derül ki, hogy Súlyog Péter üres válaszokat adott mindenre, vagy bocsánat, Súlyog Tamás üres válaszokat adott minden kérdésre, tehát mindenről azt mondta, hát ez csak egy politikai vélemény, hát az a kampány része volt. Tehát tulajdonképpen folytatta ugyanazt, amit eddig is csinált, és azért erre felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sok mindenért lehet és kell is például Áder Jánost és Novák Katalint kritizálni, de nekik is voltak ügyeik, amelyeket képviseltek a köztársasági elnök, ha elfogadjuk, hogy valami más értelme is kéne legyen, mint csak egy ilyen varázslás, hogy úgy teszünk, mintha lenne egy államfő, tehát hogyha meg akarjuk tölteni tartalommal, minimum kell neki legyen valamiféle értékrendszere, amit képvisel, ilyennyi volt nyilván Göncz Árpádnak, egyébként volt például Sólyom Lászlónak is, de Áder Jánosnak is ott volt például a környezetvédelem, a határon túli magyarok, ugye Novák Katalinnak ugye ilyen-olyan értelme a családügy, felkarolt az otthongondozók ügyét. Mik Súlyognak az ügyei? Mik azok az ügyek, amiket ő értékszinten képvisel, elővet? Tehát ilyen értelemben még sokkal üresebb lett ez a hivatal, mint a már előtte is bábként működő.
0: Mondjátok, nem aggályos, hogy itt megint az történik, mert most nem történhet majd más, mint hogy leváltják valamilyen törvényi felhatalmazással, akár alaptörvényivel nyilván Súlyog Tamást, és kineveznek a kétharmad birtokában valakit. Tehát, hogy ez a legitimálás, ez így is a következő köztársasági elnök számára is óhatatlanul hiányos lesz, töredezett lesz.
2: Mondjuk azért nagyon sok múlik azon, hogy kit sikerül végül választani, de az az igazság, hogy ugye én például jogi egyetemen még a 49-es alkotmányt tanultam. Pedig azért annyira öreg nem vagyok, tehát a rendszerváltás után jártam jogi egyetemre, és azért volt a 49-es alkotmány a tananyag, mert azért az nem megy az a fajta kodifikáció tényleg egyik napról a másikra. Tehát ez egy szükségmegoldás, és tényleg vicces, hogy a Fidesz ugye ezt hozza föl a legfőbb érvként, hogy jogállamiság, alkotmányossági kifogások. Láttam, hogy ugye ma végig megszólaltak politológusoktól kezdve mindenki, de egy kicsit lehet, hogy ezt most pragmatikusabban és gyakorlatiasabban kéne felfogni. Tehát jelen pillanatban nem a köztársasági elnök jelenti a nemzet egységét, hanem abban van egy szilárdan kialakult egység, hogy neki el kéne mennie. És ilyen értelemben, ha marad, és tényleg ne adj Isten, gátol valami olyan jogszabályt, vagy keresztbe fekszik valami olyan lépésnél, amikor mondjuk az EU-s pénzek múlnak rajta, vagy más, akkor sokkal nagyobbat veszít egyébként, úgy globálisan is, vagy hát országosan is többet vesztünk rajta. Meg az az igazság, hogy a Tisza is többet veszít rajta, mint az, hogy ezt megúrja ezzel, hogy ők erre legitimációt kaptak.
1: Ja, az a sajátos helyzet állt elő a Fidesz ténykedése nyomán, ez is egyébként ugye Sólyom Lászlónak köszönhető, aki túl komolyan vette a saját szerepét, hogy a köztársasági elnök jogosítványai igen csekélyek. Most ebből valamennyi gyorsan visszakapott, még a választás előtt, de olyan igazán érdemi nagy akadályt egy kétharmad esetén nem nagyon tud támasztani.
0: És akkor újra megszavazza.
1: Hát akkor leveleznek egy ideig.
2: De ami
1: szerintem ennek a hivatalnak valódi legitimitást kölcsönözhet, az egyrészt az, hogyha újra gondoljuk, hogy hogyan lehet demokratikusan megválasztani egy ilyen államfőt, mint ahogy egyébként számos környező országban közvetlenül van választva. Nyilvánvaló, vagy számomra nyilvánvaló, hogy a Tisza nem szeretne most egy ilyen mérkőzést, mert hogy ennek óriási a tétje, és ha egy ilyenen mondjuk elindul Orbán Viktor, és csak értelmezhető két személyű szavazatot kap, az nekik már akkor is arcvesztés, ha amúgy az ő jelöltjük nyer. De ennél is fontosabb szerintem, hogy legyenek valódi jogkörei a köztársasági elnöknek. Tehát legyen ez egy tartalommal bíró hivatal, ami tényleg kontrollt gyakorol, és a Tisza vállalja azt, hogy ő velük szemben is kontrollt gyakorolhat például egy köztársasági elnök és egy alkotmánybíróság.
0: Nyilván ennek így lenne értelme. Na mit szóltok hozzá? Csizmadia László távozik a CÖF éléről. Ez a jaj, ez mire vonatkozott?
2: Őszintén, tehát mindig a Tiszát vádolják azzal, hogy ez a show és ez a cirkusz és ez az egész. Tehát azért az, ahogy ma ez a, ugye a HVG-n jött ki az értesülés, hogy leválthatják, és az, ahogy elkezdődött ez a meccselés, hogy de hát ő vele soha nem tennének ilyet, mert ők nem, ő magától megy, és különben is tiszteletbeli elnök lesz, és a többi. Tehát, hogy nekem eleve a CÖF nagy kedvencem, nyilván ilyen erős idézőjelben, mert

0: az egyik végtelenül, de tényleg elképesztően bújtatottan, milliárdokkal kitömötten egy olyan szervezetté, tehát valami, igazából nem is tudom megmondani, hogy mi, mert nem civil szervezet. Tehát nincs az a civil szervezet, amelyik el tudja intézni, hogy Gripenek húzzanak el a rendezvénye fölött.
1: Igazából nekik a békemenet volt a feladatok, és ha nem volt békemenet, látszólag nem csináltak semmit.
0: Tehát megint egy ilyen látszat, egy ilyen tipikus, fideszes látszat izéről beszélünk, amire rengeteg közpénzt szórtak el. Nem tudom, hogy például ezeket is vizsgálni fogják-e, mert most nem csak az, hogy a Gripenek azok miért gondolták úgy, hogy jó ötlet a COF fölött röpködni, úgy meg, most már ott vannak az adatok, úgy megnézném, hogy azért fizettek-e valami, nem tudom, bérleti díjat, vagy bármit. Jó, nyilván karikírozom a kérdést, de hogy...
1: Úristen, mennyi ilyen ügy van. Tehát ha belegondolod, most csak így hirtelen neked ez feljött, ez a Gripen dolog.
2: Plakátkampányokat is finanszírozott a COF, amennyire én emlékszem, és azért arról emlékezzünk meg, hogy Csizmadia László miközben a Fidesz igazából kampány szervezetén volt az irányítója, ezeket gongolnak hívják, tehát kormányhoz közeli nem kormányzati szervek, hivatalos nevükön, tehát valójában áll civil szervezetek.
1: Hogy hívják
2: aközben
1: őket?
2: Gongó.
1: Gongónak is lehet.
2: Ugye? Aközben Csizmadia László aktív szerepet vállalt abban, hogy a nemzeti civil alapfinanszírozását igazából egy ilyen első körben kegyetlen purgálással megcsonkítsák, és csak azokra a szervezetekre korlátozzák, akik semmilyen politikai konfrontációt, közéleti konfrontációt nem vállalnak a kormánnyal, és idővel eszközzé tették a kormány kezében. Ennek lett aztán a következő látványos lépése a norvég üldözés, Soros üldözés és a többi, de ennek az első lépésében Csizmadia László jelentős szerepet vállalt. Én nagyon örülnék, ha ez is ki lenne vizsgálva, és alkalmasint lenne egy morális számon kérés is ezért, mert iszonyatos pusztítást végeztek a magyar civil szférában, ami már akkor is, 2010-re is olyan állami és közszolgálati feladatokat vállalt el, szerintem egyébként egy rossz modell alapján, amiket az államnak kellett volna biztosítania, és amik létfontosságúak voltak.
1: Mit szóltok, ha már itt a számonkérésekről van szó, Hankó miniszter legújabban felbukkant 50-100 millióiról, ugye ezek különböző fideszes politikusokhoz mentek, szinte közvetlenül, tehát gyakorlatilag egy kéznyújtásra tőlük, egy szervezettel tőlük a kampányba. És ez a kulturális alapból ment.
0: Az igazság, hogy én az alakuló ülés óta úgy próbálom az ilyen közvetítéseknél úgy különös figyelni, mert ugye most már ráadásul arra is van lehetőség, hogy elkapja az újságíró őt ott a folyosón vagy bármi. Nem teljesen értem, hogy miért nem, tehát hogy miért nem aggódik jobban, amiatt, ami történt. Tehát olyan, ezek már BTK kategóriák, amikről egyébként itt beszélünk. Tehát mikor lesz az, amikor az első ilyen kérdésfeltevés eljut addig, hogy még már egy ügyész vagy egy nyomozó szerv teszi fel, mert gyakorlatilag...
1: Hát ez nyilván nem a parlament folyosója.
0: Nem a parlament folyosója, nem, csak arra mondom, hogy a parlament folyosóját arra mondtam, hogy az a fura, hogy ott láthatóan ilyen teljes nagy mellénnyel, és nem tudom, tehát hogy azzal a, mint hogy nem változott volna semmi, legalábbis látszólag úgy néz ki, aztán lehet, hogy így leplezi a zavarát, mint ahogy a másik résztvevőnél mondtad, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon furcsa azt látni, hogy őt, mint hogyha büntetésből így odaküldték volna, és úgy ott ül, ott a feje fölött gyakorlatilag így röpködnek ezek a pénzek, amiket ugye osztottak boldog-boldogtalannak, nem teljesen látom, hogy mit gondol, hogy ebből ő hogy fog tudni jól kikerülni.
1: Hát a korábbi egészségügyi államtitkáról is csak azt tudtuk meg, hogy ő szexinek látja magát. Azóta semmi több mondani
0: valója nem volt.
1: Igen.
2: Ugye a saját hatáskörben kiosztható miniszteri finanszírozási keret, az korábban is létezett, korábban is volt vele egy csomó baj, hogy ezt milyen alapon osztják szét, mennyire pofára és a többi. Ennek az aránya azért a Fidesz alatt látottat meg sem közelítette, és csak hogy behozok egy párhuzamos példát, mert arról egy kicsit többet tudok, a határon túl elsősorban kultúra és infrastruktúra finanszírozása költött pénzeket, Kis Tamás szociológus nagyon alaposan kikutatta és kimutatta, hogy közvetlen klientúra építésre használták, tehát tényleg annyira nyilvánvaló, annyira visszakövethető, hogy kinek a kezében volt a kilincs, ki melyik miniszterre tudta rányitni az ajtót, azon az alapon látszik, hogyan, hova kerültek a pénzek, melyik templomra, melyik iskolára, óvodára jutott, de ez semmi más nem szolgált, mint a közvetlen hatalomépítést és a függőségeknek a kiépítését, ami most egyébként látható, hogy nem működött, mert összeomlik, mint egy kártyavár.
1: Pont ezzel gondolkoztam, hogy itt repkedtek az 50-100 millió különféle politikai szervezetekhez, meg jelöltekhez, fideszes jelöltekhez. Mekkora az a vereség, ami nem változtatott ez? Tehát, hogy hiába ment egy térségbe oda 100 millió forint két héttel a választás előtt, A világon semmit nem ért, nyert a Tisza.
2: Ezt most, bocsánat, ezt hasraütésen mondom, de én őszintén azt gondolom, hogy nem a vereség mértéke a meghatározó, mert a 2018-ban vagy 22-ben veszítenek, ugyanez a rendszer nem omlott volna így össze.
1: Igen, az lehet. De ugye én most alapvetően arra gondoltam, hogy nem tudtak segíteni a pénzzel. Tehát hiába döntötték be a pénzeket, a világon semmit nem ért.
0: Ütjük, hogy valamit nem lehet megvenni, tehát hogy hiába ezt hallgatjuk, hogy mindent meg lehet venni, de ezt nem, ezt úgy tűnik, hogy nem lehetett. Egyébként nekem a celebeknek juttatott 50-100 milliók, mert láttuk, hogy ezek a nagyságrendek. Tehát ugye, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy
1: ez
0: a mérőszám, hogy igen, hogy 50 vagy 100, hogy gondolom, ki van, ki mennyire sokat hoz, vagy nem tudom. Tehát, hogy mekkora káosz van jelen pillanatban, még egyébként április 12-e óta is, hogy ugye láttuk ezeket, utólag láttuk ezeket a kiosztott pénzeket a különböző celebeknek, és most itt nem fogok neveket mondani, de nagyon vicces, amikor ezzel párhuzamosan Kövér László bemegy megfejteni a vereség okát az egyik ugye kedvencéhez, a Bayer Show-ba, és mondjuk ott elmondja, hogy a baj azok a valóságsok és a kereskedelmi csatornák, tehát hogy amik az ördögtől valók. Tehát nem tudom, hogy az egyszeri Fidesz, de tényleg azt mondta, hogy a valóságsó nézés volt a probléma, és hogy már a szülők is azt nézték, tehát hogy így konkrétan le tudták a purgatóriumot vezetni egyenesen a kereskedelmi tévékből, és gyakorlatilag miközben ugye látjuk, hogy hogy folyadták ki pont ezeknek az embereknek is egyébként a politikai szereplők mellett.
1: Ne legyél igaz, Orbán Viktor is önkritikát gyakorolt, ez az első eset volt a választás óta, azt mondta, hogy nagyobb stadiont kellett volna építeni. Örülök, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó egyeztetést folytattak Varga Mihály jegybankelnökkel, közölte Magyar Péter. A Nemzeti Bank pedig arról írt, hogy a magyar gazdaság érdeke a kormány és a jegybank közötti eredményes együttműködés, az MNB pedig konstruktív lesz ebben a munkában, és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Németh Dávidot kérdezzük.
2: Megérkezett a KNH Bank vezető elemzője, örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok, és azon gondolkozom, hogy most, hogy láttuk azt, hogy az MNB-ben mi épült, és hogyan épült, és hogy milyen az az aranyozott fürdőszoba, WC, és mi egyebek. Ez mennyire tartozik a világ bankrendszeréhez, hogy ilyen látványokat nyújtanak mellékhelységek, tárgyalók, irodák?
3: Hát pénzügyi piaci szempontból azért nem a fő sodor, hogy ezeket nézegetik a befektetők, hogy éppen melyik nemzeti bankban vagy pénzügyi intézményben milyen fürdőszobák vannak. Nyilván látott már a világ azért különböző díszes termeket, úgyhogy azért...
2: Igen, de az emberek Janukovics jut eszébe, meg Ceausescu birodalma, ugye 1990-ben, 89-90-ben rácsodálkozott a világ, hogy miközben éheztek a románok, közben mi épült Bukarest közepén. Azért erre itt nem vagyunk felkészülve, azt hiszem.
3: Hát most egyébként, hogyha megnézzük az reakciókat, akkor ezek már ilyen múltat érintő történetek, tehát valahogy most semmilyen ilyen túlárazás vagy drága projektek már nem nagyon befolyásolják a mostani hangulatot, én úgy látom. Tehát egyelőre az, hogy a múltban mi történt, gyakorlatilag ott húztak egy vonalat, most tényleg így a befektetői szemmel, ha nézem, és mindenki a jövőre fókuszál, hogy egyébként meg milyen lehetőségei vannak az országnak.
2: Azért még visszamegyőre kérdezlek, mert ez ma felmerült Varga Mihály felé is a sajtótájékoztatón, és reagált rá, beleállt, hogy milyen módon zajlanak azok a vizsgálatok, amik a korábbi időszakkal kapcsolatosak. Arról lehet tudni, hogy az mélyebben, hogy az hol tart? Tehát, hogy igazából mit érdemes vizsgálni? A kitalicskázott pénzről van itt szó, a túlárazásokról van szó, vagy a jegybank teljes működéséről?
3: Hát itt többféle projekt fut egymás mellett, de én vagyok jogász, hogy ezeket most így szétboncolgassam. Nyilván ami látszódott, hogy érdekességként, hogy volt egy időszak a jegybanknál, amikor nagyon nagy nyereségeket tudott felhalmozni. Ugye ezt most pénzpolitikai szempontból nézem. Ugye az időszak volt, amikor még jöttek folyamatosan be az Európai Uniós források, és folyamatosan leértékelődött az árfolyam, vagy hát mondhatjuk, hogy részben volt esetleg egy ilyen gazdaságpolitikai cél is, hogy mindig leértékeljék az árfolyamot, és keletkezett egy jelentős nyeresége a jegybanknak. És akkor komoly viták voltak arról, hogy ezzel a nyereséggel mit kezdjen, hiszen akkoriban még az volt a szabály, hogyha hiánya van egy jegybanknak, vesztesége, akkor azt a költségvetésnek pótolnia kell, viszont a többlete akkor nem volt ugye semmilyen szabály. Ott volt egy rész, amit utána ugye alapítványokban meg máshova elkezdtek felhasználni.
2: Elvesztették a közpénzi jellegüket, igen, ez volt az.
3: És volt egy másik rész egyébként, arról keveset beszélnek, de volt egyébként, amit adósságot is csökkentettek, tehát nem az egész nyereség ment el ilyen célokra, hanem effektíve az ország államadósságát is csökkentették, és ugye ott jött a probléma, amikor meg nagy veszteségeket kezdett el felhalmozni a jegybank, és utána ezt meg ki kellett volna pótolni még a költségvetésből, de hát itt megjöttek olyan szabályok, ami az Európai Bizottság, vagy az Európai Központi Bank is beleegyezett, hogy ezt határtalan időre, vagy határozatlan időre el lehet halasztani, és nem kell egyből visszatőkésíteni a jegybankot. És nyilván ezzel párhuzamosan, hogy egyébként drágán működött a jegybank, a felújítása hogyan zajlott az MNB székháznak, ott volt-e túrárazás, vagy nem volt túrárazás, ezeket is vizsgálják, de ez egy teljesen másik történet ahhoz képest, mint hogy eleve a nyereségességével és utána a veszteségessége az, hogy alakult a Magyar Nemzeti Bank.
2: Látványosan és feltűnően nagy az összhang Magyar Péter és Varga Mihály között, ami a tekintetben furcsa, hogy mindenki, aki az előző rendszer embere, Magyar Péter célkeresztjében van, kivéve Varga Mihályt az első perctől kezdve, akiről rögtön leszögezte, hogy maximálisan megbízik benne. Varga Mihály meg ma is elmondta, hogy mindenben támogatja a kormányzat elképzeléseit.
3: Szerintem az azért egy nagyon fontos tanulsága volt, bármelyik országot is nézzük, ahol azért kikezdik a független jegybank elnököt, egy politikai szándékkal, azt azért nem nézik jó szemmel. És az szerintem a Tisza kormánynál nagyon jó körvonalazódott, hogy ők a piacnak azért szeretnének kedvezni. Ugye miért? Mert hogy szerettek volna egy stabilabb, erősebb árfolyamot, és leginkább egy csökkenő hozam környezetet. Most az, hogy ezért jelentik be azt, hogy 2030-ban eurózónás csatlakozási kilátás van már, hogyha nem is vezeti be Magyarország 2030-ban az eurót, de hogy a feltételeket teljesíti, és ezzel már egy olyan horgonyzást hozott be a kamatokba, hogy hirtelen 100-150 bázisponttal, tehát több mint 1,5%-ponttal leestek a hozamszintek. És ezzel később majd meg tud takarítani kamatkiadásokat. Most, hogyha ebbe a mozaikba berakjánk azt, hogy egyébként meg a Nemzeti Banknak az elnökét megpróbálják kifúrni, akkor nem valósulna meg az a célja, hogy ilyen szépen a forint erősödni tud, illetve a hozamok azok lefelé tudnak elmozdulni, és egyébként meg a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt egy évben, mióta Varga Mihály vezeti, ugye kiépített egy reputációt a piacon, ami egy konzervatív politikát jelentett, tehát még inkább rossz szájíze lett volna ennek az egész történetnek, hogyha egy piac számára hiteles embert kezd ki az új kormány azért, mert az még nem az ő regnálása alatt került kinevezésre.
2: Varga Mihály hitelesebb a piacoknak, mint Matolcsy György volt? Nem kacsintok közben.
3: Hát most abszolút úgy tűnik, hogy hitelesebb, tehát legalábbis az utolsó pár évét, ha nézzük, hogy milyen volt Matolcsy György.
2: Csapkodó? Györgynek.
3: Hát akkor igen, egy kiszámíthatatlanabb történet volt. Most a Varga Mihálynál sokkal inkább elhiszik azt, hogy egy stabil árfolyammal és egy alacsony inflációs környezettel kalkulálnak, és ezért mindent meg is tesznek, hogy ez megvalósul.
2: Ha már euróvezeti csatlakozás, ugye az valóban egy nagyon erős kapaszkodó, hogy merre megy az ország, és milyen célokat tűzött ki gazdaságpolitikailag maga előtt. Ennek a megközelítéséhez is segít az euró 16,4 milliárdnyi az uniótól érkező pénz? Vagy ez két különböző történet, jól kell felhasználni, és akkor majd úgy segít?
3: Nyilván itt a cél az lenne, hogy minden ilyen európai uniós forrást, azt jól használjon fel az ország. Ugye itt sokszor az volt a baj, hogy mennyiségi célok voltak, és most is azért van, én úgy érzem, egy picit eltolódás ebbe az irányba, mert most arról szól már a közbeszéd, hogy minden európai uniós forráshoz hozzájusson az ország. Arról kevésbé, hogy ez hogyan kerül majd felhasználásra, és már önmagában az, hogy az újjáépítési alapnál nagyon rövid a határidő, ez már valahogy be is hozza magától a rendszerbe, hogy gyorsan kell megcsinálni a projekteket, akár olyan már megszületett projekteket akarnak elszámolni, ugye, amik már kész vannak, és amiatt még el lehet számolni, tehát nem új, és mondjuk egy hatékonyságot célzó projekt, ami hosszú távon segít az országnak.
2: Amilyen állapotban van az államháztartás, jót tenne neki?
3: Nyilván ez egy másik dolog, hogy utána hogyan hat ez az államháztartás helyzetére, de megint ez egy érdekes kérdés, hogyha már egy 2025-ben esetleg lezáródó projektet el tud számolni a kormány, az újjáépítési alapból, akkor az majd a 2025-ös 4,7-es hiány számot lejjebb viszi, mondjuk 4,5-re vagy 4,3-ra, attól függ, hogy mekkora projekteket lehet elszámolni. Ez azért nem teljesen befolyásolja már a 26-os meg a 27-es, de valóban, ahogy Kármán András mondta, és hogy utolsó negyedévre várja azt, hogy a több európai uniós forrás megérkezik az országba, annak azért van egy olyan pénzforgalmi szemléletű hatása is, hogy akkor hirtelen sokkal kevesebb kötvényt kell kibocsájtani a magyar államnak, hiszen bejön az európai uniós forrás, és abból lehet kifizetni vagy finanszírozni az éppen folyó kiadásokat, és ebből a szempontból pedig, ha a kínálat csökken a kötvények oldalán, akkor az tovább nyomhatja lefelé például a hozam környezetet. Tehát lehet egy ilyen pozitív hatása is, de természetesen valamennyit a 2026-os hiányból is lefaraghat, hogyha olyan projektek, amik korábban teljesen állami finanszírozás lett volna, most mondjuk félben már az Európai Uniós források finanszírozzák félig, akkor azt a részt akkor le lehet vonni az idei költségvetési.
2: A hozam környezetről mondjuk már egy mondatot, mert szerintem nem mindenki pontosan érti, hogy ez nem az a hozam, ami nekünk jó, ez az a hozam, ami a befektetőinknek jó, tehát mi fizetünk sokat.
3: Nyilvánvaló, tehát itt a magyar állampapíroknak a hozamairól van szó, csak ez nem hivatalosan nem kamatoknak hívjuk, hanem hozamnak, és ezek azok a hozamok, amit ki kell fizetni a külföldi befektetőknek, de egyébként magyar állampolgár is vehet olyan papírokat, amik külföldi intézményi befektetők is vesznek, csak azok most sokkal alacsonyabb hozam mellett kerülnek kibocsájtásra, ugye ilyen 5,5-5,6 körül, miközben egy lakossági állampapír még most is 6,5%-on van, fix kamatozású. Tehát nem feltétlenül éri meg a magyar embereknek, állampolgároknak most ilyen intézményi papírokat vásárolni, de ez az a hozamkörnyezet, amit ha lefelé tol a magyar állam, akkor a kamat kiadása az csökkenni tud, és akkor ezáltal több pénz marad, amit el tudnak költeni.
2: Olcsóbb jelenleg, lesz az állam.
3: Hát ez a finanszírozás. Az állam ettől nem olcsóbb, az állam az egy másik dolog, hogy olcsó vagy nem, de a finanszírozás az állam adósságnak az, ami csökken, ami most 4% fölött van GDP arányosan még mindig.
2: Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Egyetlen alkotmány módosítással akarja meneszteni a hivatalukra szerinte méltatlanná vált közjogi méltóságokat az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Súlyog Tamással egyeztetett. A köztársasági elnök továbbra sem mond le, szerinte politikai zsákmányszerzés zajlik. A jogi lehetőségeket Bárándi Péterrel és Zamecsnik Péterrel elemezzük.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Köszönöm, hogy itt vannak. Van olyan generálszósz, amivel le lehet önteni az alaptörvényt, és mindenre jó lesz? Mindenkinek az elmozdítására, különböző helyzetekre, szituációkra?
3: Hát ugye kétharmaddal győzött a jelenlegi politikai erő, tehát ezzel az egyébként borzalmas szöveggel, ami az alaptörvény olyan változtatásokat tesz, amilyet akar, ez az egyik megközelítés. És erre megvan valóban megvan a politikai felhatalmazottsága, hiszen azért, aki emlékszik arra a április 12-i utcára, az ilyen forradalom, vagy annak a határán mozgó jelenség volt. A másik elem, amit figyelembe kell venni, az az alkotmányosság, mint keret. Az alkotmányosságból nyilván nem léphet ki. Tehát valahol ebben a szűk mesdjében kell megtalálni azt a megszövegezett akaratot, ami lehetővé teszi a kinevezetteknek a távozását, a távozásnak a kikövetelését.
2: Lehet alkotmányos az a módosítás, ami azt idézni elő az alkotmányon belül, alaptörvénynek hívjuk most ugye, hogy akit egyébként az alaptörvény szerint megválasztottak, és csak az alaptörvény szerint elmozdítható, arra most hozunk egy olyan változtatást, hogy az alaptörvény szerint mégis elmozdítható legyen, bár nem találtunk olyan indokot a korábbiban, ami alapján megtehetnénk. Szóval, hogy addig megyünk, ameddig nem tudunk egy olyan mondatot megalkotni, amivel ki lehet rúgni a megfelelő embert?
4: Hát azt nem gondolnám, van egy fogalom, amivel lehet operálni, azt úgy hívják, hogy bizalomvesztés. Ami nem visszamenőleges, hanem most jelenleg fennálló helyzet, ahol azt mondja az új kiegészítés, ha alkotmánymódosítás, hogy kérem szépen ezek a közjogi méltóságok, ha elvesztik azt a bizalmat, amit a politika rájuk ruházott, akkor ilyen és ilyen többséggel, kétharmaddal, négyötöddel, bánom is én mivel, visszahívhatók az országgyűlés által, ha ezt a, mit tudom, parlamenti képviselők egyötöde mondjuk kéri. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az alkotmánybíróságnak az ezt jóváhagyó, ezt a processzust jóváhagyó jogát eltörlik, és azt mondják, hogy ez nem az alkotmánybíróság dolga, hanem a parlamenté. És ha ezt indoklásba valóban azt teszik hozzá, hogy mi volt itt április 12-én, akkor meg lehet indokolni, hogy az emberek jelentős többségénél elvesztették a bizalmat ezek a közjogi méltóságok.
2: A jogászkodó, bár szerintem javarészt nem jogász közvélemény, azt szokta ilyenkor felhozni, hogy na de ha ezt egyszer meg lehet tenni, innentől kezdve bármikor meg lehet tenni, mert például, hogy bizalomvesztés áll fenn, ezt egy kétharmad birtokában bármely hatalom, bármely héten, sőt napon kijelentheti.
3: Azt vegyük azért alapul, hogy volt egyszer egy kétharmad 2010-ben, az is egy rendszerváltás volt, milyen szerencsétlenek vagyunk, volt 89-90-ben, aztán 10-ben, aztán most, úgyhogy
2: az fülke forradalom volt igazából.
3: Hát, a rendszer biztos, hogy megváltozott. Na most akkor ezzel a kétharmaddal visszaéltek, és olyan embereket, a visszaélés egy része arról szólt, hogy olyan embereket neveztek ki közjogi méltóságok pozíciójába, akiknek egy része képességei miatt, más része személyisége miatt nem volt alkalmas arra, hogy az alkotmányos funkcióját betöltse. De ez nem is volt cél a megelőző hatalomnál. Cél az volt, hogy minden ilyen pozícióba valami olyan az adott politikai hatalomhoz hű ember kerüljön, akinek eszébe sem jut, hogy alkotmányos funkciót töltsön be, hanem inkább az jut eszébe, hogy a társadalom érdekének szolgálata helyett a hatalom érdekét szolgálja. Tehát ez a startpozíció most. egy visszaélésszerűen kinevezett közjogi, méltósági garnitúra. Ezt a kétharmaddal le lehet váltani, és azt gondolom, hogy kötelező is, mert hogy ez a kizárólagos hatalomgyakorlás stabilizálását szolgálta.
2: Kötelező?
3: Azzal szemben pedig, igen, hát van ez a sokat emlegetett cécik második bekezdés, nem csak jogosultak fellépni, jogosult mindenki fellépni, hanem köteles is, törvényes eszközökkel. Na most a kétharmad az a törvényes eszközöket az új hatalomnak a kezébe adja. Tehát, ha ezt magyarra fordítom, akkor nem csak jogosult, hanem köteles is ezt véghez vinni. Ezt követően az alkotmányozás során viszont, én még hozzáteszem, ez már nem a cécik második bekezdés teszi hozzá, hogy kötelező egy olyan konstrukciót létrehozni, ahol soha többet ilyen mértékű hatalom gyakorlásra feljogosított politikai hatalom nem képzelhető el.
2: Hát az választási rendszer módosítás.
3: Választási rendszer, végre egy alkotmányt kell hozni, és akkor lehet kialakítani egy olyan védelmi burkot a demokrácia körül, ami biztonságot adhat a társadalomnak.
4: Ez most, bocsánat, igen. Csak ugye, hogy alkotmányozni kell, egyetértek, de nem a Brüsszel-Budapest vonaton. Tehát nem ahogy Szájer József
3: intézte. Hát az nem alkotmányozás hát, volt, az egy szövegszerkesztés volt.
4: Szövegszerkesztés, most így is lehet mondani. Tehát önmagában, amikor jogász kollégák gondolkoztak, hogy milyen módon lehet eltávolítani a köztársaság elnököt, akkor volt olyan nézet, aki azt mondta, hogy önmagában már az alaptörvény megszületése is jogállami elvekkel ellentétes módon történt. Nem volt társadalmi vita, nem volt egyezt, semmi nem volt. Megírták, jó napot kívánok, és másnap elfogadták. Van olyan nézet is, aki azt mondja, hogy nem kell hozzá alaptörvényt, alkotmányt módosítani, hiszen a jelenlegi alaptörvényben is ugye a köztársasági elnöknek elvileg őrködnie kell az ország demokratikus működése felett. Ebben nem fér bele a poloskázás, nem fér bele az ellenségképzés, nem fér bele a gender törvény, és még sok minden, amit felsorolt Magyar Péter miniszterelnök úr, tehát így is lehet. Aztán, ha jól hallottam délelőtt a sajtótájékoztatóját, akkor olyan jellegű alkotmánymódosítást szeretnének, aki minden egyes.
2: Igen.
4: Közjogi méltóságra kihat.
3: Ugye érdekes az, hogy kizárta a miniszterelnök azt, hogy megfosztási eljárás igen. Során történjen a köztársasági elnök eltávolítása.
2: Lenne alap?
3: Hogyne. Hát három ok van, ami ezt a méltatlanságot megalapozza. Ezek közül az egyik az, amire Zamesnik Péter barátom utalt, amikor az alaptörvény szabályait szándékosan megszegi. Hát ez az, amikor nem örködöm, pedig az örködés lenne az alkotmányos kötelezettségem, nem emelem fel sem a szavam, se a kezem. Akkor, amikor embercsoportokat kitaszítanak tulajdonképpen a társadalom testéből, akik a kezelésére egészen más szabályokat rendelnek, mint a más csoportokhoz tartozó emberek számára. Hát ezek a történelemből is ismert borzalmak. Ezt egy örködő nem viselheti el, ha tényleg örködő mindenféle reakció nélkül. Tehát ő megvalósította ezt a szabálysértést. Így el lehetne indítani ezt a megfosztási eljárást. De ezt kizárta a miniszterelnök, hogy erre felé.
4: Igen, mert azt mondta, hogy az a megmaradt tekintély még további csorbát ne szenvedjen, már amit a köztársasági elnök intézménye megmaradt idézőjelbe, Súlyog Tamás működése után. Tehát ezt tovább rombolni ezzel a megfosztási eljárással nem akarta.
2: Arról mit gondolnak, ami szintén itt felmerült, nyilván nem rövid távon, és ezt is elmondta Magyar Péter, hogy nem közvetlenül most, amikor hirtelen majd megoldást kell találni a köztársasági elnök személyére, de hogy a nép választhatná meg a köztársasági elnököt, ez újra és újra előkerül. Ennek vannak ellenzői is egyébként, nem kis számban a jogtudósok között. és ugye Hak Péter is elmondta, hogy ő például érdekes gondolatnak tartja, de nem támogatná, mert hogy visszaélésekre, politikai visszaélésekre adna alkalmat. De hát azért az egy demokratikus mozdulat lenne, amikor azt mondanánk, hogy tessék, itt vannak a jelöltek, kedves nép, döntsd.
4: És kik lennének a jelöltek? Ez egy jó kérdés. Én most szerintem nem aktuális ez a kérdés. Ez akkor lenne aktuális, hogyha egy új alkotmányt alkotna az országgyűlés. És akkor el lehet azon gondolkodni, hogy melyiknek milyen jellege, vagy milyen hatalma van, milyen féket tud képezni a rendszerbe. Szóval ezt egy kicsit át kell gondolni. Most per pillanat nem tartom célszerűnek.
3: Ez egy nagyon régi vita. Ez a 89-90-ben is felvetődött, és akkor igazán az látszott erősebb álláspontnak, hogy közvetlen legyen a választás, de akkor Posgai Imre veszélyét akarták elhárítani, aki akkor meglehetősen népszerű volt, és ezért lett ez a rendszer, ami most van. Mind a kettő mellett ki lehet állni, mind a kettő demokratikus működést tesz lehetővé. Még az sem igaz, hogy ha a köztársasági elnököt közvetlenül választják, akkor az automatikusan egy nagyobb hatáskört biztosít az ő számára. A mostani választási rendszerben is lehet nagyobb hatáskört biztosítani, vagy ha közvetlenül választják. Akkor sem kötelező ez, de mindez hozzá lehet és hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi hatás és feladatköre a köztársasági elnöknek, amennyiben él vele, nem elhanyagolható. Hát ha csak erre az egy mondatra utalunk vissza, ahelyett, hogy a többit fölhívnám, a többi hatáskör körülírást, hogy őrködik az állam gépezett demokratikus működése fölött, és megtestesíti a társadalom egységét. Hát ez azt gondolom, hogy lefedi az állami teljes működés fölötti kontrollt. Hát elég, ha ezzel él.
4: És nem, ugye ő azzal magyarázta, ha én jól értelmeztem az ő szavait, hogy ő politikai megnyilvánulásra nem hivatott, csak közjogira. Micsoda ostobaság ez? Hát hogy ne lenne ez az őrködésben? Politikai állásfoglalás is van. Hogy nem rekeztek ki embereket, és így tovább, most hadd ne soroljam pől.
2: Ha jól értem, akkor önök között abban semmiféle vita nincs, hogy kell egy új alaptörvény, amit alkotmánynak hívunk ismét.
3: Nem, és nem alaptörvény kell, amit alkotmánynak hívunk, hanem egy alkotmány kell.
2: Tehát egy új.
3: Amit igen. Nem alaptörvénynek igen. Hívunk, igen.
2: Igen. Tehát az a lényege, igen. Hogy egy újat kell alkotni.
3: Igen.
2: Ki alkotja azt meg? Tehát van-e ehhez egy olyan tudós testület, vagy kell egy olyan tudós testület, amit összehívnak, és amelyik egy közös munkában ezt megálmodja, vagy ugye marad a vonat, mint a múltkor, amit idéztek az előbb is.
3: Ne, a vonatot azt...
4: És kellenek szakemberek, és kellenek tudós emberek, és kellenek igazgatási szakemberek, és egy alkotmányozás az nem egy hónapos munka, ezt tudomásul kell venni. Most csak egyetlen egy más jogterületről, hadd idézek a büntetők területére, a Csemeki Kódex. 12 évig gondolkodtak rajta a jogtudósok, hogy mi legyen benne, hogy legyen, hogy szavazzák meg, hogy szabályozzon kérdéseket. Én nem azt mondom, hogy itt 12 évig kell gondolkodni, de hogy ez nem egy egynapos művelet, az egészen biztos, és kell a társadalmi egyeztetés. Nyilvánvaló először a szakembereknek meg kell alkotni valamilyen tervezetet, és utána nyilvános vitára kell bocsátani.
3: Szóval nem a szövegnek a létrehozatala nagyon bonyolult, hiszen hogy mit kell tartalmazni, azt bármelyik képzettebb jogász tudja, és nagyon sok félig vagy egészen kész alkotmányszöveg nyugszik különböző jogászoknak a fiókjában. A bonyolult az az egyeztetés, a társadalmi egyeztetés lesz, hogy kiemeljem ebből a szövegből azokat a markáns részeket, például, hogy közvetlen legyen az elnök választás, vagy nem közvetlen, amit meg tud vitatni a nép. És e megvitatásra mindenféle közösségek alkalmasak. Én ezért pártolnám azt, hogy például ezek a Tisza-szigetek, ezek fent maradjanak. Ezek alkalmas együttlétek, de hát akármilyen közösségek elé lehet ezt vinni. és szakember magyarázata mellett döntéseket hozzanak, hiszen nem lehet más mondani, csak az, hogy az alkotmány egy szerződés a nép és a hatalom között. Ezt Bárándi így is Péter, kell létrehozni.
2: Zamesnyi Péter, köszönöm szépen.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Ahogy minden évben, idén is az ATV nézői dönthették el, hogy kik csatlakozhatnak a Halhatatlanok társulatához. Az idei szavazás lezárult, és a szakmai zsűri már azt is tudja, kik lettek a szerencsés kiválasztottak. Hogy kik az új tagok, azt Szinetár Miklós osztja meg önökkel.
2: Így lesz idén is, majd szeptemberben a Nagymező utcában a díjátadás, de előbb még megnevezzük, akik a díjazottak. A Kossuth Díjas Rendező Halhatatlanok Társulatának kuratóriumi elnöke Szinetár Miklós. Örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok.
6: Jó estét.
2: Hát ez egy erős mezőny volt.
6: Ez egy nagyon erős mezőny, és nagyon jó díjazotta. Kérem szépen, Magyarország egy tehetséges ország. Szóval irodalomba, színházba, zenébe annyi a tehetség, hála Istennek, hogy tényleg nehéz volt válogatni, és akik nem jutottak be, azok között is nagyon sok tehetség van. Igazi jó tehetség, és nagyon szép és színes életpályák, amik megérdemeltek volna szintén díjazást, de ez egy nagyon jó lista, elmondom, hogy kik.
2: Több tízezren szavaztak önöknek köszönet érte, és hát akkor igen, most jönnek a fanfárok és mi egyéb, és Szinetár Miklós színész kategória.
6: Kérem szépen, színész kategóriába Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő kategóriába Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes kategóriában Pászti Júlia és Rozsos István, táncművész kategóriában Kovács Tibor és Nagy Irisz.
2: Gratulálok, remek lista. Köles Ferenc például 25 éve a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Gyakorlatilag ott kezdte a pályát, és kitartóan ott van. A pécsiek nagy kedvence.
6: Igen, de volt pesti szereplése is. A Tália Színházba ment a Béres Attila rendezésébe a Koldus Opera, ezelőtt 8-10 évvel, és egy betegség miatt ő beugrott. Óriási sikere volt, remek volt. Onnan tudom, hogy a lányom is játszott vele, ezért megnéztem, és hát el voltam ragadtatva. Na most annyit még elmondanék ehhez a listához, hogy hát mindennek a világon, minden elmúlik, és mindennek meg kell újulnia. Szóval amikor ezt az örökös tagságot a Szegvári és az Érdi kitalálták, akkor még nem volt ennyi zenés színházi előadás. Na most azóta sokkal több van, és sokkal több az úgynevezett zenés színházi színész, aki nem prózai színész, nem is operaénekes. Hát az idén is már azért kettőt jelöltünk, hát végül is szavazhattak a Szulák Andreára és a nagyszerű Kalocsai Zsuzsára, aki hát szintén egy életmű van mögötte. Hát itt biztos, hogy valamit majd változtatni kell az arányokon.
2: Hát egyrészt már csak azért is, mert az ő szakmájuk egy szinte külön szakma lett.
6: Igen, színész, egy másik világ.
2: Miközben színész, énekes, táncos, tehát sokkal bonyolultabb valahol, mint így. A hagyományos prózai színház, és ma már a prózai színház sem olyan, mint volt régen.
6: Hát semmi nem olyan. A dolgok elmúlnak és újjászületnek, semmi nem olyan, mint volt.
2: Hogyha például Hegyi Barbarát nézzük, előbb említettem Köles Ferencnél, hogy 25 év óta a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Barbara például 30 éve van a Vígben.
6: Igen.
2: Ez a hűség. Ez például ez egészen hűség. Fantasztikus. És meg is kérdezem, remélem boldog győztes Hegyi Barbarát, aki azt hiszem, legalábbis Szurok András kollégám azt mondta, hogy elérte, hogy itt van velünk.
7: Igen, itt vagyok, és nagyon szépen köszönöm, és igazán nagyon meg vagyok hatva, és csodálatos, üdvözlöm Szinetár tanár urat, köszönöm szépen, hogy ilyen szépen gondozza ezt az egészet, és nagyon gratulálok mindenkinek, a jelölteknek is, és köszönjük szépen ezt a rengeteg szavazatot, amit leadtak ránk.
2: Tanár úr nem hallotta, hogy azt mondtad, hogy köszönöd neki is, és köszönöd, hogy hát ilyen szépen
6: gratulálsz. Egyik kedvencem.
2: De most már hall téged.
7: Hogy egy ilyen fantasztikus, egyrészt a tanár úr, hogy ilyen fantasztikusan van, és hogy ilyen fantasztikusan kézben tartja ezt az egészet. Nagyon jó látni, nagy példaképe az egész országnak. Úgyhogy köszönjük szépen.
2: És hát én azt hiszem, hogy az, ahogy te ott jelen vagy a végben, az is példaértékű, tehát kisebb és nagyobb szerepekben, főszerepekben és nagyon fontos karakterszerepekben egyaránt egészen fantasztikus vagy, és nagyon megragadható, megismerhető. Hát ugye van egy orgánumod, az agy magát. Azt szerintem főiskolás korod óta kapod.
7: Igen, talán ez hozzájárul a megismerhetőségemhez, hogy ilyen jellegzetes hangom van. Eleget kínlódtam ezzel, nem volt ez mindig ilyen egyértelmű, de túl vagyunk rajta, és most már csak az öröm van, hogy szeretik és elfogadják, és ezzel tudok együtt élni és dolgozni.
2: És most már te vagy a Szilvás Gombócos nagymama is.
7: Hát ide öregettem. Igen, köszönöm, hogy emlékeztet, Rágon. Igen, ez történt, bekerültem.
2: Szerintem ez gyönyörű, Barbie, ez szerintem gyönyörű. Tehát hogy gyakorlatilag annak a darabnak az egész életét végigkíséred.
7: És egyébként egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen régóta műsoron tartott előadásba tulajdonképpen Távori Nóra után, ilyen régóta műsoron tartott előadásba

0: És hát szeretettel köszöntünk és gratulálunk.
1: Nagyon tanár úr,
2: gratulálok, nagyon örülök neked is, igazán kitűnő.
1: Köszönöm szépen, és én is gratulálok mindenkinek, jelölteknek, győzteseknek, és köszönjük szépen a közönség szavazatát.
0: Szeptember 19-én szombaton délelőtt 11-re ne csinálj programot, mert már van programod. Írd be a naptáradba.
1: Igyekezni fogok. Köszönöm szépen.
0: A színésznő kategória egyik győztese, Hegyi Barbara, gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és örültünk, hogy meg tudtunk lepni. Hogyha az elmúlt 30 évére visszatekintünk ennek a díjnak, valóban itt vannak új jelenségek, például az, hogy megjelent a Zenés Színház olyan erővel, mint ahogyan itt van. De megjelent sok-sok gond és baj is a színház életben. Erről te meg szoktál emlékezni, amikor a díjátadóra fellépsz a színpadra megnyitni az alkalmat, hogy annak ellenére, hogy mennyi gond van, azért az fantasztikus, hogy mindig van elég jelölt, mindig van elég teljesítmény, mindig van elég tehetség.
2: Szóval a világ változik, és a színházi élet is forrong. Hát mindenféle színházi együttesek erről beszélnek, arról beszélnek. Nehéz lett ez a pálya. Nem most.
0: Volt ez valaha könnyű?
2: Könnyebb volt, annyiban, hogy fontosabb volt. Nem volt még internet, nem volt még politika, nem voltak celebek. Nem volt, ami elvonja a figyelmet a színházról, hogy ennek ellenére a színház remekül él, és a többsége tele van, és a nézők látogatják. Ez egy óriási dolog.
0: Te most elújságoltad nekem, ahogy bejöttél a stúdióba, hogy rendezel éppen, és fiatalokat rendezel.
2: Igen, hát az
0: operának. Ez a legjobb, nem?
2: Hát igen, nagyon élvezem. Nagyon az operának van egy ilyen Marton Éváról elnevezett, általa vezetett stúdiója, és annak rendezek most egy Mozart vizsgát szombaton. Pénteken lesz az Eiffel Bánfi Színházában a bemutatója. Nagyon örülök neki.
0: És írsz könyvet. Ugye most már ez a sorozatodnak nem is tudom, hanyadik darabja lesz. Talán a negyedik.
2: Ja, hát ez az önéletre szerűségen váratlan sikert alatott. Hát 37 000 példány fölött Rotten. Van már a három. Ami nagyon nagy dolog, ami gondolom azért ilyen, mert a könyv jó részt, bár önéletrajz a címe nem rólam szól, hanem korszakokról. Azt igyekeztem ábrázolni. Na most, hát a kiadó megkeresett, hogy még mindig van érdeklődés, hát kértek, hogy a könyvlapon dedikáljak, 13-án végben nagy az érdek, még mindig érdeklik az embereket a könyvem, 13-án dedikálok a Vörös Marti téren, és hát elhatároztam, hogy akkor írok egy utószót. Az a címe ennek a kötetnek, hogy utolsó. Tudnék, rengeteg minden kimaradt az előzőből. Kimaradtak nagyon érdekes, hát a terjedelmi okokból. Kimaradtak nagyon érdekes külföldi útjaim, például Kínába, Észak-Koreába, Indiába. Amik valamit egy kort ábrázol. Kimaradt egy csomó dolog, amit színházról, operáról írtam, és hát ez benne valami új. Én a Facebookon nagyon ritkán jelenek meg, és akkor csak ismerőseimnek szólok valamint, vagy színi előadásokról. A politikához soha semmikor nem szóltam hozzá. Egyszerűen azért, mert borzasztóan irritálnak a vízhangok. Igen. Szóval az a szörnyű hang, ami a Facebookon van. Na most viszont így a végén fogom magam, és ebbe a kötetbe írok a napi világpolitikáról, meg a hazairól, mert ez egy olyan közönségnek szól, amelyik könyvet vásárol, könyvet olvas. Azoknak, ha nem tetszik, ne? Van akinek tetszik, van akinek, az nem baj, nem kezd gorombat.
0: Van neked egy rajongó táborod, ők nyilván várják ezt a kötetet, és hát én is kíváncsian várom. Most meg akkor dedikálsz.
2: Hát én is, hát nézd, azt mondja, hogy gyerekkoromban tanultam a közmondást, hogy ember tervez, Isten végez. Hát nem tudom, hogy be tudom-e fejezni. Ha be tudom fejezni, hát akkor a 95. születésnapom körül télen megjelenik.
0: Adja Isten, hogy így legyen. Most viszont még van egy dolgunk, én elsorolom még egyszer, hát ha valaki lemaradt a nyertesek névsorát, a Halhatatlanok társulatának ebben az évben 2026-ban. A győztes listája a következőképpen néz ki. Színészek Köles Ferenc és Máté Gábor,

0: színésznő Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes Pászti Júlia és Rozsos István, és táncművész kategóriában a nyertesek Kovács Tibor és Nagy Íris. Köszönjük az önök szavazatait, gratulálunk a nyerteseknek. Tanár úr, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: És hát veled is találkozunk a díjátadón szeptember 19-én, szombaton délelőtt a Nagymező utcában, a Halhatatlanok sétányán 11 órakor. Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: És hát következik az Aktuál, jön Bodac Balázs. Szervusz Balázs.
2: Szervusz Egon, köszöntöm a nézőket. Annyira szeretem hallgatni mindig, amikor itt van Szinetár Miklós, és akár te, akár György beszélget vele, hogy utána ilyen időpocsékolásnak érzem, hogy az értékes adásidőt holmi közéletre, meg aktuál politikára kell elfecsérelni, de hát megírják nekünk a szereplők a történetet, amiről szó kell, hogy legyen. Muszáj tartanunk magunkat. Ehhez lesz szó arról, hogy reggel a Sándor palotában, illetve a Sándor palota előtt kezdett Magyar Péter. Az, hogy ő mit mondott, illetve mik az erre született reakciók, arról is majd szó lesz természetesen, ahogyan arról, hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatban továbbra is az a, és úgy tűnik, hogy most a Fidesznek ez lesz a kommunikációs iránya, hogy van valamilyen fajta titkos megállapodás, amelyben a szuverenitásról lemondott Magyar Péter, illetve hogy az EU-nak, a Brüsszelnek a vitatható érdekei, azok fognak érvényesülni. Lannert Judit oktatási miniszter gyereknapon bejelentette azt, hogy a gyermekeket, a diákokat is bevonják, mégpedig a minisztériumon belül működő tanács keretében abba, hogy hogyan újítsák meg, hogy hogyan működtessék az oktatási rendszert. És beszélgetünk természetesen a BL döntőről is, ami valóban nagy esemény volt. Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem szabad kisítőnek lenni, 80 ezeres stadiont kellett volna építeni. Ezek lesznek tehát a témáink. Gáspár András, a privátbankár.hu és az M4 lapigazgatója, Stumpf András, a Válasz Online újságírója, valamint Béndek Ábris, a Szélsőközép kiadó vezetője lesznek a vendégeim.
0: 80 ezeres stadion? Hát talán Felcsúton, nem? Ott még van hely.
2: Van.
0: Balázs, köszönjük szépen, szóval aktuál pillanatokon belül. Holnap reggel várom önöket a Startban, mint egész héten, és holnap este Szőlősi Györgyi lesz itt már a műsorvezető az Egyenes Beszélben. Szép estét, jó éjszakát!

0: vagyok. Belekap a szél.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
3: Önök szerint felvete alkotmányos aggályokat az államfő tervezett elmozdítása, igen vagy nem? Erre lehet szavazni, és természetesen tudom jól, hát láttam is, több száz kommentjük van ezzel a témával kapcsolatban a Facebookon, azok közül is majd fogunk válogatni, és persze szó lesz erről itt a műsorban is, de másról is mutatom még, hogy milyen témáink lesznek, és hogy kikkel beszélgetek.
4: Alaptörvény módosítással távolíthatják el Súlyog Tamást, jelentette be a kormányfő. A Fidesz szerint ez diktatórikus lépés. Csak a korrupció miatt nem jöttek az EU-s pénzek, állítja Magyar Péter. A volt miniszterelnök szerint titkos feltételek is lehetnek. A miniszter a diákokat is bevonná az oktatásügyi témák megvitatásába. Lannert Judit ifjúsági részvételi csoportot hozna létre az oktatási tárcán belül. A volt kormányfő szerint csak az volt a baj a BL döntővel, hogy nem elég nagy a stadion. Mai vendégeink Bénde Kábris, a szélső közép kiadó vezetője, Gáspár András, a privát bankár és az M4 lap igazgatója, Stumpf András, a Válasz Online újságírója.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
3: Önök szerint felvete alkotmányos aggályokat az államfő tervezett elmozdítása. 15%-a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 85%-a pedig azt, hogy nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Jó. Nézzük, hogy az Abszolút Filmszínház mai epizódjában mi történt már egészen reggel.
5: A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé. A Magyar Köztársaság nem is Orbán Viktoré. Nem egy párti, és nem egy politikai rendszeré.
6: Ezzel kezdte Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóját, nem sokkal azután, hogy az igazságügyi miniszter kíséretében a Sándor palotában egyeztetett Súlyog Tamással. A köztársasági elnök számára ugyanis vasárnap éjfélkor járt le annak határideje, hogy önként távozzon hivatalából. Magyar Péter szerint az elnök már a kinevezésekor méltatlanná vált a hivatalára. A miniszterelnök kijelentette, a szükséges módon módosítják az alaptörvényt.
5: Körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. Nyilván ez egy sürgős helyzet, hiszen láthatóan a volt kormánypárt, a szétesés szélén álló Fidesz felhasználva a köztársasági elnököt igyekszik egy alkotmányos válságot, egy alkotmányos krízist kirobbantani.
6: Sülyök Tamás kora délután reagált a történtekre. Facebook oldalán azt írta, miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszterasszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.
7: Mutatunk két idézetet, mert hogy a Fidesz egyébként a fékek és ellensúlyok rendszerével, annak a megtörésével vádolja az új kormányt, illetve a kormányfőt, valamint a jogállamisági kritériumokra hívja fel a figyelmet. Az egyiket már mutattuk korábban, 2019-es idézet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hangzott el Kövér Lászlótól, akkori házelnöktől, aki úgy fogalmazott, hogy a fékek és egyensúlyok rendszerén nem tudom önök mit tanulnak, de az egy hülyeség, az felejtsék el, annak semmi köze se jogállamhoz, se demokráciához. Az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratnyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt, és úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedugják a botot. Ezt gondolta, gondolja, tehát Kövér László a fékek és ellensúlyok rendszeréről. 2023-ban Tusnádfürdőn beszélt arról a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor. Ez egy hosszabb gondolatmenet volt, és ráadásul akkoriban a Bloombergnek is adott egy interjút, amiben ezt kifejtette, de mi most csak ezt az egy apró mondatot vettük ki belőle, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere az az EU blablája, mert hogy Magyarországon nem elnök, hanem parlamentáris rendszer működik. Szóval lehet arról beszélni, és szerintem fontos is arról beszélni, hogy az alkotmányosság, akár az alkotmánynak a szellemisége, talán ez valami hasonló, amit Sólyom László annak idején láthatatlan alkotmánynak nevezett, meg a fékek és ellensúlyok rendszere az mit jelent, de azt látjuk, hogy amikor a Fidesznek az aggodalma megnyilvánul ebben a tekintetben, az ők a saját politikájukat, kormányzásukat, parlamenti működésüket ezzel szemben határozták meg. Tehát nyilván politikai alapon lehet ezzel kapcsolatban megjegyzésük, de erkölcsi alapon ott az véleményes. Mi viszont, akik egyébként fontosnak tartottuk mindig is a fékek és ellensúlyok rendszerét, szerintem releváns módon beszélhetünk arról, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan minősíthető az, amit a kormány tesz.
8: Teljesen jó, hogy elmondtad gyakorlatilag, amit nekünk kellett volna elmondani, meg az idézeteket is hoztad. Gyakorlatilag ez a lényeg, tehát a Fidesztől semmilyen típusú kritika. Tehát náluk az üléspont határozza meg az álláspontot, ez teljesen látszik, hirtelen hatalmas demokratikus jogvédők lesznek, az Amnesty hozzájuk képest sehol nincsen, amikor arról van szó, hogy miről is van szó? Hogy Súlyog Tamás, ő is akkor baromira védi a jogállamot, meg amikor a saját állásáról van szó. Amikor más emberekről volt szó, akkor egyáltalán nem védte. Amikor poloskázás volt, akkor nem szólalt meg. Egy csomó helyzetben nem szólalt, amikor kellett volna. És amikor megszólalt, mikor szólalt meg köztársasági elnökként, amikor a Tóta V írt róla valamit egy bizonyos szatyorról, meg mi egymásról. Tehát, hogy mondjam, annyira méltatlan,
7: most pedig a Velencei Bizottsághoz fordult.
8: Most érdekes módon azok a nemzetközi szervezetek, az a nemzetközi jog, amely eddig mindig egy ilyen baromság volt, hogy milyen, a szuverenitásunkban mit ugatnak bele, úgyis csak az erő számít. Hát jobba kell lenni Trumppal, meg minden. Velencei Bizottság, micsoda nevetséges dolgok ezek. Ugye eddig ezt hallottuk 16 éven keresztül, meg azt, hogy a fékek és ellensúlyok rendszer, ez ellensúlyok. Szóval, hogy az baromság, de most hirtelen ez megváltozott teljesen. Abban is igazad van, hogy aki nagyon, aki fontosnak tartja a jogállamot tényleg, és fontosnak is tartotta eddig is, az megszólalhat nyugodtan, és elmondhatja, hogy ez bizony nem szokványos. Itt én azért nem, miközben nem szokványos valóban, a célja teljesen más, mint ami a Fidesznek volt 2010-ben, ezért én nem raknék egyenlőségjelet a közé, amikor mondjuk ők távolították el kúria elnököt, legfelsőbb bíróság elnököt, meg hogyha most el kell
7: távolítani. Bocs, ugye ott az volt a technikai, hogy a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriára, és hát ez már egy másik bolt, akkor másik pultos
8: más,
7: kell bele.
8: Így van, tehát hogy más, szerintem más a célja, vagy azt majd később fogjuk meglátni pontosan mi a célja, de kért felhatalmazást Magyar Péter arra, hogy Súlyog Tamást leváltsa. Ilyen nem történt 2010 előtt. Nem kért felhatalmazást Orbán Viktor arra, hogy egy ilyen féldiktatúrává alakítsa az országot, sőt, a 2010-es utolsó választási programja a Fidesznek, ha most már csak a történészeket érdekli valószínűleg, de hogyha megnézitek, akkor abban az volt, hogy elrontották a demokráciát a Gyurcsányék, és helyre kell állítani a demokráciát. Ez volt a 2010-es ígéret. Itt konkrétan az volt az ígéret, hogy ha kapok kétharmadot, mondta Magyar Péter, akkor leszedem a Súlyog Tamást és a többi bábot. Hát ennél demokratikusabb helyzet nem nagyon van, mert ha nem kapott volna kétharmadot, csak feles többséget, akkor a magyar nép azt akarta, hogy nem, ebben nem nyúlsz bele, viszont kormányozz el.
7: Gulyás Gergely például, viszont egyike azoknak, a Fidesz frakció vezetője, azzal érve, hogy a korábbi kormányváltásoknál sem történt meg az, hogy csak azért, mert megvolt a fölhatalmazás, sőt, egyébként ezt zárójel én teszem hozzá, korszak, illetve rendszerváltás volt, tehát ugye a Fidesz így definiálta fülkében, szavazó fülkében végrehajtott forradalom, és mostantól kezdve nemzeti együttműködés rendszere lesz, ez volt 2010-ben, tehát akkor is helyén hagyták az akkori államfőt. Az más kérdés, hogy éppen a Fidesz cserélt kétszer.
9: Igen, de érdemes megnézni az időrendiségbe, azért szerintem nem biztos, hogy most nyilván annak van szezonja, hogy eltávolítunk, leváltunk közjogi méltóságokat. De hogyha megnézzük azt is, hogy ők hogyan kerültek pozícióba, és egyáltalán kik kerültek ezekbe a pozíciókba, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy valójában mikor és hol sérült a jogállamiség, a jogállamiság. Hát hogy lehet egy Varga Zsé András a kúriának az elnöke? Hogy lehet egy Polt Péter az Alkotmánybíróságnak az elnöke?
8: A törvényeket azért, hogy egyáltalán oda kerül.
9: De maguk a személyüket is mondom, tehát az, hogy vissza kellett adni a köztársasági elnökök között. Volt, akinek vissza kellett adni a pártkönyvet azért, hogy köztársasági elnök lehessen. Nagyon rövid rendszerváltás óta eltelt történelmünk óta, ketten is voltak, akik méltatlanná váltak a szerepükre, és idő előtt távozniuk kellett ebből az első számú közjogi méltósági pozícióból. És akkor hol sérült valójában a jogállamiság? Tehát akkor, amikor ezek az emberek oda kerültek, vagy akkor, amikor megpróbáljuk valahogy helyreállítani a jogállamba vetett hitet azzal, hogy valóban olyan szereplőket teszünk oda, akik arra a posztra egyszerűen méltók. És mondom, ez nem csak a mostani köztársasági elnökre igaz, bebizonyosodott ez már korábbi köztársasági elnökökről is, hogy nem igaz. És azért mondom, tehát szerintem, hogyha az igazságügyben csinálnánk egy ilyen szimpátia szavazást, vagy hogyha lenne ennek bármi értelme, akkor nem hiszem, hogy Varga Zsé András szakmai szempontból óriási népszerűségnek övenne, és a szakmai szempontból.
7: Ugye nem dolgozott bíróként 5 percig sem.
9: Hát illet a szóval sem. Igen, és most ehhez képest ő is az egyik közjogi méltóságunk. Tehát vannak itt olyan dolgok, amiket valóban helyre lehet állítani. Az, hogy egyébként ez alkotmányossági szempontból ejthet sebet a magyar jogállamon, ebbe abszolút van ilyen veszély. Nyilván, hogy a köztársasági elnöki pozíciónak is majd a jövőbeli státuszát ezt befolyásolni fogja, hogy akkor most mit gondoljuk a köztársasági elnökről, hogyha egyébként csak le lehet őt pöckölni, akkor, hogyha nem tetszik. Szerintem ez az egész akkor fog eldőlni, hogy a történelem hogyan ítélődik majd meg, amikor megtudjuk, hogy ki a következő köztársasági elnök, hogy milyen jelöltet állít majd a Tisza azután, hogy eltávolított a Súlyog Tamást, mert nyilván tud úgy választani, hogy tudom én, Radnai Márkot, hogyha jelöli köztársasági elnöknek, akkor azt hiszem, hogy ez nehéz lesz megvédeni majd azt, hogy most állt helyre, akkor Magyarországon a jogállamiság, a demokrácia, és akkor ez így. De hogyha esetleg talán...
7: Az lesz a nap kérdése akkor a nézőinkhez, ön szerint.
9: Valószínűleg a választ is sejtem, de hogyha ha mondjuk találnak egy olyan jelöltet, akire mondjuk meglepetten vakarja a fejét adott esetben a megmaradt fideszes közönség is, és azt mondják, hogy jó, hát egyébként ő akár lehetne valóban köztársasági elnök is, akkor egész más lesz az optikája annak, hogy milyen garnitúrát cseréltek le, milyen módszerre.
7: Alkotmányjogi vagy politikai vita?
10: Mindkettő, én azt gondolnám, én nem kicsinyelném le azokat az aggályokat, hogy itt igazság szerint valami mély változás történik az országnak az alkotmányos szerkezetében, és erről nyilvánvalóan nem csak politikai állásfoglalást kell és érdemes tenni, hanem egy mélyebb beszélgetést is érdemes kivitelezni azt illetően, hogy mit jelent az, hogy alkotmányosság. Mi valójában a köztársasági elnöknek a funkciója egy alkotmányos demokráciában, mert azt gyakran halljuk ezeket az azzal kapcsolatos közhelyeket, hogy a köztársasági elnök feladata a nemzeti egységnek a megtestesítése, meg a köztársasági elnök feladata, ezt talán Magyar Péter mondja, a demokrácia feletti őrködés, de
8: ezt az alaptörvény is mondja.
10: Persze, igen, de nem igazán vagyunk beleavatva abba így össztársadalmi szinten, hogy ezek a kifejezések mit is jelentenek. Én szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen olcsó tematizációs kísérlet zajlik, ebben teljesen egyetértek veletek, amikor a Fidesz ugye felhozza a maga hirtelen megtalált alkotmányos és jogállami aggályait. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy a Fidesz, hogy mondjam, visszaindul a maga klasszikus liberális kezdeteihez, és a Fidesznek az újra brandingelése az azt fogja jelenteni, hogy visszaugranak 30 évet.
8: Igen, csak az azt is jelenti, hogy ha megint valami változás történik, akkor 2 perc alatt megint hátat fordítanak neki. Ez a baj ezzel. Tehát, hogy egyszer lehet elveszíteni a hitelességet, és akkor örökre.
10: Persze, nyilvánvalóan nem mondtam komolyan, de szerintem, hogy mondjam, érdemes ezzel kapcsolatban elgondolkodni, hogy valójában ma mi történik Magyarország lelkében. Ezt nem lehet annyiban elintézni, hogy jaj, a Fidesz csinál egy olcsó tematizációs kísérletet, és akkor Gulyás Gergely mondja azokat a dolgokat, amiket adott politikai szituációban onnan a parlamenti egyharmadból, vagy egynegyedből, nem tudom, teljesen logikus, hogy mondjon. Ebben a pillanatban, amiben most élünk, Gulyás Gergely felvesz egy a Fidesz számára valóban hasznos narratívát, ami alapvetően arról szól, hogy a mi képviseleti demokrácia szerint szeretnénk berendezni az életünket, a procedúra szerint szeretnénk beilleszteni az életünket. Ugye ebben a képviseleti rendszerben egyetlen választásnak az eredménye sem jogosít fel ugye senkit arra, hogy meglévő mandátumokat, meglévő törvényes időkereteket felülírjon, pont azért, mert a demokráciának a képviseleti faktora az ugye bizonyos értelemben felülírja és mérsékli a népakaratot. Tehát igen, az, hogy mi egy...
11: Ugye, bocsánat, ez az intézményes és szabályalapú működés, amelyet egyébként például Európai Uniós vonatkozásban is teljes hülyeségnek nevezett a Fidesz, és azt mondja, hogy politikai kormányzás kell,
8: nem csak hogy hülyeségnek nevezett, hanem felrúgták. Tehát, hogy nem egy olyan helyzetből indulunk, amilyen korábban volt. Tehát nem egy olyan, ami korábban volt, egy demokratikus felhatalmazás, hanem egy elfoglalt állam. Innen indulunk.
10: Persze.
8: Tehát, hogy ugye, hogyha nem ez lenne, akkor teljesen jogos lenne ez minden ilyen felvetés, hogy kiabálni kell, hogy már pedig nem szabad ezeket lecsökkenni, csak hogy mivel tényleg teleültette a bábjaival, és tényleg az állam működését meg tudják akadályozni. Tehát, hogyha most Súlyog Tamás marad a helyén, és az alkotmánybírók így maradnak a helyükön, ahogy vannak, akkor Súlyog Tamás bármilyen jogszabályt tervezetet ugye, vagy elfogadott törvény, de alá kell írnia neki, nem írja alá, elküld az alkotmánybíróságra, alkotmánybíróság elkaszálja, nem tudod működtetni az országot, hiszen ott vannak az Orbán bábok. Ez korábban nem volt így, korábban, amíg a rendszert nem tudta bekebelezni valami. A kérdés itt az lesz, hogy ezzel a kétharmaddal a Tisza hogy él? Hogy megváltoztatja a választási rendszert úgy, hogy többé ne lehessen az szabályszerű, hogy mindig kétharmaddal kell megnyerni a magyar választásokat valakinek, és mindent visz. Hanem koalíciós kényszer legyen értelme megint a kétharmad tört számának, ami nem egy tört szám, hanem egy olyan történet, hogy együtt kell működni, konszenzus kényszert ír elő. Most nincs ilyen. De hogyha megcsinálnak egy új választási törvényt, lehet ilyen, és akkor nem fordul elő megint ez, ami...
11: Bocs, persze. Április gondolatmenetében még volt, persze. Úgy éreztem.
10: Én egyáltalán nem a Fidesz mellett akarok állást foglalni, vagy pátyolgatni ezeket a kinevezett bábokat. Én személyesen, ugye az ország többségével együtt azon a véleményen vagyok, hogy ezeknek az embereknek minél előbb távozniuk kell, és hogyha ez nem megy önszántukból, akkor a Tisza parlamenti kétharmadának az eszközével. Én csak azt mondom, hogy érdemes egy lépést hátrébb tenni, és a politikai állásfoglaláson túl ránézni arra, hogy mit történik ennek az országnak a lelkében, ami a közös hazánk. Van egy álláspont, egy narratíva, amit a Fidesz arra érdemtelenül kihasznál, ugye felfesti a jogállamiságot most hirtelen, mint egy etoszt, hirtelen ebben találja meg a maga érzelmi otthonát, pontosan tudjuk, hogy ez mennyire karakteridegen tőlük, de ez mégiscsak egy narratíva, amin keresztül próbálják megszólítani a társadalom egy részének a jogos vagy jogtalan aggodalmait. És szerintem én meg viszont pont azzal kapcsolatban szeretnék túl a te realista megfigyeléseden elmondani egy érvet, hogy ezek a, hogy mondjam, a procedurális képviseleti demokrácia mindennapos működésével kapcsolatos, bölcsnek is nevezhető meglátások, ezek most nem érvényesek. Miért nem érvényesek? Azért nem érvényesek, mert mindannyian tudjuk, ezt a társadalmi hangulat objektívan tükrözi. Nem kell ahhoz tiszásnak lenni, hogy ebbe beleéljük magunkat, hogy ezt meglátjuk. Létezik egy olyan össztársadalmi hangulat, ami azt mondja, hogy ma egy különleges pillanat van. Egy különleges pillanat, egy alkotmányozó pillanat, amikor a társadalom újra összegyűlik, és megpróbálja újra eldönteni, hogy a következő 30, 40, 50, ha szerencsések vagyunk, 100-200 éve, az milyen procedurális képviseleti keretek között működjön. Tehát ami ma történik, az nem a képviseleti demokrácia mindennapjaiban vagyunk, amikor egy választás olyan, mint a többi választás. Ma, és Magyar Péter ezt pontosan, ezt kommunikálja, és ebben igaza van, ma egy különleges pillanat van, amikor összegyűlünk, alkotmányozunk, és ilyenkor az államnak nem csak a lehetősége, az új kormánynak nem csak a lehetősége, hanem a kötelessége, hogy jóval közvetlenebbül értelmezze a népakaratot, mint ahogy azt a demokrácia standard működése során tesszük.
11: Békés Mártonnak még korábban, aki egyébként a Schmidt Mária vezette intézetben is dolgozott, terrorházának kutatási igazgatója, és egyébként is nagyon összetett elméleti munkát végzett. És lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni, nem. Tehát ott a tudás is szerintem felkészültség, intelligencia bele van tolva abba a munkába, amit a Békés Márton kiadott a kezéből, és lehet vitatni, tessék, hajrá. De ő fogalmazott úgy egy interjújában, hogy nem is csak, hogy már túl vagyunk azon is, hogy Orbán rendszerről beszéljünk, már Orbán korszakról van szó,
7: de minimum Orbán rendszerről van szó. Na most abban a pillanatban, ahogy Orbán Viktor leköszön a pozíciójából, akkor nyilván az ő nevével fémjelzett rendszernek vége van, és innentől kezdve politikailag kijelenthető, hogy tényleg megtörtént egy rendszerváltás, hiszen az Orbán rendszer véget ért, de közjogi értelemben nem tudok arról, hogy rendszerváltás történt volna. Ezért merül föl bennem a kérdés, hogy alkotmányjogi vagy politikai szinten kezeljük a dolgot. Mind a kettő mellett egyébként nagyon-nagyon bőven, nagyon vastagon lehet érvelni.
9: Hát az egész Orbán rendszernek a lebontása az csak ilyen síkon tud megtörténni. Ez igaz a közjogi részére, igaz ezekre a kinevezett emberekre, akik valóban bábok és tényleg leuralják ezt az egész rendszert. A minden apró fronton ott vannak azok a bástyák, amik nélkül egyszer nem lehet előrébb jutni. De hát igaz a gazdaság életre is. Hát nem véletlen, hogy ezekkel kezdő a tulajdonképpen a Tisza kormánynak az érdemi munkája. Egyrészt ennek persze a választási ígéreteknek a beváltása, ez sem egy elhanyagolható dolog, azért ennek mindig örülhetünk választópolgárként, hogyha valaki ténylegesen megcsinálja azt, amit a kampány adott esetben
7: ígér. Sőt, már annak is örülünk, hogyha vannak ígéretek, amik a kampányból számon kérhetők. Ettől is elszoktunk.
9: És nem valamilyen idealisztikus elméleti külső veszélyre vonatkoznak. De emellett ott vannak ezek abszolút racionális lépések is. Pontosan, ahogy az András mondta, hogy meg lehessen csinálni azt, amit egyáltalán akarunk, át lehessen ezt alakítani, mind közjogi, mind politikai értelemben, és mind pedig gazdasági értelemben, mert most egy kicsit, hát na, talán néhány órára tud elterelődni a szó mondjuk az MNB-ről, meg az egyéb más ügyekről, amikről korábban sok szó volt, de azért ezek ugyanúgy gátjai tudnának lenni ennek az átalakulásnak, és ezerrel mind a két fronton szerintem teljesen érthető módon folyik a pozícióknak a visszavétele, úgyhogy ez egy speciális helyzete ennek az egésznek, ez nem egy klasszikus demokrácia, nem egy klasszikus jogállam, amiben mi most valaki el akarja foglalni ezeket a területeket, hanem egyszerűen lehetővé akarja tenni azt, hogy maga a jogállam egyáltalán létrejöjjön, újra is működhessen.
7: Ugye ez egy, bocsánat, szabad ne feled, mindjárt mondhatod, az is egy felmerülő kritika az ellenzék rész, most már ellenzék részéről, hogy saját politikai céljai érdekében változtatná meg az alaptörvényt Magyar Péter. Na most amióta ez az új alaptörvény létezik, ahány éves, annyi módosítása volt neki. Tehát ezt csak tegyük hozzá, ami például lehetővé tette a rendeleti kormányzást is, úgyhogy van egy kétharmados többség. Ez a Fidesz szájából az az érv, hogy a saját politikai mozgástér szűkítését érintő lépéseket vagy rendelkezéseket kiiktatnák, hát ennél nagyobb mesterei nincsenek ennek a műveletnek.
8: Jó, tényleg a Fideszről, tehát hogy mint referencia pontról szerintem ezt felejtsük el, tehát hogy nevetséges, amit most művelnek, röhelyes, önmaguknak mondanak ellent, szánalmas igazából, tehát erkölcsileg vagy minden szempontból szánalmas. De nem velük érdemes foglalkozni, hanem a valósággal, meg az országgal, és azt szerintem fontos azért tényleg hozzátenni, hogy miközben ezeket meg kell csinálni, ezeket a dolgokat, és azt is le kell szögezni, hogy nem egy egyszerű kormányváltás van itt, hanem rendszerváltás van, és erre adtak felhatalmazást a magyar emberek, ez teljesen így van, de azért azt is le kell szögezni, hogy viszont nem volt forradalom. Tehát az megint egy másik kategória. Abból megint más következne. Abból következhetnének olyanok, hogy a törvényeket sem tartja be, az eddigi törvényeket sem tartja be senki, nem fizet ki végkielégítéseket, csak úgy bemondásra, mert neki nem tetszik. Az, hogy itt a procedurális jogot itt, meg a jogalkotásnak a procedúráját itt betartják. Tehát azzal, hogy alkotmányt módosítanak, az a bizony a parlament, a kétharmados többség a parlamentben a megfelelő szokásjog, vagy a jognak megfelelően változtat a törvényeken, vagy változtat az alkotmányon. Ez egy teljesen bevett normális történet. Tehát igazából nem is tudom, hogy tehát ez belefér a rendszerváltás kereteibe abszolút. Az nem, hogy azt mondja valaki bemondásra, hogy hát én nem tartok be törvényt, mert szerintem te nem vagy rá érdemes, hiába járna neked. Szóval ez viszont már nem tartozik bele. És azt mondom, hogy erre figyeljünk, szerintem állampolgárként, és itt a Fideszt felejtsük el, hogy ők mire hívják fel a figyelmet, tényleg nem számít. De állampolgárként arra szerintem érdemes figyelni, hogy ezen ne csúszson el a történet. Nem mint, hogyha az olyan óriási tragédia lenne, de azért figyelnünk érdemes szerintem a tisztaságára ennek a rendszerváltásnak, hogy jogszerűen menjen végbe, de nagyon kőkeményen annak a felhatalmazásnak az irányába, amit kapott a Tisza, amire kapta ezt a felhatalmazást.
7: Ábris?
10: Érdekes kérdés az, hogy hogyan értelmezzük azt, ami április 12-én történt, mi volt ez, rendszerváltás, vagy forradalom, vagy nem tudom. Azt szerintem érdemes, hogy mondjam, összevetésben beszélni a dolgokról. Azt mindannyian tudjuk, hogy április 12 olyan értelemben nem nevezhető rendszerváltásnak, mint ahogy 1989-90 nevezhető volt, mert végső soron nem egy diktatúra adott teret egy liberális demokráciának, hanem valami ugye köztes rendszer, aminek a tudományos leírására különböző terminológiák, különböző fogalmak léteznek.
8: Bocsáss, de rendszerváltás, hiszen nem is egy demokrácia volt. Tehát, hogy...
10: Ezt pontosan tudjuk, de mégis azt mondom, hogy az a politikai és ideológiai tér, amiből most kiveregettük magunkat április 12-én, és amiből most reményeink szerint átjutunk egy nyugatias típusú liberális demokráciába, ez azért nem nevezhető diktatúrának olyan elánnal, mint amennyire a kádárizmus nevezhető.
11: Ez a parlamentáris volt. Rendszer, ez pontosan, a köztársaság, a szabad piac megmond.
10: Ez pontosan tudjuk, hogy a rendszerváltás az azért részben legalábbis a Tiszának a nagyon ütőképes politikai szlogenje, de nekem van egy alternatív terminológiám, ami ugyanúgy képes megindokolni azt, hogy a Magyar Péterék alkotmányjogi szempontból mit fognak csinálni, és hogyan írják fölül, hogy mondjam, a mostani mandátumokat, hogyan cserélik le a mostani bábukat. Ezt ugye a Bruce Ackerman, amerikai alkotmányteoretikus szavát kölcsönzöm erre, ez egy alkotmányozó pillanat. Ez azt jelenti, hogy valóban ez a procedurális, szerves demokrácia, amiben valóban nem konvencionális megoldás az, hogy máról holnapra alkotmánymódosítással lecseréljük a köztársasági elnököt. Mondhatod, hogy minden a jog szerint történik, minden a jog betűje szerint történik, de azt azért érezzük, hogy nem minden a képviseleti demokrácia íratlan normái szerint történik. Tehát van itt valamiféle a konvenciók, a jog szelleme talaján egy változást, amit érzékelünk, és ezért beszélünk róla, te is, meg én is.
8: Azért van, mert erre kapott felhatalmazást.
11: Röviden.
8: Tehát az a helyzet, hogy most erre kapott tényleg felhatalmazást, nem másra.
10: Pont erre kapott felhatalmazást, de ugye egy képviseleti demokráciában a nép akarat nem írja fölül a képviseletnek az írott és íratlan normáit. Ezért mondhatjuk azt, hogy most egy alkotmányozó pillanat van, egy különleges pillanat, amikor az államnak felelőssége, hogy a nép akaratot, ugye, ami teljesen világosan megnyilvánult április 12-én, közvetlenül érvényesítse és adott esetben felülírja a képviseleti demokráciának az íratlan, etikai normáit. És erre Magyar Péter felhatalmazást kapott
11: szerintem. Alkotmányjogi, alkotmánytörténeti, meg úgy általában is azt hiszem történeti viták még lesznek majd.
8: Igen.
11: Erről félhetően, meg hát a fene tudja, így marad-e az alkotmányos rendszer, közvetlen, közvetett elnök választás és a többi. Itt azért még nagyon sok kérdést nyitott. Ön szerint felvette alkotmányos aggályokat az államfő tervezet leváltása? Nézzük, hogy önök hogy állnak a válaszokkal így az első résznek a végén, aztán majd a következő részben a kommentekkel kezdünk, mert azok is érdekesek. Na nézzük a szavazás állását. 14% mondja azt, hogy igen, ez aggályos, 86% szerint pedig nem. Néhány perc, és folytatjuk majd még innen egy rövid kis kör erejéig, meg persze beszélünk arról is, hogy vajon mik lehetnek azok a titkos vállalások, amelyeket Magyar Péter tett az uniós pénzekért cserébe. Tartsanak velünk!

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint felvette alkotmányos aggályokat az államfő leváltási szándéka. 13% mondja azt, hogy igen, 87% szerint viszont nem. Erre jutottak önök a szünetbe. Kíváncsi vagyok, hogy a műsor végéig még mi lesz, azért olyan túl nagy elmozdulásra nem számítok. Nézzük, hogy az ez a kérdéshez fűzött kommentjei közül melyek azok, amelyeket én teljesen önkényesen kiválogattam. Attiláni azt írja, hogy kiszolgálta az Orbán kormányt, nem tudni, miben gátolja mostani kormányt esetleg Orbán tanácsára. Ezt írja tehát Csúlyog Tamásról. Aztán Éva úgy fogalmaz, hogy a köztársasági elnök számos alkalommal gyakorolhatta volna pártpolitikai függetlenségét, ezt nem tette meg. Elvira szerint nincs is alkotmányunk. Volt több ilyen jellegű komment is, hogy mi volna alkotmányos probléma, ha nincs alkotmány, mert alaptörvény van. De jelezném, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, például alkotmánybíróság van, meg a parlamentnek is van alkotmányügyi bizottsága. Mindenféleképpen, amit ma alaptörvénynek nevezünk, az az elsődleges jogforrása a jogi hierarchiának a csúcsánál. Ebben az értelemben szinte szinonímaként használhatjuk az alkotmánnyal, és most a történeti alkotmány felé nem menjünk el, mert nem akarom bonyolítani a kérdést, de van alkotmányunk, úgy hívják, hogy alaptörvény. Leegyszerűsítve legyen elég ennyi. Gábor azt írta, hogy felvett alkotmányos aggályokat, de senkit sem érdekel. Nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra szavaztunk. Hát erről volt szó az első részben, hogy hogy állunk a kormányváltás, rendszerváltás problematikával. Éva azt írta nekünk, hogy a jogállam léte tiszteletet Súlyog Tamásnak. Erről is volt szó, hogy a jogállamiság, meg a fékek és ellensúlyok rendszere április 12-éig hogyan nézett ki. Márta azt írta, hogy nem jelent alkotmányos problémát, mert módosított alkotmányos szabály alapján mentik fel. Igen, tehát átírják a szöveget, és akkor onnantól kezdve az lesz a szabály. Egyébként Törő Gábor politológus is azt írta, hogy az alkotmány szellemiségével, vagy az alkotmányosság szellemiségével szemben állna ez. Talán a Sólyom László féle láthatatlan alkotmányról is akár beszélhetnénk itt, de hát most valószínűleg egy kicsikét másról lesz szó. Nem is biztos, hogy ez a megközelítés a helyes, majd eltöntik a történészek. Na menjünk tovább azzal, hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatban milyen kifogások merülhetnek fel, mik lehetnek vajon azok a titkos alkuk, amelyeket vállalt Magyar Péter ezek megszerzéséért cserébe.
2: Sziasztok, óriási öröm és boldogság, hogy ezen a történelmi napon ilyen történelmi jelentőségű eredményt sikerült elérnünk. 6000 milliárd forint uniós forrás szabadított föl az Európai Bizottság, 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra.
3: Így jelentette be a rég várt döntést Magyar Péter. A miniszterelnök azt is elárulta, terveik szerint mire fordítják az összeget.
2: Óriási fejlesztések várhatók a közlekedésben, az egészségügyben, szociális területen, környezetvédelemben, vízügyi beruházásokat fogunk ebből végrehajtani, és természetesen beindítjuk a magyar gazdaságot.
3: Orbán Viktor Facebook posztban szólította fel a miniszterelnököt az Ursula von der Leyennel kötött paktum részleteinek nyilvánosságra hozatalára. Hangsúlyozta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is válaszokat vár.
4: Mit ígért az otthon teremtési támogatásokkal kapcsolatban? Mit ígért a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal kapcsolatban? Érdeklődéssel várjuk a részleteket.
1: Próbáltam már innen üzenni politikusoknak, nem volna dolgom, de csináljanak már fekvő formátumot, tehát fordítsák el egy kicsit a telefonot, sokkal jobban néz ki tévében, mint így. A feliratok is jobban láthatók. Anyám otthon könnyebben el tudja olvasni, meg talán az ő szüleik is, úgyhogy erre szerintem érdemes. És akkor csinálnak egyet állva, és akkor az meg mehet a telefonra. Tehát, na jó, van zárója bezárva. Szóval az, hogy itt ilyen titkos paktumok vannak, ezt azért halljuk az elmúlt napokban. Nyilván mi kerül elő? A migráció kerül elő, a gender kérdések, meg Ukrajna támogatása. Szerintem nagyon egyszerű a kérdés, ugyanis ott ül az Európai Bizottságban, amelyikkel tárgyalt Magyar Péter is, meg más miniszterek is. Ott ül az Európai Bizottságban az ember, akit Orbán Viktor delegált oda, Ursula von der Leyen közvetlen munkatársául, Várhelyi Olivérnek hívják, ő az Európai Bizottság magyar tagja. Egész biztos, hogy tud arról, hogyha van valami titkos paktum.
5: Igen, és egyébként pedig, akinek tényleg nem akarok nagyon hazabeszélni, de Magyari Péter kollégám a Válasz Online-on évekkel ez, évek óta írja, és egész pontosan azt a 27 szuper mérföldkövet, amit lehetett 2022-ben már tudni, hogy elvárnak, amelyeket aztán próbált 23-ban és 24-ben részben legalább teljesíteni a magyar az Orbán kormány, amikor még nem tettek le arról, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, aztán rájöttek, hogy fenébe, hát nem lophatnánk.
1: Kaput is előleget egyébként a kormány.
5: Igen, igen, és ezt azt mondták, hogy hagyjuk a fenébe az egészet, nem kell inkább ez, de ne, hogy már itten ránézzenek arra, meg akkor tényleg az integritás hatóságnak valódi jogkörei legyenek. Nem lesz az úgy jó, jobb ez így, nagyobb a biztonság, tudunk halászni nyugodtan. Tehát nem kellett nekik ez a pénz, bedobták a törő között, meg, vagy a lovak közé a gyeplőt, és akkor elengedték. De hogy ezeket kell teljesíteni. Ezek tök nyilvánosak 2022 óta, hogy mit vár el az Európai Bizottság a pénzekért cserébe. Csak ezt eddig a magyar kormány, úgy értem az Orbán kormány, amíg az volt, nem akarta teljesíteni. Ez a kormány pedig erre kapott felhatalmazást, hogy ezeket teljesítse, és hozza haza a pénzeket. Ez zajlik. Persze abban van erőteljes túlzás, mikor, amit itt láttunk, hogy Magyar Péter bejelenti, hogy fú, mekkora fejlesztések, ez már úgy tűnik, mintha hazahoztuk volna az EU pénzeket. Szó nincs erről. Lett egy politikai megállapodás arról, hogy igen, mindkét fél nagyon szeretné, hogy ezek meg tudnának történni, és ki fogják tárgyalni mind a 27-et lépésről lépésre, tégláról téglára, és aztán majd szépen hazahozzák, ha sikerül.
1: De ez augusztus 31 után indulhat a tánc.
6: Igen, de teljesen jogos egyébként a Fidesz részéről, hogy követeli ennek a transzparenciáját, hiszen azért az elmúlt években minket egyszerű választópolgárokat is, meg újságírókat is mindig elkényeztetett a részletekkel, hogyha igen, a Budapest-Belgrád vasútra gondolunk, teljesen transzparensen működött a dolog, a Paks 2 atomerőmű beruházással kapcsolatban.
1: Gázszerződés,
6: gázszerződések, természetesen. Tudjuk, hogy a koncesziók 35 évre hogyan kerültek el, akár hulladékszállítás, akár az útdíjakkal kapcsolatban.
5: Tehát, kaszinokról is beszélünk.
6: Így van, pontosan. Tehát azért én azt hiszem, hogy nagyon sok jó példa volt a Fidesz részéről arra, hogy hogyan kell azt a transzparens működést
5: biztosítani. Magántőke alapokról, meg aztán végképp
6: a kormánytól. Így van, tehát reméljük, hogy ezt a gyakorlatot nem folytatja a Tisza. Tehát sokkal inkább remélem, hogy akkor ebből valamilyen jellegű megújulás is kijöhet, hogy akkor ezt talán átgondolják, hogy ez jó-e, mert hát ott azért elég sok olyan ügy volt, aminek nem igazán láttuk még azt a lábát se, hogy mit kapunk egyáltalán érte. Nem csak az, hogy ez nekünk, azt tudtuk, hogy nagyon sokba kerül, vagy sok pénzről mondunk le, nem láttuk, hogy miért jó az, amit egyébként érte kapunk, miért lesz valójában jó nekünk a Budapest-Belgrád vasút, miért lesz jó nekünk, hogyha a kaszinó 35 évig valaki más üzemelteti, meg a különböző egyéb ügyek, amik itt előjöttek. Most viszont van egy egész jó kézzel fogható ígéret a másik oldalon, a mérleg egyik serpenyőjében, ott van egy nagy adag zseton, egy bizony konkrét lóvé. Tehát, hogy azt értjük, az világos. Most akkor ennek a serpenyőnek úgy látszik, hogy mégis hajlandók vagyunk tenni bele valamit, azért, mert hát ez mégiscsak úgy fog ebből kijönni. Sokkal kevésbé aggódok azon, hogy itt ezekben az ügyekben mit fog a mostani kormány cserébe adni, tekintve, hogy valóban ezek eléggé nyilvános, transzparens dolgok, hogy mit várnak el tőlünk, mint mondjuk azokban a korábbi ügyekben, aminek valószínűleg még az unokáink is fogják adott esetben fizetni vagy nyögni a terheit, és az, hogy mit kaptunk érte, azt meg nem tudjuk. Tehát itt ez megint nagyon hasonlott az előző beszélgetésnek ahhoz a vonalához, hogy megint a Fidesztől kapunk olyan kérdéseket, meg olyan aggódásokat, meg olyan felháborodásokat, amiket a mi valóságunkban nehéz az elmúlt 16 évtől függetlenül bármit értelmezni. Tudom, hogy ez kellene, igazad van, András, felejtsük már el, nem megy ilyen gyorsan. Tehát sokkal több szeánszra kell, meg pszichológus foglalkozásra elmenni az, hogy ezek kitörődjenek.
7: Igen, ezzel párhuzamosan ugye összeomlik az egész fideszes alternatív valóság, vagy az egész
5: fideszes,
7: egész fideszes reality. Hát nyilván most a Bóka meg mindenki alapvetően azért kérdezik a Magyar Pétertől, hogy mik voltak ugye a nyilvánosság elől elhallgatott kis lábjegyzetek ebben a politikai megállapodásban, mert egyszerűen ők foggal körömmel küszködnek, hogy a saját korábbi narratívájukat valahogy életben tartsák. A narratívát, miszerint itt alapvetően politikai meg ideológiai nyomásgyakorlás zajlik, és ezért nem kapjuk meg a nekünk járó pénzeket. Ehhez képest most minden nap nem tudom, tízezrek meg százezrek nézhetik Magyar Péter Facebookján, meg a YouTube-on, meg nem tudom hol élőben, hogy nem, kedves fideszesek, alapvetően itt korrupció ellenes intézkedéseket kellett hozni. Tehát az a helyzet, amiben most a Fidesz találja magát, hogy elvesztettek egy választást, és most utána próbáljuk így megvédeni ezeket a rossz fogalmakat és hazugságokat, amikkel az egész hatalom gépezetüket körbe bástyázták korábban, ezt azért nem érillem ezt a helyzetet.
8: Viszont ott van az is, hogy ezek szerint mégsem ment el ez a pénz Ukrajnába. Mert ugye azt is hallottuk, hogy azért nem kapjuk a pénzeket, mert az Európai Unió ezt odaadja Ukrajnának.
5: Igen,
8: Ez kitől jön?
5: Ide adja az Európai Unió nyilvánvalóan azért, hogy majd Magyar Péter továbbadja.
8: Ez kitől jön? Tehát ez kitől? Én most nagyon most fontos kérdés, ki

0: Orbán kormány adta vissza azt az aranykonvojt az ukrán.
1: Már a választási bukó után.
0: Ez igaz, de csak visszaadta. Tehát ez
2: nagy gesztus.
1: Nagy gesztus, hogy a jogszerűtlenül itt tartott aranykonvoj.
0: Na tehát az Magyar Péternek jött az a lóvé. Tehát megint csak, tehát így ezek a logikák, ezek nekem fontosak, tehát én alapvetően szeretem érteni dolgokat.
1: Nyilvánvalóan baromságokat beszéltek, a Putyin lekötelezettjei voltak, szánalmas és botrányos, a magyar történelemben nagyon ritka, amikor saját, tehát a külső nyomás nélkül, meg itt levő ruszki fegyverek nélkül sikerült a ruszki érdekeket a magyar nemzeti érdek elé helyezni. Ezt csinálta a Fidesz, ennek lett vége egy hatalmas ruszkik haza üvöltésben április 12-én éjjel, nem csak Budapest utcáin, hanem vidéki városok utcáin is. Tehát, hogy ennek szerencsére vége van, úgyhogy ha ezekkel a baromságokkal, amik ilyen szintűek, lehet tovább próbálni az egykori narratívát védeni, meg ilyenek, de hát remélem, hogy ez csak oda tud vezetni, ahova vezet.
0: És a mostani magyarázatok szerint, vagy hát ez a kérdezés és beburkolt állítások szerint az van, hogy ha jól értem, nem akarom belemagyarázni félreértés ne essék, csak próbálom valahogy érteni, vagy ilyen logikus mondattal összefűzni azt, amit hallok, meg olvasok, hogy tehát az lett volna akkor a nemzeti érdek, hogyha inkább nem jönnek ezek a pénzek, mert olyan árat kért érte a Brüsszel, amelyben ott ül Orbán Viktor delegáltjaként Várhelyi Olivér is, olyan árat kért érte, amiért az sem sok, hogyha inkább nem kapjuk meg ezeket a pénzeket.
3: Ez az egyik olvasata ennek, igen. Tehát tulajdonképpen ez volt az, amit mondtak, hogy még ilyen áron sem kell ez a pénz. Ugye gyakorlatilag már ahogy szoktuk mondani, a piac is kiárazta azt, hogy a kormány valaha is meg akar állapodni az Európai Unióval. Nekünk még az is megérte, hogy 26-1 arányban mentünk egy csomó ügyben. Az a kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy nekünk megérte, akkor milyen körre gondolunk, és azért itt már hát ahogy teltek az évek, egyre inkább látszott, és ha csak a makroadatokat megnézte az ember, meg a beruházási számokat, hogy ez a nekünk, ez nem az egész országot jelenti, hanem egy olyan kis szűkkört jelent csak, akiknek ez lehet, hogy valamilyen okból megérte. Talán majd egyszer még ez sikerül is tisztázni, hogy valójában miért, és akkor itt ez az orosz sztori azért ez igen erősen benne van a képben, de hogy az országnak nem érte meg, az biztos. Tehát, hogy bármi is kerülhet abba a serpenyőbe, nem tud olyan dolog történni egyszerűen, hogy a végén ahhoz képest vesztese jöjjük ki. Tehát nekem ez a határozat és a gazdasági véleményem is. Tehát mondom, hogyha egyszerűen a számok szintjén, hogyha megnézzük ezeket a történéseket, akkor itt az ÉKOP-on kívül semmi más nem járt volna nekünk. Ebben a mi valóságunkban, ebben a mi piaci környezetünkben, ebben a földrajzi helyzetünkben, ebben a gazdasági valóságban, amiben mi élünk, gyakorlatilag egy komplett zsákutca volt az, amiben minket bevezettek, ami egészen távolodott az Európai Uniótól, ahhoz képest, hogy a mi valóságunkban ebből a szempontból csak egy irány van, és az Európai Unió ennek szervez része, mi ebből soha nem írhattuk volna ki magunkat úgy, hogy ebből mint ország jól jöjjünk ki. Megpróbálták, és hál' Istennek belebukta.
0: Azt látjátok-e, hogy más térségbeli országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, a szlovákok is, tehát ők is hozzájutnak ezekhez az újjáépítési forrásokhoz, amelyek a Covid-járvány után váltak elérhetővé, hogy onnan mennének a katonák, a fiaikat a húsdarálóba küldik-e Ukrajnába, a gender
1: átműtik-e a gyerekeket?
0: A gender, igen, átműtik-e a gyerekeket az iskolában, meg az óvodában. Ezeket mennyire érzékelhetjük a környezetünkben, mert lehet mondani dolgokat, de hogyha modelleket alapul veszünk a környezetünkből, akkor viszonylag látható, hogy mire számíthat Magyarország.
2: Szerintem azért fontos ezt hozzátenni, hogy még a Tisza kormány részéről is meg kell tenni az érzelmi térben olyan lépéseket, amiket mindez idáig nem tettek meg, mint például Ukrajnával kapcsolatban, az ukránokkal vállalt szolidaritással kapcsolatban, mert mi most, hogy mondjam, elheherészhetünk ahhozon, hogy a lengyelek nem mennek Ukrajnába, nem küldenek átműtött gyerekeket a sáncba, de azért ez ne jelentsen annyit, hogy olyan beletörődünk abba a távolságtartásba Ukrajna viszonylatában, amit az előző rendszer kialakított a lelkekben. Nem tudom, szerintem fontos lenne, hogy a politikai identitás szintjén is, az erkölcsi civilizációs elköteleződésünk szintjén is az európaiság, amit Magyar Péter meghirdetett, az a fordulat nyugat felé, a leszámolás a kompországisággal, a kompországi léttel, ez azért kifejeződjön előbb-utóbb, nem máról holnapra, de azért lássuk ennek nyomát azokban a nyilatkozatokban, amiket akkor hallunk a külügyminisztertől, amikor drónok becsapódnak Romániába, drónok becsapódnak Kárpátaljába, vagy egyszerűen, amikor civilizáció

0: generációs kiállást kell tennünk, amellett a szövetségesünk mellett, aki véd minket. Tehát én támogatom a Magyar Pétert abban a fajta stratégiai óvatosságban, ahogy viszonyul a magyar néplélekhez. Nem lehet máról holnapra megszüntetni azokat a káros pszichés hatásokat, amiket ez a rendszer 16 éven keresztül belénk táplált, azt a relativizmust, azt a cinizmust, a természetes civilizáció szövetségesünk honvédő háborújával szembeni averziót, gyanakvást. Ezt nem lehet máról holnapra leküzdeni, de azért nagyon szeretném azt látni, hogy egy ciklus múlva, és akkor reméljük természetesen már nem lesz ez a háború, de akkor már nem kell a Tisza kormánynak magának belemenni tulajdonképpen ezekbe a fideszes játszmákba, azt illetően, hogy oké, elítéljük az oroszokat, de elhallgatjuk, hogy itt egy mélyebb civilizációs jellegű honvédő háború folyik, ami mellett igenis ki kell állnunk, nem csak geopolitikai minőségben, nem csak az ő szomszédukként, hanem valóban civilizációs partnerekként.
1: És nem kizárólag az ott élő magyaroknak az érdekében.
0: Így van,
1: csak,
0: így van.
1: És nem csukoztatva feltétlenül Zelenszkijt egyfolytában úgy, hogy na akkor majd kisfiú, akkor találkozok veled, hogyha majd te ezt meg azt teljesíted. De érthető, hogy miért csinálja ezt Magyar Péter. Érdemesebb ilyenkor, mikor az embernek a lelke ebbe belesajog, akkor Orbán Anitának a nyilatkozataira figyelni, azok azért, hogy mondjam, jobban ez ilyen civilizációs irányban mozognak, tehát hogy vannak a külügyminiszternek a nyilatkozatai szerintem jobbak ebből a szempontból, de hogy a kérdésedre is azért egy választ még gyorsan adjak, van egyébként olyan, hogy mondjuk a lengyelek mit hogy csinálnak, ugye ebben a migrációs kérdésben az a magyar álláspont, hogyha jól értem, hogy mi is úgy fogjuk megoldani, hogy nem fogunk befogadni kvóta alapján senkit, ilyen migrációs paktumba így nem megyünk bele, viszont adunk majd határőrt meg rendőrt arra.
2: Hát ez a három opció van tulajdonképpen, hogy vissza... befogadod őket, vagy van, pénzt adsz a félőt, vagy pedig őrzöd a külső
1: vagy
2: határt.
1: Vagy őrzöd a külső határt, nálunk úgy van külső határ, nagyon szuper, tudjuk őrizni a külső határt, ez szerintem egy elég jó deal, főleg magyar részről, és nem is kell tehát nem kell szembeköpni az eddigi álláspontot, amely egyébként, én továbbra is úgy gondolom, hogy egy nemzeti közös álláspont, itt senki nem akarta megszüntetni se a határkerítést, se nem akart tömeges illegális migrációt, nem akart milliónyi szírt befogadni, és nem gondolt, hogy ezáltal akarja a magyar gazdaság jövőjét majd akkor pályára állítani, vagy magyar gazdaságot pályára állítani, és dicső pályára állítani, ez nincs a magyar népben benne, erre határozott nemet mondott a magyar nép sok alkalommal, ezt nyilvánvalóan képviselnie kell Magyar Péternek.
2: Csak ez zárójeles egyébként visszatérve 2015-ös migrációs válsághoz, egyetlen egy olyan ország volt Szíria és Ausztria között, amely konkrétan államilag szervezve 100 000 szám szállított illegális migránsokat Nyugat-Európába, az Magyarország. Pontosan. Volt, hát emlékszünk, amikor kék buszok voltak velük tele. András?
3: Igen, arra gondoltam, hogy ez a nagyon nehéz és hosszú út, amit felvázoltatok, annak az első lépése most, amit a kormánynak meg kellett tenni, ez egy politikai lépés volt. Mert hogy igaza volt-e abban a Fidesz kormánynak, hogy politikai okai is vannak, vagy vastagon politikai okai vannak annak, hogy nem jönnek az uniós pénzek? Igaza volt, hát. Tett azért bármit, hogy ezek a politikai okok, ezek a politikai ellentétek, ezek enyhüljenek, ezek közelítsenek, ezek álláspontok? Nem, sőt, inkább az ellentett, hogy ezek történjenek azért, mert volt valami olyan a saját fejében jól megindokolt valószínűleg érdeke, ami azt diktálta, hogy ő ne enyhítsen ezeken a politikai ellentéteken, hanem sokkal inkább szítsa azokat. És akkor annak az lett az eredménye. Mit tud most a kormány első körben tenni? Nem az, hogy migránsokat fogad be és ölel a kebrére, nem az, hogy azonnal elkezd Ukrajnába utalni, hiszen ezek nem létezik, fantazmagóriák voltak, hanem azt tudja tenni, hogy megteszi azokat a politikai lépéseket, amik ezen az úton elindulnak. Annyira nem szimbolikus az út, hogy mérföldköveknek hívják azt, amiket el kell érni rajta. Tehát menni kell, ezen nincs mese, és szerintem ennek az első lépése megtörtént, és ez volt az, ami elvárható volt, és én szerintem ez rendben.
2: Ugye a Fidesz közeli nyilvánosság csütörtök óta azt is nagy hangon taglalja, hogy nem is igaz, amit Magyar Péter bejelentett, amit te is említettél, hogy itt van ez a pénz, hanem itt majd augusztus 31-ig addig kell kidolgozni dolgokat, és majd utána lehet esetleg lehívni a pénzt. Most egyébként pontosan ugyanezt mondja Kármán András pénzügyminiszter is, úgyhogy igazából ez nincsen nagyon vék alá rejtve. Az, hogy Magyar Péter politikusként a politikai retorika eszközeivel élve természetesen fújja ezt a lufit, de ezen nem kell meglepődni, nem az ő személye miatt, hanem a pozíciója miatt. Tehát láttunk mi már fölfújt lufikat, csak mondjuk volt olyan, amelyikben nem volt semmi.
1: Bocs, ez akkor is segít ez a lufi, ez akkor is jó a magyar gazdaságnak, hogyha még nem jönnek a pénzek. Tehát azzal, hogy ez a...
2: Ez egy hangulatot,
1: a finanszírozási költségeink csökkennek azáltal, hogy ez a parolázás megtörtént a von der Leyennel, és mind a kettő azt mondta, hogy igen, majd jönni fognak a pénzek. Már is olcsóbb lett finanszírozni a magyar államot.
2: Kötvényhozamokba, árfolyamba, mindenben.
1: Pontosan, Tehát, hogy ez igazából megéri az összmagyarságnak.
2: Ábris?
0: Igen, másrészt kialakul egyfajta, bocsánat, megint csak az érzelmekre utalok vissza, csak szerintem a hosszú távú rendszerváltás, hogy a te fogalmaddal éljek, hosszú távú rendszerváltás szempontjából az is tényleg fontos, hogy itt az érzelmek, meg a közös identitásunk, a közös eskütételeinknek a talaján bekövetkezzen a rendszerváltás. És szerintem az ilyen típusú, nem tudom, kommunikációs taktikával, amit most Magyar Péter csinál, ennek a megállapodás élményének a feltuningolásával, ezek pont arra jók, hogy az a fajta lelki averzió az európai intézményekkel szemben, amire 16 éven keresztül az Orbán rendszer megint csak berendezkedett, ezek teret adjanak egyfajta európai identitásnak, ami egyébként, amiről elmondhatjuk, hogy önmagában nagyon nehezen alakul ki, nem csak Magyarország az Európai Unión belül, aminek nem igazán tud felsorakozni az örömóda mögé, és ennek nem csak politikai, meg ideológiai okai vannak, hanem egész egyszerűen az itt az alapvető ok, hogy az Európai Unió az nagyon nem képes arra, hogy narratívákat, szimbólumrendszereket kialakítva beszéljen az állampolgárokhoz. Tehát ez a fajta politikai viszony, az a fajta szimbolikus, érzelmi viszony, ami létrejött a 19. században, ugye az állampolgár és az állampolgár nemzete között, az még nem jött létre köztünk és Európa között.
1: Azért alakulóban van Amerikának, meg Kínának a mozgása, az, hogy
0: mi az
1: utolsó olyan bástyája vagy ugye a civilizációnak, ami egy élhető életet próbál az állampolgárai számára megteremteni, és nem a teljes őrületbe próbál rohanni. Itt akár a környezetvédelemtől kezdve mindenre tudunk gondolni. Persze nem annyira rohadtul versenyképes, de egyáltalán gondolkodik arról, hogy mit jelent a jó élet. Tehát az, hogy az a görögök óta létező hagyomány, ami az jó életről való gondolkodás, az Európában van meg, és nagyon eltorzult formában van meg szerintem más kontinenseken. Ez azért ad szerintem Európának, és a jövőben adni is fog egyre erősebben egy identitást, úgyhogy ebben én nem vagyok egyáltalán pesszimista, de hogy a te fogalmaddal éljek, az alkotmányozó pillanat pedig mindenképpen remek, és érdemes kihasználni arra, hogy mi is gondolkodjunk itthon ezekről.
2: Ne így a végére még egy mondat, András.
3: Nagyjából szerintem is pontosan ez a lényeg, mert hogy alkotmányozó pillanatnak is hívhatjuk, meg rendszerváltásnak is hívhatjuk, de azért a végén tényleg az, hogy az európai értékek felé kell nekünk valahogy közelítenünk, és valóban erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy Európa, amikor a versenyképesség oltárán, amikor sokat bántják ezért Európát, hogy a versenyképességbe lemarad. Azért, mert egyszerűen azt mondják, hogy oké, de cserébe ez egy jó hely lesz élni. Itt nem lesz majd zöld a folyó, itt majd nem fogják ütni a színes bőrűeket, meg itt nem fogják üldözni a különböző népcsoportokat, meg más vallásokat.
2: Két szabad nap, meg
3: ebben lehet, hogy majd akkor lemaradunk, de nem dolgozzuk halálra magunkat. Tehát igen, én szerintem is ez egy olyan világ, amihez azért lehet, és hogyha az ember járja Európába, akkor látja, hogy van nekünk az életben helyünk, és tényleg egy másfajta identitás. Itt nem kell ehhez elveszíteni a mi nemzeti identitásokat. Bennem ez tök erős ez a magyarságérzés, ez a nemzeti identitás, de én tudom magamat jól érezni Európában, csak nem a 3 hónap az előtti M1 híradót kell nézni.
2: Csak az a mítosz, hogy az olcsó energia, meg a versenyképesség, nézzük meg Iránt, amely belefullad az olajba, Venezuelát vagy Oroszországot, ahol korlátlan mennyiségű ingyen energiahordozó áll rendelkezésre. Hol tartanak a versenyképesség? Hát igen, fönntartunk egy olyan szociális rendszert, meg oktatási rendszert, meg nyugdíjrendszert, meg egyebeket, ami Magyarországról nézve nem mindig tűnik jónak, higgyék, hogy a világ jobbik felén élünk. Gáspár Andrásnak, Stumpf Andrásnak, Bénde Kámbrisnak köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Holnap este is találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, és viszontlátásra. Jó szépen.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek! Június 1-e van, egy igazi nyári napig érkezik záporokkal, zivatarokkal és egy visszatekintéssel a BL döntőre. Szerintem elég sok férfi embert és talán még sok hölgyet is megindít az, ami ott történt, és beszélgetünk róla. Mi is ezt tesszük Kuszogi Jakabbal, a Népstadion Podcast műsorvezetőjével. Örülök, hogy itt vagy, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: És hát ez a BL döntő, ez egy nagyon hosszú előkészítéssel, mint mindegyik, nagyon régóta kitűzött dátummal, nagyon várt esemény volt itt Budapesten. Megfeleltünk? Hogy látod?
2: Szerintem igen. Az, hogy mennyire régen, azt én, mint aki mellette lakik, az első kézből tapasztalattam, hogy hát most már azért egy lassan egy hónapja nem lehet bemenni, mert hogy a különböző ilyen logisztikai épületeket ott felhúzták a Népstadion Parkban. Szerintem tökéletesen megfeleltünk, egy unikális hely voltunk, szerintem ez tök sokat számít abban a körben, ahol azért tudod már nagyjából, hogy egy 10 éves ciklusban lesz egy döntő Münchenben, lesz egy döntő Madridban, lesz egy döntő Londonban. Valami más tudtunk mutatni, egy szerintem tényleg világszinten is egyedi és megjegyezhető stadionban, és amúgy valami dinasztiaszerűségnek talán a második lépését láthatta itt a világ közvélemény.
1: PSG?
2: Itt a PSG-re gondol az ember.
1: Hát igen, én örültem az Arsenalnak, mert nagyon régóta nem voltak ilyen magasan. Sem a saját bajnokságukban, ugye ott is elég régóta nem ünnepeltek bajnoki címet, sem pedig a BL-ben, hát 2 évtized telt el azóta, hogy utoljára ott jártak a döntőben. A PSG meg másodszor egymás után, és másodszor nyeri egymás után.
2: Hát itt nyilván a kérdés megint csak az, hogy a dinasztiát honnan számítjuk, ugye... Eleve a BL az egy nagyon, tehát évente kiadott kupa, nehéz megnyerni. Ugye a mérce az a 3 Zidane-féle, hogy volt 17-18-19, hogyha jól mondom fejből. Hogyha most onnan számítjuk a dinasztiát, hogyha valaki ezt elér, akkor még ez nem igaz, de hát hogyha már onnan, hogy egynél többet tud nyerni egymás után, akkor ez szerintem megtörtént.
1: Ugye legendának nevezték a nemzetközi sajtóban Luis Enrique csapatát, és őt magát is, és ő tiltakozott, hogy nem, ez nem erről szól.
2: Szerintem ez nem igaz, és hogyha bizonyos szempontból nézzük ezt az egész BL döntőt, továbbra is ez a Guardiola éra, ahol élünk. Szóval két olyan ember vezette a két csapatot, aki volt másodedző valamikor egy pontján Pep Guardiolának, és az egész futball, ahogy látunk, ahogyan leteszi Kvaratskheliát a bal oldalon, ahogy Nuno Mendes mondjuk megindul mellette, az mindonnan jön, hogy volt ez a kicsit őrült, de azért alapvetően zseniális katalán, aki az egész futballt megmodernizálta. És az egész BL döntőnek volt ez az ilyen narratívája, hogy két világ találkozik, van a PSG, a Luis Enrique féle támadó foci, a hajtatatlan támadó foci, és a másik oldalon van Mikel Arteta, aki azért, hát ugye a pontrugások miatt kicsit mémesedett is az Arsenal, hogy mennyire ilyen angol másodosztályú futballt játszik, és hogy a védekezés, a kockázatkerülés az mennyire jellemzi, de összességében, hogy mondjam, ez még mindig a Guardiola spektákulum volt, csak egy kicsit máshogyan megfogva.
1: De hát vicces, mert a meccs menetéből az következett, hogy pont ez történt, ahogy leírták korábban, hogy a gyorsan szerzett vezetést az Arsenal, innentől kezdve a menetrend az pontosan ez volt. Tehát az Arsenal védekezik, a PSG támad.
2: És eleve amúgy azért, hogy döntőről nagyon nehéz beszélni, tehát hogy nagyon szívesen veszi az ember a meghívást, csak hogy valójában 90 percről beszélünk, itt annyi a szerencse, a véletlen faktor, amit el lehet mondani, és hogy mondjam, első gól, lehet mondani, hogy az Arsenal letámadáson miért tudott mondjuk Marquinhosra, aki ugye végig is belerúgta Trossára a labdát, nyomást helyezni, és emiatt miért hozott rossz döntést Marquinhos, de valójában 10-ből 9-szer Marquinhos előre tudta volna jutatni a labdát, ott pont valahogy úgy jött ki, hogy Trossárba, hát nem is tudom milyen testrészébe úgy rúgta, hogy az Havertzelék adtad, és hogy elemezzük ezt, lehet, de valójában
1: lehet már elemezni. De Tizi volt például a Tizi, amivel egyenlített a PSG?
2: Szerintem igen, tehát hogy hátulról azért először eltalálták
1: ez egy nagy vita
2: Vádliát alapvetően. Ugye volt még egy másik Tizi helyzet, amikor Madueke-t vitték le, hogy volt ez a meccs vége? Volt egy
1: hosszabbítás? Az a meccs vége volt hosszabbításban.
2: Igen, szóval hogy az is lehetett volna 11-es. Nyilván volt ugye az a kéz is, ahol felpattant a labda, de ott ugye a Szakának a saját testéről pattant.
1: Azt nem szokták megítélni
2: manapság. Igen, most a legújabb szabályok szerint nem, de voltak azért szurkolók a közösségi médiában, akik behozták az ő csapatuk, nem tudom milyen november 13-ai meccsét, hogy na az bezzeg, 11-es volt, akkor ez miért nem? Szerintem 11-es volt. És ez megint ez a véletlen faktor, hogy amúgy, hogyha ott pont megint Moszkvára meg tudja tartani Kvaratskheliát, hogy amúgy lényegében az egész meccsen tudta tartani, akkor lehet, hogy a PSG bármennyire is ott húzogat, próbálják túltölteni az egyik oldalt, létszám fölén teremteni, nem tudták volna áttörni ezt az Arsenal védelmét.
1: Hát mindenesetre azért 80%-os labdabirtoklás, helyenként még a fölötti is.
2: Szakának hát 8 darab passz kísérlete volt összesen a meccsen. Bukayo Saka, aki elvileg ugye az Arsenal legjobb támadó játékosa.
1: Hát csak nem látta a labdát?
2: Nem látta a labdát, viszont az egy fontos feladata volt, hogy az említett Kvaratskheliára ugye állandóan visszajött, és ez amúgy felvett kérdéseket az Arsenalnál. Ugye feljön ez, hogy amit mi is behoztunk, hogy hát védekeznek állandóan ez a narratíva velük kapcsán. Csak hogy van az a mondás, hogy azért védekeznek, mert hogy nekik ez a legjobb tulajdonságuk. Nem azért, mert hogy ők nem akarnak támadni, nincsen feltétlenül olyan támadó szekciójuk. És azt hiszem, hogyha az Arsenal előre akar lépni, akkor fontos az, hogy tudjanak azért dominálni meccseket, mert hogy ez megint egy nagyon közhelyes és lejáratot mondod, de hogy ha 90 percen, vagy hát ugye 120 percen keresztül 20% körül van a labdabirtoklásod, és nem mozdulsz ki a kapud elől, bármennyire is kontrálod az eseményeket, hát hogy mondjam, a nagyszámok törvény alapján lesz egy ilyen, amikor valakit egyszer megver.
1: Jó, hát most ezt könnyen mondjuk, mert most kikaptak egy 11-es elhibázása nyomán, de közben meg veretlenül jutottak a döntőbe. És igazából rendes játékidőben még ott sem kaptak ki. Tehát, ha meg így nézzük, akkor ez egy sikeres modell.
2: Abszolút igen. Meg hát ez a veretlen döntés, vagy veretlen sorozat sokat elmond az Arsenalnak a tökéletességéről és kockázatkerüléséről, és hogy amúgy lehet, hogy a Premier League-nek az, hogy ott azért 38 intenzívebb meccs van, mint mondjuk a Ligue 1-ben, tehát a francia bajnokságban, az itt ki tud jönni, hogy a legvégén viszont már nem tudsz olyan döntéseket meghozni, mert le kell cserélni. Kérdés, hogy le kell cserélni Sakát még akkor is, hogyha már elfáradt.
1: Láttad a meccs után a két brazilt? Már kinyaszt és a 11-est elhibázó
2: igen.
1: Válogatott béli csapattársát? Az milyen csodálatos jelenet, azt én meg is osztottam a saját oldalamon, mert a legszebb arca a sportnak.
2: Igen, és akkor még amúgy Gabriel Martinel is oda ment a harmadik brazil a pályán, hát ők valószínűleg hétfőn találkoznak.
1: Edzőtábor jön.
2: Igen, és éjszaka pont Brazília lejátszott az első felkészülési meccsét Panama ellen, szóval hát ez tök értető, de hát Marquinhos egy intézmény, egy kolosszálisan nagy futballista, aki pályán és pályán kívül is egy tényleg korszakos zseni lesz valószínűleg.
1: Valószínűleg csak nekünk, de izgalmas volt ez belpolitikailag is ez a Bajnokok Ligája. Tehát nem hiszem, hogy a világ sajtó nagyon foglalkozott azzal, hogy ott vannak egymástól nem túl messze Magyar Péter és Orbán Viktor. Orbán Viktornak ez egy nagy álma volt. kettő ilyen van, amiről biztosan lehet tudni. Az egyik a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, a másik az Olimpia. Az utóbbiról még nem tudjuk, hogy merre felé kanyarodik a történet. Ezt idehozta, de nem ő volt már az, aki a fénypontban volt, amikor megmutatták az abilitásokat.
2: És én azt hiszem, hogy az a helyzet, amiben ő van, bele tudjuk képzelni magunkat pártállástól függetlenül, az amúgy tragikus. Szóval, hogy ő neki ez tényleg nagyon fontos volt. És az szerintem nagyon sokat leír arról, hogy Orbán Viktor miben volt ilyen ronda magyarsággal az elmúlt három napban, hogyha nem egy hónappal ezelőtt van a választás, ha nem ennyire kap ki, akkor biztosan az összes focistával lefotózkodott volna, és az elmúlt 24 órában láttunk volna négy darab képgalériát, hogy nem tudom, Figo, Cannavaro, Materazzi, bárki, aki itt volt, ezekkel lefotózkodik. De Orbán Viktor ezt nem tette meg. Orbán Viktor valószínűleg, nem azt mondom, hogy szégyelve ment ki oda, de hogy neki ez egy nagyon-nagyon kényelmetlen helyzet volt. Ugyanakkor pont ez az, hogy egy hónap defenzíva után, egy hónap olyan helyzet után, amikor nem nagyon tudta tematizálni szerintem a közvéleményt, sőt, néha sokszor úgy tűnt, hogy hát pártársai javaslatát próbálja felkarolni egy ponton túl, amit nem csinált az elmúlt 30x évben. Most tudott legalább ezzel a 80 ezres mondattal, hogy ugye a Puskás bővítsük 80 ezresre, valamilyen szinten okosan tematizálni, még hogyha megosztó is volt egy csomó szempontból ez a történet, hogy ez is ilyen jellemző, hogy padlomban, tehát ugye a legnagyobb KO-t kapott boxoló, de a foci az még egy olyan helyzet, ahol tud valamit a politikai kommunikációs képességéből szerintem megmutatni.
1: Nagy vonalú lett volna Magyar Pétertől, ha miközben megemlítő, mennyire jó, hogy itt van Budapesten a BL döntő, mond róla egy mondatot, mint hogy ezt egy csomó fideszes kommentben lehet olvasni, vagy tök természetes, hogy ezzel nem foglalkozik a következő miniszterelnök, hát mennek a dolgok a maguk útján.
2: Szerintem neki most ezt ki kellett használnia, hogy az volt a helyzetfelismeréssel gondolata, hogy a Földön van, neki ez fontos, nem adja meg neki ezt a lehetőséget, hogy akkor most fog kibékülni ezen a ponton, amikor fontos az Orbán Viktornak. Nyilván amúgy, hogy úgy mondjam, a demokráciánk, az együttélésünk a társadalmunk szempontjából, de ez egy nagyon szép pillanat lett volna. Nem abban a hónapban vagyunk még, azt hiszem, ahol ezt láthatjuk és elvárhatjuk.
1: Viszont ott voltak a miniszterek. Nem mindenki, de egy csomó miniszter ott volt, és erről megint az jött elő, hogy na, tessék, ezek is luxiznak. De egy futballmeccsre...
2: Ez egy hibás döntés volt a tisztelt.
1: De nem, miért? Egy futballmeccsre elmenni, az nem luxizás.
2: Főleg a BL döntő van először az ország történetében, ebben tök igazad van, csak hogy az előző érában, tehát a nemzeti együttműködés rendszerében tényleg azt láttuk, hogy és aki a futball közelében van, azért hallhatott dolgokat, hogy hát azért itt a jóviajtásnak az egyik legfontosabb pillanata az, hogyha kimész egy futballmérkőzésre, és te akkor ott le fogod szelfizni magad, kirakod a
1: fotót. Ott szokizol Orbán Viktor.
2: Legfontosabb pillanata az, hogyha kimész egy futballmérkőzésre, és te akkor

0: gesztust, meg nagyon fontos gesztust gyakorolt a kormányzat, azt is Magyar Pétertől tudjuk, hogy 7 intézeti gyereket bejuttattak kiváló helyekre a stadionba a kormányzatnak juttatott jegyekből. Szerintem ez meg egy olyan gesztus, jó, 7 gyerek, de 7-tel több, mint amit a korábbi 50-100-200 évben láttunk. Sosem volt ilyen.
1: Ez amúgy csodálatos, és csodálatos volt amúgy az UEFA és az MLS részéről, ugye Zsombinak a behozatala ott a díjátadóknál, aki ott állt a Čeferin UEFA elnök mellett is.
0: És átadta a díjat, és gratulált.
1: És átadta a díjat, és gratulált.
0: Hihetetlen helyes volt egyébként a srác.
1: A 7 gyerek, hogy mondjam, nem akar az ember ebben cinikus lenni, mert ez egy fontos gesztus, csak kicsit néha azért azt érzi, hogy Magyar Péter, hogyha van egy helyzet, amit nem tud bárhogyan átkeretezni, akkor kicsit menetrendszerűen a gyermekvédelem témáját elő fogja hozni, amivel alapvetően természetesen nincsen
0: baj. Bárcsak hozná elő minden nap, van ott mit csinálni.
1: Bárcsak hozná minden nap, igen, csak hogy van egy performatív jellege ezeknek, hogy kiírjuk nagyon látványosan, azt mondjuk, hogy 7 helyet átadunk az UEFA-nak, de mint ahogy említettük, lehetett volna ezek szerint többet is, hogyha egyes miniszterek azt mondták volna, hogy nem.
0: Igen, én azon gondolkozom, hogy elvárható-e, kell-e, és miért gáz, ha egy miniszter ott van egy BL döntő. Hát ezen szerintem hosszan beszélgethetünk és polemizálhatunk.
1: Alapvetően úgy, nem, nyilván itt most az előzmények ismeretében hozhatjuk be.
0: Magyar futball a BL tükrében. Hoz-e, mert hogy gazdaságilag hoz, ugye itt az első számítások szerint olyan 60 milliárdot hozott, 60 milliárd, igen, 600 milliárdot hozott, nem, 60 milliárdot, jól mondtam először, 60 milliárdot hozott a BL döntő a magyar gazdaságnak, de hozott-e valamit a focinak?
1: Itt lehet behozni nyilván olyan holisztikus dolgokat, hogy azért a futballról beszélt az elmúlt egy hétben, vagy legalábbis szűk egy hétben ez az ország, az emberek képzeletét el tudja érni az, hogy most már az egyes villamos vonalán, ahol te minden nap jársz, 2 méterrel arrébb Kvaratskhelia rúgja a labdát, hogy ez lehet, hogy motiválja a gyereket arra, hogy több munkát beletegyen, egyáltalán elmenjen egy foci edzésre, ezeket be lehet hozni. Összességében nem. Nem kapunk semmilyen koeficienst. A Győr nem lesz kiemelt majd most például a Bajnokok Ligája selejtezőjébe. Ad-e valamit a futballnak, mint egy ilyen történetnek, egy popkulturális dolognak, ami szerintem egy fontos, hogy megalakuljon egy országban, mert nem csak a képzés minősége és a, nem tudom, a bolyák lerakása egy futball társadalom, egy utánpótlás rendszer, de azért bár ezt az eseményt nem fogja senki és én sem megkérdőjelezni, valahol leírja azt, hogy az egész futballunkat szerettük ilyen látványpékségekkel igazolni, amik mondom, nagyon is megindokolható, hogy miért lesz jó nekünk, az utánpótlásnak is, de valójában azért meg nem gyakorlatias.
0: Ettől nem sikerül jobban az a bicikli csak. Na de, igen. Most itt nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy egyáltalán hogy alakul át a mi futballunk. Mert hogy idáig a NER kedvence volt, most meg nincs NER. Kinek lesz a kedvence? Egyáltalán valaki önti-e bele a pénzt?
1: Az a helyzet, hogy hogyha jövő héten beszélünk, lehet, hogy teljesen mást mondanék, és ezért nehéz most erről beszélni. Nagyon gyorsan történnek a dolgok, és nagyon a zárt falak mögött. Azt hiszem, hogy Pusvai Gábornak ugye volt múlt héten, talán most már igen, így kell nézni a Facebookján egy bejegyzése arról, hogy azért alapvetően minden eseményt és minden, nem tudom, hogy rendszert használtál, de szeretnének folytatólagosan feltartani, és nem elvágni egyik napról a másikra a pénzcsapokat. Ez szerintem valahol mutatja azt, hogy azt el akarják kerülni, hogy itt tényleg augusztus 1-ére, a bajnokság kezdetére fizetésképtelen csapatok legyenek. Ez azt hiszem nem fog megtörténni Magyarországon. Kérdés még itt a tévés pénzek, de például a tévés pénzek kapcsán is azért a pletykák azt mondják, hogy az MLS azért vár ki egyelőre a jogok kiadásával, hogy az MTVA végül is tudjon pályázni erre. Ugye ezt most azért nem teheti meg az MTVA lényegében, mert még pénze lenne is rá, csak nincs, aki aláír jelen pillanatban az MTVA-ba ezt a szerződést. Várnak például erre, hogy...
0: Jogilag még lenne is, bátorsága nincs.
1: Ez így pontos, teljes, így van.
0: Teljes joggal egyébként.
1: Itt emberi problémák vannak egy ponton túl, azt hiszem.
0: Viszont, hát vannak jelek. Itt van Robi Kint távozása, a Fradi körüli bizonytalanság, amire azt mondják egyfelől, hogy nincs ilyen, másrészt pedig azt szivárog mégis különböző szakosztályoktól, nem csak a fociból. Lásd például kézilabda, hogy azért vannak gondok. Itt van a győri történet, mindenki eladó jelek szerint. Tehát, hogyha valakiért bejelentkeznek, vihetik.
1: Hát igen, csak a Győrnél valószínűleg az van, hogy szoknunk kell, de az valamennyire egy piac alapon működő dolog. Gondolom, sok néző Világi Oszkár nevét ismeri, és lehetne felhozni esetleg.

0: mondatokat ellene, de a Dacból, tehát a Dunaszerdahelyi futballcsapatból, aminek a tulajdonosa, hát most már inkább 15 éve, mint 10 éve, tehát nagyon régóta, ott van piaci működés. Ott eladnak 6 millió eurót játékost, hogyha jól mondom, ugye Regic annyira ment el a Salzburgba például a télen. Ők abból indulnak ki, hogy nekik az a logikájuk, a fenntarthatósági modelljük, hogy el kell adni játékosokat. És kedves nézőink, az a helyzet, hogy ennek így kell működnie itt a Kárpát-medencében, egy félperifériás országban.
1: Ezért nem lesz BL döntős csapatunk soha. Mert ugye olyan tőkeerő kellene mögé, ami nem megtartható, nem fenntartható.
0: Ez igazságtalan alapvetően. Az európai futball most már a magországokba, és hát lássuk be, hogy leginkább ugye most már Anglia felé kezdett el koncentrálódni. Ez nagyon igazságtalan. Nem leszünk. Sőt, Európa Liga döntős csapatunk sem lesz az a helyzet, vagy az 50 év alatt lehet, hogy egy majd kiadja. De hogy azt mondom, hogy a Győr csinál, az egyszerűen nem a NER-ben értelmezhető, hanem az abban értelmezhető, hogy nekik van egy modelljük. Ha Borbé Balázsnak a szerződésében benne van az amúgy pletykák szerint nagyon alacsony összeg, akkor ha valaki kifizeti, akkor el fogják engedni. Ha Vitális Milánt el akarja vinni, itt most ugye a Celticet lehet hallani.
1: Azért az egy jó átigazolás.
0: Azért nagyon jó átigazolás lenne, és Vitális Milán meg fogja állni, azt hiszem, a helyét. Ő egy fantasztikus futballista lett idén. Szóval akkor ők el fogják adni ezt a játékost. A Fradinál pedig amúgy igen, nyilván elment Robikén, nyilván halljuk a férfi kézilabdát, halljuk azt, hogy Kubatov Gábornak milyen pozíciói lehetnek, egyesek szerint kifejezetten gyenge most már így ezután a kormányváltás után, de még mindig valószínűleg van pénz, hogyha Borbé Balázsra tudnak nem is nagy összeget, de valamekkora összeget hozni, akkor egyáltalán megvan az a motiváció, a logika, hogy ők próbálnak fejlődni és valamerre előrelépni.
1: Egyébként, amit mondasz modellként a Győrre, ezzel működik az MTK, több-kevesebb sikerrel, de most már 2 évtizede. Volt, amikor ez, sőt 3. Volt, amikor ez nagyon ment, volt, amikor kevésbé.
0: Igen, és akkor ezen a ponton eljutunk oda, hogy a országos magyar médiában két MTK szurkoló beszélgetett.
1: Normális, szerintem végre, hát nem?
0: A célunk, az álmunk volt. Igen, azért, mint MTK szurkoló, szerintem annyi kritikát el lehet mondani, hogy lehetne több pénzért eladni játékosokat, nincsenek meg azok az összegek, amiket feltétlenül 20 év alatt, hogyha exponenciálisan nőttek volna ezek a minőségek, el kellett volna érnünk. Erre lehet azt mondani, hogy a magyar futballnak nem az a szintje. Lehetett volna szerintem ebbe előrébb jutni, de kétségtelen, tehát hogy tavaly nyáron is ugye Molnár Rajmundot 1 millió euró körül, szerintem Kosznovszki azért volt 1,5 millió euró is, hát Pekre, hogy szegény mindkettőjük ugye kiesett lényegében egy évre az átigazolások után, de nagyjából amúgy ez történik.
1: Na csak lehetne egy mintahajó sikerül a győri modell az MTK számára is, hogy jött valaki, aki pont ugyanebben gondolkozik, és lehet, hogy jobban csinálja.
0: Igen, ez lehetne abszolút, abszolút. Hát nyilván itt azért valószínűleg az utánpótlás képzésben lehetne még előrelépni, illetve hát, ami nekem, mint MTK-szurkoló egy ilyen kérdés, hogy például az, hogy konferencialiga, ami azért ott nem egy ördögönség, hogyha valaki megnézi a konferencialiga főtábláját, nagyon rossz csapatok is vannak. Az például nem is van elbeszélve, sem a magyar futballban, sem az MTK-n, hogy hát amúgy be lehet jutni, már amúgy az albán harmadikot meg lehet verni. Szóval azért nem mondjuk azt, hogy agytudomány.
1: Tegyünk magunk elé ilyen csodálatos álmokat. Az albán harmadik. De egyébként igen, ez ma egy álom. Jakab, köszönöm. Kucogi Jakabbal beszéltünk a BL döntőről, és ennek kapcsán egy csomó mindenről. Sok minden témánk van még mai reggelen, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is. Most például friss hírekkel várja önöket majd Lucia.

0: nekem az úradott téged.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Újra éles szócsaták alakultak ki a parlamentben. Az ülés Magyar Péter beszédével kezdődött, aki újra bírálta az előző kormányt és a jelenlévő egykori kormánytagokat. Gulyás Gergely a jogállamiság megsértésével vádolta a miniszterelnököt, Torockai László pedig diktatúra kiépítéséről beszélt. A helyzetet Gergely Zsófiával és Paprika Kingával értelmezzük. Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó egyeztetést folytattak Varga Mihály jegybankelnökkel, közölte Magyar Péter. A Nemzeti Bank pedig arról írt, hogy a magyar gazdaság érdeke a kormány és a jegybank közötti eredményes együttműködés, az MNB pedig konstruktív lesz ebben a munkában, és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Németh Dávidot kérdezzük. Egyetlen alkotmánymódosítással akarja meneszteni a hivatalukra szerinte méltatlanná vált közjogi méltóságokat az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Súlyog Tamással egyeztetett. A köztársasági elnök továbbra sem mond le, szerinte politikai zsákmányszerzés zajlik. A jogi lehetőségeket Bárándi Péterrel és Zamecsnik Péterrel elemezzük. Ahogy minden évben, idén is az ATV nézői dönthették el, hogy kik csatlakozhatnak a Halhatatlanok társulatához. Az idei szavazás lezárult, és a szakmai zsűri már azt is tudja, kik lettek a szerencsés kiválasztottak. Hogy kik az új tagok, azt Szinetár Miklós osztja meg önökkel.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket. Van miről beszélni, a reggel már úgy kezdődött, hogy elég sűrű napunk lesz, és így is lett, aztán a parlamentben ez folytatódott, és egyébként is jönnek-mennek a hírek különböző aranyozott vécékről és hasonlókról, úgyhogy ezeket most itt végig fogjuk beszélni Gergely Zsófival. Szia Zsófi, örülök, hogy itt vagy, a HVG újságírójával és Paprika Kingával, ami ATV-s kollégánkkal immáron. Szóval Magyar Péter elment a Sándor palotához. Ránézésre ennek kevés értelme volt, mert előző nap már lehetett tudni, hogy nem fog lemondani a köztársasági elnök, de mégis megtette. Nyilván valamiféle politikai gesztus azért ebből kikerekedett, de milyen?
4: Ugye itt van egy újabb fejreolvasás, Magyar Péter elmondta, hogy mi mindent sorolt fel, mondott el Súlyog Tamásnak, hogy miért kell szerinte lemondania, illetve ezt a sajtótájékoztatón is elmondta. Szerintem aki nagyon meggyőződéses tisza szavazó, azoknak van egy ilyen lista fejében, de arra ne feledkezzünk meg, hogy azért van a magyar népességnek egy olyan része, nem óriási, de azért meglévő része, aki a saját nyilvánosságában, a saját felületein, azokon a felületeken, amiket eddig látott, nem találkozott így ezekkel az ügyekkel. Nekem nem szakad meg személy szerint a szívem Súlyog Tamásért, szerintem, ha valaki közhatalmat gyakorol, az a minimum, hogy elviseli, hogy emberek előszámlálják a tetteit, vagy azoknak a hiányát, az szerintem teljesen kóser. Itt most ugye megy a nagy dilemma, hogy ez jogilag, az alkotmányosság szellemével, ez egy politikai gesztus. Ez egy olyan hivatal, aminek az integritása már régen nem megbomlott, hanem igazából abban a formában megszűnt. Az értelme abban a formában, ahogyan a rendszerváltáskor ezt létrehozták, megszűnt. Ezt valahogyan, ha nem is helyreállítani, de létre kell hozni, újra kell gondolni a köztársasági elnöki hivatalt, hogy most ezt milyen átmeneti eljárással teszik meg, annak szerintem kevesebb jelentősége van ahhoz képest, hogy hogyan fogják ezt a hivatalt meghosszabbítani, vagy újra gondolni.
3: Zsófi, te hogy látod?
5: Az igazság, hogy ez a fajta ilyen kommunikációs következő lépés, ez kódolva volt. Tehát azt, hogy adok egy 31-i határidőt, és mondjuk másnap reggel ott állok a kapuba, valószínűleg ez nagyon szimpatikus ugye a tisza szavazóknak, illetve szerintem még azoknál talán még nagyobb választói közegnek, aki ugye azt látja, hogy igenis minden egyes ígéretnek a nyomába vannak, hogy ezeket mind be akarják tartatni. Valamennyire Súlyog Tamást megpróbálják most ugye áldozatként beállítani, ugye főleg a Fidesz most erre hajt. Itt nem
3: a Fidesz beszél a demokráciáról, tehát ez...
5: Igen, ez hát láttam az arckifejezésedet, osztom, mert azért ez tényleg, tehát hogy mekkorát fordult ez az egész, hogy a jogállamért aggódik mindenki, de pont ezt kezdtem el mondani, hogy valamennyire Súlyog Tamás magának köszönheti ezt az egészet, mert nézzük meg, gyakorlatilag aktív köztársasági elnökünk azóta van, mióta az ő székéről van szó. Tehát, hogy az életben nem ment el semmilyen nemzetközi szervezethez, ugye a Belencei Bizottságra gondolom, semmilyen kérdésben, vagy ennyire nem, tehát egy tized ennyire nem volt aktív, amikor most így foggal körömmel mindennel kapaszkodni kell a székbe, akkor hirtelen most így elkezdett váratlanul harcolni. Azért váratlanul, mert szerintem sokan gondoljuk úgy, hogy a méltósága a szempontjából sokkal jobb lett volna, hogyha már mondjuk, amikor ott tényleg szétalázzák már az alakuló ülésen, amit tényleg végighallgatott ott, nem teljesen értem.
3: Kínosan mosolyogva, sőt, meg is tapsolta a végén. Igen, a többiekkel tehát, együtt, ami a zavar legnagyobb jele szerintem.
5: Hát úriemberi része, tehát, hogy
4: most nyilván idézőjelben mondom, de hát az ember, nagyon kevés ember van, aki ül a színházban, és a vastaps közben így tud morgolódni.
3: Jó, ő éppen, biztos kritikus. Mondjátok, nem kellett volna, tehát ha már ezt végigjátsza a köztársasági elnök ezt a szerepet.
5: De miért akkor, játszom úgy végig?
3: De ha már végigjátsza, akkor egy ilyen helyzetben, amikor kijön tőle a miniszterelnök, aki ugye látványosan beleáll, és elmondja nyilvánosan mindenek, nem kellene megszólalnia, hogy nem úgy volt, vagy nem ezt mondtam, vagy nem így gondoltam, mert amiket Magyar Péter reakcióként mondott, hogy ő felvetette a gyermekvédelmi kérdéseket, meg ezt, meg azt, a poloskázását Orbán Viktornak, és hogy milyen válaszokat kapott, hát az még kínosabb, mint ami eddig volt. Mert hogy még meg is tudja magyarázni, hogy Orbán Viktor nem úgy gondolta. Honnan tetszik tudni azt, hogy gondolta Orbán Viktor, ha nem úgy?
4: Most ugye Magyar Péter elmondását ismerjük erről a beszélgetésről, de az ő elmondásából az derül ki, hogy Súlyog Péter üres válaszokat adott mindenre. Vagy bocsánat, Súlyog Tamás üres válaszokat adott minden kérdésre, tehát mindenről azt mondta, hát ez csak egy politikai vélemény, hát ez a kampány része volt. Tehát tulajdonképpen folytatta ugyanazt, amit eddig is csinált, és azért erre felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sok mindenért lehet és kell is például Áder Jánost és Novák Katalint kritizálni, de nekik is voltak ügyeik, amelyeket képviseltek. A köztársasági elnök, ha elfogadjuk, hogy valami más értelme is kéne legyen, mint csak egy ilyen varázslás, hogy úgy teszünk, mintha lenne egy államfő, tehát hogyha meg akarjuk tölteni tartalommal, minimum kell neki legyen valamiféle értékrendszere, amit képvisel, ilyennyi volt nyilván Göncz Árpádnak, egyébként volt például Sólyom Lászlónak is, de Áder Jánosnak is ott volt például a környezetvédelem, a határon túli magyarok, ugye Novák Katalinnak ugye ilyen-olyan értelmen a családügy felkarolta az otthongondozók ügyét. Mik Súlyognak az ügyei? Mik azok az ügyek, amiket ő értékszinten képvisel, elővet? Tehát ilyen értelemben még sokkal üresebb lett ez a hivatal, mint a már előtte is bárként működő.
3: Mondjátok, az nem aggályos, hogy itt megint az történik, mert most nem történhet majd más, mint hogy leváltják valamilyen törvényi felhatalmazással, akár alaptörvényivel nyilván Súlyog Tamást, és kineveznek a kétharmad birtokában valakit. Tehát, hogy ez a legitimálás, ez így is a következő köztársasági elnök számára is óhatatlanul hiányos lesz, töredezett lesz.
5: Mondjuk azért nagyon sok múlik azon, hogy kit sikerül végül választani, de az az igazság, hogy ugye én például jogi egyetemen még a 49-es alkotmányt tanultam. Pedig azért annyira öreg nem vagyok, tehát a rendszerváltás után jártam jogi egyetemre, és azért volt a 49-es alkotmány a tananyag, mert azért az nem megy az a fajta kodifikáció tényleg egyik napról a másikra. Tehát ez egy szükségmegoldás, és tényleg vicces, hogy a Fidesz ugye ezt hozza föl a legfőbb érvként, hogy jogállamiság, alkotmányossági kifogások. Láttam, hogy ugye ma végig megszólaltak politológusoktól kezdve mindenki, de egy kicsit lehet, hogy ezt most pragmatikusabban és gyakorlatiasabban kéne felfogni. Tehát jelen pillanatban nem a köztársasági elnök jelenti a nemzet egységét, hanem abban van egy szilárdan kialakult egység, hogy neki el kéne mennie. És ilyen értelemben, ha marad, és tényleg ne adj Isten, gátol valami olyan jogszabályt, vagy keresztbe fekszik valami olyan lépésnél, amikor mondjuk az EU-s pénzek múlnak rajta, vagy más, akkor sokkal nagyobbat veszít egyébként, úgy globálisan is, vagy hát országosan is többet vesztünk rajta, meg az az igazság, hogy a Tisza is többet veszít rajta, mint az, hogy ezt megugorja ezzel, hogy ők erre legitimációt kaptak.
4: Ja, az a sajátos helyzet állt elő a Fidesz ténykedése nyomán, ez is egyébként ugye Sólyom Lászlónak köszönhető, aki túl komolyan vette a saját szerepét, hogy a köztársasági elnök jogosítványai igen csekélyek. Most ebből valamennyi gyorsan visszakapott, még a választás előtt, de olyan igazán érdemi nagy akadályt egy kétharmad esetén nem nagyon tud támasztani.
3: És akkor újra megszavazzák.
4: Hát akkor leveleznek egy ideig.
5: De, idő,
4: de ami szerintem ennek a hivatalnak valódi legitimitást kölcsönözhet, az egyrészt az, hogyha újra gondoljuk, hogy hogyan lehet demokratikusan megválasztani egy ilyen államfőt, mint ahogy egyébként számos környező országban közvetlenül van választva. Nyilvánvaló, vagy számomra nyilvánvaló, hogy a Tisza nem szeretne most egy ilyen mérkőzést, mert hogy ennek óriási a tétje, és ha egy ilyenen mondjuk elindul Orbán Viktor, és csak értelmezhető két személyű szavazatot kap, az nekik már akkor is arcvesztés, ha amúgy az ő jelöltjük nyer. De ennél is fontosabb szerintem, hogy legyenek valódi jogkörei a köztársasági elnöknek. Tehát legyen ez egy tartalommal bíró hivatal, ami tényleg kontrollt gyakorol, és a Tisza vállalja azt, hogy ő velük szemben is kontrollt gyakorolhat például egy köztársasági elnök és egy alkotmánybíróság.
3: Nyilván ennek így lenne értelme. Na mit szóltok hozzá? Csizmadia László távozik a CÖF éléről. Ez a jaj, ez mire vonatkozott?
5: Őszintén, tehát mindig ugye, a Tiszát vádolják azzal, hogy ez a show és ez a cirkusz és ez az egész. Tehát azért az, ahogy ma ez a, ugye a HVG jött ki az értesülés, hogy leválthatják, és az, ahogy elkezdődött ez a meccselés, hogy de hát ő vele soha nem tennének ilyet, mert ők nem, ő magától megy, és különben is tiszteletbeli elnök lesz, és a többi. Tehát, hogy nekem eleve a CÖF nagy kedvencem, nyilván ilyen erős idézőjelben, mert az egyik végtelen de tényleg elképesztően bújtatottan, milliárdokkal kitömötten egy olyan szervezetté, tehát valami, igazából nem is tudom megmondani, hogy mi, mert nem civil szervezet. Tehát nincs az a civil szervezet, amelyik el tudja intézni, hogy gripenek húzzanak el a rendezvénye fölött.
3: Igazából nekik a békemenet volt a feladatok, az, és ha nem volt békemenet, látszólag nem csináltak semmit.
5: Tehát megint egy ilyen látszat, egy ilyen tipikus, fideszes látszat izéről beszélünk, amire rengeteg közpénzt szórtak el. Nem tudom, hogy például ezeket is vizsgálni fogják-e, mert most nem csak az, hogy a gripenek azok miért gondolták úgy, hogy jó ötlet a CÖF fölött röpködni, úgy meg, most már ott vannak az adatok, úgy megnézném, hogy azért fizettek-e valami, nem tudom, bérleti díjat, vagy bármit. Jó, nyilván karikírozom a kérdést, de hogy...
3: Úristen, mennyi ilyen ügy van. Tehát ha belegondolod, most csak így hirtelen neked ez feljött, ez a gripen dolog.
4: Plakátkampányokat is finanszírozott a CÖF, amennyire én emlékszem, és azért arról emlékezzünk meg, hogy Csizmadia László miközben a Fidesz igazából kampány szervezetének volt az irányítója, ezeket gongolnak hívják, tehát kormányhoz közeli nem kormányzati szervek, hivatalos nevükön, tehát valójában álcivil szervezetek. Aközben gongó.
3: Gongónak is lehet.
4: Ugye? Aközben Csizmadia László aktív szerepet vállalt abban, hogy a nemzeti civil alap finanszírozását igazából egy ilyen első körben kegyetlen purgálással megcsonkítsák, és csak azokra a szervezetekre korlátozzák, akik semmilyen politikai konfrontációt, közéleti konfrontációt nem vállalnak a kormánnyal, és idővel eszközzé tették a kormány kezében. Ennek lett aztán a következő látványos lépése a norvég üldözés, soros üldözés és a többi, de ennek az első lépésében Csizmadia László jelentős szerepet vállal. Én nagyon örülnék, ha ez is ki lenne vizsgálva, és alkalmasint lenne egy morális számon kérés is ezért, mert iszonyatos pusztítást végeztek a magyar civil szférában, ami már akkor is 2010-re is olyan állami és közszolgálati feladatokat vállalt át, szerintem egyébként egy rossz modell alapján, amiket az államnak kellett volna biztosítania, és amik létfontosságúak voltak.
3: Mit szóltok, ha már itt a számonkérésekről van szó, Hankó miniszter legújabban felbukkant 50-100 millióiról, ugye ezek különböző fideszes politikusokhoz mentek, szinte közvetlenül, tehát gyakorlatilag egy kéznyújtásra tőlük, egy szervezettel tőlük a kampányba. És ez a kulturális alapból ment.
5: Az igazság, hogy én az alakuló ülés óta úgy próbálom az ilyen közvetítéseknél úgy különös figyelni, mert ugye most már ráadásul arra is van lehetőség, hogy elkapja az újságíró őt ott a folyosón vagy bármi. Nem teljesen értem, hogy miért nem, tehát hogy miért nem aggódik jobban, amiatt, ami történt. Olyan, ezek már BTK kategóriák, amikről egyébként itt beszélünk. Tehát mikor lesz az, amikor az első ilyen kérdésfeltevés eljut addig, hogy még már egy ügyész vagy egy nyomozó szerv teszi fel, mert gyakorlatilag...
3: Hát ez nem a parlament folyosója.
5: Nem a parlament folyosója, nem, csak arra mondom, hogy a parlament folyosóját arra mondtam, hogy az a fura, hogy ott láthatóan ilyen teljes nagy mellénnyel, és nem tudom, tehát hogy azzal a... Mint hogy nem változott volna semmi, legalábbis látszólag úgy néz ki, aztán lehet, hogy így így leplezi a zavarát, mint ahogy a másik résztvevőnél mondtad, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon furcsa azt látni, hogy őt, mint hogyha büntetésből így odaküldték volna, és úgy ott ül, ott a feje fölött gyakorlatilag így röpködnek ezek a pénzek, amiket ugye osztottak boldog-boldogtalannak. Nem teljesen látom, hogy mit gondol, hogy ebből ő hogy fog tudni jól kikerülni.
3: Hát a korábbi egészségügyi államtitkáról is csak azt tudtuk meg, hogy ő szexinek látja magát. Azóta semmi több mondani
5: valója nem volt.
3: Igen.
4: Ugye a saját hatáskörben kiosztható miniszteri finanszírozási keret, az korábban is létezett, korábban is volt vele egy csomó baj, hogy ezt milyen alapon osztják szét, mennyire pofára és a többi. Ennek az aránya azért a Fidesz alatt látottat meg sem közelítette, és csak hogy behozzak egy párhuzamos példát, mert arról egy kicsit többet tudok, a határon túl elsősorban kultúra és infrastruktúra finanszírozása költött pénzeket, Kis Tamás szociológus nagyon alaposan kikutatta és kimutatta, hogy közvetlen klientúra építésre használták, tehát tényleg annyira nyilvánvaló, annyira visszakövethető, hogy kinek a kezében volt a kilincs, ki melyik miniszterre tudta rányitni az ajtót, azon az alapon látszik, hogyan, hova kerültek a pénzek, melyik templomra, melyik iskolára, óvodára jutott, de ez semmi más nem szolgált, mint a közvetlen hatalomépítést és a függőségeknek a kiépítését, ami most egyébként látható, hogy nem működött, mert összeomlik, mint egy kártyavár.
3: Pont ezzel gondolkoztam, hogy itt repkedtek az 50-100 millió különféle politikai szervezetekhez, meg jelöltekhez, fideszes jelöltekhez. Mekkora az a vereség, ami nem változtatott ez? Tehát, hogy hiába ment egy térségbe oda 100 millió forint két héttel a választás előtt, a világon semmit nem ért, nyert a Tisza.
4: Ezt most, bocsánat, ezt hasraütésen mondom, de én őszintén azt gondolom, hogy nem a vereség mértéke a meghatározó, mert a 2018-ban vagy 22-ben veszítenek, ugyanez a rendszer nem omlott volna így össze.
3: Igen, az lehet, de ugye én most alapvetően arra gondoltam, hogy nem tudtak segíteni a pénzzel. Tehát hiába döntötték be a pénzeket, a világon semmit nem ért.
5: Úgy tűnik, hogy valamit nem lehet megvenni, tehát hogy hiába ezt hallgatjuk, hogy mindent meg lehet venni, de ezt nem, ezt úgy tűnik, hogy nem lehetett. Egyébként nekem a celebeknek jutatott 50-100 milliók, mert láttuk, hogy ezek a nagyságrendek, tehát ugye, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy
3: ez
5: a mérőszám, hogy igen, hogy 50 vagy 100, hogy gondolom, ki van, ki mennyire sokat hoz, vagy nem tudom. Tehát, hogy mekkora káosz van jelen pillanatban, még egyébként április 12-e óta is, hogy ugye láttuk ezeket, utólag láttuk ezeket a kiosztott pénzeket a különböző celebeknek, és most itt nem fogok neveket mondani, de nagyon vicces, amikor ezzel párhuzamosan Kövér László bemegy megfejteni a vereség okát az egyik ugye kedvencéhez, a Bayer Show-ba, és mondjuk ott elmondja, hogy a baj azok a valóságsók és a kereskedelmi csatornák, tehát hogy amik az ördögtől valók. Tehát nem tudom, hogy az egyszeri Fidesz, de tényleg azt mondta, hogy a valóságsónézés nézés volt a probléma, és hogy már a szülők is azt nézték, tehát hogy így konkrétan le tudták a purgatóriumot vezetni egyenesen a kereskedelmi tévékből, és gyakorlatilag miközben ugye látjuk, hogy hogy folyatták ki pont ezeknek az embereknek is egyébként a politikai szereplők mellett.
3: Orbán Viktor is önkritikát gyakorolt, ez az első eset volt a választás óta, azt mondta, hogy nagyobb stadiont kellett volna építeni. Örülök, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük.
3: Köszönöm szépen.

0: conservatives today are concerned about what's right and what's wrong. And they're not being told what's right and what's wrong. And they want somebody to stand up and say, what is right and what is wrong? How far can I go?
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nyárias jó reggelt kívánok a Spirit FM hallgatóinak és természetesen az ATV kedves nézőinek. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Slanger Mártonnal folytatjuk a startot, aki a Republikon intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, köszöntöm a nézőket!
2: És megbeszéljük, vagy hát legalábbis igyekszünk egy csomó hírt megbeszélni a hétvége eseményeiből, de van ennél frissebb is, kollégáim most jelezték, egészen pontosan Bámos Jelzte szerkesztő kollégám, hogy Magyar Péter feltöltötte, vagy feltöltette a dokumentumokat a tavalyi támogatásokról, és ebből egészen elképesztően nagy számok jönnek ki, 2-3 milliárd forintos támogatás, egyik a mikroadományokból, a másik pedig az összesítés.
3: Igen, itt hát gyakorlatilag azzal, hogy Magyar Péterék 6 hontandrásnyi összeget össze tudtak szedni adományokból is, azt mutatja meg, hogy minden korábbi pártnál sokkal nagyobb pénzügyi is, de egyébként is mobilizáló ereje volt annak a projektnek, amit Tiszának nevezünk. Még így is egyébként nagyon segít perspektívába helyezni azt az erőforrás különbséget, ami a két oldala, a Fidesz és a Tisza között felelhető volt. Tekinthetünk bármire, akár az MTVL éves működési költségére, a Facebook hirdetések mértékére, már mielőtt ugye betiltották a politikai hirdetéseket a Metánál, de persze utána is. Tehát gyakorlatilag ez a 3 milliárd forint
2: kampányok, ezt hosszan sorolhatjuk, igen.
3: Igen, igen. Tehát igen, plakátkampányok, stb. Megyei lapok. Tehát gyakorlatilag az a 3 milliárd forintnyi összeg azzal szemben, amit a Fidesz mozgósítani tudott, vagy felhasználni tudott, ez elég alacsony, viszont nagyon magas ahhoz képest, hogy több mint 2 milliárd forint, 500 ezer forint alatti adományokból jött össze. Tehát mindenképpen nagy dolog. Illetve hát a hatékony felhasználás mércie is, hogyha 3 milliárdból sikerült ezt a kampányt megvalósítani. Nyilván itt közbejönnek az önkéntesek, amiből nyilván sokkal több volt a Tiszának, mint a Fidesznek, mert ugye volt miért.
2: Ha már a felhasználás mikéntjéről beszélünk, itt van egy friss adat arról, hogy a MediaWorks hogy áraszta le önmagát tulajdonképpen. Egészen pontosan az általa birtokolt brendek értékét hogyan csökkentette annyira, hogy vesztességbe, nem kis vesztességbe fordult a MediaWorks. Valójában idáig volt túlértékelve a Fideszhez közeli, vagy oda beszippantott médiavilág?
3: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, és hát nem kis összegről van szó, tehát 300 millió pluszból 14 milliárd mínuszba. Nagyon-nagyon érdekes. Szerencsére nem vagyok sem jogás, sem könyvelő, de ez talán segít is a közérthetőségben ebben az esetben. A legegyértelműbb kijelenteni való itt az, hogy bizonyára valami turpisság történt. És azon belül én két okot látok, vagy két magyarázatot látok. Az egyik, hogy gyakorlatilag a NER-ben a piaci értéke ez ennek a tevékenységnek, az nulla volt. Tehát az, amit a MediaWorks legyártott, az, amit produkált, az piacon, a piacon gyakorlatilag értéktelen, nem megfelelő újságírói munka, stb. Ennél csúnyább szavakat is tudnék mondani. És valóban csökkent az értéke, egy politikai termék volt, egy olyan politikai közösség számára, amely folyamatosan csökkent. Tehát ilyen módon ténylegesen értékcsökkenés állt be. Ez gyakorlatilag egy érthető magyarázat lenne. A másik opció az az, hogy lényegében a MediaWorks beárazta ezt a Tisza győzelmet, és gyakorlatilag ugye nagy pénz, nagy felelősség, kis pénz, kis foci, tehát minél kevesebbet ér egy cég, annál kisebb felelőssége van, hogyha esetleges kormányváltás esetén számon kérik, hogy akkor hova is ment el ez az X összeg. Rá lehet mutatni a nagy veszteségre, hogy hát gyakorlatilag mi itt alig-alig tudtuk a fizetéseinket kitermelni, stb. Tehát valóban egy nem értékes cégről van szó, ami nem értékes munkát finanszírozott, ami nem értékes produktumot állított elő, de azt gondolom, hogy itt igazából az a fő motiváció, hogy minél kisebb vagyoni felelősségről legyen szó egy esetleges kormányváltás.
2: Most, de ha neked igazad van, akkor van itt egy elgondolkoztató kérdés. Két héttel a választás előtt történt meg ez a leértékelés. Tehát itt vagy az történt, hogy előre bekészültek arra, hogy veszít a Fidesz és nyer a Tisza, vagy pedig az történt, és erre utaltál egy fél mondattal, hogy van itt valami turpisság.
3: Igen, tehát szerintem nyugodtan belefér az, hogy két héttel ezelőtt így döntenek. Egyfelől láthattuk ezt korábban is már 2022-ben is, ami azért egy magabiztosabb helyzet volt a Fidesz számára. Az alapítványokba szervezés, a 22-es választás előtt kezdődött, stb. Tehát be lehet biztosítani magunkat a választás előtt is, aztán max visszafordítjuk. És pont mivel gyakorlatilag a piaci szabályoknak teljesen ellentmondóan működött a MediaWorks, ezért gyakorlatilag mindegy, hogy mennyire értékeli saját magát. Nyilván nem mindegy, ez már az a szekciója a kérdésnek, amihez nem értek, de gyakorlatilag mindegy, hogy mennyire értékeli magát, majd jövőre megint 10 milliárddal többet ér. A lényeg, hogy a választások előtti elszámolásban ne érhesse szó a ház elé, bár azért szerintem érheti bőségesen.
2: Diplomata útlevelek, ha már a múltban bájkálunk egy picikét, és hát azért ez a közelmúltunk, sőt, majd tudom a jelenünk, mert hát a múlt héten döntöttek úgy a Tisza kormány tagjai, Orbán Anita, ugye külügyminiszterként, hogy ezeket a diplomata útleveleket jelentős részben visszavonják. Itt azért művészek, sportolók, barátok, ismerősök, Mici Mackó teljes baráti köre diplomata útlevéllel rendelkezett. Ez botrány, vagy egy 16 évig regnáló hatalom természetes működése?
3: Hát nem egy 15 évig regnáló hatalom természetes működése, az Orbán rendszer természetes működése. Itt igazából értelmet nyer a NER kifejezés. Tehát az, hogy a politika a NER-ben, az Orbán rendszerben ténylegesen az élet minden területére behatolt, és gyakorlatilag a NER elit teljes egészének, vagy a jelentős részének, több ezer embernek diplomata útlevele volt, bőven túlmutatóan a törvényi meghatározáson. Ugye itt a legérdekesebb ebben, vagy a legszomorúbb ebben, egyébként tényleg botrányos, hogy nem a kulturális, művészeti, politikai, gazdasági jelentőség volt az egyetlen vagy első számú szempont. Tehát lényegében a jelentőség mértékét a politikai hűség mértéke határozta meg. Magyarul, hogyha valaki kiszolgálta ezt a rendszert, akkor a rendszer kiszolgálta őt, és nyilván ez már ízlés kérdése, de gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, hogy a kulturális jelentősége mekkora Kálamista Gábornak, azzal együtt természetesen a film, amit rendezett, az talán a Rotten Tomatoes egyik legrosszabbul értékelt filmje, tehát ilyen szempontból nemzetközi kuriózum, de hogy nem tudom, Presser Gáboroknak adogattunk diploma útleveleket, vagy olyan embereknek, akinek a számait az egész világ ismeri, vagy számai, darabjait, filmjeit, stb., hanem lényegében a rendszer kiszolgálóinak, tehát nem egy teljesítmény alapú juttatásról beszélünk, ez egyértelmű.
2: Most ezekben a percekben gyülekeznek az újságírók a köztársasági elnök hivatala előtt, és várják azt, hogy megérkezzen Magyar Péter és küldöttsége. Ugye nem egyedül megy be, és nyilván valamiféle bejelentésre várnak. A bejelentés voltaképpen tegnap elhangzott Súlyog Tamástól, hogy ő ugyan le nem mond. Ennek a mai látogatásnak a miniszterelnök részéről igazából politikai, kommunikációs értelemben van, vagy vársz valami többet is ettől?
3: Az nem meglepő, hogy nem mond le Súlyog Tamás. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból Magyar Péter pont ugyanebben az utcába sétált bele, tudhatta, hogy nem fog lemondani Sulyok. Lényegében ez az Orbáni világ érdeke, és ez ezáltal Sulyok érdeke is. Ugye a Velencei Bizottsághoz fordul, amivel kapcsolatban az első kérdés az embernek, hogy ugye a Velencei Bizottság arra van, hogy alkotmányos kérdésekben tanácsot kérjen egy alkotmányozó szerv, vagy valamilyen közjogi méltóság ettől a bizottságtól. Felmerül a kérdés, hogy eddig miért nem kért tanácsot? Szerintem lett volna bőven a magyar alkotmányossággal kapcsolatban tanácsra szükség. Az egyik legalacsonyabb jogállamiság szempontjából legrosszabbul értékelt jogállam Magyarország volt. Igaz volt ez Sulyok Tamás uralkodása, nem is tudom, hivatalba lépése óta is. Igaz volt ez a kegyelmi ügy kapcsán is. Bőven lehetett volna tanácsot kérni. Az első alkalom, amikor Sulyok Tamás tanácsot kér, amikor a magyar közönség hall először erről az intézményről, az akkor van, amikor Sulyok Tamás a munkáját szeretné megőrizni. Ezzel együtt megkérdőjelezhető, hogy dolga a miniszterelnöknek lemondatni a köztársasági elnököt az első beszédében. Szerintem Sulyok Tamásnak a körülmények miatt lett volna dolga lemondania, tehát nem lemondatni kellett volna. Azt gondolom, hogy az, hogy most nyilvánosságra hozzák a kegyelmi részleteit és hasonlók, ez pontosan erre akkor lett volna szükség, amikor hivatalba lép. Tehát a kegyelmi ügy után soha nem látott figyelem hárult a köztársasági elnökre, szerintem soha nem látott felelős volt az egyébként kőresített tisztségen, tisztségviselőn, aminek nem tett eleget, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy le kéne mondania, és valóban azért az Orbán rendszer része volt, és természetesen ez is az oka annak, hogy nem mondott le, mert a Fidesznek ez érdeke, Sulyok Tamásnak nyilvánvalóan ez érdeke, azt gondolom, hogy nem fog tudni hivatalban maradni, és azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság nem fog tudni segíteni neki.
2: Viszont valószínűleg ma kemény mondatokat hallunk a odaérkező, majd onnan távozó Magyar Pétertől. Slanger Márton, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó egyeztetést folytattak Varga Mihály jegybankelnökkel, közölte Magyar Péter. A Nemzeti Bank pedig arról írt, hogy a magyar gazdaság érdeke a kormány és a jegybank közötti eredményes együttműködés, az MNB pedig konstruktív lesz ebben a munkában, és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Németh Dávidot kérdezzük.
2: Megérkezett a KNTH Bank vezető elemzője, örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok, és azon gondolkozom, hogy most, hogy láttuk azt, hogy az MNB-ben mi épült, és hogyan épült, és hogy milyen az az aranyozott fürdőszoba, WC, és mi egyebek. Ez mennyire tartozik a világ bankrendszeréhez, hogy ilyen látványokat nyújtanak mellékhelységek, tárgyalók, irodák?
3: Hát pénzügyi piaci szempontból azért nem a fő sodor, hogy ezeket nézegetik a befektetők, hogy éppen melyik nemzeti bankban vagy pénzügyi intézményben milyen fürdőszobák vannak. Nyilván látott már a világ azért különböző díszes termeket, úgyhogy azért...
2: Igen, de az emberek Janukovics jut eszébe, meg Ceausescu birodalma, ugye 1990-ben, 89-90-ben rácsodálkozott a világ, hogy miközben éheztek a románok, közben mi épült Bukarest közepén. Azért erre itt nem vagyunk felkészülve, azt hiszem.
3: Hát most egyébként, hogyha megnézzük az reakciókat, akkor ezek már ilyen múltat érintő történetek, tehát valahogy most semmilyen ilyen túlárazás vagy drága projektek már nem nagyon befolyásolják a mostani hangulatot, én úgy látom. Tehát egyelőre az, hogy a múltban mi történt, gyakorlatilag ott húztak egy vonalat, most tényleg így a befektetői szemmel, ha nézem, és mindenki a jövőre fókuszál, hogy egyébként meg milyen lehetőségei vannak az országnak.
2: Azért még visszabelőre kérdezlek, mert ez ma felmerült Varga Mihály felé is a sajtótájékoztatón, és reagált rá, beleállt, hogy milyen módon zajlanak azok a vizsgálatok, amik a korábbi időszakkal kapcsolatosak. Arról lehet tudni, hogy az mélyebben, hogy az hol tart? Tehát, hogy igazából mit érdemes vizsgálni? A kitalicskázott pénzről van itt szó, a túlárazásokról van szó, vagy a jegybank teljes működéséről?
3: Hát itt többféle projekt fut egymás mellett, de én vagyok jogász, hogy ezeket most így szétboncolgassam. Nyilván ami látszódott, hogy érdekességként, hogy volt egy időszak a jegybanknál, amikor nagyon nagy nyereségeket tudott felhalmozni. Ugye ezt most pénzpolitikai szempontból nézem. Ugye az időszak volt, amikor még jöttek folyamatosan be az Európai Uniós források, és folyamatosan leértékelődött az árfolyam, vagy hát mondhatjuk, hogy részben volt esetleg egy ilyen gazdaságpolitikai cél is, hogy mindig leértékeljék az árfolyamot, és keletkezett egy jelentős nyeresége a jegybanknak. És akkor komoly viták voltak arról, hogy ezzel a nyereséggel mit kezdjen, hiszen akkoriban még az volt a szabály, hogyha hiánya van egy jegybanknak, vesztesége, akkor azt a költségvetésnek pótolnia kell, viszont a többlete akkor nem volt ugye semmilyen szabály. Ott volt egy rész, amit utána ugye alapítványokban máshova elkezdtek felhasználni.
2: Elvesztették a közpénz jellegüket, igen, ez volt az.
3: És volt egy másik rész egyébként, arról keveset beszélnek, de volt egyébként, amit adósságot is csökkentettek, tehát nem az egész nyereség ment el ilyen célokra, hanem effektíve az ország államadósságát is csökkentették, és ugye ott jött a probléma, amikor meg nagy veszteségeket kezdett el felhalmozni a jegybank, és utána ezt neki kellett volna pótolni még a költségvetésből, de hát itt megjöttek olyan szabályok, ami az Európai Bizottság, vagy az Európai Központi Bank is beleegyezett, hogy ezt határtalan időre, vagy határozatlan időre el lehet halasztani, és nem kell egyből visszatőkésíteni a jegybankot. És nyilván ezzel párhuzamosan, hogy egyébként drágán működött a jegybank, a felújítása hogyan zajlott az MNB székháznak, ott volt-e túrárazás, vagy nem volt túrárazás, ezeket is vizsgálják, de ez egy teljesen másik történet ahhoz képest, mint hogy eleve a nyereségességével és utána a veszteségessége az, hogy alakult a Magyar Nemzeti Bank.
2: Látványosan és feltűnően nagy az összhang Magyar Péter és Varga Mihály között, ami a tekintetben furcsa, hogy mindenki, aki az előző rendszer embere, Magyar Péter célkeresztjében van, kivéve Varga Mihályt az első perctől kezdve, akiről rögtön leszögezte, hogy maximálisan megbízik benne. Varga Mihály meg ma is elmondta, hogy mindenben támogatja a kormányzat elképzeléseit.
3: Szerintem az azért egy nagyon fontos tanulsága volt, bármelyik országot is nézzük, ahol azért kikezdik a független jegybank elnököt egy politikai szándékkal, azt azért nem nézik jó szemmel, és az szerintem a Tisza kormánynál nagyon jó körvonalazódott, hogy ők a piacnak azért szeretnének kedvezni. Ugye miért? mert hogy szerettek volna egy stabilabb, erősebb árfolyamot, és leginkább egy csökkenő hozam környezetet. Most az, hogy ezért jelentik be azt, hogy 2030-ban eurozónás csatlakozási kilátás van már, hogyha nem is vezeti be Magyarország 2030-ban az eurót, de hogy a feltételeket teljesíti, és ezzel már egy olyan horgonyzást hozott be a kamatokba, hogy hirtelen 100-150 bázisponttal, tehát több mint 1,5%-ponttal leestek a hozamszintek. És ezzel később majd meg tud takarítani kamatkiadásokat. Most, hogyha ebbe a mozaikba berakjánk azt, hogy egyébként meg a Nemzeti Banknak az elnökét megpróbálják kifúrni, akkor nem valósulna meg az a célja, hogy ilyen szépen a forint erősödni tud, illetve a hozamok azok lefelé tudnak elmozdulni, és egyébként meg a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt egy évben, mióta Varga Mihály vezeti, ugye kiépítette egy reputációt a piacon, ami egy konzervatív politikát jelentett, tehát még inkább rossz szájíze lett volna ennek az egész történetnek, hogyha egy piac számára hiteles embert kezd ki az új kormány azért, mert az még nem az ő regnálása alatt került kinevezésre.
2: Varga Mihály hitelesebb a piacoknak, mint Matolcsy György volt? Nem kacsintok közben.
3: Hát most abszolút úgy tűnik, hogy hitelesebb, tehát legalábbis az utolsó pár évét, ha nézzük, hogy milyen volt Matolcsy György.
2: Csapkodó? Györgynek.
3: Hát akkor igen, egy kiszámíthatatlanabb történet volt. Most a Varga Mihálynál sokkal inkább elhiszik azt, hogy egy stabil árfolyammal és egy alacsony inflációs környezettel kalkulálnak, és ezért mindent meg is tesznek, hogy ez megvalósul.
2: Ha már euróvezeti csatlakozás, ugye az valóban egy nagyon erős kapaszkodó, hogy merre megy az ország és milyen célokat tűzött ki gazdaságpolitikailag maga előtt. Ennek a megközelítéséhez is segít az euró 16,4 milliárdnyi az uniótól érkező pénz? Vagy ez két különböző történet, jól kell felhasználni, és akkor majd úgy segít?
3: Nyilván itt a cél az lenne, hogy minden ilyen európai uniós forrást, azt jól használjon fel az ország. Ugye itt sokszor az volt a baj, hogy mennyiségi célok voltak, és most is azért van, én úgy érzem, egy picit eltolódás ebbe az irányba, mert most arról szól már a közbeszéd, hogy minden európai uniós forráshoz hozzájusson az ország. Arról kevésbé, hogy ez hogyan kerül majd felhasználásra, és már önmagában az, hogy az újjáépítési alapnál nagyon rövid a határidő, ez már valahogy be is hozza magától a rendszerbe, hogy gyorsan kell megcsinálni a projekteket, akár olyan már megszületett projekteket akarnak elszámolni, ugye, amik már kész vannak, és amiatt még el lehet számolni, tehát nem új, és mondjuk egy hatékonyságot célzó projekt, ami hosszú távon segít az országnak.
2: Mondjuk, amilyen állapotban van az államháztartás, jót tenne neki?
3: Nyilván ez egy másik dolog, hogy utána hogyan hat ez az államháztartás helyzetére, de megint ez egy érdekes kérdés, hogyha már egy 2025-ben esetleg lezáródó projektet el tud számolni a kormány, az újjáépítési alapból, akkor az majd a 2025-ös 4,7-es hiány számot lejjebb viszi, mondjuk 4,5-re vagy 4,3-ra, attól függ, hogy mekkora projekteket lehet elszámolni. Ez azért nem teljesen befolyásolja már a 26-os meg a 27-es, de valóban, ahogy Kármán András mondta, és hogy utolsó negyedévre várja azt, hogy a több európai uniós forrás megérkezik az országba, annak azért van egy olyan pénzforgalmi szemléletű hatása is, hogy akkor hirtelen sokkal kevesebb kötvényt kell kibocsájtani a magyar államnak, hiszen bejön az európai uniós forrás, és abból lehet kifizetni vagy finanszírozni az éppen folyó kiadásokat, és ebből a szempontból pedig, ha a kínálat csökken a kötvények oldalán, akkor az tovább nyomhatja lefelé például a hozam környezetet. Tehát lehet egy ilyen pozitív hatása is, de természetesen valamennyit a 2026-os hiányból is lefaraghat, hogyha olyan projektek, amik korábban teljesen állami finanszírozás lett volna, most mondjuk félben már az Európai Uniós források finanszírozzák félig, akkor azt a részt akkor le lehet vonni az idei költségvetési.
2: A hozam környezetről mondjuk már egy mondatot, mert szerintem nem mindenki pontosan érti, hogy ez nem az a hozam, ami nekünk jó, ez az a hozam, ami a befektetőinknek jó, tehát mi fizetünk sokat.
3: Nyilvánvaló, tehát itt a magyar állampapíroknak a hozamairól van szó, csak ez nem hivatalosan nem kamatoknak hívjuk, hanem hozamnak, és ezek azok a hozamok, amit ki kell fizetni a külföldi befektetőknek, de egyébként magyar állampolgár is vehet olyan papírokat, amik külföldi intézményi befektetők is vesznek, csak azok most sokkal alacsonyabb hozam mellett kerülnek kibocsájtásra, ugye ilyen 5,5-5,6 körül, miközben egy lakossági állampapír még most is 6,5%-on van, fix kamatozású. Tehát nem feltétlenül éri meg a magyar embereknek, állampolgároknak most ilyen intézményi papírokat vásárolni, de ez az a hozam környezet, amit ha lefelé tol a magyar állam, akkor a kamat kiadása az csökkenni tud, és akkor ezáltal több pénz marad, amit el tudnak költeni.
2: Olcsóbb jelenleg, lesz az állam.
3: Hát ez a finanszírozás. Az állam ettől nem olcsóbb, az állam az egy másik dolog, hogy olcsó vagy nem, de a finanszírozás az állam adósságnak az, ami csökken, ami most 4% fölött van GDP arányosan még mindig.
2: Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 16,4 milliárd euró irgalmatlan sok pénz, Gárik Mihállyal meg fogjuk beszélni. Gárik Zoltánnal meg fogjuk beszélni, hogy mit kezdünk vele. Jó reggelt kívánok. Örülök, hogy itt van a Corvinus Egyetem egyetemi docense a vendégünk. Hát először is ugye volt itt egy nagy bejelentés, hogy megvan a pénz. Aztán jött a következő hullám, hogy megvan a pénz, ha tudunk mindenféle olyan feltételt teljesíteni, amit elénk tárt az Európai Bizottság most is. Mik ezek a feltételek? Mit kell teljesítenünk azért, hogy megkapjuk ezt a pénzt végül is?
2: Igen, ahogy megszoktuk, ugye az Európai Uniónak a vonatkozásában néha földi halandónak nehéz követni a különböző utakat. Ugye itt is rengeteg mindenről van szó. Többfajta pénzről van szó, többfajta időtávról, amikor hozzáférhetünk, és többfajta feltételrendszerről. Ugye amit most hallunk, ez a 16,2 milliárd euró, ugye ez sem egy nagy összeg, hanem három nagy részből tevődik össze. Egyrészt az úgynevezett újjáépítési alap, másrészt a kohéziós pénzek, harmadrészt pedig a felsőoktatásnak a reformjához kapcsolódó különböző intézkedések. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Uniónak az első nagy csomag, ez az újjáépítési csomag, ez egy különleges csomagja volt, nem a normál költségvetésnek a része, hanem a pandémia utáni újjáépítésre adott az Európai Unió pénzt, illetve adott kedvezményes hitel lehetőségeket. Ezeket zárolta. Ugye azért zárolta, mert hogy nem teljesítettünk bizonyos feltételeket, 27 úgynevezett szuper mérföldkövet tűzött ki, hogy teljesítenünk kell. Ebből rajta is hoztunk körülbelül 4-et, de a többit azt meg kell valósítani ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni azon gondolkodni, hogy mire költjük.
1: Álljunk meg, 4-et teljesített az előző kormány? Az előző kormány azt mondta, hogy 4-et nem.
2: 4-et kellett. Ugye 4 az, amit elfogadott volna az Európai Unió. Ugye itt van egy kicsit elrejtve ugye az egyik dolog, úgy méghozzá, ugye amikor elkészülünk ezek, akkor nekünk teljesítés jelentének kell, és ezt a jelentést kell majd az Európai Bizottságnak elfogadnia. Most ez is ugye még előttünk van, ugye ott is voltak bizonyos teljesítések, de az, hogy az egészet elfogadja egy csomagba, az a feltétele, hogy elkezdődjenek a kifizetések, az mindegyiken végig kell menni. Nem elég törvényt hozni, hanem végrehajtási rendelet. szervezetet is kell csinálni, intézményeket kell létrehozni, az intézményeknek működnie kell, ellenőriznie kell a bizottságnak ezeket, és utána pedig meg kell még indítani a programokat is, a projekteket.
1: Az komoly, hogy ezt mind augusztus 31-ig?
2: Ezeket mind augusztus 31-ig, illetve az Európai Bizottság felé még le is kell tenni, hogy ez a következő nagy fázis, egy olyan tervet, egy megújított tervet, ami a 2024-ben egyébként elfogadott újjáépítési projektünknek a módosított változata. Tehát nagyon sok mindent kell csinálni, majd pedig ugye elindulnak a pénzek, és utána sem állhatunk le, hiszen folyamatosan ellenőrizni fogja a bizottság, nagyon gyorsan kell elköltenünk ezeket, úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy az Európai Uniónak a történetében ez az egyik leggyorsabb pénzköltés lesz, ha megvalósul.
1: Itt akkor, én jól értem, voltak éppen az történt, hogy Magyar Péter és von der Leyen asszony egymás kezébe csaptak, hogy amennyiben ezt mind meg tudjátok csinálni, ti kedves magyarok, hát akkor mi odaadjuk, hát semmi akadálya. De nem azt mondták, hogy itt a pénz, vigyed.
2: Nem ezt mondták, sőt, ugye azt mondtuk az elején, hogy négy nagy dolog van, ez csak az egyik belőle. Ugye emellett vannak a kohéziós pénzek is, ugye itt nincs olyan nagy gyorsításra szükség, hiszen a kohéziós pénzek ugye egy költségvetési időszakhoz kapcsolódnak, illetve amikor lejár, ez 2027-ben még két évig lehet költeni őket, de itt is nagyon sok projekt föl van függesztve. Emellett még nem csak politikai feltételeket kell teljesíteni, hanem a projektbe le kell tenni beruházási javaslatokat, le kell tenni olyan feltételrendszernek a teljesítését, amelyek nem politikai, hanem inkább gyakorlati kodifikációt igényelnek, és akkor utána még van két nagy alap, amihez majd hozzáférhetünk, az egyik az úgynevezett SZÉF, amit az Európai Unió a védelmi iparra költene, ez majdnem körülbelül 16-17 milliárd euró lenne megint csak, ugye ez egy kicsit eltolódik, illetve még van egy úgynevezett Repower Europe, ami pedig az energetikai megújulásnak az nagy projektje, ez is majd lesz. Ugye ehhez is majd teljesíteni kell a feltételeket. Az a jó ugye az egészben, hogyha az egyiket helyre tesszük, tehát itt mondjuk az integritás hatóságot olyanná tesszük, mint ami ennél az Európai Unió szeretné, elindul ugye az úgynevezett projekt, ami az ügyészségnek, az európai ügyészségnek a bevonását jelenti a magyar büntetőügyekbe. Ha elindulnak a különböző jogállamisági feltételeknek az építőkockái, és helyre tesszük, akkor ezek máshol is rendben lesznek, ugyanis többfajta jogalapja van annak, hogy nem jönnek a pénzek. Egyrészt vannak a szupermérföldkövek, másrészt pedig vannak az Európai Unió különböző szerződéseiben úgynevezett horizontális feltételek, és hát emiatt sem, és még a menekültügyről nem is beszéltünk.
1: Pedig beszéljünk, mert hogyha az ember olvassa az egykori kormányzathoz tartozó médiát, akkor csak ezzel foglalkoznak, hogy biztos elárulta a hazát Magyar Péter, beengedi a menekülteket, be kell engedni a menekülteket.
2: Itt is ugye teljes a káosz, mert hogy nem az történik, hogy az Európai Unió ugye betelepít bármilyen menekültet. Két dologról van szó. Egyrészt ugye kapunk egy 1 milliós eurós napi bírságot, azért, mert a menekültügyi reformjaink, a menekültügyi törvényeink nem kompatibilisek az EU szabályozással. Ezt egyébként a bíróság is kimondta, és ugye ezért van, mert nem hajtjuk végre az ítéletet. Itt a menekültügyi szabályokat kell harmonizálni az Európai Unióval, de ez nem az, ami miatt ugye július 1-től már egy megújult keretben az Európai Unió irányába érkező menekülteket egy kvótarendszer szerint szétosztanák. Ugye ez egy másik történet, ez mindenképpen lesz, viszont az Európai Unió ugye lehetőséget ad arra, hogy bizonyos országok, akik nem képesek, vagy nem tudnak, vagy nem akarnak ebben a szolidaritásban részt venni, ők ki tudják váltani különböző egyéb eszközökkel, például pénzzel ezeket. Úgyhogy két dolgot kell majd itt végrehajtanunk. Egyrészt a menekültügyi rendszer szabályozását be kell fejezni, másrészt pedig, hogyha megindulnak ezek, akkor itt választunk.
1: Az látszik, hogy ezekben az ügyekben Magyar Péter mire kötelezte el magát?
2: Hát itt ugye, amire elkötelezzük magunkat, az, hogy az európai jogot azt betartjuk, tehát itt nagyon...
1: Tehát azt a törvénymódosítást, amit meg kell ehhez tenni, a menekültügyi eljárás lebonyolításáért, azt vállaltuk, hogy azt megcsináljuk.
2: Hát ugye egy jogállamban az szokás, hogyha van egy jogszabály, ami az Európai Unió irányából jön, és az kötelező, akkor azt átjelölt.
1: Hát eddig is ez lett volna a szokás.
2: Hát reméljük, hogy most ezt fogjuk csinálni.
1: Visszamenőleg az a büntetés, amit amiatt, mert hogy ezt a szokást nem tartotta be a korábbi magyar kormány, kiróttak ránk, azt lehet annulálni, azt lehet töröltetni?
2: Nem.
1: Vagy azt mindenhogy befizetjük már?
2: Azt már elvesztettük.
1: Ugye ez majd úgy lesz valószínűleg, hogy a támogatásokból levonják.
2: Igen, ugye hogy technikailag ugye ez megint csak az Európai Unió ugye egy kicsit bonyolult, hogy mikor fizet ki, milyen teljesülési időszakok vannak, hogyan számol el, de el fogják számolni egész biztos.
1: Az, hogy a július 1-től viszont fizetnünk kell, ott az összeg mennyi? Meghatározott?
2: Melyikért kell fizetni?
1: Hát ugye fizetnünk kell, hogyha nem fogadunk be menekülteket.
2: Ja, ugye ez egy kvótarendszer, ugye, ami működik. Ugye itt az Európai Unió, és most nem tudom pontosan az összegeket, ugye fejenként szab ki, tehát megvan egy kvóta, ami ugye a különböző GDP adatok, a munkanélküliségi adatok, illetve a már befogadott menekült kérelmeknek a száma alapján egy kulcsot határoz meg, és utána, hogyha ezt nem akarja valaki, ugye ki lehet számolni, hogy hány menekültet kellene befogadni, mekkora az éppen abban az időszakban érkező menekülteknek a száma, és akkor fejenként lehet kiváltani ezt a pontos összeget, most nem tudom megmondani.
1: Tanár úr, köszönjük a felvilágosítást. Galik Zoltán volt a vendégünk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyetlen alkotmány módosítással akarja meneszteni a hivatalukra szerinte méltatlanná vált közjogi méltóságokat az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Súlyog Tamással egyeztetett. A köztársasági elnök továbbra sem mond le, szerinte politikai zsákmányszerzés zajlik. A jogi lehetőségeket Bárándi Péterrel és Zamecsnik Péterrel elemezzük.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Köszönöm, hogy itt vannak. Van olyan generálszósz, amivel le lehet önteni az alaptörvényt, és mindenre jó lesz? Mindenkinek az elmozdítására, különböző helyzetekre, szituációkra?
4: Hát ugye kétharmaddal győzött a jelenlegi politikai erő, tehát ezzel az egyébként borzalmas szöveggel, ami az alaptörvény olyan változtatásokat tesz, amilyet akar, ez az egyik megközelítés, és erre megvan a, valóban megvan a politikai felhatalmazottsága, hiszen azért, aki emlékszik arra a április 12-i utcára, az ilyen forradalom, vagy annak a határán mozgó jelenség volt. A másik elem, amit figyelembe kell venni, az az alkotmányosság, mint keret. Az alkotmányosságból nyilván nem léphet ki. Tehát valahol ebben a szűk mesdjében kell megtalálni azt a megszövegezett akaratot, ami lehetővé teszi a kinevezetteknek a távozását, a távozásnak a kikövetelését.
2: Lehet alkotmányos az a módosítás, ami azt idézni elő az alkotmányon belül, alaptörvénynek hívjuk most ugye, hogy akit egyébként az alaptörvény szerint megválasztottak, és csak az alaptörvény szerint elmozdítható, arra most hozunk egy olyan változtatás, hogy az alaptörvény szerint mégis elmozdítható legyen, bár nem találtunk olyan indokot a korábbiban, ami alapján megtehetnénk. Szóval, hogy addig megyünk, ameddig nem tudunk egy olyan mondatot megalkotni, amivel ki lehet rúgni a megfelelő embert?
5: Hát én azt nem gondolnám, van egy fogalom, ami